0: Hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a nagy meleg. Sport. A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marseslok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Végül az időjárásról. Jelenleg 13 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 19-23 fokot mérnek. Nagy részt derült az ég, csak északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon vannak borult tájak. Napközben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők, ezekből délután az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 27-32 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
2: A klasszikus nem mindig komoly. Vendégünk a stúdióban az Óbudai Danubia zenekar karmestere, művészeti vezetője Hámori Máté, akivel a nyári koncertekről is beszélgetünk. Az idén 200 éves Herendi Porcelán Manufaktúra és a Bencés Apátság programja Tihanyban a múzeumok éjszakáján. Picasso kiállítás Szegeden és Bükki művészeti napok, ezek a mai témáink. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot ma Kádár Dóra szerkesztette. Hámori Mátét, a Danubia zenekar karmesterét, művészeti vezetőjét köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
3: Köszöntöm a hallgatókat!
2: Az elmúlt években a Danubia zenekar szeretett kilépni a megszokott mederből, nem csak a rendhagyó műsorai programjaikkal, hanem azzal is, ahogy megszólítja a közönséget. Mik a tapasztalatok? Vevők erre még a legnagyobb klasszikus zenerajongók is?
3: Sokszor még a leghardcore-abb klasszikus zenerajongók is szívesen lépnek ki a komfortzónából, és kíváncsiak az újításainkra, de természetesen nagyon sokszor ezek a koncertek nem is elsősorban csak nekik szólnak, hanem azoknak is, akik esetleg idegenkednek a műfajtól, és azt látjuk, hogy őket azért meg lehet szólítani.
2: Na mik ezek az újdonságok, vagy újítások?
3: Nagyon sokszor más műfajokkal összebútorozunk, például a színházzal lesz majd nyáron is ilyen bemutatónk, vagy a stand-up comedy van a Zenegyűlölő című előadásunk, ami rendkívül népszerű, de mindenhol azért a zene van fókuszban, és végül is a zenéről szól minden előadásunk, így lesz ez a nyári családi koncertekkel is, vagy pedig a szabadtéri koncerteinkkel.
2: Azt hiszem, hogy a nyári koncertek erre még inkább lehetőséget adnak, hogy kicsit játszanak, hogy ne megszokott mederben folyanak a koncertek. Talán így lesz Szegeden a Dómtéren is, június 18-án és 22-én, amikor a Nyár X Nyár, Beethoven és Vivaldi találkozása lesz műsoron.
3: Így van, Szegeden 18-án, Pécset meg 22-én játszunk majd szabadtéren, és mind a két koncert egy nagyon szép műsor kínál a hallgatóknak, ugye Beethoven 6. szimfóniája, ami a természet szimfóniája, de úgy fog megszólalni, hogy Vivaldi Nyár című hegedű versenye Max Richter kortárs komponistának az átiratában, illetve átfogalmazásában szólal majd meg, méghozzá keresztben a tételek, tehát valóban, ahogy említette, egy játékosság lesz ezen a koncerten, hiszen Beethoven felelget majd Max Richter és Vivaldi dalamaival.
2: Igen, mert Vivaldinak ezt a művét már rongyosra hallgatták az emberek, de így még nem hallották.
3: Hát így még kevesebben hallott. Nagyon izgalmas szerintem, és Bodor János lesz a szólista, a zenekarunk koncertmestere, és hát beszélek is picit ezekről a zenékről, de igazából a zenék beszélnek magukért, főleg úgy, hogyha a madarak csicseregnek közben a fák susogását lehet hallani, és közben szól Beethoven természetzenéje, ez egy nagyon-nagyon páratlan élmény.
2: Érdekes programjuk lesz június 23-án Budapesten a Zeneakadémián, ugyanis Balogh József zongoraművész nagy visszatérés.

0: mellett még egy zongoraversenyt, Beethoven harmadikját is vállalja, tehát a világ egyik legnehezebb zongoraversenye a Rachmaninoff 3, amellett még
1: kettőt egymás
0: kettőt
1: után.
0: Kettőt együtt, hát én nem tudtam lebeszélni róla, ő ezt vállalta, és itt szeretnék kiköszörülni azt a csorbát, amit úgy érez, hogy ejtett, szerintem nem csorba egyébként, mert emberek vagyunk, de egy nagyon szép koncert lesz, és ez lesz a szezon zárója a Danubiának a Zeneakadémián.
1: Tehát ez egy fizikai és szellemi bravúr is lesz, biztosan megterhelő is, de aztán a Danubia majd lazíthat, például június 27-én, amikor gyerekeknek játszanak Beethovent, és azt mondják, hogy Beethoven az első igazi rocker, ezt mire alapozzák?
0: Hát ugye a rockerek azt állítják magukról, hogy ők azok, akik szakítottak a hagyományokkal, megújították a zenét, de nem voltak tisztelettel az elődökre, és fenekestül felforgattak mindent. Ez mind elmondható Ludwig van Beethovenről, aki ugyan tisztelte az ősöket, de az ősökre alapozva egészen új irányt adott a zenének, egészen új drámaiságot, egészen új formákat, és egy olyan lázadó volt, akinek minden hangja egy olyan mai napig frissnek hat, mintha most komponálta volna. Ezt az érzetet akarjuk bemutatni gyerekeknek is, megjelenítve magát Beethovent is, akit Szeményei János fog majd játszani ezen az előadáson, bemutatva Beethoven drámáját is, hallásának elvesztését, de sok-sok humorral is, szépséggel, a szerelméről, és a természetesen a zenékről szóló anekdotákkal, sok-sok szimfonikus zenével, ezzel várjuk a családi sorozatunk egyik állomásán, a Rollover Beethoven koncerten.
1: Igen, mert sok-sok gyerek és ifjúsági programjuk van, akkor most ez is annak a része, tehát mindig odafigyelnek az utánpótlásra.
0: Így van, és mi végig nyáron is dolgozunk, tehát a Danubia zenekar egész nyáron játszik, úgyhogy családok jöhetnek kisgyerekekkel, akár 5-6 évesekkel a Danubia szalomban, ami a Flórián térnél van. Minden második hétvégén nagyjából játszunk valamit, eltérő műsorokat, és azt látom, hogy erre van is igény egyébként, hogy nyáron sem maradjanak a kicsik zene nélkül.
1: Aztán lesznek klasszikus örökzöldek, ez talán egy kicsit hagyományosabb koncert lesz ilyen módon.
0: Ez sem teljesen, ez a klasszikus kedvencek, Vox Populi ez a koncertnek a címe, hiszen a közönség döntheti majd el a Benczúrkertben, hogy mit játszunk. Uh-huh. Egy nagy listából lehet majd ott a helyszínen szavazással kiválasztani, hogy mit játszon el a zenekar, tényleg több órányi zenéből, úgyhogy maga a közönség lesz, aki a művészeti vezető lesz erre az estére, ők fogják eldönteni, mit akarnak hallani, ezért ez egy ritkaság ilyen szempontból, bár valóban népszerű klasszikusokat fogunk játszani ezen az esten.
1: Hát azért nem akárkiket, Bachot, Mozartot, Beethovent, Lisztet, Bartókot is.
0: Bartókot is, így van, tehát egy nagy listánk van, nagy track listánk, ebből lehet majd a helyszínen válogatni.
1: És július 25-én pedig Budapesten a Momkult szabadtéri színpadán a magyar filmgyártás aranykorát idézik fel, ugye a magyar filmnek most évfordulója is van. 30-as, 40-es éveket hozzák vissza?
0: Hát ugye az első hangos filmek a 30-as években születtek Magyarországon, és hát már egyből a zenei kínálat, azok a betétdalok a mai napig ismertek és népszerűek is bizonyos körökben, és nagyon magas zenei színvonalat képviselnek, és aztán a későbbi generációk filmzeneszerzői is csodákat műveltek, elég a Fényes Szabolcs nevét említem, vagy Ejzem a Mihályét, nagyszerű slágerek születtek, csodálatos zenék, ezekre épül ez a Meseautó című előadásunk, két csodálatos színésszel, itt is Szeményei János lesz az egyik, és Takács Nóra Díja, az Örkény Színház művésznője, akik nem csak elénekelik ezeket a számokat, hanem a számok közt Göttinger Pál a Mozi egy sarka című írásának, monodrámájának a részleteit is felolvassák, illetve elmondják. Tehát itt megszólal a magyar történelem egy nagyon nehéz, de nagyon szép időszaka zenéken keresztül, és ezen az új szövegen keresztül a két színművész előadásában.
1: És Máté vezényel, és még kicsit kommentálja is, ugye?
0: Ezeket már nem is fogom kommentálni, ez egy annyira komplex színházi előadás lesz tulajdonképpen, hogy itt a szöveg magáért fog beszélni. Egy férfi és egy nő történetét követhetjük 17 éves koruktól 77 éves korukig, ami végig követi azokat az időszakokat, azokat az éveket, amikor ezek a dalok születtek, ami ők a 30-es évektől egészen a 60-as évekig ívelve mutatják be a magyar filmhőskorát.
1: És ön fiatal kora ellenére szereti ezeket a régi filmeket?
0: Én nagyon szeretem. Én a kabos filmeket többször is végignéztem, szerintem az összeset, de más régi filmeket is. Hát ez ilyetetlen mennyiségében, minőségében is valódi aranykor volt már az elejétől kezdve. Úgyhogy van mire büszkének lennünk, és zeneileg is azt gondolom, hogy érdemes előszedni ezeket a régi számokat.
1: Pár szót ejtsünk a következő évadukról is, amely összekezdődik.

0: kezdődik.
1: Neket is, hát ez ilyetetlen mennyiségében, minőségében is valódi aranykor volt már az elejétől kezdve, úgyhogy van mire büszkének lennünk, és zeneileg is azt gondolom, hogy érdemes előszedni ezeket a régi számokat.
0: Pár szót ejtsünk a következő évadukról is, amely ősszel kezdődik. Az a mottója, hogy összetartozunk, játszunk, jelen vagyunk. Mit jelent mindez a zene nyelvén, vagy a programokra lefordítva? Milyen lesz az új évad?
1: Játékos lesz, ugye a játék szó nagyon szépen kifejezi azt, amit a hangszeren művelünk, és ami tulajdonképpen a művészetnek is az alapja, és az együttműködésnek is, mert az emberek valójában minden együttműködés, amit űznek, az játék alapú. És erre szeretnénk felhívni a figyelmet, szeretnénk, ha így működne az évadunk, hogy lássák, hogy a kísérleteink, amikről már beszéltünk, ami picit máshogy közelíti meg a koncert műfaját, a játékosság egyében születnek, és arra biztatjuk a közönségünket is, hogy játszon velünk. Jöjjön olyan kalandokba velünk, amikre esetleg korábban nem számított, hogy részt vesz majd, mint a semmi komoly sorozat, ahol a klasszikus zene mellett mindig van egy másik műfaj is, ami megjelenik. Lesz például olyan bemutatónk majd, ahol 1875 és 1975 ennek a két évnek a legnagyobb slágereit tesszük egymás mellé, így egymás mellé kerülhet a Hattyúk tava, de és egy Elton John vagy egy Michael Jackson szám is. Itt majd Király Linda és Vavra Bence lesznek a szólistáink, ez majd csak jövő év elején lesz. De hát klasszikus koncertjeink is lesznek a Zeneakadémián, ahol különleges szíriai zeneszerzőt, Malek Jandalit is vendégül látjuk, európai bemutatójával. Lesz olasz vendégkarmester nő, lesznek külföldi szólistáink, kínai zongora művész karmesterrel, nagyon sokféle műsor, a legszeretettebb klasszikusok és a legkülönlegesebb ingyenségek is.
0: Közben már szól a Meseautó film zenéje, úgyhogy ezzel finom célzást adott nekünk a szerkesztő, hogy abba kell hagynunk, mert sokáig tudnánk még beszélgetni. Köszönjük, hogy eljött.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Az Óbudai Danubia zenekar tehát nyáron, júniusban, júliusban is hallható az ország több pontján, aztán pedig ősszel indul az új évad. Köszönöm. Ámori Máté, karmester, művészeti vezető volt a vendégünk.

0: Az idén 200 éves Herendi Porcelán Manufaktúra a Bencés apátsággal szervez közös programot szombaton Tihanyban. A múzeumok éjszakáján uralkodói évfordulók címmel szerveznek csoportkirándulásokat este 7:30-tól több turnusban is. Az érdeklődők megnézhetik Első András magyar király temetkező helyét, a barokk sekrestjét, ahol IV. Károly ereklyéje látható, valamint a Mária Terézia féle miseruhákat. A királyi szoba is nyitva lesz, ahol IV. Károly utolsó magyarországi napjait töltötte. Felszegi Csaba előzetese.
1: Idén a nagy nyári kiállításunk a 200 éves Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT-vel közösen a Királyok Porcelánja, Porcelánok Királya címet viselő kiállítás, ahol főleg az uralkodókhoz kapcsolódó porcelán történetet mutatja be a kiállítás, és ehhez kapcsolódik a múzeumok éjszakája programunk is, amit közösen csinálunk a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT-vel.
2: Gál Sámuel atya, a Tihanyi apátság gyűjteménykezelője.
1: Két uralkodói évforduló is van idén, ami kapcsolódik az apátságnak a történetéhez. Első András király az apátság alapítója 980 évvel ezelőtt lett Magyarország uralkodója. IV. Károly az utolsó magyar király, aki házi őrizetben volt számvizetés előtt az apátságban, őt pedig 110 évvel koronázták meg. Így ezt a két uralkodót ünnepeljük ebben az évben, és hozzájuk is kapcsolódik az idei múzeumok éjszakája program, ami az uralkodói évfordulók címet viseli. És a program keretén belül még Mária Terézia is bekapcsolódik az uralkodók sorába.
2: Már ennyi uralkodó van itt Tihanyban, bár ő mondjuk nem kapcsolódva szervesen ide.
1: Igen, őnek is van köze az apátság történetéhez, és a látogatók ezt tudhatják be például, hogy hogyan kapcsolódik Mária Terézia az apátságnak a történetéhez. A Herendi Porcelán Manufaktúra által szervezett kiállításban pedig egy kurátori vezetés lesz, ahol megismerkedhetnek a porcelán készítésnek a módjával, és hogy ezek a porcelánok, amik ki lesznek állítva a galériában, ezek hogyan kapcsolódnak az uralkodókhoz.
2: Bemutatkozó film, barokk templom, király kripta, interaktív történeti kiállítás, és hát az apátság, ugye, tehát ez egy séta, tehát a látogató megérkezik, és egyfajta sétát kap, amivel megnézheti mindezt?
1: Hát egyfajta különleges sétát kap, tehát

0: nem egy átlagos idegenvezetésben lesz részük azoknak a látogatóknak, akik eljönnek a múzeumok éjszakáján hozzánk, és részt vesznek ezeken a programokon, mert letérünk az általános látogatói útvonalról, és olyan helyszíneket is meg fogunk tekinteni, amik alapjáraton nem látogathatóak, és nem is fog elhangzani minden olyan információ, amit mondjuk egy általános látogatáskor elmondanák, mert hogy nem ez a fő programja a múzeumok éjszakája estének, hanem inkább ez az uralkodókhoz kapcsolódó különleges szálak azok, amik bemutatásra kerülnek majd.
1: Letérünk az útról, azt mondta, és olyat láthatunk, amit nem mindig. Mi az, amit mondjuk kiemelne, ami most éppen látható, máskor pedig nem?
0: A királykripta, ahol Első András nyugszik, a látogató itt van a része, ez bemutatásra kerül, és innen pedig fölmegyünk az apátság sekrestjébe, amit nem láthatnak a látogatók. Itt kerül bemutatásra például az, hogy hogyan kapcsolódik Mária Teréz az apátsághoz, de a látogatók megtekinthetik IV. Károlynak, az utolsó magyar királynak az ereklyéjét is, valamint a királyszobába fogunk még ellátogatni, ahol IV. Károly is feleségezik a királyné, az utolsó magyarországi napjait töltötte, mielőtt száműzték volna őket innen.
1: Sekrestje, azt mondta, ez a toronyban van fönn esetleg, vagy afelé?
0: Nem, ez a templomnak a szentélyéből, az oltár közeléből nyíló kisebb helyiség, a barokkorban épült helyiség, ami egy nagyon szép barokk díszítéssel rend. Elkezik.
1: Hány órától várják a látogatókat, és kifulladásig, ameddig van érdeklődő?
0: 3 turnusban lesznek vezetések az apátságban.
1: Már reggel 9 órától nyitva vannak, hiába éjszaka.
0: Igen, nyitva van az apátsági múzeum a rendes nyitvatartási időben, viszont meghosszabbítjuk a múzeumok éjszakájára való tekintettel, 23 óráig lehet látogatni az apátsági múzeumot és a templomot, és a 3 turnus, amiben indulni fog ez a különleges vezetés, ez 19.30, 20.30 és 21.30-kor fog indulni a látogatóközpontból.
1: Nem zavarja az apátság áhítatós csendjét mindez a sok-sok látogató ilyenkor?
0: Hát azt szoktuk mondani, hogy szerzetes életet élni Tihanyban szeptembertől májusig lehet. A nyári időszak az a turizmus miatt egy annyira felpörgött és hát hangzavarral is teli időszak, ami picit ezt a nyugalmat talán meg tudja bolygatni, de bízunk azért abban, hogy az esti órák, ezek az éjszakai órák azért valamelyest tudnak nyugalmat és csendet is nyújtani.
2: A Tihanyi apátság is készül a múzeumok éjszakájára, amely szombaton lesz. Felszegi Csaba összeállítását hallottuk.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
2: Különlegességgel készül a Szegedi Móra Ferenc Múzeum a múzeumok éjszakájára. Június 20-án nyitják meg a Drága Barátom Picasso című tárlatot, amely nem csak eredeti Picasso műveket mutat be, hanem azoknak a magyar művészeknek az alkotásait is, akik szoros kapcsolatban voltak a világhírű spanyol festővel. A múzeum kommunikációs vezetőjét Hegedűs Anitát Beslin Anita kérdezte.
4: Már megérkeztek a műkincsek a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba, és nagy erőkkel készülnek a múzeumok éjszakájára, méghozzá egy különleges kiállítással, de mondjuk önöktől ezt megszoktuk, hogy mindig nagy durranás, amit csinálnak.
5: Drága barátom Picasso, ez az idei kiemelt kiállításunknak a címe. Most egy picit más vizekre, tehát képzőművészeti vizekre evezünk. Ugye a tavalyi évben a jégkorszak kiállítás volt, ez a bizonyos kiemelt nagy sikerű kiállításunk. Ez a Drága barátom Picasso című tárlat, ez egy picikét más, mert nem csak Picasso-ról szól, sőt, tulajdonképpen a tárlat középpontjában nem is Picasso van, hanem azok a magyar kiváló képzőművészek, grafikusok, akik hatottak Picasso-ra, vagy akár személyes kapcsolatban is álltak Picasso-val.
4: Jól gondolom, hogy akkor ez a címválasztás is valami levélből ered?
5: Igen, egy olyan levélből, amit egy magyar származású fotós, rendező írt Picasso-nak, innen csentük el ezt a megszólítást. Ezzel próbáltuk jelezni azt, hogy itt egy picikét máshol van a fókuszpont, illetve azt is szerettük volna egy alcímmel bemutatni a Magyarok és a festő legenda az alcíme a kiállításnak, hogy egyébként ez egy jóval széles körűbb tárlat, mint hogyha csak Picasso-ról lenne szó.
4: Természetesen lesznek Picasso-tól alkotások szép számmal.
5: Hogyne, természetesen ez fontos, hogy egy Picasso nevét viselő kiállításon legyenek ilyen tárgyak. Főként grafikák, ilyen típusú litográfiák lesznek, majd kerámiákat is be tudunk mutatni itt a kiállításon. És ami azt gondolom, hogy egy újdonság a hazai vidéki múzeumok életében, az egy úgynevezett immerzív kiállítási rész lesz. Egy immerzív terem. Ez tulajdonképpen egy teljes termes animált vetítés. 3 nagy fal felületén, illetve a padlón is lehet majd látni ezt a vetítést, ami Picasso életének és művészetének fontosabb állomásait, illetve az ő személyiségét mutatja be.
4: Említette ugye a festőtársakat, akik közül többen barátok is voltak. Ezek a párizsi korszakára eredeztethetők?
5: Igen, többségében azt mondhatjuk, hogy ezek a személyes kapcsolatok, ezek tényleg ezekhez az évekhez kapcsolhatóak, és hát azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk egy Picasso gondolatra. Ő azt mondta, hogy a 20. század legnagyszerűbb grafikusa Szalai Lajos, akinek az alkotásait itt is lehet majd látni a kiállításon.
4: Kik még azok az alkotók, akiknek a műveit láthatjuk itt?
5: Közel 20 magyar alkotó különböző műveit fogjuk bemutatni. Azt gondolom, hogy közülük a legismertebbek, vagy leginkább a köztudatban lévők, például Czóbel Béla, vagy Csontvári Koszka Tivadar, vagy Abonovák Vilmos. De ezen kívül természetesen igyekszünk olyan művészeknek a munkásságát is bemutatni, akik lehet, hogy egyébként annyira nem ismertek, de pont egy ilyen kiállítás segítségével lehet lehetőség van arra, hogy megismerhessük ezeket a kiváló alkotókat. Szerencsére a Móra Ferenc Múzeum saját gyűjteményében is nagyon sok olyan képzőművészeti alkotás van, amelyet ilyen kiállítások apropóján be tudunk mutatni a szélesebb közönségnek. Így amellett, hogy természetesen kölcsönzünk is különböző múzeumokból erre a kiállításra, így fontosnak tartjuk, hogy a saját gyűjteményünk anyagait is be tudjuk mutatni a tárlaton.
2: Beslin Anita összefoglalóját hallottuk a szegedi Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso című kiállításáról, amely szombaton nyílik.

0: Pénteken kezdődik és vasárnapig tart a Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál, amely a történelmi Magyarország emlékeinek bemutatásával elsősorban a barokk zenén keresztül népszerűsíti az igényes kultúrát Egerben és a Bükk térségében. Részletek Pilisi Csengétől.
1: Eger egyik nagyon szép barokk város, ahol gyönyörű barokk templomok vannak, és nagyon fontos az, hogy a barokk fesztivál hangversenyei barokk templomokba, barokk épületekbe kerüljenek, ahová ez a zene igazából való.
2: Ebben nem csak az izgalmas, hogy a muzsikát hallhatjuk, hanem felfedezhetjük ezeket a barokk tereket is.
1: Egész más ilyen környezetben énekelni, hegedülni, muzsikálni, és egész más hallgatni, és elsődleges cél az, hogy élvonalabeli művészek jöjjenek, hogy az egri művészek vagy az Eger környéki művészeket is valamilyen módon bevonjuk, és nagyon fontos cél, hogy a fiatalok, pályakezdők, határon túli magyar művészek is valamilyen módon lehetőséget kapjanak, és itt lehessenek a fesztivál során. Az elmúlt 14 évben mindegyikre volt példa.
2: Rögtön egy térzenével indul a fesztivál.
1: A Dobótéren csendül fel a Városháza erkélyéről játszik a Zenakadémia Harsonak Kvártettje, ezt követően pedig a Farkas Ferenc Zeneiskolának a nagy termében a Cina együttes nyitó koncertje hallható. Minden fesztiválnak van egy mottója, ami köré csoportosul, annak az évnek a zenéje, így itáliai barokk, magyar barokk. Ebben az évben az énekek éneke a Biblia egyik legkülönlegesebb és legszebb könyve, amely a vőlegény és a mennyasszony tiszta szerelmét, a testi és lelki vágy szépségét ünnepli, és a Cina együttesnek is a műsorának a címe. Ugyancsak énekek éneke, ahol Györgyi Anna színművész is közreműködik. Icipici szünet, hogy aki zenei kedvelők kiérjenek az apátsági templomba, és majdnem ugyanez a szín, csak mi kantikum kantikórumnak nevezzük az énekek énekét, hiszen ebből a gyönyörű sorozatból Palesztrina születésének 500. évfordulója alkalmával az ő műveiből három tételt is énekelünk, a Gergely Péter Pál Kardinál úr vezetésével, a Cantus Agri énekel az apátsági templomba este 7:30-kor. Egy dígoperával kezdődik a szombati előadásoknak a sora. József Haydnnek az Énekes nő című kis dígoperája kerül bemutatásra a Baltakovics Béla Közösségi Házba, amely a Budapesti Kamaraoperának az előadása. Néhány jeles énekes az előadó művészek közül Duca Nóra, Bakos Kornélia, Megyesi Zoltán, Biri Gergely és a zenek Német Pál díszdíjas karnagy érdemes művész vezet. Ugyancsak aznap a új helyszínünk a Kossuth Lajos utcában, az Angol Kisasszonyok kápolnájában, Hendel Salamon király nyomában, Hendel bibliai tárgyú oratóriumból szólalnak meg részletek, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt előadásában. A zenekar itt a Szavária barokk zenekar Német Pál karnagy úrral. Vasárnap hagyománya van annak, hogy az belvárosban, az Érsek udvarban az Egri Szimfonikus Zenekar a matiné koncertet. Koncertjöttek a címe a Szépség dicsérete. Szabó Sipos Máté karnagy úr válogatott a legszebb művek közül, amelyet szeretnének itt bemutatni. Délután a főutcai Ciszterek templomában toronyzenével hívogatjuk a közönséget, ahol a Zeneakadémia Harsonak Kvártettje játszik Gulyás Buda vezetésével. Így egy nagyon szép koncerttel zárul a barokk fesztivál. Szent nevednek éneklek szüntelenül, Benedetto Marcello, Dávid Zsoltárai szólalnak meg. Ingyenesek a koncertek, nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, zenekedvelőt.
0: Élő zene történelmi hangulatban. Június 19-én pénteken kezdődik a Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál. Pilisi Csenge Bimbó Zoltán főszervezővel beszélgetett.

Van még néhány programajánlatunk. Három nap élmény, hagyomány és kultúra a Vajdahunyadvárban. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 130 éves jubileuma alkalmából június 19-e és 21-e között családi programokkal, kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, koncertekkel, játékokkal és különleges várbeli élményekkel várják a látogatókat a fővárosban. Most pedig a Libretto holnapi adását ajánlom a figyelmükbe. Az M5 csatorna fél ötkor kezdődő műsorában Verebes Linda és Pindroch Csaba színművész a Gödöllői Királyi Kastély pénteki Tartüff című előadásáról beszélgetnek a stúdióban. A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban, a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Kádár Dóra volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Pécsen, FM 95,9. Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Nánási Anikó.
1: Pécsről indulva jutott el a világhírig. 120 éve született Victor Vasarely, magyar-francia festő, szobrász, az optikai festészet vagy opárt legjelentősebb képviselője. 1930-ban Párizsba emigrált, majd hamarosan kiállításai nyíltak New Yorkban és Európa szerte. Saját alapítványi múzeumokat hozott létre Franciaországban és Magyarországon is. Az úgynevezett sárga manifestummal kijelentette, hogy a hagyományos, statikus festészet és szobrászat elavult. Az új művészet alapja a mozgás, az optikai illúzió és a néző agyára gyakorolt hatás. Azt vallotta, hogy a művészetet demokratizálni kell, kivinni a műtermekből a közterekre, a műtárgy pedig nem megismételhetetlen luxuscikk, sokszorosítással mindenki számára elérhetővé tehető. Jó napot kívánok! Először is a művész vallomását halljuk magyarságáról, világszemléletéről.
2: Szülőfölddel való kapcsolataim megmaradtak, ugye a tekintetel arra, hogy a feleségem magyar, és magyarul beszélünk, néha franciául természetesen. Szóval megmaradt ez a hagyomány, az ősi nyelv, az anyanyelv, és franciává neveztek ki itten maga az állam. Én tulajdonképpen egy világpolgár vagyok. A szívben vannak ilyen kis érzések, hogyha az ember hall egy magyar dalt, magyar folklort, akkor visszajönnek ezek a régi érzések, ugye, de én ebből a szempontból nem vagyok romantikus, ami megmagyarázza azt, ugye, hogy a festészetem az nemzetközi, úgy is mondják, hogy univerzális.
1: Vasarely Pécset született, majd Budapesten tanult. A Rajzakadémia után Bortnyik Sándor Bauhaus iskolájába lépett be. Ott értette meg, mint mondta, hogy a művészeteknek is haladniuk kell a korral. Érdekes gondolatai voltak a klasszikus művészetről, például Michelangelo-ról. Hallgassuk meg!
3: 15 éves koromban rajzoltam még aktokat, és csináltam egy akadémikus művészetet. És akkor jött hirtelen a fénysugár a Bortnyik iskolából. Ugye Bortnyik, aki 5 évet töltött Németországba, ugye találkozott Kandinszkivel, találkozott Klével, találkozott Malevicsel, és rájöttek, hogy ez a kivénhet világ, ugye, amelyik ragaszkodik a tradíciókhoz, mégpedig érdekből, ennek a kivédett világnak változni kell. Nem lehet folyton Louis XIV stílusú fotőjökbe élni, és ősi faliszőnyegekkel befesteni a falakat. Muszáj csinálni egy új stílust. Ez az új stílus kreálta azt, hogy megcsinálták a szép gömbölyű fotőjöket, fehér bőrből, fekete bőrből, megtalálták az új stílusú bútorokat, megváltoztatták a lakásoknak a stratégiai elhelyezését. Szóval egyre jobban és jobban és jobban haladt előre a világ, ugye? Hiszen az ember arra gondol, hogy megfordítani egy csapot, és jön a hideg víz, egy másik csapot, és jön a meleg víz. Ezek olyan fantasztikus dolgok, amiről soha senki nem beszél, mindenki mindig a nagy csodáról beszél. Michelangelo-ról, Leonardo da Vinci, avval még d'accord vagyok. De a Michelangelo, kérem, az egy közönséges kopista volt. A reneszánsz maga azt jelenti, hogy újjászületés, de újjászületése valaminek, ami már létezett. Hol létezett? Létezett Görögországban és létezett Rómában. Az újdonság ott kezdődött, ugye, amikor hirtelen a 19. század végén jött egy Cézanne, jött egy Seurat, jött egy Gauguin, jött egy Van Gogh, és így tovább, ugye, és akkor hirtelen kirobbant a szükségszerűsége a változásnak, jött egy borzadályos zűrzavar a festészetbe, és lassan kialakult az abstrakció. Michelangelo csinált egy kis rajzot, azt odaadta a fiataloknak, és anélkül, hogy betette volna a lábát a Sixtine-be, azt mondta, ide tegyétek ezt, nagyítsátok föl, a plafonra ezt, ezt jobbra, ezt balra. Néha-néha bejött, körülnézett, szóta jó, de nézd, ottan annak, a, annak az angyalnak a szemébe nincsen fény. Vett egy ecsetet, és egy kis fehér pöttyöcskét beletett a szembe, ugye, és azáltal az angyal hirtelen élőlényé változott át, ő szerinte. Szóval a különbség a következő. Kopírozni, tehát leutánozni valamit, ugye, ami létezik, vagy pedig kreálni programáció által, milliméter papíron.
1: Pályáját alkalmazott grafikusként kezdte, reklámokhoz is készített rajzokat. Ezekből az időkből mutatott képeket az Óbudai Vazareli Múzeum igazgatója Orosz Márton néhány éve, amikor a múzeum hosszabb szünet után újra megnyílt.
4: Látható, hogy magyar vonatkozású alkotások is vannak itt, például a Kerék című magazin. Ennek több címlapját is Viktor Vazareli tervezte, és ez egy francia gyűjteményből került vissza Magyarországra. És hát itt látunk kulturális plakátokat, turisztikai plakátokat, illetve ami nagyon érdekes, hogy ő gyógyszerhirdetéseket is készített. Vazareli tette egy olyan kijelentést valamelyik interjúban, hogy a művészetre az embereknek ugyanúgy szüksége van, mint a napfény, a vitaminokra, a gyógyszerekre. Ő a 30-as években tényleg ezekkel az orvosi hirdetésekkel vált népszerűvé. Ugyanakkor ezeken a kompozíciókon kísérletezte ki azokat a módszereket, amelyeket később az optikai művészet, a kinetikus művészetnek a megalkotásánál felhasznált.
5: Ott pedig látunk egy olyan darabot, amely egy kicsit bevezet minket a Vazareli alkotói folyamatába.
4: Igen, ami tulajdonképpen egy vizuális kód arra nézve, hogy hogy kell kivitelezni ezeket a műveket. Ez is mutatja azt, hogy Vazareli volt az egyik első olyan művész a 20. században, aki egy műhelyt vezetett, ahol asszisztensek hada fogadta az ő utasításait, és ezeknek a műveknek a kivitelezéséhez valóban egy úgynevezett programációra volt szükség. Sokan azt gondolnák, hogy ez ugye számítógép segítségével készült. Vazareli soha nem használt számítógépet, ellentétben az ő fiával, Ivarallal, aki az egyik legelső olyan művész volt Európában, aki számítógép segítségével is dolgozott. Ugye figuratív műveket Viktor Vazareli nagyon keveset alkotott.
5: Tehát amiket ott látunk, azok a fia alkotásai, például a
4: igen,
5: Mona
4: Lisa.
5: Tehát
4: a Mona Lisa, a Mozartról készült portré tulajdonképpen, és hát az édesapját is megfestette, illetve a festményről szitanyomatokat készített, és ez a két Vazareli portré tisztelgés az ő édesapja művészete előtt.
1: Franciaországban Vazareli először nyomdáknak dolgozott, orvosi kiadványok reklám mellékleteit készítette, majd megnyíltak első kiállításai. Közben optikai vizsgálatokat végzett, elkezdte a térlátással, a mélységérzékeléssel kapcsolatos kutatásait, s elérkezett az optikai és kinetikus művészethez. 1965-ben már a New York-i Modern Művészetek Múzeuma kiállításának egyik sztárja. Kutatóintézetét magánalapítványként hozta létre. A mértani alapformákból indult ki, ezekből építette alkotásait, amelyek színeit előre megszabott színskálák szerint kombinálta. Hallgassuk meg, maga Vazareli hogyan határozta meg az opárt és a kinetikus művészet fogalmát.
3: A mozgás, a tér és idő dimenziójának a plasztikai világba való bevezetése. Még mindig a síkban vagyunk, de a térjesülésnek és a mikroidőkben lezajló mozgások illúziója olyan erős, hogy szinte valóságnak hat. Mindez természetesen a szem retinájának nívóján. Optikai fenoménnel állunk tehát szemben. A kompozíció kisterjedelmű, de nagyszámú geometriai formából áll, amelyek vagy nyugodt, vagy mozgó hatást keltenek. A művész, miután programálta művét, a gépre bízza a végtelen számú kombinációk villámgyors lepergését, amelyek között a legszebbet és a legmegfelelőbbet fogja kiválasztani és megalkotni. Legelőször is plasztikai ABC-t fektettem le 20 színformával. Minden egyes színforma egy plasztikai egységet képez. Minden egység egy szabályos négyzetből és a benne foglalt formából áll. Ez a két alkotóelem elválaszthatatlan egymástól, fizikai megjelenésük vagy fehér-fekete,
6: illetve fekete-fehér, pozitív, negatív, vagy színes, harmonikus, például zöld és kék, vagy színes, kontrasztos, például piros és kék. Ezek az egységek a tízes számrendszer törvényének engedelmeskednek, és mértani haladványban nő a kompozíció. A 20 színforma családba tartozó egységek egymás között kombinálva végtelen számú lehetőséget adnak a különböző egyéniségek vagy etnikai csoportok fantáziája szerint. A múlt egyedi mesterműve helyett manapság 10, 100 vagy 1000 mestermű kreálható minőségi veszteség nélkül. Ezek a sokszorosok hűen reprezentálják korunk alkotásait a gyerek, diákszobák és otthonok falain. Ezek a sokszorosok a műtárgynak demokratikus formái.

0: Mazzarelli születésének 120. évfordulóján kiállítás nyílt Pécsett, ahol a művész unokája Pierre Mazzarelli is jelen volt. Ő mesél most nagyapjáról.
1: Nem sok ideje volt a családjára, de rám mindig jutott. Én máshol laktam. Petit Pierre-ből származom, de kamaszként minden nyaralásomat Gordban vagy Neuss-sur-Marne-ban töltöttem. Én voltam a kedvenc játszótársa munka után. Amikor befejezte az alkotást, megkért, hogy menjek vele sakkozni, biliárdozni, kártyázni, petangozni, vagyis golyózni. Különleges kapcsolatom volt vele, más, mint amilyen a felnőtteknek lehetett. Viktor Mazzarelli megszállottja volt a munkájának. Volt egy notesze, a munka, amiben minden műalkotására vonatkozó hivatkozást beírt. Az életét a munkájának szentelte. Kevés ideje maradt a barátokra vagy a családra. 12 éves koromtól így emlékszem rá. Mazzarellit nagyon gőgösnek, megközelíthetetlennek tartotta, pedig valójában nagyon egyszerű ember volt. Tudta, hogy az élet rövid. Sok kötődése volt Magyarországhoz és Franciaországhoz, aktív alkotó kapcsolatokkal, a világ többi országával is. Érthető, hogy nem maradt ideje másra. Közelről ismerve, nagyon alázatosnak, nagy lelkű embernek láttam, aki sok időt szánt rám. Szerencse volt, hogy szeretett játszani. Ez összekötött minket tinédzser koromban. Jó visszagondolni a közelségére és a kedvességére, amit a kívülállók nem érzékeltek, ezért másmilyennek hitték.
2: Mais qui pouvait parfois être perçu comme étant quelque chose de différent pour les gens extérieurs à notre relation.
1: Nincs kedvenc művem, de talán a többinél egy kicsit jobban szeretek egy 1935-ben Párizsban készült képet. Ez egy kövér férfit ábrázol, nagy pocakkal, csíkos pólóban, aki egy hadszögben áll. Ennek az úrnak a hasa és a mellei olyan hatalmasak, hogy a test formáinak köszönhetően a rajzon mozgó vonalak jelennek meg. Ez talán az első kinetikus mű, amit Viktor Mazzarelli készített, anélkül, hogy tudatában lett volna ennek.
2: Il a été perçu en arrivant à Paris en 1930 un petit peu comme un extraterrestre.
1: Ahogy a magyarok, a mai franciák is jelentős művésznek tartják, de igaz, hogy Franciaországban, amikor 1930-ban Párizsba érkezett, valamiféle idegennek tekintették. Párizs volt akkoriban a művészetek fővárosa, és Franciaországban keveset tudtak és kevesen tudtak a Bauhaus iskoláról és annak másutt fontos német hatásáról. Mindaz a befolyás, amelyet a műhely irányzataiból és Bortnyik Sándor konstruktivizmusából hozott magával, lehetővé tette számára, hogy nagyon innovatív művész legyen, aki vágyik arra, hogy újabb és újabb technikák felé nyisson. Mazzarellit Franciaországban nagyon hamar francia művésznek tekintették.
2: Donc très rapidement Mazzarelli va être perçu en France comme étant un artiste français.
0: Nézzünk be a kiállításra is, amelyet Gettó Katalin művészettörténésszel járt be Burkert Rudolf.
3: Ez egy kanonok ház volt, tehát ugye közel vagyunk a püspökséghez. 19. század első felében épült, és itt ez az általunk Múzeum utcának nevezett városrész, ez tulajdonképpen a püspökségi magasrangú papoknak a lakhelye volt, és egy ilyen kanonoknak a lakóházában vagyunk most, amit Viktor Mazzarelli amúgy a szülőházaként tart számon, de ennek van egy érdekes története. Azért mondom, hogy úgy tartja számon, mert amikor visszajött Magyarország, ugye az 1960-as évek legvégén, és megindult az a beszélgetés az akkori pécsi múzeum vezetés, városvezetés, és ő közötte, hogy lenne egy Mazzarelli múzeum Pécset, akkor ezt az épületet jelölte ki a városi vezetés, és ő pedig azt mondta, hogy ő ráismer neki ez a szülőháza. Emlékszik, hogy így látszott a székesegyház tornya. Na most ez tényszerűen nem igaz, mert tudjuk a születési anyakönyvi kivonatából, hogy a Munkácsi Mihály utcába született egy olyan házba, ami már lebontottak azóta, de ezt a kis legendát mi megőrizzük.
4: Megérkezünk a kiállított térbe, azt tudtam, hogy festményeket látni fogunk, de hogy a sakkot be fogjuk valahogy illeszteni Vazarelli művészetébe, bevallom, arra nem számítottam. Maguk a figurák fel vannak téve egy kék-zöld lila színű terepre.
3: Nagyon is fontos szerepe volt a sakknak Vazarelli életében, nagy sakkjátékos volt, tehát addig, ameddig még itt élt Magyarországon, ugye fiatal emberként, addig gyakran eljárt Budapesten az ilyen sok nagymestereknek a ugye szimultán játszmáira, és akkor ott büszke volt, hogy ki verte meg melyik nagy név, és később is végig sakkozott. Vannak ismert fotók a Gordi, ugye nyári tartózkodási helyéről, ahol ilyen egész szobanagyságú sakktábla volt berendezve, tehát nem véletlen ez a sakk.
4: Három néven lehetne őt emlegetni. Lehetne Csiszár Győző, amit az anyukája után kapott, aztán lehetne Vásárhelyi Győző, és akkor ebből lesz a Viktor Vazarelli. Na most akkor melyik az ő valódi identitása vajon?
3: A Vásárhelyi név az azzal, hogy fölvette a Viktor Vazarelli művész nevet, az a családi használatból azért nem kapott ki. Tudjuk, hogy még az unokája, akit úgy hívnak, hogy Pierre Vazarelli, még őnek is Vásárhelyi néven vannak kiállítva a papírjai, tehát örökölték ezt a nevet, de hát mivel kiejthetetlen volt a franciák számára ez a név, az valahogy úgy hangzott, hogy Vazarelli, és akkor ő egyszerűen átvette ezt az írásmódot.
4: Ez a következő kiállított művészeti attribútum, azt láttam, hogy darabokból van, és ezt talán lehet variálni is, és ez is a Vazarellinek a színvilága, illetve formavilága, de ez tényleg szabad játék?
3: Igen, ez nem műalkotás. Ez egy kereskedelmi forgalomban valaha kapható volt játék, Németországban gyártották, 70-es években, ami azt illusztrálja, hogy mennyire komolyan gondolta azt Vazarelli, hogy az ő rendszerével, az ő vizuális nyelvével gyakorlatilag bárkit felruházhatunk azzal a képességgel, hogy kompozíciókat alkosson, még akár egy kisgyerek is képes erre.
4: Pont ennek tükrében egyébként, hogy ő úgy próbál művészetet csinálni, hogy ez mindenki számára befogadható legyen. Hogyan változik az ő megítélése mondjuk 45 után? Tehát a három T közül ő hova esik?
3: Hát ő nagyon sajátos helyet foglal el ebben a vonatkozásban. Maga az irányzat, amit művel, tehát a geometrikus absztrakt irányzat, ami Magyarországon is próbált létezni, valahol ott a tűrt és a tiltott kategória határán. Ezzel szemben Viktor Vazarelli a 60-as évek végére már akkor a világsztár volt, és ugye baloldali gondolkodású, tehát ilyen módon politikailag azért elfogadható az akkori hatalom számára. Magyar származású művész, aki ráadásul készséget mutatott az iránt, hogy ő kapcsolatba lépjen a régi hazájával. Szóval őt kivette a kultúrpolitika ebből az egyébként olyan tűrtiltott kategóriából, és mint a Kádár rendszerben ugye gyakorlat volt, felmutatta, hogy nekünk ilyen is van. Tehát Vazarellinek nagyon fontos áttörő szerepe volt ebből a szempontból.
4: Van ez az úgynevezett kategória, amit ő megteremt, ez az op art, az optical art. Na ezt hogy lehetne valahogy kép nélkül lefordítani, hogy ez mit jelent?
3: Az emberi látás optikájára épül ez a művészet. A freudi pszichológia ugye a tudattalanunkat hozza föl a tudatos szintre, az op art a látásunknak a nem érzékelt, nem tudott törvényeit mutatja föl nekünk. De hogyha megnézzünk egy Vazarelli képet, és érezzük azt a vibrálást, vagy találkozunk azzal az effektussal, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy az a forma domborodik-e, vagy behúzódik, akkor ráébredünk arra, hogy mi történik a saját retinánkon, a saját agyunkban, amikor nézzünk egy képet. Az agyam állandóan keresi a fix pontokat, de nem találja. Tehát egy olyan aktivitása van a nézőnek, amikor egy opárt képet néz, ami talán másfajta, mint a hagyományos művészetnél.
4: Vazarellinek annyi korszaka van, hogy ezt nem tudjuk végigvenni. Ki tud-e emelni saját kedvencét?
3: Én nagyon szeretem a fekete-fehér korszakát, ami még ugye viszonylag korai, ugye 55-ben rendezték meg Párizsban a Le Mouvement, a mozgás című kiállítást, ahol berobbant ez az irányzat. Azért szeretem a fekete-fehéreket, mert ott nagyon radikálisan tudja ezt a kontrasztos alkotásmódot képviselni. Nagyon sok olyan művészeti kérdésre tud rávilágítani ezzel a redukált eszközkincsel, mint két szín, és ugye a geometrikus formák, hogy például mi a vonal, hogy hogyan érzékeljük a teret, hogy a vonalháló az milyen mozgásokat indít el bennünk. Az egyik legtrükkösebb kép. ez a tűz, vagy ahogy ő írta, ugye tűz, de azon bele kell hallanunk a magyar tűz szót. Hogyha közel megyünk hozzá, akkor érzékeljük, hogy milyen komplex ez a struktúra, tehát hogy látszólag csak köröket látunk, vagy egy kicsit torzult, ovális felé torzuló köröket, de ha megnézzük, akkor a benne megjelenő színek is változnak, ez a lilás árnyalat, a sötét világos tengeren változik, változik a vastagsága ennek a vonalnak, tehát egy látszólag nagyon egyszerű struktúráról kiderült, hogy eszméletlenül bonyolult, úgyhogy ez maga az ereli, ez a kép.

0: A Fővárosi Szépművészeti Múzeum is tiszteleg a 120 évvel ezelőtt született művész előtt. A most is látható kiállítás kurátora Pócs Veronika, a Budapesti Vazareli Múzeum munkatársa mesélt Kádár Dórának.
1: Viktor Vazareli ugye egy nagyon hosszú életű művész volt. 906-ban született, ő a 20-as években már ugye aktív művész volt, tehát tulajdonképpen 1990-es évek elejéig alkotott. Ilyen módon átöleli az egész századot az ő életműve. A tehetségét rendkívül jól tudta kamatoztatni. Nagyon nagy szerencséje volt abban, hogy rendkívül jó mesterekre talált, még itt Budapesten. A budapesti és magyar közönség számára talán érdekes módon pont kevéssé ismertek a korai művei, amelyeket Bortnyik Sándor úgynevezett Magyar Bauhaus nevű szabadiskolájában készített. 30-ban emigrált feleségével, Spinner Klárával, aki szintén Bortnyik Sándor műhelyében dolgozott, és rendkívül tehetséges grafikus volt ő is. Ezek a művek, amelyeket nagyon ritkán láthat a közönség, a Budapesti Vazareli Múzeum raktárából is válogattuk. Ezek főként orvosi reklámgrafikák, amelyek amellett, hogy mutatják Viktor Vazareli bravúros grafikai vénáját, még mellette nagyon sokszor humorizáló részleteket is találunk.
2: Hiszen nem is gondolnánk, hogy meg lehet jeleníteni például a magas vérnyomást, nem beszélve a fogszúvasodásról.
1: Így van, abszolút, tehát ezek akár ma is megállnák a helyüket a reklámgrafikai szintéren, mert annyira érzékletesek, és ezek már tükrözik a francia ízlést is, mert nagyrészt 1930 és 30-as évek után készültek már Párizsban, amikor Viktor Vazareli franciásítva a nevét ilyen néven alkotott már, és igazából rendkívül jól ment neki, tehát ő úgy emigrált, hogy nem egy bohém művész volt, aki kereste magát Párizsban, ahogyan sok magyar művész. Viktor Vazareli állást kapott Párizsban, népszerű reklámgrafikusként dolgozott.
2: Az opárt hogyan jelent meg a művészetében?
1: Ez már igazából a 30-as években megjelenik. Például a Zebra című ikonikus alkotásán, hiszen ott is olyan módon kapcsolódik a két állatfigura, hogy a fekete és a fehér nagyon erős kontrasztjából alakul ki az összekapcsolódó alakja a két állatnak különleges módon, úgyhogy még mozgás illúziója is megjelenik a képen. 1955-től Viktor Vazareli már opárt művészként fogalmazható meg a művészettörténetben, és annak, ha lehet mondani, a legfontosabb alakjaként.
2: Itt a gyűjteményben láthatjuk tehát a Szépművészeti Múzeum kincseit, illetve azokat az alkotásokat, amelyeket maga a művész adományozott Magyarországnak, és vannak olyan alkotások is, amelyek még alig ismertek?
1: Abszolút. A Pécsi Vazareli Múzeum gyűjteményéből is páratlan műveket sikerült kölcsönkapnunk, illetve a másik fontos csúcspontja az életművének, amikor pont 50 éve, mint a Pécsi Múzeumot, megnyitotta Aix-en-Provence-ban csodálatos épület együtt, amely a Fondation Vazareli néven vált világhírűvé, és a mai napig látogatható, amely egyszerre kutatóhely, múzeum. Innen is nagyon fontos műveket kölcsönözhettünk a kiállításunkra. Vazareli életművének különlegessége, hogy rátalált egy színforma rendszerre, amelyben a szín és a forma egyenrangú. Ebből a rendszerből, amely egészen egyszerű formavilágból építkezik, tehát négyzetekből, körökből, illetve rombuszokból, bizonyos tiszta színekből, ezeket felhasználva puzzle-ként kirakta ezeket a formarendszereket. Igazából ezeket a műveket mint egy kottaként használta, nézőt bevonva képzelte el ennek a látványnak a fokozását, amit természetesen minden esetben megvalósul.
2: A kottáról jut eszembe, hogy Vazarellinek az egyik különleges munkája, vagy számomra különleges, a Bartók Béla emlékére készült Kossuth szimfónia. Az nem fekete-fehér, hanem zöld és fehér kompozíció?
1: Igen, igen, és ez egy nagyon érdekes, még kutatásra váró terület, amit említ. Viktor Vazareli kapcsolata a zenével nagyon-nagyon szoros volt. Például Johann Sebastian Bachnak szentelt is egy albumot, amiből kiállítunk több darabot. Fúgáinak rendszere, ismétlődő szekvenciái, és Viktor Vazareli formarendszere abszolút párhuzamba vonhatóak.

0: Viktor Vazarelli 1997-ben 91 éves korában hunyt el Párizsban. Orosz Márton, az Óbudai Vazarelli Múzeum igazgatója azt mondja, nem csökken az érdeklődés a Vazarelli művek iránt a világban.
1: Én azt gondolom, hogy egyre többen kezdik felfedezni Vazarelli művészetének a jelentőségét. Néhány éve volt egy hatalmas gyűjteményes kiállítás a Párizsban, a Centre Pompidou-ban, ami a világ egyik legjelentősebb kiállítóhelye. Több mint 500 000 látták ezt a kiállítást, pedig csak 3 hónapig volt nyitva. Mi 2018-ban az Óbudai Vazarelli Múzeum gyűjteményéből csináltunk szintén egy retrospektív kiállítást Madridban, és azt vesszük észre, hogy Vazarelli neve és művei kezdenek felértékelődni.

Kedves hallgatóink, a 120 évvel ezelőtt született Viktor Vazareliről beszélgettünk a felfedezőben. A felelőszerkesztő Bicsák Eszter, a szerkesztőt Nánási Anikót hallották.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Évianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. 2 napos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Az RMDS nem szavazza meg az Adrián Vestya vezette kormány beiktatását Romániában. Kelemen Hunnar a szövetség elnöke a döntést azzal indokolta, hogy a kormányfőjelölt elfogadta a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség támogatását. Közben az ügyvivő kormányban egy kisebbségi kabinet megalakításának lehetőségéről is egyeztetnek. Idehaza Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól. A szakember 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Tél Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A 2000-ben történt gyilkossági ügyben áprilisban kezdődött a per. A vádlott először beismerő vallomást tett, de később fenyegetéssel vádolta meg a kihallgató tiszteket. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett. Sport. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott világbajnoki ezüstérmes centerét, Konstantinos Kakariszt, aki az Olimpiakosztól érkezik az együtteshez. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 19-23 fokot mérnek. Nagy részt derült az ég, csak északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon vannak borult tájak. Napközben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők, ezekből délután az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 27-32 fok valószínű. A hétvégén kánikulára kell készülni, akár 37 fok is lehet majd.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Úgy tűnik, Romániában tovább mélyül a kormányválság. A Bolozsán vezette kormánykoalíció 1 év megszorító politika után összeomlott. Nikus Ordán államfő miniszterelnök jelöltnek Eugen Tomákot jelölte ki, aki még kinevezés előtt visszaadta mandátumát, miután nem sikerült maga mögé állítania a parlamenti pártokat. Tette ezt annak ellenére, hogy előző nap még bemutatta a 21 fejezetből álló kormányprogramját és a tervezett kabinet névsorát. Benne egy úgynevezett nulladik prioritással, a közigazgatási területi reformmal, de a fogadtatás gyorsan világossá tette, hogy a technokrata jellegű kormány mögött politikai akarat nincs. Arra a kérdésre, hogy a román államfő új jelöltje, Vesztak képes lesz-e megállítani a kormányválságot Romániában, vagy új választás kell esetleg kiírni. Pászkán Zsolt, Románia szakértővel keressük a választ. Köszöntöm.
3: Én is köszönöm a meghívást.
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. De amikor a román kormányválság gyökerét kell keresnünk, meddig kell visszavennünk?
3: Hát, ha nagyon szigorúan és pontosan akarunk lenni, a Fanarióta korszakig kell lenne visszamenni. Tehát gyakorlatilag mondhatnánk azt is, hogy a politikai genetikába beleégett az a fajta rendszer, amikor Gyakorlatilag helytartók voltak az ország élén, akik megvásárolták maguknak azt az a vezetői állást, és soha nem lehettek biztosak abban, hogy meddig tart ez ki. És utána pedig hát az így fennálló bizonytalan időszakot arra használták föl, hogy a befektetéseiket visszaszerezzék, hiszen meg a különböző porta felé teljesítendő korrupciós kötelezettségeiket teljesítsék. Ezt azért mondtam ilyen távolira, mert hajlamosak voltunk csak az utóbbi 30 valahány évet vizsgálni a román politikában, és szörnyűködni azon, hogy 36 év alatt volt 40 valahány kormány, tehát 10 hónap volt a túlélési arány, és azt hittük, hogy ez a rendszerváltás utáni anomália része, de nem. Ezt megelőzően visszanéztem egy tanulmányt, olvastam arról, hogy milyen volt a két világháború. Tehát a Románia megalakulása 1859-es megalakulásától egészen a második világháború végéig terjedő durván 90-valahány év, 100-valahány kormány volt akkor is. Tehát ez azt mutatja, hogy ez egy visszatérő, és akkor itt most egy másik tanulmányt olvasva, vagy egy másik eszét inkább nem tanulmányt olvasva világosodott meg bennem is, hogy igen, a Fanarióta korszak is erről szólt, hogy ez mennyire... és miért adományozott át rendszereken keresztül. Valószínűleg ebben kellett főleg a délvidéki, tehát a dél-románia, havasalföldi román politikai stílus eluralkodás utólag bekebelezett tartományok, hiszen Moldova is gyakorlatilag bekebelezett tartomány volt, nem pedig egy egyesült tartomány. És ez vezetett oda, tehát gyakorlatilag a román politikát ez a fajta transzakcionalizmus jellemzi, és ezek a nagyon törékeny többségeken alapuló

0: és következő nap fogja magát, és lemond. Meddig tartott? Aztán 10 napig?
1: Gyakorlatilag itt az az újdonság, itt valóban van egy helyi sajátosság, és az az újdonság most, hogy a korábbi román kormányválságokkal ellentétben, amikor a válság kirobbanásakor már nagyjából lehetett tudni, hogy mi lesz utána. Tehát már körvonalazódott, hogy valójában mit akarnak a pártok, milyen új szövetségek kötődtek, és már csak formalizálták azzal, hogy rendeztek egy cirkuszt, aminek kapcsán éppen elbocsátottak egy pártot, vagy egy pártelnöket, vagy akár miniszterelnöket, és akkor helyreállt a rend. Tehát mondom, volt egy kifutás. A különbség most az a korábbiakhoz képest, hogy a válság kirobbanásakor sem lehetett látni, hogy mi az elképzelés, hogy van-e egyáltalán valamilyen elképzelés mögötte, van-e valamilyen, nem stratégia, mert az nagyon durva lenne, és de ne támaszunk ilyen elvárásokat erre alkalmatlan politikusok elé. De legalább valamilyen taktika van-e mögötte, és nekem az a benyomásom, és ez egyelőre inkább erősödött, mint gyengült az elmúlt bő egy hónap alatt, hogy nem volt B-terv, tehát nem volt, a szociáldemokratáknak sem volt B-tervük, hogy mi lesz azután, hogy megszabadultak Ilja Bolozsántól, és mondjuk a reményeik szerint a mentsétek meg Románia szövetségtől, az úszérétől, de nem volt elképzelés, hogy jó, mi lesz utána. És ha ennek az okait nézzük, hogy miért nincs erre lehetőség, az vissza kell mennünk a 2024-es választási évhez, amikor egyrészt teljesen eszetlen módon összevonták a különböző választási típusokat, az elnökválasztás két fordulója közé pedig betették a parlamenti választást. Ami elvileg lett volna mondjuk valamilyen logikája, de közben jött, hogy rossz eredmény, mármint idézőjelben a fősodor számára rossz eredmény született az első fordulóban. A parlamenti, egy héttel később tartott parlamenti választás valamennyit korrigált a fősodor szempontjából, és ezért azt nem törölték el, de az elnökválasztást igen. És onnantól kezdve, csak hogy attól, hogy nem törölték el az a parlamenti választást, mert arra azt gondolták, ennél már csak rosszabb lehet, nem oldotta meg, sőt, akkor helyez, tehát akkor alakult ki a mostani konfliktus lényege, ugyanis a szociáldemokrata, tehát mindenki, a koalíció minden tagja, az RMDSZ kivételével, a koalíció minden tagja vesztes. A szociáldemokraták is, hiába voltak ők az elsők az érem táblázaton, milyen a szokásos eredményük alatt teljesítettek. Tehát relatív nyertesek voltak, viszonylagos nyertesek voltak. És olyan parlamenti matematika alakult ki, ráadásul azáltal, hogy muszáj volt úgymond karanténba helyezni a parlament felét gyakorlatilag, hiszen az AUR, illetve a kisebb pártok, a fiatal emberek pártja, amely azóta már szintén átalakult, és a Sosalkoféle SOS Románia, ezeket karanténba helyezték. Tehát eleve kivonták a parlamenti matematikából, kivonták a parlament felét. És akkor a maradék felét osztják most újra és újra egy olyan rendszer szerint, amelyben a részelemek nem akarnak együttműködni egymással.
0: Na, nagyon jó, hogy eljutottunk ideig. Én őszinte leszek, amikor feltettem ezt a kérdést, hogy a probléma gyökerét hol kell keresni, már eleve azt hittem, hogy az elnök választásig fogunk visszamenni, hiszen ebben a stúdióban is nagyon sokszor megbeszéltük azt, vagy próbáltuk azt elemezni, hogy egyáltalán mi az, ami Romániában történik. És ugye Nikus Ordán, ő úgy szerezte meg a posztját, hogy az előtte lévő elnökválasztást ugye eltörölték. És akkor átbeszéltük számtalanszor, hogy Romániában az elnöknek milyen hatásköre van. Egyáltalán amikor eltörölték az előző választást, és határozottan emlékszem arra a beszélgetésre, amikor azt taglaltuk, hogy igazság szerint a szava a kormányalakításnál van a román elnöknek, hogy kit fog megbízni. Hát most azért egy elég faramuci helyzetbe került a jelenlegi elnök, hiszen azt látjuk, minthogyha rajta múlna az, hogy Romániában sikerül-e kormányzatot felállítani. És ezt mondom,

0: Mondom azért, mert azért őt is érte kritika, hiszen miután ugye lemondott az első jelöltje, és megnevezte Vestát, nem lehetünk abban biztosak, hogy mögé mindenki be fog állni, hiszen itt azért egy matematikai képletet is fölvázolt nekünk.
1: Jó, hogy felidéztem, mert ez csak megerősíti azt, amit hónapokkal ezelőtt mondtam ugyanis, és mondtunk, és beszéltünk ugyanis. Pont azt látjuk, igen, az elnöknek van arra hatásköre, hogy azt bízzon meg, akit akar, idézőjelben, majdnem nem is tenném idézőjelben lassanként, hiszen ez a veseféle javaslat, majd erre is kitérünk, ez minden eddigi gyakorlatot felülmúl, pontosabban alulmúl, és ez mutatja, hogy még ez sem működik. Tehát az elnöknek a kijelölésben van hatásköre, de ha nem áll mögötte a parlamentben, még ha ő nem is lehet tagja a pártnak, egy pártnak sem, ott miután megválasztották. De ha nem áll mögött egy támogató alakulat a parlamentben, amelyik esetleg szerencsés részében többséggel is rendelkezik, vagy meghatározó súllyal egy koalíción belül, akkor ugyanolyan tehetetlen. Tehát hiába próbált Eugene Tomákkal egy elnöki párt kezdeményezést és egy elnöki technokrata kormányt létrehozni, hiszen már eleve vicc kategóriába tartozott, hogy egy parlamentbe bejutni nem képes párt vezetőjét nevezi ki egy idézőjelben technokrata kormány élére, miközben neki semmilyen szakmai úgymond teljesítménye nincsen. Tehát az összes eddigi tevékenysége politikai jellegű volt. A javasolt nevek, akik most is egy részük visszaköszön, pedig az elnök tanácsadói struktúrájából származtak. Tehát kvázi egy második Károly féle, a két világháború közötti második Károly féle elnöki féldiktatúrát akart megvalósítani Nikus Ordán ezzel a javaslattal, de ezt sem tudta. Tehát nem állt mögötte senki, hogy ezt keresztül tudja vinni. És azért mondtam, hogy a Vestia féle javaslat, aki a Brassói megyei tanács éléről nemzeti liberális párt alelnökeként került most képbe. Az előnek Barca Rozsnyó polgármestere volt három mandátumon keresztül. Ez azért példátlan, mert hogy úgy jelölt egy politikust a miniszterelnöki tisztségre, hogy előtte nem kérdezte meg a pártot, ahova ez a politikus tartozik, hogy mégis ehhez mit szoktok. Tehát egyfajta puccsot akart végrehajtani, miközben Ilja Bolozsán egyre jobban belemerevedett ebbe a nem állok szóba senkivel, vagy engem választatok meg messiásként, vagy nem lesz itt semmi, és mindenki bukik, és megy a levesbe. Őt meg akarta puccsolni a pártelnököt ezáltal, Ilja Bolozsánt, arra számítva, nem teljesen alaptalanul, hogy a liberális pártban vannak elegen, akik fejét vennék Bolozsánnak. Bolozsán a pártján belül sem annyira népszerű, mint ahogy azt megpróbálják beállítani, csak működik a félelem és a rettegés a jövőtől, tehát mindenki behúzza fülét farkát, de ez nem egy valódi támogatottság. Vagy legalábbis az esetek jelentős részében nem az. És ebben a helyzetben most is látjuk, hiszen ma, tehát ugyan Vestia, annak ellenére, hogy az USZR és egyelőre még a Nemzeti Liberális Párt hivatalos része elutasítja, sőt, új hír, ha már, tehát friss hír, hogy Bolozsán, tehát néhány perces hír, hogy Bolozsán elnök, pártelnök össze akarja hívni a párt döntő fórumát, hogy kizárják Vestiát a pártból, azért, mert elfogadta ezt a jelölést, és nem hajlandó visszalépni. Ha jól emlékszem, kedden 10 óráig kellett volna Vestiának visszalépnie, és ez nem történt meg, sőt, ha megint a menetrendnél tartunk, akkor Vestia azt mondja, hogy holnap beterjeszti a miniszterek listáját, és csütörtökön szavazás elé viszi a parlamentben a dolgot. Most jelen állás szerint nem áll mögötte támogatottság, csak akkor, ha az AUR-ral is, az AUR szavazatokat is elfogadja, amivel persze kizárja az RMDS szavazatokat, legalábbis Kelemen Hunor és Csoma Botond is kizárták ezt.
0: Fontos arról beszélni, hogy a román alkotmány két sikertelen kormányalakítási kísérlet után lehetőséget ad az államfőnek a parlament feloszlatására. Most azért is jó, hogy az aktuál politikai dolgokat megbeszéljük, hogy kinek milyen ellenérzése van azzal kapcsolatban, hogy az elnök kiket jelöl miniszterelnök jelöltnek, hiszen milyen úton halad így el, vagy milyen úton indult el Románia? Lehet esetleg arra számítani, hogyha nem lesz több jelölt, vagy nem sikerül megállapodni, akkor bár arról beszéltünk, hogy eddig is választási dömping volt Romániában, de akár új választásokat is kiírhatnak, ha nem jutnak eredményre?
1: Erre eddig nem volt példa, de hát most látjuk, hogy egyik alul teljesítés követi a másikat, tehát eddig Romániában többször felmerült az előrehozott választás lehetősége, de nem történt meg. Ennek van egy prózai oka, az előrehozott választás az egyben a parlamenti képviselők jelentős számának a lecserélését jelenti. És ha már említettem a Fanariotta korszakot, ahol megvásárolták maguknak a különböző tisztségeket ezek a helytartók, akkor ez sajnos a román parlamentben is igaz, tehát egy képviselők jelentős összegeket fordítottak arra, hogy képviselők lehessenek, és ez a befektetés, ez könnyen a semmisé válik, ha egy előrehozott választás esetén, hiszen az már egy teljesen új helyzet, új befektetés, új dolgok. Ez az egyik oka. A másik, hogy gyakorlatilag Romániának most a legkevésbé sem hiányozna egy újabb kampány. Tehát azt vegyük tudomásul, ha tényleg előrehozott választás lesz, mert ez még egyelőre nem tartunk még az első jelölésnél sem. Tehát Eugen Tomák hivatalosan nem számít úgymond kipipált jelölésnek, mert nem volt szavazás róla a parlamentben. Ha Vestia végigviszi, akkor lesz az első javaslat. Utána jönne egy második, és utána jönne az, hogy Nikus Ordán eldöntheti, hogy mi legyen tovább, mert megint van egy szabadsága. Igen, lehetőség megnyílik az előrehozott választásra, de nem kötelező kiírni, nem kötelező feloszlatni a parlamentet. Mondhatja azt, hogy jó, aki van, az vigye tovább. Most egy probléma van ezzel is. A Bolozsán féle szárny láthatóan arra játszik, hogy a második körben mégiscsak visszatapsolják. Tehát itt jön az emberi hiúság, és a tapsoló kórus által küldött jelzése komolyan vétele. Tehát Bolozsán elhitte a tapsoló kórusnak, hogy ő rajta áll, vagy bukik Románia sorsa. És egyfajta, tehát egyfajta revansot akar venni a szociáldemokratákon. Ez az elmúlt időszakban többször is elhangzott, hogy azért alakítson a szociáldemokrata párt kormányt, hogy vallja be, hogy nem képes. Tehát vallja be, hogy ő nem képes ebben a parlamenti konstellációban többséget maga mellé állítani, és akkor megszégyenülten kérjen bocsánatot, ezt már én teszem hozzá, kérjen bocsánatot térden csúszva Bolozsántól, hogy megmerte sérteni azzal, hogy megbuktatták. Itt válik ez már a szokásos román politikai szappanopera részévé, ahol Leonszé, meg nem tudom, Izaura itt könnyes szemekkel bele sírnak a kamerába, és a fájdalmaikat ilyen nagyon látványos gesztusokkal, a ruhájuk megtépésével fejezik ki, de ez már paródénka, mint szappanopera.
0: De az, hogy akkor most a magyar politikai szlengből átvéve hozzam ide, hogy abszolút filmszín házat játszanak Romániába a parlamentbe, az nem változtat azon, hogy Bolozsán kormánya az a megszorító intézkedések hatására omlott össze. Az azt jelenti, hogy a választások óta a román nép az a megszorítások gyűrűjében él, és lehet, hogy a vezetőik filmszínházat játszanak, de attól nekik a mindennapi életük nem lesz könnyebb.
1: Igen, és ez volt az, amit Bolozsán képtelen volt átlátni. Bolozsán polgármesterként nagyjából ugyanígy viselkedett, de nem vette figyelembe, vagy megyei tanácsi elnökként, mert volt mind a kettő, nagyváradi polgármester és Bihar megyei tanácselnök, nem vette figyelembe, hogy egy ország egészen más, mint egy közepes méretű város vezetése. Nem csak azért, mert a gondok más léptékűek, hanem azért nem mindegy, hogy egy jól fejlődő várost igazgatsz megfelelő bevételek mellett, van egy költségvetésed, amivel úgy nagyjából rendben vagy, hanem van egy ország, ahol a megyék közötti különbség óriási, tehát teljesen más szinten van Bukarest, Kolozsvár, Jászvásár, vagy, és teljesen más szinten van mondjuk Dorohoj, vagy nem tudom, tehát mondhatnék lepusztult településeket, ahol szintén emberek élnek, akikkel foglalkozni kell. És ebben a helyzetben Bolozsán nem vette számításba, hogy talán a megszorítói intézkedéseknél is valamivel empatikusabban kell megközelíteni. Tehát az egy dolog, hogy persze túlköltekezett az állam, fogyasztáson alapult, már sokszor beszéltünk itt, hogy fogyasztáson alapuló gazdaságról beszélünk, de, és ez itt van egy nagyon fontos de, egy fogyasztáson alapuló gazdaságot, főleg egy nagy nemzetközi turbulencia, több irányú orosz-ukrán háború, aztán jött az iráni háború, jött egy csomó minden válság közepette, nem lehet egyik napról a másikra úgymond befektetés típusú gazdaságá átállítani egy csettintésre, mert ahogy ez be is bizonyosodott, attól, hogy földbe áll a fogyasztás, nem jön a befektetés. Attól még önmagában nem jön a befektetés. Tehát az történt, hogy a fogyasztás elvágták, hiszen rengeteg pénzt vontak ki a gazdaságból a bérek megvágásával, a szociális kiadások megvágásával, de helyette nem kerül semmi, és ezt érezte a lakosság egy jelentős része, és akkor itt van az, amit például az RMDSZ is elszúrt ebben a kérdésben, hogy az országos szintű megszorításokkal párhuzamosan, vagy azt követően, tehát miután már mindenki kába volt attól, hogy lecsökkent a fogyatékos támogatása, vagy a bére, vagy elvonták a járulékokat, vagy juttatásokat belőle, azzal szembesült egyik napról a másikra, hogy a helyi adói megnőnek, vagy a kedvezményei megszűnnek, fogyatékos kedvezmények. Hirtelen rájött, hogy akkor a H2-szerre járuszon nagyobb ingatlan adót kell fizetni, ami nem tűnik soknak, ha pusztán a számokat nézzük, de valaki, akinek van 2000 leestett 140 ezer forintos fogyatékos ellátása, ha abból 70 ezer távolunk adóformájában, akkor már rögtön egészen más a helyzet. És ez a fajta vakság, és ez a fajta érzéketlenség volt az, ami okozta Bolozsán bukását, ez volt a fő ok, mert ez például a szociáldemokrata párt legfőbb választói bázisát sújtotta elsődlegesen, ők érezték meg leginkább, és úgy érezte a szociáldemokrata párt, hogy ez rájuk ég, hogy velük sanyargatják a népet, az ő részvételükkel, akkor az ugyanarra a választói tömbre rástartolt aur malmára hajtja a vizet. Jöttek még az állami vállalatok, ezt szokták a progresszívek előhozni, hogy ezért, mert hogy ott a politikai kifizető helyek voltak, ez kétségtelen, ez mindig is így volt, a liberális párt lenne az utolsó, aki ezt szóvá tehetni, de és itt van egy nagyon fontos dolog, ez akkor kezdték el újra előszedni, és hogy a privatizáció milyen remek megoldás lesz, mert mennyi pénz fog bejönni, egyszer, hogy pont akkor hozták ezt fel, amikor két ugyanilyen nagy csinadratával privatizált vállalat, az Azomures, a Marosvásárhelyi Vegyék Kombinát, és a Mangáliai, tehát tengerparti Dámen hajógyár került, magántulajdonba került, vagy privatizált hajógyára kerültek olyan helyzetben, hogy az államnak kellett gyakorlatilag segédkezet nyújtani. A Mangáliait a Rheinmetall veszi meg, meg, tehát ott magánból magánba megy, de csődhelyzetből veszi meg, tehát csődbe vitte egy magántulajdonos azt a vállalatot, amit egy az állami pénzből, mert a Rheinmetall az most gyakorlatilag a román haderőfejlesztési pénz oroszlán részét lenyúlta, ebből fogja úgymond szanálni a magántulajdonos által csődbe vitt vállalatot. Tehát ezért mondom, ezt nagyon óvatosan kell itt dobálózni, hogy állami tulajdon, nem állami tulajdon, mert a kép sokkal árnyaltabb.
0: És már csak azért is árnyaltabb, mert érthető az a politikus, akinek nem tetszik az, hogy az ő nevéhez, az ő pártjához kötik azokat a bizonyos megszorításokat. De hát a hitelekből költekező Romániában ezek a megszorítások azért következtek be, mert az Európai Unió ugye túlzott deficit eljárást indított már Románia ellen, és nekik le kellett tenni egy tervet, aminek a végén ott van, hogy ebből a negatív spirálból hogy tudnak kijönni. Hát hogyha visszanézünk erre az egy évre, mennyit értek el ebből a tervből, de kérdezhetem úgy is, hogy elégedette az Európai Unió azzal, amit Romániában lát.
1: Most ez is nehéz, mert fel lehet mutatni, hogy csökken mondjuk 1%-kal a hiány. Mondjuk a rekordméretű hiány egy valamennyi százalékkal csökken. Csak hogy ebben az esetben is felmerült, hogy ezeknek a csökkenésnek a jelentős része könyvelési technikával történt, nem pedig valódi dolgokkal. Tehát lehet azt mondani például, mert ezzel szokta példahozni, hogy azzal, hogy az egészségbiztosítási alapot, tehát a biztosított, vagy a befizetők alapot növelték, most mennyivel több pénz jutott be, igen ám, de az ellátást csökkentették. Tehát gyakorlatilag világos, hogy úgy tűnik, mintha több pénzből gazdálkodna az állami egészségbiztosító, de ha alaposan megnézzük, akkor ezt azon az áron értékel, hogy kevesebbet ad. Ilyen alapon, ha mindent megtagad, minden kifizetés megtagad, akkor 100%-os bevétel megtartás lehetne kimutatni. Ez így persze ostobaság. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nehéz, pont azért, mert egyszerre kell megfelelni egy külső szemlélő igényeinek, hogy látni akarom, hogy csökkentetted. És ezért látványos dolgokat csinálok, de amelyekkel gyakorlatilag sok esetben nagyobb kárt okozok, mint amennyi az a pillanatnyi haszon. Ezért én azt mondom, hogy itt nem volt semmi alaposan végig gondolva, ami azért is tragikus, mert nagyrészt azok hajtják végre ezeket a megszorítási munkálatokat, megszorítási lépéseket, akik ezt a helyzetet létrehozták. Tehát tudniuk kellett volna, hogy ez miért jött létre, mégis úgy látom, hogy a javasolt megoldások azok tűzoltószerűek, és ezért okozzák ezeket a feszültségeket. Az átlag polgár nem látja azt, hogy más is, tehát az állami vállalatok, illetve a különböző ilyen állami struktúrák, tehát a minisztériumi struktúrák ugyanolyan módon kivették volna a részüket a teherből, mint ahogy az átlagpolgár.
0: Hát úgy kezdtük a műsort, hogy úgy tűnik Romániában tovább mélyül a kormányválságot, a beszélgetés után ezt módosítom, Romániában kormányválság van. Köszönöm szépen Pászkán Zsoltnak, hogy erről a témáról is beszélgethettünk. Szőlős Éva és Lajár itt a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelésre elő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Békés Csabán, FM 97,3. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
1: A Hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
2: Kedves hallgatóink, újra itt vagyunk Sixon, egy cukrász manufaktúrában, azon a helyen, ahol azt gondolom, hogy aki szereti a hasát, és szereti a szépet, a finomat, akkor itt a helye, tartson velünk a következő fél órában, mert hogy mindenféle olyan dekorációs cukrász díszsel foglalkozunk, amivel aztán a tortákat, a cukrokat, a cupcake-eket és különböző cukrás süteményeket feldíszítenek. Kísérőnk pedig Kuszman Ágota és Budai Csaba ügyvezető. Azt el kell, hogy áruljam a hallgatóknak, hogy teljes sem beöltöztünk tetőtől talpig, tehát van rajtunk egy fejháló, egy ruha is, illetve egy lábzsák.
3: Mondhatnám egy komplett méhész felszerelés, csak a fátyol hiányzik az orrunk elől.
2: De Ágota azt mondta, hogy nem elegendő, hogy egyszer kezet most, amit még egyszer majd kezet kell mosni.
3: Legalább még egyszer, igen.
2: Ennyire fontos.
3: Köszönöm szépen a megértést. Igen, a lehető legfontosabb. IFS certifikát üzem vagyunk, és a higiénia az egyik alapvető követelmény. A folyamatos kézmosással együtt.
2: Sőt, azt is aláírtam, hogy nem vagyok beteg, nem köhögök.
3: Igen, elvárás ez is, hogy csak egészségesen lehet belépni az üzembe.
2: Merre vezet az utunk?
3: Parancsoljon. A manufaktúrába megyünk.
2: Azok a figurák, amit láttam ott, sárkánnyal, télapóval, és mindenféle manócskákkal, az mind Ildikónak a keze munkája.
4: Nem, itt közösen mindenki. Sok kreatív hölgy van itt.
2: Szóval ez jó ebben, hogy lehet kreatívkodni?
4: Hát hogyne? Az a fő szempont, hogy kreatívak legyünk. Mert akkor lehet sokfélét, szépet.
2: Most egy pici késsel egy szemet kiemel. Én úgy örülök, hogy van egy hiba. Mert azt hittem, hogy itt mindenki hibátlan, és sosem hibázik, és mindig minden tökéletesen csinál, és sosem lesz ideges. Mondjuk ideges nem lett tőled.
4: Szokott ilyen történni. Ide kell a nyugalom, türelem, nyugalom kell.
2: Tehát van, hogy az otthoni problémák után ide bejön,
4: hát
2: és ahogy készíti.
4: Nem lehet otthoni problémákkal járni. Az otthon marad, itt dolgozni jövünk, itt erre kell koncentrálni.
2: Nem mondja, hogy közben nem kattog a feje, amíg ezt a monoton dolgokat nyomkodja.
4: Hogy főzni.
2: És mi lesz a vacsora?
4: Jaj, hát ki tudja, spagetti.
2: És figurákat készít azért otthon, mindenkitől megkérdezem, nem. De azt látom, hogy itt annyira elfáradnak, hogy már otthonra nem marad kapacitás.
4: Nem. Én nem szoktam figurákat. Tortát meg, süteményt a sütünk, nyilván családnak, gyerekeknek, unokának, de figurákat nem igazán. Én legalábbis nem, bár ott lehet, hogy Icike, meg a Kata, ők ilyen nagy tortasütők.
2: És mi a legnagyobb kihívás, hogy melyik az a figura, amire igazán nagyon büszke volt, és önkészítette, és megdolgozott mikor, érte?
4: Mikor készen van, akkor mindegyik nagyon szép, és mindig arra törekszik az ember, hogy na, ezt most én meg tudtam csinálni, és szép lett, és jó lett. Mindig a kihívás az mindig jó, mert meg kell felelni neki, meg kell tudni csinálni.
2: De mondjon pár figurát, mert én csak mondtak kettőt, hármat.
4: Ember, mit szoktunk csinálni? A mennyasszony, vőlegény, most jön a nyár. Hófehérke és a héttörpét csináltuk most legutóbb.
2: Az összes karakterét?
4: Az összest, igen. Mindent, hófehérkét, meg az összes törpét, méhecskát, delfin, majom, elefánt, százféle figuránk van, ami mind csodaszép.
2: Otthon sorakozik egy-egy a,
4: nem, itt a polcon? Itt nem.
2: Se fénykép, semmi? Nem fáj a szíve, hogy egyszer csak ez a gyönyörű dolog, amin annyit dolgozott, egyszer csak valakinek a szájában és a hasában eltűnik?
4: Bejövünk itt, mindegyik itt van, mindegyikből mintánk van, és akkor tudjuk őket, hogy milyenre kell csinálni. Otthonra nem, nincs szükség. Kész lesz, szép lesz, megy a boltba, megy a megrendelőnek, és ők gyönyörködnek benne. Ők eszik meg.
2: És örömet okoz.
4: És örömet, így van. Hát milyen öröm, mikor az egyik boltba árulják a fánkot, és a mi szemünk van rajta. És akkor szoktam a páromnak mondani, nézd, ez biztos én csináltam.
2: Az Ágotát kérdezem közben, hogy azért 1917 óta van olyan forma, vagy formavilág, amit még Franz Bombassei talált ki, fejlesztett, és annyira működik, hogy a mai napig azt olyan használják. Tényleg?
3: Olyan, a klasszikus virágdekorációk mind ilyenek. Az 5000 termékből legalább 1000 olyan termék, ami 110 éves. Ezek mezei virágok, kerti virágok, galambok, kis csibék, amiknek a külalakja nem változott napjainkig. Tehát 110 évig pontosan ugyanúgy néz ki. Egy napraforgó, egy szélrózsa, egy kis csibe, egy galamb. Persze vannak postagalambok is, aminek már nem sok létjogosultsága van, mert ki a fene ír már leveleket, de a mi postagalambjaink csőrében még van egy kis boríték is.
5: Tartják-e a kapcsolatot a leszármazottakkal? Egyáltalán meddig ment generációról generációra ez a cukrász dekoráció? Tehát Franz Bombassei után voltak még leszármazottak, akik ezt tovább vitték? Ugye több mint 110 évről beszélünk.
3: Igen, Franz Bombassei az első után, az ő fia vette át az üzletet, Franz Kurt Bombassei. 43-tól a 70-es évek végéig irányította a svájci üzemet, és az ő utódja a fia lett volna, aki 64-ben meg is alapította a Németországban a Bombassei leányvállalatot, és arra készült, hogy átvegye a svájci üzemet is, sajnos egy balesetben elhunyt. És ott állt a család sokban, hogy először is elvesztették a fiúkat, másodszorban pedig nincs, aki tovább vigye a családi vállalkozást, és így az elsőszülött lánynak kellett helyettesítenie, ő a férjével együtt beszállt az üzletbe. 75-től a férje volt az ügyvezetője a svájci üzemnek, ők alapították a magyarországi üzemet, és hát a mai napig tartjuk a kapcsolatot, éppen tegnap beszélgettünk.
5: Én most már gondolom, dédnagymama?
3: 83 éves, még csak nagymama, de nagyon érdeklődő, a világ minden dolga érdekli, rendszeresen tájékozódik arról, hogy velünk mi van, mi hogy boldogulunk. Ők ugye eladták a céget 2000-ben.
5: Akkor ez az egyenetlen útja annak, hogy ez a családi hagyományos örökség
3: egy fiatal házaspárnak, és onnantól kezdve már csak egy baráti kapcsolat volt közöttünk, de a mai napig fennmaradt ez a kapcsolat. Relikviát kaptunk tőlük, régi prospektusokat, még fekete-fehér szórólapokat, szerszámokat, amiket ma már nem használhatunk, mert az egészségügyi előírások már nem teszik lehetővé.
5: Fényképalbumot is őriz. Itt egészen-egészen régi fényképek. Az első kép fekete-fehér fényképen 8-10 férfit látok egy ilyen díszes dekoráció, cukrász dekoráció mellett. Itt lehet közöttük Bombassei?
3: Hogyne. Ez a nagyon büszke, nagyon kackiás bajszú úriember. Itt az első sorban jobb szélen. Ez az alapító Franz Bombassei. Ő tartotta a cukrász dekoráció készítő tanfolyamokat, és ezek a kollégái mellette, akiknek éppen megtanította, hogy hogyan kell galambot, virágot készíteni cukormasszából. A következő képen az már egy családi fotó, ahol második Franz Bombassei és a családja látható, de még az ő édesanyja ül az előtérben, a széken, mellette az unokák, az a szöszke kislány, az ott Elizabeth Bombassei.
5: Mindenki szöszke, pedig a Franz Bombassei meg inkább egy ilyen sötétebb karakterról.
3: Ezt a mediterrán vonalat nem sikerült tovább örökíteni. A család későbbi generációi mind szőkék voltak, és kékszeműek, és ott látszik a Franz Kurt Bombassei, a felesége. Ők mind a ketten a dekoráció készítő üzemben dolgoztak. A felesége nagyon kedves a szívemnek, az Elizabeth édesanyja, ugyanis ő eljött Magyarországra, és ültetett nekünk egy hársfát. Itt áll az üzem előtt, virít, éppen most készülünk leszedni a termését, és hát egy zacskónyit biztos el fogunk küldeni az unokáiknak Svájcba.
5: Láttam egy szín palettát, amikor belépte a terembe, a szivárvány minden színe rajta volt, és az a felirat ragadott engem nagyon meg, hogy vegán. Ez most hívó szó, hogy mindent természetesen, csak növényi, természetes alapanyagokból, mindenféle adaléktól mentesen készítsünk? Budai Csaba.
6: Igen, igen, ez a piaci trend, ez nagyon élő és jelen van, meg talán mondhatni, hogy egyre inkább elég sok ember küzd különböző allergiával és egyéb egészségügyi problémákkal, úgyhogy keresik ezeket a úgynevezett clean label-ből, tehát amikor teljesen eszámmentes adalékanyag és csak természetes színezékekkel készült.
5: Céklapor? Vagy mire kell gondolnunk?
6: Igen, kurkumára, vagy akár céklára, igen, a pirosnál, vagy a lila színnél.
5: Melyik szín a legnehezebb?
6: Hát igen, a levélzöldnél, spirulina, az egy algafajta, az a kék szín, ezek amik a természetes összetevői.
2: És akkor ezeknek a párosításából, keveréséből még több és több szint önök
6: készítenek. Igen, ez hasonlóan, ahogy a vízfestéknél, igen, vagy egy színkeverés. Vannak azért korlátai, persze, tehát annyira ragyogó, vibráló színeket azért a természetes színezékekből nehéz, vagy majdnem lehetetlen előállítani.
2: Zöld a nagy kihívás?
6: Vagy hát, inkább szín? A piros leginkább, vagy az élénk piros, igen, talán az, hogy a természetes színezékekkel még nehéz elérni kihívást.
2: Budai Csaba azt mondta, hogy tovább megyünk méghozzá a csokoládék színhelyére, igaz? Vagy itt akkor kiléptünk. Marcipán nyomda, bocsánat, ez is azért magyarázatot kíván, hogy mi az, hogy nyomda?
6: Szitanyomásos eljárása közvetlenül a marcipán plakettek felületére. Tudunk több színnel is, különböző ábrákat, feliratokat.
2: Bekukkanthatunk?
6: Igen.
2: Jó napot kívánok! Kihez van szerencsém?
7: Gulyás Alex.
2: Gulyás Alex. Ön talán a legfiatalabb, vagy az egyik legfiatalabb, jól látom?
7: Igen, de József után én vagyok, 23 évemben.
2: Mi a feladata most? Meséljen nekem.
7: A hölgyek ugye lenyomdázták zöld és fekete festékkel ezt a háromszög formájú stancot. Nyomdázták, kistancolták, és nekünk körbe kell szedni. Miután körbe szedtük, várni kell, mi megszárad, és megfelelően megszikkad, és utána csomagoljuk. Általában egy napot szoktunk vele várni.
2: Ez a minta, hogy rákerült a marcipánra, ez már rányomták valahogyan?
7: Azzal a géppel ott rányomdázták, ugye ez felelős a festékért, az a gép pedig a forma kiütése, elvágásáért felelős a stancgép.
2: Aha, tehát ez a szitanyomásos technológia, ugye, igen. Ha jól sejtem. Hol a szita? Itt vannak oldalt, és mindegyiken más-más forma?
6: Igen, tehát ez a...
2: Ezen épületek
6: láthatók. Igen, egy épület. Tehát ez ahány színnel dolgozunk, mindegyikhez tartozik külön-külön egy ilyen szitaszerszám. Bekerül ide a gépbe, és akkor itt, ami fehérnek látszik, tehát ahol a minta van, ott valójában ez tényleg egy sűrű szövésű szitaszövet. Itt engedi át a festéket, ami fehérnek látszik, az a lilás bevonat, egy emúzió, ott pedig le vannak zárva ezek az apró lyukak. És akkor ebbe kerül bele a hitelfesték, és a gép lényegében azt csinálja, hogy szépen eloszlatja, és aztán átpréseli rajta. Itt alatta van a kinyújtott lemezek, amire maga a minta fog rákerülni.
2: Fiatal emberekhez vissza kell, hogy lépjek egy pillanatra. Azért az engem nagyon foglalkoztat, hogy 23 évesen hogy jutott az eszébe, hogy marcipán figurákat, egészen finom, finom kézimunkát igénylő dolgot formázzon, hogy ezzel foglalkozzon.
7: Eredetileg nem ez a munkám. Itt a cégem belül ugye én azt csinálom, hogy meggyúrom az anyagokat, és bizonyos méretre nyújtom, hogy odaállt a hölgyek, ugye tudják, hogy formálni.
2: Ha nem ez, és nem ez a gyár, akkor Szikszón milyen munka? A lehetőségek vannak egy fiatalember számára? Vagy csak Miskolc?
7: Igen, inkább Miskolc, ugye még itt van a Helgyár.
2: És miért itt, és miért nem Miskolcon?
7: Több okból is, ugye én eredetileg úgy jöttem ide, hogy csak néhány hónapra, aztán ugye sikerült itt maradnom, ez alatt a több év alatt nekem sikerült, ugye megszeretnem ezt a munkát, és úgy gondolom, hogy hasznos tagja vagyok ennek a cégnek.
2: Amit ön megérintett, az lehet, hogy mondjuk New York legmenőbb cukrászdáiban fogja valami nagyon illusztris környezetben valaki elfogyasztani. Tudják ezt önről?
7: Őszintén szólva, ez a munka sok mindenre megtanított, leginkább arra, hogy kellő kitartással bármi elérhető. Ez a munka megtanította számomra azt, hogy nem érdemes feladni, mindig csinálni kell, és ez a közösség, ami itt van, ők általuk sokat tapasztaltam.
2: Hány százalék a Csaba ezeknek a termékeknek az, ami gépesíthető, és mennyi az, amit tényleg kézzel kell megformálni? Itt közben látok, nem tudom, hogy ez már a BL-re készülő focicipők, itt a marcipánok a között.
6: Nyári világbajnokságra készül már. A gépesítettségünk nem túl magas, manufakturális jellegű a dolog. Automatizálni azért nehéz, mert rengetegféle termékünk van, és általában kis szériák. Tehát nekünk ez az erősségünk, ez a rugalmas, úgymond, hogy akár pár száz darabtól kezdve is elkészítünk adott terméket.
2: De nem lehet, hogy a konkurencia ezt mind gépesítette, majd egyszer csak megvalósítja?
6: Valóban a konkurenciánk, akik más üzlet filozófiát vallanak, ők előrébb járnak a gépesítettségben. Egy szűkebb termékkínálatuk van, viszont árban lényegesen olcsóbbak tudnak lenni ezáltal. És van a piacnak az a része, ami azt keresi, és megelégszik a tucat termékkel kedvezőbb áron, és van a piacnak az a része, amire mi számítunk, akik még hajlandóak megfizetni azt, hogy ez egyedi, egy kézzel készült, egy magasabb minőségű, egy nagyobb élvezeti értékű, értékű adott esetben, mert azért az automatizált termékeknél ott azért több kompromisszumot kell kötni a minőségnél.
5: És közben itt nézem Happy Birthday felirató kis táblácskák, kis makettek. Ezt a pici táblát, ez a marcipán tábla, ezeket helyezik fel a tortáknak a tetejére. Ez hová fog utazni? Ezt tudják már?
6: Igen, ez az Egyesült Államokba fog utazni, és akkor azon belül kereskedő partnerünkhöz.
5: Tehát valakinek megéri ezt szállítani hajóval, repülővel, és nem is tudom hogyan, kamionnal, ezeket a pici kis kézzel készített plaketteket a Sixo üzemből rakhassák rá a tortájukra. Ez csodálatos.
6: Úgy kell nézni, hogy nekünk itt igen több ezer vagy több tízezer darab, ami készül, de aki meg a saját tortáján vagy süteményén meglátja, ő neki az az egy az, amitől egyedivé válik.
5: Egyetlen egy darabos megrendelés is lehet? Vagy az megfizethetetlen? Ha valaki kitalálja, hogy 80 éves a nagypapa, és valami nagyon egyedit szeretnének, de hát egyszer 80 éves. Megcsinálják?
6: Megcsináljuk, megoldható.
5: Na, hova tovább vezet az utunk? Kilépünk a marcipán nyomdából, és
3: menjünk
5: akkor...
3: a csokoládégyártó üzem.
5: Ó, jól hangzik, ágotta közben. Tartja az ajtót, köszönöm szépen. És közben azon gondolkodtam, míg odaérünk, hogy egy ilyen hatalmas üzemet vezetni nőként, az mekkora kihívás? Komolyan veszik?
3: Nagyon remélem, hogy 35 év után már komolyan vesznek, igen.
5: És 35 évvel ezelőtt?
3: Akkor is.
5: Mi kell ehhez?
3: Álhatatosság? Igen, azt hiszem, leginkább elfogadtatni, de könnyebb dolgom volt, mert hiszen nőkkel dolgoztam együtt. A nőknek ez nem volt probléma. Első perctől kezdve csapat voltunk, elfogadták, és leginkább nekem az segített, hogy az akkori cég tulajdonos, az én főnököm is nő volt. Úgyhogy egy olyan hierarchia alakul ki, hogy egy nő, még egy nő, még egy nő, a termelésvezető helyettes, és utána a női beosztottak.
5: Azért nők tudnak egymás között kevésbé kellemesen viselkedni, de közben megcsapott ez az elképesztően tömény csokoládé illat. Bármerre nézek, mondhatnám szintén, hogy könyvtárban vagyunk, de ha behunyom a szemem, akkor szívem szerint beleugranék abba a keverőtálba, ahol a csokoládét keverik.
3: Jó választás az a tejcsokoládé.
5: Tejcsoki.
3: Tejcsoki folyik, a másik két oldalon, az egyiken fehér, a másodikon étcsokoládé. Igen. Ezek a csokoládé plakettek, amik itt készülnek, van egy nagyon komoly nyomdai előkészítő munka. A lapocska alatt van egy fólia, igen, amit itt az üzemben nyomunk meg, szintén szitanyomással. Ez a bombaszejnek, franc bombaszej, második franc bombaszejnek volt a találmánya. Annyira komoly volt, hogy be is jegyeztették a svájci találmányi hivatalba.
5: A transferfólia, franc bombaszej nevéhez köthető? Ezt nem is tudtam.
3: Dekobó néven a 60-as évek közepén jegyezték be a találmányát. És hát a mai napig gyakorlatilag változatlan formában gyártjuk. A különböző ételfestékek, nyomdafestékek összetétele változott, de a technológia nem.
5: A transferfólia gyakorlatilag úgy kell elképzelnünk, hogy bármilyen, nincs az a forma világ, amit ha rányomnak, azt ne lehetne rá applikálni a csokoládéra. Ugye?
3: Ami grafikai úton megvalósítható, az mind megvalósítható csokoládén. Akár egyszínű nyomattal, akár többszínűvel, a csokoládéra háromszínnél többel nem nyomtatunk szitanyomással. Ha háromszínnél többet szeretnénk megjeleníteni, akkor azt már digitális nyomtatással nyomjuk.
5: Az imént, amikor a szomszédszobában voltunk, a fiatalabb azt mondta, és engem nagyon meglepett, hogy nem is arra büszke, hogy mi kerül ki a kezek közül, milyen alkotásokra képes, hanem arra, hogy ez a csapat, ez a kis család, ez tartotta őt meg, és arra tanította, hogy nincs lehetetlen, hogy fel lehet állni. Ez egy különleges adottság a helynek, vagy azért dolgozni kell, hogy itt olyan emberek legyenek együtt, akik tényleg tartó pillérei egymásnak?
3: Ezen rengeteget kell dolgozni. Egyébként ez egy különleges fiatal ember volt, különleges hozzáállással, hozzáteszem, de a háttérben munkálkodik az is, hogy nagyon sok rokoni szál fűzi össze a dolgozókat. Van egy szemléltető példánk, hogyha a rokoni kapcsolatokat meg szeretnénk jeleníteni a munkatársaink között, akkor 37 vörös vonalat tudnánk kihúzni anya-lánya unoka, unokatestvér, férjfeleség, nagybácsi, unokaöcs, nagynéni, unokahú, sógor-sógornő között.
5: Egy unokatestvér találkozó szinte.
3: Lehetne akár. Tehát különböző családi kapcsolatok erősítik ezt a munkahelyi közösséget.
5: Huszman Ágotát mi hozta ide? Mert azt még nem tudjuk, hogy Ágota hogy került kapcsolatba az édességgel, a cukorral, a csokoládéval. Mielőtt még az üzemet vezette volna, esetleg ön is a kezéből, a kreativitásából boldogult?
3: Nem, én a nyelvtudásomból boldogultam. Az akkor az ország legnagyobb utazási irodájában dolgoztam, és engem csak megtaláltak, hogy lenne itt egy célfeladat, egy projekt, be kellene indítani egy üzem működését. És a 30-as éveimben rengeteg fölös energiám volt, úgy gondoltam, hogy ez pont nekem való, és beszereztem az engedélyeket, elintéztem a dolgozók felvételét, kiválogattam őket, felvettem őket, és mikor konyhakész volt az üzem, akkor mondtam, hogy most pedig lehet indítani a termelést. Volt egy termelésvezető, volt a 8 dolgozó, volt egy épület, ami megfelelt a célnak. Beszereztük az alapanyagokat, beszereztük az engedélyeket, a gépeket, és akkor a tulajdonos megkérdezte, hogy hát ha már ezt ilyen jól összeállítottam, nincs kedvem vezetni. És megmondom őszintén, nem tudtam ellenállni a kísértésnek, mert akkor úgy gondoltam, hogy amit nőként, és itt visszatérek rá, amit nőként az utazási szakmába elérhettem, azt elértem az üvegplafont, és nem láttam lehetőséget arra, hogy a következő 10 évben onnan feljebb tudnék lépni. Ez viszont egy ismeretlen terület volt, egy komoly kihívás, és akkor váltottam.
5: Na de úgy vezetővé válni, hogy tulajdonképpen akkor itt valamennyi dolgozónő többet értett abban a pillanatban a csokoládékészítés minden egyes pillanatához, mint ön, akkor még inkább nehéz lehetett elfogadtatni magát, és elfogadni azt, hogy mégis az utolsó szó az öné.
3: Hát azért én is mentem Svájcba tanulni. Nekem óriási szerencsém volt, mert én még a Franz Bombasszai feleségétől tanultam például marcipánrózsákat készíteni. Egy tüneményes idős hölgy volt, aki leült velem, és türelemmel mutatta, hogy hogy kell formázni, hogy kell lehajtani azt a levelet, hogy kell levágni a végét, és órákon át képes volt velem rózsákat csinálni. Sőt, akkori nyugdíjas kollégától tanultam virágot nyomni. Megmondom őszintén, sose gyakoroltam utána, de óriási élmény volt, és nagyon lényeges volt, hogy megmutatták azokat a sarkalatos pontokat, hogy mit kell figyelembe venni. Úgyhogy én, ha csinálni nem is tudom, nagyon lelkesen szoktam közreműködni minden apró részfeladatban. Amikor nagyon nagy hajtás van, akkor itt mindannyian beállunk. Mindenki segít valami.
5: Ön is, Csaba is.
3: Csaba is, igen. A karácsonyi nagy hajtásban nagyon gyakran látni bennünket is, ahogy pontocskákat nyomunk, az utolsó pontot egy virágra, vagy egy festékfoltocskát, egy szemet, egy szájat, valamit még mi is besegítünk, hogy időben elmehessenek a termékek.
5: Kedves hallgatóink, búcsúzunk a Szikszói üzemtől, és ne felejtsék, hogyha New Yorkban vagy Párizs utcáin sétálnak és betérnek egy cukrászatba, és látnak valami csodálatos marcipándészt a tortákon, akkor elképzelhető, hogy az itt készült Szikszón. A mai adást újra meghallgathatják a világhálón www.mediaclick.hu oldalon. A helyszínen a felvételeket Farkas Bálint készítette, az utómunkálatokat Schwarz Nóra, a gyártásvezető pedig Vancsok György. A szerkesztő Gyarmati Péter nevében köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Július 18-án csütörtökön, 4 óra. Hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanont is beleértve. Ide az a kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben Belső Erzsébetvárosban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton, este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Sport. Bemutatkozott Cristiano Ronaldo a 23. labdarúgó világbajnokságon a K csoport nyitó mérkőzésén, ahol Portugália 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Az eljelő négyesben Anglia-Horvátország 4-2, Gána-Panama 1-0. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 19-23 fokot mérnek. Nagy részt derült az ég, csak északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon vannak borult tájak. Napközben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők, ezekből délután az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok. A szél többnyire mérsékelt marad, délután általában 27-32 fok valószínű.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a népballada műfajának néhány fontos vonását mutatjuk be. Dr. Küllős Imola néprajzkutató, Vegyen minden példát róla című tanulmánya alapján. Zenei összeállításunkban falusi vonós bandák muzsikája mellett énekelt balladákra is hallunk példát. Pénzes Géza vagyok. A népballadák olyan verses és sokszor énekelt elbeszélések, melyekben a szereplők közötti párbeszédekből bontakoznak ki a bajós, tragédiába torkolló események. Gregus Ágost 19. századi irodalmár szerint a ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve. Az európai irodalom egyik legnagyobb alakja, Goethe úgy vélte, a ballada egyenesen a költészet őstojása, mert egyszerre hordoz elbeszélést, drámaiságot és lírai érzelmeket. Természetesen a ballada néven emlegetett énekelt versek meghatározása, az énekek hossza, bennük a lírai, drámai és elbeszélő elemek aránya koronként, népenként, sőt vidékenként is különböző. A magyar népballadák egyértelműen kötődnek az európai népek zsidó-keresztény gyökerű kultúrájához, még abban az esetben is, ha egy-egy balladai történet sajátos nemzeti jegyeket mutat. Erdélyi János polihisztor, költő és esztéta nevéhez fűződik a legelső nagyszabású, tudományos igényű magyar népköltési gyűjtemény, a népdalok és mondák megjelentetése, mely Arany János ballada költészetét is megalapozta, és ez a munka inspirálta Kriza Jánost is a híres Vadrózsák című ballada gyűjteményének összeállítására. A legkorábbi magyar népballadákat csak a 18. század közepén jegyezték fel, ezért a műfaj kialakulásának ideje nem határozható meg biztosan. Számos néprajzkutató, köztük Vargyas Lajos is úgy vélte, a műfaj ennél sokkal régebbi, és a magyar parasztság valószínűleg már a középkorban kialakította a hősköltészeti hagyományokra visszavezethető népballadák végső, letisztult formáját. Szövegüket, stílusukat olyan korábbi elbeszélő és lírai műfajok formálták, mint a hősének, a rabének, a virágének, valamint a táncdalok. De egyes ballada típusokban még a halott sirató énekek nyomait is felfedezhetjük. Más elméletek szerint a műfaj megszületésében a hivatásos énekmondók, a históriás énekek, valamint a kéziratos és nyomtatott közköltészet darabjai is szerepet játszottak, ezért eredete későbbi korra tehető. A népballadákban a valós történet rendszerint egymással szembe került hősök párbeszédéből és homályos utalásokból kerekedik ki. Az elbeszélés hiányosságaira, az úgynevezett balladai homályra kétféle magyarázat is született. Az egyik szerint az énekbe foglalt eseményt minden bizonnyal jól ismerte a korabeli hallgatóság, így nem volt szükség magyarázatokra. A másik vélemény szerint a szájról szájra hagyományozódás során fokozatosan hullottak ki a nagyon személyes, a történet szempontjából lényegtelen részletek. Az énekesek időről időre saját igényeik szerint megváltoztatták a szereplők nevét, az események helyszínét és korát is.

zsidó keresztény etika alapjául szolgáló 10 parancsolatból és szokásjogból fakadó íratlan törvények nem csak az urakra, hanem az alsóbb néposztályokra, a falvak zárt közösségében élő jobbágyparasztokra, zsellérekre és cselédekre, sőt, a kevesebb kötöttséggel élő szabadosabb erkölcsű pásztorokra, katonákra is vonatkoztak. Ebben a világban szigorú közösségi normák szabták meg az egyén boldogulásának lehetőségeit születéstől halálig. Jól lehet, az írott törvények és az íratlan közösségi elvárások korlátozták az egyén mozgásterét, ugyanakkor bizonyos védelmet és biztonságot is nyújtottak számára. Ezért a szabályokat és normákat az egyén az élete árán is szem előtt tartotta. A népballadák tele vannak jóvá tehetetlen emberi bűnökkel, hihetetlen és elborzasztó tettekkel, gyilkossággal, hűtlenséggel és házasságtöréssel. A hajdani ballada hősök általában féltékenységből, kegyetlenségből vagy szerelemféltésből követték el erőszakos tetteiket. A történet rendszerint in medias res, azaz a dolgok közepén kezdődik, és különböző jeleneteken át közelít a csúcspont, a tragikus vég felé. A népballadákat éneklő közösségekben inkább sajnálták sem, mint elítélték volna a lázadó, ám a szokás jog értelmében elbukó hősöket. Ezek az énekek ugyanis az idejét múlt törvényeket, közösségi normákat és szabályokat kérdőjelezték meg, és a személyes érzelmek, illetve egyéni szempontok létjogosultságára irányították rá a figyelmet. Arany János egyik írásában ezt a jelenséget a következőképpen fogalmazta meg. Természete a balladának, hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelemvilágra, nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki, mennél erősebben. Magukból, a tényekből, s járulékaikból, mint idő, hely, környezet, környület, csupán annyit vesz föl, amennyi múlhatatlanul szükséges, csupán annyit a testből, mennyi a lélek feltüntetésére okvetlen megkívántatik.

kedves hallgatóink! Műsorunkban dr. Küllős Imola néprajzkutató Vegyen minden példát róla. Vétek és bűn a magyar népballadákban című tanulmánya alapján a népballada műfajának néhány fontos vonását mutattuk be. Zenei összeállításunkban, falusi vonósbandák muzsikája mellett énekelt balladákat is megidéztünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: 70 évvel ezelőtt október 23-án budapesti diákok és egyetemisták indultak el, hogy az elnyomó rendszer ellen tüntessenek. Békés szándékuk forradalommá duzzadt, amelynek leverése után kemény megtorlások következtek. Nem csak Magyarországon, hanem például Romániában is, ahol a magyar forradalommal szimpatizáló diákok és egyetemi hallgatók bűnhődtek szolidaritásukért. Az egykori börtönviseltek fogynak, alig vannak már szemtanúk. Erről is szól mai műsorunk. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Életének 87. évében elhunyt Kelemen Csongor, a romániai kommunista diktatúra áldozata, az 1956-os forradalmat követő megtorlások egyik utolsó székelyföldi túlélője, aki 5,5 évet töltött a különböző börtönökben politikai fogolyként. Kelemen Csongor 1940-ben született Oklandon, unitárius lelkész családban. Ő maga is teológusi pályára készült, életútját azonban derékbe törte az 1956-os magyar forradalom leverését követő kommunista megtorlás. Később Csíkszeredában telepedett le, ahol családot alapított, és munkája mellett csendes tanúja maradt a kommunista diktatúra áldozatai sorsának. Rendszeresen részt vett a Volt Politikai Foglyok Szövetsége és az 56-os megemlékezések rendezvényein, személyes emlékein keresztül őrizve a korszak történetét. Kelemen Csongor 2024. októberében Életem 56 árnyékában címmel jelentette meg önéletrajzi kötetét. Bíró István akkor beszélgetett vele.
3: 1940. április 21-én még a régi román világban születtem. A hölgy, aki beírta a nevemet, Csongor néven írta be.
4: Tehát románosan.
3: Hál' Istennek, hogy az édesapám, amikor a bécsi döntés megtörtént, egyenesen a néptanácsra ment, és új keresztlevelet csináltatott nekem. Oklandon éltem le az életemet, amíg otthon voltam. Ott jártam iskolába, már 5 éves koromban mentem az iskolába, mert az apám is, meg az anyám is tanár volt az iskolánál.
4: Csongor bácsi megpróbáltatásai már 1956 előtt megkezdődtek, ugyanis, ha jól tudom, 44-ben menekülniük is kellett.
3: Igen, 44-ben elmenekültünk, mert az apám úgy érezte, hogy annyi ellenséget szerzett magának, nem beszélve a kommunista világgal, hogy kénytelen volt ezt az utat megtenni. Addig mentünk, amíg Dachauba értünk, ahonnan aztán egy olyan papírral jöttünk haza, amit egyfolytában mutogattak a férfiak állomásról állomásra, hogy nekik szabad útat kell engedni hazafele. És 47-ben az egyik barátunk, aki nálunk járt és jól beszélt oroszul, elolvasta, még a hajaszála is égnek állott, amikor bele volt írva abba a papírba, hogy megbízhatatlanok, direkt Észak-Oroszország.
4: A hatóságok szerint mi volt Csongor bácsinak a legnagyobb bűne?
3: Nem értettem egyet az akkori kommunista rendszerrel. Nekem, mint teológusnak, másodéves teológus voltam, nem függött össze se az a fajta ismerkedés, se az a fajta dolog, amit a Securitate végzett rajtam. Hát mondjuk a legfájdalmasabb, amiért elítéltek. Orbán Laci, aki osztálytársam volt, Laj Imrével egy szombaton délben meglátogattak. És amikor kikísértem őket a kapuba, hivatkoztak rá, hogy van egy szervezet, amit ők alapítottak, aminek EMISZA neve, Erdély Magyar Ifjak Szövetsége, ezt én is bent a börtönben tudtam meg, hogy majd fognak küldeni egy levelet, amiben elmondják, hogy hogyan tudok a falu ifjúságával kontaktusba lépni. Ez a levél soha nem érkezett. De a 15 év kényszermunka erről szólt. így próbáltak mindent elkövetni, hogy belerántsanak ebbe az egész pokolba. Mert valóban pokol volt az, amit egy életen keresztül végig kellett szenvedni.
4: A börtönben nagyon sokszor bántalmazták.
3: Ha megmutatom az ujjaimat, neki fogtam éjjel kötögetni, és a pokrócból, a szalmazsákból húzogattam ki a szálakat, és amikor én az akkorka darab pokróccal kerültem oda a leadáshoz, addig ütték a kezemet a kőzöld bükfa cseber rúddal, amíg ilyen csináltak belőle.
4: Orgasok az ujjaim.
3: Igen, és nem csak orgasok, hanem bütykösök is, meg alig tudok fogni is már. Sose gondoltuk, hogy hazaérünk rendesen, de sikerült. És a jó Istennek az áldása, a szeretete, a gondoskodása volt az, ami hazahozott minket.
4: A börtön évek után sem kímélték, sőt, üldözték. A rendszerváltás utáni már eltelt 34 év. Miért csak most jelent meg ez a kötet, és milyen céllal?
3: A fiam nagyon megpróbált engem, hogy rám kényszerítse az írást. Valamilyen féleképpen el is indult, de mindahányszor neki fogtam, mindig valami lelki akadály történt, ami megállított az írásban. Hogy milyen célból? Hát ismerje meg a világ, azt az életmódot, amit én végig kellett éljek. Mert abba a korba helyt állni és embernek maradni nem volt könnyű dolog. És én megpróbáltam. Megpróbáltam még félretéve minden búmat, bánatomat le is írni, aztán majd el fogják olvasni. Valós tényekkel írtam meg, és nem válogattam a szavakba, a mondatokba, hanem egyenes beszédként írtam le mindent, ami az életemben történt.
2: Végső nyugalomra helyezték ma Csíkszeredában, a Kalász negyedi temetőben Kelemen Csongort, a romániai kommunista diktatúra egykori politikai áldozatát. Őt hallották az előbbiekben. Az 1956-os forradalom leverése után igen sokan disszidáltak a tengeren túlra. Az Egyesült Államokbeli magyar diaszpóra tagjainak leszármazottjai közül sokan tevékenykednek magyar szervezetekben is. Nemrég az ország függetlenségének 250. évfordulóján az ott élő magyarok Washingtonban a Kongresszus könyvtárában gyűltek össze az amerikai magyar koalíció gáláján. Olyanok voltak jelen, akik Amerikát választott, vagy szüleik által választott hazájukként ünneplik, és egyben magyar identitásukra is büszkék. Kerekes Judit aktív tagja a közösségnek, New Yorkból érkezett, ahol egyetemi professzorként dolgozik, és számos amerikai magyar kezdeményezésben és szervezetben vesz részt. Vele beszélgetett Nárai Balázs.
5: Egyszerűen fantasztikus ez a millió, ahol megrendeztük. A könyvtárnak a hangulata, a korintoszi oszlopok, a freskók, a szobrok, és főleg az, hogy mi egymással találkoztunk. Tehát szerte Amerikában, a különböző államokban, különböző magyar közösségekben többnyire ingyen szolgálunk, szolgáljuk a magyarságot, a fönnmaradásunkat, és most mosolyogva, felöltözve láttuk egymást. Többnyire a rohanó munkába találjuk egymást, egyik rendezvényről a másikra szaladunk, vagy éppen készítünk elő valamit sok-sok munkával, és itt most lenyugodtunk egy finom vacsorával, és egy fantasztikus programmal. Az egész ünneplés hangulata, amit magunkkal viszünk, és otthon továbbadunk.
6: Ez a mindennapokban milyen erőt, energiát, inspirációt ad, hogy folytassa részben a magyar közösségért a munkát, és természetesen aztán kicsit szélesebben a mindennapokban a munkát.
5: Jó sokat dolgozni, jó hajtani, és a hétköznapok apró sikereinek örülni, de néha szükségünk van feltöltődésre. Mi szolgálunk, de nekünk is kell valahonnan energiát kapni. És amikor így együtt vagyunk, és ilyen csodálatos, mélységű beszédeket hallgatunk, mert én itt most mélységről beszélek, ezek, amik föltöltenek, és ebből tudunk adni, amikor hazamegyünk a saját közösségünknek.
6: Kicsit kinyitjuk a képet, és nem csak mint magyar közösség, hanem mint tudományos közösségről beszélünk, akkor ez mit jelent, miképpen lehet továbbvinni, akár hogyha beszélünk a matematikáról, vagy egy kicsit a gondolkodás felfrissítéséről, a fiatalok bevonásáról.
5: Biztos hallottál a Rubik kockáról. Az most 50 éves. Magyarország kijött egy új játékkal, az a neve, hogy Rubik Grid Block. Régen a matematika memorizálás volt, és nagyon sok ember utálta a matematikát. Elvégzett akár egyetemet is. Most ezzel a magyar matematikai innovációval a gyerekeket be tudjuk vonni. Óvodába kezdjük 4-5 évesekkel, és egészen egyetemig tudjuk csinálni. A matematikát úgy tanítjuk, hogy feladatot kapnak a gyerekek, ami egy játék. Annak a megoldását figyeljük, hogy melyik gyerek hogy gondolkodik. Nem mondjuk meg a megoldást, de kérdezünk. És ezzel a kérdéssel gondolkodásra késztetjük. És kihozzuk belőle a legtöbbet, amit ki lehet hozni. Sikerélménye van, hajlandó csinálni. Legközelebb még többet és még többet tud elérni. Ez olyan, mint egy spirál. És ez magyar innováció. Kökényes Imrének hívják, aki a játékot kifejezte, és azért hívják Rubik Gridlaknak, mert Rubik Ernő adta hozzá a nevét és a tudását. Jelenleg ezt a kutatást 8 országba tartjuk, Kínában több ezer gyerekkel, benne van a kurikulumban. Magyarországon 3 város, Tatabánya, Szolnok és Budapest van benne. Én New Yorkból vagyok, New Yorkban 4 iskolába csináljuk ezt a programot, leendő óvónénikkel, leendő tanítónénikkel és leendő tanárokkal, valamint van New Yorkban egy nemzeti matematika múzeum. Minden szombaton délelőtt a tanárjelöltekkel workshopot csinálunk. 50-60 ember szerte Amerikából és a világból jön, és a magyar innovációt, a magyar játékot ismeri meg. Hogy most mire készülök? Lesz a zárása a 19 évnek, ami Mathematica Connection Conference at the City University of New York. Ez azt jelenti, hogy megnyertük az Erasmus pályázatot, tehát magyar gyerekeket hoztunk ki Amerikába egy fél évre tanulni. Amerikai gyerekeket küldtünk haza Magyarországra egy fél évre. Akkreditáltattunk minden kreditet. Volt egy afrika-amerikai lány, aki olyan jó közepes tanuló volt. Egy szemesztert csinált meg az 5-ös Loránd Tudományegyetemen Budapesten, és AA-minus tanuló lett belőle. Professzorokat is exchange cserélünk, tehát gyakorlatilag folyamatosan építünk hidakat a két ország között.
2: Kerekes Judit New York-i egyetemi tanár hidat képez generációk és kultúrák között is, miközben magyar találmányokat és oktatási módszereket is népszerűsít. A felvidéki füleken a hidat az ügyes asztalos verseny munkadarabjai képezték. A település óvodásai kapták meg a Dancsó János asztalos mester emlékére rendezett, határon átnyúló szakmai gyakorlati vetélkedőn készült székeket. Azóta a füleki gimnázium és szakközépiskola asztalos tanulói gondoskodtak azok felületkezeléséről, és a már teljesen kész kis székeket sok más gyermekjátékkal együtt Agócs Attila polgármester adta át a versenyszervezőivel. Tarnóczi László riportja.
7: Füleken egy szép városi ünnepség keretében díjazták a tanév során sikereket elért tanulókat. Hány éves korosztályban és mik voltak azok az eredmények, amelyek kiemelkedtek innen a régióból is? Agócs Attila, Fülekváros polgármestere.
8: Fülek bar kisváros, hiszen most már nem egész 10 000 ember lakik itt, de 10 iskolai intézmény működik a városban. Ebben van 2 óvoda, 4 alapiskola, magyar és szlovák alapiskola, egyaránt van benne speciális alapiskola, gimnázium, szakközépiskola és művészeti alapiskola is. És már ebből is látszik az, hogy ez egy nagyon széles merítés, és így az eredmények is a tanulmányi versenyektől, a sporteredményeken keresztül, a művészeti teljesítményekig ölelik fel a teljes iskolai oktatásnak a keretét, és hát igen, így évvégén mindig adunk lehetőséget az iskolaknak kiemelni a legjobb diákjaikat, hogy ők is érezzék, hogy figyelünk a teljesítményükre, hiszen a legkiemelkedőbbeket felemlegetjük akár a városi tanácsülésén is, hiszen néha országos nagyon szép eredmények is születnek, és hát erre volt ez a mai nap.
7: Még véget sem ért az ünnepség. A Stúr utcai óvodában egy kis rendezvény keretében bemutatkozhattak az óvodások, illetve átvettek egy apró ajándékot, ami szimbolikus értékű a Füleken szervezett határon átnyúló nemzetközi asztalos versenynek az eredményét. Kis székeket készítettek óvodásoknak.
8: Szimbolikus dolog ez, de egy nagyon fontos dologra mutat rá arra, hogy a határon átnyúló együttműködést néhány évvel ezelőtt sikerült kiterjesztenünk az oktatás területére is. 4-5 évvel ezelőtt vágott bele a város egy barnamezős ipari tanári fejlesztésbe egy Interreg pázadba, és akkor mélyült el a helyi szakközépiskola és a Salgótarjani középiskoláknak az együttműködése, és azt gondolom, hogy ennek egy szép, organikus folytatása az, hogy most már közös asztalos versenyt szerveznek itt a Füleki szakközépiskola műhelyeiben az érintett intézmények, és ez ennek egy ilyen helyi bemutatása, valójában összekötése a helyi iskolarendszerrel, tehát tényleg nagyon fontos, nem csak azt mutatja meg, hogy a határon átnyúlóan együttműködnek az intézmények, hanem hogy ennek az együttműködésnek a helyi vonatkozása is milyenek, és ezek fontosak.
7: Lipták Melinda a Füleki Stúr utca óvodának vezetője. Hány csemetét gondoznak itt, és mennyire felszerelt az intézményük? Kívülről egy gyönyörű parkba helyezve csodálatosan néz ki az intézmény.
9: A mi óvodánk ebbe az iskolai évbe 161 csemetét ápol, gondoz, nevel. 7 osztályunk van, mind a 7 osztályban szét vannak osztva ezek a gyerekek. Van 4 szlovák tannyelvű osztályunk és 3 magyar tannyelvű osztályunk. Óvodánk felszereltsége nagyon megfelelő, mindennel fel vagyunk szerelve, gyönyörű a kinti areálunk, és nagyon szépek az osztályok is.
7: Ajándékot kaptak most a Nemzetközi Asztalos Verseny versenyzőitől tulajdonképpen, azokat a kis székeket, amelyeket a Dancsó János Asztalos Emlékverseny keretében készítették, és szépen rímelt erre egyik vers, ami arról szólt, hogy kinőttük a kis székeinket.
9: Igen, kimondottan ilyen verset szerettünk volna választani, ami valami ezzel az asztalos munkával, vagy valami kis székkel kapcsolatos, ilyen verset találtunk. Nagy örömmel fogadtuk, hogy a mi óvodánk lett kiválasztva, hogy ezeket a kis székeket megkapja. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, nagyon szépen köszönjük. Ezek a kis székek a játszószobákba fognak kerülni. Szerintem minden osztályba adunk belőle egyet, hogy legyen.

0: Berta Viktória vagyok.
1: A Füleki Papréti óvoda igazgatója. Itt hány gyermeket nevelnek?
0: 131-en vannak beiratva ebben az iskola évben.
1: Itt is nagyon szép parkos környezet veszi körül az óvodát, és a nevelési programjukban is fontos szerepet kap a környezetvédelem.
0: Igen, a környezetvédelemre visszük a hangsúlyt, minél többet a gyermekekint legyenek a természetben, szülőkkel együtt, családias hangulatokban kiránduljanak, és minél többet legyenek a friss levegőn.
1: Kapták most ezeket a ügyes kis székeket, az ügyes asztalos tanulók versenyének produktumát.
0: Nagyon örülünk neki, és hálásak vagyunk, hogy a mi gyerekeink tudják használni az óvodában ezeket a székeket. Köszönjük szépen!
2: Fülekre kerültek az ügyes asztalos verseny munkadarabjai, amelyek a Dancsó János asztalos mester emlékére rendezett határon átnyúló szakmai gyakorlati vetélkedőn készültek.
3: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: Teltházas jótékonysági koncertet adott Budapesten az Ismerős Arcok zenekar, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egészségügyi programjának támogatására. A KMKS programja a fogyatékkal élőket, a súlyos betegségekkel küzdőket, műtétek előtt állókat, illetve utókezelésre szorulókat is támogatja. Részletek Iváncsik Attilától.
4: Maradjanak életbe, vigyázzanak magukra, és gondolunk rájuk, nem felejtjük el őket, és amiben csak lehet, próbáljuk őket segíteni.
5: Hangsúlyozza Nyerges Attila, az Ismerős Arcok együttes énekese.
4: 30 éve arról beszélünk, hogy azok a határok vagy kerítések, amiket húzigáltak itt közöttünk össze-vissza, teljesen lényegtelenek. Ha az emberek közötti határok megszűnnek és eltűnnek, már pedig mi ezen dolgozunk, akkor ezeknek a kerítéseknek nincsen semmiféle jelentősége. Ráadásul a magyar egy olyan nép, egy olyan nemzet, aki általában, amikor baj van, akkor nagyon komolyan tudnak összefogni. Amikor gondban van valaki, akkor pillanatok alatt nagyon komoly segítség áll össze.
5: A Fegyverek tüzében című koncerten két dal erejéig a Munkácsi Popovics emese is csatlakozott a csapathoz, népdallal színesítve a fellépést.
6: Mindig szeretek olyan eseményeken részt venni, amik valahogyan kapcsolódnak Kárpátaljához, az otthonomhoz. Ezért is hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek és énekelhetek egy színpadon az Ismerős Arcokkal és együtt velük.
5: A koncert bevételével a KMKS Verecka alapítványának munkáját segítik. A támogatás súlyos betegséggel küzdő, műtétek előtt álló, illetve utókezelésre szoruló kárpátaljai emberekhez jut el. A program a fogyatékkal élők támogatását is szolgálja. Galambos Tándor, az Ismerős Arcok basszusgitárosa.
7: Ha az ember egy jó célt villant, és az emberek azt mondják, hogy érdemes csatlakozni, akkor ennek híre megy, hogy az egyik ember a másiknak fogja továbbadni. A koncert címe az, hogy Fegyverek tüzében, ugye ez nekünk egy akkori dolog volt egyébként, amikor szintén Kárpátalján és Ukrajnában háborúdult, és akkor azt gondoltuk, hogy azok a régi dalok, amik szintén háborús környezetben születtek, mának azt üzenik, hogy nem kéne ezt soha, ha lehet, újra meghallanunk, illetve elérjen hozzánk a háború, úgyhogy egy picit talán. Nagyon egyszerűnek fog hangzani, de a békére próbálunk ugye minden egyes megszólalásunkkal mutatni. Úgyhogy azt szeretnénk, hát ha üzenni lehet, akkor azt, hogy vessünk véget, ha lehet az értelmetlen dolognak.
5: A háborús körülmények miatt sok család került különösen nehéz helyzetbe. Rajtuk lehetőség szerint segíteni kell. Hangsúlyozza Brenzovics László, a KMKS elnöke.
8: Nagyon fontos ez a program, és azért kezdtük el ezt, mert számos olyan igény érkezett a KMKS felé, hogy segítsünk rászoruló betegeken, hiszen a háború következtében, meg a általános szegénység következtében nem tudták finanszírozni a gyógyítatásukat. És emiatt gyűjtést is szerveztünk, illetve a magyar állam támogatásából is több száz beteget sikerült megtámogatnunk. Az elmúlt években ez kérvényezik, és majd egy ilyen orvosi bizottság dönt arról, hogy érdemes a támogatottságra, és hát őszintén örülök annak, hogy a Ismerős Arcok ez a magyarság körében rendkívül népszerű együttes felkarolta ezt a mi ügyünket, és jótékonysági koncertet ad. Ugye ők jártak Kárpátalján 2021-ben a KMKS ifjúsági szervezetének a meghívására, és akkor is egy beteg gyerek megsegítésére történt a gyűjtés. És hát remélem az, hogy ez nem lesz egy ilyen egyedi alkalom. A Kárpátaljai Magyarság sajnos a háború következtében is támogatásra szorul, és igyekszünk ezt a programot folytatni és támogatókat gyűjteni hozzá.
2: Jótékonysági koncertet adott az Ismerős Arcok zenekar Budapesten, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egészségügyi programját anyagilag is támogassa. Az erdélyi református egyházkerület is több téren igyekszik segíteni a háború sújtotta magyarokat. Az egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya még 2022. februárjában az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kitörésének pillanatában hirdetett gyűjtést a kárpátaljai közösségek megsegítésére. Idén már a 22. segélyszállítmányuk is célba ért. A részletekről Tusai Szilárdot, a Diakónia Keresztény Alapítvány egyik koordinátorát, Ferenc Ádám kérdezte.
9: Az Erdély Református Egyházkerület, amióta létezik, azóta foglalkozik segélyezéssel, segítségnyújtással. Azt hiszük, hogy az egyháznak is az egyik missziós alapelvünk az, hogy segítsünk a rászorulókon és azoknak, akiknek szüksége van segítségre. Úgyhogy nagyon sok esetben műtéti beavatkozásra, egy lebetegedés, egy katasztrófa, természeti csapás esetén is voltak már számtalanszor gyűjtések indítva, amelyeket az Erdély Református Egyházkerület kezelt és meghirdette a gyülekezeteiben, gyülekezeti tagjainál, vagy bárki, aki egyszerűen csak látta ezt a felhívást, megkeresést, és úgy gondolta, hogy támogatni szeretné azt a bizonyos ügyet, akkor kimondottan arra az adott bankszámlára akár egy-egy összeget utalt, akár volt rá számtalanszor példa, hogy egyéb lehetőségekhez mérten, élelemmel, eszközökkel, bármivel, amivel éppen tudott, valaki felajánlta a segítséget. Tehát gyakorlatilag ez a gyűjtés és a mások megsegítése, ez egy nagyon régi történet. 4 éve alakult át arra, hogy akkor ez egy különleges helyzet volt az ukrán-orosz háború kitörése és a kárpátaljai testvérek segítése.
10: 22 segély szállítmányról van szó. Mire volt szükség alapvetően, és mennyire volt nehéz logisztikailag megszervezni ezt a fajta közösségi munkát?
9: Már az első pillanatban az volt az első dolgunk, hogy a kárpátaljai református egyházkerülettel felvettük a kapcsolatot püspök úrral. Főtisztelet az Fábián püspök úrral nagyon régi kapcsolatunk van, és az ottani különböző gyülekezetekben szolgáló lelkészekkel is, és azt mondtuk, hogy mi akkor segítünk, amikor mondják, hogy segítségre van szükség. És mire van szükség. A gyűjtést abban a pillanatban elindítottuk, hogy tudtuk, hogy ez egy hosszú távú történet lesz, nem egy ilyen gyors lefolyású, mint mit tudom én, egy árvíz esetén, hogy lefolyik a víz, és akkor nem tudjuk, hogy az emberi szapot kell lapátoljon, hanem ugye még mindig nincs vége a háborúnak, és tudtuk, hogy ez egy hosszú távú futás lesz, egy maraton lesz, ha úgy tetszik. És ugye szó esett róla, 22 szállítmány ment ebben az időszakban, mindig az volt, hogy gyűjtöttünk, és mi közben tartottuk a kapcsolatot, mire van szükségük azonnal. Volt olyan, amikor élelmet vittünk, volt olyan, amikor imakönyveket vittünk, volt olyan, amikor 20 tonna sót szállítottunk. Egyszerűen csak szóltak, hogy nézzetek, most az a helyzet van, hogy elfogy az étkezési só. És akkor itt nekünk a parajdi kapcsolatainkon, de akkor még működött a parajdi sóbánya, keresztül egyenesen vásároltunk és sót juttattunk el. Ez így szépen hangzik és egyszerűnek tűnik, de nem így van, hiszen meg kell tervezni azt, hogy hogyan kerül át a határon, amennyiben nincs ez megfelelően lepapírozva a hatóságokkal együttműködve, megtörténhet, hogy elveszik és a frontra küldik, és akkor azok, akik oda menekültek, és itt ezt ki szeretném emelni, hogy Kárpátalján a háború első pillanatától kezdve már nem csak a magyarokat segítettük, hanem az oda menekült testvéreket, tehát élnek ott ukránok, oroszok, belső Ukrajnából menekült más népcsoportok tagjai, és az ottani gyülekezetek gyakorlatilag úgy tekintenek erre a missziós célra, hogy annak segítenek, akinek szüksége van rá, és ott most mindenkinek szüksége van rá. Úgyhogy első részben ez volt a legfontosabb, hogy az ott élőkkel legyen meg a tiszta kapcsolat, hogy mikor mire van szükség, élelmiszer, tartós élelmiszer, bombabiztos hely, stb. A másik a Magyar Külügyminisztérium segítségével, a hatóságokkal való együttműködés. Nagyon sok esetben úgy mentünk, hogy román-ukrán határ, vagy ha olyan volt a helyzet, akkor román-magyar-magyar-ukrán határ, ugye EU-n belüli mozgás az egy történet. Volt olyan is, amikor egyszerűen azt mondták, hogy jó, most nem menjünk át a határon. A Magyarországi Református Szeretett Szolgálatnak van egy raktára a határhoz közel, ott lepakoltunk. Úgyhogy van ennek egy ilyen háttér munkája is, amelyet az Erdély Református Egyházkerület előadó tanácsos, a Kis Tibor tanácsos úr vitt a hátán, és visz végig ezeket az egyeztetéseket, és a legjobb ebben a történetben az, hogy igyekszünk időközönként kimenni személyesen egy-egy szállítmánnyal, ez is egy hihetetlen ember-ember kapcsolat. Azt látom, hogy reményt viszünk ilyenkor, és nem csak magát a szállítmányt, hanem két jó szót, ott ültünk egy éjszakát, kettőt maximum, azért ez megint egy olyan megerősítés, elbeszélgetünk, meghallgatjuk, hogy milyen nehéz, átéljük egy kicsit a helyzetüket, bár nagyon nehéz átélni a valóságot. Én azt gondolom, hogy ez is egy megbízhatóságot, egy megközelítést visz ilyen szempontból. Amire nagyon törekedtünk és törekszünk mai napig, hogy a valós igényeknek megfelelően segítsünk, a gyűjtésnek legyen egy transzparenciája, ami azt jelenti, hogy mindig videó, fotó felvétellel, tehát egy az egyben a teljes támogatási összeg oda megy, mire megy, hogy jut el a végső felhasználóhoz, úgyhogy ezek számunkra nagyon fontos kérdések.
10: Említette, hogy többször jártak segélyszállítmányok alkalmával kint Beregszászon, Kárpátalján önök is, de most van egy másik cél is, az, hogy ottani fiatalokat Erdélybe utaztassanak.
9: A segítségnyújtás és a kapcsolatokon keresztül gondolkoztunk azon, amikor láttuk, hogy eltelt már 2 év a háborúból, hogy mi lenne az a lehetőség, amivel egy kicsit kiragadni az ott ragadt lelkészeket. Kiemelném azt is, hogy önkéntesen az Erdélyi Református Egyházkerület területén szolgáló lelkészek havonta a fizetésükből például egy részt felajánlanak, és azt mindig átutalják a Kárpátalján szolgáló lelkészeknek, tehát ilyen anyagi forrás van is. Néha időközönként megszerveződik egy kis busz, elmennek és szolgálnak ott együtt gyülekezetben, ez megint egy ilyen lélekerősítő, jelenléterősítő történet, ez mind az, hogy mi megyünk oda, és akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy lehetne megoldani ezt, hogy mi hozzunk onnan esetleg legalább egy rövid időre, mert említette, hogy mi is ott megszálltunk, és igen, nyomott dolog a mély sötétben meghalani éjszaka a Beregszászon is a bombariadót, vagy bármit, bár ugye még hál' Istennek támadás nem érte, bár már voltak ilyen olyan becsapódások. Ez volt a gondolatunk, hogy lássuk kik azok, akiknek lehetőséget tudunk biztosítani, és akkor a 2 évente Válcsi Ránytike Fesztivál névre hallgató rendezvényünkre egy-egy busznyi fiatalt hozzunk el, ez 2022-ben történt meg először, és ez kettős dolog, egyrészt kiragadni őket abból a millióból és abból a környezetből, amiben minden nap ott vannak, másrészt pedig az itteni fiatalok ne a szociális média felületein ilyen-olyan sajtóértesülésekből tudjanak, hogy milyen Ukrajnában élni, Kárpátalján ott élni magyarként a háborús országban, hanem beszélgessenek fiatalokkal, hogy ők hogy élik meg, és ez hiszük, hogy megint hosszú távú kapcsolatokat tud eredményezni. Úgyhogy az idei gyűjtésünkben megint benne van ez is, hogy akkor egy busznyi fiatalt, 50 fiatalt hozzunk el Kárpátaljáról a Válcsirányra, a Székelyföldre, közös együttlétbe, és nyilván mi ezt úgy szeretnénk, hogy nekik ez egy ajándék legyen, és hozzuk el őket mindenképp anyagi hozzájárulás nélkül, vagy minimális hozzájárulással. Mi tudjuk, és tudom, hogy a jelenlegi romániai és egyáltalán gazdasági helyzet sem a legrózsásabb, de azt látjuk és tapasztaljuk, hogy az emberek továbbra is adakozóak, és amikor a más embertestvérünknek a megsegítéséről van kérés, akkor ki amennyit tud, annyit segít, és a sok kicsi sokra megy alapon összegyűl.
2: Az Erdélyi Református Egyházkerület 22. segélyszállítmánya is célba ért Kárpátalján, mondta Tussai Szilárd, a Diakónia Keresztény Alapítvány egyik koordinátora. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották.
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja, a mikrofonnál Balogh Tamás. Idén is behozatalra szorulunk Burgonyából. Hazánkban a korábbi 15-20 ezer hektárról drasztikusan 6 ezer hektár környékére csökkent a burgonya termőterülete. További részletek majd 6 óra előtt. Most hírek következnek a stúdióban, Szlotta Judit.
2: Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, így a perzsa ország szabadon exportálhat nyersanyagot a világpiacra. Megnyitják a hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Teherán vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. A francia elnök utalt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök kedden több megbeszélést is folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, majd jelezte, hogy kész visszaállítani az orosz olajra vonatkozó szankciókat. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett tár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés jövő héten. A képviselőknek 7 törvényjavaslat módosításáról is szavazni kell, ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Ma van a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a diszkrimináció, illetve a sokszor erőszakba torkolló verbális uszítás terjedésének veszélyére, valamint elősegítse a megelőzését célzó nemzetközi összefogást. A gyűlöletbeszédet a félelem és a megosztottság fokozására használják, gyakran politikai haszonszerzés céljából. Gyakori célpontjai a kisebbségek, a nők, a menekültek, valamint a különböző szexuális irányultsággal és nemi identitással rendelkezők. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Jelenleg 11 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-20 fokot mérnek. A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, máshogy többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehetnek gomoly felhők. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, este 17-22. 7, 25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, helyenként akár 37 fok is lehet. A híradást Besenyei Márk készítette.
3: Műsorajánlat. Délelőtt.
4: Ha meleg, akkor fürdőzés. De hol? Olyan a strandok vagy a természetes vizek tisztábbak?
5: Egy gyógyvizet azt nem lehet forgatni, mert akkor elveszti a varázsát.
4: Víztisztasági körképpel is jelentkezünk a szezon elején. Önök hol úsznak, hűsölnek inkább? Mondják el nekünk. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
3: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
6: A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
7: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
3: Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 5 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Június 18-a csütörtök van. Ma ünnepeljük a fenntartható gasztronómia napját, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetbarát alapanyagbeszerzésre, a tudatos táplálkozásra és az élelmiszerpazarlás csökkentésére. És nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a mai Hajnaltáj első fél órájában. Hamarosan meglátogatjuk a pörbölyi titánt, vagy ahogy a helyiek nevezik, a nagyfát.
8: Magyarország jelenleg ismert legnagyobb körméretű fája, 12 méter és 10 centi a körmérete. A korát azt ilyen 80 és 100 év köré tesszük.
1: Aztán különleges kikapcsolódási lehetőséget kínál a Zselic szívében található bőszénfai szarvasfarm.
9: Ezek az állatok nagyon közvetlenek az emberrel. Nem veszélyesek ránk nézve, hanem én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen felnőtt kölyök kutyaként, vagy egy nagyra nőtt kölyök kutyaként viselkednek az ember között, tehát odabújnak hozzánk, nyalogatják a bőrünket.
1: Ilyenkor nyáron ráadásul egyedülálló élményekkel, hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat, melynek részleteiről hamarosan. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. A terveknek megfelelően folytatódik a Veszprémi Petőfi Színház felújítása, és nemrég ismertették a terv második ütemének részleteit. A rekonstrukció célja a 120 évvel ezelőtti állapot visszaállítása úgy, hogy a 21. századi igények is érvényesíthetők legyenek. A most következő felújítás során ismét összekötik a patinás épületet az egykori koronaszállóval, kialakítanak egy közösségi teret, és méltó helyre kerülhetnek az irodák és az igazgatóság is. Felszegi Csaba információi.
10: Az ütemterv első részeként már megújult a főépület melletti volt zeneiskola épülete, ahol parkoló, jegyiroda, próbatermek, gyártóműhelyek, például a Varroda kapott helyet. Az ultramodern renoválással ott már most méltó módon tudják fogadni a kollégákat és a közönséget. A most következő második ütem pedig az első munkálatokból megmaradt forrásból kezdődhet el, közölte Oberfrank Pál igazgató.
11: A felújítás két ütemből áll, de a második

0: épületet a korábbi módon összeépül a volt koronaszállóval, akinek van helyismerete, azt tudja, hogy most miről beszélek, és ott a föld alatt egy ilyen technikai helyiségnek kell kialakulnia, fölötte pedig lesz egy közösségi tér, amely hála Istennek már valóban a közönséget szolgálja, és a fölött lesz egy ilyen titkárság tárgyaló igazgatóság, de ez igazán értelmet majd akkor fog kapni, amikor az egész beruházás befejeződik, tehát az a bizonyos 2/B ütem is.
1: A főépület hova tartozik, az a legvége?
0: Igen, a 2/B, hát azt hagyta a város végül is értelmezhetően utoljára, mert azért ez a gondolkodás, illetve az egész tervezés, meg a közbeszereztetés, ez nem most indult el, hanem jóval régebben, de közben azért volt például egy Európa Kulturális Főváros, amely miatt meg kellett szakítanunk ezt az egész beruházást, illetve hát egyéb dolgok is, mondjuk zárójelben van a Covid vírus, meg energiaválság, meg mindenféle. Azért így húzódik, de a legnagyobb rész valóban a nagy épület, illetve hát van egy lepényépület, amelyet el kell bontani, és pótolni kell az elvesztett négyzetmétereket.
1: Lehet számszerűsíteni, hogy ez a mostani felújítási ütem, ez mennyibe kerül?
0: A mostani, ez 4 milliárd forint, ami még hátra van, az még 20 milliárd forint.
1: Ebben már a főépület is benne van?
0: Ebben már igen, a 20 milliárdban, de ennek a forrását várjuk, hogy rendelkezésre álljon.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy a kiszolgáló helyek, illetve az irodák egy méltóbb helyre költöznek majd?
0: Igen, hát mondhatni, hogy korszerűbb lesz, és sok minden jobb lesz, van, ami más lesz, és azért ezt a változást egy ilyen nagy társulatnak viselnie kell, nagyon nehéz, de számunkra azért mégis a legfontosabb a közönség, akikért már ugye évtizedek óta dolgozik a Veszprémi Petőfi Színház, és akiket szeretnénk minden körülmények között, minden helyzetben, ugye kényeztet és megadni nekik a legjobbat, amit csak lehet. Ez növeli a mi felelősségünket, meg a kívásunkat is.
2: Az épület korszerűsítése főképp a közönség miatt fontos, ám a renoválás közben a legkisebb mértékben szeretnék a látogatók türelmét próbára tenni, és alapvető, hogy a nemrég meghirdetett új évad darabjait biztonsággal látogathassák az érdeklődők. Mondta el Kellerné Egressy Zsuzsanna, igazgatóhelyettes, kreatív menedzser.
3: Először is szeretném mindenkit megnyugtatni, mert meghirdettük az évadunkat, a 2026-27-es Hit, Erő, Akarat évadot. Ez egyébként nagyon beszédes évad cím is, a mind az előadások tekintetében, mind pedig annak a tekintetében, hogy igen, elindul ez a második A ütem, de mi higgyenek bennünk, mert olyan vagyunk olyan erősek, hogy kiállunk azért akarattal, hogy nekik biztonságos legyen a jövő évad is, úgyhogy őket ez a változás ilyen szempontból nem fogja érinteni. Senkit ne riasszon el ez, hogy hallja, hogy rekonstrukció van. Igen, bent nem lesz rekonstrukció, ugyanúgy gyönyörűen várjuk az épületünk, azokkal az előadásokkal, amelyeket kihirdettünk, és amelyekben bíznak a nézők is, úgyhogy mi is bízunk bennük, hogy ezt elhiszik nekünk, és velünk tartanak a következő évadban is.
4: Veszprém vármegye után Heves vármegyében folytatjuk műsorunkat, egészen pontosan Gyöngyöspatán, ahol mintegy 500 milliárd forintból újul meg a város központja. A munkálatok már elkezdődtek, több ütemben parkolók, buszmegállók épülnek, járdák, vízelvezető rendszerek, zöld felületek újulnak meg. A kivitelezés első blokkjában szerepel a meglévő út vízelvezető rendszerének felújítása, továbbá zárt csapadékvízelvezető rendszer és parkolók kiépítése is. Pilisi Csenge beszélgetése.
5: Gyöngyöspata belvárosának több helyszínét is érinti.
6: Mondja Hevér Lászlóné, Gyöngyöspata polgármestere.
5: Elsősorban, ami már látványos is, a templom körüli nagy kockakő burkolat helyreállítását, amit az egyik oldalon teljesen felszedik, megerősítik az alapot, és úgy kerül újból lerakásra, a másik oldalon csak lokálisan, ahol a süllyedések vannak. A templom mellett parkolók kerülnek kialakításra, és van a templom mellett egy épületünk, a főút 58 szám alatt. Ez az épület elbontásra kerül, és parkosítás, zöld terület kerül kialakításra. Ahogy megyünk tovább a főúton, a főút egy jó nagy szakaszát érinti a beruházás, a általános iskola előtti terület rendezése, új burkolatot kap, akadálymentes lesz a járda, zöld felület kialakítás történik, a vele szembe levő oldalon új járda kerül kialakításra. Az iskola mellett az iskola úti szakaszon 8 darab parkolót építünk, és ahogy megyünk megyünk tovább Gyöngyös felé. Parkolók kerülnek kialakításra, amennyit csak lehetséges. Itt szükséges egy szakaszon a zárt vízelvezető rendszer kiépítése is. Ezen a szakaszon van két busz megállunk. A busz megállók is új burkolatot kapnak, tehát a buszöböl is meg lesz erősítve, valamint a várakozó peron is. A busz megálló mellett van a kápolna környezete is.

0: megújul, burkolatos és zöld területet kap. Most jelenleg ez a kivitelezés kezdődött el, több részre kellett bontani ezt a projektet, és kettő rész sajnos eredménytelenül zárult, úgyhogy új közbeszerzési eljárás kerül majd kiírásra. Itt a településen lévő Dankapatakot átívelő műemléki híd kerül megújításra majd, és a rajta álló szobor restaurálása történik. A híd mellett van egy önkormányzati épület, ami elbontásra kerül, és itt új közösségi tér kerül kialakításra. Helyet kap majd a településen működő polgárőr egyesület, valamint civil szervezetek használhatják rendezvényük alkalmával.
1: Mit szólnak ahhoz, hogy most már nem csak a templom szépült meg, hanem itt a környéke is nagyon szép lesz, meg új parkolók?
2: Szerintem mindenki örül neki.
1: Azon túl, hogy a helyiek jobban érzik magukat, szükség is van erre? Sokan jönnek ide a településre?
2: Jönnek, főleg a templomot nézni, ugye híres a Jessze oltárunk. Minden évben több látogatót vonz.
1: Akkor ez a híresség.
2: Kellenek a parkolók, így van, meg vannak nagyobb események, egyházi települési szinten akkor meg főként kellenek.
1: Lesz burkolatcsere is, ahogy látom, már elkezdték a munkát.
2: Nem tudom a pontos terveket, de ha lesz, akkor biztos még szebb lesz.
0: Minden egyes beruházásnál próbáljuk a csapadékvizet helyben tartani, és azt utána később ugye a zöld felületek rendezésére használni.
1: És ezt milyen formában, hogy ilyen esővízgyűjtő
0: kiépítése, igen, most itt a templom mellett van egy környezetrendezés, és oda is tervezünk nagy tartályok elhelyezését, ami a templomról lejövő hatalmas nagy csapadék, amennyiben ugye eső van, annak egy részét meg tudjuk fogni, és akkor a zöld területeket ezzel tudjuk életben tartani.
1: Hatalmas beruházás sor. Meddig tartanak a munkák?
0: Eredetileg 2021-ben adtuk be a pályázatot, úgyhogy nagyon sok komoly akadályba ütköztünk, amit azért szerencsésen sikerült orvosolni. Ha a közbeszerzési eljárás sikeresen fog lezárulni, és a projekt költsége is elegendő lesz a beadott ajánlathoz, akkor terveink szerint jövő évben be tudjuk fejezni a beruházásokat.
3: Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 20 fokos a hajnalnél, Grazban 19 fokot mértek. Pozsony 20 fok, Kassa 13 fok, Kolozsvár 14 fok, Arad 16 fok, Újvidék 18 fok, Zágráb borult idő mellett 21 fokot mértek, Ljubljana 21 fok, Csíkszereda erősen felhős idő és 13 fokos a hajnal. 4:06:02 lesz továbbra is a hajnal tájadása. Kéne ismerni a Vissza a jövőbe science fiction trilógiát, melynek első részét 1985-ben mutatták be. Robert Zemeckis rendezésében a főbb szerepekben Michael G. Fox-al és Christopher Lloyd-dal. A szentendrei képtár is időutazása invitál minket az azonos című Vissza a jövőbe kiállításával. Milyennek képzelték a jövőt 100 éve a városban? Hogyan változtatta meg a városi látképet az új városháza, és miként bukkant elő egy különleges rózsafaj egy villa építkezés során? És ki volt Szentendre fotósa a 20-as években. Várostörténeti, társadalomtörténeti utazásra várják a látogatókat, jó részt korabeli fotók által.
4: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
5: A Kilisi hegyek lábánál, a festői szépségű Dunakanyarban kedves, hangulatos városka terül el Szentendre.
6: Szentendre nevét hallva a hangulatos macskaköves utcák, a nyüzsgő turizmus és a pezsgő művészeti élet jut eszünkbe. Időutazásra hívjuk most Önöket az 1920-as évekbe, egy olyan viharos átmeneti korszakba, amikor Trianon traumája után a korábban szerb vezetésű falusias település kétségbeesetten kereste a jövőjét. Modernizáció kontra helyi lobby, a főváros közelségének dilemmái. Erről mesél a Szentendrei Képtárban látható Vissza a jövőbe című tárlat. Szilágyi Zsófia kurátor, a Ferenci Múzeum munkatársa kalauzol minket ebben a korszakban. A kiállítás a város lakóinak arcán és történetein keresztül mutatja be a nem is olyan régmúltat.
7: Ugye itt olyan családok szerepelnek, akiknek a leszármazottai ma is itt élnek a városban, és eleve tőlük vagy rajtuk keresztül jutott a kiállításba a Dem család, a Bújt család, a Zweiber család, Szűcs Józsefnek a unokái, dédunokái itt élnek. Tehát itt tényleg olyan életeket és olyan szereplőket mutatunk be, akiknek a családjai itt élnek ma is.
6: Ráadásul sok bemutatott alak története a mai napig élő kapcsolatot jelent a várossal.
7: Nagyjából igen, a 20-as évek közepe, és kik azok, akik akkor itt szerepelnek. És aztán ugye az ő élettörténeteikben, hol korábbra nyúltunk vissza, ha egy idősebb emberről van szó, hol ugye előre néztünk, két gyerek is szerepel a kiállításban.
6: A kurátori munka során a legnagyobb kihívást az jelentette, hogyan lehet egy-egy életutat megragadni a rendelkezésre álló mozaikokból, és hogyan lehet egyensúlyt teremteni a múlt és a jövő között.
7: Itt szerepel Deink Szavér Ferenc, aki egy molnár mester volt, és pont a 20-as évek közepe végén zár be végleg a Bükköspatakon működő malmuk. Itt szerepel Szűcs József, aki egy napszámos családnak a leszármazottja, és a 20-as évek elején idején is egy parlagföldet megvesz, és egy gyümölcsöző szőlős kertet, vagy szőlő telepet hozott létre, és nagyon neves szőlőnemesítővé vált.
6: A tárlaton felvonuló 10 szentendrei karakter között a legkülönfélébb társadalmi rétegek képviselői jelennek meg, a városfejlesztő polgármestertől a dolgos hétköznapok emberéig.
4: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: Volt már az év fája, zarándokolnak a tövébe sok százan, és valószínű, hogy látta az elmúlt 100 év történéseit. A pörbölyi titán, vagy ahogy a helyiek nevezik, a nagy fa, melynek közelében szinte templomi térré változik a Gemenci erdő, annyira uralja a hatalmas fekete nyár az egész térséget. Körmérete meghaladja a 12 métert, ami igazi ritkaság, és ezzel ország első is. Ráadásul máig vidáman kihajt minden évben, esze ágában sincs öregnek éreznie magát. Vicsák Eszter Foldmeier Vilmost, a Gemenc ZRT vezérigazgató helyettesét kérdezte.
8: Na hát ide értünk, ahová nagyon szerettem volna nagyon régen. Itt van a híres titán. Azt látom, hogy úgy van kialakítva, hogy mondjam, a bejöveteli rész is, mintha egy csarnokba érkeznénk, hogy ez a gyönyörűséges, hatalmas fa, ez feltáruljon előttünk.
9: Mint egy csarnokba, mint a templomba inkább annak.
8: Ez egy jó nevelném. Szó, mintha templomba vagy szentélybe érkeznénk.
9: Igen, hát ezt szoktuk mondani a bükkösökre, meg a szép idős állományokra, hogy az erdészember számára ez a templom. Pörbölyi titán, ez Magyarország jelenleg ismert legnagyobb körméretű fája, 12 méter és 10 centi a körmérete, ez egy impozáns fa. A korát azt ilyen 80 és 100 év köré tesszük, anélkül, hogy megfúrnánk és az évgyűrű szerkezetből megállapítanánk, hogy hány éves meg lehetne, de nyilván ezt nem szándékunk megcsinálni. A körméretét úgy érte, ez valószínűleg egy kivágott fának a sarjaiból összenőtt, 5 különálló egyedből összenőtt hatalmas nagy fa.
8: Mennyi van még ebben a fában, vagy mit mond az erdész szeme? Én azt mondom laikusként, hogy egy grandiózus, hatalmas fa, kellően idősnek tűnik, de kellően vitálisnak is.
9: Igen, egyelőre vitálisnak tűnik, nagyon jó helyen van. Ez egy úgynevezett görönd, ezek az ártérnek a magasabb fekvésű részei, ahol a pörbölyi titán áll, de az egykori Móricz Dunának szinte a partján, tehát a gyökerei ebben a régi Dunamederben vannak.
8: Ugye ezek ilyen külön kis Duna ágacskák, amiket mond a Simon Duna, a Móricz Duna.
9: Igen, hiszen a Dunának a medre az az év tízezrek során vagy százezrek során gyakorlatilag folyamatosan változott, és hát ez két korábbi Dunameder volt, a Simon Duna, Móricz Duna, és a két köztes meder közötti magaslaton áll ez a grandiózus fa, több hatalmas nagy kosányos tölggyel, egyéb fekete nyarakkal egyetembe. Hogyha nem éri valamilyen betegség, valamilyen károsító nem támadja meg, vagy nem éri valamilyen abiotikus kár, gondolok itt arra, hogy nem csap bele villám, nem jön valamilyen szélvihar, amely esetleg kifordítja a helyéből, akkor ez a fa, ez még évtizedekig itt állhat.
8: Mit tesz ezért az Erdély? Hogyan kell ápolni, nem tudom, kell-e valamit csinálni. Nyilván itt gondolom foglalkozni kell az inváziós fajokkal, hogy ne jöjjenek túl közel, hogy legyen elég helye, nem is tudom, mit igényel még ez a fa.
9: Igazából csak figyelmet igényel, mert olyan magasságba ki emelkedik a környező faállományból, hogy itt az a veszély, hogy alászorul mondjuk bármilyen más fafajnak, és amiatt elszárad, az nem fenyegeti. Igen, az inváziós fafaj probléma az hatalmas, amit itt mutattam is, hogy gyalogoltunk be a fához, hiszen itt a meder mellett a meder a rézsüjébe, be gyakorlatilag csak zöldjuhar, akác, amerikai kőr is, és gyalogakác újulatot látunk. Sajnos ezeknek a magjait hozzák a dunai áradások, és itt ezekben a meder oldalakban, ahol jó fényviszonyok vannak, ott gyakorlatilag özönnövényként ellepik a területeket. Ezek ellen harcolnunk kell, nagy energiákat fordítunk ezeknek a visszaszorítására, de hát 100 000-vel jön az utánpótlás egy-egy árvíznél a magok révén.
8: Hogyha egyébként így az ember megpróbálná körülfogni, akkor tényleg én két karral, hát nem tudom, egy tizedét, vagy mennyit tudom befogni?
9: Hát körülbelül egy olyan 6 ember, 6-7 felnőtt az, aki körbeállva körbe tudja keríteni ezt a fát. Hát ez egyedülálló, és nagyon kedvelt a turisták között. Vannak olyan vezetett túráink is, amikor a Faumatúzsállameket fűzzük fel egy túra keretében, és azt mutatjuk meg az érdeklődőknek, a végcél mindig a pörbői titán, vagy ahogy mi hívjuk, a pörbői nagyfa.
8: Mert hogy így is van jelezve a kis táblákon idefelé jövet, hogy erre van a nagyfa.
9: Ez egy büszkeségünk, ez a fa, és hát reméljük, hogy ez még évtizedekig így marad. Meg azt is reméljük, hogy lesznek követői. Nyilván ezt a grandiózus méretet az említett okok miatt egyedülálló egyed nem tudja elérni, de azért a felmérések szerint a gemenci hullámtérben mind tölgyből, mind szilből, mind a fehér füzekből, egyéb fekete nyarokból azért ott a közel a ranglista éléhez elég sok faegyed megtalálható.
3: Különleges kikapcsolódási lehetőséget kínál a Zselic szívében található bőszénfai szarvasfarm. Ilyenkor nyáron ráadásul egyedülálló élményekkel, hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. A vendégek azon túl, hogy találkozhatnak a barátságos, kézhez szokott állatokkal és bepillantást nyerhetnek, a termőföldtől az asztalig szemlélet mindennapjaiba, testközelből ismerhetik meg a regeneratív gazdálkodás világát is. Bátori Gyöngyfér információi.
10: Hamarosan vége van az iskolának, és ilyenkor tényleg útnak indulnak a családok, és a turisztikai szezon az nem csak a Balatonnál, hanem itt a Zselicben is még nagyobb fordulatra kapcsol, hogyha talán lehet így mondani, itt a bőszénfai szarvasfarmon mivel várják az érdeklődőket.
11: Nagyné Horváth Dórát, szarvasfarm turisztikai munkatársát kérdezem.
12: Nem csak hétvégén lehet bemenni a cumis üveggel nevelt Szelíd Gím szarvasok közé, ugye ez a séta a szarvasokkal nevű program, hanem minden nap a nyári szünetben 11 és 4 órakor fogadjuk a látogatóinkat, és akik szeretnének, azok be tudnak jönni ezekhez az állatokhoz is testközelből. Információkat és élményeket vihetnek haza magukkal.
10: Mit lehet tudni a cumis üveggel nevelt szarvasokról? Ez nagyon izgalmasan hangzik, és talán lehet mondani, hogy azért eléggé egyedülálló.
12: Magyarországon nem sok ilyen hely van, ahol ugye vadállatok közé tudunk bemenni testközelből biztonságos körülmények között. Ugye a programról azt érdemes tudni, hogy ezek az állatok egy ilyen befogadott, mentett időszakban kerültek ide hozzánk, amikor is ugye behozták őket az erdőből. Azóta ugye eltelt 8-10-12 év, és ezek az állatok folyamatosan napi szinten nagyon sok emberrel találkoznak. Ezek az állatok szakszerű ellátást kapnak, és igazából a program azért különleges, mert az állatok nagyon közvetlenek az emberrel. Nem veszélyesek ránk nézve, hanem én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen felnőtt kölyök kutyaként, vagy egy nagyra nőtt kölyök kutyaként viselkednek az ember között, tehát odabújnak hozzánk, nyalogatják a bőrünket, megállnak, szoktunk puszítani az orrukra, szóval egyébként egy ilyen iszonyatosan kedves program, és élvezik a társaságunkat, mert hát ők irányítják a programot, hogy akkor jönnek az emberek közé, amikor szeretnek, és akkor távoznak, amikor ők szeretnének. Eleséget nem szoktunk bevinni, és nekünk ez egy nagyon pozitív visszajelzés, hogy az állatok nem az eleség miatt jönnek oda hozzánk, hanem az emberek miattunk.
10: Elég komplex szerintem az a szolgáltatás, meg élmény, amit itt lehet kapni a szarvasfarmon. Akár több napot is érdemes eltölteni itt?
12: Ugye itt a Zselicben nagyon sok látványosság van, nagyon sok olyan természetközeli élményprogram, ami szerintem máshol nem feltétlen kap meg az ember. Ugye a szállás lehetőségünk megadja azt az esélyt, hogy a természetet itt nálunk ezt a farmot olyan időpontokban is láthatják az emberek. Olyan időpontokban is itt lehetnek, például egy esti kiülésnél, máshogy mozognak az állatok, máshogy viselkednek az állatok. Voltak olyan látogatóink, akik az árás után egy gímszarvasnál az ellést nézték végig, amikor már nyugalom volt, amikor elvonultak az állatok, és akkor ők akár ketten, hárman, akár egy család így meghitten élvezhették azt, hogy ott most éppen egy élet születik.
10: Szerintem ami érdekes itt bőszínfán, hogy ez nem egy ilyen kirakat gazdaság, hanem ugye itt azért valódi gazdálkodás folyik, és ugye ehhez kapcsolódik egy gasztronómiai élmény is, amiben szintén része lehet annak, aki ellátogat ide.
12: Igen, ugye a gasztronómiai élmény már csak ugye itt a vadhús miatt is különleges, de egy pár évvel ezelőtt megjelent itt nálunk egy regeneratív szemlélet. Ez egy természetközeli gazdálkodást jelent, egy természetszerű gazdálkodás, hogy megpróbáljuk mintázni a természetnek a működését az állattenyésztésben, a növénytermesztésben egyaránt, hogy minden igazából a természet érdekeit szolgálja. Tehát ne lezsaroljuk a környezetünket, a termőföldet, hanem regeneráljuk a termőföldet. És erre ráépült egy ilyen gasztronómiai programunk, ezt mi regeneratív vacsora esteknek hívjuk, és igazából ez annyit jelent, hogy megpróbáljuk az asztalra tenni azt, ami kint működik a szántóföldön, az állatok között, és mindezt megfűszerezzük egy olyan programmal, hogy egy túravezetést, egy körbevezetést kapnak a látogatók a vacsora est előtt. Tehát mi nem csak leültetjük az embereket az asztalhoz, és megetetjük, megitatjuk őket, hanem ezt az egészet megmutatjuk nekik test közelből. Ez általában egy traktoros túra szokott lenni, az ágazatvezetővel és egyéb meghívott vendégeinkkel körbe megyünk a farmon, és látjuk a parlagi szamárménesünket, a vízibivaj ujját, látjuk a gimszarvasokat ott kint. Így szerintem sokkal jobban át lehet adni értéket, tudást, élményt az embereknek, de ez egy nagyon jó csapatépítő jellegű dolog szokott lenni nálunk. Tehát így szó szerint mi azt szoktuk mondani, hogy összerázzuk a társaságot a vacsora előtt, helyet csinálva ugye a vacsorának is, elmondva, hogy mi került a tányérra, beszélve az ételekről, beszélve a körítésről, hogy mi miért néz úgy ki a tányéron, ahogy. Szerintem ez egy nagyon komplex program.
3: Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Pejper Károly. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok! Debrecen és Balmazújváros között pótobusz szállítja az utasainkat Vágóiba miatt. Máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon több ütemben jelentős menetrendi módosítások lesznek június 20-ától kezdve a nyár és az ősz folyamán. Ez érinteni fogja a Nyírség Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, a Szegedi Napfény Intercity-ket, valamint az S50-es és a Z50-es vonatokat is. Karbantartás miatt módosított menetrendi érvényes holnapig a Szobi vonalon. Ezen kívül pótlóbuszok járnak Szerencsés Nyíregyháza, a Pécsi Kaposvár ICK-ért Sárbogárd és Dombóvár, az S40-es vonatok helyett pedig Simontornya és Dombóvár között. Ezen kívül holnapig Vác és Magyar Kút között is. Holnap kora délelőttől, délutánig pedig Sáp és Bihar keresztes között. Viszont hallásra!
3: Köszönjük szépen, 1:06. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Egyre nagyobb szerepet kap Magyarországon a szója termesztés, hiszen a növény értékes fehérjeforrás és a hazai állattenyésztés számára is fontos alapanyag. Részletek hamarosan, most hírek következnek, a stúdióban Szlotta Judit.
14: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazó rendelettervezetet. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4 százalékponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat foglalkoztató önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkotta kerti installációt a Városligetben. A Mostan színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben. Színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festő növények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen. A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, másutt többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok. Délután 27-32, este 17-25 fok valószínű. A híradást Besenyei Márk készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Balogh Tamás.
3: Köszönöm szépen. Budapesten 17 fokos a hajnal, még Győrben 19 fokot mértek. Moson-Magyaróvár 20 fok, Sopron 20 fok, Szombathely 19 fok, Pápa 17 fok, Veszprém 19 fok, Szentgotthárd ugyancsak 19 fok, Zalaegerszegen 20 fokos a hajnal. Keszthely 19 fok, Nagykanizsa 19 fok, Kaposvár 18 fok, Siófok gyenge délnyugati szél fúj és 22 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig 23 fokos. Pécs 21 fok, Paks 17 fok, Baja 15 fok, Kecskemét 15 fok, Eger 13 fok, Széchenyi 11 fok, Miskolc 14 fok, Szolnok 15 fok, Karcak 14 fok, Debrecenben 14 fokot mértek. Nyíregyháza 15 fok, Záhony 13 fok, Szeged 16 fok, Békés Csaba 14 fok, Kékestetőn gyenge délkeleti szélfúj és 14 fokos a hajnal. 6:04, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. A fagy megkímélte a gyümölcsöst, így jó terméssel indul a szezon a Balaton déli partján lévő kajszi barack ültetvényeken.
15: Balaton plusz 8 fokos volt, a bejövő hideg levegő meg mínusz 8 fokos volt. Balatontól egy ilyen 10 kilométeres sávba tulajdonképpen megmaradtak az ültetvények, nem sérültek, nem érte őket kár.
3: Aztán idén is behozatalra szorulunk Burgonyából.
16: Több helyen fagykárt szenvedtek a burgonyák, ahol öntöznek, hogy természetesen szép öntözés nélkül nem nagyon lehet termelni.
3: Hazánkban a korábbi 15-20 ezer hektárról drasztikusan 6 ezer hektár környékére csökkent a burgonya termőterülete. Ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
4: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
3: A megy talán legpusztítóbb gombás betegsége a monília, amely a virágokon és hajtásokon keresztül fertőz. Tünetei a hirtelen elszáradó virágok és a vesszők hervadása. A betegségre kevésbé fogékony, rezisztens vagy toleráns megyfajták telepítése kiváló megoldás a vegyszeres védekezés csökkentésére. De milyen monília ellenálló megyfajták közül választhatunk, és mire figyeljünk, ha ilyenfajta csemete mellett döntünk? Bozsik gazda információi.
17: Az összes érdi bőtermő megyfám tönkrement a permetezések ellenére a monília tönkretette. Az a kérdésem, hogy van-e olyan megyfa, amelyik a moníliának, a gombabetegségeknek jobban ellenáll, kevesebb permetezést igényel?
18: Az érdi bőtermő nevű megyfajta hazánk egyik első számú öntermékei, rendszeresen és bőven termő fajtája. Édes megynek is nevezik gyakran a piacon, de virágzási ideje sajnos egybeesik a legnagyobb virágmonília támadásokkal, ezért ha nem védekezünk virágzás idején monília ölőszerekkel, akkor sajnos a fa igen hamar elpusztul. Ez a fajta is jól megvédhető azonban, ezt láttam Keresztes Ferenc növényvédő szakmérnöknél, amikor érdi bőtermő ültetvényeket néztünk. Ugyanakkor vannak olyan meggyek, amelyek genetikailag jelentős ellenálló képességet mutatnak. Ebből a szempontból kiemelkedik a csengődi, ennek korábbi neve csengődi csokros volt, és ilyen a feketicsi megy. Apostol János nemesít nevéhez fűződik a csengődi állami minősítése és felfedezése, ugyanígy a feketicsi megy Szerbiában tűnt ki monília ellenálló képességével, és Apostol János nemesítő közreműködik abban is, hogy ebből a délvidéki tájfajtából a legjobb változatok kerüljenek minősítésre. Ilyen feketicsi megy már eljutott azonban például Szegedre is, évekkel ezelőtt egyik kedves hallgatónk küldött ebből az ellenálló megyből termést is szerkesztőségünkhöz. Érdekesség, hogy az újfehértói fürtös nevű jeles magyar fajta sokkal kevésbé fertőződik meg a moníliával, jó lehet permetezés nélkül, ezt a fajtát sem lehet termeszteni, de a termesztői tapasztalat mégis azt mutatja, hogy egy olyan fajta, amelyik számításba jöhet, ha a monília ellenállóságra gondolunk. Tehát ellenállóságról beszélünk, és nem rezisztenciáról, ilyen rezisztens fajta a csengődi. Egyébként az érdi bőtermő testvére a Meteor korai nevű fajta, van olyan fajta leírás, amelyik monília ellenállónak nevezi, de sajnos ezt is védeni kell virágzás idején, tehát ez a fajta leírás ebből a szempontból téves. Mindig figyelnünk kell arra, hogy olyan monília ülőszereket válasszunk, amelyek méhekre nem veszélyesek, tehát a méhekre mély kimélő technológiát alkalmazzuk. Tehát még egyszer összefoglalva, a csengődi és a feketicsi medgyek jelenthetik a legjobb genetikai megoldást, ezen kívül azonban az újfehértói fürtös és a meteor korai is olyan medgyfajták lehetnek, természetesen a teljesség igénye nélkül, amelyek számításba jöhetnek, ha fajtát akarunk váltani. A csengődi, az újfehértói fürtös és a meteor korai a hazai faiskolákból beszerezhetőek.
3: Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, írja meg a hajnaltájkukat mtva.hu címre. Barabás Károly fóti őstermelő évtizedek óta mezőgazdasággal foglalkozik. Egy teljes vállalkozást visz a hátán. Kim van a földeken, lekvárt főztököt gyalul, és a piacon is ő tartja a frontot. Van segítsége, hiszen a családja is kiveszi a részét a munkából, ám a generáció váltása önként jelentkező egyelőre még nincs. A Pest megyei gazdát Kulik Bence kérdezte a termelői lét nehézségeiről, és persze szépségeiről.
19: Körbenézek, szebbnél szebb gyümölcsök és zöldségek vannak itt, merre fele termelnek?
20: Rákospalota fót.
19: Mire a legbüszkébb most itt az asztalon, mert azért nézem, az uborkák is gyönyörűek.
20: Hát a legbüszkébb, most ami úgy favorit, a borsó, mert most nagy hiány van, most már borsó van, mert sok helyen kiment, mert megégett. Nekünk is még a héten, meg jövő héten van, 3 vetésünk volt belőle, és abból még most ez az utolsó, még finom, édes, meg jó.
19: Ez az év rengeteg aszálya járt meg szárassággal. Milyen évük volt, illetve hogyan bírják ezeket a változásokat?
20: Hát nagyon nehezen. Hát kell gondolni nagyon már, hogy miket termelünk, mert egyre nagyobb a szárasság is. Vannak növények, amiket egyszerűen hiába. Ha locsoljuk, az a baj, mert megfül, ha nem locsoljuk, kiszárad.
19: Fóliásátron gondolkoztak már?
20: Én nagyon nem fóliázom, mert nem palántát szoktam csinálni, de nem fóliázom, mert nincs annyi energiám már, hogy azt is.
19: Ezt akartam is kérdezni, van segítsége akár a földeken, akár itt a piacon, akár családtag, akár munkások, van segítség?
20: Hát csak családtagokként, mint sógor, annak a gyerekei, és akkor így.
19: Van például generáció, akiket be lehet tanítani?
20: Hát senki, nincs. Szerintem a piacon én vagyok a legfiatalabb árus, így 50 évesen.
19: Nem teszi szomorúvá, hogy nyilván itt felépített egy csomó mindent, meg gondolom egy csomó technológiai tudás van a fejébe. Már csak szimplán a vásárlókkal való viszony is, azt gondolom, egy tudás. Nem rossz, hogy ezt nem tudja átadni?
20: Hát rossz is, de ha jobban belegondolunk, tényleg ez olyan, hogy itt nincs szabadság, itt menni kell állandóan. Azt is meg lehet érteni, hogy nem akarja csinálni a gyerek, mert ez nem olyan, hogy ott hagyom, és akkor majd lesz vele valami. Ha valami érik, azt szedni kell. Azt nem úgy van, hogy majd hazajövök, 2 hét múlva is leszedem, hanem azt csinálni kell. Meg hát azért kint kapálni, meg csinálni a dolgokat, az nem egyszerű dolog.
19: Betegségek, kár és kórokozók, akár rovarok, mik okozzák most a legnagyobb nehézséget és bosszúságot?
20: Hát a legnagyobb bosszúság, hát a szárasság az első sorban. Hát a betegségek annyira úgy nem igazán le van kezelve időbe, akkor az úgy nem jön ki. A szárasság meg hát, hogy nincsen munkaerő, aki bekapálja, megcsinálja, hogyha elkésünk a kapálással, 4-5 nappal később kezdjük a kapálást, az már 2 hétre tovább tart, mert annyival nagyobb a gaz, és annyival rosszabb megcsinálni, mint hogyha időbe sikerül befejezni a munkát.
19: Itt a munkaerőhiányról most az idény munkák, vagy alapvetően az idényen kívül is nehéz egyszerűen mezőgazdasági munkákra találni munkaerőt?
20: Hát mezőgazdasági munkára a munkaerőt találni az majdnem, hogy lehetetlen. Senki nem akar már dolgozni, az, hogy fizikai munkát bárki csináljon. Én mindenkinek azt mondtam, nem kell többet csinálni, mint én, hogyha közel annyit megcsinál, mint én, akkor rendben van, de nem. Pedig nem kapkodok, csak csinálom, ahogy kell, de hát ilyen nincs.
19: Kik járnak ma még így a belvárosban egyáltalán piacra? Nyugdíjasok, fiatalok is jönnek? Mi a demográfiája a vásárlóinak?
20: Az idősebb réteg az még jön, az még van. Hát hétvégeken jönnek a fiatalabbak is, azért látom, hogy gyerekeket elhozzák a piacra, hogy azért megismerik, hogy a gyümölcs nem zacskóba terem, ha nem is a szárán, de legalább a pulton lássák a gyümölcsöt. Egyre inkább kevésbé piacoznak. Inkább már tényleg a kényelemre rámennek, a készételeket megveszik, a gyerek eszik a menzán, eszik az irodába egy szendvicset, és akkor azzal úgy el van a család. Mindenki tényleg a kényelemre megy már rá. Az, hogy főzöm valamit, az már nem. Borsót is kifejtve keresik másokon, meg pucolt zöldséget.
19: Nyilván önöknek is reagálni kell erre.
20: Nem gyalulják le, de megcsinálom, mert így jobban elviszik, mint egészbe a tököt, mert hogy már nem kell gyalulgatni, csak azért csinálom, hogy jobban fogjon a tök, nem azért, mert sok az időm.
3: Jó terméssel indul a szezon a Balaton déli partján lévő kajszibarack ültetvényeken. A fagy megkímélte a gyümölcsöst, ami a térség földrajzi helyzetéből is adódik, hiszen a dombok oldalán a Kajszi biztonságban van, és ebben a Balaton vizének fűtő hatása is szerepet játszik. Persze az aszály itt is komoly szerepet játszik, így a jó terméshez az ültetvények öntözése elengedhetetlen. Egyelőre a korai fajták érnek, de várhatóan július végéig folyamatos lesz a termés a somogyi ültetvényen. Varga Tünde a Balaton Kertész Szövetkezet igazgatósági tagjával, Gara Miklóssal beszélgetett.
2: Nagy területen foglalkoznak Kajszi barack termesztéssel, amit jelentősen segít a földrajzi helyzet.
15: Ezek a dombvonulatok ilyen észak-déli irányúak, és egészen a Balaton partjáig futnak ki. Azért fontosak ezek a dombok, mert tulajdonképpen ezt teszik lehetővé, hogy ezeknek a fennsíkoknak a keleti oldalán biztonsággal lehessen a kajszit termeszteni.
2: Ez a biztonság a fagyvédettséget jelent.
15: Igen, lassan 50 éve foglalkozom kajszi termesztéssel, és én egyetlen évre emlékszem, amikor elfagyott a kajszi, az is egy elég speciális körülmények között.
2: Tehát akkor idén is megúszták a fagyot.
15: Igen.
2: És a Balaton közelsége, a klíma az mennyiben segíti, befolyásolja itt a gyümölcstermesztés?
15: Az, hogy melyik évben mi segítette azt, hogy megúsztuk, vagy elkerültük a fagyokat, az szinte minden év más-más. Emlékeim között talán két év szerepelt, amikor a Balatonnak döntő szerepe volt, és az egyik az idei év, hogy a Balaton plusz 8 fokos volt, a bejövő hideg levegő meg mínusz 8 fokos volt. Balatontól egy ilyen 10 kilométeres sávba tulajdonképpen megmaradtak az ültetvények, nem sérültek, nem érte őket kár.
2: Most ugye a korai fajták érnek még.
15: Ötödike körül kezdtük el a korai fajtákat szedni. Általában a több éves átlagban a júni 9-ét szoktuk a nálunk nagyobb mennyiségben előforduló cunaminak az érés idejeként jelzni. Második érési hullám egész jól megközelítette ezt az időpontot. Utána lévő jelentős felületet adó pinkot pedig a szokásos júni 15 körül, 14 körül indult el.
2: Akkor most mennyi barackot szednek egy nap?
15: Körülbelül 80-100 hektáron folyik a termesztés. Jelentősen változik a szület elején, az adott fajtának le tudják szedni a 15%-át, akkor körülbelül háromszorra lehet leszedni, hogy naponta mennyi kerül be a szövetkezetnek a hűtőjé, egy nap bejön néha 4-5 ezerre kesz is.
2: Mennyien szedik?
15: Na, azt gondolom, hogy van az a pénz, amivel meg lehet fizetni a szedőmunkásokat. Nyilván jól kell szervezni, tehát több évre előre látni. Biztos, hogy itt a Balatonnak a déli oldalán, nem messze a parttól, ez egy olyan kihívás jelent, amikor nem is helyben keressük a munkaerőt, hanem inkább a mélyebb részekből, Somogynak a távolabbi részéből jönnek.
2: De jönnek?
15: Autós csapatokba szerveződnek. Na, azt gondolom, hogy bőven megéri. Mi nekünk ezzel a Balatonnak a speciális helyzetével óriási szerencsénk van, hogy tényleg nem fagy el.
2: A hűtőháznál beszélgetünk, azokat a zajokat lehet hallani mögöttünk. Mennyire kihívás a klímaváltozás?
15: Amire igazából nagyon fel tudunk készülni, az az öntözés kérdése, az asszály.
2: Öntözik az ültetvény?
15: Furtkutakból öntözzük az új ültetvényeinket, a régiebbeket, az idősebb ültetvényekben ez, nincs meg ez az adottság. De valamikor a Balaton partján három nagy öntöző fürt volt több száz hektárral.
2: Ma már öntözés nélkül nem is nagyon lehet gyümölcsöt termeszteni.
15: A dolognak a lényege nem az, hogy nem terem meg a varaszk, vagy nem terem meg az alma, hanem az, hogy ahhoz, hogy eredményesen tudjunk kajszit termeszteni, ahhoz egy olyan 20 tonna feletti átlagterméset kell produkálni, és akkor lehet azt a munkaerőt megfizetni, akkor lehet biztonsággal úgy alakítani a dolgokat, hogy minden évben minden szembarackot eladjunk késői tovább, hiszen vevői kapcsolatok nem alakulhatnak ki úgy, hogy egyik évben sok van, másik évben meg semmi.
2: Hova értékesítik a barackot?
15: Termés mennyiségnek körülbelül a harmadát azt exportra szedjük le, tehát ez Prágába, Berlinbe, Bécsbe, ide-oda megy a nyugati részek felé. Ezeket olyan állapotba szedjük le, hogy még egy 5-6-7 napot kibírjon a barack. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ilyen sárgás a hasi varrat mellett enyhén zöld, mire a vevőhöz kerül, addigra szép csembe be is érik. Ha a belföldi értékesítése történik a szedése, akkor ennél egy jóval érettebb állapotba. Nem azt mondom, hogy rögtön fogyasztható, de egy-két-három napot bír ki, és akkor már utána egy kicsit olyan tottyat, leveses, már nem az igazi. Vannak a különböző ipari dolgok, feldolgozások, ez körülbelül 40%-a megy oda, vagy a sztóiparra, amelyik újabban nagyon felfutóban van, és egyéb konzervipari átlagok, a legvége pedig a teszipar, a legolcsóbb kategória. De az idei évre nagyon jellemző, hogy sok barack van a piacokon, ugyanakkor keresik a piacot. Ennek az az oka, hogy az apróbb, gyenge minőségű barackokból túl sok van, a méretes, nagyobb barackokból meg kevés van.
3: Egyre nagyobb szerepet kap Magyarországon a szója termesztés, hiszen a növény értékes fehérjeforrás és a hazai állattenyésztés számára is fontos alapanyag. Az elmúlt években nőtt a vetés terület, miközben a termelők a változó időjárási körülményekhez is igyekeznek alkalmazkodni. A magyar szója jelentős része GMO-mentes, ami külön előnyt jelent az európai piacon. Hogy milyen kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe az ágazat, arról Bányai Tiborral, a Magyar Szója és Fehérje Növény Egyesület elnökével Gárdonyi Eszter beszélgetett.
1: Mennyire hőségtőlő, mennyire bírja ezt a klímát ez a növény, és ebből kifolyólag nálunk milyen a termelési kedve?
21: Alapvetően azért az utóbbi évek haszályos időjárását látva minden körülmény között nem termeszthető, mint hogy a többi növény sem, mint hogy a cirokra is mondják, hogy nagyon jól bírja az aszályt, de eső nélkül egy növény sem nő meg. Ennek ellenére elmondható, hogy a szója termeténél fogva jóval kisebb növény, kevesebb a zöld felülete, mint mondjuk egy kukoricának, ezáltal az aszálytűrő képessége sokkal jobb, de azt is tudni kell, hogy a virágzás időszakában azért párásabb, csapadékosabb időjárásra van szüksége, ami jellemzően egyébként most ez a júniusi időszak és most kedvező számára az időjárás, tehát jó termésre számíthatunk. Emiatt viszont, ahogy a kukorica szorul ki területekről, a szójának kevésbé kellene kiszorulnia a területekről, viszont azt is tudni kell, hogy nyilván a termés potenciál, ami benne van, aszály hatására valamelyest csökken, viszont kevésbé csökken, mint a kukoricáé. Hát ha százalékosan nézem, a kukoricának százalékosan sokkal nagyobb mértékben tud csökkenni a termés átlaga, mint mennyire a szójának.
1: Megfigyelhető ez itt mondjuk a helyi gazdáknál és a Kisalföldön, hogy kiszorul a kukorica és átveszi a helyét a szója?
21: Országosan vannak olyan helyek, ahol igen, de jellemzően itt a piaci körülmények miatt most inkább a napraforgó elterjedése a jellemző, illetve a gabonáknak a térnyerése. Egyrészt a napraforgóra olyan árat fizetnek, hogy azt most megéri termelni. A gabonának viszont előnye, hogy az aszályos időjárásban jellemzően már aratásra kerül, és nem kitett olyan mértékben az időjárásnak. A szója viszont ott marad őszig, viszont jól tolerálja az aszályt. Én azt gondolom, hogy a Kisalföldön egyelőre még kevésbé, a Tiszántúlon, vagy ott esetben Dunatisza közén, ott már inkább szorul ki a kukorica. A szója talán kevésbé veszi át a helyét, mert inkább napraforgó gabonaféléket termesztenek, de azt is látni lehet, hogy most a világpiaci tendenciák miatt, hogy alacsonyak a terményárak általánosságban, ez a szójára is kihatással van, és emiatt a termelési kedv ugyanúgy csökken, mint ahogy a kukorica esetében. Alapvetően egy nagyságrendileg 700 ezer tonna igény van évente a szójára, ez ugye elsősorban a takarmány. Most, hogyha a hazai termesztést nézzük, az idei évben nagyságrendileg 50 ezer hektár szóját termelünk, és hogyha számolunk egy 2,5 tonnás átlaggal, akkor az jól látható, hogy az igénynek nagyságrendileg 10%-át fedezi, tehát nem egy nagy mennyiség. Emiatt be kell hozni Magyarországra, de azt is tudni kell, hogy kiviszik az országból a GMO-mentes szóját, tehát majdnem szinte a teljes mennyiséget Amerikából pótoljuk, és a takarmányzás ezt használja fel.
1: Vásárlási ára milyen a szójának, megéri termelni?
21: Éven belül is sokat változik, és itt a globális piac, a globális időjárási körülményeknek ki van téve. Ezáltal az, hogy mikor éri meg, mikor nem éri meg, azt sajnos előre sosem tudjuk.
1: Elképzelhető az, hogyha marad így az időjárásunk, egyre nagyobb területen hódít majd a szója?
21: Előfordulhat az is. Itt ami problémánk van, hogyha az eső ilyen mértékben csökken, akkor kevés az a növény, ami ezt tolerálni tudja. Én azt gondolom, hogy azokat a növényeket kell megtalálnunk, amik ebben a hektikus időjárásban ezt a legjobban tudja hasznosítani. A szója az egyik növény, ami ezt egyébként a legjobban tudja hasznosítani, de biztos, hogy lesznek olyan növények is, amik Magyarországon még kevésbé vannak jelen, és azok fognak elterjedni, nem csak a szója itt, hanem más, akár gabonaféle növények, vagy egyéb növények még.
1: Például
21: Afrikából származó növények, a teffet emlegetik mostanában manapság, ami egy ilyen perjeféle növény, a gabonához hasonló, és kenyérgabonát készítenek belőle Etiópiában, de vannak egyéb más növények, amikkel kísérleteznek a gazdálkodók is, meg kutatóintézetek is. Ezekről még félig meddig vannak eredmények, gyakorlati üzemi tapasztalatok, de nem hosszú távúak, hiszen ez az időjárás kényszerített rá minket arra, hogy keressünk más növényeket, úgyhogy ez még folyamatban van. De a csicseri borsót is mondják egyébként, ami fehérje növény és étkezésben használják, hogy terjed. A lencsét is hallani, hogy talán az is kezd terjedni, de én azt gondolom, hogy itt hosszú távon nyilván több év tapasztalata kell ahhoz, hogy a gazda megtalálja azt, hogy ilyen körülmények között mit tud a leginkább megtermelni.
3: Szója után pedig burgonya, amelyből idén is behozatalra szorulunk. Az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent a burgonya termőterülete és a betakarított termés mennyisége mind az Európai Unióban, mind Magyarországon. A szakértők szerint a fő okok a növényvédőszerekre vonatkozó szigorúbb uniós szabályozás, a klímaváltozás, valamint a fogyasztói szokások alakulása. Hazánkban a korábbi 15-20 ezer hektárról 2023-ra drasztikusan, nagyságrendileg 6000 hektárra csökkent a burgonya termőterülete, amit tavaly és idén lassú, körülbelül 10%-os növekedés követett. Nagy Margit információi.
16: Több helyen fagykárt szenvedtek a burgonyák.
0: Szabó Lajost halljuk. A kiskunhalasi Bácsgazdakóp Kft. Vezetője szerint nem csak a tavaszi fagyok okoztak gondot a környékbeli burgonya földeken.
16: Ahol öntöznek, hogy természetesen szép öntözés nélkül nem nagyon lehet termelni. Vetésterület csökkent országosan, most 5700-5800 körül lesz talán a végleges KSH adat még nincs kint. Ez az ország szükségletének 40-50%-át fedezi csak. Ömlik az import Magyarországra most is.
0: Ahhoz, hogy jó minőségű legyen a termés, jó, de vető burgonya kell. Önök fémzárolt vetőanyagot állítanak, illetve forgalmaznak. Van-e igény a fémzárolt, jó minőségű vető burgonyára?
16: Igény az lenne rá, pénz nincs rá. Mindenki tudja, hogy ha fémzárolt vetőburgonyát ültet, annak nagyobb a hozama, egészségesebb a termés. Ennek ellenére főleg aki tudott vásárolni fehér szímkés elit burgonyát, az egy évben a saját ültetésére vissza szokta tartani, ami nem szabálytalan, sokan éveken keresztül ültetnek vissza, főleg házi kertekbe, ezt azért árutermelő burgonyás nem csinálja. 2-3 évenkénti felújítás az minimum megvan.
0: A hazai burgonyatermesztők milyen arányban használnak fémzárolt vetőburgonyát?
16: Satszolni szoktuk, talán nem mondok rossz számot, olyan 20% körül.
0: Ez kevésnek tűnik.
16: Ez kevés.
0: Kecskés Gábor, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke szerint is fontos lenne, hogy a fémzárolt vetőburgonyát vessék el a gazdák.
5: Ezek ilyen városi legendák, hogy hány százaléka a fémzárolt burgonya, meg hány százaléka a nem fémzárolt. Egy tény, hogy ma már Magyarországon, aki nem fémzárolt vetőburgonyát használ, az borzasztó nagy kockázatnak teszi ki a termelést, hiszen ezek a vetőburgonyák nagyon gyorsan leromlanak. Bizony muszáj vetőmagot vásárolni, úgyhogy a tavalyi évhez képest azért csökkentek a vetőmag burgonya árak is, de mégis kevesebbet vásároltak a termelők, tehát ez azt vetíti előre, hogy kevesebb lesz a burgonya.
0: Az ország mely területén termesztenek burgonyát?
5: Burgonya vízigényes növény, ott termesztenek, ahol öntözési lehetőségek jobban ki vannak alakítva. Csongrád megye, Pest megye, Bács-Kiskun, Komárom megye, nagyjából ezek a főbb régiók.
0: A hazai termesztők ki tudják elégíteni a hazai igényeket?
5: Évek óta nem tudják kielégíteni a hazai igényeket. Mi úgy gondoljuk, hogy a felét sem tudjuk meg kielégíteni a hazai igényeknek.
0: Honnan érkezik az import?
5: A hasábburgonyák azok Belgiumból, vagy a feldolgozott például burgonya pehely, vagy burgonya keményítő is nagyjából abból a belga régióból érkezik. Vetőmagtermelésből sem vagyunk önállátóak, az is az ömében Nyugat-Európából érkezik, Hollandia, Németország, esetleg Franciaországból, osztrák is érkezik be.
0: Jelenleg a fogyasztói ár, amit én látok a piacokon, kilogramonként 400-450 forint. Az egyik hipermarketben láttam 370 forintért új krumplit. Ez csökkenni fog-e még, vagy megáll, és ez lesz a nyári ár?
5: Természetesen a termelők azt szeretnék, hogyha az árak magasan fixálódnának, de hát részei vagyunk egy Európai Uniós piacnak, és egy kereskedelemnek, ez majd az Európai Uniós árszinteken fog megállni.
0: És az idén milyen a burgonya termés?
5: A szántóföldi fajták még csak most virágoznak, a normál érési csoportba tartozók, a korai termelők szedik most, de ez egy elég speciális helyzet, hiszen ezek az ömében termesztőberendezésekből jönnek, illetve ilyen fátyófóliákból, mivel hogy a fátyófóliás termesztésnél komoly fagyok érték, így semmiféleképpen nem lehet azt mondani, hogy egy közepes termésnél jobb lenne a termés. A többi meg majd meglátjuk, hogy milyen lesz az időjárás.
0: Szabó Lajos, halasi vetőmagforgalmazó elmondta, van valami, amit még a kedvező időjárásnál is jobban várnak.
16: Rendkívüli módon várjuk, hogy az új kormánynak egy vállalása volt, az egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra csökkentése. Ebbe benne van a burgonya, és mi ettől egy piactisztulást várunk, és azt várjuk, hogy a magyar termésű burgonya biztosabban és jobb áron kerül a piacra, ennek következtében a termelési kedv meg fog növekedni.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország, amelyben többek között szó lesz majd arról, hogy a magyar mezőgazdaság jövője, az ifjú gazdák és gazdasszonyok célkitűzései címmel tartott sajtóeseményt a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Várja önöket a műsorvezető Csete Beáta. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk, a mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Szőlősi Éva, Hajósi Bence, Gyarmati Péter és Kulik Bence nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: Csütörtöki imádság. Elmondja Géresi Róbert, református püspök.
1: Ami segítségünk legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Ámen. Az Efézusiakhoz írott levél 4. részéből olvasom fel a 20. verstől a 24. versig terjedő igeszakaszt. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok tőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban, vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Fohászkodjunk! Urunk Istenünk, mennyi Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! A beléd vetett hit mindig változást jelent az emberi életben. Köszönjük, hogy ígéd által felismerhetjük azt, hogy mi a rossz a mi életünkben, és ígéd által láthatjuk azt is, hogy mi a jó, és mit kell követnünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy meg akarsz újítani. Add, hogy ezen a mai napon is neked szenteljük a mi életünket, és szeretetedben, kegyelmedben bízva haladjunk az igazságnak ösvényén. Szentelj meg mindannyiunkat, Krisztusért, a megváltóért kérünk. Amen.
0: Géresi Róbert, református püspök gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 18-án csütörtökön, a mikrofonnál Csete Beáta. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, Budapesten most 17 fok van. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot az amerikai elnök.
3: A védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány.
2: Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Következnek a részletek. Aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot az amerikai elnök. A dokumentumot eredetileg holnap Genfben látta volna el kézjegyével Donald Trump, de végül Versailles-ban a francia királyi palotában hitelesítette azt. A megállapodást még az iráni elnöknek is alá kell írnia.
3: A 14 pontból álló egyesség értelmében a perzsa ország vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert. A szemben állók minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel. Washington feloldja az Irán elleni tengeri blokádot, valamint megnyitják a Hormuzi szorost. A végleges megegyezést 2 hónapon belül dolgozzák ki.
2: Itthon a védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök.
3: Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket.
2: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és keddre kezdeményezte az ülés összehívását.
3: Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már kedden is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők.
2: Szakértők szerint októbertől is megmaradhat a kamatstopp a sérülékeny adósok csoportjának. A kormány a jelzálog hitelek referencia kamatstoppját szeptember végéig fenntartja. A témában ugyanakkor társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeztek. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
4: Amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, szeptember 30-áig a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad a jelzálog hitelek referencia kamatstopja. Erről még múlt héten Facebook oldalán írt a pénzügyminiszter. Kármán András kiemelte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulóknak tényleges segítséget dolgozzanak ki. A Bankszövetség alelnöke, aki egyben az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató helyettese is, egy háttérbeszélgetésen azt mondta, újabb javaslatokat készítenek a kamatstopp jövőjéről a társadalmi vita részeként. Becsei András hozzátette, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik a jogszabály, amely szeptember végéig tartja fent jelenlegi formájában a kamatstoppot. Felidézte, hogy az intézkedés a bevezetéskor váratlanul érte a bankszektort. A hitelintézetek már évek óta a változó kamatozású hitelek fix kamatozásúra történő kiváltását ösztönző kampányokat folytattak. Emlékeztetett, a kamatstopp miatt az OTP több bankkal együtt az alkotmánybírósághoz is fordult, mivel szerintük a veszélyhelyzeti rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a koronavírus járvány miatti átmeneti állapot már nem állt fenn.
5: Egyáltalán nem biztos, hogy a kivezetésre kerül a kamatstopp, tehát most jelenleg az történt, amit egyébként korábban az Orbán kormány többször megtett, hogy időről időre általában fél évente meghosszabbította a kamatstopp intézményét.
4: Ezt már Nagy László Nándor pénzügyi szakértő mondta a Kossuth Rádióban. hangsúlyozta. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése szerint az intézkedés esetleges eltörlése 218 ezer szerződést érintene. Az ügyfelek döntő többségének azonban csak pár ezer forinttal kellene havonta többet fizetnie. Hozzátette, a jegybank 19 ezer adós sorol a sérülékenyek csoportjába. Ebbe a körbe azok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részlet emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Nagy László Nándor arról is beszélt, hogy a törlesztő részlet a változó kamatozású kölcsönt felvetteknél emelkedne a legnagyobb mértékben.
6: A döntő részük spekulált. Amikor bevezették a kamatstopot, nagyon sokan jelezték, hogy ezeket az ügyfeleket, akik az MNB ajánlása ellenére változó kamatozású hitelbe mentek bele, nem feltétlenül érdemes megmenteni, hiszen ők tudatosan vállalták az olcsóbb törlesztő részletet zárójelben. Az ő esetükben nő meg a legnagyobb mértékben a törlesztő részlet, hiszen nekik nagyobb összegű hiteltartozásuk van, de ez a törlesztő részlet emelkedés, ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstopot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit ők megspóroltak azzal, hogy akkor nem az MNB szavára.
4: A szakértő szerint a Tisza kormány nem gondolkodik az intézkedés teljes eltörlésén. Átvizsgálás után legfeljebb, ahogy fogalmazott, a potya utasokat próbálja majd kizárni a kedvezményezettek köréből. Nagy László Nándor úgy véli, hogy a sérülékenyeknek megmarad a kamatstop. Hozzátette, a bankoknak sem az az érdekük, hogy egy lépésben szűnjön meg a korlátozás, fokozatosan térnének vissza a piaci kamathoz.
2: A fideszes Pócs János szerint hazudott a Kontroll.hu alapítója a Szőlő utcai ügyben.
3: A legnagyobb ellenzéki frakció politikusa a Hírportál szerkesztősége előtt tartott sajtótájékoztatón azt állította, a lap a Tisza párthoz kötődik, Magyar Márton alapító pedig 4 millió forintot fizetett az ügy koronatanújának azért, hogy nevezze meg, ki lehetett a pedofil vádakkal összefüggésbe hozott politikus az előző kormányból.
7: Most eljött a szembesítésnek az ideje. Olyan bizonyítékokat tártunk a nyilvánosság elé, és szeretném kiemelni, hogy még nem mindent, ami egyértelműen azt tükrözi, hogy a Tisza párt, a Kontroll, Magyar Péternek a testvére ezen a helyszínen nem csak hogy hazugságot gyártott, hanem fizetett is ezért.
3: A Kontroll alapítója már kedd este közölte, hogy Pócs János állításai miatt feljelentést tesznek rágalmazás és becsületcsorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt. Magyar Márton azt írta, Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőle, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe.
2: Matusik Tamás nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé, megbízatása 6 évre szól, és Tatár Kis Pétert váltja a poszton.
3: Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett.
2: Bukarestben több ezer pedagógus vonult utcára az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen tiltakozva. A tüntetők szerint a jogszabály hatályba lépése jövedelemcsökkentést okozna az amúgy is alulfinanszírozott ágazatban, ezért a tervezet módosítását követelik. A pedagógus szakszervezetek munkabeszüntetést és a záróvizsgák bojkottját is kilátásba helyezték, ha a bukaresti döntéshozók nem tesznek eleget követeléseiknek. A román fővárosból Bot Eszter tudósított.
8: Az érdekképviselet szerint elfogadhatatlan, hogy a tanárok bérezését a közalkalmazotti bérskála alsó negyedébe sorolja a tervezet. Azt is kifogásolják, hogy a potlékok lefaragása miatt a jogszabály valójában alacsonyabb jövedelmet eredményez, hiába hajtogatja a kormány, hogy az alapbérek nem csökkennek. A tüntetők az ágazati megszorítások eltörlését követik.

0: élő munkakör esetében fejenként 279.900, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet.
1: Országos vizsgálat kezdődött a kozmetikai termékekben előforduló esetleges tiltott összetevők kiszűrésére.
0: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, az NKFH ellenőrzési akciójának legfőbb célja, hogy garantálja a fogyasztók egészségének biztonságát. Eitmann Norbert hangsúlyozta, a vizsgálatok középpontjában három korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll, mert mindhárom vegyület használata egészségkárosító.
2: Mindenfajta terméktípust vizsgálunk, ugye a Lilia az kifejezetten parfümben, samponban, egyik kozmetikai termékben megtalálható illatanyag. A TPO-t a műkörömépítés során alkalmazzák, egy UV-fény hatására megkötő anyagok kulcsösszetevője, míg a 4MBC elsősorban a fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.
3: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán napközben több helyszínen várható munkavégzés. Pályakarbantartók végeznek hézak kiöntést, burkolatot javítanak, kaszálnak, valamint az útpálya feletti portálok ellenőrző javítási munkáit végzik el. Szeged felé az Ócsa csomópont közelében a 28-as kilométernél, Lajos Mize és Kecskemét között a 70-es kilométernél, valamint a Kiskunfélegyházi szakaszon a 109-es kilométernél a külső sávot zárják le.
1: Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Helsinki úton befelé a Torontál utca után, emiatt a külső sáv nem járható. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Calvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját, illetve az Astoria megállót is áthelyezik emiatt. Varga Etele, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
0: A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, másutt többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 27-32, este 17-25 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika 6 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Slotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
3: Nemzeti Sportkrónika.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejc Bálinta hallják. Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot a labdarúgó világbajnokság 6. játéknapján. A dallasi mérkőzésen a szigetországiak támadója Harry Kane kétszer is eredményes volt. Az elcsoport másik találkozóját Torontóban rendezték, ahol Gána egy 95. percben szerzett góllal nyert Panama ellen, a végeredmény 1-0. Ezen kívül még két összecsapást rendeztek a VB legutóbbi játéknapján, Houstonban Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság 1-1-es döntetlent játszott egymással. Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságán is pályára lépett. A KLU 4-es másik mérkőzése Mexikóvárosban, Üzbegisztán-Kolumbia 1-3. A labdarúgó NB1-ben címvédő Eto'o FC hivatalosan is bejelentett, hogy a mexikai Efrain Juárez lett a csapat új vezetőedzője, aki hazai válogatottjában 39-szer lépett pályára. A 38 éves mexikói 2024-ben kezdte edzői pályafutását, dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, Belgiumban és Kolumbiában is, legutóbb a mexikói Pumaszt irányította. A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a Máltai Másoszlók és az Örmény Pünik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Az előző idényben a DVRC-nél dolgozó Máté Péter lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Mezőkövest új vezetőedzője. Számolt be róla a Borsodiak honlapja. Bronzérmes lett a kardozó Szatmári András a franciaországi Vivo Európa bajnokságon, miután 15-12-re kikapott francia ellenfelétől az elődöntőben. Rapp Krisztián a negyed döntőben, míg a háromszoros olimpiai bajnok Szilágy Áron a nyolcad döntőben búcsúzott. A női törözőknél Pásztor Flóra és Papp Jászmin is a negyed döntőig jutott. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott világbajnoki ezüstérmes centerét, Konstantis Karakiszt, aki az olimpiákoztól érkezik a legutóbbi idényben BL bronzérmes együtteshez. A Szalamankából a Valencia csapatához igazolt Takács Kisvirág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok.
3: A Nemzeti Sportkrónika.

0: amit áthallották.
1: Műsorajánlat.
2: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
3: Kicsoda Zümi és mértelme a 10 táblának? Igaz-e, hogy az asztalunk majdnem üres lenne, ha nem lennének beporzó rovarok? Biztos, hogy a méz a legfontosabb, ha a méhekre gondolunk? Talán jobb, ha innen közelítünk, és nem onnan, hogy átadtak egy újabb tanösvényt Zümögő néven. Pedig ez is fontos. Ha velünk tartanak a poroszlói ökocentrumba, azt is megmutatjuk, miért.
2: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter. Kalendárium.
4: Új lemezének dalait is bemutatja nyári koncertjein az Antal Gábor trió. Stúdió vendégünk az alapító Antal Gábor jazz zongorista. Páncélbazárt történelem, interaktív utazás a török hódoltság korába, a múzeumok éjszakáján Nyíregyházán és kórusok éjszakája Veszprémben.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-on.
4: 2026. június 18-a csütörtök, Arnold és Levente névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Az amerikai elnök aláírta az iráni háború lezárására vonatkozó szándéknyilatkozatot. A kérdés, hogy most vajon a figyelme az Ukrajna felé fordul-e? 7 óra után beszélünk róla, hogy arról is, hogy megkezdődött a törvényhozás, illetve a törvénykezés a parlamentben. Lex Orbánként elnevezett törvényről, a migráció körüli belpolitikai vitáról és a médiatörvény módosításáról is beszélünk majd a következő percekben. Ugye 7 óra után, 8 óra előtt pedig szó lesz arról, hogy hogyan függ össze Európa lakhatási válsága, illetve a migráció. Erről kérdezem majd a szakértőt. 9 óra előtt pedig arról, hogy megszűnhet a védett ár a benzinkutakon, de rejte veszélyt magában egy ilyen sérülékeny helyzetben a védett ár azonnali kivezetése. Erre majd a szakértő válaszol. A szerkesztő ma reggel Törőcsik Zsolt.
2: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
4: 6 óra 19 perc. Szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakáját, amelyre a Szentendrei Szabadtéri Múzeum is különleges programokkal készül. A látogatókat táncház, gasztrotúrák és kézműves műhelyek várják. Az erdélyi tájegység épületei pedig fényárban úsznak majd. Aki pedig igazi kalandokra vágyik, a Művészet Malom szabaduló szobájában teheti próbára magát, mondta Lengyel Emese rendezvényszervező, akit Hegedűs Katalin kérdezett.

0: Örmény és dalmát dallamok is felcsendülnek majd szombat este a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban, ahol a most hallott Voodoo Jabba zenekar is színpadra lép. A zenei élményeken túl mi minden vár még a közönségre, mennyire színes és izgalmas a felhozatal?
1: Mindig igyekszünk nagyon színes programkínálattal készülni a látogatóinknak. Idén is, ahogy minden évben, a múzeumok éjszakája központi témájához, a gasztronómiához, az ízekbe zárt történetekhez kapcsolódunk most, és így egy nagyon szép zenei alakártot kínálunk a színpadon, ahol az előbb említett zenekar is fel fog lépni, de ezen kívül lesznek örmény hangszeresek, a Souvenirs nevű zenekar, és lesz egy dalmát férfi kórusunk. Itt lesz velünk az Opánke együttes, délszáv táncházat is fognak tartani, David Jengibárián, aki egy örmény származású harmonika művész, és a végén pedig egy modvai táncházzal zár majd a színpadi és a táncos programjainkat. Ezen kívül nagyon sokféle dolog lesz még, egész este fényfestés lesz az Erdély Tájegység városunkban a házak falán, amelyek kapcsolódnak a házak témáihoz, a házak motivumaihoz. Nyáresti piknik várja a látogatókat az Erzsébetligetben, lesz fröccsterasz, borkoktélok, grilludvar, élőtörténelemmel is készülünk az Erdély Tájegységünk városi részében, és ugyanitt a beöltöző helyszín is egész éjjel a nyitvatartás végéig működni fog, ahol korabeli 1900-as évek elejé ruhákba öltözhetnek be a családok, és sétálgathatnak ezen a gyönyörű téren. Tematikus túrákkal is készültünk, különleges tárlatokkal, lesz Erdélyben gasztrotúra, lesz örmény kultúra és gasztronómia, amely szubjektív tárlatvezetés, könyvbemutatóval is készülünk. Az élőtörténelem szereplőink Erdélyben a postahivatalban, Székely udvarhelyen, a Keresztes házban, Sepsiszentgyörgyön, a Divatáru kereskedésben, Kézdivásárhelyen, a gyógyszertárunkban, Székely keresztúron és a Hírsnyomdában, Marosvásárhelyen várják az élőtörténelem szereplőink, a színészeink, a látogatókat. A gyerekeknek, családoknak élményhelyszínekkel is készülünk, lesz egy gasztrodetektív élménytúra, 7 állomáson keresztül egy felfedező játék.
0: Ez
1: 7 helyszínen, az Erdély Tájegységnek a falu és a városi portáin, épületein, a Divatáruban, Boltban, a Postahivatalban, a Gyógyszertárban, a Keresztesházban, Balavásáron, a Szászújfalusi portán és a Tordátfalvi iskolában, ahol nagyon érdekes gasztronómiai témájú játékos feladatok várják a gyerekeket, és a végén, amikor az összes állomásban megszerezték a pecsétet, akkor átvehetik ajándékukat vagy az iskolában, vagy a postahivatalban. De lesz ételkóstolás Balavásáron a faluban. Hagymás puliszkát fogunk készíteni, lesz nemzetiségek fűszerei párosítójáték, ami szintén egy nagyon érdekes program. A kézműves helyszínekkel is kapcsolódunk a gasztronómiához. Lehet majd készíteni textilszalvétát, kenyeres zsákot, gyümölcszelét a gyógyszertárnak a laboratóriumában, lehet gyümölcsöket kasírozni, agyagedényt készíteni, és receptes füzetet is lehet nagyon szétmerített papírból készíteni, aki szeretné szüleinek, nagyszüleinek a receptjeit egy ilyen szép kis füzetbe összegyűjteni. Még 2 különleges tárlatvezetés lesz, amit nem említettem. Az egyik tárlatvezetés naplementében az Elpusztíthatatlan tárgyak című időszaki kiállításunkban kurátor fog tárlatot vezetni, a Skanzen galériából indulnak, és a kiállítás többi helyszíneit is meglátogatják a múzeum további tájegységeiben. És szintén kurátorok vezetnek tárlatot, az Együtt a fenntarthatóságért című kiállításban a Magtár épületünkben.
0: Elképesztően gazdag és széles a kínálat, és már csak tényleg annyira maradt időm, hogy megkérdezzem, hogy pontosan mikor kezdődnek ezek a kalandok, programok. Azt is egyezzük meg, hogy egész este ingyenes közvetlen buszjárattal is elérhető a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
1: 18 és 24 óra között leszünk nyitva a múzeumok éjszakáján, és várjuk szeretettel Budapestről, Szentendréről, az ország egyéb pontjairól a látogatókat, és valóban a buszpályaudvaron a 9-es kocsiállásnál lehet felszállni az ingyenes buszjáratra, és hazafelé is, visszafelé is viszi a buszjárat a hívállomásra a látogatókat.

0: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: 6 óra 23 perc, az egri vára a legnépszerűbb a hazai várak közül. Ez derül ki egy online felmérésből. A magyar történelem egyik legismertebb és legmeghatározóbb építménye a szavazatok 20%-át megszerezve került a rangsor élére. Szorosan mögötte végzette a Dunakanyar ikonikus látványossága a visegrádi fellegvár, majd a Balaton felvidék egyik legimpozánsabb középkori erődje a sümegi vár. Pilis Csenge riportja Egerből.
2: Sodronyink, vassapkára vontató, egy szabja, csákányfokos, amivel majd harcolunk, ugye fakad.
3: Látom, itt zászlótok is van.
2: Igen.
3: Ez mit ábrázol?
2: Kettőskard és a félholdas pajzs és a magyar pajzs.
3: Jel lehetett szerinted az ostrom annak idején is, az 1500-as években?
2: Hát egy picit talán véresemnek, mindenfele ágyugolyók, nyilvesszők. Hogy én tudom, török hódoltság területeibe belásott Eger is. A két nagy török sereg itt Eger alatt egyesült, Egerbe volt a végső ütközet, 1552-be.
3: A lányok és a nők is kivették be részüket annak idején, ti is?
4: Igen, hát.
3: De most nem levest, meg nem forró szurkot öntöttetek a törökök nyakába.
4: Nem.
3: Szerintetek mennyire volt nagy tétje ennek a csatának itt Egerben, az egri várban?
4: Eléggé nagy tétje volt, mert ez volt az egyetlen olyan nagy vár, ami fönt állt, és a többit meg elfoglalták.
3: Látom, előbb az ágyút néztétek. Ez hogy működhetett?
5: Berakták a lövedéket oda előre, és a kalózot van meggyújtották a végén.
6: Mi a pajzs miatt jöttünk, hogy mi szeretnénk pajzsot csinálni, meg kardot, meg ilyeneket.
3: És izgalmas nektek, hogy milyen lehetett a végvári élet? Kicsit
4: hát
3: belekóstolni?
4: Igen. Ha úgy érdekel, minket nagyon sokat el tud mondani ez a vár.
7: Mi minden évben eljövünk a gyerekekkel ide, hogy ez egy örök példa mindenki számára. A hűségesség, a hozzaszeretet, és ad erőt a küzdelmekhez, a nehézségek elviseléséhez, és ahhoz a hazaszeretethez, ezt tanítani kell generációkon át, amit itt az egriek mutattak nekünk, mint példa.
1: Az egri vár a hazaszeretet, a felelősségvállalás, az elkötelezettség és a hűsi helytállás szimbóluma, a legismertebb történelmi emlékhely, mondja Novákné Mlakár Zsófia, Dobó István Várumúzeum igazgatója.
8: Amikor 1901-ben elsőként jelent meg a folytatásokban közölt egri csillagok egy része, akkor az már egy olyan érdeklődést indukált, ami csak fokozódott a 20-as években, úgyhogy abszolút volt szerepe Gárdonyinak természetesen, és hát nyilván mai napig is nagyon sokat köszönhetünk ennek a felfokozott érdeklődésnek, és ha mondhatom azt, mi igyekszünk egy kicsit ezt még tovább fokozni azzal, hogy ugye a tavalyi évben egy saját mesekönyvet is megjelentettünk, amivel egy picit segíteni próbáljuk a most olvasni tanuló közönséget abban, hogy megismerje egy kicsit a 16. századi egri vár és a környezetének történetét, úgyhogy tovább fűzzük a történetet, amit Gárdonyi és a vár egykori ásatúi elindítottak, és elkezdtek írni, és hát bízunk benne, hogy méltó örökösei leszünk ezzel a nagy írónak. Tehát mi szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, és egy kicsit az ő elképzelésüket is belevinni mindabba a kutató munkába, amit ma végzünk.
1: Az egri várról is tudnak meg folyamatos régészeti munkák során újat és újat.
8: Igen, én azt gondolom, hogy most legutóbb a rotunda fedését érintő kisebb megfigyelésnél és munkálatoknál tudtunk pontosításokat tenni, de én azt gondolom, hogy a következő években a reménybeli várfejlesztési projektje kapcsán kerülnek majd még elő nagyon fontos információk, és hát az a reményünk és abban bízunk, hogy a tömlöc és földbástya, amelyet kiemelt helyen kezelünk majd a megújításnál, hiszen ez a terület most lezárt, hogy ott is a megfigyelések során, sőt az északi parkoló és az északi út rendbetétele kapcsán is nyilván régészeti megfigyelésekre kerül majd sor, és hát ugye mi 10 évre előre egy komoly ütemtervet vázoltunk fel a vár megújítása kapcsán, és hát minden egyes fázisnál természetesen régészeti megfigyelés mellett fognak történni ezek a munkálatok, így én azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas új információ vár még ránk az egri várral kapcsolatban és az építés történetével kapcsolatban.
0: BKK Info.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az M2-es metró helyett ezen a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé, az Astoria megállót pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Szombattól július 6-ig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt, a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusszal utazhatnak, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: MÁV Info.
10: Jó reggelt kívánok! A Budapest-Székesfehérvár vonalon 5-15 esetenként 15-25 perccel nőtt a menetidő biztosító berendezési hiba miatt. Máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon több ütemben jelentős menetrendi módosítások lesznek június 20-ától. Ez érinteni fogja többek között a Nyírség és a Napfény Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, valamint az S50-es és Z50-es elővárosi vonatokat is. Karbantartás miatt módosított menetrend érvényes még holnapig a Szobi vonalon. Ezen kívül pótlóbuszok járnak Szerencsés, Nyíregyháza, Sárbogárd és Dombóvár, az S40-es vonatok járt Simontornya és Dombóvár között, holnapig pedig Vác és Magyar Kút között is. Péter Károly, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
1: Most még friss a levegő, 17 fokot mutat a hőmérő legalábbis Budapesten, de hogy milyen idő várható napközben országszerte, azt már a Hungaromet munkatársától, Kuntár Molnár Annától kérdezem. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! A felhős dunántúli részeken is csökken a felhőzet, a nappali komoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra már 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban egyre melegebb levegő érkezik fölénk, így napról napra erősödik a felmelegedés. A hétvégén már országszerte kánikulában lesz részünk, nagy rész 35 fok körül alakulnak a maximumok. Döntően száraz idő várható, de a hétvégén előfordulhatnak záporok, zivatarok.
1: Köszönjük szépen, fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
12: Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz, ami alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket. Teherán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja dúsított uránkészletét. Megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott G7 csúcs után Emmanuel Macron francia elnök kiemelte, a résztvevők elkötelezettek abban, hogy növeljék az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború lezárása érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről. Itthon a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazó rendelettervezetet. Eszerint a korábbi 10%-os béremelést további 0,4 százalékponttal egészítenék ki januárig visszamenőleg. Ma van a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a diszkrimináció, illetve a sokszor erőszakba torkolló verbális uszítás terjedésének veszélyére. Híradással legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
13: Vármegyéről vármegyére. Vas. A hit ereje. Rönöki Szent Imre templom. Isten házát már pedig nem hagyjuk, vallották mindig a ma alig több mint 300 lélek lakta faluban. Rönök első Szent Imre temploma az Árpád korban épült és 1898-ig állt. Az ősi falak éppen egy szentmise közben kezdtek rogyadozni a szélviharban, de a hívek szerencsésen ki tudtak menekülni. Az új rönöki Szent Imre templomot 1904 pünkösd vasárnapján szentelték fel. Az ünnepi beszédekben a két közelben született főméltóságnak, Szél Kálmán kormányfőnek és Vlasics Gyula miniszternek is köszönetet mondtak. Abban azonban még ők sem tudtak segíteni, hogy a trianoni határ egy kicsit távolabb húzódjon. Az néhány évtizedig még szerencsésnek tűnhetett, hogy a templom, ha csak néhány méterrel is, de itthon maradt. 1945 után azonban, mivel határsávban állt, tilos terület lett a hívek számára. Berendezéseit elvitték, tönkretették, meggyalázták. A csupasz épület a határőrség megfigyelő pontja volt. A vasfüggöny megszűnése után nemzetközi mozgalom indult Magyarország leggyalázottabb temploma megmentésére. A budapesti és a bécsi kormány, valamint a szombathelyi és a kismartoni püspökség együttműködésével 1992-ben szentelték fel az ismét újjáépített rönöki Szent Imre templomot.
14: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
0: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
1: 6 óra 35 perc, ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, és erről beszélgetünk a következő percekben a főigazgatóság szóvivőjével, Mukics Dániellel. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: No, azt kérem öntől először, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán ez a szokásjog hogyan alakult ki, hogy ugye általában ősszel kezdjük el ezeket az ellenőrzéseket, ősszel érkeznek a kéményseprők, hogyan alakult ez ki, holott azért vannak olyan időszakok az évben, amikor sokkal jobb vagy jobb lenne egyébként korábban felkészülni.
15: Igen, van ez a hiedelem, hogy a kéményseprő szerencsét hoz, ez valóban így van, és még a gombunkat se kell hozzá megfogni, viszont a fontos, hogy az otthonunkban találkozzunk a kéményseprővel, mert akkor leellenőrzi a kéményünket. Az elmúlt években volt néhány változás itt a kéményseprés kapcsán, nem mindenkihez érkezik automatikusan, van akinek fizetni kell, van akinek ingyenes. Kezdjük a legegyszerűbb opcióval, amikor valaki társasházban él. Társasházakhoz automatikusan érkezik a kéményseprő, társasházakban élőknek nincsen egyéb feladatuk, mint beengedni a kéményseprőt. Viszont, hogyha valaki családi házban él, akkor oda nem megy ki automatikusan a kéményseprő. Magánszemélyeknek ingyenes a kéményellenőrzés, viszont erre az ingyenes kéményellenőrzésre időpontot kell egyeztetni. A legtöbben általában az első őszi befűtés időszakán gondolnak arra, hogy húha, itt az ideje kéményseprőt hívni. Olyankor a szakemberek leterheltebbek, többet kell várni rájuk. Ezért javasoljuk mindenkinek, hogy ilyenkor nyáron hívjanak kéményseprőt, hiszen a kéményseprés ilyenkor is elérhető, ilyenkor is dolgoznak a katasztrófavédelem kéményseprői. Semmi más teendője nincsen annak, aki kéményseprőt szeretne hívni, mint fölmegy a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalra, ahol az online ügyintézés majd az időpontfoglalásra kattint. Ilyenkor nyáron úgyis az emberek többsége szabadságot vesz ki, többet van otthon, így a kéményseprő fogadása is sokkal könnyebb. Úgyhogy javasolni tudom csak mindenkinek, hogy éljen az ingyenes kéményellenőrzés lehetőségével. Aki gázzal fűt, annak két évente egyszer érdemes kéményseprőt hívnia, aki pedig szilárd tüzelővel, annak évente egyszer érdemes kéményseprőt hívnia.
1: No, mi történik akkor, hogyha nincs kitakarítva a kémény? Mert ugye azért ezt annyira nem futtatjuk végig magunkba akkor, amikor halogatjuk, hogy persze majd hívjuk.
15: Hát nagyon nagy problémák lehetnek belőle, attól függően, hogy mivel fűtünk. Ha szilárd tüzelővel fűtünk, akkor ugye a kémény belső falára folyamatosan korong, kátrány rakódik le, szűkül a kéménynek a belső átmérője, romlik a kéménynek a húzata, a lerakódott kéményes kátrány réteg az egyik befűtés alkalmával meg is gyulladhat, ebből lesz a kéménytűz, minden hetedik lakástűz az a kéményből indul ki, úgyhogy csak javasolni tudom a lakástűzek és a szénmonoxid mérgezések elkerülése érdekében, hogy tényleg éljünk az ingyenes kémény ellenőrzés lehetőségével. Van viszont egy másik helyzet, hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó. Na, nekik kötelező a kéményseprés, tehát ne azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek. Hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor pedig két évente egyszer kötelező kéményseprő céget hívni, és velük megnézetni, szükség esetén kitisztítatni a kéményt. Nagyon fontos, hogy a gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprő cégtől rendelhetik meg ezt a szolgáltatást, amelyiktől csak szeretnék. Mert vannak csalók, akik becsöngetnek a gazdálkodó szervezetekhez, az ilyen családi házakba bejegyzett gazdálkodó szervezetekhez, és nagyon agresszívan, bírságokkal fenyegetőzve, a katasztrófavédelem alvállalkozóinak magukat kiadva, azt mondják, hogy ha most minket nem enged be, akkor ilyen és ilyen bírság lesz, és aztán egy nagyon drága munkát végeznek el. Ezeket az erőszakos csalókat nem kell beengedni, tehát a gazdálkodó szervezetek bármelyik kéményseprő cégtől megrendelhetik a kötelező kéményseprést. Ehhez van egy kis segítség, ugyanezen a weboldalon kéményseprés.katasztrófavédelem.hu van egy olyan felület, hogy ki az ön kéményseprője. Ha itt megadjuk az irányítószámot, megadjuk, hogy családi házról van szó, és egy vállalkozás van ide bejegyezve, akkor az oldal ki is dobja, hogy az adott területen milyen kéményseprő cégek vállalnak szolgáltatást, nincs más teendőnk, mint kiválasztani a legszimpatikusabbat.
1: Két dologra itt még jó lenne, hogyha felhívnánk a figyelmet a következő mondjuk másfél percben. Az egyik, ugye persze mindig az emberi élet védelme az elsődleges, de például egy kéménytűz vagy mérgezés esetén a biztosító társaságok ugye meg is tagadhatják a kártérítést, ez az egyik. A másik pedig a szénmonoxid érzékelőknek a beszerzésére, ami nagyon fontos. És hogyha már a katasztrófavédelem honlapját emlegettük az előzőekben, akkor ennek kiválasztásához is, a szénmonoxid mérők kiválasztásához is hatalmas segítséget találnak az érdeklődők ugye ott a honlapon.
15: Igen, a biztosító társaság akkor fog fizetni kéménytűz esetén, hogyha mi hitelt érdemlően bizonyítani tudjuk, hogy a megfelelő karbantartás vizsgálat az megtörtént. Tehát ezért is érdemes kéményseprőt hívni, mert akkor nem lesz baj, ha pedig mégis, akkor a biztosító az fizetni fog. Szénmonoxid érzékelőt minden olyan helyre javasolok, ahol zárt térben nyílt láng van, mert ott felütheti a fejét a szénmonoxid mérgezésnek a veszélye. Tehát legyen ez egy gáztűzhely, legyen ez egy kandalló, legyen ez egy nyílt égésterű vízmelegítő eszköz, hogyha zárt térben nyílt láng van, oda vásároljunk szénmonoxid érzékelő készüléket, mert az életünket fogja megmenteni.
1: Mukis Dániellel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjével beszélgettünk az elmúlt percekben méghozzá arról, hogy ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor nyáron vagy még az őszi hűtési időszak előtt egy kicsit talán kényelmesebben megoldható, hiszen ősszel már leterheltebbek a tűzoltók is, illetve a katasztrófavédelmi szakemberek. Köszönjük szépen!
0: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: 6 óra 42 perc a Magyar Mezőgazdaság jövője, az ifjú gazdák és gazdaasszonyok célkitűzései címmel hosszú távra szóló új stratégiai dokumentumot tett közzé a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége. A kiadványa az Agrárium 10 legégetőbb kihívására kínál megoldási javaslatokat, kiemelt figyelmet szentel a generációváltásnak, a fenntartható talaj- és vízhasználatnak, valamint a hazai termék piaci védelmének. Hegedűs Katalin összeállítása.
16: A stratégia alapja az a tudásanyag és javaslatcsomag, amely a magyar vidékbe vetett hídből született. A vidéknek nem csak jelene, de biztos jövője is van. A munka lényege pedig éppen ennek az építése, fogalmazott Nagyné Legény Ildikó, a Magosz gazdaszony tagozatának elnöke. Hozzátette, a javaslatokat a magyar mezőgazdaság 10 legégetőbb kihívására válaszul állították össze.
17: Régóta közösen gondolkozunk az ifjú gazdákkal, és azt gondolom, hogy ez a jó irány, hiszen minden taktársunk és minden megyei elnökünk agráriumban tevékenykedik és agráriumban dolgozik. Ugyanazokkal a kihívásokkal szembesülünk, és ami ettől sokkal fontosabb, hogy gyakorlati megoldásokat, tapasztalatokat tudunk megosztani elsősorban egymással. Igyekeztünk kiemelni, hogy a kisgazdaságok, a családi gazdaságok nagyon határozott szerepet kell, hogy képviseljenek a magyar mezőgazdaságban, hiszen az élelmiszer önrendelkezés terén és az egészséges élelmiszerellátás terén döntő szerepük van.
16: Nagyné Legény Ildikó kiemelte, a cél nem csak a mezőgazdaság jövedelmezőségének biztosítása, hanem az agrárpálya vonzóbbá tétele is, hogy a fiatalok hosszú távon a szektorban maradjanak. Emellett kulcsfontosságú a tudományos alapokon nyugvó egészséges táplálkozás népszerűsítése, amely a társadalom jólétének záloga. A Magosz gazdaszony tagozatának elnöke rámutatott, az élelmiszerek származása és kezelése gyakran átláthatatlan a fogyasztók számára. A nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodások miatt a piacot elárasztják a külföldi termékek, amelyek esetében szinte lehetetlen megbízható információhoz jutni az összetételről vagy a szállítási útvonalról.
17: És ugye az a nagy hátrány, hogy keresve is nehezen találjuk meg, hogy honnan származik, miből áll össze, mit tartalmaz az az élelmiszer alapanyag, és ez egy tudatos félrevezetése, azt gondoljuk a fogyasztóknak. Mi visszatérnénk ahhoz a, én azt gondolom, nagyon hatásos és hatékony zászlós megoldáshoz, hogy igenis a polcokon, hogyha elmegyünk az élelmiszerboltba vásárolni, a magyar zászló legyen ott a magyar élelmiszereknél, a lengyel zászló legyen ott a lengyel élelmiszer alapanyagnál, hogy tudjuk, mi az, amit leveszünk, mi az, amit megeszünk.
16: A magyar gazdatársadalom átlag életkora folyamatosan emelkedik, sok családi gazdaságban pedig még mindig megoldatlan az utódlás kérdése. Éppen ezért a stratégiai dokumentum első pontja a generációváltás fontosságát emeli ki, amely elengedhetetlen a családi gazdaságok megerősítéséhez és az eddig elért eredmények megőrzéséhez. A Győr-Moson-Sopron vármegyei egyházasfalun gazdálkodó Derdák Gábor, aki a Magosz ifjú gazda tagozatának elnöke is, elmondta, esetükben ez a folyamat már zajlik. Mint fogalmazott, ő maga 2015 óta dolgozik főállású vállalkozóként, édesapja pedig fokozatosan adta át számára a feladatokat és a felelősséget.
18: 50 hektár a saját, illetve a bérelt terület nagysága, amit a családunk művel, de igyekszünk több lábon állni, körülbelül 70 hektáron szolgáltatunk. Én növényorvos vagyok, növényvédelmi szolgáltatás, vetést, illetve egyéb bérmunkákat 70 hektáron csinálunk a településen lévő kisebb gazdaságoknak, illetve van egy takarmányboltunk is. Szépen apránként kaptam meg édesapámtól a különböző feladatokat. Megmondom őszintén, a modern digitális technológiák, illetve a bürokratikus terhek egy kicsit katalizátor volt a rendszerben, mert édesapám korosztályában azt tudni kell, hogy sokaknak e-mail címe sincs, nem élnek ezekkel a technológiákkal együtt, és az volt a mondás, hogy akkor szépen lassan ezeket a feladatokat vegyem át, és így organikusan alakult ki, hogy egyre nagyobb terhet kaptam, ami nekem is jó volt, hiszen nem egyből belecsöppentem valami ismeretlenbe, ő viszont át tudta szépen adni nekem a kapcsolati rendszerét, ami a piacokon kialakult, úgyhogy úgy gondolom, hogy még mindig nem végződött nálunk a gazdaságátadás, ez egy nagyon hosszú folyamat, de zajlik.
16: Csetibor András, a Magosz főtitkára szerint az ifjú gazdák javaslatainak egyik legnagyobb erőssége, hogy olyan korábban tabunak számító témákat is megfogalmaznak, amelyekre eddig nem születtek megoldások. Ilyen például a vadkár és a vadsűrűség problémája, amely nem csak a hegyvidéki vármegyékben, de az ország jelentős részén a gazdálkodók első számú gondjának számít.
19: A másik meghatározó probléma a vízgazdálkodásnak a kérdése. Egyetemen azt látjuk egyébként, sok gazdának nem az öntözés lesz a megoldás, mert ez egy rendkívül drága technológia, hanem éppenséggel a folyók feldúzzasztásával és a csatornák feltöltésével elégköri azt lehet érdemben csökkenteni.
16: A MAGOSZ főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon naponta csak nem 2 millióan étkeznek közintézményekbe, az óvodáktól kezdve a kórházakon át egészen a börtönökig. Mivel a jelenlegi közbeszerzési rendszerben szinte kizárólag az ára meghatározó, a konyhák döntően külföldi alapanyagokból dolgoznak. Szerinte ez a hatalmas piac kiváló lehetőséget biztosíthatna a magyar termelőknek, hogy helyi alapanyagokkal lássák el a közétkeztetést.
19: Ez egy olyan piac lehetne a magyar termelők számára, amivel ott helyben lehetne ellátni ezeket a konyhákat, egyértelmű megoldást kell erre is találni. Tehát ilyen és ehhez hasonló konkrétumokat is felvillant ez az anyag, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb erősség ennek. Valamiben nem szabad változtatni, tehát az egyik fő követelésünk a földforgalmi szabályozás kapcsán, hogy továbbra is tiltani kell a cégeknek a föld tulajdon szerzését, azzal ugyanis olyan szinten szabadulna a földpiac, amivel nem csak a hazai gazdálkodók kerülnének a földpiacról, hanem éppenséggel a külföldi személyek is megjelenhetnének. Tehát itt különböző időhorizontok vannak, az látszik, hogy valamiben most kell védeni, akár a kedvezményes adózásnak, az ösztöni adózásnak a megőrzését, a földforgalmat is, de hosszú távon, vagy közép és hosszú távon igenis számolni kell, és megoldást kell hozni a vízgazdálkodás, a vadsűrűség, illetve a közétkeztetés kérdésére is például.
16: Az ifjú gazdák javaslatait a szakminisztériumhoz is eljuttatják, a teljes stratégia pedig hamarosan elérhető lesz a MAGOSZ honlapján.
0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: A Herendi Porcelán Manifaktúra idén ünnepli fennállásának 200. évfordulóját. E jeles alkalomból nyílt meg a Magyar Művészeti Akadémia irodaházában a Herend 200 című kerítés kiállítás. A Herendi Porcelán nem csupán a minőség és az elegancia szimbóluma, hanem nemzetünk büszkesége. Világhírét jól mutatja, hogy Viktória brit királynő saját készletet rendelt belőle. Ferenc József császár előszeretettel ajándékozta fel feleségének, Sziszinek, sőt Vilmos herceg és Katalin hercegné esküvőjére is herendi porcelán volt Magyarország ajándéka. Hegedűs Katalin riportja.
20: 32 évvel ezelőtt ismerte meg a Herendi Porcelánt dr. Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója, és annyira személyesen beszélt erről a nemzeti kincsről, értékről, hogy tényleg az ember belemosolyogott ott a közönség soraiban. Szerelem volt első látásra, és hogy szorosabbra is fűzte viszonyát a Herendi Porcelánnal, hiszen most már 21 éve vezérigazgatóként igazgatja ezt a manufaktúrát. Milyen érzés, főleg ebben a jubileumi esztendőben ennek a örökségnek megfelelően?
21: Egészen pontosan emlékszem arra napra, amikor édesapám kölcsönkért kis autójával, Marutiával először megjelentem a Herendi Porcelán Manufaktúrában, és aki csak egy másodpercig belép ennek a művészeti szentélynek a kapuján, az egy olyan örök szerelmet érez, amelyet többet az életben nem lehet elfelejteni. A Herendi Manufaktúra az nem csak a munkám, hanem egyúttal rengeteg érzelmi szállal hozzám kötődő élő szervezet, és nagyon büszke vagyok arra, hogy én és a manufaktúra mai kollektívája részese lehet a manufaktúra alapításának 200. évfordulója ünnepsorozatának. Ez egy olyan történelmi pillanat a manufaktúra életében és a magyar művészeti életben, amelyet méltó módon kell megünnepelni. Éppen ebből kiindulva a manufaktúra már 10 évvel ezelőtt elkezdte erre az évfordulóra való felkészülést. Minden évben egy-egy monumentális alkotást készítettünk, amely a porcelán alkotásoknak a legszebb vonásait hordozza, és ebben a 10 évvel ezelőtt elindult sorozattal fogjuk a Vigadóban bemutatni azt a kiállítást, amely hirdeti a Herendi Manufaktúra mestereinek szakértelmét és porcelán iránti szeretetét. De emellett minden hónapban valahol egy kulturális kiállítást is rendezünk. Már Szlovákiában, Szlovéniában volt kiállításunk, Magyarország kiállító termeit minden hónapban egy-egy herendi kiállítás kísérte, és most pedig júniusban itt Budapesten az Andrássy úton egy kerítés tablón keresztül mutatjuk be a manufaktúra mérföldköveit ebben a 200. működésben, majd pár nap múlva már a budapesti Vigadóban fogjuk megünnepelni és megnyitni a nagy jubileumi kiállításunkat. Szeretnénk megmutatni a nagy közönségnek azt a művészeti értéket, amelyet Herend hordoz, hiszen Herend nem csak egy porcelán, Herend minden egyes alkotása egy műalkotás, egy örök érték, és szoktam mondani, hogy amikor valaki herendi porcelánt vásárol, az valójában nem saját magának vásárolja, hanem az utókornak, gyermekeinek és unokáinak, hiszen Herend volt, van és lesz, és ez a két évszázad, ez csupán egy mérföldkő a manufaktúra életében, hiszen Herendnek nem csak 200 éves múltja, de 200 éves jövője is van.
20: A herendi porcelán ma már a világ több mint 60 országában van jelen, 2013 óta pedig hungarikumként jegyzik. Mit képvisel ez a különleges fehér arany a nemzetközi piacon?
21: Bármerre is járunk kiállításainkkal és alkotásainkkal, minden lakott kontinensen jelen vagyunk, ahogy ön is említette. Valójában nem csak a herendi porcelán művészetet hordozza, hanem egy szelet Magyarországot is hordoz, és viszi ennek az országnak a jó hírét. Mindenhol az eleganciát, a kényeztetést, a kézművességet, a tradíciót, a folyamatos megújulást, a magas minőséget hordozza a herendi porcelán, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy szinte minden királyi, császári udvarban, államférfinél a herendi porcelán megkülönböztetett helyen jelenik meg, hiszen ez a kézműves alkotás, ez hordozza azt a szaktudást, amelyet csak Herenden tudnak a herendi mesterek porcelánba átfordítani.
20: Ugye az 1851-es londoni világkiállításon Viktória királyt annyira elvarázsolta a jellegzetes virágos lekkés motívum minta, hogy ő lett az egyik megrendelője ennek a készletnek. Kikre volt még nagy hatással a herendi porcelán?
21: Ha viccelni szeretnék, akkor azt mondanám, hogy nagy szerencsénkre a manufaktúra első nagy PR-ese az Viktória királynő volt, amikor 1851-ben kiválasztotta a híres Viktória mintánkat és a Windsori kastély számára egy egész készletet rendelt. Pár évszázad elteltével Royal Garden mintánk visszatért az angol királyi házhoz, hiszen Vilmos herceg évszázados esküvőjén Magyarország hivatalos nászajándéka ugyancsak herendi porcelán volt. Aztán nagyon büszkék vagyunk Ferenc József császár folyamatos vásárlásaira, aki folyamatosan Sziszinek, feleségének herendi porcelánt vásárolt, és a Gödöllői kastélyban helyezte mindig ezeket a porcelánokat, ezért is ennek a nagyon híres készletnek a mintának a neve Gödöllő minta.
20: Több mint 850 különböző színnel dolgoznak, ennek még a fele is sok, nem hogy 850.
21: Van egy kiváló festéklaborunk, ahol ezeket a titkos receptúrákat kezelik és nyilvántartják. Herend egyébként az egyetlen manufaktúra világon, amely örökös pótlást vállal, így hogyha valakinek mondjuk egy 50-60 éves porcelán készletéből eltörik egy darab, akkor mi a szívesen tudjuk pótolni, de hogy az pont ugyanolyan legyen, mint 50 évvel ezelőtt, ez az kell, hogy a festékreceptúráink hordozzák azt a titkot, amelyet ezek a színek hordoznak. És így, ahogy ön is mondta, egy-egy szín az valójában 5-8-9-10 különböző színnek egy keverékéből áll elő, ebből lesznek élő tüzes színek, és szoktam azt is mondani kis elfogultsággal, hogy azokat a színeket, amelyeket ma Herend a porcelán ragyogó fehér testére rá tud varázsolni, az senki más a világon nem tudja utánunk produkálni.
20: Itt ül mellettem Túri Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Kossuth és Ybl díjas építész, és a tabló kiállítás megnyitója után beszélgetünk. Miért tartották fontosnak, hogy helyet és teret biztosítsanak a Herend 200 tabló kiállításnak?
2: Onnan vettük a gondolatot és kvázi jogot, hogy a herendi porcelán manufaktúra megújulásában a 90-es évektől kezdve számos akadémikus társunk vett részt, Makovec Imre az igazgató tanács elnöke volt, Schrammel Imre, mint művészeti tanácsadó egy új lendületet adott megítélésem szerint Herendnek, tehát azok a klasszikus, elegáns tárgyak mellett megjelent, korábban is jelent már meg, de a Schrammel féle karnevál és minotaurus figurák azt hiszem, hogy egy új korszakot jelentettek Herendnek. És az építészek, belső építészek, Csernyus Lőrinc, Turányi Gábor, Jahoda Maja és Herceg Ágnes és a Sors Jóbótából jó magam is dolgozhattunk Herenden, és a herendi porcelán eleganciájának megfelelő épületeket, épületegyütteseket alakíthattunk ki. Úgy gondolom, hogy ez volt az apropó arra, hogy ezt a kiállítást megtegyünk, de van egy másik dolog is. 200 év. 200 év kézművesség és 200 év innovációnak az eredményeit láthatják, akik itt végigmennek az Andrássy úti kerítés előtt, és ez nagyon fontos a Magyar Művészeti Akadémia életébe. Hisz meggyőződésünk, hogy az a magas szellemi teljesítmény, nevezhetjük magas művészetnek, az rendkívül fontos, hogy a kézművességig áthassa a hétköznapjainkat, és létrejöhessen az a dolog, hogy minden emberben ott lakik egy művész. Segítsünk és tanítsuk azt, hogy hogyan élheti ki ezt a dolgot, és hogyan lehet az építészet, a képzőművészet, a zene egy belső gyógyító erő, egy megtartó erő a hétköznapokban.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. BKK Info.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Széll Kálmán tér után az Ezredes utcánál. Telítettek a sávok a Váci úton és a Megyeri úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton is szintén a befelé vezető oldalon az Ecseri útnál. Erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, a 10-es főúton Solymártól, az Ürömi körforgalomig és tovább a Bécsi úton is, illetve a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utca előtt. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják majd. Varga Etele, BKK Info.
0: Autós percek.
1: Az M3-as autópálya a főváros felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy műszaki hibás jármű állt meg, ami miatt a 32-es kilométernél útszűkület követel figyelmet, vezessenek óvatosan.
0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 18-án csütörtökön a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
23: Aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot az amerikai elnök.
24: A védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány.
23: Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. Következnek a részletek. Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad. Közölték amerikai tisztségviselők washingtoni idő szerint az esti órákban. A bejelentés szerint az elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, ahova a francia elnök meghívására utazott a G7 csúcs helyszínéről. A Fehérház bejelentése szerint a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatták az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként résztvevő államoknak. Nárai Balázs tudósított Washingtonból.
25: Mindenkit meglepve jelentette be a Fehérház washingtoni idő szerint csütörtökön este, hogy Donald Trump elnök, nem várva meg a péntekre beharangozott genfi ceremóniát, Franciaországban aláírta az Iránnal kitárgyalt megállapodást, aminek nyomán megkezdődik a végleges békeszerződésről szóló 60 napos tárgyalási időszak. Az amerikai elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, amelynek fotóját rögtön elküldték az iráni félnek, ahonnan azt visszaigazolták. Donald Trump a G7 csoport franciaországi csúcs találkozója után Emmanuel Macron francia elnök meghívására utazott át a Párizs melletti Versailles-ba, amelynek palotájában a francia államfő vacsorán látta vendégül. Hogy a váratlan lépés mögött pontosan milyen okok húzódnak, egyelőre nem derült ki. Minden esetre úgy tűnik, hogy az egyetértési nyilatkozat életbe lépett, aminek értelmében a Hormuzi szorosnak teljesen meg kell nyílnia az energiaszállítások előtt. Az amerikai blokád megszűnik az iráni kikötőkkel szemben, Irán pedig 60 napos időszakra felmentést kap az olajexportra vonatkozó szankciók alól. Az aláírt megállapodás 14 pontból áll, amely szól az iráni atomprogram lezárására vonatkozó tárgyalásokról, az iráni dúsított uránkészlet sorsáról, ami szerint nem feltétlenül kell megsemmisíteni azt, hanem felügyelet mellett szóba kerülhet annak átalakítása polgári célú felhasználásra. Az eredeti tervek szerint J.D. Vance alelnök utazott volna pénteken Genfbe, ahol a hivatalos aláírás megtörtént volna. Egyes források szerint az előrehozott aláírás ellenére pénteken tarthatnak amerikai-iráni találkozót, az így átalakulhat a 60 napos tárgyalási szakasz első fordulójává.
23: Kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődik ma Brüsszelben.
24: Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről.
23: Itthon a védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök.
24: Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket.
23: A Fidesz parlamenti frakciója szerint súlyos tévedés a védett üzemanyagár kivezetése.
24: Álláspontjukat azzal indokolták, hogy a jelenlegi világgazdasági helyzetben nincs garancia arra, hogy az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Az ellenzéki képviselőcsoport ezért azt javasolta a kormánynak, hogy a kivezetés helyett úgy alakítsa át a vonatkozó jogszabályt, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.
23: Jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat.
24: Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.
23: Rendkívüli üléseket tart az országgyűlés a jövő héten is. A miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását.
24: Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már kedden is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők.
23: Folytatódott az országgyűlési bizottságokban a médiatörvényre vonatkozó tiszás politikusok által benyújtott módosító javaslat vitája, Mészáros László összeállítása.
3: A közjót kell szolgálni a közmédiának.
4: Éles vitát hozott a közmédia átalakítása az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselők feszültek egymásnak a törvényjavaslat kapcsán. Ebben a jogalkotási fázisban a politikusok feladata, hogy a szakmai szempontokat ütköztetve formálják át az előterjesztést. A fideszes Tuzson Bence kifogásolta, hogy az új vezetők megválasztásáig a kormány egy miniszteri biztoson keresztül közvetlenül felügyelné a közmédiát.
7: Semmiképpen sem elfogadható, hogy akár egy percre is a közmédia az a kormány hatásköré alá kerüljön. Tehát a kormány befolyására. Hát van így 90 napunk körülbelül, mert a kormány alá fog tartozni. Szerintem akkor miért nem az történik, hogy fenntartjuk a jelenlegi rendszert addig, amíg belép az új rendszer, és akkor utána lehet egy másik rendszert megvalósítani.
4: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium parlamenti államtitkára szerint a közmédiát még az új vezetés megválasztása előtt át kell világítani. Ez lesz a miniszteri biztos feladata az átmeneti időszakban. Tompay Nikőt hallják.
8: Erre a lépcsőfokra azért van szükség, mert jelenleg is hírhamisítás zajlik a közmédia hullámhosszán, illetve szükséges egy vizsgálata annak, hogy a közpénzfelhasználás mennyire volt hatékony és gazdaságos, és ennek az első lépcsőfoka a miniszteri biztosok kinevezése lesz.
4: Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom képviselője rámutatott, feszültséget okozhat, hogyha az ellenzéki pártok csak két tagot jelölhetnek az új média tanácsba.
10: Három ellenzéki frakció összesen kettőt delegálhat, akkor ezzel önök elérik, hogy a békétlenség magvait elhintik, mert ugye vita fog kialakulni. Persze, hogyha ez a cél, sok ilyet láttunk már, ha ez a cél, akkor nyilván ez egy más megközelítés.
4: A tervezetet benyújtó egyik Tiszás országgyűlési képviselő szerint meggondolandó, hogy bővítsék a média tanács létszámát. Hontosi Istvánt hallják.
11: Ha az ellenzék részéről ilyen igény lenne, és egy ilyen megfogalmazódik egy ilyen módosító igényvány a tabülésre, hogy akkor 3-3 plusz 1 legyen a médiatanácsnak az összetétele, ez megfontolható. Tehát, hogy ezt akkor legyen szívesek eljutatni, és akkor ezt megfontolásra veszük.
4: Az új szabályozás alapjaiban változtatná meg a közmédiát. A Duna Média Szolgáltató ZRT és az MTVA összeolvadásával létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT. Emellett a Magyar Távirati Iroda újra önálló intézményként működne tovább. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet is, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolná a közmédia új cégei felett. A tervezet egy új közszolgálati kartát és közszolgálati tanácsot is életre hívna, valamint külön sajtóalapot alapítana a független média tartalom szolgáltatók, illetve a közszolgálati műsorszámok és sajtótermékek támogatására. Az új törvény a média tanács működését is átalakítaná. A testület élére teljesen új tagokat választanának, miközben a jelenlegi tagok és az elnök mandátuma megszűnne. A tervek szerint a közmédia átalakításáról jövő héten szavaz az országgyűlés.
12: Lakhelytől függetlenül mindenkinek ugyanolyan joga van a biztonsághoz, mondta az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtti meghallgatásán az országos rendőrfőkapitány jelölt.
24: Mecser Tamás közölte, célja, hogy a változó világhoz igazodó szervezetet hozzanak létre, emellett fontos a kapitányságok megerősítése, az utánpótlás biztosítása, a megbecsültség, valamint a rendőri jelenlét is.
13: Legyenként a rendőr a közterületen, mert ez a legmegnyugtatóbb. Ha bárhová elmegyünk, én pedig járom az apró falvakat, városokat, rendőrt akarnak látni. Egy adott mennyiségű rendőrünk van, nem tudunk mindenhová tenni. Azt kell kitalálnunk, hogy ezt az erőt hogy tudjuk észszerűen, megnyugtatóan csoportosítani.
12: A Fidesz elnöke szerint Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése. Ezen pedig a Fidesz áprilisi országgyűlési választási vereségesen változtat. Orbán Viktor Brüsszelben a patrióták politikai családjának mai csúcs.

0: politikai erő, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség vereséget szenvedett, de ez nem változtat a mi külpolitikánkon. A Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett, támogatója marad a patrióta európai mozgalomnak. Sok munka vár ránk, nem változott a cél, Brüsszelt meg kell reformálni.
1: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.000 forint volt.
2: A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
1: Nyári diák munkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.
2: A tárca közleménye szerint a diákok már regisztrálhatnak a programra, a munkáltatók pedig a területileg illetékes hivatalhoz nyújthatják be támogatási kérelmeiket. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet.
1: Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte.
2: A CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója azt mondta, amikor beköszönt a nyári vihar szezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Németh Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is.
3: Egy biztos, hogy azt kell mindig végig gondolni, és talán ez a legfontosabb a felkészülésben, hogy milyen típusú károk érhetik mondjuk az ingatlanunkat, és a biztosításunkat arra megfelelően kössük meg, hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és hogy az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
4: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Mogyoródi szakaszon. A 21-es kilométernél mindkét sávon megállt a forgalom. Jelentős több kilométeres torlódásra kell készülni. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé is torlódásban kell arra szolgatni, mert ott is egy baleset miatt zárták le a külső sávot a Szent Mihályi felüljárónál.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban továbbra is baleset miatt kell korlátozásra számítani a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Széll Kálmán tér után az Ezredes utcánál. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt, ezért a 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér és Astoria megállóját is áthelyezik majd. Varga Etele, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
2: A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, másutt többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 27-32, este 17-25 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsán Róbert.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renault Capuso,

0: Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilyas Muklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Flórián Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
3: 7 óra 17 perc, Brüsszelben ma kezdődik az Európai Tanács csúcs találkozója. Ezzel egyidejűleg a belga főváros ad otthont a Patrióták Európáért pártcsalád vezetői találkozójának, és a NATO védelmi minisztere is ma tanácskoznak Európa védelmének erősítéséről. Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
4: Ma délután kezdődik az uniós állam és kormányfők csúcs találkozója. A napirenden kiemelten szerepel a több éves költségvetés, a versenyképesség, a migráció és Ukrajna. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is a találkozó vendége lesz. A közel-keleti helyzetről, az energiaárakra gyakorolt hatása miatt is tárgyalnak a tagállami vezetők. Szó lesz a közös védelmi programról, különösen az unió keleti szárnyának megerősítéséről, amit az ismételt drónbehatolások tesznek időszerűvé. A 7 éves költségvetésről a ciprusi elnökség nemrég közzétette a tárgyalási keretet. Az ebben szereplő számokról is tárgyalnak a tagállami vezetők. A mostani javaslat szerint csökkentenék a globális Európa fejezetre szánt forrásokat, összességében kevesebb jutna a bővítés politikára is, de az ukrán tartalékot nem csökkentenék. A 2028 és 34 közötti hosszú távú költségvetést a tervezetnél hamarabb, még az idei év végéig szeretnék véglegesíteni. A csúcs találkozó ezúttal szokatlanul későn, este 18 órakor kezdődik a G7-ek franciaországi találkozó. Miatt. Ezúttal valóban kétnapos lesz. António Costa tanácselnök meghívó levele szerint a csúcs találkozó a pénteki ebéd után ér majd véget. Ma találkoznak Brüsszelben a Patrióták Európáért pártcsalád vezetői is. A találkozót megelőző nemzetközi sajtótájékoztatón Orbán Viktor, a Fidesz elnöke hangsúlyozta, pártja veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok térnyerése, mindaddig, amíg az unió vezetése nem tud sikereket felmutatni. Úgy látja, az európai politika jelenleg nem tudja megadni a biztonságot a kontinensnek, nem tudja kezelni az orosz-ukrán háborút, a migrációs probléma pedig lassan integrációs problémává fordul át. Az uniós tanácsülésen a cseh Andrej Babis lesz a patrióták egyetlen miniszterelnöke. Ő pedig, ahogyan eddig is, küzdeni fog az energiaárak mesterségesen magas szintje ellen, és a migráció ügyében is biztosan jól fog harcolni, tette hozzá Orbán Viktor. A Fidesz elnöke pártja vereségének okát abban látja, hogy 2022 után nem találtak olyan gazdaságpolitikát, ami a magyar gazdaság sikerét biztosította volna akkor is, ha az unió közben nem képes növekedni. Szavai szerint ő úgy számolt, hogy decemberre megkapja Magyarország az uniós forrásokat, mert addig vétózza a közös költségvetést. Az új kormány azonban más taktikát választott, teljesíti Brüsszel követelését, mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Brüsszelt meg kell reformálni, és megismételte meggyőződését, hogy Ukrajnát nem szabad felvenni az Európai Unióba. Ukrajna támogatása továbbra is prioritás, emelte ki a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte a védelmi miniszterek találkozójára készülve hangsúlyozta, a szövetségesek együttesen milliárdokat adtak tüzérségre, lőszerre és segélyekre, de kulcsfontosságú ennek folytatása, hogy Ukrajna fenntarthassa előnyét a harctéren. Sürgette azt is, hogy a NATO európai tagállamai folyamatosan növeljék védelmi beruházásaikat. Nagyobb haderőre, több erőforrásra és sokkal erősebb ipari bázisra van szükségünk, hangsúlyozta a NATO főtitkára. Az Észak-Atlanti Szövetség védelmi minisztereinek találkozója ma kezdődik Brüsszelben.
2: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
3: 7 óra 21 perc, az amerikai elnök aláírta az iráni háború lezárására vonatkozó szándéknyilatkozatot, a térségben a konfliktus ettől még nem szűnik meg teljesen, és a hormuzi szoros, illetve Irán atomprogramja kapcsán is maradtak még tisztázatlan kérdések, de az tény, hogy Donald Trumpnak újra lesz szabad kapacitása, vajon ezt az orosz-ukrán háború lezárásának kísérletére fordítja-e? Erről beszélgetünk a következő percekben Horváth József biztonságpolitikai szakértővel. Jó reggelt kívánok!
5: Kezét csókom, jó reggelt kívánok!
3: No, tényleg csak egy gondolat erejéig azt kérem öntől, hogy beszéljünk először erről a szándéknyilatkozatról, hogy mit is jelent most ez, milyen tisztázatlan pontok maradnak, és ezek hogyan veszélyeztethetik még esetlegesen a tartós békét.
5: Hát itt ugye mindig a részletekben bújik meg az ördög, és a legkényesebb pontoknál, ahogy láttuk ezt a orosz-ukrán tárgyalások kapcsán is, már Zelenszkij is azt mondja, hogy 95%-ba kész van, meg aztán kiderül, hogy az 5% mennyire fontos. Én itt ugyanezt látom, tehát két dolog, ami kulcskérdés pillanatnyilag. Az egyik a hormuzi szoros, hogy ezt valóban tartósan meg tudják nyitni, és az irániak hozzájárulnak információkkal ahhoz, hogy a általuk elhelyezett tengeri aknákat föl lehessen szedni, hogy biztonságosan lehessen hajózni a szorosban. A második kérdés pedig az, hogy Irán valóban engedélyezi azt, hogy nemzetközi ellenőrzés mellett, hogy úgy mondjam, lefoglalják, és utána felhígítsák azt a dúsított urán készletét, amely arra alkalmas, hogy atomfegyvert állítson elő. Mert ha ezt megteszi, akkor gyakorlatilag a térség fellélegezhet a tekintetben, hogy egy atomhatalom nem jön létre, és nem fenyegeti a szomszédos országokat és Izraelt.
3: Ugye Irán még nem írta alá ezt a szándéknyilatkozatot, úgyhogy részben ezért is törékeny még ez a történet. No, de addig is, amíg ez megtörténik, addig úgy tűnik, hogy tényleg Donald Trumpnak most lesz újabb szabad kapacitása, és azért ő is szeret a béketeremtők szerepében tetszelegni. Nézzük azt meg, hogy most fordul-e vajon az orosz-ukrán háború felé újból. Ugye pénzt már régóta nem ad, fegyvereket még ad, tulajdonképpen azt is az Európai Unión keresztül, hogy vásárolják meg a fegyvert, aztán jöhetnek Ukrajnába. Lezajlott egy telefonbeszélgetés Trump és Putyin között, részben itt ugye volt egy születésnapi gratuláció Putyin részéről Trumpnak a 80. születésnapjára. Ugyanakkor az amerikai elnök azt mondta, hogy a harcok beszüntetése érdekében ő kész hatni az Európai Unióra és Kijevre is, ehhez pedig a tegnap véget ért G7-es csúcs találkozót használta vagy használta volna. A kérdés, hogy hogyan akarja és egyáltalán akarja ezt az EU, mit szól hozzá a béketeremtők szerepében tetszelgő hajlandóak, vagy éppen tetrekészek koalíciója, akik ugye egyébként a múlt héten találkoztak.
5: Igen, való igaz, tehát itt lassan egy éve elmondhatjuk azt, hogy ez a hajlandóak koalíciója az, aki a háború folytatását szeretné minden eszközzel, pénzzel, fegyverrel, befolyással elérni, szembe menve az Amerikai Egyesült Államokkal. És ez azért nehezíti Donald Trumpnak a helyzetét, mert ő mindeközben egyrészt egy belpolitikai küzdelemre, egy félidős választásra készül, ahol neki nem mindegy az, hogy az amerikai választópolgárok hogy érzik, hogy az elnök mennyire hatékonyan képviseli az ő érdekeiket. Másrésztről viszont Donald Trump világpolitikai szintéren játszik. Tehát ebben a leosztásban pedig azt kell mondjam, hogy az orosz-ukrán háború egy más másodlagos frontvonallá vált. Sokkal fontosabb számára Kína, és sokkal fontosabb számára az, hogy Oroszországgal milyen viszonyt tart fönn. Ennek egyik megnyilvánulása volt, amit ön is jelzett, hogy Putyin elnök felhívta, hogy jó kívánságait fejezze ki. Ezek fontos gesztusok a politikában. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mindeközben az oroszok és az amerikaiak nagyon hatékony és eredményes üzleti tárgyalásokat is folytatnak. Tehát úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok például Oroszország ásványkincs vagyonának egy része felé hozzájutást érhet el ezeken a tárgyalásokon, ami megint csak kulcsfontosságú az amerikaiak számára, hogy ne a kínaiakhoz kerüljenek ezek az ásványkincsek például.
3: Ugye új minőségű amerikai-orosz kapcsolatok kiépítéséről beszélt itt a napokban Donald Trump, és érdekes, mert ezek a gazdasági kapcsolatok, amiket ön is említett, már az alaszkai találkozón is szóba kerültek. Kevésbé volt szó talán a békéről, sokkal inkább arról, hogy milyen új típusú kapcsolatokat tudnak vagy lehet kialakítani. De ebből a szempontból tulajdonképpen jó lehet Trumpnak a technikája, mert vagy taktikája, mert ugye részben Ukrajna újjáépítéséből is részesül majd szépen az Egyesült Államok, aztán Európának eladja a fegyvereket, és hát itt lesz még akkor Oroszország, mire törekszik.
5: Való igaz, ahogy ön említette, Alaszkában például szóba került már az, és ez az európaiak számára lesz majd egy érzékeny pont, hogy az orosz nyersanyagok, amennyiben újra megnyílik az út Európa felé, akkor ezeket a vezetékrendszerekbe az oroszok hozzájárultak ahhoz elméletileg, hogy az amerikaiak bevásárolják magukat. Tehát az orosz ásványkincsek, energiahordozók, kőolaj, földgáz, ha újraindulna Európa felé, mondjuk amerikai érdekeltségeken keresztül, akkor azok a vezetékeknél az amerikaiak is meghatározhatnák, hogy ki és mennyi és milyen áron kap ezekből a nyersanyagokból. És ez annak fényében érdekes, hogy itt a G7-eket említette, de a NATO-t is említhetnénk, hogy nagyon komoly repedések vannak. Tehát látszik, hogy az Egyesült Államok stratégiai érdekei sok szempontból szembe mennek az európai középhatalmak érdekeivel. És ebben a játszmában, mert itt egy hatalmi játszma is van, az Egyesült Államok ezzel az energiahordozókkal kapcsolatosan újabb eszközöket, fegyvereket kap a kezébe, és ebből a szempontból nagyon fontos az iráni konfliktus lezárása is, hogyha megindulnak a szállítások, akár az iráni olajat nézzük, akár az öbölmenti országoknak a LNG és olajszállításait, hogy az amerikaiak milyen mértékben tudják majd ezeket a szállításokat, akár anyagi szempontból is befolyásolni.
3: A G7 elnöksége ugye meghívta Franciaországba az elmúlt napokban tartott tanácsülésre Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és mehetett volna, de a kérdés, hogy mi volt ezzel a meghívással a cél vagy a szándék, már csak azért is, mert 3 éve európai elfogató parancsot adott ki ellene ugye a hágai székhelyű nemzetközi büntetőbíróság.
5: Igen, ez is jelzi azt, hogy Európában fordul a széljárás, és ilyen óvatos tapogatózás láttunk már a franciák részéről, a németek részéről. Keresik azokat a pontokat, ahol újra föl lehetne venni azt a fonalat, amit sajnos mi vágtunk el itt az unió részéről az oroszokkal a háború kitörése után, és az európai középhatalmak érzik azt, hogyha ebben a versenyfutásban, ami a nyersanyagokért zajlik pillanatnyilag, végletesen lemaradnak, akkor Európa a következő évtizedekben a gazdasági fejlődésnek a lehetőségét is eldobja magától.
3: No, azt kérem öntől, nézzük meg, hogy hogy áll most a fronton a helyzet, már csak azért is, mert az elmúlt egy évben, mióta belekezdett a dróngyártásba és erőteljesebben használja a fronton a drónokat ugye Ukrajna, azóta minthogyha megállt volna, vagy legalábbis nagyon csekély módon haladt volna előre az orosz hadsereg a fronton, és mellé még ugye olyan kritikus infrastruktúrákat is támadnak most már az ukránok Oroszországban, amelyeket azért megérez.
5: Való igaz, tehát itt egy kettős jelenséggel állunk szemben. Egyrészt a drónok kapcsán, amit ön is mond, az ukránok valóban képessé váltak, és tegyük rögtön hozzá, hogy jó részt azért nyugat-európai segítséggel, mélységi csapásokra az orosz hátországban, és itt ez érzékenyen érinti az oroszokat, a hírek igazak, akkor 10-15%-át a finomítói kapacitásoknak károk érték Oroszországban, amit már megéreznek. Ugyanakkor a frontról Ott teljesen ellentmondó hírek vannak. Egyrészt az látszik, és ezt az amerikaiak is megerősítik, hogy például a donbaszi erőd városoknál, Konstantinivkát például úgy tűnik, hogy már bekerítették az oroszok. Tehát csendben lassan haladnak előre. A frontnak más szakaszai, az ukránok néhány száz négyzetkilométernyi területet visszafoglaltak. Tehát ellentétes mozgásokat látunk, ugyanakkor az oroszok részről én azt látom, hogy azokon a területeken is itt a Donbasst húznám alá, ami nekik stratégiailag és belpolitikai szempontból és gazdaságilag is igazán fontos, ott viszont nem engednek, és ott továbbra is nyomás alatt tartják az ukránokat.
3: No, egy fél gondolat az uniós csatlakozásról, Ukrajna uniós csatlakozásáról. Az érdekel, hogy biztonságpolitikailag ez mit jelent Európa számára, hogyha Ukrajna csatlakozik az Európai Unióhoz. Megszűnik a pufferzóna.
5: Igen, megszűnik a pufferzóna. Egy háborúban álló ország, pillanatnyilag legalábbis háborúban álló ország kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat, illetve azt is látnunk kell, hogy egy olyan erős hadsereggel és harcedzett hadsereggel lévő ország csatlakozik, amely az európai középhatalmakat is adott esetben zsarolni vagy sarokba tudja szorítani.
3: Horváth József biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk, köszönöm szépen. Fél nyolc után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
6: Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz, amely alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket. Teherán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert. Hajnalban Ukrajna nagy arányú dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárló központot. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazó rendelettervezetet. Eszerint a korábbi 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenék ki januárig visszamenőleg. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy a vendéglátásban működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak idén, júliusban és augusztusban. Ma van a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a diszkrimináció, illetve a sokszor erőszakba torkolló verbális uszítás terjedésének veszélyére, valamint elősegítse a megelőzését célzó nemzetközi összefogást. A híradást Gál Andrea készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
3: 7 óra 34 perc javában zajlik a parlamenti munka, de a munkának egy része az inkább egyfajta érdekes új parlamenti kommunikációban jelenik meg. Erről, illetve a törvénytervezetekről is beszélünk, illetve a már meghozott törvényekről is beszélünk. A következő percekben Deák Dániel politológus a vendégünk. Jó reggelt
9: kívánok! Jó reggelt kívánok!
3: No, hogyha már az ország ügyeit nézzük, a belpolitikai ügyeket, akkor kezdjük szerintem a legfrissebbel, ez az úgynevezett Zsolti bácsi ügy, amiről kiderült, hogy nincs, vagy hát van, csak nem úgy, ahogy azt ugye annak idején még ellenzékben lévő Tisza kommunikálta. Pócs János készített egy videót azzal a fiatal emberrel, aki nevelő volt az intézetben, és ismeri ezt a bizonyos Sanyikát, ugye Bangó Sándorról beszélünk, aki állítólag 4 millió forintot fogadott el, és ő tartotta, vagy a kapcsolatot, a segítsen nekem, hogy hívják azt a sajtóorgánumot, amelyik
9: a kontroll,
3: igen, Magyar Péter miniszterelnöknek a testvére, az alapítója, vele volt kapcsolatban. Nyilván itt majd mindenféle kivizsgálásokra szükség lesz, és majd eldönti a jog, illetve a nyomozó hatóság, hogy ki miben mond igazat, és valójában mi is történt, de úgy tűnik, hogy azért ez most nagyon kezd ráégni a jelenlegi kormánypártra.
9: A felvezető közben számoltam magamban, hogy hány hónap telt el egyébként a ügy vagy a botrány kirobbanása óta. Ez egy szeptemberi történet, most már június közepe van, tehát így kézzel kiszámoltam, már 9-10 hónapja tart egyébként ez az ügy. Ez azt jelenti, hogy ennyi ideje lehet Zsolti bácsizni úgy, hogy egyébként továbbra sincsen semmilyen bizonyíték, semmilyen kézzel fogható kérdés vagy bizonyíték ügy, amire alapozva egyébként ezek a vádak megfogalmazódhatnának a valóságban.
3: Ugye, bocsásson meg, még tegnap is elhangzott a parlamentben az, hogy a jobboldali képviselők keressék a saját soraikban, ez a miniszterelnök.
9: Pontosan, tehát ezt ugye maga Magyar Péter miniszterelnök mondta a parlamentben, tehát a legmagasabb szinten is folytatódik a Zsolti bácsizás úgy, hogy egyébként nincsen konkrét bizonyíték. Ugye itt arról van szó, hogy még egy geopolitikai elemző írta ki a Facebook oldalára, hogy szerinte Semjén Zsolt a Zsolti bácsi. Ezt követően szeptember 22-én ugye Semjén Zsolt a parlamentben korábbi miniszterelnök helyettes indulatosan kikérte ezt magának és visszautasított minden ilyen jellegű vádat. Ennek ellenére akkori ellenzéki nyilvánosságban ugye ment ez az ügy, és pedofiliával, kiskorok ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádaskodtak, úgyhogy egyébként nem volt kézzelfogható bizonyíték. Most még a választás után is, ugye a kontroll, ami Magyar Péter testvérének a televíziója, ott hát jött ez a Sándor nevezettű intézetés fiú, aki azt állította, hogy tudja, hogy ki az a Zsolti bácsi, úgyhogy egyébként nem nevezte meg ezt a nyilvánosságban. Állítólag az ügyészségnek vagy a hatóságoknak ezt elmondta, erről nem tudunk egyébként még konkrétumot, tehát nem mondták el, hogy pontosan kire is céloz ezekben az interjúkban, és most jött ugye a volt nevelő, aki azt állítja, hogy ez a Sándor nevezetű ember Magyar Péter testvérétől 4 millió forintot kapott. Ugye van egy nyilvános adománygyűjtés is, amit Juhász Péter indított, ott már közel 100 millió forint gyűlt össze. Ez a pénz is megy ugye Sándornak. Tehát, hogy eléggé durva, hogy ennyi pénzt adnak azért, hogy egy ember egyébként vádaskodik és nem mutat be bizonyítékokat.
3: Miközben egyébként Dubajból posztolt fotókat, és azt is elismerte egy másik videóban, hogy prostituáltként keresi egyébként a kenyerét. No, hát majd ezzel kapcsolatban nyilván az ügyészség kideríti azt, amit ki kell deríteni, aztán beszámolunk majd ennek az ügynek a végéről.
9: Egy dolog, csak hogy annyi, hogy ugye az elmúlt időszakban elhangzott sok állítás, hogy a Fidesz hazugságokkal nyerte, vagy veszítette a választáson, és nem mondott igazat a kampányban. Most ez egy olyan ügy, ami tényleg dominálta a választási kampányt, és kiderült róla, hogy nem felel meg a valóságnak, és tényleg bűncselekménnyel vádoltak meg vezető kormánypárti politikusokat. Tehát azért ez egy olyan dolog, ami szerintem túlmegy azon a határon, ami egy normális demokráciában, jogállamban elvárható lenne. Tehát vannak politikai viták, vannak hazugságok egy kampányban, de ez annyira durva bűncselekménnyel vádolni valakit, hogy ez túlmegy azon a határon, ami egyébként a politikai közbeszédbe beleférne. Ezért is szomorú, hogy a miniszterelnök még mindig a parlamentben ilyen ilyenekkel viccelődik.
3: Hogy látja, hogy ez az egyetlen egy ilyen ügy, vagy volt még, vagy derül még ki hasonló?
9: Ugye erre Orbán Viktor a tegnapi brüsszeli sajtótájékoztatón utalt, hogy van több ilyen kérdés is, tehát az akkumulátorgyáraknak az ügye is ilyen. Láttuk az elmúlt hónapokban, még a váltási kampányban, hogy az volt az állítás, hogy az akkumulátorgyárak veszélyesek. Ezt is egyébként maga Magyar Péter mondta, azt mondta, hogy veszélyes élni a környezetükben, környezetszennyezőek, ugye ez volt a kommunikáció. De a választás után pár nappal a Greenpeace nyilvánosságra hozta mérési adatokat, amiből kiderült, hogy egyébként ez nem felel meg a valóságnak, és nincsen környezetszennyezés a akkumulátorgyárak környezetében. Tehát ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek fontos témák voltak, ellenzéki témák voltak a választási kampányban, most pedig kiderül róluk, hogy nem felelnek meg a valóságnak.
3: No, ugye továbbra is a megszokottnál élesebb viták zajlanak a parlamentben, most ez az új politikai kommunikáció, a politikai kultúrát nem használnám erre, ez most egy más kérdés, és hagyjuk is, de hogy születnek törvények, született például egy olyan törvény is, amire eddig szintén nem volt példa, ezt itt nem arról van szó, hogy ne szülessenek olyan törvények, amelyek eddig nem voltak, de itt azért mégiscsak arról van szó, hogy ez a törvény kimondja, hogy valaki csak két ciklusig lehet kormányfő, és azért arról most van vita, hogy ez visszamenőleges hatályú, vagy sem, annyi bizonyos törvény célja tulajdonképpen, hogy Orbán Viktor még egyszer ne ülhessen be abban a székbe. Hogy látja ön, demokratikusnak tartja, vagy tarthatja bárki is ezt az intézkedést?
9: Hát több tisztás politikus ki is mondta, hogy az a céljuk, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök, tehát nem is leplezték azt egyébként, hogy ez a céljuk, ezért is nevezik Lex Orbánnak, és hogyha megnézzük, hogy a ma Magyarországon élő emberek közül ki az, aki ennek a törvénynek következtében nem lehet miniszterelnök például 2030-ban, akkor az egyedül Orbán Viktor, tehát mindenki más ma Magyarországon egyébként, hogyha megfelel a követelményeknek, akkor lehet miniszterelnök, kivétel Orbán Viktor, tehát egyértelműen Orbán Viktorra van szabva ez a törvény, vagy alaptörvény módosítás. Értelem szerint egy visszamenőlegességről van szó, tehát például Fodor Gábor pont a 48 perc című műsorban erről beszélt, előttem volt, és akkor figyeltem, ő is ezt mondta, hogy bizony itt egy visszamenőlegesség van, tehát a jogászként is ezt mondja.
3: Pokol Béla viszont éppen az ellenkezőjét.
9: Igen, jogászok között zajlik a vita, tehát jogászok is megosztanak ebben a kérdésben, de például Latman Tamás szintén jogász, nem vádolható Fidesz szimpátiával, ő is azt mondja, hogy ilyen egyébként parlamentális demokráciákban nincsen ilyen szabály, hogy a miniszterelnöknek a időkorlátját megszabják, és ilyen típusú törvényterzetet, vagy törvénymódosításokat hoznak, tehát, hogy jogászok, egyébként Fidesz-szerint szimpatizáló jogászok is arról beszélnek, hogy ez nem elfogadható egy demokráciában, és hát a személyre szabottság, tehát azért vannak alapelvek egy jogállamban, visszamenőleges és személyre szabott törvényeket nem hozunk, ez nemzetközi standard, itt most ezt látjuk egyértelműen.
3: Két kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogyha kivesszük belőle most a személyre szabottságot, ugye azért mégiscsak felmerülhet a választók akaratának a korlátozása. Megtámadható-e a jövőben, és az európai demokráciával, illetve jogrendszerrel összeegyeztethető-e az, hogy valakit kizárnak annak lehetőségéből?
9: Hát, megindul itt a jogi vita, a kérdés, az államfőre hogyan reagál alkotmánybíróság, tehát nagyon sok kérdés van, akár nemzetközi fórumok erre hogyan fognak reagálni, de én mindig azt az álláspontot képviseltem, hogy azért a népakaratot ilyen jogszabályokkal ellehetetleníteni nem lehet. Tehát akkor, hogyha mondjuk a Fidesz nyerne választást 2030-ban, akkor Orbán Viktor nem miniszterelnök lesz, hanem miniszterelnök helyettes, csak a miniszterelnök helyettesnek lesz több jogosítványa, jogköre, és akkor innentől kezdve. Tehát ezek inkább szimbolikus kérdések volt, egy választási ígéret, azt ilyen módon akarják végrehajtani, de ettől függetlenül, hogyha a Fidesz, hogy a jobb oldal nyer a választáson, akkor onnantól kezdve igazából teljesen, hogy milyen módon oldják meg, ott lesz a hivatalában, meg látjuk a lengyel modellt, ugye Kaczynski, ő sem volt miniszterelnök, amikor a PISZ volt hivatalban, mégis mindenki tudta, hogy valójában ő az országnak az irányítója, nem pedig a miniszterelnök, tehát ő csak olyan személy, aki a pártból származik, vagy jelölt, de egyébként a valódi hatalom a pártelnöknél van, tehát hogy igazából én nekem az álláspontom, politológiai álláspontom, hogy nem az számít, hogy most hivatalosan kit neveznek miniszterelnöknek, hanem az, hogy ki mondjuk a kormányt adó pártnak az elnöke.
3: Jó, volt-e erről társadalmi egyeztetés? Ugye jogszabály mondja ki, hogy társadalmi egyeztetés kell kezdeményezni, halljuk is egyébként ezt a kormánytól, hogy gyakorlatilag mindennel kapcsolatban lesz társadalmi egyeztetés volt, vagy hol lehet ennek megismerni az eredményét?
9: Igen, tehát nem volt egyeztetés, ez volt az ígéret, és egy alaptörvény módosításról van szó, tehát eléggé fajsúlyos kérdésről, azért lehetett volna árnyalni, tehát akkor legyen mondjuk egy olyan konzultáció, vagy lehetett volna egy olyan konzultáció, hogy ez visszamenőleges legyen, vagy mondjuk csak a jövőbe, tehát innentől kezdve számoljuk a 8 évet, tehát nagyon sok olyan kérdés van. Mi van akkor, hogyha valaki mondjuk pont a ciklus közepében ér a 8. évében, akkor annak le kell mondani, tehát nagyon sok olyan nyitott kérdés van, amiről egyébként lehetne társadalmi egyeztetés és konzultáció. Ennek ellenére erről nem volt semmi, gyakorlatilag pár hét alatt elfogadták a parlamentben.
3: No, a másik, amiről társadalmi egyeztetést ígértek, kíváncsi vagyok, hogy ön látta-e már, vagy tudja-e, hogy hogyan zajlik például ennek a társadalmi egyeztetése. Ilyen a média törvény, itt részben a közmédia átalakítása kapcsán is széles körű társadalmi egyeztetést ígért Tar Zoltán. Kikkel egyeztetnek ilyenkor? Ki hol mondhatja el a véleményét, fűzheti hozzá azt, amit szeretne, és hol láthatjuk ezeknek az eredményét? Egyáltalán, bocsánat, hogyha médiatörvény átalakításról van szó, akkor a társadalom tudja-e, hogy ebbe a kategóriába, mert talán az egészségügy kapcsán könnyebben elboldogul.
9: Ez szépen hazig ez a társadalmi egyeztetés, de ezt a gyakorlatba ültetni itt a mostani kormány részéről szerintem ezt nem fogják tudni. Emlékszünk erre a kamastoppos kérdéskörre, amikor volt egy sajtótájékoztató, majd este egy honlapon, szinte egyébként ilyen egyeztetés vagy társadalmi egyeztetés címszó alatt megjelent egy dokumentum, egyébként egy teljesen más nevű dokumentum, amiből kiderült, hogy a kamastopot ki fogják majd vezetni, és akkor láttam, hogy ott volt egy e-mail cím megadva, hogy erre lehet küldeni a véleményt, tehát nagyjából ilyen mértékű. Lehet, hogy elképzelhető, hogy lesz, hogy egy ilyen e-mail címomon lehet írni majd véleményeket, de hogy ez mennyire lesz becsatornázva a döntéshozatalban, hát itt már eléggé konkrét törvényjavaslatokról van szó, tehát néztem, hogy egy több oldalas dokumentum egyébként, egy hatalmas nagy törvény tervezet az, ami mondjuk a médiát szabályozza, vagy a közmédiát szabályozza, tehát nekem úgy tűnik, hogy ezek már eldöntött kérdések, nem lesz itt olyan érdemi egyeztetés, ami befolyásolná érdemben ennek a javaslatnak a kinézetét.
3: Hogyha már a médiatörvény előkerült, ugye a miniszterelnöknek volt egy kijelentése a Mandinerrel kapcsolatban, azt mondta, hogy mivel a jövőben az államé lesz, majd ők mondják meg, hogy milyen témákról írhatnak. Hogy látja, hogy szerencsés egy ilyen kijelentés a miniszterelnök részéről? Beleszólhat ő ezeknek a sajtóorgánumoknak a működésébe?
9: Hallgatok is értsek, hogy arról van szó, hogy a Mandinernek a tulajdonosa az MCC, amit most ugye Magyar Péter azt mondta, hogy az állam tulajdona lesz, és akkor ezzel kapcsolatban mondta, hogy innentől kezdve, mivel az ő tulajdonuk lesz, ők fognak dönteni arról, hogy ott milyen tartalom jelenik meg, ezt ugye a parlamentben mondta Magyar Péter. Ez nem szerencsés, tehát azért egy miniszterelnök arról nyíltan beszél, hogy ők fognak dönteni, hogy ő fog dönteni arról, hogy egy sajtótermékben milyen tartalom jelenik meg. Hát ugye amikor arról beszéltünk, hogy ők vissza akarják építeni a demokráciát, a jogállamot és a sajtószabadságot, akkor ez nem ebben az irányba megy. Tehát sok kritika érte a Fideszt is a sajtóval kapcsolatos viszonyában, de azért Orbán Viktor nem mondott olyat a parlamentben, hogy majd megveszünk egy sajtóterméket, államosítjuk, és akkor ő fogja megmondani, hogy mi fog ott megjelenni. Tehát azért ilyen kommunikációt én nem láttam az elmúlt 16 évben, most úgy tűnik, hogy ez az új irány.
3: Egy percünk maradt, egy érdekes kérdés lehet az egyébként, hogy a jobboldali sajtónak a jövőjét hogy látja, illetve milyen lehetőségei lesznek, és ezt arra vonatkozóan kérdezem, hogy azért nyilván az Európai Uniós elvárás is, hogy kiegyensúlyozott legyen a sajtótájékoztatás. Ha csak az egyik oldalról van szó, akkor a másik oldal nincs, és nem kiegyensúlyozott. Egy publicista, a Magyar Hírlap publicistája is ír arról, hogy mi történik egy sajtóbirodalommal, hogy megszűnik a politikai és pénzügyi közeg, ami piaci alapon tartotta őt össze. Lesz ugye egy független sajtóalap médiaszolgáltatóknak. Fel tud nekem sorolni 5 független médiaszolgáltatót?
9: Ez a függetlenség nagyon érdekes. Én egyébként pont a választás előtt voltam 4-5 nappal az RTL reggeli műsorában, és ott Szondi Vanda volt a kérdező, tehát ő volt a riporter, és rá nyilván 2-3 héttel már bejelentették, hogy ő lesz a kormány szóvivő. Tehát, hogy ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet független az a műsorvezető, aki mondjuk engem kérdez egy műsorban, majd rá pár hétre kormány szóvivőként a kormánynak a hivatalos álláspontját kell, hogy képviselje. Tehát én ebben nem hiszek, tehát mindenkinek van értékrendje, értékvilága, gondolkodásmódja, és annak megfelelően gondolkodik. Szerintem az a függetlenség, hogy ennek megfelelően tudja a nyilvánosságban képviselni az álláspontját a törvényi keretek között, ugye beszámolni a hírekről, tényekről, de hát természetesen ez most a vita tárgya, és azt el kell mondani, hogy RTL-t említettem, hogy azért most államtitkári szinten, kormányszóvivői szinten, tehát fontos döntéshozói szinten korábbi RTL-es emberek vannak, akik majd egyébként a média ügyében is dönteni fognak.
3: No, hát bizonyára beszélünk még a kérdésről, elvégre sajtószabadság van. Deák Dániel politológus volt a vendégem, köszönöm szépen.
7: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: 7 óra 49 perc, Európa lakhatási válságáról beszélgetünk a következő percekben, és arról is, hogy mindez hogyan függ össze az elmúlt 10 év migrációs politikájával, hogyan generálta az egyik a másikat. Szajfó Már, a Migrációkutatói Intézet vezető kutatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: No hát két probléma, a lakhatási és a migrációs válság egyszerre sújtja ugye Európát. Erről szól egyébként a Migrációkutató Intézet legfrissebb jelentése is, és akkor azt kérem öntől, hogy nézzük meg ennek a hátterét. Ugye az illegális migránsokkal együtt az elmúlt 10 évben megközelítőleg, de szóljon nekem, hogyha nem jó számot mondok, 9 millió ember érkezett Európába. Hát ez gyakorlatilag egy szűkebb magyarországnyi embertömeg, de vannak ennél kisebb lakosságszámú országok is. Őket el kell szállásolni, fedélt kell biztosítani a fejük fölé. Hogyan oldja ezt meg Európa?
10: Az irreguláris migráció az egyik nagyon fontos faktor, ami hozzájárul az Európai Unióban tapasztalható lakhatási válságra. Itt hivatalos becslések szerint 2,5-3 millió ingatlan, lakóingatlan hiányzik a piacról. Vannak országok, ahol több, például Hollandiában 400 ezer, Franciaországban 600 ezer, de vannak olyan országok, ahol ez kevésbé érezteti a hatását. Azt azért látni kell, hogy alapvetően az ingatlanpiacban már volt egy korábban is egy válság, az építőipar a 2008-as gazdasági világválságnak nem igazán heverte ki a következményeit, tehát nőttek az építési költségek, a kamatkörnyezet kedvezőtlen volt, kapacitás hiánnyal küzd az európai építőipar vállalatoknak hozzávetőleg fele, tehát egy ilyen környezetre érkezett az az általános válság, aminek egy része az irreguláris migráció. De fontos megemlíteni, hogy a migrációnak különböző fajtái vannak, és mindegyik más szektorban érezteti a hatását. Tehát más szektorban érezteti magát, és földrajzilag is más elosztásban okoz problémát. A munkaerő áramlás, ez is a migrációnak az egyik formája, a diákoknak a migrációja, az irreguláris migráció, vagy akár az ukrajnai helyzet.
3: No, hol van a legnagyobb igény lakásokra, és milyen összetevői vannak ennek? Arra vagyok kíváncsi, hogy mivel függ össze, hogy hol lesz a legnagyobb hiány. Nyilván vannak olyan kedvelt városok minden országban, ahova szívesebben mennek azok, akik migránsként vagy illegális migránsként érkeznek egy országba. Bár nem tudom, hogy egy illegális migránsnak milyen lehetőségei vannak arra, hogy lakáshoz vagy szálláshoz üssön.
10: Strukturálisan a városokban, a nagyvárosokban a legnagyobb a hiány. Hozzávetőleg Európai Uniós átlagban a nagyvárosokban lakóknak fele panaszkodott lakhatási problémákra, illetve a költségeknek a megemelkedésére. Ne felejtsük el, az elmúlt 10 évben a bérleti díjak Európai Uniós átlagban 22%-kal emelkedtek, a lakásárak pedig 65%-kal. Az irreguláris migráció az különböző frontokon, különböző módon érezteti a hatását, és különböző ingatlan szegmensekre vonatkozik. Tehát a határvidékeken például, vagy a tengerpartokon, hogyha Görögországról vagy Olaszországról beszélünk, azt látjuk, hogy ott az önkormányzatokat terheli meg elsősorban, és az önkormányzatok kapacitásaiban jelenik meg ez elsősorban. Majd aztán a későbbiekben ez volt az első stádium. A második stádiumban a migránsok tovább mennek jellemzően az országoknak a belső részére, esetleg tovább haladnak, ott pedig a szociális bérlakásoknál okoznak fennforgásokat, hiszen mégiscsak a szociális bérlakásokat az állam, az önkormányzat biztosítja a rendelkezésükre. Ez jellemzően már nem a határvidékeken van, hanem a különböző nagyobb településeken. A harmadik stádium akkor jön el, amikor elismert menedékkérővé válik valaki, onnantól kezdve magának kell megoldani a lakhatási problémáit, ami elsősorban az olcsóbb bérlakásoknak a piacára terhelődik rá, hiszen alapvetően itt kispénzű emberekről van szó, akik gyakorlatilag ugyanazokért a lakásokért versengnek, mint a fiatal pályakezdők, vagy adott esetben a diákok egy nagyvárosban.
3: Jó, nézzük meg, azt kérem, ön is említette az előzőekben még az ukrajnai menekülteknek a helyzetét, hogy ugye itt el kell különíteni migránsokat, illegális migránsokat, akár Ukrajnából leginkább ugye legális úton érkeztek Európába. Ők azok, akik egyébként munkát is vállalnak Lengyelországban jellemzően. Az ő elhelyezésük, lakáshoz, lakhatáshoz való jutásuk az mit mutat?
10: A háború első évében az európai kormányok és önkormányzatok meglehetősen nagy vonalúak voltak az ukránokkal, minden segítséget megadtak. Ahogy azonban telik az idő, az ukrán menekültek kapcsán is megjelennek bizonyos társadalmi feszültségek. Elsősorban Lengyelországban, Csehországban, ahova nyelvi okokból, földrajzi közelség okán nagyobb számban érkeztek. Azt látjuk, hogy most ezekben az országokban is jelentősen csökken az állami segítség, amiben részesülnek az ukrán menekültek, tehát nem állam által biztosított szállásokban helyezkednek el, hanem ők is elsősorban már a bérleti piacról próbálnak valamilyen módon ingatlanokat szerezni. Itt azért meglehetősen heterogén közösségről van szó az ukránok esetében, vannak nagyobb pénzű vagy gazdagabb emberek, akik drágább ingatlanokat vesznek ki, de nagy átlagban ők is az olcsóbb bérlakásokat keresik, ami megint csak elsősorban a nagyobb településeken okoz problémát.
3: Beszéljünk még egy kicsit a diák migrációról, erről nagyon-nagyon kevés szó esik, pedig hát ugye a határok megnyitásával ez egy nagyon fontos kérdés, hogy tanulhatnak a diákok bárhol, illetve hát olyan nemzetközi projektek vannak, amelyek segítik őket abban, hogy megismerjék a világot és külföldön tanulhassanak. Ugye Hollandia mutatja meg a tanulmányok szerint legtisztábban, hogy hogyan válik a diák migráció lakhatás politikai kérdésén. Na nézzük, hogyan.
10: Eredetileg az Egyesült Királyság volt nyelvi okokból, illetve az ottani oktatásnak a közismerte magas színvonala miatt az első számú célpontja az Európai Uniós diákoknak. A Brexit óta azonban erre már nincs lehetőség, hiszen az Egyesült Királyság többek közt az Erasmus programból is kilépett, így azok az országok kerültek célkeresztbe, és azokban az országokban vágyik a legtöbb diák, ahol angolul folyik oktatás, ilyen módon Hollandiának és Írországnak értékelődött fel leginkább a szerepe. Hollandiában 23 ezer diákszállás hiányzik. Ez azt jelenti egyébként, hogy azok a diákok, akik nem jutnak diákszállásokhoz, ők megint csak az olcsó bérlakásokat keresik a nagyvárosokban. Tehát itt egy fokozottan terhelt piacról van szó. Írországban hozzávetőleg 42 ezer diákszállásra lenne szükség. Erre tervek vannak, hogy az elkövetkező években megépítik, de a gazdasági helyzet ott sem feltétlenül kedvez annak, hogy kellő ütemben készüljenek el ezek az ingatlanok.
3: Szájfó Omárral, a Migrációkutató Intézet vezető kutatójával beszélgettünk. A tanulmányt, amelynek most tényleg csak néhány részét érintettük, megtalálják egyébként a Migrációkutató Intézet honlapján, elolvashatják teljes egészében.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Reklámot hallottak. Autós percek.
3: Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Mogyoródi szakaszon. A 22-es kilométernél a külső sávot zárták le. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon jelentős több kilométeres torlódásra kell készülni. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé is torlódásra kell számítani. Arra szolgatnak az autók, mert egy korábbi baleset miatt sávzárás volt a Szent Mihály út felül, úti felüljárónál. A sávok ugyan felszabadultak, de a reggeli csúcsban lassan indult meg a forgalom. Vezessenek óvatosan. És akkor néhány szó az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk országszerte, de azért lehetnek gomoly felhők, záporok és zivatarok is, leginkább délnyugaton. A szél mérsékelt marad, 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 18-án csütörtökön a mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
7: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
12: Aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot az amerikai elnök.
6: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben.
12: Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést. Következnek a részletek. Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad. Közölték amerikai tisztségviselők washingtoni idő szerint az esti órákban. A bejelentés szerint az elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, ahová a francia elnök meghívására utazott a G7 csúcs helyszínéről. A Fehérház bejelentése szerint a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatták az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként résztvevő államoknak. Nárai Balázs tudósított Washingtonból.
13: Mindenkit meglepve jelentette be a Fehérház washingtoni idő szerint csütörtökön este, hogy Donald Trump elnök, nem várva meg a péntekre beharangozott genfi ceremóniát, Franciaországban aláírta az Iránnal kitárgyalt megállapodást, aminek nyomán megkezdődik a végleges békeszerződésről szóló 60 napos tárgyalási időszak. Az amerikai elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, amelynek fotóját rögtön elküldték az iráni félnek, ahonnan azt visszaigazolták. Donald Trump a G7 csoport franciaországi csúcs találkozója után Emmanuel Macron francia elnök meghívására utazott át a Párizs melletti Versailles-ba, amelynek palotájában a francia államfő vacsorán látta vendégül. Hogy a váratlan lépés mögött pontosan milyen okok húzódnak, egyelőre nem derült ki. Minden esetre úgy tűnik, hogy az egyetértési nyilatkozat életbe lépett, aminek értelmében a hormuzi szorosnak teljesen meg kell nyílnia az energiaszállítások előtt. Az amerikai blokád megszűnik az iráni kikötőkkel szemben, Irán pedig 60 napos időszakra felmentést kap az olajexportra vonatkozó szankciók alól. Az aláírt megállapodás 14 pontból áll, amely szól az iráni atomprogram lezárására vonatkozó tárgyalásokról, az iráni dúsított uránkészlet sorsáról, ami szerint nem feltétlenül kell megsemmisíteni azt, hanem felügyelet mellett szóba kerülhet annak átalakítása polgári célú felhasználásra. Az eredeti tervek szerint J.D. Vance alelnök utazott volna pénteken Genfbe, ahol a hivatalos aláírás megtörtént volna. Egyes források szerint az előrehozott aláírás ellenére pénteken tarthatnak amerikai-iráni találkozót, az így átalakulhat a 60 napos tárgyalási szakasz első fordulójává.
12: Kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődik ma Brüsszelben.
6: Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről.
12: A védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök.
6: Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedékkiadó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket.
12: A Fidesz parlamenti frakciója szerint súlyos tévedés a védett üzemanyagár kivezetése.
6: Álláspontjukat azzal indokolták, hogy a jelenlegi világgazdasági helyzetben nincs garancia arra, hogy az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Az ellenzéki képviselőcsoport ezért azt javasolta a kormánynak, hogy a kivezetés helyett úgy alakítsa át a vonatkozó jogszabályt, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.
12: Rendkívüli üléseket tart az országgyűlés a jövő héten is. A miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és keddre kezdeményezte az ülés összehívását.
6: Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, így a képviselők már ezen a héten, kedden is rendkívüli ülésen tanácskoztak.
12: Lakhelytől függetlenül mindenkinek ugyanolyan joga van a biztonsághoz, mondta az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtti meghallgatásán az országos rendőrfőkapitány jelölt.
6: Mecsár Tamás közölte, célja, hogy a változó világhoz igazodó szervezetet hozzanak létre. Emellett fontos a kapitányságok megerősítése, az utánpótlás biztosítása, a megbecsültség, valamint a rendőri jelenlét.
14: Legyenként a rendőr a közterületen, mert ez a legmegnyugtatóbb. Ha bárhová elmegyünk, én pedig járom az apró falvakat, városokat, rendőrt akarnak látni. Egy adott mennyiségű rendőrünk van, nem tudunk mindenhová tenni. Azt kell kitalálnunk, hogy ezt az erőt hogy tudjuk észszerűen, megnyugtatóan csoportosítani.
12: Ismét emelkedhet a pedagógusok bére. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. A tervezet szerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenék ki. Cserei Judit összeállítása.
15: Gondosan válogatták a tankönyveket és a munkafüzeteket tanítójuk segítségével a Somogyi Ádi iskolában az elsősök szerda délelőtt. Domján Beáta 18 gyermeket tanított meg írni és olvasni ebben a tanévben. Azt mondja, sikeresen vették az akadályokat, így biztos alapokkal mehetnek majd tovább a második osztályba.
16: Először nekem mindenképpen pihenéssel fog telni, mert azért 18 kis elsős megadta nekem is a feladatot, de nagyon-nagyon öröm volt őket tanítani.
15: A mozgalmas és eseményekben dús tanév végére a diákok mellett a legtöbb tanár is elfárad. Nem a nyári vakáció és a várva várt pihenés az egyetlen jövőbeli jó hír nekik. A pedagógusok bére ismét emelkedhet. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelet tervezetet, amely a tanárok idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. A tervezet szerint a januártól már végrehajtott 10%-os emelés további 0,4%-kal egészítenék ki, ráadásul januárig visszamenőlegesen.
17: 0,3%-ot mindenképpen oda kell adni mindenkinek. Ez nyilvánvalóan azért szerepel a rendeletben, mert hogy egyébként nincs egy kötött bértábla, tehát helyben döntenek arról, például tankerületi igazgatók, hogy mennyi a tényleges bér. Úgyhogy hát ezzel a 0,3%-kal lehet biztosan számolni, és egyébként maga az alap az 0,4%.
15: Tette hozzá Nagy Erzsibet, a pedagógusok demokratikus szakszervezete országos választ mennyi küldöttségének ügyvivője. Fontos tudni, hogy nem egy újabb béremelési programról van szó, a korrekció egy korábbi vállalás következménye. Eszerint 2025 elejétől 2031 végéig a pedagógusok átlagbére legalább a diplomás átlagkereset 80%-át el kell, hogy érje.
18: Az a jelzés, hogy ezt a megállapodást, ezt tartani akarja a kormány, és a pedagógus béreket is a diplomás átlagbérekhez felzárkózni, azt gondolom, ez mindenképpen figyelemre méltó és üdvözlendő.
15: Mondta Vida András, a lencsési általános iskola igazgatója. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni a társadalmi egyeztetés keretében, a módosításról csak ezután születhet döntés.
12: Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: Mukics Dániel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy sokan jellemzően csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már leterheltebbek. Emiatt javasolt az ellenőrzést már nyáron elvégeztetni. Hangsúlyozta, a társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk. Oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élőknek azonban online kell időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre.
10: Hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó, nekik kötelező a kéményseprés, tehát ne azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek. Hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor pedig két évente egyszer kötelező kéményseprő céget hívni.
12: Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte.
6: A CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója azt mondta, amikor beköszönt a nyári vihar szezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Németh Péter arra hívta fel a figyelmet, mert hogy már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is.
19: Egy biztos, hogy azt kell mindig végig gondolni, és talán ez a legfontosabb a felkészülésben, hogy milyen típusú károk érhetik.

0: 8-as főúton a Csóri lehajtónál, Székesfehérvár felé a 17-es kilométernél a külső sávot lezárták.
1: Három autó ütközött az M6-os autópályán Budapest felé Bátaszék térségében. A 164-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán, a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák a Váci út, Róbert Károly körút csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt a Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
0: A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, máshogy többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehetnek gomoly felhők, ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 27-32, este 17-25 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Meglepő döntetlennel kezdte szereplését Portugália a labdarúgó világbajnokságon. Anglia, Gána és Kolumbia győzött a VB-n. Mexikói vezetőedzője lett az Eto'o labdarúgó csapatának. Szatmári András bronzérmet nyert kartban a Vívó Európa bajnokságon. Világklasszis centerrel erősít a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Meglepetésre Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjának Houstonban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen Mexikóvárosban. Az L csoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot Dallasban. A csoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0 Panama ellen Torontóban. A Portugália-Kongó mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
6: Tanulságos mérkőzés volt, hiszen egy látványosan visszahúzódó és látványosan az ellenféltől tartó kongói válogatottat láttunk, amelyik semmilyen energiát nem fektetett a támadójátékra, csak is kizárólag a védekezéssel törődött, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon korán megszerezte a vezetést a portugál válogatott. Minden a portugálok mérkőzés terve szerint alakult, 25.-30. perc tájékán, hogy miért nem nyílik ki Kongó jobban, miért nem akar egyenlíteni, azért nem, mert próbálta megúszni ezt a mérkőzést kevés kapott góllal, és a kevés lehetőségek egyikéből esetleg tud egyenlíteni, és pontosan így alakult az első fél idő hosszabbításában a kongói egyenlítés. Viszont ennek volt egy olyan előzménye, hogy a portugál válogatott nem diktált olyan tempót, mint a vezetéséig tette, belealudt egy kicsit a saját mérkőzés tempójába. Úgy érezték, hogy jobbak, egyénileg is és csapatszinten is hamar megjött a vezetés, és annyi pozitív élmény érte őket, hogy ez szépen el is altatta a további játékukat. Nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy tudomásul kell venni, hogy a mai világban nincsenek akkora különbségek a csapatok között. Egy ilyen, akár a végső címre is esélyes, de a négy közi jutásra mindenképpen esélyes portugál válogatott, amennyiben nem nyújt 100%-ot, egy kongói válogatott is meg tudja tréfálni. Tudomásul kell venni azért, hogy a 48 csapatos világbajnokság nagyon hosszú, 8 mérkőzésre kalibrálják magukat a csapatok. Ha nagyon abba gondolkodnak, hogy 8 mérkőzés, akkor könnyen 3 mérkőzés után haza lehet utazni. Tehát ezt a veszélyt azért a szövetség kapitányoknak bele kell plantálni az agyakba, azért Portugália továbbjutását alapjává semmi sem veszélyezteti, de én nagyon kíváncsi leszek a második csoportkörre, hogy ott változni fog-e valamit. Ez az általános mentalitása, főleg az európai, de inkább úgy mondanám az esélyesebb csapatoknak.
5: Bene Ferencet hallották. Most hallgassák a portugálok vezető góljának szerzőjét, João Nevest.
7: A szünetben azt mondta az edzőnk, hogy tekintsünk előre és még többet birtokoljuk a labdát. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb intenzitást kellett volna mutatnunk támadásban, és szerintem túlzottan a labda birtoklásra koncentráltunk. Ez az, amit az edzőnk kifogásolt, de szerintem ezekben tudunk fejlődni a következő mérkőzésre.
5: João neves után a kongói labdarúgó válogatott francia szövetségi kapitánya Sébastien Desabre is értékelt a portugálok

0: elleni döntetlent követően.
1: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy megszereztük az első gólunkat a világbajnokságon. A játékosok fantasztikus teljesítményt nyújtottak, mindent beleadtak a mérkőzésen. Örülök, hogy ki tudtunk egyenlíteni, ezért nagyon büszke vagyok a csapatomra. Az ország megérdemelte ezt a sikert.
0: Az L csoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot. A horvátok szövetségi kapitánya az Zlatko Dalic így elemzett a vereség után.
2: Az első fél idő rendben volt részünkről. Amiben hiányérzetem van, azok a rögzített helyzetek, nem igazán reagáltunk jól mondjuk a szögleteknél. Ez volt az egyik oka annak, hogy gólokat kaptunk. A hibák ellenére az első 45 percben kétszer is sikerült visszaélnünk és kiegyenlítenünk, megmutattuk azt, hogy milyen energiával tudunk küzdeni, és hogy mennyire akarjuk a sikert. Anglia ellen betalálni nem könnyű, annak örülök, hogy erre többször is képesek voltunk. A második fél időben máshogy kellett volna játszanunk, lehettünk volna kicsit bátrabbak, de itt talán jött az, hogy a harmadik bekapott gól a szünet után néhány perccel érkezett. Ez kicsit megtört minket. Bellingham lövése után 10 percig elég rosszul futballoztunk, csak Livákovicsnak köszönhetjük, hogy nem lett nagyobb a különbség. Szép lassan ismét magunkra találtunk, próbáltuk újból egyenlíteni, de ez harmadjára már nem sikerült. Fájó ez a vereség, de még két mérkőzésünk van a csoportban, szóval van esélyünk javítani. A játékosok kitettek magukért, vannak a csapatban olyanok, akiknek ez az első világbajnokságuk, de ezt nem lehetett rajtuk érezni. Anglia ellen kétszer is kiegyenlíteni az mindenképp kiemelendő dolog. Szép gólokat lőttünk, de sajnos a védelmünk néha gyenge volt, és a rögzített helyzeteket sem oldottuk meg jól. A következő napokban kielemezzük a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mit tudunk változtatni, és azt is, hogy mi működött jól. Vannak pozitív tanulságok is, amelyekre érdemes építeni, úgyhogy izgatottan várjuk, mi vár ránk a folytatásban.
0: A labdarúgó világbajnokságon az L csoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0-ra Panama ellen Torontóban. Az afrikai válogatottat irányító portugál Carlos Queiroz gondolatait is Kreisz Bálint tolmácsolásában hallják.
2: Ezúttal meg kellett mutatnunk, hogyan tudunk megszenvedni a sikerért. Úgy küzdöttünk, mint a bátor harcosok. Amikor kellett, akkor visszatértünk a nehéz helyzetekből, majd a végén az eszünkkel nyertük meg a találkozót. Az első fél idő a szenvedésről szólt egy kiváló csapat ellen. Pontosan tudták, hogy milyen taktikát alkalmazzanak, mi meg készültünk arra, hogy ő fogják irányítani. De ez volt a taktikánk. Lépésről lépésre erősebbé válni, eleinte engedni őket, hogy támadjanak, majd szép lassan átvenni az irányítást, egészen addig, amíg gólt szerzünk. Mert hát, ugye, csak érvényes találattal lehet mérkőzést nyerni. Hogy mit jelent a csapatnak ez a siker? Egészen egyszerű a válasz. 3 pontot. Az első mérkőzést már megnyertük, de a második és a harmadik találkozó még hátra van. Büszke vagyok a játékosokra, de a folytatásban is készen kell lennünk arra, hogy áldozatokat hozzunk. Egy világbajnokságon mérkőzést nyerni nagyon nehéz, és aki ezt szeretné elérni, annak sok munkát kell befektetnie. De a fiúk képesek erre.
0: A labdarúgó VB-n ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától Svájc, Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada Katarral, 3 órától Mexikó Dél-Koreával játszik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A mexikai Efrain Juárez lett a labdarúgó NB1 bajnokának, az Eto FC-nek az új vezetőedzője. A 38 éves Juárez játékosként megfordult a Celticben és a Zaragozában, a mexikai válogatottban 39-szer lépett pályára. Edzőként dolgozott az Egyesült Államokban, valamint Belgiumban. Kolumbiában az Atlético Nacional bajnoki címig, illetve kupagyőzelemig vezette, hazájában a Pumas csapatával, idén bejutott a bajnokság döntőjébe. A Paksa görög Panathinaikosszal játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában, míg a Debrecen ugyanebben a sorozatban a máltai Marsaslok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap majd össze. A bajnokok ligájában az Eto FC, ha tovább jut az izlandi Vikingur Jerk Reykjavik ellen az első fordulóból, akkor az izraeli Hapoel Berseva várna rá. Ha a győriek nem jutnának túl a selejtező első körén, akkor átkerülnek a konferencia ligába, amelyben ellenfele a selejtező második fordulójában a feröeri Klaksvik és a luxemburgi Bissen párharcának vesztese lenne. Az Európa ligában érdekelt Ferencvárosa a holland Twente várhat, ha túl jutna a Vojvodinán. Ha ez nem sikerülne, akkor az FTC a Konferencia Liga selejtező második fordulójában egy másik holland csapattal, az 1995-ös Bajnokok Ligája ellenféllel, az Ajax-szal találkozna.
3: Nemzeti Sportkrónika.
0: Szatmári András bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló Vivo Európa bajnokság férfi kard egyéni versenyében. A csapatban olimpiai ezüstérmes, egyéniben világbajnok magyar sportoló az elődöntőben a Szilágyi Áron búcsúztató francia Maxime Pianfettitől kapott ki 15-12-re, így harmadikként zárt. Rapp Krisztián a negyed döntőben elszenvedett veresége után hatodik lett, Szilágyi Áron a nyolcad döntőben, Dalos Benedek a 32 között fejezte be szereplését. A női tőrözők között Pap Jászminnak és Pásztor Flórának a negyed döntőben ért véget egyéniben a kontinens viadal. Pásztor az ötödik, Pap a hetedik helyen végzett. Kondric Kata 16 közé, Lubkovics Dóra a 32 közé jutást bukta el. A bronzérmes Szatmári Andrással Keszi Dóra beszélgetett.
4: Nagyon régen volt már, hogy ilyenről beszélhetünk, hogy egyéni érmet szerzel. Hogy érezted, milyen volt ez a nap?
5: Összességében jó volt, még kicsit friss a mostani asszó, amit kikaptam, de ha alszom rá egyet, meg ha előzetesen valaki egy érmet a nyakamba azt a nap végén, ez bizonyosan aláírtam volna. Van bennem egy keserűség, szerintem ezért vagyunk késsportolók, hogy ne elégedjünk meg egy bronzéremmel. Sajnálom, de közben meg az van bennem, hogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt az utat, amit végigjártam az elmúlt időszakban, azt sikerült leküzdenem, és talán átszakadt egy gát, és így próbálok majd tovább haladni a elkövetkezendő időben.
4: Sokszor látszott rajtad, hogy így csalódott vagy, hogy nem jönnek az eredmények, pedig tudjuk, hogy azért eleget dolgozol érte, és mindent megteszel érte, és lehet, hogy a technikád is szerintem kimagaslódott a mezőnyben, és valahogy mégsem jöttek az eredmények, de ezek szerint azért csak túl tudtál ezen jutni.
5: Igen, hosszú mélypontok és küzdelmek árán vagyok túl, azért mentálisan volt nehéz, meg fizikálisan is nyilvánvalóan. Az elmúlt két év az olimpia után inkább mentálisan éreztem azt, hogy valahogy a vívásban nem igazán jöttek ki a dolgok. Bízom benne, hogy a következő időszakban ezek már fölfelé ívelő irányok lesznek, de függetlenül csak büszke lehetek magamra, és megveregetettem a vállamat, hogy ez szép volt, és ezt is fogom tenni. Kicsit még friss az élmény, hogy kikaptam, és ezért van egy kis bosszúság bennem, de összességében nézve ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény, egy borzasztó küzdelem árán megszerzett bronzérem volt.
4: Itt van körülöttünk a jegeis dacskó, meg azért kaptál azért elég szép vágást Pianfettitől. Milyen volt ez az elődöntő?
5: Küzdelmes volt, mint az egész nap, valahogy nem éreztem meg a ritmust, pedig azért ilyen körülmények között azért többször vívtam már. Nagyon tetszett az, hogy volt hangzavar, voltak szurkolók, volt visszajátszás, nem kellett egyből odaállni. Úgy nézett ki ez az elődöntő, meg az Európa-bajnokságnak a négyes döntője, mint ahogy ki kell úgy néznie. Ezt én szoktam élvezni, most is élveztem, de valahogy nem tudtam a ritmusára ráérezni. Tempója van, nagyon más technikája van, mint nekem, vagy nekünk magyaroknak, és ez most kifogott rajtam, nem csak rajtam, sajnos nem az Áronon is, és pedig próbáltam volna visszavágni neki, a Máront megverte, de sajnos mind a kettőnket megvert.
0: Az Európa-bajnoki bronzérmes kardvívót Szatmári Andrást hallották. A Ferencváros férfi vízilabda csapata a világ és Európa-bajnoki, valamint bajnokok ligája érmes Konstantinos Kakarisszal erősíti meg keretét. A görög válogatott klasszis centere az olimpiákosztól érkezik a legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő Fradihoz. A Salamancából a Valencia együtteséhez igazolt Takács Kisvirág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya. Kedves hallgatóink, sportonikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
6: Műsor ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsából.
7: Mit szól hozzá, hogy az Egyesült Államok és Irán között megszületett a béke megállapodás? A hivatalos dokumentumot várhatóan holnap írják alá Svájcban. Ön szerint hogyan érinti ez Európát és benne a magyar gazdaságot? És ön szenvedett már viharkárt? Mostanság egyre gyakoribbak a pusztító, szélsőséges időjárási jelenségek.
6: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
12: 8 óra 27 perc napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
11: Napi jegyzet.
13: Jó reggelt kívánok! Mennyi erőt adhat a családi összetartás, és az, hogy tudjuk, honnan jöttünk, kik vagyunk, és hová megyünk. Manapság divatos azt mondani, hogy engedjük el, hogy lépjünk túl. Engedjük el a régi történeteket, az elveszített családtagokat. Éljünk a jelennek. Nem értek egyet ezzel a gondolattal, hiszen ha őseink hitével, erejével, történeteivel nem vagyunk tisztában, akkor lemondunk egy kimeríthetetlen erőforrásról az életünkben. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást, idézhetjük József Attila sorait az ősökről. És nézzünk akkor egy-két praktikus tanácsot, hogyan indulhatunk neki családfánk feltérképezésének. Ma már kutathatunk internetes adatbázisokban. Katona őseink után a katona hőseink oldalon búvárkodhatunk. Anyakönyveket fellelhetünk a Family Search oldalon, vagy elmehetünk a levéltárba is. A 17. századig jó eséllyel vissza tudunk menni az időben. Érdemes visszalátogatni azokra a településekre is, ahol őseink éltek, és helyben megnézni az anyakönyveket. Érdemes felvennünk a kapcsolatot rég nem látott rokonokkal, találkozni velük, rávenni az idősebbeket arra, hogy meséljenek, mutassanak régi képeket. Meg fogunk lepődni, milyen sok segítőnk lesz az úton, és milyen jó élményekkel gazdagodunk. Mi itt vagyunk, mert őseink tették, amit kell, idézzünk ismét József Attilát, és energiáik, a jó energiáik is itt vannak velünk. És ha mi már tudjuk a történeteket, adjuk át gyerekeinknek, unokáinknak is. Engedtessék meg egy személyes példa is. Anyai nagyapámmal, aki ötvös kollégista volt, majd az ELTÉ-t végezte el, később a Nemzetközi Levéltáros Világszövetség elnökének is megválasztották, csak egyetlen egyszer találkoztam. Mikor 1975-ben megszülettem, bejött hozzánk a kórházba. Kezében egy zacskó narancsot szorongatott, ami akkoriban ritkaság volt. Amikor meglátott engem, legkisebb lányának, legkisebb gyermekét, azt mondta: ez a lányka fogja tovább vinni az én szellemi örökségemet. Nagyapa egy hónappal később meghalt. Elütötte egy busz. Ő vétlen gyalogos volt. Mégis egész életemben ott éreztem, és ott érzem most is az óvó kezét az életem felen. Tényleg én lettem a családból az, aki tovább vittem az örökségét, őrzöm jegyzeteit, novelláit, levelezését. Megvannak a fotók, amikor fiatal korában motorral bejárta Észak-Afrikát. A családi elbeszélések szerint szerette az életet, minden vasárnap süteményt vásárolt a zsárbóban, esténként pedig a világtörténelmet olvasta franciául. Mivel ő már a családfa egy részét is összeállította, azzal is segített. Fiatalkori arcképe ott van a nappalink falán. A képet a fiam választotta ki. Mindig örömmel nézünk rá, szeretett ősünkre, és merítünk az erejéből. Ő egy igazi példakép a számomra.
12: Napi jegyzet című rovatunkban Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató jegyzetét hallották. Az elhangzott jegyzet visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon. 8:30 után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondoszlotta Judit.
14: Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárló központot. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil vesztette életét. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Oroszországnak meg kell állapodnia Ukrajnával, erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államok a jövőben ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Izgalmas előadásokkal, gyermekprogramokkal és közönség találkozókkal várja az érdeklődőket a ma kezdődő Veszprémi Operett Fesztivál. A rendezvénysorozat nyitányaként a lovaskocsis felvonulást rendeznek. Este a játék színművészei a Hippolita Lakály című vígjátékot játsszák. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. A híradást Gál Andrea készítette, krónikával 9 órakor jelentkezünk.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
16: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
17: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
3: 8 óra 35 perc, adásunkban már többször beszéltünk arról, hogy az amerikai elnök aláírta az iráni békére irányuló keret szerződést, békekötésre irányuló keret szerződést, de hogy ez milyen irányba mozdítja majd el a pénzpiacot, arról már Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Akkor nézzük ezeket a mozgásokat. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,3%-os csökkenésben van jelenleg, $74.25 jegyzik. A Brent jegyzésjára $77.26 a hordonként, azaz 159 literenként. 1,4%-kal csökkent az aranyára, unciánként, azaz 31 grammonként $4,322.22 áll. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,8%-os pluszban zárt, a hongkongi Hang Seng 2,2, a Shanghai Composite 4, az indiai Sensex 1%-kal csökken, a dél-koreai Kospi 2,5%-kal emelkedik, a szingapúri börze pedig 0,3%-kal áll a pozitív tartományban. Tegnap estek egyébként az amerikai indexek, a Dow Jones 1%-ot, az S&P 500-os 1,2%-en, a Nasdaq Composite 1,3%-ot. Változatlanul hagyta az irányadó kamatot a Fed. Az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet kamatdöntő ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően továbbra is 3,5-3,75%-osságban tartotta az irányadó dollár kamatot. Ez már a negyedik egymást követő ülés, amikor a testület nem változtatott a kamatszinten. A legutóbbi csökkentés 2025. decemberében volt, 25 bázisponttal. A vártnál erősebben bővült az amerikai kiskereskedelmi forgalom májusban. Havi alapon 9%-kal nőtt, szemben az elemzők által várt 0,5%-kal. A fogyasztói kiadások szempontjából kiemelten figyelt úgynevezett kiskereskedelmi magforgalom is a várakozásokat meghaladó 7%-os erősödést mutatott. Éves összevetésben a kiskereskedelmi forgalom 6,9%-kal nőtt, ami 2023. januárja óta a leggyorsabb bővülés. A hormozi szorosan áthaladó olajforgalom a háború lezárása és az útvonal újranyitása után sem feltétlenül tér vissza a korábbi szintekre, a Goldman Sachs szerint. A befektetési bank elemzői úgy vélik, hogy a háború előtti forgalom mintegy 70%-a tér vissza a területre, mert a térség legnagyobb olajexportőrei az elmúlt hónapokban alternatív szállítási útvonalakat kerestek. A bank kalkulációi szerint a jelenlegi forgalomhoz képest napi 13 millió hordós növekedés eleken lehet ahhoz, hogy az öbölmenti országok exportja ismét elérje a háború előtti szintet. Túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. Tegnap a londoni FTSE és a frankfurti DAX 1% pluszban zárt, Párizsban a CAC 40 2%-kal gyengült, Milánóban 3%, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedés. Az iráni háború miatt megugró üzemanyagárak egész Európában élénkítik a használt és az új elektromos autók iránti keresletet. Szakértők szerint a benzinárak esetleges csökkenésével a lendület alább hagyhat. A múlt hónapban az új villanyautók forgalomba helyezése 34%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Azon a 17 európai piacon, amely az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás autó értékesítésének több mint 90%-át fedi le. A gyártók egyébként egyre megfizethetőbb elektromos modelleket vezetnek be a piacra, a kínai cégek pedig továbbra is intenzíven terjeszkednek. Július 1-ig meghosszabbította a horvát Janaf engedélyét az amerikai pénzügyminisztérium, így folytatódhat az olajszállítás Szerbia felé az Adria kőolaj vezetéken keresztül. Az engedély a szerb üzemanyag ellátás szempontjából kulcsfontosságú, mivel a pancsovai finomított ellátó NISZ az amerikai szankciók miatt külön jóváhagyásra szorul. Enyhén emelkedett tegnap a BUX, a budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os erősödéssel zárt 138.901 ponton. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. 2%-kal csökkent a MOL 3.810 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 44.990 forintig, a Telekom 1%-kal 2.730 forintra nőtt, a Richter 9%-kal esett 11.800 forintra. Saját részvényeket vásárolt az MBH Bank a budapesti értéktőzsdén tegnap, a tranzakció keretében 3700 darab részvény került a hitelintézethez, ezzel a saját részvényeinek száma 279.603 darabra nőtt. Végül, de nem utolsó sorban, nézzük, hogy hogy teljesít ma reggel a forint. 1 euró 350 forintba és 57 fillérbe. Egy amerikai dollár 304 forintba és 23 fillérbe, egy svájci frank 380 forintba és 86 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
3: A legfrissebb pénzpiaci híreket hallottuk Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől. Köszönjük szépen!
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
3: Donald Trump amerikai elnök tegnap Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról, így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad. A legfrissebbekről Nárai Balázs tudósít Washingtonból.
5: Donald Trump húzott egy meglepőt, és két nappal a Genfbe tervezett és beharangozott hivatalos aláírási ceremónia előtt aláírta az Iránnal kitárgyalt egyetértési nyilatkozatot, ami így életbe lépett. Az amerikai elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, amelynek fotóját rögtön elküldték az iráni félnek. Donald Trump a G7 csoport franciaországi csúcs találkozója után Emmanuel Macron francia elnök meghívására utazott át a Párizs melletti Versailles-ba, amelynek palotájában a francia államfő vacsorán látta vendégül. Hogy a váratlan lépés mögött pontosan milyen okok húzódnak, nem derült ki egyelőre. Az amerikai-iráni egyesség tehát életbe lépett. A pontos szövegét előzetesen nem hozták nyilvánosságra, de a 14 pontból álló dokumentumot egy szerdai washingtoni tájékoztatón tisztségviselők felolvasták. Szavaik megerősítették, hogy most 60 napos időszak kezdődik, ami a végleges békeegyezmény kitárgyalására szolgál. Ezen időtartam alatt a Hormuzi szoros teljes mértékben nyitva lesz, Irán is exportálhat majd kőolajat, átmeneti szankció könnyítésben részesülve. Pénzt tehát nem kap, viszont lehetőséget arra, hogy milliárdos bevételre tegyen szert, igen. Ez pedig azt is jelenti, hogy megszűnik az iráni kikötők bő két hónapja tartó amerikai blokkádja, ami miatt sok milliárd dollár bevételtől esett el Irán. Csökkentenie kellett az olajkutak kitermelési kapacitását is, ami a technológia miatt költséges beavatkozás, a kitermelés újbóli növelése pedig szintén nem egyszerű feladat.
6: It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong and
5: nagyon erős egyesség. Senki nem ismeri, de minden esetre nagyon erős, mondta Donald Trump elnök még szerdán a G7 csúcs találkozó helyszínén. A világ számára talán a legfontosabb elem volt, hogy nyíljon meg a Hormuzi szoros. Az amerikai elnök szerint jelenleg részlegesen már nyitva áll, az olajár már a reményre is nagy mértékben mérséklődött. Szerdán 3 hónap óta először 80 dollár alá csökkent a hordonkénti ár, jelezve a bizakodást. Donald Trump üzletemberként hozzátette, hogy a piacok reakciója mindent elárul. Méltatta azt, hogy a tőzsdei árfolyamok kilőttek a konfliktus lezárásának reményére. Ahogy fogalmazott, nagyon sokan örülnek, de aki igazán boldog, az a piacok. J.D. Vance alelnök hétfőn a CBS-nek adott interjúban azt mondta, hogy egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap lesz elérhető Irán számára, amit az öbölmenti államok adnak majd össze. de ez csak akkor nyílik meg, hogyha Irán tartja magát a nukleáris programjának lezárásáról szóló vállalásaihoz. Donald Trump elnök ezzel szemben szerdán hamisnak nevezte a 300 milliárdos alapról szóló sajtóhíreket, bár hozzátette, hogy aki akar, azt nem tartják vissza attól, hogy beruházást hajtson végre egy másik országban, így Iránban. Azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok 10 centet sem tervez beruházni. A szerdán közölt tervezet szerint létezik a 300 milliárd dolláros alapterve, de az csak egy végleges megállapodás után kezdhet működni, és nem ró kötelezettséget az Egyesült Államokra, hogy részt vegyen abban. A békefolyamat egy további nyitott pontja és változója az Izrael, valamint az Izrael elleni harcot folytató Hezbollah libanoni fegyveres szervezet hozzáállása és viszonya. A Hezbollah részéről folytatódó rakétatámadások nyomán Izrael válaszcsapásai az elmúlt időszakban pusztítóbbak voltak, illetve jelenleg az izraeli hadsereg megszállás alatt tart bizonyos dél-libanoni területeket, ahol a Hezbollah jelentős erőkkel rendelkezik. Izraeli csapások pedig elérték Beirutot is, a Hezbollah állásait. Ez pedig majdnem veszélybe sodorta a megállapodás véglegesítését az Egyesült Államok és Irán között is. Irán azt mondja, hogy az Egyesült Államokkal kötött megállapodásnak vonatkoznia kell az izraeli támadások leállítására Libanon területe ellen. Irán ezzel elsősorban szövetségesét, a Hezbollahot védelmezi. Nem titok, hogy a síta fegyveres politikai szervezet forrásai és fegyverei jó része Iránból származik. Irán számára a Hezbollah pedig Izrael szomszédságában egyfajta meghosszabbított kar. Ezek miatt a tényezők miatt érzékelhető feszültség is az eddig szinte megingathatatlan amerikai-izraeli szövetségben. Donald Trump nehezen idézhető szavakkal próbálta jobb belátásra bírni Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, hogy az amerikai-iráni béke érdekében mérsékelje a katonai műveleteket Libanonban. Az izraeliek viszont erre azt mondják, hogy a védelmükről nem mondanak le. A kérdés tehát fennmarad a következő időszakban is, hogyha Izrael és a Hezbollah között eszkaláció van, az vajon összeroppantja-e a jelenlegi megállapodást? Megállapodásról van szó, de egyelőre nem végleges békeszerződésről, tette világossá Donald Trump szerdán. Hivatalosan tehát egyetértési nyilatkozat, ez a kiindulás. Békeegyezmény pedig a jövőben lehetséges, amennyiben a 60 napos tárgyalási időszak sikerre vezet, amely az iráni atomprogram megszüntetésének részleteiről szól majd elsősorban, valamint arról, hogy Irán milyen módon adja ki megsemmisítésre a birtokában lévő több száz kilogramm magas fokon dúsított uránt, ami már csekély erőfeszítéssel is atomfegyver finomságú anyaggá alakítható át. Irán saját győzelmeként ünnepli a fejleményeket, és megfogalmaz fenyegetést is, amire válaszul az amerikai elnök is előhúzza ezt az eszközt.
7: Shooting at them, dropping bombs on their head. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay?
5: Szerdán Donald Trump arról beszélt, hogy amennyiben Irán nem tartja magát a vállalásaihoz, nem viselkedik jól, akkor ismét bombákat kap a nyakába, azaz a feje tetejére. Majd sajtótájékoztatóján még erősebb szavakkal ecsetelte, hogy milyen erővel bombázza majd Iránt, hogyha meghiúsul a béke folyamat. Amerikai részről előzetesen és eredetileg azt jelentették be, hogy a genfi aláírási ceremónián J.D. Vance alelnök vesz részt az Egyesült Államok részéről. Egyes információk szerint annak ellenére, hogy az aláírás elmarad, az alelnök ott lesz a svájci városban, ahol így nem egyezményt ír alá, de akár megtarthatják az első tárgyalási fordulót az egyetértési nyilatkozat alapján, amennyiben az iráni delegáció is megérkezik.
8: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 8 óra 48 perc, és többé-kevésbé maradunk az előző témánál. Hortai Olivéra, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: És azt latolgatjuk majd itt a következő percekben, hogy az iráni megállapodás tükrében ugye hogyan alakulhat az energetika a világban is, illetve Európában is. Előtte viszont arról, és ezek a legfrissebbek, ugye, hogy a védett üzemanyagára kivezet bevezetésére készül a magyar kormány. Azt mondják, hogy ugye már a héten és már most is lehet kapni, vagy van olyan hely, ahol 20 forinttal csökkent például a védett ár alá az üzemanyagnak az ára, hogy innentől kezdve, azt mondja a kormány, innentől kezdve nincs szükség a védett üzemanyag ára. A Fidesz viszont azt mondja, hogy azért az még a családok biztonságát szolgálná, hogyha fenntartanák egy darabig, hiszen itt meg egy törékeny békéről van szó. Szóval ugye azt se tudjuk, hogy Irán egyáltalán aláírja-e, milyen feltételekkel, találgatások vannak, de hát még majd, hogyha rajta lesz a szignoljuk, akkor lehetünk biztosak benne.
9: Igen, valóban szerintem ez egy megalapozott érvelés, hogy nyugtával dicsérjük a napot, és akkor érdemes ezeket a védelmi mechanizmusokat kivezetni, vagy ezekhez hozzányúlni, amikor már a veszély elmúlt, már pedig a Hormuzi szorosban a veszély még nem múlt el. Valóban, ahogy szerkesztőasszony fogalmazott, úgy pontos az állítás, a jelenlegi árak alapján vannak olyan benzinkutak, ahol már alacsonyabbak a piaci árak, mint a védett üzemanyagár, de hogyha a holtankoljak.hu ma publikált gyűjtését tekintjük, akkor azt látjuk, hogy azért a piaci átlagárak még mindig 40 forinttal drágábbak literenként, mint a védett üzemanyagár, mind a benzin, mind a gázolaj tekintetében, és olyan benzinkutak is vannak, ahol ez az árkülönbség, ez a benzinben megközelíti, a dízelben meghaladja a 100 forintot, tehát még mindig azért drágábbak átlagosan a benzinárak, de valóban én is azt gondolom, hogy a védett üzemanyagárak elsődleges szerepe az nem is csak az ár szintek alacsonyan tartásában volt, hanem abban, hogy az iráni háború okozta hirtelen felmerülő nehézségek ellen, és az azok által potenciálisan kiváltott pánikreakciók, pánikvásárlások ellen védelmet nyújtsanak. A piacon most egy eufória uralkodik, úgy árazzák az olaj hordonkénti árát, hogy a hormozi szoros gyorsan megnyílik, hogy az ottani felhalmozott tartalékok, vesztegő hajók nagyon gyorsan a világpiacra kerülhetnek, és ezzel párhuzamosan Amerika és Kína továbbra is nagy mennyiségű készletet szabadít fel. Mielőtt bejöttem a stúdióba, a Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára 77 dollár volt, az iráni háború kirobbanása előtt 73 dollár, tehát már nagyon közel van a kettő egymáshoz, de abban is szerintem azért a geopolitikai elemzők, energiapiaci elemzők egyet értenek, hogy nagyon durva bizonytalanságok vannak továbbra is, mind a közel-keleti eseményekkel kapcsolatban, mind a hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatban, mind általánosságban a béke megállapodás körül, és hogyha valami baj történik, és hirtelen elszállnak az árak, akkor megint vissza mehet az energiapiaca startmezőre.
3: Hogyha már a Brent nyersolajat említette, ugye a háború kirobbanás, akkor azt jósolták elemzők is, hogy 150-200 dolláros olajár is elképzelhető, aztán ez elmaradt, mert hogy megállt 100 dollár körül. Mi segít stabilizálni ezt a helyzetet?
9: Igen, hát valóban majdnem 120 dollárig emelkedett a Brent. Én két tényezőt emelnék ki. Az egyik az az, hogy olyan ütemben szabadították föl, mint az OECD országok, mint májustól Kína az olajkészleteiket, amire korábban még nem volt példa. Nagyon nagy mennyiségű olaj került ki a piacra, ami megtámasztotta a kínálatot. A másik tényező pedig pszichológiai természetű. Az elmúlt hónapokban Donald Trump több mint 40-szer mondta azt, hogy két napon belül megállapodhatnak egymással az Egyesült Államok és Irán, és újra nyílhat a hormuzi szoros. És erre a piaci szereplők rezonáltak, kimutatható visszamenőlegesen, hogy a kiszivárgott potenciális megállapodások, nyilatkozatok, ezek mind-mind gátat szabtak a világpiaci olajárak növekedésének. És hogyha most így is lesz, és gyorsan megnyílik a hormuzi szoros, az egy nagyon fontos mérföldkövet jelenthet az olajpiac szempontjából, hirtelen a kínálat bővülhet, de akkor is ott lesz az a több mint 1 milliárd, kb. 1,2 milliárd hordó olaj, ami hiányzik a tartalékokból, ezt előbb vagy utóbb vissza kell majd tölteni, tehát továbbra is azért eléggé súlyos, megoldandó problémák vannak, még akkor is, hogyha egyébként a közel-keleti konfliktusok kiújulásának esélyét minimálisnak gondoljuk.
3: Ugye az, amit ön is elmondott az előzőekben, itt még a tartalékkapacitások szűkülése, vagy hogy az olajkészletek egyelőre még úgy tűnik, hogy apadnak ezek az olajkészletek, de hogy ez, hogyha így is marad, akkor jóval erősebb árkorrekciót válthat-e majd ki?
9: Hogyha a készletek tovább apadnak, tehát hogyha továbbra is felszabadítja az Egyesült Államok Kína, és megnyílik a hormuzi szoros, az azt jelentené, hogy több mint 300 hajó megrakodva a világpiacra mehet. A kérdés, hogy be tudnak-e menni a hajók az öbölbe, és fel tudják-e szedni azokat a tartalékokat, amiket az öbölmenti országok felhalmoztak. A következő kérdés, hogy az ottani exportkapacitásokat mennyire gyorsan lehet helyreállítani. Hogyha ez mind-mind flottul megy, akkor jelentős áremelkedésre nem kell számítani, legalábbis a mostani kilátások alapján. Ha viszont bárhol megbicsaklik ez a történet, akkor nagyon hamar a piaci eufória átválthat egy piaci pánikká. Maga Donald Trump egy vagy két nappal ezelőtt utalt rá, hogy a tartalékok, hogyha a jelenlegi felhasználási ütem folytatódik önmagukban, 4 hét múlva már problémát okozhatnak, kritikusan alacsony szintre csökkenhetnek. Na, ez már egy újabb árhullámot válthat ki, ami Magyarországra és mindenhova máshova is begyűrűzhet. Nem véletlen, hogy az ázsiai országok nagyon óvatosak, India néhány nappal ezelőtt vezetett be üzemanyagkorlátozást a kereskedelmi vásárlók számára. Hát egyszerűen még mindig nagyon feszes az ellátás, még mindig nagy mennyiségű tartalékra van szükség ahhoz, hogy az árakat megtámassza.
3: Ugye nem csak kőolajról, de gázról is beszélünk. Katar 2 hónapon belül helyreállítaná az LNG exportjának 80%-át. Az egyik kérdés, hogy sikerülhet-e, a másik pedig, hogy mit jelentene ez az ellátásban?
9: Igen, Katar azt arra tájékoztatta a vásárlóit, hogyha megnyílik a hormuzi szoros, akkor 1 hónapon belül az export kapacitása 2 hónapon belül 80%-át helyreállítja, a maradék 20%-hoz helyreállításához sokkal több időre, évekre lesz szükség, mert ezeket az egységeket jelentős támadások érték. Ez enyhíthet a nyomáson, de itt is az a probléma, hogy az elmúlt hónapokban komoly mennyiségek hiányoztak a piacról. Ha megnézi szerkesztő asszony az európai gáztárolók töltöttségi szintjét, akkor azt fogja látni, hogy utoljára 2021-ben voltak annyira alacsonyan, mint most. Az elmúlt években jóval magasabb szintnél tartottunk az évnek ebben az időszakában, és 2021-ben a tárolók alacsony töltöttsége markánsan hozzájárult ahhoz, hogy októberben az első komolyabb ártüske kialakulhatott. Tehát itt is továbbra is, még hogyha helyreáll a rend, akkor is nagyon feszes ellátásra kell készülni, a tárolók töltöttsége alacsony, a veszély nem múlik el az energiapiacon.
3: Ugye az északi áramlat 2 gázvezeték üzemeltetője most egy keresetet nyújtott be az Európai Unió bíróságához, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy az orosz gáz fokozatos kivonásáról szóló rendeletet hatályon kívül helyezzék.
9: Igen, valóban egyre több olyan hang hallható az Európai Unióban, ami a szankciók enyhítése irányába mutat. Az Egyesült Államok, a britek a korábbiakban már tettek lépéseket ebbe az irányba. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az Európai Unióban azonnali szerződés formájában már nem lehet orosz gázt vásárolni. Hosszú távú cseppfolyósított földgázbeszerzési szerződéseket ki kell vezetni jövő év január 1-ig, a hosszú távú vezetékes szerződéseket pedig szeptember elejéig. De hát az előbb beszéltük, hogy milyen alacsonyan vannak a tárolói töltöttségek, egyre fokozódik a kereskedelmi konfliktus az amerikaiakkal, tehát fogy a levegő az Európai Unió körül, ezért én kifejezetten észszerűnek gondolnám, hogy a közösség elkezdjen lépéseket tenni a saját energiapiaci mozgásterének a bővítése irányába, és ne tovább szűkítse a szankciókkal.
3: Fél percünk maradt az energiahordozók piacán. gazdaságnak lassú visszarendeződését ígérték, vagy jósolták, látták előre ugye az elemzők. A kérdés az, hogy most ezzel a békével, vagy tervezett békével, hogy látja, hogy mennyire lesz gyors vagy lassú ez a visszarendeződés?
9: Ez a legoptimistább forgatókönyv. Én valamivel óvatosabban fogalmaznék. Szerintem továbbra is nagyon súlyos kockázatok terhelik az energiaszállításokat a Közel-Keleten. Azok a kereskedelmi konfliktusok, háborús konfliktusok, amelyek korábban nehezítettek, nem szűntek meg. Úgyhogy továbbra is nagyon veszélyes az energiapiac.
3: Hortai Olivér, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
9: Nagyon köszönöm.
3: Hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönöm valamennyi kollégám, Pillinger Marianna, Bényi Csaba és a szerkesztő Törőcsik Zsolt nevében is. Csete Beátát hallották. Szép napot, minden jót kívánok.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
14: 9 óra van, jó napot kívánok, Horváth Ágnes vagyok. Ma a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, a nyugati határnál fordulhat elő zápor, zivatar, de nem kell számítani fronthatásra. Viszont a hirtelen jött meleg sokakat megviselhet, bágyadságot, koncentrációs zavarokat is előidézhet, ezen kívül felerősödik a pollen terhelés itt, főként a pázsitfélék válthatnak ki szénanáthás tüneteket. Kellemes lehet tehát valahol a vízpartján hűsölni. De vajon milyen a vizek minősége folyóinkban, tavainkban, illetve a strandokon? Erről is szólunk hamarosan. Mindenek alatt azonban most hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
15: Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil vesztette életét. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Oroszországnak el kell indulnia a béke felé, és meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államok ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Az ukrán elnök is a béketárgyalások elkezdését sürgette és hangsúlyozta, Moszkva kivételével bárhol hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A 14 pontos megállapodás célja a 60 napos tűzszünet biztosítása, a hormuzi szoros újranyítása, valamint a nukleáris és béketárgyalások folytatása. Ma kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli. Újabb rendkívüli ülés tarthat az országgyűlés jövő hét elején. A képviselőknek 7 törvényjavaslat módosításáról is szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Kormányzati egyeztetést sürget a közlekedési dolgozói érdekképviselet az ágazat jövőjéről. A miniszterelnökhöz címzett levelükben azt írják, hogy korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájk jogszabályozásáról tárgyalnának az illetékes döntéshozókkal. Kigyulladt roller okozott tüzet egy családi házban Pétervásárán. Bár a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva, feltehetően a zárlatos aksia miatt keletkezett tűz, ami a bútorokra is átterjedt. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. A katasztrófa védelem hangsúlyozza, hogy az égő lítium akkumulátor mérgező füstöt bocsát ki, ezért azonnal el kell hagyni a helyiséget és hívni a tűzoltókat. Mozart és Beethoven művei csendülnek feleste a Pesti Vármegye háza díszudvarán a Koncertó Budapest előadásában. A hangverseny a Színigazgató című virtuóz végopera nyitányával kezdődik, majd az Esz-dur kürtverseny, valamint a Falusi muzsikusok című szextet hangzik el. A koncert Beethoven 8. szimfóniájával zárul, amely a szerző életművének egyik legvidámabb alkotása. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki. Éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Itthon jelenleg 16 és 25 fok közötti hőmérsékletet mérnek, a fővárosban 20-22 fok van. Ma is sok napsütésre számíthatunk, elszórtan gomoly felhőkkel. Ezekből főként az Alpok alján, valamint a délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, délután 27-32, este 17-25 fok lesz.
8: Műsorajánlat. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
16: Kicsoda Zümi és mi értelme a 10 táblának? Igaz-e, hogy az asztalunk majdnem üres lenne, ha nem lennének beporzó rovarok? Biztos, hogy a méz a legfontosabb, ha a méhekre gondolunk. Talán jobb, ha innen közelítünk, és nem onnan, hogy átadtak egy újabb tanösvényt zümmögő néven. Pedig ez is fontos. Ha velünk tartanak a Poroszlói Ökocentrumba, azt is megmutatjuk, miért.
8: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető, Bicsák Eszter. Nagyok.
17: 20 év püspöki, több mint 40 év lelkészi szolgálat. Közben rendszerváltozás, piacgazdaság, újrarendeződés, vallási felívelés, aztán elcsendesedés. Fáradhatatlan munka és némi lelkiismeret furdalás. Nyugdíj, ahogy ő mondja, a betakarítás időszaka. Üldögélés helyett leginkább a szolgálat folytatása. Vendégem a Svejcer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnökpüspöke Fabinyi Tamás. Várja Önöket a beszélgetőtárs Süveges Gergő.
8: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
18: 9 óra után 7 perccel a szerkesztő Veres Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is várjuk üzeneteiket, hozzászólásaikat, 0630 9666. Jöjjön először egy kis ízelítő abból, hogy mivel foglalkozunk 10 óráig.
19: Egész életemben egy banknál bankoltam, és nekem így ez kényelmes.
20: Díjazza a bank a hűséget?
19: Én nem tudok róla. Szerintem nem.
18: Aki fiatalon letette a voksát egy számla mellett, előfordulhat, hogy még nyugdíjasként is azt használja. Pedig évi több tízezer forintot is megspórolhat, aki figyel a folyószámlákra, árakra.
21: Egy gyógyvizet azt nem lehet forgatni, mert akkor elveszti a varázsát.
22: Tiszta a víz, amikor fürdik mindig?
21: Általában tiszta, persze. Mivel töltőrítő medencék, reggel feltöltik, délután meg leengedik.
18: Kívülállóként érdekes, hogy a gyógyvizet sem fertőtleníteni, sem forgatni nem lehet. De akkor vajon mitől lesz tiszta? Hol érdemes strandolni? A természetes vizekben, vagy inkább a strandmedencéjében? Melyik tisztább? Önök hol hűsölnek? Írják meg nekünk. SMS számunk 0630 9666.
23: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: Önök mikor váltottak bankot? Figyelik a változásokat egyáltalán a bankszámlák piacán, illetve a folyószámlák piacán? Júliustól már érvényesítik az infláció hatását a lakossági számlák díjainál a bankok, miután június végével lejár a díjemelésekkel kapcsolatos moratórium. Egyidejűleg viszont egyre feljebb sófolják az összeget, amit kaphatunk tőlük új ügyfélként. De vajon hogyan válasszunk folyószámlát, és mikor érdemes váltani? Erről is beszélgetünk mindjárt. Úgy tűnik ugyanis, hogy a magyar emberek vagy hűségesek, vagy egyszerűen lusták, de néha még a plusz pénzért sem váltanak bankot. Legalábbis ez derül ki Tarnóczy László összeállításából.
24: A családi bankszámlát használ, vagy vállalkozóit is?
25: Családi csak.
24: Mi alapján választott bankot?
25: A kollégámnak van egy ismerőse, aki foglalkozik ilyen pénzügyi tanácsadással, és ők ajánlották most nekem, hogy van most ilyen dömpingje a bankoknak, hogy tényleg számlanyításnál X összeget jóvá írnak, úgyhogy gondoltam, hogy akkor váltok én is.
24: Ugyanúgy, ahogy a telefonos kommunikációban nem a hűséget díjazzák?
25: Ezek szerint nem, de egyébként én KNTH-s voltam. Nyilván azért, mert édesanyám is az. Most RT-számlát nyitottam azért, mert édesapámnak meg például az van. Tehát én egyszerűen ez alapján döntöttem.
24: Hány éves korában nyitottak önnek először számlát, vagy ön hány éves korában nyitott először?
25: Hát amikor elkerültem Pécsre egyetemre, az olyan 5 évvel ezelőtt, tehát 20 éves koromban nyitottam ezt a diákoknak való számlát.
24: Szokta követni egyébként, hogy mik a számlára rakódó számlavezetési díjak, tranzakciódíjak, akár egyéb költségek?
25: Nem szoktam figyelni, hogy őszinte legyek.
24: Július 1-től ön tervezi, hogy bankot vált?
19: Nem tervezek. Egész életemben egy banknál bankoltam, és nekem így ez kényelmes.
20: Díjazza a bank a hűséget?
19: Én nem tudok róla. Szerintem nem.
24: Akkor nem lenne értelme mégis csak váltani?
19: Lehet lenne, de nekem szubjektív szempontból így kényelmesebb egy banknál maradni.
24: Nem éri meg a hivatali macera, vagy a sorban állás, vagy ki tudja, lehet online is.
19: Hát online is, de én inkább maradok egy banknál. Nekem úgy kényelmesebb.
24: Arányosnak tartja azt, amit a bankok levesznek a számlájáról, miközben az önpénzét használják?
19: Valamilyen mértékben igen, mert ugye ők

0: Bankot váltani nem terveztem egyelőre.
1: És ha kap egy jó ajánlatot?
0: Hát meggondolom.
1: Szokta figyelni egyébként, hogy milyen költségei vannak a számlavezetésnek és a ezzel kapcsolatos költségek?
0: Hát hogy mondjam, már előfordult, hogy megnéztem a jelenlegi bankomat is, hogy mit ajánlanak. Jelentős változásokat nem tapasztaltam, éppen ezért nem is váltottam, de most nem megmondom őszintén, hogy nem foglalkoztam ezzel. De ha lesz valami újabb lehetőség.
1: Ön szoktam érlegelni a
2: költségeket? Időnként ránézek én is, de nem éri meg néhány ezer forint elváltani.
1: És hogyha ez a néhány ezer forint, néhány tízezer?
2: Nyilván az
1: magyar kárszáz.
2: Annyi nem lehet. Jó, hát ha látom, akkor majd tanulmányozom az ajánlatot.
1: Mi az a negatív dolog, ami miatt ön bankot váltana, és mi az a pozitív ajánlat, amiért bankot váltana?
3: Azért váltanék bankot, hogyha a költségek, amik a bankszámlához, illetve a kártyához tartoznak, azok emelkednének. Pozitív dolog pedig az, hogy hát ezek nem lennének eltörlik. Mindenféle számlacsomag mellé lehet szerintem ilyet választani.
1: Nagyon sok bank kínálja azt, hogy számlanyításkor már egy összeget elhelyez a számláján. Mekkora az az összeg, amiért már gondolkodás nélkül belevágnak?
3: Gondolkodás nélkül? 1 millió.
1: Ennyit nem fognak adni.
3: Ezért vagyok annál a banknál, aminél még vagyok. Volt már arra példa, hogy az egyik bank pénzt utalta a számlámra, de amikor ezt a pénzt meg is kaptam, a számlámra jóvá írták, addigra majdnem 2 nap szabadságom ráment, illetve szabadidőm, mikor ezt el tudtam intézni.
1: Tehát pusztán a pénz nem szempont.
3: Az nem.
4: Pusztán a pénz nem szempont, de azért 1 millióért hajlandóak vagyunk bankot váltani. Úgy tűnik legalábbis Tarnóczy László által megszólított bankot használók tapasztalataiból, de írják meg nekünk önök is, hogy önök például maradnak-e a bankjuknál, mikor váltottak utoljára. Ha nem váltanak, akkor miért nem? És tudják-e, hogy mennyit fizetnek a bankolásért? 0630 9666 az SMS számunk. Hogy mit érdemes figyelembe vennünk, arról is beszélgetünk a stúdióban Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjével. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Miért érdemes most különösen elgondolkodnunk azon, hogy valóban olyan banknál vagyunk-e, ahol a legjobb helyen van a pénzünk, vagy ahol a legjobban járunk? Milyen változásokat érdemes szem előtt tartani?
5: Most van az a pillanat, illetve néhány nap múlva lesz az, amikor hosszú idő után, másfél év után újra díjat emelhetnek a bankok, illetve díjat emelnek, hiszen önkéntes díjstoppot vállaltak, bár ezt nyilván az önkéntesség azért egy kormány által kért díjstopp volt. Tehát hosszú idő óta nem emeltek, és most fogják majd tapasztalni azt a bankszámla tulajdonosok, hogy különböző mértékben, de jellemzően az infláció ...nak a mértékével megemelik a szolgáltatásaikat. Ez a bankszámla díjra és minden egyéb bankszámlához kapcsolódó költségre
4: igaz. SMS, utalás, stb.
5: Eltérő módon emelnek általában a bankok még a saját szolgáltatásaikon belül is, de általában azt lehet mondani, hogy a tavalyi több mint 4%-os átlagos inflációt azt most beépítik az árakba.
4: Ez mennyi lehet körülbelül?
5: Tehát ez, hogyha egy bankszámla költséget nézek, ez egy viszonylag apró költség. Tehát szinte észre se veszi az ember, hiszen ha havi költséget néz, akkor jellemző az, hogy néhány ezer forintot költ arra az ember, hogy bankol. Ez persze nagyon eltérő lehet, hiszen lehet akár egy nullás számlacsomagba is valaki, és lehet egy drágább számlacsomagba is, de éves szinten ennek a költsége minden együtt akár 10.000 forintos nagyságrend is lehet. Attól függ, hogy hogyan bankol az ember, és éppen ez a lényeg, hogy nem csak azt kell nézni, hogy most éppen mennyivel emelkednek a díjaink, hiszen ez ránézésre valóban, ahogy itt a riportban is elhangzott, ez egy apró költség, nem okvetlenül érinti meg az embert,
4: lehet, hogy
5: most
4: jelentős.
5: Akkor 100-200-500 forintos spórolok, ezért nem szokott az ember váltani. Itt inkább az a fontos, hogy időről időre nézzen rá az ember arra, hogy milyen bankszámla csomagban van, mert változnak az ő bankolási szokásai, és egészen másképpen bankolunk most,

0: mondjuk 10 évvel ezelőtt. A bankoknak is megváltoznak
1: többet,
0: a csomagjaik.
1: Többet utalunk, vagy hogy többet fizetünk kártyával, erre gondol, vagy más szolgáltatásokat is igénybe veszünk?
0: Az, hogy digitálisan, tehát online bankolunk, ez most már teljesen természetes.
1: Hát a bankok erre is terelnek bennünket.
0: Így van, tehát épp az a lényeg, hogy könnyen bent lehet ragadni egy régi számlacsomagba, ami akkor, amikor éppen ezt megkötöttük, ezt a szerződést, jó volt, de azóta a bankunknak is már különböző csomagjai vannak, és el tudunk menni akár bankon belül is egy olyan számlacsomagba, ami nekünk, a mi szokásainknak sokkal jobb.
1: Figyelmeztetnek most a bankok arra, hogy hogyan emelkedik a bankolás összege? Tehát valahol mondjuk, ha belépek az online bank fiókomba, a netbankba, akkor ott ki lesz írva, hogy ennyivel emeltük a költségeket? Vagy hogy fog nekem ez feltűnni? Majd akkor, amikor jön a számlakivonatot, megnézem?
0: Úgy nem fog ez feltűnni, hogy amikor mondjuk belépünk a mobilbankunkba, akkor ott van egy ilyen villogó üzenet, hogy ennyivel emelkedik. Ott van persze az üzeneteink közül, a között, de hát tegyük a kezünket a szívünkre, ki szokta a mobilbankjában a X olvasatlan üzenetet megnézni.
1: Pedig kéne.
0: Pedig kéne, és amit különösen érdemes megnézni, mert az igazán plasztikus, hogy évente egyszer évelején kapunk egy olyan üzenetet, ez is ott van a leveleink között egyébként, amiben összesíti a bank, hogy egy év alatt összesen mennyit költöttünk mi a bankolásra, hiszen itt nem csak a számlavezetési díjról van szó, hanem sok-sok más egyéb költségről, és van több olyan költség is, amit már gyakorlatilag teljesen fölöslegesen fizetünk.
1: De mi lehet ez? Tehát, hogy
0: ilyen például nekem a kedvenc ilyen költségem, ez az SMS üzenet.
1: Ha SMS-eket említette, akkor én is hagy említsek néhány SMS-t, jó, amelyet a hallgatók küldtek. 0639666 a mi SMS számunk, és hogy milyen szempontokat vesznek figyelembe az emberek a bankolásnál, nagyon érdekes. Írja egy hallgató, hogy az egyik bankban nehéz parkolni, és lépcsőn kell felmenni, oda tehát nem megyek. Tehát a bankfiókba nem szívesen megy ott be a hallgató. Ez is már ritkább, hogy ott kell ügyeket intéznünk konkrétan a bankfiókban. Aztán egy másik hallgató azt írja, hogy nekem nem érdemes váltani, több szolgáltatásukat is igénybe veszem, nem lenne célszerű a teljes csomagot költöztetni más bankhoz.
0: Így van, ez is így van, tehát, hogy amikor megnézi az ember, hogy ő jó csomagban van-e, akkor az egyik az, hogy a saját bankján belül van-e jobb csomag, ami már jobban igazodik az
1: ő. Tehát ahhoz akkor be kell mennem a fiókba, és meg kell kérnem, hogy nézzük át, hogy én milyen szolgáltatásokat veszek igénybe.
0: Ezt is meg lehet nyilvánvalóan.
1: Mire lenne érdemes váltani?
0: Tehát egy biztos, azt ne várjuk, hogy a bank, az, ő maga szól nekünk, hogy lenne itt egy jó számlacsomag, amivel még fele annyit kellene fizetni.
1: Pedig ha új ügyfélként érkezem, akkor lehet, hogy még jutalmat is kapok.
0: Ez így van, az új ügyfelek azok akár több 10 000 vagy 100 000 forintos jóváíráshoz tudnak jutni a bankváltással, de itt sem csak ezt az összeget kell nézni, tehát mindig együtt kell azt megnézni, hogy összességében jobban vagy rosszabbul járunk, és ahogy itt a hallgatónak az SMS-e is látszik, sokszor már több szolgáltatást igénybe veszünk egy banknál, tehát például elképzelhető az, hogy annál a banknál van egy hitelünk, amiért mi valójában vállaltunk olyan dolgokat, amit hogyha váltunk, akkor a bank azt mondja, hogy jó, hát akkor azt
1: akkor
0: már nem
1: büntet,
0: kapod.
1: Akkor büntet bennünket?
0: Tehát, hát, hogy vagy elveszt, a... inkább azt mondom, hogy elveszthetek kedvezményt.
1: Tehát, hogy mondjuk nem olyan kedvező kamatozással.
0: Így van. Tehát az biztos, hogy a bankváltás előtt, ha ezt tervezzük, akkor érdemes a bankunkkal beszélni. Egyrészt kiderülhet, hogy vannak-e olyan kedvezmények, amire már nem is emlékszünk, vagy eleve már nem emlékszünk arra, hogy a hitelnél miért is kaptunk mi ott mondjuk 0,5%-os kamatkedvezményt. A másik az, hogyha már egy bank azt látja, hogy nekem van egy váltási szándékom, akkor bizony lehet, hogy ő maga felajánlja, hogy de nem akarok én átmenni egy másik csomagba.
1: Akkor érdemes mégiscsak ezt felvetni, és ott a bankfiókba az alkalmazottnak.
0: Igen, önként nem fogunk levelet kapni a bankunktól, hogy lenne itt egy sokkal olcsóbb bankszámlacsomag.
1: Ugye sokan félnek ettől az adminisztrációs tehertől, hogy most mivel jár vajon megszüntetni egy bankszámlát.
0: Ez az, amit valóban sokakat aztán torítani, úristen, most átviszem, akkor mindent át kell iratni, bonyolult.
1: Marad-e ott valami, igen. vagy
0: ez már, hál' Isten, van az egyszerűsített bankváltás, tehát ennek egy jelentős részét ennek az adminisztrációnak már a bankok megoldják egymás között. Tehát a maga a váltás nem olyan óriási teher, attól függ egyébként, hogy milyen dolgok vannak a bankszámlára rákötve, de ettől önmagában már nem kell annyira tartani, hogy akkor én több hetet fogok ezzel, hogy minden átutalás, minden átmenjen, tehát az átutalások jelentős részét átpakolják a bankok, de a különböző kapott kedvezményeknek a átnézése ez nagyon fontos, tehát ne ugorjunk be úgy a bankváltásba, hogy nem tudjuk, hogy a meglévő bankunknál vesztünk-e valamit.
1: Jó lenne, hogyha azért a bankok is igyekeznének megnyerni bennünket, hogy náluk vezessük a folyószámlánkat. Azt írja egy hallgató, hogy a bankok az új ügyfeleknek ugye több tízezres esetenként 100 000 kedvezményt is adnak, mi régi ügyfeleket pedig lehúznak, nyugdíjasként pedig nehezen váltunk. Szóval mit tanácsol a nyugdíjasoknak? Mert azt is írja egy hallgató, hogy többször nekifutottam a bankszámla keresésnek, de feladtam, mert átláthatatlan. Tehát gondolom az online felületen keresztül.
0: Igen, ez valóban egy probléma, hogy jó, meg akarom nézni, hogy mire válthatok. Most már vannak olyan összehasonlító oldalak, ahol azért, ha megadom azokat a paramétereket, amelyekkel én bankolok, tehát például, hogy mennyi készpénzt veszek föl, mennyi digitális utalást csinálok, akkor összehasonlítják ezeket a számlacsomagokat, tehát erre online már van mód, hogy banktól függetlenül meg tudjam nézni, hogy körülbelül mik ezek a csomagok. Valóban, aki az online térben nincs otthon, annak ez valóban nehézséget okoz. Tehát csak offline, tehát csak bankokba tájékozódva azért ez nem könnyű, hogy tényleges és alapos információt szerezzen valaki, de aki kicsit is használja az internetet, az ezekkel az összehasonlító kalkulátorokkal már azért egy jó képet kap arról, hogy ő most valóban egy nagyon rossz bankszámlacsomagban van, van-e ennél sokkal olcsóbb, vagy alapvetően jól jár.
1: Még mindig érkeznek a tapasztalatok. Van, amikor fontos szempont, hogy az adott bank hozzáállása milyen az ügyfélhez. Az én esetem vásárlási hitelem volt a legismertebb banknál, csoportos beszedést állítottam be. Annak ellenére hónapról hónapra küldték a papíralapú csekket. A végén pedig fenyegető hangnemben közölték, hogy tartozásom van a postai levelek miatt. Néhány száz forint nem ez volt fontos, hanem a tisztességtelen eljárás. Hát ezt a bankot messziről elkerülöm. Aztán egy konkrét problémát ír nekünk Gabriella, nem tudom, hogy ön tud-e erre válaszolni. Azt mondja, hogy az hogy lehet, hogy egy adott banknál évek óta törlesztés 18.962 forint per hó volt, annyit vontak le, és két év óta 368.962 forint tartózásról értesítenek. Hát ha csak fejben összeadom, 24-szer 20.000 forint, az 480.000 törlesztés volna. Havi kamat törlés 10.000 forint már most, vagy törlesztés, havi kamat törlesztés 10.000 forint már most. Mi lehet a bankoló problémája? Nem tudom, hogy önnek ez így világos-e, vagy ilyenkor be kell menni a bankfiókhoz tisztázni a helyzetet?
0: Ezt ebből az SMS-ből nem lehet megfejteni. Az biztos, hogyha ilyen értesítést kap, akkor a legjobb, ha azonnal bemegy a bankba, és ezt tisztázza, tehát ne várjon vele, hogy elteljenek hónapok, mert akkor a bank úgy tekinti, hogy ezt ő tudomásul veszi. Tehát ha ilyen problémája van, akkor késedelem nélkül menjen be a bankba, és tisztázza, hogy mi is ez.
1: Van, aki egy jobb tapasztalatot ír, azt mondja, hogy levélben értesített a bank, hogy érdemes váltanom egy másik csomagra, a bankfiókban viszont azt mondták, hogy nem éri meg, mert macerás volna váltanom.
0: Hát ez, tehát vannak, valóban kapunk megint csak üzeneteket ki miért, ugye online vagy offline erről is, tehát az nem teljesen igaz, hogy egyáltalán nem tájékoztatnak a bankok a váltási lehetőségekről, de nyilvánvaló ebben azért ne támaszkodjunk csak a bankunkra. Az viszont biztos, hogyha a bank érzi azt, hogy nekem egy bank váltási szándékom van, tehát hogy azt érzi, hogy hoppá, lehet, hogy ezt az ügyfelet elvesztem, akkor azért lehet, hogy hamar kapunk egy jobb ajánlatot, mint amiben éppen vagyunk.
1: Szeretném, hogyha beszélnénk majd azért a különböző kormánydöntések kapcsán kialakult új helyzetekről is, csak még egy hallgatói kérdés, miért nincs az átutalási díjaknak plafonja, kérdezi egy hallgató.
0: Hát különböző díjrendszerek vannak, például hogy a tranzakciós illeték, ami most valójában a legjobban megdobja ezeket a költségeket, hiszen ezt átterhelik a számla tulajdonosokra a bankok. Ennek van plafonja, de banktól függ az, és számlacsomagtól függ egyébként az, hogy pontosan milyen díjat állapít meg. Törvényi kötelezettsége nincs arra, hogy ez plafonos legyen ez a díj, tehát amit a bank számol föl, díj, és ami nem a tranzakciós illeték, azt valójában beépíti ezekbe a díjakba. Ott a tranzakciós illetéknél van plafon, de a bank az a számlacsomaghoz valóban tud olyan rendszert, amiben nincs plafonja a átutalásnak.
1: Nézzük, hogy milyen újdonságok érvényesek most a következő időszaktól. Mi a helyzet a devizahitelekkel kapcsolatban? Lehetett hallani arról, hogy felfüggesztettek bizonyos eseteket?
0: Ez most egy új helyzet a devizahiteleknél, hiszen itt a peres ügyeket és a végrehajtásokat, azokat felfüggesztették. De azt, hogy majd mi lesz ezeknek a sorsa, azt még nem lehet tudni. Valójában ezzel most időt nyert magának a kormány, hiszen azt mondta, hogy azért függesztik fel, mert áttekintik ezeknek a hiteleknek a jogi szabályozását, de hogy az áttekintés után milyen döntés születik, ezt még nem lehet tudni. Az viszont szinte biztosra vehető, hogy valamilyen új döntés, új szabályozás lesz, amire azért lehet szükség, hiszen a Európai Unió bírósága hozott magyar ügyben egy olyan ítéletet, ami jelentősen befolyásolja a most folyó pereket. Eddig ezt úgy tekintette az előző kormány, hogy itt a kormánynak, illetve a törvényhozásnak nincs dolga, nem kell a jogi szabályozást módosítani, hanem az egyéni perekben a bíróságoknak kell alkalmazni ezt a döntést, de elképzelhető, hogy egy olyan szabályozás lesz, ami generálisan minden ilyen hitelt, illetve pert érint majd.
1: Két fontos kérdés van még, és nagyon-nagyon kevés időnk maradt, de ugye ami a fizetéshez kapcsolódik, tehát ami sokakat érint, és ami miatt többet kell fizetnünk, mi a helyzet a kamatstopp feloldásával?
0: Meg fog szűnni a kamatstopp, a jelzálog hitelek kamatstoppja a szeptember végén. Lesznek olyan adósok, akikre majd egy új szabályt fognak alkalmazni azoknál, akiknél a tehernövekedés, a törlesztő részletemelkedés túl magas lenne, de általában ennek a több mint 200 ezer hitelnek az adósa azzal számolhat, hogy október után majd a kamatfordulónál növekedni fog a törlesztő részlete.
1: És mi a helyzet azokkal, akik ugye babaváró hitelt vettek föl, és 5 év után sem született gyermekük sajnos?
0: Most nekik lejárt volna az a moratórium, amit az előző kormány adott. Ezt is meghosszabbították még egy időre, tehát nekik október végéig van idejük arra, hogy teljesítsék ezt a gyermekvállalást. Utána itt is új szabályozás jön, és lehet, hogy valamivel kedvezőbb és méltányosabb lesz az a pénz, amit abban az esetben kell fizetni, hogyha valakinek mégsem született meg a gyermeke.
1: Hát én azt tanultam, hogy tényleg nagyon körültekintőnek kell lenni, és ebben a kérdésben nem szabad lustának lenni, utána kell járni, hogy mi mennyibe kerül nekünk a pénzforgalomnak.
0: Ez így van.
1: Nagyon szépen köszönöm. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu oldal pénzügyi szakértője volt a vendégünk. Hamarosan hűsölünk, strandolunk, de most egy perccel 9:30 után rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
2: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. Kormányzati egyeztetést sürget a közlekedési dolgozói érdekképviselet az ágazat jövőjéről. A miniszterelnökhöz címzett levelükben azt írják, hogy korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalnának az illetékes döntéshozókkal. Kigyulladt roller okozott tüzet egy családi házban Pétervásárán. Bár a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva, feltehetően a zárlatos aksia miatt keletkezett a tűz, ami a bútorokra is átterjedt. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. Baleset történt egy dél-lengyelországi működő kőszénbányában, 650 méter mélyen. Egy ember meghalt, 8 vájár megmenekült. Tavaly a lengyelországi bányákban összesen 6 halálos áldozatot regisztráltak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Délután 27-32, este 17-25 fok várható. A hétvégén kánikulára kell készülni, akár 37 fok is lehet. A híradást Gál Andrea készítette. Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
1: Mit gondolnak, a strandok vagy a természetes vizek tisztábbak? Önök például hol hűsölnek szívesebben? Állítólag a gyógyvizeket nem fertőtlenítik, de akkor vajon hogyan tartják tisztán? A teljesség igénye nélkül kérdezzük mindjárt a szakértőket. Tavak, folyók, strandok is szóba kerülnek, de természetesen kíváncsiak vagyunk az önök tapasztalataira is. Írják meg nekünk 0630 9666 az SMS számunk. A méltán híres zalakarosi fürdőben a gyógyvíz mellett a strand és családi élménymedencét is találunk. Kívülállóként valóban érdekes, hogy a gyógyvizet nem lehet fertőtleníteni, mert akkor elveszíteni a hatását. De vajon ettől még nyugodtan belemehetünk? Mennyire tiszta? Erről is beszélgetett a helyszínen Varga Tünde.
6: Gyakran jártál már fürdőbe?
7: Igen, gyakorlatilag hetente.
6: Nem gondol arra, hogy tiszta a víz, vagy hogy meleg víz, jobban terjednek benne a baktériumok?
7: Ilyenre nem gondolok, hogy egy gyógyvizet azt nem lehet forgatni, mert akkor elveszti a varázsát.
6: Tiszta a víz, amikor fürdik, mindig?
7: Általában tiszta, persze. Mivel töltőürítő medencék, reggel feltöltik, délután meg leengedik.
6: Tehát aki használ ilyen medencét, az tudja, hogy ez mivel jár.
7: Ha az ember gyógyvizes medencébe megy, akkor azt nem lehet vízforgatni. Én nekem ez egyértelmű.
6: A legtöbb gyógyvizes medencé ki szokták írni, hogy hány éves kortól lehet bemenni, mennyien tartózkodhatnak be. Mit lát, betartják ezt az emberek?
7: Azt, hogy milyen korban bemehetnek, azt betartják. Azt, hogy hány ember mehet be, azt szerintem nem.
6: Hány termál vizes medencét üzemeltetnek itt a fürdőben? Víg Andor, a zalakarosi fürdő vezérigazgatója.
8: Összesen több mint 30 medencék van, abból nagyságrendileg legalább 7, de inkább 8 a főszezon időszakban az medence szám, amit gyógyvizes töltettel látunk el. Gyógyvíz vízzel töltjük, a többi pedig sima termálvízzel és vízforgatós rendszerrel van ellátva.
6: Mi az a töltőürítő rendszer? Gondolom vannak szabályok, előírások, rendeletek, amiket szabályozzák.
8: Magyarországon szinte kuriózum az, hogy töltőürítő rendszer. Ezt Európában nem sok helyen, sőt, talán mondhatom, talán sehol nem használják, mivel rengeteg termálvíz, gyógyvízkincs áll rendelkezésre Magyarország területén, ezért a töltőürítő rendszerrel üzemeltetett medencék Magyarországon jellemzőek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden egyes nap az így üzemelő medencék rendelet alapján természetesen feltöltésre kerülnek, és minden egyes nap végén, illetve működési időszak befejeztével ürítésre kerülnek, medencék kimosásra, fertőtlenítésre kerülnek, illetve utána pedig újra feltöltik a medencéket. Napközben pedig a pótvíz mennyiségének a hozzáadásával kerül sor a medencék vízének a fertőtlenítésére.
6: Mert ugye a gyógyvizet, termálvizet nem lehet fertőtleníteni úgy, mint egy sima fürdővizet.
8: Csak Zalakarosra fókuszálva, ez a víz, ez 13.000 mg per liter ásványag tartalommal bír. Annak idején, amikor a gyógyvíz minősítést megkapta ez a víz, akkor a medencékben mért paraméterek és adatok alapján került sor a gyógyvíz minősítés megállapítására. Ha és amennyiben egyéb fertőtlenítő szereket használnánk, az befolyásolná a paraméterek számosságát, és ezáltal egészségügyi hatását.
6: Ez a fajta rendszer, amit működik, ez biztosítja a higiéniát ezeknél a medencéknél, ezekben a vizekben is.
8: Természetesen jogszabályi előírás az, hogy milyen mennyiségű pótvízzel kell ezeket a medencéket biztosítani. Most van folyamatban egy a rendelet módosításának a következményeképpen, hogy ezt megtartsuk. Ugyanis most ez a rendelet arról szól, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy ezeket a medencéket hogyan lehetne fertőtleníteni. 1965 óta üzemel a fürdő, azóta semmiféle fertőzés nem történt. De mondhatom ezt országos szinten, nincsenek olyan adatok sem a népegészségügynél, semmilyen hatóságnál, ami azt bizonyítaná, hogy olyan mértékű fertőzéseket kaptak volna a vendégek a fürdőkben, ami egészségkárosodást okozott volna, pedig több 10 millió ember fürdött már ilyen medencékben.
6: Azt szabályozza rendeled, vagy az fontos egészségügyi szempontból, hogy egyszerre hány ember lehet benne egy adott nagyságú medencében?
8: A rendelet minden ilyet meghatároz és szabályoz, kezdve azzal, hogy milyen feltételekkel lehet ezeket a medencéket igénybe venni. Kezdjük azzal, hogy 14 éves kor alatt ezeknek a medencéknek a szolgáltatásait orvos szakmai szempontból nem ajánlatos igénybe venni. Nagyon fontos az előzuhany használata, hiszen ezért lettek kialakítva a medencék mellett azok a zuhanyzó helyiségek és a zuhanyok. A kollégák, akik ott vannak a medencek partjain, fel is hívják ezekre a figyelmet, illetve tájékoztató táblákon is felhívásra kerül ezen funkciók betartása.
6: Mi a tapasztalat azért most már a felelős medence használat, ha fogalmazhatok így, talán jó ez a kifejezés, annak a kultúrája már kialakult?
8: Én azt gondolom, hogy ebben még van hova fejlődni a társadalomnak, hiszen amíg azt látjuk, hogy bejusson a medencébe a vendég, át kellene mennie egy lábmosón, amiben fertőtlenített tőszerrel dúsított víz van, és azt előszeretettel kerülik ki, vagy a medence oldaláról próbál bemászni, addig nem beszélhetünk teljes mértékben kialakult fürdőkultúráról. Mi nagyon-nagyon sokat teszünk azért, hogy ezt diszkrét módon és a figyelmet felhívva óvatosan tájékoztassuk a vendégeket ezeknek a szabályoknak a betartására. Hangsúlyozom, hogy elsősorban a vendégek érdekében.
1: Önök készülnek valahol strandolni a hétvégén? Írják meg nekünk, hogy hova mennek, és utána szoktak-e nézni annak, hogy például mennyire lehet tiszta, milyen jó minőségű a víz ott, ahol fürödni fognak. 0630 9666. Ha van kellemetlen tapasztalatok, írják meg nekünk azt is. Stúdiónk vendége dr. Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiéniás szakértője. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
1: És Balogh Zoltán, a Leányfalusi Termálfürdő igazgatója, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Jó napot kívánok!
10: Ezért sokan köszöntöm a rádióhallgatókat is.
1: Elég meleg van itt már a stúdióban. Elárulhatjuk, hogy mi már elkezdtük elemezni azt, hogy vajon hol melyik vízbe, természetes vízbe vagy strandon, a medencébe érdemes bemenni, de szeretném, hogyha a hallgatóknak is adnánk praktikus tanácsokat, hogyha valaki most tényleg gondolkodik azon, hogy de jó volna a hétvégén valahol fürödni, akkor hogy kezdje meg ennek a tervezését, hogyha fontos számára, hogy milyen tiszta a víz. Van-e olyan felület, ahol például utána nézhetünk annak, hogy vajon jó-e a vízminőség, Márta?
9: A természetes fürdőkről van ilyen nyilvántartás. A országosan gyűjti a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az eredményeket a természetes fürdő vízvizsgálatokról. Ilyen minden strandon legalább négyszer történik egy évben, először még mielőtt elindulna a szezon, ilyenkor korai júniusban, és utána havonta egyszer.
1: Ez azt jelenti, hogy Duna, Tisza, Balaton,
9: Velencei tó, kis csobbanó tavacskák, mindegyikről van információ. Itt kétféle minősítést szoktunk mi közzétenni, és ezt tényleg érdemes megnézni a honlapunkon. Az egyik, azt úgy hívjuk mi, hogy szezonminősítés, vagy egy hosszabb távú minősítés, ahol nem is csak ezt az idényt, hanem az előző hármat is figyelembe veszük. Ugye élővizekről beszélünk, ott napról napra is nagyon jelentősen változhat, főleg egy folyón a víz minősége, és ezért egy hosszabb adatsor alapján megbízhatóbb képet kapunk. De ott van a legutóbbi vizsgálat időpontja és annak az eredménye is, tehát ott bátran lehet tájékozódni.
1: Itt van előttem nyitva a fürdővíz minőségi térkép. Hogyha valami sötétkékkel van jelölve, akkor az a bíztató jel. Az azt jelenti, hogy minden rendben van.
9: A sötétkék és a világos kék is, tehát a kiváló és a jó minőségi strandok is bátran látogathatók. Egyedül a pirosaknál lehet probléma, a piros jelzi a kifogásolt strandokat, azonban azt tudni kell, hogy itt sem folyamatosan rossz a vízminőség. Tehát pontosan amiatt, mert egy hosszabb idősort nézünk, azt is vizsgáljuk, hogy mennyire ingadozó a vízminőség, hiszen az, hogy milyen gyakran fordulnak elő szennyezési események egy fürdőhelyen, az nekünk jelzést ad arra, hogy az mennyire biztonságos. Tehát ott csak azt mondjuk ezzel, hogy az piros, hogy ott gyakrabban fordul elő szennyezés, és emiatt már esetleg nem biztonságos. Mert hogy azon a napon, amikor én megyek fürödni, pontosan milyen a víz, az borzasztóan nehéz megmondani.
1: Az az igazság, hogy itt a kék foltokat összesen tudom számolni, legyen szó akár tóról, akár folyóról, és összesen négy piros helyszínt látok, tehát oda akkor gyerekekkel például gondolom nem érdemes elmenni. Persze mindenkinek jó lesne egyébként valahol a gyönyörű azurkék tengerben fürdőzni, akár hétvégén, ezt mi itthon nem tehetjük meg. De elmondhatjuk-e európai összehasonlításban, hogy azért nem állunk olyan rosszul, hogyha a nagy folyókat, a nagy tavakat nézzük. Egyáltalán vizsgálják-e ezt európai szinten? Én úgy tudom, hogy létezik egy vízminőségi jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökségtől. Látjuk-e, hogy Magyarország milyen helyet foglal el ebben?
9: A teljes Európai Unióban ugyanaz a szabályozás vonatkozik valamennyi természetes fürdőhelyre. Ugyanolyan vizsgálati gyakoriság és hasonló követelmények. Ennek megfelelően az értékelést is ugyanúgy végezzük, összehasonlíthatóak ezek az eredmények. Azt látjuk, hogy azért a legelején az európai listának, ami a kiváló minőségű strandok arányát mutatja, ott általában valóban tengerekkel rendelkező országok állnak, Ciprus, Görögország, Málta, Horvátország,
1: illetve... Könnyű annak, aki ilyen csomó szigete van, ilyen adottság.
9: Egyetlen édesvízüként, vagy tenger nélkül országként Ausztria szokott ott az élmezőnyben lenni.
1: Hegyi folyókkal, hegyi tavakkal.
9: Mondjuk a 18 fokos tónak nem nehéz, igen, jó minőségűnek lenni.
1: Néhány hétre használják tényleg csak a látogatók. Mi a helyzet itthon?
9: De itthon is, és a kijelölt fürdőhelyeknél, ahol lehet minősíteni az eredményeket, ott 95%-ban jó vagy kiváló minőségű, tehát semmiképpen nem tántorítanánk el senkit attól, hogy hazai fürdőhelyeket keressen föl, még akkor is, hogy valóban a tengernek megvan a maga varázsa.
1: Mire a Duna ide ér hozzánk, hogy azért sok minden belekerül, de mégis fürdünk a Dunában is. Hol a legjobb a Duna vízminősége? Igaz az, hogy feljebb még?
9: Alapvetően a folyókon, igen, ez lejönti a legnagyobb problémát, hogy messzebbről érkezik a szennyezés. A Balatonnál nagyjából az kerül bele, ami ott konkrétan a helyben belemosódik, de a folyóvizeken ez sokkal távolabbra is érkezhet a szennyezés. Ugyancsak, ahogy egy közös szabályozás alapján az egész Európai Unióban épülnek ki a szennyvíz tisztító telepek, így azért egy nagyon nagy ugrást tettünk előre a Duna víz minőségében.
1: Az elmúlt...
9: hazai példa, 2009-ben nyílt meg a budapesti nagy szennyvíztisztító, a központi szennyvíztisztító telep, addig ugye Budának a víze az gyakorlatilag szennyvíze az változatlan formában folyt bele a Dunába, akkor nem véletlen, hogy Budapest alatt nem nagyon lehet egy strandot kijelölni, de most nagyon nagyot léptünk előre, látjuk, hogy a Dunakanyarban egyre több helyen lehet már fürödni, kijelölt strandok
1: frissen,
9: vannak,
1: igen.
9: És most már Budapesten is több helyen van kijelölt fürdőhely, és ezeknek tényleg folyamatosan ellenőrzik a vízminőségét.
1: Mit ellenőriznek ilyenkor, és milyen gyakran?
9: Ezeken a budapesti strandokon például az előírt havi egynél gyakrabban is vesznek mintát, pont azért, mert a folyóvíz és gyorsan változik. A laboratóriumi vizsgálatoknál úgynevezett szennyvízjelző indikátor baktériumokat, tehát kétféle olyan baktériumot vizsgálnak, amik szennyvízből jönnek. Tehát ez alapján arról tudunk meggyőződni, hogy van-e olyan mértékű szennyvíz eredetű szennyezettség, ami miatt ne lenne biztonságos a fürdőzés. De ugye nem ez az egyetlen kockázat, emiatt amikor a mintákat veszik, akkor egy helyszíni szemlét is tart a laboratórium, ahol megnézik, hogy látható szennyeződés van-e, illetve a tavaknál, ugye ez folyóknál nem annyira merül föl, de a tavaknál létezik a vízvirágzásnak a jelensége, ami egy, a köznyelven úgy hívják a kékalga, de ez egy baktérium, valójában egy cianobaktérium. Ha ezek nagyon nagy mennyiségben elszaporodnak, az rögtön látszik. Ilyenkor zöld, olyan fura zöld színe lesz a víznek, esetleg habos lesz, vagy látszanak ilyen úszó alga tömegek. Ilyenkor ezt is speciálisan vizsgálni
1: kell. És ez, amikor így melegszik az idő, vagy nyár végére, ez már erősebb, gondolom, ez a jelenség.
9: Ez elsősorban igen, a száraz, napos, nagyon meleg időszakokban fordulhat elő. Különösen azoknál a tavaknál, ahol sok szervesanyag, sok tápanyag kerül bele a vízbe.
1: 06-39-660 az SMS számunk, és egy hallgató kérdezi, hogy hát hol vannak Budapesten még strandok, ő a római strandot ismeri. Ugye felfelé vannak egyébként például Nagymaros, Zebegény felé, stb. És lefelé, délfelé?
9: A Kopaszigátnál van egy látogatható strand, és most két helyen tavaly kísérleti jelleggel nyílt meg strand még Budapesten, ezeknek még vizsgálják, hogy biztosan, biztonságosan alkalmas a fürdőzésre.
1: Mindjárt beszélünk a tavakról is még, illetve hogyha van, ugye itt van hévíz is, azért van gyógyvízünk is egyébként, ami különösen nagy kincs, de azt gondolom, hogy nem hagyhatjuk, hogy itt csendben üljön közben mellettünk Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára, aki viszont a strandok vizére lát rá, van Budapesten is számtalan strand, illetve a Dunakanyarban is van számtalan strand. Hogyha elindulok gyerekekkel, akkor mi mindent kell végig gondolnom, és milyen adatokat érdemes megnéznem, hogy vajon tényleg be lehet-e menni ott a vízbe a strandon? Önök például mit vizsgálnak?
10: Valóban ugye mi az épített fürdőket képviseljük, mint fürdőszövetség, és ugye előbb elhangzott, hogy a természetes vizekről van ez a térkép, épített fürdők esetében nincs, hiszen ott alapelvárás a tökéletes vízminőség. Új kormányrendelet jött ki egyébként 2023 év végén, és ennek az előírásainak már idén márciustól minden medencének meg kell felelni. Korábban különböző határértékek voltak gyógyvizes medence esetében, illetve forgatott medence esetében, az a bejátszóból részben.
1: Igen, erről
10: is
1: majd
10: derült,
1: beszéljünk részletesen.
10: Beszéltek kollégák. Viszont ugye nagyon fontos, hogy nagyon sok helyen, főleg a strandrész szezonálisan üzemel, egy ilyen nyitás előtt egy komoly technológiai folyamaton megy át az adott medence, takarítják, alapvetően ezébként ezeket a medencéket víz alatt teletetik át, azt a vizet leengedik, takarítják teljes mértékben, burkolati hiányosságokat pótolnak, friss vízzel töltik föl, ebből mintát vesznek, és csak negatív, mint a birtokában, illetve a helyi NNGK-s kollégák ellenőrzését követően nyithatók meg ezek a medencék, szezonálisan működő medencék, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy minden fürdőben az adott üzemeltető naponta többször ellenőrzi a vízminőséget, a benne levő vegyszertartalmat is, ami ugye a fertőtlenítésért felel, illetve vannak kötelező
1: nap elején, nap végén is
10: többször
1: ellenőrzik.
10: Naponta, tehát napközben is. Mi például tartjuk a korábbi ütemet, ami Covid jelent, hogy 3 óránként, mert ezzel lehet, én azt gondolom, csúcsidőben, egy-egy olyan időben, amit elvileg a mostani hétvégére is várunk már kánikődőszakot nagy terhelés esetén a vízminőséget biztosítani, hiszen itt technológiáról nem nagyon akarok beszélni, de pótvízpótlás, vegyszermennyiség, egyebek nagyon tudják befolyásolni a vízminőséget, de ezen túlmenően nekünk kötelező külsős labor vizsgálatunk is van, ami nem csak kémiai, hanem mikrobiológiai szempontból is vizsgálja a vizet, illetve van hatósági vizsgálat is, ami pedig előre nem tervezett, tehát gyakorlatilag betoppan a hatóság kollégája, és úgy vizsgálja a vizeket. Tehát én azt gondolom, és nem gondolom, hanem merem állítani, hogy a legnagyobb biztonságban fürdés szempontjából még mindig az épített fürdőkben vannak a vendégek, de természetesen tudjuk, hogy egy szabad víz más élményt nyújt.
1: Említettem önnek, hogy nekem van kellemetlen tapasztalatom, például amikor még kisebb volt a gyermekem, hogy pont egy ilyen melegvizes fürdőben nagyon komoly fertőzést kapott el, és rögtön leteremtett engem, hogy hát ez a szülői felelőtlenség, mert gyereket nem szabad ezekbe a medencékbe beengedni. Ugye különbség van termálvíz, illetve gyógyvíz között, és van, ahol az bizonyos fürdőmedence vagy úszómedence is ebben van feltöltve. Engem meglepett, amit a felvezető összeállításban hallottunk, hogy ezeket nem fertőtlenítik, nem forgatják a vizét ezeknek a medencéknek.
10: Hát még jelenleg, ugye amit mondtam előbb, hogy új jogszabály lépett életbe, ennek az előírása szerint idén december 31-ig kell megkérni a gyógyvizes medencék forgatás aluli felmentését, hogyha megkapja az adott fürdőüzemeltető, akkor ugyanebben a technológiai rendszerben tudja tovább üzemeltetni, de hogyha nem, akkor 29, március 19-ig kell átépíteni a fürdőt szűrőforgatott rendszerben, mármint a gyógyvizes medencét, és feltöltleníteni. Ahogy elhangzott a bejátszó műsorban, azért ez nem olyan egyszerű, nem a klasszikus hipó vagy klorgáz alapú fertőtlenítőszereket, hanem speciális szereket kell használni, hiszen egy gyógyvíznek nem csak a magas ásványanyag tartalma, hanem a magas szerves anyag tartalma is egyrészt befolyásolja a hatását, másrészt pedig reakcióba lép a belekerülő fertőtlen szerekkel, tehát speciális anyagokkal tudjuk csak biztonságosan fertőtleníteni ezeket a medencéket.
1: Az az igazság, hogy írja egy hallgató, közben kellemetlen tapasztalatot, hogy például nőgyógyászati problémákat okozhat egy bizonyos fürdő, és ön ugye a leányfalusi termálfürdő igazgatója is. Például önöknél a termálmedencében hogyan tudják garantálni a víztisztaságot, és oda be lehet engedni egy gyereket. Tehát mondjuk nagymama elmegy az unokával, azt mondja, hogy addig te is itt nem tudom, mellettem legyél. Biztonságos vagy nem biztonságos? Mindkettőjük számára.
10: Hát a korábbi jogszabály sem engedte meg, de a mostani, amiről utaltam, a 2023 év végén megjelent még plastikusabban, megint, hogy 14 év alatti gyermek csak orvosi rendelvényre, tehát gyógyászati céllal megy gyógymedencébe, gyógyvizes medencébe. Ennek kettő oka van, bízom benne, hogy Márti is megerősít vagy reflektál erre. Egyrészt a hőmérséklete, magas ásványanyag tartalma, gyógyhatása nem feltétlenül van az ő keringésű rendszerükkel jó hatása. Másrészt, ha egy gyermek így nyugodtan elül egy medencébe, az már régen rossz, ugye?
1: De tudja, hogy vannak olyan gyermekmedencék, amelyek hát termálvízzel vannak feltöltve, legalábbis melegebb a víze, akár a kis pancsolónak is, én is tapasztaltam, vagy hogy a kifejezetten a gyerekmedence ilyennel van feltöltve.
9: A különbség az az, hogy a termálvíz, egyébként jellemzően, tehát gyógyvíz az csak olyan víz lehet, ami egy ásványvíz gyakorlatilag, tehát egy speciális gyógyvízkútból jön, minősítve van mind arra, hogy szennyezéstől mentes, mind pedig arra, hogy tényleges gyógyhatása van, tehát ezeket orvosi vizsgálatokkal igazolják ezeknek a gyógykutatnak a gyógyhatását. Tehát önmagában az, hogy meleg egy víz, attól még nem minősül gyógyvíznek, és hogyha nem minősül gyógyvíznek, akkor pedig kötelező forgatni és fertőtleníteni.
1: Tehát a gyerekmedencét akkor azt forgatják, ellenőrzik rendszeresen, és oda bemehetnek a gyerekek.
9: Arra fordítják a legnagyobb figyelmet a fürdőüzemeltetők, tehát ezek a 20 centis mélységű babamedencéket nagyon gondosan ellenőrzik, és nagyon figyelnek arra. Sokszor látok olyat, hogy a szülő is ugye bemegy a gyerekkel, és akkor befekszik a 20 centis vízbe. Ezzel nagyon szigorúan figyelnek az üzemeltetők, akkor azonnal szólnak, hogy persze lehet a kis gyereket kísérni, de ez nem arra való, hogy felnőttek lubickoljanak benne, hiszen a legkisebbek, a legérzékenyebbek a fertőzésekre, ő rájuk kell nagyon vigyáznunk.
1: Egy hallgató rossz tapasztalatot ír, azt mondja, hogy sajnos az a tapasztalat, hogy nem minden nap, ha megy az ember, észreveszi, nem minden nap engedik le a gyógyvizes medentét. Apró, hát foszlányok vannak már reggel is ott a víz felszínén.
10: Na, ezt akkor szerintem érdemes tisztázni, ez nem szennyező anyagot jelent, és nem bőrdarabokat, már én is olvastam ilyet, emiatt egyértelműen a jogszabály előírja a medence mérettől függően, hogy milyen gyakorisággal kell, viszonylag kis űrtartalmak egyébként a gyógyvizes medencék, tehát ezt általában minden este leengedik, takarítják, feltöltlentik, és friss vízzel töltik föl. Ez a benne levő ásványi anyag tartalom, illetve szerves anyag kiválásából is lehet, tehát nagyon sok olyan gyógyvizes medencét látunk, ahol megjelennek ilyen kiválások, de ez nem szennyezőzést jelent, hanem a víznek a természetes összetevője.
1: Aztán kérdezi egy hallgató, bocsánat, mindjárt engedem, hogy hozzászóljon még Márta, mert látom, hogy szeretne valamit megígyezni, de hogy például baba úszó tanfolyamokat is tartanak, oda biztos be lehet-e engedni ilyenkor a strandon is a babákat?
9: Babaúszásra speciális feltételek vonatkoznak, ott olyan körülményeket kell teremteni, egyrészt nem úszhat olyankor senki a medence másik végében sem. Tehát amikor a babák vannak benne, akkor csak a babák lehetnek benne egy szülővel. A fertőtlenítőszer tartalomra is vonatkoznak előírások, a vízkezelésre is speciális előírások vonatkoznak. Tehát ez az új szabályozás, ez pontosan azt is célozta, hogy a különböző felhasználási módokat, a különböző érzékenységű fürdőzők által használt medencéket meg tudjuk különböztetni kezelés szempontjából.
1: Nagyon kevés időnk maradt, 2 perc megpróbálom beosztani, hogy tudjunk egy kérdéssel kapcsolatban beszélni, hogy hát azért mi magunk is tehetünk azért, hogy az a medence tiszta maradjon még estére is, mert írja egy hallgató, hogy különböző betegségeket kapott el például egy medencében. Mire hívná fel a figyelmet?
10: Nagyon köszönöm. Egyrészt jogszabályban, másrészt házirendekben is benne van, hogy beteg lázas állapotban, illetve bármiféle külső sérülés esetén nem látogathatók a medencék, illetve nagyon fontos, és ezt nem nagyon tartják be a vendégek, az előzuhany. Tehát ezzel tudjuk leginkább biztosítani a medence tisztaságát, hogyha nem izzadt, akár napolajos vagy bármilyen szennyeződéssel borított testtel megyünk be, hanem frissen lezuhanyozva.
9: A fürdővízben, a medencében az van, amit mi beleviszünk. Tehát erre gondoljunk, hogy amikor...
1: Különböző fertőzésekkel, tehát akár
9: a fertőzést is mi visszük bele, meg ha büdös és nem szeretjük az úszodaszagot, azt is mi vittük bele. Tehát azokat az anyagokat, amiből ezek a büdös anyagok keletkeznek, azt is mi vittük bele. Tehát ez az előzuhany a legfontosabb.
1: A zuhanyzás érvényes ugyanúgy például a természetes tavakra is, most, amikor hirtelen megszaporodnak a vendégek a Balaton partján például?
9: Én azt gondolom, jó gyakorlat a természetes vizeknél is, hogy előtte is zuhanyozzunk, hiszen akkor mi sem viszünk a vízbe szennyezést, viszont nagyon fontos, hogy utána is lezuhanyozzunk, mert azzal meg magunkat védjük esetlegesen jelenlévő szennyezésektől, vagy fertőzésektől.
1: Van olyan tó, ahol nem érdemes már most sem fürödni? Ugye itt a Velencei tóról például sok mindent lehet olvasni.
9: A Velencei tónál az a baj, hogy a víz szintje nagyon alacsony, az eddigi eredmények azok többségében kedvezőek, ahol nem, ott úgyis tájékoztatást tesz ki a hatóság, tehát egyrészt a honlapunkon is lehet erről tájékozódni, de az üzemeltető is azonnal kiteszi a jelzést, hogyha nem lehet fürödni, tehát olyankor ezt érdemes betartani. Látjuk szabad strandoknál, hogy bemennek olyankor is, amikor ki van téve a figyelmeztetés.
1: Nézzék meg az NNJK honlapján a fürdővíz minőségi térképet, és természetesen csak ott fürödjenek, ahol szabad, gyerekkel pedig lehetőség szerint ne menjenek a gyógymedencébe, mert nagyon rosszat tesz a gyermeknek. Ezeket a tanácsokat is elmondták nekünk itt a stúdióban dr. Varga Márta, az NNJK vízhigiéniás szakértője, illetve Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk.
9: Köszönjük szépen.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van. Műzli szelet, multivitaminos üdítők vagy koffeinmentes kávé. Hamarosan tipikus táplálkozási tévhitekkel foglalkozunk. Előtte azonban most krónika következik. A mikrofonnál Pozsár Róbert és Szlotta Judit.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
12: Jó napot kívánok, főbb híreink először röviden.
2: Aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot az amerikai elnök.
12: 2 napos uniós csúcstalálkozó kezdődik ma Brüsszelben.
2: Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek futó záporok, zivatarok.
12: Következnek a részletek. Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad, közölték amerikai tisztségviselők. A bejelentés szerint az elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, ahová a francia elnök meghívására utazott a G7 csúcs helyszínéről. A Fehérház bejelentése szerint a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatták az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként résztvevő államoknak. Nárai Balázs tudósított Washingtonból.
13: Mindenkit meglepve jelentette be a Fehérház washingtoni idő szerint csütörtökön este, hogy Donald Trump elnök, nem várva meg a péntekre beharangozott genfi ceremóniát, Franciaországban aláírta az Iránnal kitárgyalt megállapodást, aminek nyomán megkezdődik a végleges békeszerződésről szóló 60 napos tárgyalási időszak. Az amerikai elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, amelynek fotóját rögtön elküldték az iráni félnek, ahonnan azt visszaigazolták. Donald Trump a G7 csoport franciaországi csúcs találkozója után Emmanuel Macron francia elnök meghívására utazott át a Párizs melletti Versailles-ba, amelynek palotájában a francia államfő vacsorán látta vendégül. Hogy a váratlan lépés mögött pontosan milyen okok húzódnak, egyelőre nem derült ki. Minden esetre úgy tűnik, hogy az egyetértési nyilatkozat életbe lépett, aminek értelmében a hormuzi szorosnak teljesen meg kell nyílnia az energiaszállítások előtt. Az amerikai blokád megszűnik az iráni kikötőkkel szemben, Irán pedig 60 napos időszakra felmentést kap az olajexportra vonatkozó szankciók alól. Az aláírt megállapodás 14 pontból áll, amely szól az iráni atomprogram lezárására vonatkozó tárgyalásokról, az iráni dúsított uránkészlet sorsáról, ami szerint nem feltétlenül kell megsemmisíteni azt, hanem felügyelet mellett szóba kerülhet annak átalakítása polgári célú felhasználásra. Az eredeti tervek szerint J.D. Vance alelnök utazott volna pénteken Genfbe, ahol a hivatalos aláírás megtörtént volna. Egyes források szerint az előrehozott aláírás ellenére pénteken tarthatnak amerikai-iráni találkozót. Az így átalakulhat a 60 napos tárgyalási szakasz első fordulójává.
12: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik este Brüsszelben. A tagállamok vezetőinek napirendjén szerepel Ukrajna csatlakozása és támogatása, valamint Kína és az Unió közötti gazdasági kapcsolat. Emellett tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Ez a találkozó lesz az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnök képviseli Magyarországot. Brüsszelből Baracka Eszter tudósított.
14: Ami vitát jelenthet az ukrán napirendi pontban, hogy Zelenszky elnök, aki várhatóan személyesen itt lesz, kérni fogja azt, hogy az első tárgyalási fejezet után valamennyit nyissák meg. Ennek a tagállamok egy része mögötte áll, de egyelőre nincs meg az a szükséges támogatás, ami az egyhangúsághoz kell, és különösen az Ukrajnához közel található országok ellenzik ezt. Ennél sokkal izgalmasabbnak ígérkezik azonban ma a vacsora alatt tárgyalt úgynevezett versenyképességi napirendi pont, ami tulajdonképpen az EU és Kína közötti gazdasági kapcsolatokról szól majd, és mint tudjuk, ezek a kapcsolatok többsebből véreznek jelenleg. Az Európai Unió elfogadhatatlannak tartja Kína kereskedelmi többletét az Unióval szemben, ami elérte már a napi 1 milliárd eurót, borzasztó nagy összeg, és elfogadhatatlannak tartja Kína egyre mélyülő kapcsolatait is Oroszországgal. A vacsora alatt arról fognak tárgyalni, hogy milyen válaszokat adjanak ezekre a kínai lépésekre, de még ennél is nagyobb vitát hozhat majd a 7 éves költségvetés tárgyalása, ez holnap lesz csak, és az egész napot rá fogják szánni, nem véletlenül, hiszen ezek mindig a legnagyobb viták, hogy ki mennyit fizessen be, és ki mennyit kapjon a közösből. Nehezíti a helyzetet, hogy új struktúrája lesz a költségvetésnek, szóval mindenképpen heves vitákra számíthatunk ebben az ügyben.
12: Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek, az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be.
2: Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil vesztette életét. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben.
3: Krónika a Kossuth Rádióban.
12: Az védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök.
2: Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket.
12: A Fidesz parlamenti frakciója szerint súlyos tévedés a védett üzemanyagár kivezetése.
2: Álláspontjukat azzal indokolták, hogy a jelenlegi világgazdasági helyzetben nincs garancia arra, hogy az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Az ellenzéki képviselőcsoport ezért azt javasolta a kormánynak, hogy a kivezetés helyett úgy alakítsa át a vonatkozó jogszabályt, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.
12: Továbbra is nagy a bizonytalanság az iráni háborút lezáró béke megállapodással kapcsolatban. Erről beszélt a századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője. A békét szorgalmazó előzetes dokumentum szerint helyreállhat a forgalom a Hormuzi szoroson.
2: A megállapodás hatására az üzemanyagok ára a héten várhatóan 10-15 forinttal a hatósági ára alá csökken Magyarországon. Emiatt a kormány úgy döntött, hogy kivezeti az árkorlátozást. Hortai Olivér hangsúlyozta, szerinte az ilyen típusú intézkedéseket csak akkor érdemes megszüntetni, ha már nincs veszélyhelyzet.
15: Azt gondolom, hogy a védett üzemanyagárak elsődleges szerepe az nem is csak az ár szintek alacsonyan tartásában volt, hanem abban, hogy az iráni háború okozta hirtelen felmerülő nehézségek ellen, és az azok által potenciálisan kiváltott pánikreakciók, pánikvásárlások ellen védelmet nyújtsanak.
12: Rendkívüli üléseket tart az országgyűlés a jövő héten is. A miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását.
2: Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, így a képviselők már ezen a héten kedden is rendkívüli ülésen tanácskoztak.
12: A Migráció Kutatóintézet vezető kutatója szerint az illegális migráció jelentősen hozzájárul az uniós lakhatási problémákhoz.
2: Becslések szerint összesen 2,5-3 millió ingatlan hiányzik a közösség tagországaiból, mondta Szajfó Omár, aki szerint a lakhatási válság a 2008-as gazdasági világválságig vezethető vissza, amelyet tovább rontott az illegális migráció. A probléma elsősorban a nagyvárosokban jelentkezik. Az ott él ők fele panaszkodik arra, hogy megemelkedtek az otthonához kapcsolódó költségek az Európai Unióban. A lakhatásért folyó versenynek pedig a migránsok is részesei.
16: A migránsok tovább mennek jellemzően az országoknak a belső részére, ott pedig a szociális bérlakásoknál okoznak szemforgásokat, hiszen a szociális bérlakásokat az állam, az önkormányzat biztosítja a rendelkezésükre. Ez jellemzően már nem a határvidékeken van, hanem a különböző nagyobb településeken. Amikor elismert menedékkérővé válik valaki, onnantól kezdve magának kell megoldani a lakhatási problémáit, ami elsősorban az olcsó bérlakásoknak a piacára terhelődik rá, hiszen alapvetően itt kispénzű emberekről van szó, akik gyakorlatilag ugyanazokért a lakásokért versengnek, mint a fiatal pályakezdők, vagy adott esetben a diákok egy nagyvárosban.
12: A jövőben az önvezető autók, a drónok és a robotok a mindennapjaink részévé válnak, és Magyarország gazdasága akkor lehet sikeres, ha minél több szálon tudunk ezekhez kapcsolódni, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter.
2: Tanács Zoltán a Zalazón járműipari tesztpályán tett látogatása után az ország egyik legérdekesebb autóipari tudás központjának nevezte a komplexumot, ahol olyan technológiákat fejlesztenek, amelyek meghatározzák a közlekedés jövőjét. A bejegyzéshez mellékelt videóban a miniszter hangsúlyozta, céljuk, hogy az innovációk a magyar gazdaságban hasznosuljanak.
17: Megnéztük, hogy mire képes ma a technológia, tepesztettünk 260-al az autópályán, megnéztük az önvezető autókat, a különböző tesztműhelyeket, és 5 lapos beszámolót kaptunk arról, hogy az elmúlt években hová sikerült eljuttatni Európa, sőt talán a világ egyik legfejlettebb tesztközpontját. Az új kormányzatnak célja, hogy ezeket az innovációkat sikerre vigyük, és a magyar gazdaság valóban profitálhasson ezekből.
12: Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mukics Dániel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy sokan jellemzően csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már leterheltebbek. Emiatt javasolt az ellenőrzést már nyáron elvégeztetni. Hangsúlyozta, a társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk. Oda automatikus kimennek a szakemberek. A családi házban élőknek azonban online kell időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre.
18: Hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó, nekik kötelező a kéményseprés, tehát ne azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek, hogyha

0: középső sávot. A kialakult torlódás 1-2 kilométeres.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a főváros 9. kerületében, az Ecseri úton, a Gyáli úti felüljáró közelében, illetve baleset történt a 11. kerületben, a Hunyadi János úton is, befelé a Kondorosi út előtt. Baleset miatt nem járható a külső sáv a Krisztina körúton, a Szent Gellért rakpart előtt, tehát a Döbrentei térnél, illetve balesetokhoz lassulást az M3-as kivezető szakaszán is, a Rákospalotai körvasútsor után. Varga Etele, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
0: A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, máshogy többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 27-32, este 17-25 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika 10-kor, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Pozsár Róbert. Most folytatódik a délelőtt Horváth Ágnessel. Legyen szép a napjuk, viszont hallásra!
3: Műsorajánlat. Kalendárium. Új lemezének dalait is bemutatja nyári koncertjein az Antal Gábor Trió. Stúdió vendégünk az alapító Antal Gábor jazzzongorista. Páncélbazárt történelem, interaktív utazás a török hódoltság korába, a múzeumok éjszakáján Nyíregyházán és kórusok éjszakája Veszprémben. Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
3: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
5: 4:11-kor szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat, táplálkozási tanácsokkal folytatjuk műsorunkat. Mit gondolnak, tényleg egészségesebb a növényi tej, mint az állati? Érdemes a napot műzlivel kezdeni? És valóban vitaminokkal telített a multivitaminos gyümölcslé? Rendszeresen olvashatunk újabb és újabb étkezési trendekről, divatos fogyókúrákról, de vajon honnan tudhatjuk, hogy valójában mi az, ami egészséges, és milyen tipikus tévhitek élnek az emberekben a táplálkozással kapcsolatban? Erről kérdezzük mindjárt a szakértőt itt a stúdióban is. Előtte azonban jöjjön a sercegés, egy pompás fogás hangban, sült csirkemell, pirított békennel, ananászkarikákkal. Stiller Tamás séf receptje következik.
6: Itt előttem már sorakozik a parassonka, ezt először le fogjuk pirítani, majd a visszamaradt zsiradékon a csirkemelleket szépen szeletbe feldarabolva fogjuk majd ezzel átfutatni, rátesszük az ananászkarikákat, cheddársajtot fogunk használni, és vágunk mellé újhagyma karikákat, és utána az egészet fogjuk, és betesszük a sütőbe, amíg ráolvad a sajt. Nagyon szeretjük az öntött vas serpenyőket, már gyakorlatilag nem is nagyon használunk mást, teszünk bele egy kis zsiradékot, és utána jöhetnek a sonkaszeletek, ezeket most szétválasztjuk. Na, akkor süssük meg a sonkákat. A csirkét feldaraboltuk, és a visszamaradt zsiradékot kiegészítve szépen megsütjük a csirkéket. Van egy kis saját fűszerkeverékem, hogy nagyszemű só van benne, illetve zöld borsó, amint köri, piros paprika, egy pici oregano, és akkor ezzel fűszerezzük meg most a húst. Jó, a csirkét körbesütöttük, és akkor teszünk ide a csirkékre parasztsonkát, erre mondjuk kettőt, jöhetnek a ananászkarikák, sütő már be van kapcsolva, előmelegítettük 200 fokon légkeverésre, és most jöhet a sajt, ezt ráveszeljük, jó, és az emlegetett hagymadarabokat pedig ugye közé szórjuk.

0: Ni, és mehet a sütőbe. 210 fok légkeverés. Amíg a sajt rá nem olvad, addig hadd süljön. És készültünk gyönyörűen. Ráolvadt a sajt, minden még egy kicsit tovább pirult. És hát, ugye mondtuk, hogy az áfonyát az hagyjuk ki, de egyébként ezzel el tudok képzelni egy olyan páros rizst, amiben darabolt aszalt vörös áfonyát keverünk. Azzal szerintem nagyon jó fog esni mindenkinek. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
1: Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, ebédre biztosan jól eshet egy ilyen sült csirkemell, pirított békannal, ananásszal, sok sajttal, de vajon mi az, ami tényleg egészséges ebből, és mit érdemes ennünk például este? Erről is beszélgetünk a következő percekben Senker Horváth Kingával, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttáplálkozás Tudományi Központ vezető dietetikusával, sportdietetikussal. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, kicsit hosszú
1: A titulus, igen, de hát érte ahhoz is, hogy például mozgás mellett mit érdemes fogyasztani, és tudunk ehhez is tanácsokat adni a hallgatóknak. Arra biztatom önöket, hogy önök is írják meg a kérdéseiket, tapasztalataikat. SMS számunk 0630 9666. És ha már itt a sportot szóba hoztuk, akkor szerintem kezdjük rögtön a nagyon divatos fehérjeporokkal például. Amit ugye sokan azt mondják, hogy hát ha mindig ezt iszom, vagy akár eszem hozzá, akkor biztosan fogyni fogok tőle. Tehát nagyon sokan fogyasztják különböző ízesítéssel is. Valóban olyan egészségesek ezek a porok?
2: A fehérje készítményekkel kapcsolatban mindenféleképpen el kell mondani, hogy nem mindenkinek szükséges. Meg kell nézni, hogy szabadidős sportolóról van szó, hobbi sportolóról, vagy pedig élsportolóról. Sokan úgy gondolják, hogy az élsport az elképzelhetetlen étrendkiegészítők nélkül, és különböző felmérések ezt alá is támasztják, hogy a sportolóknak hát ilyen 95%-a is használja nyilván itt különböző...
1: De mert hogy nem tudok annyit enni, hogy mind az az
2: fokozás, ami a legfontosabb, hogy mi az, amivel még tudjuk az ő teljesítményüket segíteni, de mindig el kell mondani, hogy ezért is van benne a nevükben, hogy étrend kiegészítő. Tehát, hogyha maga az étrend egésze nem jól összeállított, akkor az étrend kiegészítők sem olyan hatékonysággal fognak tudni segíteni az élsportolóknak. Nagyon sokan az étrend kiegészítőkhöz a szépség, az egészség, tehát a sportolók a teljesítményfokozást kötik, és ezt mindig elmondjuk, van egy ilyen elv, ez a food first, tehát az élelmiszer az első, de nem mindig. Tehát meg kell nézni, hogy milyen az étrend, milyen táplálkozási szokások vannak, mik a célok, mert például egy emelte fehérje bevitelt, ami ugye szükséges sportoláshoz, hogyha valaki szeretne mondjuk izmot építeni, akkor szokott ez előfordulni.
1: Hogy komolyabb teljesítményt.
2: Igen, az is, hogy sportági követelményeknél is ez megjelenhet, nyilván sportág specifikusan, de hogy akkor, ha nem tudjuk az emelt fehérje bevitelt fokozni, akkor ugye fehérje készítmény használunk, de hogyha egy dietetikussal, sportdietetikussal dolgozik valaki, akkor meg tudjuk mutatni, hogy egy emelt fehérjebevitelt is élelmiszerekből nagyon szépen össze tudunk állítani, és mondjuk, hogyha izomépítésről beszélünk, hiába a növelem meg a fehérjét, hogyha mellette mondjuk nincsen rezisztencia jellegű edzés, tehát ellenállásos edzés, akkor nem fogok tudni hatékonyan izmot építeni. Vagy fiataloknál.
1: Nézzük egy konkrét példát, jó, most nem is a fiatalokkal, legyünk kicsit önzők, hogyha én például pilates után mondjuk hát kicsit vacsorázom is, de azért iszom egy fehérjeport is, vagy hogy idősebbek például, akik azt gondolják, hogy nekik pótolni kell sokféle ásványanyagot, vitamint, nekik jó-e a fehérje készítmény, nekünk kell-e fogyasztani?
2: Nem feltétlenül. Ez a dietetikában egyéni, és attól függ. Meg kell néznünk, hogy amúgy fedezni tudjuk-e élelmiszerekkel, tehát hogyha készül az ember egy joghurtitallal, egy banános smoothie-val, turmixal, edzés utára, akkor az egy tökéletes választás tud lenni. Nyilván azt is meg kell nézni, hogy ezt el tudja előre készíteni.
1: De fehérjepor, az nem lesz benne a banán.
2: Nem, de nem kell, hogy benne legyen. Pont ez a lényeg, hogy edzés után, ugye a megfelelő regeneráció elősegítése miatt, vagy hogyha olyan edzés volt, hogy lemerültek, kimerültek a glikogénraktárak, akkor már szénhidrátot is pótolnunk kell, és akkor a fehérje és a szénhidrát együttesen fogja a legjobb megoldást nyújtani. Tehát, hogy tudjuk pótolni nem csak fehérje készítményekkel. Például a kakaó, a sporttáplálkozás első ajánlások szerint az egyik legjobb regenerációs ital. Tehát ezzel azt szerettem volna mondani, hogy be tudjuk építeni edzés utára a fehérjét, hogyha valaki ráadásul nem is éhes, nem tudja úgy összeállítani, nem tud készülni, nincs hűtő, nem tudja mondjuk az előre elkészített turmixot betenni a hűtőbe, lehet fehérje készítményt is alkalmazni, csak nem kell mindenkinek, tehát meg tudjuk oldani máshogy is. És egy fehérje készítmény az egy ultra feldolgozott élelmiszer.
1: Ha már említette egyébként a szénhidrátokat, és szerintem ez egy olyan terület, amiről mindenképpen érdemes beszélni, mert mindig tanakodunk rajta, hogy vajon most mi legyen ebben. Tehát, hogy teljesen mellőzni kell a szénhidrátokat, vagy vannak azért különböző gabonákból összeállított kenyerek, vagy péksütemények, amelyeket érdemes, vagy ajánlott fogyasztani. Vagy igaz-e az, amit sokan gondolnak manapság, hogy például az egészségesebb verzió, hogyha gluténmentes termékeket fogyasztok?
2: Kihívás ezekről, hogy röviden válaszolni. Igen, a mai korban a rossz fiúk, a szénhidrátok, 90-es években a zsírok voltak, most megfordult, a szénhidrátok a rosszak. Azt mindenféleképpen elmondanám, hogy a cukrok rosszak, tehát hogy a cukor nem egyenlő a szénhidráttal. Minden cukor szénhidrát, de nem minden szénhidrát cukor. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy a szénhidrát szegény vagy csökkentett étrend az mindenkinek segítség és jó lehet. Megnézzük, a rostok is szénhidrátok, és a mikrobiom is egy nagyon divatos téma. Manapság.
1: Ez azt jelenti, hogy mondjuk valamilyen sokféle gabonából vagy barna kenyér, az igen, a gumicukor nem?
2: Dietetikában nincsen egy egészséges és egészségtelen. Nincs fekete-fehér, színes. Azért is, hogy edd meg a szivárvány színeit, ez több mindenre lefordítható. Beleférhet még a gumicukor is, főleg ha sportolókkal kezdtük. A sportolóknál például, hogyha hosszú állóképességi edzés van, akkor van, hogy még gumicukor is benn van az edzés alatti részben. Tehát ez az időzítés is fontos, de hogy döntően, ha most általános tanácsokat kell megfogalmazni, ami mindig különben nagyon nehéz. Azt mondhatjuk, hogy kellenek a komplex szénhidrátok, kellenek a rostok, nagyon rossz szegényen táplálkoznak a magyarok, és ez az egészségünk szempontjából rizikótényező. Tehát, hogy a szénhidrátok nem rosszak, a szénhidrátok minőségét kell megnézni, hogy mikor fogyasztjuk a szénhidrátokat, mikkel fogyasztjuk a szénhidrátokat, és amit mondott, hogy a gabonafélék változatos fogyasztása, a zöldség, gyümölcsök változatos fogyasztása itt a nyári palettán. Tehát, hogy bűn nem kihasználni ezeket a szezonális gyümölcsöket, és igenis azt mondhatom, hogy az egészséges táplálkozás alapja az mindenféleképpen a megfelelő szénhidrátfogyasztás, fehérjefogyasztás és zsírbevitel, ezek makrotápanyagok hármasa.
1: Ugye, hát két bűvös betegségről sokat hallani manapság, a gluténérzékenységről, illetve a laktózérzékenységről. Ki az, akinek valóban gluténmentes termékeket kell fogyasztania, vagy az egészséges annak is, aki nem gluténérzékeny, és ki az, akinek tényleg nem szabad például a hagyományos tehéntejet fogyasztania, vagy állati eredetű tejet fogyasztania, és inkább valamilyen növényi italt kell választani. Melyik hogyan egészséges? Most itt két témakört is kellene általánosan elmondani.
2: Nagyon jó. A gluténmentesség az mindenféleképpen a diagnosztizáltan gluténérzékenyek számára javasolt. Nagyon nagy divatja van a gluténmentességnek, és azért nehéz, annyi tévhit van, hogy ezekről mit tudunk beszélni. Például a gluténnal kapcsolatban azért nagyon sokszor látszik az, hogy ha valaki glutént fogyaszt, akkor betegek leszünk a gluténtól, áteresztő bélszindróma alakul ki, nagyon sok influencer is gluténmentesen táplálkozik, és akkor azt sugalljuk, hogy a gluténmentesen táplálkozunk, attól lefogyhatunk, attól szebb lesz a bőrünk. Tehát ezek mind-mind olyan tévhitek, nagyon sok tévhitet övezi a glutén. És ezek mind-mind azért lebonthatók, hogy a több idő van, még jobban ki lehet bontani ezt a témát, csak azért, hogyha a lényeget összefoglalom, a gluténmentesség, és nagyon fontos, hogy diagnosztizált gluténmentesség, vagy diagnosztizált gluténérzékenyeknek van élethosszig tartó gluténmentes táplálkozás. Hogyha más olyan probléma el fenn, akkor mindig arra buzdítok mindenkit, hogy ne öndiagnózis legyen, hanem menjünk el szakorvoshoz, és a megfelelő vizsgálatok történjenek meg. Mert teljesen felesleges nagyon sokszor, hogyha nem áll fenn ilyen betegség, hogy akkor gluténmentesen táplálkozzunk. Például ez az NCGS, a nem cöliákiás gluténszenzitivitásnál is. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem a glutén okozza a problémát, hanem hogy nem megfelelő pékárukat fogyaszt az illető. Vagy ha megnézzük a mediterrán étrendet, ami a világ egyik legegészségesebb és legfinomabb étrendje is, ott is mennyi glutént fogyasztanak, azzal a rengeteg pasztával, pizzával.
1: Én is mindig csodálattal nézem, hogy ilyen csinosak a római
2: hölgyek. Azért mondom, hogy komplexen kell ezt nézni, és nem mindenkinek kell gluténmentesen táplálkozni, a pékárok minőségére szeretném felhívni a figyelmet. Az nagyon fontos.
1: Mi a helyzet a laktózérzékenységgel? Ugye sokan gyanítják például magukról, és szintén nagy divatja van ezeknek a különböző növényi tejeknek. Szerintem nagyon rossz íze van, de van, aki
2: mindenki szereti. Érdemes próbálgatni különben, mert többféle is van, mind dietetikailag mindig figyelünk arra, hogy ezek különben a növényi italok, tehát ezeket növényi italoknak hívjuk, erre európai bírósági határozat is van, hogy ezeket nem hívhatjuk tejnek, kivétel a kókusztej. És aki laktózérzékeny, itt is azt mondom, nagyon fontos az, hogy persze megfigyeljük a testünk működését, és nyilván érzünk különböző emésztési panaszokat, akkor valaki kivonja a gondolt élelmiszert az étrendjéből, de itt is érdemes a megfelelő vizsgálatokat elvégezni, és akkor utána, ha megvan a gyökérok, akkor a dietetikailag is hozzá tudjuk igazítani a táplálkozási tanácsokat.
1: Mi van ezekben a növényi tejekben? Ezek tényleg sokkal egészségesebbek egyébként?
2: Nem mondhatjuk azt, hogy ezek egészségesebbek. Nagyon sokféle verziója van a növényi ital csoportnak, tejhelyettesítőként is szoktuk hívni. Sőt, aki különben fogyaszt tejet, vagy még így bírja a tejet, nincsen averziója, nincsen panasza, ott is a folyadékbevitel színesítésére ki lehet próbálni a különböző növényi italokat. Aki tejfehérje allergiás, ő is akkor ezeket az italokat fogja fogyasztani. A laktózérzékenyeknek kicsit könnyebb helyzetük van, mint a tejfehérje allergiásoknak, mert ott például enzim használatával ők tudnak fogyasztani tejet és tejtermékeket, vagy hogyha valaki nem szeretne enzimeket fogyasztani, akkor is nagyobb választékuk van a tejtermékekből. Tehát a növényi italok jelen lehetnek allergiában, intoleranciában egészségeseknél is.
1: Viszont egészségesek ezek?
2: Arra figyelni kell, hogy az összetételét mindig nézzük meg ezeknek az italoknak, címkeolvasás. Tehát, hogyha veszünk például egy mandula italt, és cukorral kezdődik, akkor az nem lesz annyira egy ideális verzió. Tehát akkor kezdődjön mandulával az összetevő lista, hogy az van benne akkor a legnagyobb mennyiségben. Akkor ugye van a szója ital, rizsital, zabital, de kölesből is lehet készíteni.
1: Tehát ha sok az adalék, akkor ezt sok azért az adalék tudjuk, anyag, hogy nem lesz
2: egészséges. Igen, házilag is ital. Lehet, különben vannak ilyen készülékek, amivel mi házilag is tudunk ilyen italokat készíteni. Meg kell nézni, milyen összetevő lista van, és próbáljuk színesíteni, és azért nem feltétlenül tudjuk egy per egy helyettesíteni a tejet ezekkel az italokkal.
1: Nagyon sok kérdés is érkezett, pedig szerettem volna még a cukormentes üdítőkről is beszélni, mert ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy de jó, hát akkor nem fog ízlani a cukor, vegyük a cukormentes verziót. Ezek tényleg sokkal egészségesebbek, vagy hogyha azt mondják, hogy multivitaminos például.
2: Igen, itt a multivitaminokkal kapcsolatban nem elsődlegesen ilyen vitaminozott vizekkel szeretnénk biztosítani, hanem zöldségekből, gyümölcsökből, teljesen más lesz a felszívódás ezeknek a mikrotápanyagoknak, hogyha az élelmiszerek biológiai mátrixából kerül be, mint hogyha egy izoláltan beletesszük egy italba. És nagyon sokszor ezek a zéró üdítő italok, nincs benne cukor, viszont különböző édesítőszerek vannak bennük. És hogyha valaki nem valamilyen anyagcsere problémával él, akkor is, vagy fogyni szeretne, és ezeket részesíti előnyben, el szoktuk mondani, hogy ezért nem csak a hozzáadott cukorbevitelre érdemes figyelni, hanem arra is érdemes figyelni, hogy édesítőszerből is, hogy minél kevesebbet fogyasztunk. Nem arról van szó, hogy itt nem tudom, milyen betegségeket okoz egy-egy mesterséges édesítőszer, vagy más édesítőszerek, ez is egy ilyen bonyolultabb téma, viszont hogyha tanácsokat kell megfogalmazni, akkor elmondhatjuk, hogy ez a minél természetesebb élelmiszerek és italok fele menjünk, és ne feltétlenül ilyeneket válasszunk, ilyen mesterséges vagy édesítőszeres italokat. Igen, bízd.
1: Már túl vagyunk az időn, de két kérdésre szeretném ma reagálni. Azt mondja egy hallgató, hogy daganatos beteg voltam, orvosom tiltja a cukrot.
2: Onkológiai betegségekben ez nagyon sokszor előfordul, hogy akkor cukormentesen táplálkozzon valaki, viszont itt azt is meg kell nézni, hogy milyen egészségi tápláltsági állapota van annak az adott betegnek, tehát természetesen próbáljuk azt, hogy minél természetesebb, akár bioélelmiszerek legyenek, és persze fogja vissza a hozzáadott cukorbevitelt, és hosszabban majd még tudok válaszolni.
1: Igen, és egy hallgató kérdezi egyébként, hogy hát 10 000 lépés számon van, sokat mozgok, kálciumot, magnéziumot is szedek, és mégis rángatózik lábam, karom. Gondolom, hogy ilyen problémával azért dietetikushoz kell fordulni.
2: Érdemes, hogyha adott vagy esetben orvoshoz. Más probléma van, igen, először orvos, és utána a dietetikus is meg tudja nézni, hogy esetlegesen életemnek mi áll a háttérben, és akkor fog tudni segíteni a megfelelő tanáccsal.
1: Én nagyon szépen köszönöm a tanácsokat. Senker Horváth Kinga, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttáplálkozás Tudományi Központ vezető dietetikusa volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
2: Én is köszönöm.
1: 10:30 után most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
3: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, és tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Robbanások voltak a nigeri főváros repülőterénél. A helyi biztonsági erők lezárták a környéket. Szemtanúk beszámolói szerint elszórt lövöldözések is hallatszódtak. Egy biztonsági forrás közlése szerint úgy tűnik, a repülőtér támadás alatt áll. Oroszországnak meg kell állapodnia Ukrajnával, erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államok a jövőben ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. A magyar gazdaságnak kapcsolódnia kell az önvezető járművek, a drónok és a robotok technológiájához, mert az egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban. Erről beszélt Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter, miután ellátogatott a Zalazon tesztpályára. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. Tombol a hőség Franciaországban és Olaszországban, és melegszik az idő idehaza is. Ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható. A hét végére érkezik a kánikula, akár 37 fok is lehet. Híradással 11 órakor jelentkezünk legközelebb.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar főttös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
1: Önök is bosszankodnak a hétvégén a rokonokhoz, vagy a telekre sietve egy-egy terelésnél. Nehezen járható az 1-es, 3-as és 7-es autópálya is. Na de meddig? Honnan tudhatjuk? Miért érezzük sokszor úgy, hogy nyoma sincs az építkezésnek, az út járható lenne, mégsem szabad sok kilométeren keresztül ráhajtani? Van-e egyáltalán olyan rendelet, amely kötelezővé teszi a minél gyorsabb munkavégzést? Erről is kérdezzük mindjárt a szakértőt, hiszen a probléma sokakat érint, és sajnos nem múlik el nap úgy, hogy ne történjen baleset az autópályákon. Ma reggel például az M3-ason Mogyorod környékén. Itt a nyár, a nagy utazások időszaka, múlt pénteken például az M1-esen 7 halt meg. Tegnap egy motoros ütközött autónak, mert későn vette észre a sáv elhúzást. De hogyan közlekedjünk ilyen helyzetekben? Az M3-ason Pirisi Csenge kérdezett sofőröket.
7: Lassan, de folyamatosan újítják az utakat. Sokszor indokatlanul lassítják a forgalmat szerintem a korlátozásokkal, de nagyon sokszor nem figyelnek az emberek erre. Hát meg ugye a telefonozás. Mindenki elbambul, nézi a telefon, nem foglalkozik az úttal, hogy mi van előtte. Illetve én azt vettem észre személy szerint, hogy nagyon sokszor rosszul van kitáblázva, emberhiány van, hogy a lámpa az rettentő sokáig van, hogy piros, aztán van egy emberi forgalomirányítás, ami van, hogy keresztbe tesz neki, de kiüti egy kettő egymást, nem egyszer szembe jönnek a forgalommal, meg ott hagyják a bójákat. Például volt egy balesetem pont most, hogy kihagyták a az úton, hát egy 2 köbméter sódert, csak ugye nem látszott az úton, mert ugyanilyen színe volt az útnak. Fél homályba este a búja az meg ki volt rakva az útszélére.
8: És benne kiment autóval?
7: Igen, hát repültem, ugrattam minden. Volt lélekirányítom, úgyhogy én egy 40 méter után meg tudtam állni, még kivittem 3 búját, meg egy táblát.
8: És mit gondol, nem lehet ezt valahogy, nem tudom, ezeket a munkálatokat meggyorsítani?
7: Meg kellene kérdezni Ausztriát, meg Svájcot.
8: Mert hogy ott hogy működik, máshogy dolgoznak?
7: Hát ott nagyon gyorsan dolgoznak, igen. Tényleg 1-2-3 napon belül az, amit nálunk majdnem egy hónapig tart, azt ők megcsinálják. Éjjel-nappal dolgoznak, habár ritkán egyébként szoktam azt is észrevenni, és ez pozitív, hogy szombaton meg vasárnap is volt, hogy csinálták az utat.
8: És azt szoktál látni, hogy az autósok bosszankodnak emiatt?
7: Hát azt látom, hogy türelmetlenek, és emiatt mérgelődnek. Mert hogy nagyon sokszor van tényleg, hogy 8-10-12 percig fogják fel. Meg ugye a lámpa az meg, mit tegyem, egy másfél perces az áteresztő képessége. Illetve én például, ami hiányolok nagyon, az okos lámpa. Tehát, hogy már van minden, már van DAP, meg már okos megfigyelés, meg kamerák, de egy okos lámpát nem bírnak berakni, ami érzékeli, hogy mennyi autó van, körülbelül mekkora sor, és akkor úgy engedni át.
8: Mennyire befolyásolja a napját az, hogy ilyen sok útfelújítás van?
9: Főleg inkább akkor, amikor ugye munkában megyek. Tehát én mondjuk most Miskolcon dolgozok, és így Miskolcról még onnan egy 20 kilométer, azért onnan így jó fél, 40 perccel hamarabb el kell indulnom, hogy odaérjek. Tehát így hosszabb az idő, mert valamikor csak látom, hogy ki van táblázva, de egy héten keresztül semmi nem történik. Tehát igen, megesik, hogy nem tudom, hogy milyen időbeosztással vannak, de...
8: De lehetne ezt esetleg meggyorsítani is.
9: Lehetne szerintem, igen, valahogy biztos.
10: Hát van vagy 3 szakasz Pest felé, ami ilyen 9-10 kilométeres tereléses útfelújítás van. Ott kell igen vigyázni egy kicsit, hogy időbe soroljon le az ember előtte. Fél óra, 45 perc plusszal kell számolni. Hát mindenkinek, aki arra felé megy.
8: De ott viszonylag sok baleset is előfordul, ugye?
10: Főleg a bevezetőknél. Hát ugye a sebességkorlátozást azt kell betartani, és akkor elkerülhetők a balesetek. A ráfutásos balesetekre kell odafigyelni.
8: Láttam olyan szakaszt is Pest előtt, ahol a gyorsítósáv kimarad, és egyből becsatlakoznak az autók, igen, az igen, autópályára.
10: Igen, igen, vannak olyan felhajtó sávok, hogy például felhajtunk egy szakaszra, és akkor sok tábla van a felhajtó előtt, és akkor ugye figyelni kell nagyon. Van, aki későn veszi észre, és akkor ebből szoktak adódni a nagy balesetek. Naponta balesetek vannak. 50-60 km hosszú vannak útfelújítások. Meg itt is, ugye az M3-oson is baleset volt, egy pénteki napon az egy szörnyű tragédiával végződő.
8: Én most láttam olyan szakaszt, pont most jöttem el egy munkagép mellett, hogy 3 óra, és már senki nem ül benne.
10: Hát ilyen is szoktam találkozni, igen. Ugye a nyári szünet is jön, ez még nagyobb forgalmat okoz, hát ez még nagyobb többletet fog jelenteni a utazóknak.
1: Önök is bosszankodnak, ugye szeretnénk jó minőségű utakon közlekedni, de aztán, hogyha jön az építkezés, a terelés, akkor persze bosszankodunk. Önök merre járnak? Hogyan közlekednek ezeken az útszakaszokon? Írják meg nekünk 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig Szimicskú László, a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat én is!
1: Szóval nem tudom, hogy ön tudja, hogy hány helyen van az országban terelés vagy lezárás, de hány helyen van mondjuk veszélyes szakasz az autópályákon?
11: Nagyon érdekes volt a bejátszó, hogy így hallgattam, és gondolkodtam, hogy honnan indítsam azt, amit én szeretnék mondani. Akkor kezdjük az M3-asról, mert a bejátszó az pont
1: az, az a legnehezebb szakasz egyébként, az M3-as?
11: Nem feltétlenül az a legnehezebb, de jelen pillanatban 4 különböző terelésünk van az M3-ason.
1: Terelés vagy lezárás? Melyiket?
11: Terelés. Ugye a terelés arról szól, hogy megváltozik a forgalmi rend. A legforgalmasabb szakaszokon nekünk a munkavégzés ellenére is biztosítanunk kell a 2x2 sávot. Ez azt jelenti, hogy az országhatár felé és a budapesti irányba is a 2 sávot a közlekedők számára biztosítanunk kell. Most 4 terelés van az M3-ason. Ezek a terelések, vagy ebből a 4 terelésből 3, ez a következő 5 napban meg is szűnik. Ez azt jelenti, hogy a vakáció ideje alatt a teljes M3-oson 2-nél több terelés nem lesz.
1: Mindig ez a cél, hogy a nyári szezonra a lehető legkevesebb munkavégzés legyen?
11: Ezt igyekszünk így szervezni, és ami a legfontosabb, és akkor legyen itt most egy közérdekű bejelentés, hogy az elmúlt 3 év gyakorlatához hasonlóan az M7-esen idén sem lesznek előre tervezett burkolat megújítások az M0 és Balatonvilágos között. 4-5 nappal ezelőtt levonultak a kollégák, tehát teljesen
1: most
11: szabad.
1: Már nincs. Igen, nincs. Én amikor utoljára mentem egyébként nem olyan régen, akkor még voltak terelések.
11: 5 napja levonultak a kollégák, úgyhogy az M7-esen teljesen szabad a pálya, és a vakáció ideje alatt ez így is marad. Előre tervezetten nem fogunk dolgozni az M7-esen, de ha már az M3-os került szóba, akkor annyit hadd mondjak el, hogy ugye a az, hogy az autósok jó minőségű úton szeretnének közlekedni, ez egy jogos elvárás a részükről. Ahhoz, hogy biztonságos legyen a közlekedés, két dolog biztosan kell, jó minőségű út és olyan vezetők, akik megfelelően döntenek az adott közlekedési szituációban. Mi igyekszünk a jó minőségű utat biztosítani a számukra. Ugye nekünk a szerződésünk, az állammal kötött szerződésünk tartalmazott egy úgynevezett szintrehozást. Ez arról szólt, hogy a konceszió első három évében gyakorlatilag az átvett pályának a 43%-án kellett nekünk beavatkozásokat végeznünk. Ez azt jelentette, hogy egészen konkrétan 13 millió négyzetméteren cseréltük a burkolatot több rétegben, de ezt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy olyan az útnak a szerkezete, mint a zserbó, különböző rétegei vannak, és nem csak egy egyszerű kopó réteg, felső réteg csere történt, hanem addig marták a kollégák a mélyebb rétegeket, amíg nem voltak épek. Nem
1: találtunk épp rétegeket. Ez mind idő. Én találtam például ilyen videót, leírást is, igen, hogy ahol megpróbálják elmagyarázni az utakat használóknak, hogy miből áll egy ilyen munkafolyamat. Tehát nem arról van szó, hogy önök nem szeretnék a lehető legjobban meggyorsítani.
11: Sőt, nem, hogy nem szeretnénk, hanem arra törekszünk, tehát mint ahogy most is mondtam, a 5 nappal korábban végeztünk az M7-esen, tehát igyekszünk mindenhol hamarabb végezni. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nekünk gyakorlatilag a pálya az irodánk, tehát nekünk az időjárás is egy befolyásoló tényező. Mindjárt elmondom, hogy hogyan működik az útfelújítás, amire ön kérdezett. Egy mondatot viszont még visszacsatolásként az M3-asra, csak hogy viszonyítás legyen. Az elmúlt évekhez hasonlatos vagy hasonló méretű felújítások már nem lesznek. Tavaly például csak az M3-ason 1,9 millió négyzetméteren újultak meg a burkolatok, idén már csak 300 ezer négyzetméteren, tehát egy hatod munka lesz.
1: Igen,
11: már az
1: én ezt
11: M3-oson.
1: Próbálom kilométerben elképzelni, de, tudja, mert igen, hogy sokszor kérni erre gondolunk.
11: Mi azért négyzetméterben számolunk, mert rétegei vannak.
1: Én ezt értem, ez az önök dolga, ugye vezetőként, igen, mi meg azt nézzük, hogy hol lesz a szomorú fej az autópálya mellett, és mikor jön már végre a mosolygós, amikor vége van a terelésnek.
11: Igen, azokat is kiszoktuk tenni. De hogy értetővé váljon, mert hogy itt a bejátszóban sokan mondták azt, hogy nem látnak munkavégzést. Úgy kell elképzelni az utak felújítását, mint egy ilyen 7-8 fogásos menüt. Tehát a terelések képítése az 2 nap egy 10 kilométeres terelésnél, a bontása 2 nap itt. Nagyjából 1000-1200 darab táblát kell kihelyeznünk, ebből 700-900-as sávos tábla, többi ezt tájékoztató kereszttábla sebességkorlátozásra figyelmeztető, illetve a megváltozott forgalmi rendre. Hoztam is egy ilyen terelési tervet.
1: Látom, és számolásokat is hozott, de hát...
11: Tehát, hogy így néz ki, nem tudom, hogy van-e kamera, vagy bárhol, de mutatom,
1: hát
11: hogy így néz ki egy ilyen terelési terv.
1: A közösségi felületünkön lehet. Nyilván fontos a dolgozók biztonsága is, és én nem is gondolom, hogy szabadkozni kell feltétlen az útépítőknek.
11: Nem, hogy, én most szerettem volna elmesélni azt, hogy néz ki a menü. Tehát képítjük a terelést. Jön a marás. A marás után meg kell tisztítani a felületet, hogyha vizes, akkor hagyni kell megszáradni. Addig megyünk lefelé, ameddig nincs épréteg. Utána gyakorlatilag megtaláltuk az utolsó épréteget, kap egy emulziót. Annak a száradási ideje 12 óra, addig nem tudunk dolgozni. Ha vizes, akkor meg kell várni, hogy felszáradjon, hiszen hogyha vizes felületre telítenénk az aszfaltot, akkor fölpuposodna, mint a lepénykenyér. És az aszfaltnak a terítési hőmérséklete a 170 Celsius fok. Ahhoz, hogy az arra forgalmat lehessen ráengedni, vagy újabb réteget lehessen rátenni, hogyha például a kötőrétegről beszélünk, annak a hűlési ideje 12-24 óra, függően attól, hogy milyen az időjárás. Tehát elképzelhető az, hogy valaki halad a terelésben, azt látja, hogy már kész az aszfalt, és nem lát munkagépeket rajta, meg nem lát munkavégzést, ilyenkor is történik valami, hiszen hűl az aszfalt. Tehát, és akkor utána jön még az, hogy a burkolati jeleket rá kell tenni, és el kell bontani a terelést, tehát arra törekszünk, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozzuk az utazókat a közlekedésben.
1: Szeretném, hogyha majd beszélnénk arról is, hogy sofőrként hogyan érdemes közlekednünk ezeken a szakaszokon, mert ugye sok balesetet azért mégiscsak a sofőrök figyelmetlensége okoz. Egyébként egy hallgató, említettük az M7-est is, éppen most írja nekünk, hogy azt írja egyébként az Útinform, hogy az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a 60-as kilométernél Székesfehérvár déli csomópontjánál 3 sávból lezártak néhányat, a belső és a középső sávot, és itt is torlódás van most jelenleg is.
11: Erre hadd reagáljak. Tehát igen, mi azt jelentettük be, hogy előre tervezetten burkolat megújítás nem lesz. Üzemeltetési feladatokat, illetve olyan feladatokat, amelyek a közlekedés biztonságot szavatolják, és nem várhatnak, azokat viszont végeznünk kell.
1: Van olyan, hogy határidőt szabnak, hogy meddig kell egyébként befejezni például egy adott szakasznak?
11: Hogyne, nekünk előre le kell adnunk a Magyar Állam és a Közlekedési Tárca felé a nagy karbantartási programot, amelyet a kormányzat jóvá hagy. Pontosan lehet tudni előre, egy évre előre, hogy mely autópályákon, mely szakaszokon fogunk dolgozni, milyen időtartamban.
1: Mindjárt beszélünk a közlekedési szabályokról is, de nézzük meg, hogy milyen helyzet a környező országokban, hogyha autópályát, útjavítást végeznek. Ternovác István, Haják Szabó Mária és Pataki Leel Zsolt tudósítása következik.
12: A Szerbia útjai közvállalata felelős az ország több mint 45 ezer kilométernyi közúthálózatának, így az autópályáknak a tervezéséért, építéséért, karbantartásáért és az útdíjak beszedéséért. Szerbiában az autópályákon és általában a közutakon végzett útjavítások, lezárások és forgalomkorlátozások rendjét szigorú jogi keret szabályozza. A szabályozás két fő kérdéskörre tagolódik, a technikai megvalósításra és az időbeli korlátokra. A lényeg, hogy az autópályákon a korlátozások nem történhetnek ad-hoc módon. A jogszabályok konkrét napra vagy órára lebontott maximális időtartamot nem határoznak meg, mivel egy hídrekonstrukció vagy egy teljes aszfaltozás objektíven is hónapokig eltarthat. Ugyanakkor a törvény nagyon határozott elveket és kötelezettségeket fektet le a korlátozások minimalizálására. A törvény értelmében a közúti karbantartási munkákat úgy kell megszervezni és elvégezni, hogy azok főszabály szerint ne vezessenek a forgalom teljes leállításához. A jogszabályok szerint az ideiglenes forgalmi rend kizárólag a munka tényleges időtartamára korlátozódhat. Ha a munkálatok véget értek vagy szünetelnek, és ha azt a biztonság megengedi, a kivitelező köteles az ideiglenes jelzéseket és korlátozásokat haladéktalanul eltávolítani. Ha kint felejtenek egy indokolatlan sebességkorlátozást vagy sávlezárást ott, ahol éppen nem dolgoznak, az útellenőrök büntetést szabhatnak ki az útkezelőre vagy a kivitelezőre. Ennek ellenére van rá példa, időnként megtörténik, hogy napokig lezárva tartanak egy útsávot úgy, hogy közben nem zajlik javítás. De az ilyen esetek döntő többségében ennek nem a munkások hanyagsága az oka, hanem nagyon is valós technológiai, biztonsági vagy bürokratikus okok állnak a háttérben. A leggyakoribb a közlekedők számára nem látható ok, hogy például a mélyebb útalapcseréknél használt speciális betonoknak és szigetelőanyagoknak komoly technológiai kötési ideje van, ami gyakran napokat vesz igénybe, csak ezt követően érik el a megfelelő teherbírást. És van még néhány indokolt szakmai oka annak, hogy időnként a laikusok számára érthetetlennek tűnő és bosszankodásra okot adó forgalomkorlátozás van érvényben.
13: Szlovákiában minden elhúzódik, ami az autópályákkal kapcsolatos, az építés és a karbantartás is, mert rendkívül bonyolult és bürokratikus a közbeszerzés, és persze kevés a pénz. Miközben az autósok autópálya matricákon és a teherforgalom útdíjain keresztül jelentős összegekkel járulnak hozzá a közúti infrastruktúrához. Ráadásul Pozsony környékén a D1-es autópálya korszerűsítése során a munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy közben a forgalom nagy része fennmaradjon. Ez gyakran több ütemre bontott hosszabb kivitelezést eredményez. Félpályás útlezárás, torlódó autók, dugók, lassú munkavégzés, ezt tapasztaljuk. Már csak két lezárás választja el az autósokat a pozsonyi D1-D4 autópálya csomópont befejezésétől, közölte a minap a mintegy 976 kilométernyi autópályát és gyorsforgalmi utat kezelő Nemzeti Autópálya Társaság. És akkor itt a főváros környékén még jó a helyzet, mondhatnánk. Mert az a tapasztalat, hogy minél inkább távolodunk Pozsonytól, annál rosszabbak az utak, és lassúbb az útfelújítás, illetve az építés.
14: Romániában az autópályák és gyorsforgalmi utak a Nemzeti Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság hatáskörébe tartoznak. A sávlezárásokat és tereléseket a kivitelezők csak a társaság jóváhagyásával vezethetik be. De nincs olyan törvényi előírás, amely pontosan megszabná, meddig maradhat fenn egy-egy korlátozás. A gyakorlatban ezért a lezárások időtartamát, a munkálatok jellege és a kivitelezési szerződések határozzák meg. A közútkezelő ellenőrzi ugyan a munkaterületeket, és bírságot szabhat ki a szabálytalan kivitelezőkre, de a romániai autósok körében gyakori a panasz, hogy a hosszú kilométeren át tartó terelések mellett sokszor nem látható érdemi munkavégzés. Az útkezelő szerint ennek oka, hogy a korlátozások nem csak az aktív építés idejére vonatkoznak. Hidak, felüljárók, szalagkorlátok vagy más biztonsági berendezések javításánál a munkaterületet folyamatosan biztosítani kell, még akkor is, amikor éppen nem dolgoznak rajta. A járművezetők szerint azonban ennél sokkal nagyobb probléma az autópályák hiánya. Az ígéretek ellenére idén eddig egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át. De a román hatóságok szerint, ha minden jól megy, szilveszterre akár 250 kilométernyi új stráda szakaszt is felavathatnak. Hamarosan elkészül az Észak-Erdélyi autópálya egyik Szilágy megyei, Magyar Zsombor és Vaskapu közötti szakasza, és dolgoznak a dél-erdélyi stráda még hiányzó Marzsina és Hólya közötti 13 kilométeres szakaszán. Ha ezt befejezik, a nagylaki határátkelőtől egészen belső Erdélyig Nagyszebenig lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni.
1: Szerbiából, Szlovákiából és Romániából Ternovác István, Haják Szabó Mária és Pataki Lehel Zsolt tudósítását hallották, és mi maradunk az ország határain belül. Itt van stúdiónkban még mindig Szimicskó László, a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója. Egy autópálya, amiről talán még nem igen beszéltünk, pedig nagyon forgalmas, ez az M1-es autópálya.
11: Igen, hát az azért érdekes, mert ott ugye elindult 2025-ben az autópálya bővítése, és az egészen a Bábolna térségében lévő Concó pihenőig tart, ott van egy hosszabb terelésünk, illetve a távolabbi országhatár felé tartó részeken vannak felújítási munkálatok, tehát két típusú terelés van fönt.
1: Arról van-e bármiféle statisztikájuk, hogy egyébként ezeknél a tereléseknél, vagy ahol építkezések folynak az autópályákon, mennyivel több baleset történik, vagy ezeknek általában mi leginkább az oka?
11: A baleseti statisztikákat nem mi vezetjük, hanem a rendőrség és a KSH. A rendőrségtől kapott információk alapján az M1-esen történő baleseteknél a három leggyakoribb baleseti ok az a gyorshajtás, a figyelmetlenség, illetve nem az út és látási viszonyoknak megfelelő közlekedés.
1: Ezek a ráfutásos balesetek például.
11: Alapvetően ugye itt erről van szó, a követési távolság, a sebesség, illetve a figyelmetlenség, miközben törekszünk arra, hogy minden információt átadjunk, van egy 13 nyelven elérhető honlapja az M1 bővítésnek, minden közlekedési információval van egy...
1: Hol van ez a honlap? Mert közben írja egy hallgató, hogy mikor készül el az M1-es, egy másik hallgató, hogy az M1 szélesítés előtt meg kellett volna tervezni a forgalom egy részének más útra terelését. Aki az M1-essel kapcsolatban szeretne több információt megtudni, hol talál ilyet?
11: Fölmegy az mkif.hu oldalra, és ott van egy fejlesztési menüpont, rámegy, és azonnal átviszi őt egy aloldalra, ami 13 nyelven minden információt tartalmaz, ami a közlekedés.
1: mkif.hu, tehát ez a rövidítés,
11: mkif.hu, és fejlesztés, ez átvisz erre az oldalra, minden ott van, a vészhelyzeti leállóblök elérhetősége, a pihenőhelyeknek, a csomópontoknak az elérhetősége, a tereléseknek a térképe, az összes olyan információ, ami az M1 bővítésével kapcsolatos ott van. Van egy infócsoportunk, amihez bárki szabadon csatlakozhat, az egyik navigációs céggel vagyunk partnerségben, rajtuk keresztül is kommunikálunk, megadjuk az információkat az útinformon keresztül az utazóknak is, és hogyha volt itt egy hallgatói észrevétel az M1-en, felolvasná ezt kérem még egyszer.
1: Igen, azt mondja, hogy meg kellett volna tervezni a forgalom egy részének más utakra való terelését.
11: Nekünk a szerződésünk úgy szól, hogy a bővítés teljes időtartam alatt biztosítanunk kell a 2x2 sávot. Ezt úgy képzelje el mindenki, hogy van egy 4 hengeres motor, ami jár, megyünk lefelé a Balatonra, és közben 6 hengeressé kell alakítani. Azért vannak hosszú, egybefüggő terelések, mert a bővítéshez kapcsolódó építési munkálatokat nem a főpályát akadályoztatva végezzük, hanem a munkaterületen, illetve az autópálya melletti szervizutakról oldjuk meg, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha is amennyiben tudunk rendben haladni, napi 1500 fővel dolgozunk egyébként az M1-esen, akkor egészen konkrétan Bicskéig 28. augusztus 31-éig, Concó pihenőig pedig 29. augusztus 31-éig fogjuk befejezni a bővítési munkálatokat.
1: Türelem, óvatosság, szabályok betartása. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
11: Köszönöm szépen.
1: És akkor mi most a 11-es úton haladunk tovább a Dunakanyar művésztelep történetének. Hangtár.
4: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
15: Magyarországnak számtalan olyan zuga van, amelyet a magyar közönség nem ismer. Számtalan táj tele szépséggel, bájjal, hangulattal, fénnyel, csodálatos régi motívumokkal.
16: A hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep, az idén 100 éves.
15: A művész szeme felkutatja ezeket a vidékeket és felhasználja alkotásai céljára. Szentendre így vált a magyar festőművészek kedvelt munkahelyévé.
16: A centenárium alkalmából a Művészet Malom három épületszárnyában egy egyedülálló jubileumi kiállítás nyílt, amely egy évszázad ikonikus remek műveit gyűjti egybe. Bodonyi Emőke művészettörténész, a Ferenci Múzeum muzeológusa, a tárlat kurátora avat be minket a kezdetekbe.
17: Ők alapvetően tájképfestők voltak, és itt találtak egy olyan természeti környezetet, ami szorosan, szervesen összeépült a várossal. Ezen a falon például olyan képeket helyeztünk el, ahogy megfestik nem csak a környező tájat, hanem mindig a környező természetbe helyezik el a városképet.
16: A művésztelep története nem csak a vásznakon, hanem a korabeli dokumentumokon is tovább él. A kiállító térben egy különleges archív fotó működik időkapuként, amely szimbolikusan összeköti a mai látogatót a múlt alkotóival.
17: Egybefogad minket az a 8 alapító, akik 1926-ban megalapították a Szentendrei művésztelepet, és az egy archív fotó, aminek a jelentőségét nem tudom hangsúlyozni, de sikerült úgy digitalizálni, hogy ilyen nagyméretű ember nagyságú fotók legyenek, akik fogadnak minket szimbolikusan, és a kiállítás grafikusával, Hajtó Gábor tervező grafikussal kitaláltuk, hogy mindegyik figurát külön kivágunk, és elhelyezzük a kiállításban, és szimbolikusan ők kísérnek minket.
16: Hogyan emlékszik a történetírás a telep markáns egyéniségeire? A kiállításon Rozgonyi László egész alakos figurája fogadja, köszönti a látogatót.
17: Egy magas, pakumbartos, jóképű férfi volt, állítólag bomlottak érte a nők, és aki pedig szemből fogadott minket, az Jeges Ernő, akinek nagyon jó fellépése volt, nagyon jó tárgyalókészsége, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy nagyon jó kapcsolatot tudtak létesíteni akkor a fogadó polgármesterrel, dr. Starzsinszky Lászlóval.
16: Az egykori tüdőszanatórium falaiból indult kezdeményezés egy évszázad alatt a hazai kultúra megkerülhetetlen bástyájává nőtte ki magát.
4: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, de természetesen lesz holnap is, akkor foglalkozunk például a gyermekek szünidei biztonságával, mire érdemes figyelni, hova mehetnek el fürödni, milyen szabályokat kell betartani. Ezt a műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én a mai szerkesztő Veres Ágnes, a hangmester Hajósi Bence nevében is köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk. Hamarosan hírek, majd a Hely című műsorunk következik. Viszont hallásra!
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
18: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, és tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen, találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárló központot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil vesztette életét. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Robbanások voltak a nigeri főváros repülőterénél, a helyi biztonsági erők lezárták a környéket. Szemtanúk beszámolói szerint elszórt lövöldözések is hallatszottak. Egy biztonsági forrás közlése szerint úgy tűnik, a repülőtér támadás alatt áll. Baleset történt a dél-lengyelországi Bitomban működő kőszénbányában, 650 méter mélyen. Egy ember meghalt, 8 vájár megmenekült. Tavaly a lengyelországi bányákban összesen 6 halálos áldozatot regisztráltak.
3: Megkezdődött az őszre tervezett közép-európai külügyminiszteri találkozó magyarországi előkészítése. Orbán Anita külügyminiszter Bécsben egyeztetett osztrák kollégájával a C5 országok tervezett tanácskozásáról és a magyar-osztrák közös kormányülésről. A C5 együttműködésben Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia külügyminiszterei vesznek részt. A kormány úgy döntött, kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. A holtankoljak.hu adatai szerint mától a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolajé 14 forinttal csökkent. Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a Kereszténydemokrata Néppárt. A KDNP országgyűlési frakció vezetője szerint semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan, ezért volt szükség a védett üzemanyagárakra. A magyar gazdaságnak kapcsolódnia kell az önvezető járművek, a drónok és a robotok technológiájához, mert az egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban. Erről beszélt a tudományos és technológiai miniszter, miután ellátogatott a Zalazón tesztpályára. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a Zalazón Magyarország egyik legfontosabb kutatási és innovációs központja, világszínvonalú infrastruktúrája, vonzó fejlesztési helyszín vállalatoknak, kutatóintézeteknek és egyetemeknek. Drogdílereket fogtak el Dunaújvárosban és környékén. A rendőrök csak nem egy évnyi nyomozás után csaptak le a társaságra, 7 embert állítottak elő, köztük volt egy férfi és a felesége. A baracsi házaspár a jellemzően amfetamin tartalmazó kábítószert egy kulcsi embertől szerezte be. A keddi akcióban nagyobb mennyiségű készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, valamint egy gépjárművet is lefoglaltak a rendőrök. A Pest is eddigi legősibb, 5500 éves bizonyítékát fedezték fel a Bajkál-tó környékén. A szibériai temetőkben talált emberi maradványok vizsgálatakor kiderült, hogy a járványt valószínűleg mormoták terjesztették az emberi közösségben, amikor nyers húsukat fogyasztották, vagy a fertőzött állatok bőrét megérintették. A halálos kor a 14. században Európa lakosságának jelentős része halálát okozta, a pest is ma is létezik, de antibiotikumokkal gyógyítható. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, este 17-25 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség, a hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
4: Műsorajánlat. Nemzedékek a digitális világban.
19: 2013-ban már látszott az, hogy egy olyan korszakváltásnak vagyunk a küszöbén, adatok százezreivel bizonyítva, hogy a civilizációs korszakváltás zajlik. Pont benne vagyunk a kellős közepén, tulajdonképpen minden nap valamilyen újabb jelenséggel szembesülnek a szülők, a pedagógusok, de maguk a gyermekek és a fiatalok is.
4: Az este a házigazda Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, vendége Jancsák Csaba ifjúságkutató egyetemi docens. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár!
20: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
4: Kívánságkosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
21: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, A belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Bicsák Eszter.

0: a mély családon belül fel van osztva mindenkinek a maga szerepe. Ők ugye egy hatalmas organizmusként működnek. Valaki a szaporodásért fejér, valaki az élelemszerzésért, gyűjtésért, valaki ugye pedig a takarításért.
1: Mint állatkert fontos a szemléletformálás. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy biológiai szempontból mennyire fontos a beporzóknak a jelenléte is, hogy vigyázzunk rájuk, illetve egy kis ismeretanyagot gyűjtsünk róluk.
2: Remélem hallatszik a háttérben a madárcsisergés, a napsütés biztosan nem látszik, mi viszont nagyon is érezzük. Az, hogy kicsoda Zümi, és mi értelme ennek a 10 táblának, az hamarosan kiderül, és azt is elmondjuk majd, hogy az asztalunk is üres lenne, hogyha nem lennének beporzók, mert hogy azért érkeztünk ide, Poroszlóra, a Tiszatavi Ökocentrumba ismét a hely műsorával, hogy megtudjuk ezt, a zümmögő tanösvényt nemrég adták át. Beszélünk majd méhekről is, de vannak itt persze szamarak, vízibivajok, amik ugyanazok, mint a házi bivajok, de talán erről is majd inkább később. Lesznek kísérőim is a séta során. Sós Gergő, a Tiszatavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója, és hamarosan érkezik Stricskó Tamás, az Ökocentrum gyűjteménykezelője. Kezdjük az elején Zümivel. Ő ugye egy méhecske, Sós Gergő.
0: Így van, Zümi az Országos Magyar Méhészet Egyesület által megálmodott, illetve biztosított zümögő tanösvény kabala figurája. Zümi egy házi méh, aki végigkíséri az érdeklődőket a tanösvény mind a 10 tábláján. Ez a 10 tábla különböző tematika alapján épül föl. Elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy maguk a házi méhek, illetve ugye a házi méhek a beporzók családján belül mennyire fontos szerepet töltenek be a természetben, a természeti körforgásban, és nekünk embereknek is az életünkben. Kiderül belőle, hogy az élelmiszereink nagy része egy megtermelhetetlen lenne. Sokat kellene gondolkodnunk, hogy olyan is lehetne ezt pótolni, hát vannak már törekvések.
2: Bocsánat, Kínában ugye ecsettel, emberi erővel zajlik a beporzás. De közben induljunk el az ösvényen, mert hogy itt pillangók is megjelennek, nem csak méhek, mert hogy nem csak méhekről szól ez az egész.
0: Így van, összefoglalva van a beporzó, sőt egy érdekesség, maga az ember is tud működni, mint beporzó. Gondoljunk csak arra, hogy egy séta során egy virágos mezőn átkelve, ugye a ruházatunk beszennyeződik virágporra, ugye pollenszemekkel, hát menjünk egy másik virágmezőre, akkor lehet, hogy mi végezzük el magát a beporzást.
2: Legalábbis szeretnénk erre nagyon büszkék lenni.
0: Így van.
2: Ha már méhecskék, önnek mi volt élete első élménye méhekkel? Mert most én gondolkoztam, amikor erre utaztunk, és arra jutottam, hogy ha nem az elsőre nem emlékszem, de a legjelentősebbre igen, amikor a szemhéjamat csípte meg egy méh, és rettenetesen mérges voltam. Ráadásul nem láttam egy hétig.
0: Én konkrétan egy méh rajba egyenesen beletettem a homlokomat, még kisgyerekkoromban, miközben a disznóolba szerettem volna benézni, és megnézni az ott élő állatokat.
2: Hát lefejelte a méheket, mondjuk ki.
0: Így van, nem volt kellemes, gyakorlatilag egy életre szóló élmény volt. Ettől függetlenül én szeretem is tisztelni ezeket az állatokat. Nyilván meg kell tartani mindenkinek a megfelelő távolságot, ők is csak tették a dolgokat, de emellett mindig a hasznukat nézi az ember.
2: Én úgy látom, hogy Stricskó Tamás megérkezett a körünkbe. Jól tudom én, hogy önnek köze van a méhészethez?
1: Igen, korábbi években méhészkedtem, már abba hagytam, mert nem volt elég időm velük foglalkozni, de igen, méhészkedtem.
2: Mi volt élete első élménye, ha méhekre gondol?
1: Az első élményem természetesen gyerekként a méz volt.
2: Ugye na, eddig a csípésnél leakadtunk, de ezek szerint van, akinek a méz.
1: Kellemesebb emlékek vannak. Természetesen méhészként a szúrásokat meg lehet szokni. Nem gondolom, hogy valaki is azt mondja, hogy az kellemes.
2: Sőt, ugye terápiában is alkalmazzák, létezik az apiterápia.
1: Így van, ezek is vannak, de jobb lenne, hogyha mindenkinek inkább a jó élmény lenne. A legelsőt nem az, hogy akár megcsípi az embert, és legrosszabb esetben ugye allergiás rohama lesz.
2: Éppen azért kérdeztem ezt, mert hogy a méheknél alapból az merül fel szerintem mindenkiben, hogy szúrnak, csípnek, ja Istenem, ne menjünk közel hozzájuk. Ez a tanösvény meg éppen arról szólna, ugye ahol most állunk, ott azzal kezdik, hogy a méhek teste ugye kicsi szőröcskékkel borított, miért van fullánkjuk. Tehát, hogy itt megpróbálják elmagyarázni, hogy hogyan is használja optimálisan egy méhecske a saját testét azért, hogy egy egész nagy szervezetnek hasznára váljék.
0: Így van, a méh családon belül fel van osztva mindenkinek a maga szerepe. Nem az az érdekük, hogy támadjanak és szúrjanak, ugyanis ez az életükbe kerül, ugye ők egyszer tudnak szúrni, és gyakorlatilag utána elpusztulnak. Nyilván magukat nem nézve védelmezik a közösséget, ők ugye egy hatalmas organizmusként működnek, tehát gyakorlatilag ez a...
2: Mint egy, bocsánat, kicsi görög városállam, úgy kell ezt elképzelni, megvannak az irányító hatóságok, megvannak a végrehajtók, megvan az, aki mindezzel jól jár, szóval minden van.
0: Így van, valaki a szaporodásért fejér, valaki az élelemszerzésért, gyűjtésért, valaki ugye pedig a takarításért.
2: A gyerekek mennyire vevők ezekre az ismeretekre?
1: Előszeretettel használják ezeket a táblákat, tehát reményeink szerint olvassák is, mert nagy ismeretanyag van benne.
2: Hát meg lehet forgatni, pörgetni.

0: gyerekre.
1: Ki tud többet, a gyerek vagy a felnőtt?
0: A gyerekek szerintem sokkal többet tanulnak.
1: És ha már szóba kerültek a különböző méhfajták, akkor most hallgassanak meg egy archív részletet a Nagyítás című műsorunkból arról, hogy mi a különbség az úgynevezett magányos és a szociális méhek között. Dr. Kovács Hostyánszky Anikót, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársát, Ernst Tarackközi Kinga kérdezte 2024-ben.
2: A méhek elég változatos rovarcsoport, tehát ők Magyarországon körülbelül a vadméhek olyan 700 fajt számlálnak, a világon olyan 20-25 ezer fajra becsülik az ő népességüket. A legtöbb vadméh az úgymond szolitár életmódot folytat, tehát ők magányosak, ami azt jelenti, hogy a fészküket a nőstények azok egyedül építik, és abban helyezik el az ő betéiket. A méhek azok az utódjaikat, a lárváikat is már virágporral, nektárral táplálják, és a magányos méheknél ez azt jelenti, hogy peték mellé ők elhelyeznek egy ilyen kis élelemcsomagot. Ellentétben a szociális méhekkel, amelyek pedig aktívan gondozzák az utódokat, de ide tartoznak a házi méheken kívül például a poszméhek. Tehát utódgondozásuk szempontjából így ezt a két nagy csoportot tudjuk megkülönböztetni, szolitár méheket, szociális méheket. A szociális méhek között elsősorban a poszméhek, a szoliterek között pedig ott vannak például a földben fészkelők. Ővelük elsősorban akkor találkozunk például, amikor méhecske hotelet vagy más néven darázsgarást helyezünk ki.
1: Vissza a Tiszatavi Ökocentrumba Sós Gergőhöz és Tricskó Tamáshoz. Azt olvastam erről a tanösvényről, egy cikkben írták, nem látványosság ez, hanem inkább figyelmeztetés. Volt méhészként nagyon nagy probléma az, hogy egyre kevesebb a méh meg a beporzó rovar?
0: Igen, ugye nagyon sokszor arról hallunk, hogy gazdasági problémák vannak, ugye mézhamisítás, eladás, de valójában ennél sokkal fontosabb a beporzóknak a megléte. Tehát biológiai szempont szerintem az, ami a legfontosabb a beporzók jelenlétében, és mi itt jobban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy biológiai szempontból mennyire fontos, vagyis igazából a legfontosabb a beporzóknak a jelenléte is, hogy vigyázzunk rájuk, illetve egy kis ismeretanyagot gyűjtsünk róluk.
1: Forgatom ezeket a kis táblákat. Van itt zengő légy, és a zengő légy tulajdonképpen légy is, meg nem is, mert hogyha első ránézésre azt mondom, hogy darázs, akkor olyan nagy butaságot nem mondok, mert a színe az olyan, meg a sávozása.
3: Igen, a zengő légy egy érdekes kis jószág, és sokszor az embert követi is. Hát a színe miatt hajlamosak vagyunk csapkodni, de aztán, ha megfigyeljük, teljesen ártalmatlan, sőt, egy rendkívül hasznos rovar, ugyanis kártevő írtóként jelenik meg a kertekben, amellett ugye, hogy beporzás is végez.
1: Amiről mindig mindenki hall, ha méhek szervezettségéről, családjáról van szó, az a méhek tánca. És ha röviden akarom lefordítani, és mondja, hogyha rosszul mondom, a méhek a tánccal, annak a ritmusával, irányával jelzik, hogy milyen távolságra és mekkora méh legelőre lehet számítani mondjuk aznak.
3: Ez így van, lényegében így kommunikálnak, így jelzik a társaiknak is.
1: Találtam egy ilyen kis tájékoztató fedőlapot. Ez a méhecske, ez éppen a lábán lévő kosárban gyűjtött valamennyi virágport, és ez azért érdekes, közben mehetünk egyébként tovább is, ez azért érdekes, mert láttam már nagyon sokszor, amikor közelről figyeltem méheket, hogy minden virágnak más színű a virágpora, és a méhecske lábán is más színű ez a kosárka.
3: Hát igen, a pollenszemeknek attól függ, hogy milyen fajról szedik, vagy fajtáról, ugye. Ez a méhecske viszi a kosárkájában ugye a pollenszemeket, hát ez a kosárka lényegében ezek a kis szőröcskék a hátsó végtagján lábán is ide gyűjti nagy mennyiségben ugye ezt a pollenszemet. Ugye, amikor a kosárkája idézőjelben megtelik, akkor ugye visszaszáll a kaptárba és szépen letakarítja magáról.
1: A darazsakról is szó esik. A darazsakat hagyományosan kevésbé szeretjük, mint a méheket, mert ahogy mondta, a méh egyszer szúr, a darázs meg sokszor.
3: Igen, a darázsnak kicsi eltér a testfelépítése.
1: Mögöttünk elepelnek a gólyák, ilyenkor mi történik délidőben?
3: Kommunikálnak, illetve ugye párokban vannak rendeződve. A párok is így jeleznek egymás irányába, tehát mi a gólyák valami szinten szociális élőlények. Egymás felé így jeleznek, így kommunikálnak.
1: Azt hittem, ez olyan, mint a harangozás, hogy délben meg kell szólalni.
3: Inkább szájtárogatással jelzik, ha már látják messziről az állatgondozót, aki a vödörrel közelít a finom falatokkal, de hogyha veszélyt éreznek, akkor is így kommunikálnak.
1: Szóval ott tartottunk, hogy a darázs az többször tud szúrni, de ugyanolyan beporzó, mint a méh, vagy a pillangó, vagy bármely másik rovar.
3: Így van, emellett egyrészt hasznot hajtanak, ugye kártevőgyérítésben, a házak körül magában az ökológiai rendszerekben. Itt az év első első felében ők is inkább kártevőjutásra specializálódnak. A nyár vége, illetve az ősz első részében szoktak inkább elharapózni az ember és darás konfliktusok, de nyilván ok nélkül ezek az állatok sem szoktak támadni.

0: Van egy nyitott könyv, varázserő a kaptárból. Hát mi lesz ez Harry Potter?
1: Korábban beszélgettünk a méz, illetve a méhek által előállított termékeknek a jótékony hatásáról. Ugye ezt kiszoktam emelni, a légúti megbetegedések, asztma kezelések. Ugye van olyan opció bizonyos helyeken, amikor a kaptárból vesszük fel a levegőt, nagyon sok légúti betegségre gyógyír.
0: Hát én láttam olyat is, hogy a kaptárakkal egybe volt építve. Olyan, mint egy kis szauna, volt benne egy ágy, le lehetett feküdni, és hallgatni lehetett a méheket, meg hát a kaptár levegőt lehetett nyilván higított formában berélegezni. Akkor ilyesmire gondolt?
1: Igen.
0: A méhek által előállított termékek jótékony hatása után következzen néhány példa, hogy mennyi élelmiszer megtermeléséhez szükséges a beporzók munkája. Erről Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke mesélt Ernst Racközi Kingának 2 évvel ezelőtt.
2: Az, hogy eper, tök, dinnye, málna, barack van, azt legtöbben azért gondolják, hogy hát kell beporzás, de például mondok zöldségeket, akár a hagymát, a sárgarépát is lehetne említeni. Ezek a növények magtermesztéséhez kellenek a méhek. De mondok egy-két olyan növényt, ami Magyarországon nincs jelen, ilyen például a kakaó, a kávé, vanília, amelyekhez nélkülözhetetlenek a méh alakú beporzók.
3: Milyen a helyzetük most a méheknek a világban és itt Magyarországon is?
2: Régen akár egy méh családból abban az évben tudtunk 2 méh családot is úgy szaporítani, hogy mézünk is lett mellette. Az elmúlt években viszont szinte fordítva van, 2 méh családból kell egyet összeraknunk, hogy egyáltalán tudjunk mézet termelni. Ha a házi méheken és az egyéb beporzókon is segíteni szeretnénk, a legegyszerűbb például, hogy több legyet ütünk egy csapásra, a fűszernövényeket tartunk a balkonládában, a legtöbb fűszernövény remek táplálékforrás a vadméheknek.
0: Térjünk vissza Sós Gergőhöz és Stricskó Tamáshoz, a Tiszatavi Ökocentrumba. Menjünk még, mert aztán még hosszú ez az út, mert legalább 3-4 tábla hátra van. Az, hogy becsült őket érdemeik szerint, mint egy ilyen nagyon szigorú, poroszos oktatóanyag részlete, az itt egészen mást jelent. Hogyan lehet megbecsülni a beporzó rovarokat? Lehet persze kaszálásmentes májust hirdetni a saját kertünkben is, de azért talán ennél többről van szó.
1: Kertes házaknál nem nehéz egy-egy négyzetméteres kis területet bevetni, például mélegelővel, bármelyik mezőgazdasági boltba lehet kapni, ugye ez nem csak a szemnek vonzó.
0: Ez egy vadvirágkeverék, ugye?
1: Így van, nem csak a szemnek vonzó, hanem ugye jót teszünk a beporzókkal is, hogyha oda csaljuk őket, illetve hát, hogyha nyilván olyan a család beállítottsága, akkor már rögtön otthon elkezdődhet a környezeti nevelés, ami sajnos nagyon sok esetben elmarad.
0: Na, ahova most kiukadunk, az már tényleg arról szól, hogy mit tehetünk mi, az utolsó előtti tábennál járunk, mit tehetünk mi a méhekért, hát ezt mondta, hogy ültessünk ugye illatos mézelő növényeket. Na, és akkor olyankor mit csinálunk, amikor illatos mézelő növényeket ültetünk, és akkor valóban megjelennek a beporzók?
1: Én úgy gondolom, hogy ha a kellő távolságból figyeli, egy laikus is nem igazán okoz problémát. Nyilván a méhészek mondjuk annyira nem jellemző, hogy parfümöt használnak, mert ugye az megbolondíthatja őket, de ugye akár otthon is tudunk összehozni egy darázsgarást, akár hulladékanyagból is hipop össze lehet egyet dobni, és már egy fontos pont.
0: Na, ide értünk a végére. Hát ez már csak egy fotóhelyszín. Ez az ajándék a végére a gyerekeknek?
4: Így van, gyakorlatilag egy emlék, ugye poroszló felirattal, ugye emlékezzenek arra, hogy hol is találkoztak ezzel a sokat mondó tanösvénnyel. Itt gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a mai kor embere nagyon eltávolodott a természettől, az élő lényektől, és lényegében ezen kell változtatni, de ezt nem szabad elfelejteni, hogy nem vagyunk függetlenek a természettől. Az a legjobb, hogyha minél kisebb korban megtanítjuk a gyerkőcöknek, hogyan éljünk együtt ezekkel az élőnyekkel. Ez mindenki...
0: Vissza kell tanulni, mert régen ez ment.
4: Igen, van, akinek megvan a hajlandóság, valakit egy kicsit noszogatni kell, de én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egy kölcsönösen előnyös kapcsolat. Ez egy rendszer. Nálunk is otthon, családi házban én például tudatosan építettem ki úgy a kertet, hogy gyakorlatilag legyenek olyan növények, amik életteret biztosítanak mindenféle élőlény számára. Egyébként majd más jellegű kiállítási anyagban, más tematika alapján is szeretnénk majd itt az Ökocentrumon belül megmutatni ezt, hogy más élőlényekkel is hogyan lehet együtt élni hatékonyan, illetve hogyan tudunk nekik is teret biztosítani.
0: A méhek csodálatos világa több művészt is megihletett már. Például a zene, amit most hallanak, Franz Schubert a Méh című darabja. de Szabó Lőrinc, Kossuth és József Attila díjas költő is foglalkozott a témával. Mézpergetés című versét maga a szerző mondta el.
5: Mézet pergettünk, lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz, a nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödönöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy torkos darazat.
0: Vissza a tiszatavi ökocentrumba Sós Gergőhöz és Tricskó Tamáshoz. Szerintem induljunk is visszafelé, mert nem csak a zümmögő tanösvény az, ami újdonság, hanem egy csomó minden más is, többek között a vízibivajok, amelyek most akkor vízibivajok vagy házibivajok, Sztricskó Tamás?
1: Mind a kettő igaz rájuk. Elengedhetetlen előírás az állatkerteknél, hogy legyen egy jókora dagonyájuk. Ugye most nem tudom, mikor arra sétáltak oda.
0: Éppen benfeküdtek.
1: Most is bent vannak.
0: Ez tulajdonképpen egy nagyon jó kis wellness kezelés egész napra. Irigylem őket.
1: Igen, bár mondjuk még most nem biztos, hogy olyan meleg a víz, hogy nekünk is jó lenne benne lenni, de
0: őket szemlátomás nem zavarja.
1: Nem zavarja, ők ugye már hetek óta benne vannak, folyamatosan frissítjük nekik a vizet, a 95%-os nádborítottság lehet látni, hogy milyen szinten eltűnt, úgyhogy falatozni is tudtak belőle az eddigi időben.
0: Szóval a vízibivaj azért jó, mert dagonyázik egész nap és hever, mint a gumimatraszon a nyugati turista, és egyébként még legázolja a nádat is, ez eddig nem hangzik túl jól.
1: Viszont nagyon látványos. Ugye így percekig odaáll a vendég is, néz is, hát reméljük jobb esetben a táblát is elolvassa, ami ki van rakva, hogy hogyan is és miért is van ő itt.
0: Na és egyébként hogyan kerültek ide ezek a bivajok? Ugye két üszőről, tehát tinédzser leányról beszélünk jelen állapotukban.
1: A két bivaj a Hortobágyi Nonprofit Kft-től került hozzánk, és a tematika követelte meg, mert a látogató központnak ezen a részén a háziasított őshonos állatokat próbáljuk bemutatni, és ők roppant jól beleillenek a képbe, mert maximum itt Hortobágy felé az út szélén lehet velük találkozni, meg ugye állatkertekbe, és főként a nagyvárosokból érkező vendégek azért ritkábban látnak ilyen állatokat. Egyébként nagyon kezesek, ha én bemegyek hozzájuk, akkor jönnek oda, üdvözölnek, meg lehet őket simogatni.
0: Mennyire lehet közel menni hozzájuk? Most vérszemet kaptam.
1: Nekünk teljes mértékben, most nem tudom, hogy ha idegen lejönne, ha nem tetszik, akkor lehet, hogy odébb ugrik, de...
0: Próbáljuk már meg, meglátogatom a bivajlányokat.
4: Attól függetlenül, hogy rendkívül kezesek és együttműködőek ezek az állatok.
0: Várjon, most Tamást elhagyjuk, aki azt mondta, hogy ha ő ott van, nincs gond. Tessék, ez így nem lesz jó.
4: Nálam se lenne gond, különböző állatkerti szabályoknak megfelelően van kialakítva a kifutó. Hát ugye, ahogy látjuk itt a Donga út mentén is van egyfajta távtartó. Ez egy előírás, hogy tényleg az emberi kontaktot minimalizáljuk. Ez nem csak az állat testméretéből fakad, hogy tényleg, hogyha ő nem is akar semmi rosszat, de odaszoríthatja a szarvával nyilván valakinek az ujját, akkor nyilván az törni fog. Tehát ugye itt hatalmas tömegekről beszélünk. Most még egy ilyen 3 és 4 mása közötti testsúlyjal rendelkeznek, de ha megnőnek, akkor akár a 7-8 mását is elérhetik. A másik pedig, hogy állategészségügyi szempontból ember-állat között is terjeszthetnek különböző kórokozók, ezt is el szeretnénk kerülni.
0: Nem, azt én is szeretném elkerülni, hogy bárki azt így, hogy innentől kezdve beugrálhat a bivajokhoz, mert nem erről van szó, csak megpróbálunk egy kicsit közelebb menni hozzájuk. És most, ha hívná őket, ide jönnének, vagy hogy működik ez? Úgy hívják őket, hogy Szeles és Szemes, ugye?
1: Nagyon bíztunk benne, hogy lesz valami, amivel roppant könnyen tudjuk őket hívni, hát nem sikerült ilyesmit összehozni. A frissen tépett fű az, amivel a legjobban lehet őket csalogatni.
0: Tessék, hát azt kellett volna hozni, frissen tépett füvet, de úgy látszik, hogy most lehet, hogy ez sem jön be egyébként, mert az egyikük éppen elment táplálkozni. Én az interneten követtem egy ideig egy bivajos gazdát, és nála is láttam, hogy a bivaj valami elképesztő módon tanítható, hajtható, feladatorientált. Egészen meglepődtem.
4: Ez a tréningezés működhet is velük. Itt mindig a kapacitáson múlik a dolog,
0: hát, hogy... Mert ez idő, ugye, meg energia.
4: Így van, tehát azért mindegyik állatfajhoz különböző idő mennyiség társul, aki könnyebben akár egy fajon belül is, vagy fajtán belül is könnyebben vagy lassabban tanul. Korábban is ugye említettem, hogy mindig egy óra, két óra magasságába kapják ugye az abrakot, gyakorlatilag egy órakor, és ők már azt órami pontosággal tudják. Ha pancsolnak, akkor jönnek ki a vízből, szolid bőgése jelzik, hogy itt az idő, és akkor ugye kapják is az abrakot. Ez a mihez tartás, ez fontos tényleg a különböző műveletek miatt.
0: Itt vagyunk a nyár elején, mire számítanak itt a Tiszatavi Ökocentrumban? Most a kirándulások, osztálykirándulások időszaka van. Őszig kitart ez a lelkesedés, hogyan alakul a dinamika?
4: Minden reményeink szerint kitart, sőt, én remélem, hogy szebb és jobb évet is zárunk, mint a tavalyi. Nálunk egy egész napos programkínálat van, amellett, hogy nálunk található Európa legnagyobb édesvízi akvárium rendszere. Ugye ez önmagában egy nagyon jó hívó dolog, tényleg hatalmas méretű tokfélék az alagút végén lenyűgöző látványt nyújtanak. Európa szerte is ritkaságszámba megy ez a képítettség, ez a látvány. Ugye a tokok emellett rendkívül nagy természeti értéket is képviselnek, egy letűnt korra emlékeztetnek, és mégis itt élnek közöttünk.
0: Gondoljunk csak a régi korok vízafogásaira, akkor még lehetett?
4: Így van, akkor még lehetett, amíg ugye a Vaskapu szorosban meg nem épült a vízi erőmű, addig ez működött is. Nyilván az embereknek is megvannak a maga kis igénye, az ember beleavatkozik a természeti rendszerekben, annak mindig van következménye, viszont ezeket a következményeket utána egy kicsit kozmetikázni érdemes, illetve meg kell oldani, mert nem szabad elfelejteni, hogy ugye nem egyedül élünk ezen a Föld nevű bolygón, nagyon sok élőlényen osztozunk rajta, és nem engedhetjük meg magunknak ezt, hogy csak ennyire magunkra gondoljunk, tehát felelősséggel tartozunk az élőlények irányába is.
0: Kedves hallgatóink, véget ért a Tiszatavi Ökocentrumban tett sétánk, aminek ezúttal az ümmögő tanösvény volt az apropója. Jusson eszébe mindenkinek talán David Attenborough mondása, aki azt mondta, hogy rovarbor van a legtöbb, mégis rájuk figyelünk legkevésbé, érdemes vigyázni tehát a beporzókra. A helyadása minden hétköznap jelentkezik, mi innen most búcsúzunk. Munkatársaim voltak Dan Zoltán, Schwarz Nóra, Vancsok György és a szerkesztő Burker Rudolf. A műsort megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Én búcsúzom, Bicsák Esztert hallották. A hírek után a Vendég a háznál műsora jelentkezik majd.
6: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
7: 12:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, és tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Várhatóan néhány héten belül módosul a médiatörvény, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán Facebook oldalán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közt szolgálni. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, az egészségügyi és a közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak. Az idei tavasz volt a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Az évszak átlaghőmérséklete 1 fokkal haladta meg a szokásos értéket, miközben a lehullott csapadék az átlag alig több mint felét érte el. A szárazság miatt már május elején az ország szinte teljes területét súlyos aszály érintette, ez pedig súlyos gondokat okozott a mezőgazdaságban. Melegszik az idő, sok lesz a napsütés, elszórtan alakulhat ki egy-egy záporzivatar. Délután 27 és 32, késő este 17 és 25 fok közötti értékek várhatók. A hétvégére érkezik a kánikula, akár 37 fok is lehet.
6: Műsorajánlat. Nagyok.
8: 20 év püspöki, több mint 40 év lelkészi szolgálat. Közben rendszerváltozás, piacgazdaság, újrarendeződés, vallási felívelés, aztán elcsendesedés. Fáradhatatlan munka és némi lelkiismeret furdalás. Nyugdíj, ahogy ő mondja, a betakarítás időszaka. Üldögélés helyett leginkább a szolgálat folytatása. Vendégem a Schweitzer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnökpüspöke, Fabinyi Tamás. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
9: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
10: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
6: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.

0: Az én időmben még rajzórának hívták. Most vizuális kultúra a neve. Mi a titka a rajzolásnak? És hogy lesz belőle vizuális kultúra? Mit jelent az átlós kompozíció, a színátmenet, a mártogatás, a kontraszt, a grafikai felület vagy a térbeliség? Először az elsősök óráján jártunk, aztán pedig a negyedikesekhez néztünk be.
1: A saját munkátokkal foglalkozzatok, ha elakadtok esetleg, akkor be tudtok kapcsolódni az én rajzomba. Most az egyik szendert eltakarom, veszek egy ceruzát, és ahogy megbeszéltük, most először csak nagyon halványan föl fogom vázolni, hogy mit akarok rajzolni. Megbeszéltük, hogy nagynak kell lenni a rovarnak. Mi volt a segédeszközünk? Hogyan tudok én akkor is nagyot rajzolni? Mi a segédeszközöm? Mondjad, mi? A kezünk lesz az. Nézd, nagyon halványan rajzolok egy olyan tojást, mint a kezem, és itt a rajzlapnak a közepé lesz az én állatom. Az én egyik kedvencem szender, mert olyan vicces a teste, igaz? Milyen is a szendernek a teste? Mihez hasonlít? Akár egy madárhoz is hasonlít. Esetleg kolibri, de nem. Csak nagyon-nagyon hasonlít rá. Kicsi, apró, formakövető vonalakkal kezdem el a színezést, és amikor megvan az alapszín, akkor hogyan fogok színárnyalatokat létrehozni?
0: Közben mindenki rajzol, lehet, hogy ezért nem tudnak válaszolni.
1: Van nekem egy alapszürkém, és mit csinálok most? Rászínezek. Egy olyan érdekes színárnyalatot tudok létrehozni, aminek neve sincsen talán. Szürkés, barnás, lilás. Jobban is hasonlít a természet színeihez, és finomabb, mint a készletből kivehető szín. Na, hadd lássam. Körbe megyünk gyorsan. Azaz, látom, hogy nagyon jók a méretek. Így van. Mondja, Tibi.
2: Bogi néni, mit kell rajzolni?
1: Egy állatot kellett kiválasztani azok közül, amikről beszélgettünk az előző órán, és az lesz a te hősöd. Milyen állatok ezek? Mit csinálnak? Mi a hős tettük?
2: Beporozzák a virágokat.
1: Kik csinálják ezt?
2: Méhecskék.
1: Például a méhecskék.
2: Darazsak.
1: Darazsak.
2: Denevér.
1: Más országban még a denevérek is, igen. Na, válasz egyet, aki szimpatikus.
2: Méhecske.
1: Jó, a méhecske a szürke papírodon nagyon jól fog kinézni. A sárga-fekete csíkjaival. Ugye, miért nincs radír az asztalon? Ha van radír az asztalon, akkor a gyerekek hajlamosak úgy érezni, hogy ez még nem tökéletes, és elkezdenek radírozni, és ezért az a Bogi néni féle trükk, hogy nincs radír az asztalon. De nézd, hogy Jónás kitrükközött engem, mert olyan ceruzája van, aminek a végén van radír,
0: így aztán az ő papírján még nincs semmi.
1: Így van, pedig a gyerekek pontosan tudják, hogy ha csak radírozunk, akkor csak radírmaszat marad a papíron, ha megpróbálkozunk, akkor meg egy valami biztosan ott lesz a papíron, ha más nem, a próbálkozás. Danika, mekkora rovart akarunk rajzolni?
0: Ehogy Danikának a lapszélén már van egy gyönyörű pillangó.
1: Hogyha pillangót akarod ábrázolni, akkor az a javaslatom, hogy még nagyobb szárnyat rajzolj neki. Figyeld meg a képeket, amiket összegyűjtöttünk, és nagyon jó ötletnek tartom, hogy van kicsi pillangó, és lesz nagy pillangó, akkor milyen érzést fog ez bennünk kelteni? Közelebb van.
2: Másik meg messzebb.
0: Neked már az egész papírod tele van. Mit rajzoltál?
2: Egy denevért. Már az is van a képen.
0: Láttál már denevért az életben?
2: Igen, az igen, este.
0: Félsz tőle?
2: Egyáltalán nem.
0: És te mit rajzolsz?
2: Egy gekkót.
0: Elég nagy ez a gekkó?
2: Piciben rajzoltam, de aztán nagyba szeretném majd.
0: Te mit rajzolsz?
2: Egy pillangót.
0: Itt most a rajzóra második részén vagyunk. Mit csináltatok az első részben?
2: Megbeszéltük, hogy milyen állatokat lehetett csinálni, meg hogy árnyalatokat, meg hogy milyen állatok beporzók.
0: És mit csinálnak a beporzó állatok?
2: Minden növényre meg gyümölcsvirágra tesznek virágot, hogy kinyíljanak. Virágport.
0: És akkor mi történik, ha a virágport ráteszik ezek a rovarok?
2: Kinyílnak, meg szépek lesznek.
1: Megfigyeltem, hogy a szárnyán is vannak ilyen sávok feketével. Azt is érzékeltetem a színezésemmel.
0: Az segít a gyerekeknek, hogy miközben ők dolgoznak, az közben te mutatod, hogy mit csináljanak?
1: Legjobban az segít, hogy hallják, hogy dolgozom, és azt a kis bizonytalanságot, ami néhány gyerekben keletkezik, hogy most mit is csináljon pontosan, tudatosan, meg jó ez így, az át lehet hidalni azzal, hogy látják, hogy én is dolgozom, én is hibázom, hogyha fölnéznek a tábla felé, akkor látszik, ahogyan kirajzolódik számukra is jól láthatóan, hogy mi lesz. Ez szerintem önbizalmat ad a gyerekeknek, de gyerekek, jó az nektek, hogyha én is rajzolok a táblán? Miben tud ez segíteni? Zsuzsi, neked miben segít?
2: Hogy látom, hogy milyen árnyalatokat színezzel ki.
0: Na, te hol tartasz a rajzolásban?
2: Sehol.
0: Miért?
2: Nem tudok rajzolni.
0: Kérjünk segítséget?
3: Bogi nénét nagy baj van.
1: Oti, mi történt? Gyere, megrajzoltuk a tenyeredet, az már megvolt. És hol akadtál el? Az, hogy nehéz volt a tenyérbe belerakni a rovart? Emlékszel rá, hogy mi a titkos trükkünk minden állattal kapcsolatban? Egy tárgyból szoktunk kialakítani, emlékszel rá? Mi az? Azt szoktuk mondani, hogy a szappamból vagy a kavicsból minden állat kialakítható. Mit szeretnél rajzolni?
2: Méhecskét.
1: Tehát a méhecskéhez nagyon jól lehet ezt a krumpli módszert alkalmazni. Mert mit mondtunk, hogy a méhecske micsoda, és gyönyörűen látom, hogy sajnos kiradíroztad, de ott van a feje, a tora és a potroha is. Ugyanezt kéne csinálni, csak egy nagy krumpli legyen. Vagy a tora, vagy a potroha.
2: Tora.
1: Nagyon jó. Ha ez a tora, akkor mi egy óriás méhecskét fogunk csinálni, mert még a potrohát is meg kell egy másik krumpliból rajzolnunk, és akkor itt lesz a hatalmas nagy feje.
0: Segített az neked, hogy Bogi néni ezt megrajzolta?
2: Igen.
0: Most mi a feladat?
2: Megrajzolni a csápját, meg a szemét.
0: Az már menni fog?
2: Nagyon.

0: első osztályban járó Pavlovkin Boglárka vizuális kultúra tanár. Az első részben alaposan előkészítettétek ezt a feladatot. Mit csináltatok?
1: Beszélgetéssel szoktuk kezdeni az órát, hogy magát a témát jobban megismerjük. Most a beporzókat, mint hősöket ábrázoljuk, és megbeszéltük, hogy milyen élőlények azok, amelyek részt vesznek ebben az élővilágban. Azután pedig sorra vesszük azokat a dolgokat, amiket már tanultunk, hogy melyik eszközzel mit érdemes a rajzon elérnünk. A kicsiknél én nagyon szeretem a vegyes technika minél korábbi megismertetését, mert érzékenyek lesznek a formákra, a színekre és a részletekre is. A tantermet ezért úgy szoktuk berendezni, hogy az asztalon ott legyenek minden kis csoportnál a ceruzák, a kréták és a színes ceruzák is.
0: Az elsősök még szeretnek rajzolni?
1: Mindenki szeret rajzolni az alsó tagozatban, de vannak gyerekek, akik pont ezen a héten mondták nekem, hogy most már szeretik a rajzot, de az évelején utálták. Azt mondták, hogy nagyon nehéz volt. Ami nehéz a gyerekeknek az, hogy tartsák a kereteket, itt már megfogalmazunk célokat, tanulunk konkrét technikákat is, mert ezzel sokkal gazdagabban fogják tudni kifejezni a gondolataikat, érzéseiket, és sokkal inkább a megismerés szolgálatába tudják állítani a vizuális megfigyelést is.
0: De azért itt volt olyan gyerek, akinek mégiscsak üres volt a papírja, és mindent leradírozott.
1: Nagyon sok gyereknek van nehéz önbizalomhiányos helyzete, mert nagyon sok mindent kell nekik, nagyon rövid idő alatt megtanulniuk. Nekem szerencsés a helyzetem, mert ebben a tantárgyban és a mi iskolánkban nem az az elvárás, hogy valamilyen csomagot teljesítsek, hanem nálunk azért az első 4 év folyamot egy egységnek fogjuk föl a tanítókkal. Emiatt lehetséges az, hogy ki a saját ütemében találja meg az alkotás örömét és a kifejező eszközök használatát.
0: És hát persze olyan is van, aki nem találja meg a rajzolásban, a festésben az alkotás örömét.
1: Igen, ezért is jó az, hogy a rajzóra az nem pusztán csak kreálás, hanem beszélgetés is. Vannak olyan tanítványaim, akik nagyon ügyesen és pontosan tudják elmondani a vizuális megfigyeléseiket, akár a vizuális nyelvnek a kifejező eszközeit, miközben nekik nem ez a fő örömteli tevékenységük. De azt gondolom, igen, természetesen.
0: Közben itt valaki segítséget kér.
1: Én szerintem a denevér még kaphat nem csak szürkét. Próbálj meg a szürkére rászínezni egy kis lilával, barnával, hogy izgalmasabb színek jöjjenek ki. De az is érdekes lehet, hogyha ezeket a beosztásokat követed egy picit a színezésben, jó? Ne aggódj, lesz még pillangórajzolás máskor. Jó van, szép. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mivel az információk feldolgozása alapszik a vizuális kultúra tantárgyon, fontosnak tartom a tudatosságnak a kiművelését a gyerekekbe. Ezen az órán sem azt mondtam, hogy rajzoljatok egy kedves állatot, hanem hagyatkoztam arra az óra elejé megbeszélésre, hogy miért növeljük meg a megfigyelt állatnak a méretét a rajzon, hogy miért úgy helyezzük el, hogy eltakarja a hátteret. Tehát, hogy mi lényeges és mi nem, és hogyan érjük el ennek megkülönböztetését, azt már ebbe a pici korban meg lehet tanítani a gyerekeknek, és akkor tudatosak lesznek nem csak a saját kifejezésükben, hanem a vizuális információk feldolgozásában is.
2: Bogi néni, ez így jó lesz?
1: Én még itt színeznék rá egy picit. Nézd, csak ceruzával könnyebb pontosan körbekeríteni. Mit szólsz hozzá? Sokkal jobban elválik a hátterétől a figurád. Matyika, meg lesz? Jól van, erősítsd meg azt a rovart is, jó? Nagyon szépen gondosan színezett körbe. Vannak néhányan, akik készen vannak, és vannak, akik még szívesen dolgoznának, de hogyha az órára néztek, azt látjátok, hogy 3 perc alatt már nem fogjuk befejezni.
0: Szünetben lemegyünk a kiállításra. Itt mindig van a gyerekek rajzaiból kiállítás?
1: Minden fél év végén tartunk egy-egy nagy kiállítást, ahol az előző fél év munkáiból válogatjuk össze a legjobban sikerült alkotásokat. Nagyon fontos a gyerekek számára, hogy lássák, hogy miért csinálják ezeket a dolgokat, hogy az, ami neki esetleg nehezen megy, hiszen egy alsó tagozatosnak még a finom motorikája, a figyelme, az eszköz használata, az nagyon erős fejlesztésre szorul. Akkor sokkal szívesebben csinálja. A színezések itt az első osztályosaimat dicsérik.
0: Leveleket színeztek, sok-sok zölddel.
1: Az élményközpontúság az nagyon-nagyon fontos, tehát őnekik magát az iskolai keretrendszert is szokniuk kell. Emiatt ősszel gyakrabban járunk ki a természetbe, és a természetből gyűjtött leveleket figyeltük meg és rajzolták le, és volt olyan óra, ahol maga a szerkezet, a felosztás, a tagoltság volt az, amit jobban megfigyeltünk, és itt, amit kiraktunk, a zöld színnek a különböző árnyalatai, és amit hallottál, hogy már tudtam rá visszautalni, hogy a rászínezéssel színárnyalatokat hozunk létre, ezt ők már rögtön az első évben tudatosan használhatják, mint vizuális kifejező eszközt. Lennének a mi hőseink a mai napon, de a ti feladatotok az, hogy valódi hősöket, igazi karaktert készítünk belőlük, emberállattá fogjuk őt alakítani. Vagyis megőrizzük azokat a jegyeit, amelyek állatiak, de közben felruházzuk őket olyan tulajdonságokkal, amelyek meg az emberhez kapcsolódnak. Mit jelent ez praktikusan, Zsolt?
2: Például az, hogy egy denevér tud beszélni.
1: Denevér, adsz neki egy nevet, és ráírhatod, hogy az egyik szuper képessége, hogy tud beszélni. Nagyon jó. Milyen emberi vonásai lehetnek még egy ilyen emberállatnak, Ida?
2: Van ruhája.
1: Lehet neki ruhája?
3: Akár, hogy nem minden testrésze állati, hanem beleadhatunk akár emberi testrészeket, mint például, hogy emberlába van, vagy emberkeze.
1: És egy rovarnál az kimondottan vicces, hogy bár esetleg átalakítod az első két lábát, mint egy emberé, de még mindig lesz neki négy darab, és akkor el lehet dönteni, hogy négy lába legyen, és két keze, vagy hogy hogyan legyenek ezek a dolgok. Ez a humor forrása is. Legyen egy vázlatpapírotok, azon találjátok ki a karaktert.
4: És látják, hogy az asztalra kiraktam ceruzákat, krétát, színes ceruzát.
0: Elkezdődik a munka, a karaktertervezés, mindenki kap egy papírt, és kiderül, hogy ki mit csinál. Te tudod-e már, hogy milyen lesz a te karaktered?
2: Fél denevér, fél ember. Úgy lényegében a teste ember, a többi denevér. Keze is lesz.
1: Negyedikes vagy. Hány éve kérem, hogy ne pálcika emberben rajzoljunk?
5: Kivastagítom.
1: Jól van. Egy kavics vagy egy szappan formából megcsináltunk eddig mindent. Lovat, embert, lovagot. A pálcika emberrel, hogyha a mozgását modellezed, nem bánom, de maga a tervezés az inkább formákból álljon, és ne pedig a pálcikákból.
0: Hú, a tied már megvan. Szóval mi ez?
5: Pillangó.
0: Hol van a pillangó része?
5: Megvan, mit csinálok, hogy pillangósabban nézzen ki.
0: De van egy karakteres feje.
5: Mosolygós, boldog.
0: És a tiéd milyen karakter?
5: Nekem egy gyík lesz. Nem annyira szeretem a hüllőket, de amúgy jól néznek ki.
0: Könnyű hüllőt rajzolni?
5: Nem annyira, mert össze-vissza vannak az alakjaik, ezért igen, nehéz.
0: Melyik hüllőfajtát akarod?
5: A gyíkot.
0: Hát te, mit rajzolsz?
6: Én egy dongót.
0: Emberfej lesz, vagy dongófej?
6: Mind a kettőt próbálom.
0: A keze az micsoda?
6: Hát a keze inkább emberi lesz.
0: Tehát akkor lesz keze is, szárnya is?
6: Igen, lesz.
0: Karakteréről gondolkodtál már?
6: Még nem.
0: Ilyen típusú feladatokat szoktatok kapni vizuális órán?
2: Nem.
0: Mit csináltatok az idén?
2: Plakátokat, volt bélyegtervezés, amiben első helyzet lettem megyedöntőbe.
0: Nálad mi lesz?
7: Vizuálisan szeretnék megjeleníteni egy gekkót, aki éppen a nyelvével beforoz, és majd egy A4-es lapra kinagyítom.
0: Te mit választottál?
8: A szendert, mert Balatongyarokon van egy telkünk, ott is szoktak szenderek lenni. Szürkületkor megriad az embertől, meg egy helybe is tud repülni. Akkor szokták szívni.

0: Ez itt már azért egy nehezebb feladat, mint az elsősöknél. Most ezen az órán a karakter kidolgozása a lényeges. Mátyás, miben maradtunk?
1: Maradtunk,
0: hogyha Matyi nem tud ebben a nagyagyó társaságban a munkájára koncentrálni, akkor keresünk neki egy nyugodtabb helyet, mert mindig vannak az osztályban olyan ülések, amik azoknak a gyerekeknek kedveznek, akiknek nehezebb társaságban a figyelmét tartani. Akkor ezeken a külön asztaloknál például Matyi kimondottan gyakran jár úgy, hogy nagyon szereti a társas életet, de amikor átül, akkor tulajdonképpen teljesen belefolyik a saját munkájába, flóba kerül, és aztán nagyon izgalmas munkákat tud csinálni.
1: Alkot.
0: Nagyon, nagyon ügyes. Matyinak van egy különleges stílusa egyébként, nagyon sokat fejlődött, amióta én dolgozom vele, most már lassan 3 éve. Nagyon nehéz volt neki például pontosan színezni, formakövetően, precízen megcsinálni a dolgokat. Matyi, megmutatod a rajzodat? Át is jöhetsz ide, az itt sokkal jobb lesz. Most már olyan finom részleteket is meg tud csinálni, amihez lehet, hogy 2-3 éve még nem lett volna türelme.
1: Például 5 ujja van a kezén.
0: Negyedikben azért az már meg szokott lenni, de megfigyelte, hogy a szárny az nem egy tagolatlan dolog, hanem tagolva van. A vonalai szépen összeérnek, ahogyan a figurát kialakítja. Jellemző az, hogy nagyon jó karaktereket tud adni a hőseinek, akiket szokott rajzolni.
1: Mert hogy emberfeje van.
0: Hát most itt neki emberfeje van, de Matyi rajzain gyakran megfigyel az, hogy hitelesen tudja ábrázolni az érzéseket. Szóval ő egy nagyon kusza rajzolásból, de annak is izgalmas stílusa volt, eljutott odáig, hogy megtanulta hozzá azt a nagyobb precizitást is, amivel meg jobban tudják mások is megérteni azt, hogy mit szeretne mondani a rajzban. Láthatod az előző fél évnek a negyedikes munkáit. Ezek a Zsámbékirom templomot ábrázoló munkák úgy készültek, hogy azok a gyerekek, akiknek az volt a belső érzésük, hogy nehéz lenne nekik emlékezetből, illetve az élmény alapján, mert ilyenkor föl szoktunk sétálni a Rom templomhoz, lerajzolni a templomot. Nekik volt egy olyan lehetőségük, hogy a kompozíciójukba használjanak fel általam fénymásolt templomról készült képet is. Ezek roncsolt fotók, nagyon jó grafikai alapanyagok, és egy játékot játszottunk ehhez a feladathoz. Megadtunk bizonyos jellemzőket az időjárásról. Hóesés, zúzmara, eső, köd, napsütés, reggel, este, hajnal, dél. Voltak karakterek, akiket elhelyeztünk, vándor, pásztor, király, bárány, és a végén dobókockával sorsolták ki saját maguknak, hogy a képükön mi legyen. A gyerekeknél ugyanis az egy nagyon gyakori dolog, ahogy egyre idősebbek lesznek, ez a mit rajzoljak szindróma. A fantáziájukat nagyon jól lehet azzal stimulálni, hogyha korlátozom őket. Kénytelenek kilépni a komfortzónájukból. Például ki lehet sorsolni azt, hogy a horizont a talaj, ferde legyen vagy egyenes. Ezt a témát hogyan rajzolja meg átlós kompozícióval, középpontos kompozícióval. Ezt is ezt a dolgot grafikai felületekkel old meg, ezt színátmenetekkel old meg. Szóval a játék az mindig nagyon jól stimulálja a kreativitást. Na, ez itt az egyik kedvenc feladatom a negyedikesekkel, ahol megemlékeztünk a Márton napról.
1: Tele van fehér lóddal minden rajz.
0: Igen, és emellett pedig éppen Leonardo da Vinci-t tanultuk. Ezt a kettőt kombinálva egy olyan több órát lefedő projektbe kezdtünk, ahol a háttér egy középkori kisváros volt, a kis szűk utcákat, a köveket, amivel lefették a burkolatot a korabeli városokban, és ezt a háttérrészt mártogatással, rajztollal, illetve pálcával, illetve náttollal és diófapáccal raktuk rá egy barna színezetű natúrpapírra. Ebbe a háttérbe is szabadott színes ceruzával színárnyalatokat színezni, és a barna papír, a diófapác és a finom színezés nagyon különleges atmoszférát hozott létre. Majd egy másik órán tust elővéve és grafikai felületeket létrehozva a libák kültökaróját érzékeltetve hoztak létre érzékeny grafikákat, ahol a tollazat az nem csak a szürke különböző árnyait hozza, hanem egyben a libának a formáját formájára, meg a kültakarójának a formájára is utal. Tehát például az, hogy a közel-távol, a takarás, hogy hogyan tudok térbeliséget érzékeltetni, ez nagyon fontos része annak, hogy ő úgy tudjon vizuális alkotásokat létrehozni, úgy tudja magát vizuálisan kifejezni, hogy tisztában van azzal, hogy hogyan tud egy figyelmet megragadni és megtartani a képen. Tehát az, hogy rend legyen, rendezett legyen az ő vizuális kommunikációs folyamata, ehhez neki tudatosan kell használni ezeket az eszközöket. Sokat foglalkozunk a kontrasztokkal, hiszen az egyértelműség és a vizuális hierarchia kialakításában a kontrasztoknak van a legnagyobb szerepe.
1: Ma egy vizuális kultúra órára látogattunk el. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit.
2: Hamarosan a Déli Krónika következik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink! Ma délben a kőszegi evangélikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Kőszeg jelentős kisváros Magyarország nyugati csücskében az Alpok alján. Történelméből kiemelkedik az 1532-es hősies győzelem, amikor Jurisics Miklós várkapitány és katonái megvédték Kőszeg várát a török sereg ellenében, s ezzel megakadályozták, hogy a szultán Bécs ellen vonulhasson. Az alapvetően római katolikus többségű Kőszegen az 1530-as évektől többször is jelentős szerepet játszottak a protestánsok, leginkább az evangélikusok. Olyannyira növekedett az evangélikus felekezethez tartozók aránya, hogy 1554-ben a mai Szent Jakab templomot, 1615-től a mai Szent Imre templomot kapták meg a magyar evangélikusok. A Habsburgok által irányított 1671-től kezdődő ellenreformáció visszaszorította a protestáns vallások híveit. A kőszegi evangélikusok néhány év alatt elveszítették templomaikat, az iskolát, és rövidesen már lelkész és tanító sem dolgozhatott a városban. Az 1681-es Soproni országgyűlés pedig kiszorította az evangélikus hitet a városokból. A luteri hit gyakorlására a kőszegieknek nemes csót jelölte ki. Az 1781-es türelmi rendelet után a kőszegi evangélikusok szigorú feltételekkel ugyan, de imaházat építhettek, amelyet 1783-ban emeltek a Gyöngyös utcai telken, s amely azóta is a kőszegi evangélikusok temploma. A kései barokk és cof stílusú imaház mellé csak 1930-ban emeltek tornyot, amelyben két harang lakik. A nagy harangot Zeibold János mester öntötte 1930-ban.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Aláírta az Iránnal kötött egyezményt Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontos megállapodás azonnali tűzszünetet ír elő. A tárgyalások folytatódnak.
1: Ukrajna uniós csatlakozása és támogatása mellett a kínai gazdasági kapcsolatok is napirenden lesznek az EU brüsszeli csúcs találkozóján.
2: Már ezen a héten kivezethetik a védett üzemanyagárat, közölte a gazdasági miniszter.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Donald Trump amerikai elnök az este Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a közel-keleti konfliktus lezárásáról. A 14 pontos megállapodás azonnali tűzszünetet ír elő minden fronton, beleértve Libanont is. Az Egyesült Államok fokozatosan kivonná csapatait a térségből, és megszűnne a hormuzi szoros blokkádja, így helyreállhatna a szabad kereskedelmi hajóforgalom. A következő 60 napban Washington és Teherán tárgyalásokat folytat az iráni atomprogram jövőjéről és az Irán elleni szankciók fokozatos feloldásáról. Pék Bulcsú összeállítása.
3: Ez nem volt könnyű. Ezt mondta az amerikai elnök, mielőtt aláírta az iráni háború lezárásáról szóló szándéknyilatkozatot. Bár a korábbi elképzelés az volt, hogy a felek pénteken Svájcban írják alá a megállapodást, Donald Trump ezt már szerda este megtette a francia elnök vacsora meghívásán a Versailles kastélyban. Az iráni állami televízióban fotókat tettek közzé arról, hogy Massoud Pezeshkian elnök szintén aláírta az egyezményt. A 14 pontból álló szerződés szerint a háború minden fronton, beleértve Libanont is, azonnal véget ér, az Egyesült Államok pedig fokozatosan megkezdi kivonni a csapatait Irán térségéből. Ez azt jelenti, hogy a hormuzi szoros tengeri blokkádja az amerikai és az iráni oldalon egyaránt befejeződik, a kereskedelmi hajóforgalom pedig korlátozásoktól mentesen folytatódhat. A hírt számos ország vezetése és a NATO főtitkára is örömmel fogadta. Szerintem Trump elnök jó alkut kötött, mert ez a megállapodás csökkenti Irán nukleáris képességeit. A cél egészen február eleje óta ez volt, beleértve a ballisztikus rakéták számának csökkentését, hiszen ez az egész térségre és Európára is fenyegetést jelent, nyilatkozta Mark Rutte. Az Egyesült Államok és Izrael még február végén támadta meg a perzsa államot, miután nem sikerült megegyezni Teheránnal az iráni nukleáris képességek teljes felszámolásáról. Irán és libanoni szövetségese a Hezbollah válaszként Izraelre és a térség amerikai katonai támaszpontjaira támadt. Bár a felek áprilisban tűzszünetet kötöttek, a háború Libanonban mégis folytatódott. A békeszerződést ugyan a zsidó állam vezetésének is eljuttatták. Benjamin Netanyahu kormányfő azonban már korábban jelezte, Izrael nemzetbiztonsági okoknál fogva folytatja a Hezbollah elleni harcot. Az amerikai elnök szerint Izrael ezzel veszélyezteti a béke megállapodást. Izrael jó partnerünk, de a Hezbollahkal jobban is bánhatnának. Nem azt mondom, hogy nincs joguk megvédeni magukat, ugyanakkor azért, mert két drónt lelőttek a sivatag felett, még nem kellene épületeket romba dönteni Beirutban, fogalmazott Donald Trump a G7 országok találkozóján. Teherán jelezte, hogy amennyiben a háború folytatódik Libanonban, akkor a jelenlegi megállapodás semmissé válik. A szerződés azonban további kérdéseket is felvet. Irán ugyanis fenntartja a jogot, hogy később is díjak megfizetéséhez kössék a hormuzi szoros hajóforgalmát. Már a háború alatt leírtam, hogy a hormuzi szorosban nem lesznek úgy a dolgok, ahogy korábban voltak. Ehhez most is tartom magam, közölte az iráni parlament elnöke. Az Egyesült Államok egy 300 milliárd dolláros jóvátételi alapot is létrehoz Iránnak, bár Washington hangsúlyozza, hogy ez egy nemzetközi kezdeményezés, és az amerikai adófizetők pénzéből egy cent sem fog ide kerülni. Izraelben ezt sokan felháborítónak találják. Ennél rosszabb megállapodást nem is köthettek volna. Irán úgysem fogja betartani. Ez árulás. Csak amerikai érdekeket látok benne, mondta egy izraeli férfi. A megállapodás szerint Washington és Teherán között most 60 napos tárgyalások kezdődnek, amelyekben az iráni atomprogram jövőjéről és a perzsa állam elleni szankciók fokozatos feloldásáról egyeztetnek.
2: Nagyszabású dróntámadást indított Moszkva ellen az ukrán hadsereg. Találatért több moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. többen megsérültek. Az oroszok pedig ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil meg is halt. Kanalas Léli beszámolója.
4: Drónok zúgására ébredtek a moszkvaiak csütörtök reggel, a régióban a légiközlekedést teljesen leállították. Az ukrán haderő több csapást is mért az orosz fővárosra, a Kremltől alig 15 kilométerre fekvő olajfinomítót egymás után rázták meg a robbanások. A létesítmény több pontján is tűz ütött ki, és sűrű fekete füstoszlopok törtek a magasba. Az olajfinomítót egy héten belül másodszor érte találat, már kedden is le kellett állítani az üzemet az ukrán támadások után. Közben az orosz nyomozóhatóság vizsgálatot indított egy szerdai dróncsapás miatt, amelyben egy fehér orosz ifi foci csapat buszát érte találat a Brianszki területen. A járműben 44 ember utazott, köztük 28 fiatal sportoló. Mindannyian nyaralni mentek, eddig információink szerint egy nő életét vesztette, 6 ember pedig megsérült, őket kórházba szállították, nyilatkozta a nyomozóhatóság szóvivője. Az oroszok felvételt is közöltek a megrongálódott buszról, Kijev tagadja a vádakat. Az ukrán haderő szerint a megadott időpontban nem indítottak pilóta nélküli eszközöket a Brianszki területre. Bár mindkét fél azt állítja, hogy nem támadnak civil célpontokat, mégis rendszeresen csapódnak be lövedékek a lakónegyedekben. Reggel Ukrajna csak nem egész területén légiriadó volt érvényben. Robbanások rázták meg Kijevet, Szumiból pedig halálos áldozatot is jelentettek. A kelet-ukrajnai megyében egy nappal korábban egy lovardára mértek légicsapást az oroszok, amelyben több állat is elpusztult. Az ukrán haderőbe beolvadt Azov ezred felvételeket közölt arról, hogy drónokkal bénították meg a mariupoli kikötő áramellátását. A felvételek állítólag a múlt héten készültek. A fegyveres csoport ugyanis most azon dolgozik, hogy visszafoglalja a 4 évvel ezelőtt elvesztett ukrán nagyvárost. Ha 20 év betelik, akkor 20 évet töltünk tervezéssel, várakozással, felkészüléssel, de amikor eljön az idő, készen kell állnunk. Hiszem, hogy visszaszerezzük Mariupolt, ez csak idő kérdése, mondta az első Azov hadtest vezérkari főnöke. Közben azonban a moszkvai védelmi tárca jelentős előrenyomulásról számolt be Donyeck megyében. Jelentésük szerint sikerült előrenyomulniuk Kosztyantyinivkában és Limánban is, illetve elvágták az ukránok utánpótlási vonalát a térségben. Kijev szerint csapatai több irányban visszaverték az oroszok támadásait, és tucatnyi állásukat megsemmisítették.
2: Az amerikai elnök és a francia elnök szerint is előrelépést értek el a nyugati szövetségesek a G7 országok találkozóján. Emmanuel Macron sikerként értékelte, hogy légvédelmi fegyverekkel segítik Ukrajnát. Donald Trump pedig abban bízik, hogy Moszkva és Kijev megegyezik a békéről. A béke folyamat azonban továbbra is holtponton van, ugyanis Moszkva ragaszkodik a Donbasz átadásához, amit Kijev elutasít. Ambrus Róbert összeállítása.
5: Sikeres volt a találkozó, így értékelt a világ legfejlettebb országait tömörítő szervezet összejövetelének otthont adó Franciaország elnöke. Emmanuel Macron szerint a G7 csoport előrelépést ért el Kijev támogatásában. Azt mondta, nem csak Ukrajna önvédelmi, hanem ellentámadási képességeit is megerősítik. A francia elnök nem zárta ki a béketárgyalások lehetőségét sem, de szerinte ehhez az orosz elnöknek kell lépnie. Rajta múlik, hogy kész-e visszatérni a tárgyalóasztalhoz, de nem olyan feltételekkel, amelyek elfogadhatatlanok, mondta Emmanuel Macron. A G7-ek vezetői megállapodtak abban, hogy egyebek mellett nagy hatótávolságú fegyvereket és légvédelmi rendszereket adnak át Kijevnek, miközben az ukrán védelmi ipar bővítését is segítik. A csoport további szankciókat is kilátásba helyezett, amik elsősorban az orosz olaj- és gázipart érintik. Az olasz miniszterelnök arról beszélt, ki kell jelölni azt a személyt, aki Európát képviseli a béketárgyalásokon. Ha eredményt akarunk elérni ebben a kérdésben, akkor azt mondhatom, nehéz lenne valakit a legnagyobb európai országok közül javasolni. Egy ilyen személy megnehezíteni a megállapodás létrejöttét, fogalmazta meg elvárásait Giorgia Meloni. A béketárgyalások az elmúlt hónapokban megrekedtek. Évelején amerikai közvetítéssel már közvetlenül tárgyalt egymással az orosz és az ukrán delegáció, eredménytelenül. Moszkva továbbra is azt várja el Ukrajnától, hogy adja át a Donbasz régiót, ezt azonban Kijev elutasítja. Oroszországnak megállapodást kell kötnie, jelentette ki a G7 találkozón az amerikai elnök. Donald Trumpon múlik, hogy megszervezi-e vagy sem, meghív-e mindkettőnket vagy sem. bizakodott az ukrán elnök, jelezve, bárhol tárgyal Vladimir Putyinnal, de Moszkvában nem. Volodymyr Zelenszkij bármikor eljöhet Moszkvába, fogalmazta meg a Kreml álláspontját Dmitrij Peszkov. Az amerikai elnök a G7 találkozón személyesen egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel, Vladimir Putyinnal pedig telefonon beszélt. Donald Trump konkrétumot nem említve azt mondta, valami történni fog. Kijev szövetségesei aggódnak, mert az iráni válság megoldása után az amerikai elnök figyelme ismét Ukrajnára terelődik, állítja a Politico. A brüsszeli lapnak névtelenséget kérő diplomaták azt mondták, tartanak attól, hogy Donald Trump hátráltatja majd Ukrajna támogatását. Alapforrásai arra számítanak, hogy az amerikai elnök vissza akarja majd venni az európaiaktól a kezdeményezést a béketárgyalások megszervezésére.
1: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik este Brüsszelben. A tagállamok vezetőinek napirendjén szerepel Ukrajna csatlakozása és támogatása, valamint Kína és az unió közötti gazdasági kapcsolat. Emellett tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Ez a találkozó lesz az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnök képviseli Magyarországot. Brüsszelből Baracka Eszter tudósított.
6: Ami vitát jelenthet az ukrán napirendi pontban, hogy Zelenszkij elnök, aki várhatóan személyesen itt lesz, kérni fogja azt, hogy az első tárgyalási fejezet után valamennyit nyissák meg. Ennek a tagállamok egy része mögötte áll, de egyelőre nincs meg az a szükséges támogatás, ami az egyhangúsághoz kell, és különösen az Ukrajnához közel található országok ellenzik ezt. Ennél sokkal izgalmasabbnak ígérkezik azonban ma a vacsora alatt tárgyalt úgynevezett versenyképességi napirendi pont, ami tulajdonképpen az EU és Kína közötti gazdasági kapcsolatokról szól majd, és mint tudjuk, ezek a kapcsolatok többsebből véreznek jelenleg. Az Európai Unió elfogadhatatlannak tartja Kína kereskedelmi többletét az Unióval szemben, ami elérte már a napi 1 milliárd eurót, borzasztó nagy összeg, és elfogadhatatlannak tartja Kína egyre mélyülő kapcsolatait is Oroszországgal. A vacsora alatt arról fognak tárgyalni, hogy milyen válaszok adjanak ezekre a kínai lépésekre, de még ennél is nagyobb vitát hozhat majd a 7 éves költségvetés tárgyalása, ez holnap lesz csak, és az egész napot rá fogják szánni, nem véletlenül, hiszen ezek mindig a legnagyobb viták, hogy ki mennyit fizessen be, és ki mennyit kapjon a közösből.

0: megbeszélésén vesz részt a magyar kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, ezúttal újra közös állásponttal zárulhat az uniós csúcs hazánk vétója nélkül.
1: Orbán Viktor ellenállása és vétó politikája miatt 2025 márciusa óta nem tudott elfogadni az Európai Tanács ilyen következtetéseket, mert az egykori magyar miniszterelnök ezeket folyamatosan blokkolta. Én nagyon remélem, hogy ma újra el fognak tudni fogadni a 27-ek egy ilyen következtetést, egy dokumentumot, ami beszámol arról, hogy nagyjából miben állapodtak meg a tagállamok. Nekünk vannak még fenntartásaink a szövegben. Én el fogom magyarázni, hogy mik azok az ügyek, mik azok a témák, ahol Magyarország óvatosabb politikát folytat, és akkor finoman fogalmaztam, mint az esetleges többség. Nagyon sok mindent sikerült már finomítani az előzetes tárgyalások alapján a szövegben, de még vannak nyitott kérdések.
0: Itt a krónika.
2: Már ezen a héten kivezethetik a védett üzemanyagárat, közölte a gazdasági miniszter a közösségi oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, a legtöbb kúton már ma is a védett ára alatt lehet tankolni, a héten pedig tovább csökkenhetnek a tarifák. A Fidesz szerint a védett üzemanyagár megszüntetése súlyos tévedés. Azt írják, semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog ismét gyorsan megemelkedni. Bácskai Judit beszámolója.
3: Most még védett áron adják az üzemanyagot, a benzint literenként 595 forintért, a gázolajat pedig 615 forintért. A márciusban bevezetett kedvezményt magyar rendszámú autóval rendelkező magánszemélyek, de akár fuvarozók is igénybe vehetik.
4: Van két nagy teherautónk, két kisebb, három és feles, és két rakodógépünk. Hát ez havi szinten körülbelül 500 liter tankolást jelent.
3: A szakemberek szerint már semmi sem indokolja a védett árat. Úgy számolnak, hogy a héten már 10-15 forinttal ez alá csökkenhet az üzemanyagok ára, ezért döntött úgy az új kormány, hogy kezdeményezi a fixár kivezetését. Ezt a miniszterelnök jelentette be szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a forint erősödése és a kőolaj világpiaci árának csökkenése miatt akár már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj. Kiemelte, a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL és a csökkentett árréseket. Még a héten elkezdődhet a védett üzemanyagár kivezetése, mondta közösségi oldalán a gazdasági miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a legtöbb kúton már ma is a védett ár alatt lehet tankolni, a héten pedig tovább csökkenhetnek a tarifák.
5: A magyar emberek energiaellátása biztonságban van, és biztonságban is marad. Célunk változatlan. A lehető legolcsóbb, legkockázatmentesebb és legbiztonságosabb energia biztosítása minden magyar család és vállalkozás számára.
3: A Fidesz szerint a védett üzemanyagár megszüntetése súlyos tévedés. Közleményükben azt írják, semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog ismét gyorsan megemelkedni.
2: Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a KDNP frakció vezetője.
0: Ritvári Bence közösségi oldalán azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyag költségektől. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben.
2: Kiválóan és terv szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, fogalmazott a közlekedési és beruházási miniszter.
0: Vitézi Dávid elmondta, nem kellett csökkenteni a célt, hogy 16,4 milliárd eurónyi forrást hazahozzanak. Ennek legfontosabb eleme a helyreállítási és ellenálló képességi terv véglegesítése, amelynek a napokban nyilvános is lesz a tartalma, hangsúlyozta a miniszter, aki hozzátette, elkezdődött a források felhasználásának részletes tervezése. A Nemzeti Fejlesztési Központ közzétette azt a pályázatot, amelyet az elektromos hálózat fejlesztése írtak ki. Emellett a kormány jövő héten tárgyalja a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabályokat, amelyek része a HÉV és az Intercity vonatok beszerzése.
6: Minden ágazat elkezdte azt a munkát, hogy ezt a forrást föl tudja szabályosan használni, és megfeleljünk a mérföldköveknek. Ez igaz a Magyar Fejlesztési Bankra, ami a harmadik nagy komponens, ott ugye egy vezetőváltás is megtörtént, új vezérigazgatója van a Magyar Fejlesztési Banknak, és a gazdasági és energetikai tárca nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a Magyar Fejlesztési Bank irányítási rendszerét, azt, hogy ez egy bankszerűen működő bank legyen az eddigi, igen, közeli politikai felügyelet helyett egy erősebben gazdasági logikán működő, racionalitás mentén irányított fejlesztési bankként működjön, ami az unió elvárása ahhoz, hogy ilyen mennyiségű uniós pénzt el tudjon osztani ez a szervezet. Ezek a reformok, ezek az átalakítások is jönnek rövidesen az országgyűlés elé. Tehát nagy erőkkel dolgozunk ezen is.
2: Szakértők szerint októbertől is megmaradhat a kamatstopp a sérülékeny adósok csoportjának.

0: A kormány szeptember végéig fenntartja az intézkedést, ugyanakkor társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeztek a témában. Részletek Csüri von Ninoa összeállításában.
1: Amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, szeptember 30-áig a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad a jelzálog hitelek referencia kamatstopja. Erről még múlt héten Facebook oldalán írt a pénzügyminiszter. Kármán András kiemelte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulóknak tényleges segítséget dolgozzanak ki. A Bankszövetség alelnöke, aki egyben az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató helyettese is, egy háttérbeszélgetésen azt mondta, újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita részeként. Becsei András hozzátette, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik a jogszabály, amely szeptember végéig tartja fent jelenlegi formájában a kamatstoppot. Felidézte, hogy az intézkedés a bevezetéskor váratlanul érte a bankszektort. A hitelintézetek már évek óta a változó kamatozású hitelek fix kamatozásúra történő kiváltását ösztönző kampányokat folytattak. Emlékeztetett, a kamatstop miatt az OTP több bankkal együtt az Alkotmánybírósághoz is fordult, mivel szerintük a veszélyhelyzeti rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a koronavírus járvány miatti átmeneti állapot már nem állt fenn.
2: Egyáltalán nem biztos, hogy a kivezetésre kerül a kamatstop, tehát most jelenleg az történt, amit egyébként korábban az Orbán kormány többször megtett, hogy időről időre általában fél évente meghosszabbította a kamatstop intézményét.
1: Ezt már Nagy László Nándor pénzügyi szakértő mondta a Kossuth Rádióban. Hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése szerint az intézkedés esetleges eltörlése 218 ezer szerződést érintene. Az ügyfelek döntő többségének azonban csak pár ezer forinttal kellene havonta többet fizetnie. Hozzátette, a jegybank 19 ezer adós sorol a sérülékenyek csoportjába. Ebbe a körbe azok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részlet emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Nagy László Nándor arról is beszélt, hogy a törlesztő részlet a változó kamatozású kölcsönt felvetteknél emelkedne a legnagyobb mértékben.
2: A döntő részük spekulált. Amikor bevezették a kamatstopot, nagyon sokan jelezték, hogy ezeket az ügyfeleket, akik az MNB ajánlása ellenére változó kamatozási hitelbe mentek bele, nem feltétlenül érdemes megmenteni, hiszen ők tudatosan vállalták az olcsóbb törlesztő részletet zárójelben. Az ő esetükben nő meg a legnagyobb mértékben a törlesztő részlet, hiszen nekik nagyobb összegű hiteltartozásuk van, de ez a törlesztő részlet emelkedés, ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstopot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit ők megspóroltak azzal, hogy akkor nem hallgattak az MNB szavára.
1: A szakértő szerint a Tisza kormány nem gondolkodik az intézkedés teljes eltörlésén. Átvizsgálás után legfeljebb, ahogy fogalmazott, a potya utasokat próbálja majd kizárni a kedvezményezettek köréből. Nagy László Nándor úgy véli, hogy a sérülékenyeknek megmarad a kamatstop. Hozzátette, a bankoknak sem az az érdekük, hogy egy lépésben szűnjön meg a korlátozás, fokozatosan térnének vissza a piaci kamathoz.
0: A kormány felülvizsgálja az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
3: Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón hozzátette, erre azért van szükség, mert Budapesten igen kevés a zöld felület. Ezt ellensúlyozandó kiterelik a Városligeten átmenő autóforgalmat, a Hősök terének környékén pedig növelik a növények számát.
4: Több sávos aszfalt veszi körbe az emlékművet, mindkét oldalon, akár a Műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felőli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni. Azt döntött el a kormány, hogy az egész a Városligettől a Budai várig tartó turisztikai tengelynek a közterületi minőségét tekintsük át, hogy Budapesten ebben a kiemelt világörökségi turisztikai tengelyen, hogyan tudjuk javítani a közterületi minőséget.
0: Az országgyűlés érő környezetért felelős bizottságának elnöke szerint a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, a kiterjedtség, az érintettség és az egészségügyi kockázat miatt a kolontári vörösiszap katasztrófával egyenértékű ügy.
3: A fideszes Vénimet Zsolt Szombathelyen a testület kihelyezett ülésén, amelyen a kormánypárti bizottsági tagok nem jelentek meg, emiatt határozatképtelen volt, arról beszélt, hogy a helyzetet nem lehet kezelni az önkormányzatok hozzájárulása és a civilek bevonása nélkül. Jelezte, mielőbbi tájékoztatást vár a kormány tervezett lépéseiről az ügyben.
5: Például rögzítse azt a kormányzat, hogy mely technológiákat fogadja el a kiporzás megakadályozására, illetve a terület kezelésére, és melyeket nem, azokat közölni kell, mert látjuk azt, hogy kinyitjuk az újságot, és az önkormányzatok nem tehetnek mást, mint a helyi lakosok nyomásának is eleget téve valamit tesznek. És szeretnénk azt, hogy hasznosak legyenek ezek az erőfeszítések, ezek az eredők egy irányba tartsanak.
0: Szombaton valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni, az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, mondta az országos tiszti főorvos.
3: Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy meleg egészségügyi kockázatot jelent. Például fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés kockázatát, valamint hozzájárulhat a szív- és érrendszeri, illetve bizonyos légúti betegségek tüneteinek erősödéséhez. Hozzátette, a hőség különösen az időseket, valamint az újszülötteket és csecsemőket veszélyezteti.
6: A jó hír az, hogy ezek az egészségkárosodások, ezek a kockázatok jól megelőzhetők. Mit kell tennünk? A három legfontosabb dolog közül az egyik, hogy ígyunk többet, mint amikor nem ilyen meleg van. Ugye, ígyunk többet, vajon mit ígyunk? Ne cukrosítőt, ne koffeintartalmú italokat, és ne alkoholtartalmú italokat, hanem vizet kell fogyasztani, annak érdekében, hogy ne száradjunk ki, és ajánljuk fel a pohár vizet a gyerekeknek, időseknek, azoknak is, akik lehet, hogy nem isznak eleget. Nem mindenki érzi a szomjúságot. Gyermekek, idősek gyakran nem érzik a szomjúságot, csak a rosszul létet már. Következő, nagyon fontos dolog, hogyha valaki rosszul lét tüneteit érzékeli magán, például heves szívdobogás, szédülés, émelygés, a hőmérséklet, a bőrhőmérséklete magasabb lesz, olyan, mintha lázas lenne, lehet ájulás, lehetnek görcsök, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, és orvost kell hívni, mentőt kell hívni, annak érdekében, hogy ellátást kapjon az illető. Ez a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ne menjünk ki a napra, illetve a legmagasabb nappali hőmérséklet során, lehetőség szerint ne tartózkodjunk kint, 11 és 16 óra körül, lehetőség szerint maradjunk árnyékban, esetleg olyan helyen, ahol hűtés lehetőség van, tehát hűtött helyiségekben.
3: 3 perc múlva lesz 12:30.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Ukrajna uniós csatlakozása és támogatása mellett a kínai gazdasági kapcsolatok is napirenden lesznek az EU-brüsszeli csúcs találkozóján. Szó volt arról, hogy már ezen a héten kivezethetik a védett üzemanyagárat. És beszámolunk arról is, hogy többszörös életfogytiglant kapott egy sorozatgyilkos az Egyesült Államokban. A férfi 8 fiatal nőt ölt meg.
7: Déli krónika.
0: A jövőben az önvezető autók, a drónok és a robotok a mindennapjaink részévé válnak, és Magyarország gazdasága akkor lehet sikeres, ha minél több szálon tudunk ezekhez kapcsolódni, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter.
3: Tanács Zoltán a Zalazon járműipari tesztpályán tett látogatása után az ország egyik legérdekesebb autóipari tudás központjának nevezte a komplexumot, ahol olyan technológiákat fejlesztenek, amelyek meghatározzák a közlekedés jövőjét. A bejegyzéshez mellékelt videóban a miniszter hangsúlyozta, céljuk, hogy az innovációk a magyar gazdaságban hasznosuljanak.
8: Megnéztük, hogy mire képes ma a technológia, repesztettünk 260-nal az autópályán, megnéztük az önvezető autókat, a különböző tesztműhelyeket, és egy lapos beszámolót kaptunk arról, hogy az elmúlt években hová sikerült eljuttatni Európa, sőt talán a világ egyik legfejlettebb tesztközpontját. Az új kormányzatnak célja, hogy ezeket az innovációkat sikerre vigyük, és a magyar gazdaság valóban profitálhasson ezekből.
0: A Migrációkutató Intézet vezető kutatója szerint az illegális migráció jelentősen hozzájárul az uniós lakhatási problémákhoz.
3: Becslések szerint összesen 2,5-3 millió ingatlan hiányzik a közösség tagországaiból, mondta a Szájfó Omár, aki szerint a lakhatási válság a 2008-as világgazdasági világválságig vezethető vissza, amelyet tovább rontott az illegális migráció. A probléma elsősorban a nagyvárosokban jelentkezik. Az ott élők fele panaszkodik arra, hogy megemelkedtek az otthonához kapcsolódó költségek az Európai Unióban. A lakhatásért folyó versenynek pedig a migránsok is részei.
7: A migránsok tovább mennek jellemzően az országoknak a belső részére, ott pedig a szociális bérlakásoknál okoznak fennforgásokat, hiszen a szociális bérlakásokat az állam, az önkormányzat biztosítja a rendelkezésükre. Ez jellemzően már nem a határvidékeken van, hanem a különböző nagyobb településeken. Amikor elismert menedékkérővé válik valaki, onnantól kezdve magának kell megoldani a lakhatási problémáit, ami elsősorban az olcsóbb bérlakásoknak a piacára terhelődik rá, hiszen alapvetően itt kispénzű emberekről van szó, akik gyakorlatilag ugyanazokért a lakásokért versengnek, mint a fiatal pályakezdők, vagy adott esetben a diákok egy nagyvárosban.
0: Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Mukics Dániel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy sokan jellemzően csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már leterheltebbek. Emiatt javasolt az ellenőrzést már nyáron elvégeztetni. Hangsúlyozta, a társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élőknek azonban online kell időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre.
9: Hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó, nekik kötelező a kéményseprés, tehát ne azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek. Hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor pedig két évente egyszer kötelező kéményseprő céget hívni.
0: Országos vizsgálat kezdődött a kozmetikai termékekben előforduló esetleges tiltott összetevők kiszűrésére.
3: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, az NKFH ellenőrzési akciójának legfőbb célja, hogy garantálja a fogyasztók egészségének biztonságát. Eitmann Norbert hangsúlyozta, a vizsgálatok középpontjában három, korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll, mert mindhárom vegyület használata egészségkárosító.
10: Mindenfajta terméktípust vizsgálunk, ugye a Lilia az kifejezetten parfümben, samponban, egyik kozmetikai termékben megtalálható illatanyag. A TPO-t a műkörömépítés során alkalmazzák, egy UV-fény hatására megkötő anyagok kulcsösszetevője, míg a 4MBC elsősorban a fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.
0: Drogdílereket fogtak el Dunaújvárosban és környékén.
3: A rendőrök csak nem egy évnyi nyomozás után csaptak le a társaságra, 7 embert állítottak elő. Köztük volt egy férfi és a felesége is. A baracsi házaspár a jellemzően amfetamint tartalmazó kábítószert egy kulcsi embertől szerezte be. A keddi akcióban nagyobb mennyiségű készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, illetve egy gépjárművet is lefoglaltak a rendőrök.
0: Déli Krónika. Több mint 10 évnyi nyomozás után életfogytiglani börtönre ítélték az Egyesült Államokban a Gilgo Beach-i sorozatgyilkost. A férfi 1993 és 2010 között 8 fiatal nőt ölt meg. Áldozatait egy New Yorkhoz közeli tengerparton ásta el. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
11: A New York közelében található Long Island tengerpartja, a Gilgo Beach nevű partszakasz az elképesztő horror történet helyszíne. Egy sorozatgyilkos itt több prostituáltat megfojtott, megkötözött, majd a közeli dűnéken elásott. Az áldozatokat csak évekkel a gyilkosságok után találták meg. A tettes a rémtetteket 1993 és 2010 között követte el, és a rendőrség egy évtizedig nem tudta megtalálni az elkövetőt. Eredményeket azután értek el, hogy egy speciális nyomozócsoport csak ezzel az üggyel kezdett foglalkozni. Rex Holyman otthonát 2023-ban megszállták a rendőrök, felfedezték ugyanis, hogy a jármű, amelyben az egyik áldozatot eltűnésekor látták, az ő nevén volt. A nyomozók DNS és telefonos bizonyítékokat találtak a gyanúsított ellen saját házában és a strandok közelében, ahol az áldozatok maradványaira bukkantak. Számítógépein megtalálták a gyilkosságait módszeresen rögzítő fájlokat. A gyanúsítottat végül 2023 nyarán munkahelyén vették őrizetbe, miután a rendőrség egy pizzás dobozon talált DNS minta alapján azonosítani tudta. Én vagyok a felelős mindazért, ami ma itt elhangzott, mondta az ítélet kihirdetése előtt a férfi, akit eredetileg 7 nő meggyilkolásával vádoltak, de ő egy 8. prostituált megölését is beismerte. A bíró kérdésére, hogy sajnálja-e azt, amit tett, igennel felelt. Tudja, önt nagyon nagy emberként írták le, de valójában egy visszataszító és megvetendő kis ember, ha egyáltalán embernek nevezhető, és gyáva is. Annak eredményeként, hogy bűnösnek vallotta magát, a bíróság ítélete az, hogy élete hátralevő részét börtönben tölti, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, mondta ki a bíró, aki a férfire a tettei miatt 3 életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki. A most 62 éves sorozatgyilkos családjával élt annak az öbölnek a túloldalán, ahol az áldozatainak a maradványait megtalálták. Építészmérnökként dolgozott, szomszédai csendes, szorgalmas embernek ismerték.
0: Tűzötött ki Los Angeles egyik negyedében egy hatalmas 46 ezer négyzetméteres hűtőházban.
3: A lángok a napelemekkel borított tetőn terjedtek el, és ammónia szivárgást okoztak. Az égő épületből mindenkit sikerült kimenekíteni, a tűzoltók pedig helikopterekkel oltották a lángokat. A hatóságok felszólították a környéken élőket, hogy maradjanak otthon, és ne szellőztessenek. A tűz esetben senki sem sérült meg.
0: Olaszországban már másodszor hirdettek hőségriadót idén. Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek.
3: A római egészségügyi tárca riasztást adott ki. Éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban is, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a főváros felé, Tatabánya térségében az átterel sávban egy műszaki hibás jármű foglalja el a sávot az 53-as kilométernél, torlódik a kocsisor. Egy műszaki hibás személygépkocsi vesztegel az M7-es autópályán a főváros felé, a Köröshegyi Völgyhídon a külső sávban.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban naponta este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégi napokon is lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Időjárás jelentés. A következő napokban fokozódik a hőség, és nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Részletek Tóth Tamás meteorológustól. Szervusz!
13: Szervusz, jó napot kívánok mindannyiuknak! Valóban fokozódik a hőség, és elég tartósnak ígérkezik, hiszen nem csak a hétvégén, hanem a jövő hét elején is kánikulára, országos hőségre számíthatunk. 30 fok feletti hőmérséklettel, de a egyre inkább a hétvégén a 35 fok körüli napi maximum hőmérsékletek lesznek jellemzőek, és ahogy már a bejátszókból is hallhatták, az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, bár most a soron következő éjszaka azért még igen érdemes lesz tehát szellőztetni, hiszen az országban a derült ég alatt 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A nagyobb városok belsejében, a vízpartokon és a magasabban fekvő helyeken lesz enyhébb az éjszaka. A most még képződőben lévő gomoly felhőzet tehát estére fokozatosan feloszlik, így tehát derült idő alakul ki éjszakára, és holnap a reggel a délelőtt is általában derült időt hoz, és napközben is jellemzően csak kevés gomoly felhő képződik. Az ország döntő részén nem valószínű csapadék, esetleg az észak-keleti határ vidéken, vagy az Alpokhoz nagyon közel eső területeken egy-egy zápor a holnapi nap során is kifuthat. Egyébként csapadékmentes, száraz idő várható a következő 2-3 napban. A hőmérséklet csúcsértéke pedig holnap 29 és 35 fok között alakul. Vasárnap viszont a kánikulában akár nagyobb területen is hőzivatarok kialakulására számíthatunk.
0: Tamás, köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársnak Farka Szilvia, Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
14: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
15: Meglepő döntetlennel kezdte szereplését Portugália a labdarúgó világbajnokságon. Anglia, Gána és Kolumbia győzött a VB-n. Mexikói vezetőedzője lett az Eto'o labdarúgó csapatának. Szatmári András bronzérmet nyert kardban a Vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
14: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
15: Meglepetése Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjában Houstonban rendezett mérkőzésen. Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen Mexikóvárosban. Az L csoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot Dallasban. A csoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0-ra Panama ellen Toronto. Most hallgassák a portugálok szövetségi kapitányát, a spanyol Roberto Martínezt.
16: Ez a világbajnokság, ahol megtörténhetnek hasonló meglepetések. A torna elején nem mindig látszik, hogy melyik a legerősebb csapat. Elég csak visszatekinteni a katari VB-re, Argentina az első meccsen kikapott Szaúd-Arábiától, majd egészen a trófáig menetelt. 2010-ben Dél-Afrikában a spanyolok Svájc ellen maradtak pont nélkül, és ők is világbajnokok lettek. Pedig az első találkozó alapján nem nyújtottak olyan teljesítményt, amivel erre lehetett volna következtetni, de végül összeszedték magukat. Ez egy hosszabb folyamat. Most nagyon jól kezdtük a meccset, irányítottunk, voltak helyzeteink, volt lőttünk, és sokáig azt hittem meg lesz a második is, amivel lezárjuk a találkozót. De nem így történt. Egyre nagyobb teret hagytunk az ellenfélnek, és ez most nem fért bele. Kongó jól változtatta a taktikáját, berendezkedtek kontratámadásokra, és mi erre nem reagáltunk jól. Gratulálunk Kongónak és a szövetség kapitányoknak is. Jól érvényesítették az akaratukat, sok párharcot nyertek. Fizikálisan is jól bírták ezt a megterhelést egészen a hármas sípszóig. Magabiztosan és határozottan játszottak, nem érződött rajtuk a megilletődöttség. A világbajnoki tapasztalat hiányának ellenére megmutatták, milyen erős személyiségük van, és ezért gratulálok nekik.
17: It makes no sense to get the best goal scorer.
16: Nem lenne értelme kihagyni a világ legjobb góllövőjét, ha szeretném minél többször betalálni. Gonzalo Ramos becserélésénél figyelni kellett arra, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a támadósorban. A futballban sokszor nem egyenes passzokkal lehet előretörni, és ez megmutatja Cristiano Ronaldo értékét. Rá bármikor lehet számítani a 16-oson belül, ha esetleg a szélről játszunk be egy labdát. És arról se feledkezzünk meg, hogy a védőket is lefoglalja, és sokszor neki köszönhető a támadó harmadban üres terület nyílik. Minden játékosnak megvan a maga helye a csapatban, és azt gondolom, ha gólokat szeretnénk, akkor Cristiano Ronaldónak a pályán kell lennie.
15: A portugálok szövetségi kapitányát Roberto Martínezt hallották. Szintén a K jelű 4-esben Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen. A dél-amerikaiak második gólját Luis Diaz lőtte, a Bayern München támadóját hallják.
18: A 3 pont volt a célunk, és ezt meg is szereztük. Elképesztően boldog vagyok. Ilyen pillanatokról álmodsz, mint a mostaniak. Lépésről lépésre kell haladnunk, mert a világbajnokság java még csak most jön. Muszáj a földön maradnunk, és folytatnunk a munkát.
15: A kolumbiaiak egyik gólszerzője, Luis Diaz után az üzbég labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, a korábbi világbajnok aranylabdás olasz Fabio Cannavaro is nyilatkozott.
16: Jó mérkőzésünk volt, a játékosok mindent megtettek. Ilyen magas szintű a világbajnokság, hogy most ez is kevés volt. Ha elkövetsz néhány hibát, akkor ezért itt nagy árat fizetsz. Az előzetes kéréseimet a csapat teljesítette, büszke vagyok mindenkire.
15: Az L csoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot. A Bayern München erősítő csatár így foglalta össze a mérkőzést.
19: Az, hogy megszereztem a 10. VB gólomat, egy fantasztikus mérföldkő. Gary Lineker-nek is voltak nagyszerű világbajnokságai, szóval emiatt is nagyon örülök, hogy elértem ezt a gólszámot, ami ezen a csodálatos tornán igazán különleges. Túl vagyunk az első meccsen, jól érzem magam. Fizikailag és mentálisan is a megfelelő időben vagyok a legjobb formában. Ebben a szezonban sok gólt szereztem, és most játszottam a pályafutásom során a legmagasabb szinten. Hosszú után még előttünk sok nehéz mérkőzéssel. Nagyon jó volt pályára lépni, minden percét élveztem, pláne amikor ilyen jól megy a játék. Már most várom a következő meccsünket.
15: Harry Kane után a horvátok szövetségi kapitánya Zlatko Dalic így elemezte csapata vesztes meccsét.
20: Az első fél idő rendben volt részünkről. Amiben hiányérzetem van, azok a rögzített helyzetek, nem igazán reagáltunk jól mondjuk a szögleteknél. Ez volt az egyik oka annak, hogy gólokat kaptunk. A hibák ellenére az első 45 percben kétszer is sikerült visszaérnünk és kiegyenlítenünk, megmutattuk azt, hogy milyen energiával tudunk küzdeni, és hogy mennyire akarjuk a sikert. Anglia ellen betalálni nem könnyű, annak örülök, hogy erre többször is képesek voltunk. A második fél időben máshogy kellett volna játszanunk, lehettünk volna kicsit bátrabbak, de itt talán kijött az, hogy a harmadik bekapott gól a szünet után néhány perccel érkezett. Ez kicsit megtört minket. Bellingham lövése után 10 percig elég rosszul futballoztunk, csak Livákovicsnak köszönhetjük, hogy nem lett nagyobb a különbség. Szép lassan ismét magunkra találtunk, próbáltunk újból egyenlíteni, de ez harmadjára már nem sikerült. Fájó az a vereség, de még két mérkőzésünk van a csoportban, szóval van esélyünk javítani. A játékosok kitettek magukért. Vannak a csapatban olyanok, akiknek ez az első világbajnokságuk, de ezt nem lehetett rajtuk érezni. Anglia ellen kétszer is kiegyenlíteni az mindenképp kiemelendő dolog. Szép gólokat lőttünk, de sajnos a védelmünk néha gyenge volt, és a rögzített helyzeteket sem oldottuk meg jól. A következő napokban kielemezzük a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mit tudunk változtatni, és azt is, hogy mi működött jól. Vannak pozitív tanulságok is, amelyekre érdemes építeni, úgyhogy izgatottan várjuk, mi vár ránk a folytatásban.
15: A labdarúgó világbajnokságon az L csoport másik mérkőzésén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0 Panama ellen Torontóban. A közép-amerikai válogatottat irányító spanyol Tomás Christiansen gondolatait is Kreisz Bálint tolmácsolásában hallják.
20: Az első fél időben nagyon jól játszottunk, de a szünet után kicsúszott a kezünkből az irányítás. Egyre jobban engedtük Gánát futballozni, pedig nem ez volt az eredeti tervünk. Szerettük volna végig kontrollálni a mérkőzést, megszerezni a vezetést, és onnantól kihasználni azt, hogy az ellenfélnek többet kell támadnia. Magabiztosak voltunk, próbáltunk minél kreatívabban játszani, amit sajnos az időjárás nem segített. Végül ebből mi jöttünk ki rosszul. Bíztunk abban, hogy ez a mérkőzés pozitív eredménye a záró panamai részről. Ez nem így alakult, úgyhogy most tovább kell lépnünk. Van még két csoportmérkőzésünk, és az álmaink eléréséhez győzelmeket kell szereznünk. Ezen leszünk.
15: A labdarúgó VB-n ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától Svájc, Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada, Katarral, hajnali 3 órától Mexikó, Dél-Koreával játszik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A mexikai Efrain Juárez lett a labdarúgó NB1 bajnokának, az Eto FC-nek az új vezetőedzője. A 38 éves Juárez játékosként megfordult a Celticben és a Zaragozában, a mexikai válogatottban 39-szer lépett pályára. Edzőként az Egyesült Államokban dolgozott, valamint Belgiumban, Kolumbiában az Atlético Nacionalt bajnoki címig, illetve kupagyőzelemig vezette. Hazájában a Pumas csapatával idén bejutott a bajnokság döntőjébe. A Paksa görög Panathinaikosszal játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában, míg a Debrecen ugyanebben a sorozatban a máltai Marsasklok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze.
14: Nemzeti Sportkrónika.
15: Szatmári András bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló vívó Európa-bajnokság férfi kard egyéni versenyében. A csapatban olimpiai ezüstérmes, egyéniben világbajnok magyar sportoló, az elődöntőben a Szilágyi Áron búcsúztató francia Maxime Pianfettitől kapott ki 15-12-re, így harmadikként zárt. Rab Krisztián a negyed döntőben elszenvedett veresége után hatodik lett, Szilágyi Áron a nyolcad döntőben, Dallos Benedek a 32 között fejezte be szereplését. A női tőrözők között Pap Jászminnak és Pásztor Flórának a negyed döntőben ért véget egyéniben a kontinens viadal, Pásztor az ötödik, Papa hetedik helyen végzett, Kondrick Kata a 16 közé, Lubkovics Dóra a 32 közé jutást bukta el. A hetedik helyezett Pap Jászminnal Keszi Dóra beszélgetett.
2: Fantasztikus junior szezon után most így felrobbantál a felnőtt mezőnybe is. Milyen ez az Európa-bajnokság, hogy érzed? Mert 2008-ban jutottál, és nagyon kevésen múlt a továbbmenés, és éremért mehess.
21: Nagyon boldog vagyok, hogy eddig eljutottam, hogy lecsúsztam a dobogóról. Ez egy szomorú élmény, és még meg kell emésztenem, de ez a kicsi hiányt, ez szerintem majd a csapat eredmény, amit a lányokkal el fogunk érni, az felül fogja múlni, és ki fogja kicsit törölni, de nagyon boldog vagyok, hiszen ez az első felnőtt EB-m, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen eredményt el tudtam érni.
2: Magabiztosnak tűntél, nem tudom, mennyire izgultál.
21: A csoportkörben nagyon izgultam még koronánkán, 8-30-es kezdés az nem volt túl jó. Úgy éreztem, hogy egy kicsit rét volt az első EB, de inkább ilyen jófajta izgalom volt. Ez inkább motivált a nap során. Táblasszókat meg 32-ért, mikor vívtam a spanyol lányjal, akkor azt éreztem, hogy ez az én napom. Szóval annyira magabiztos voltam, hogy így az izgalom volt bennem. Főleg így most is a négy jár ott a végén, hogy bemerjem vállalni, vagy ne. Mert ez van egy jófajta izgalom, de ez inkább jó, mint rossz.
2: Nagy nevek mennyire ijesztenek meg? Két olasz klasszissal vívtál, de tudod, hogy ők sem ijesztett meg.
21: Nagyon is elvesztem, és milyen megtisztelő érzés, hogy ezért a példaképekkel, meg nagy vívókkal tudok vívni, és felül tudom őket múlni, és kikiasszó tudok velük vívni, ez egy hatalmas löket és motivációt, ez nagyon jó érzés.
15: A törvió Pap Jászmint hallották. Kilvinger Bálint lesz a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Sziget-Szent Miklós vezetőedzője, vagyis a januári bejelentéssel ellentétben mégsem a Ferencváros irányítását veszi át a távozó Pásztor István után. Az FTC egyelőre nem kommunikálta, miért nem Kilvinger lesz a csapat vezetőedzője, illetve a játékos keret, kinek az irányításával kezdi majd a nyári felkészülést. Kilvinger Bálintot Bera Emese szólaltatta meg.
22: A Ferencvárosnál nem úgy alakultak a dolgok, ahogy előzetesen ők is, meg mondjuk én is terveztem volna. Ezért itt viszonylag gyorsan úgy alakult, hogy nem náluk fogom folytatni a kézilabda edzői tevékenységemet. Viszonylag rövidebb, gyorsan lezajló egyeztetéseket követően került képbe így a Sziget-Szent Miklós, és elég gyorsan megegyeztünk ebben. A Sziget-Szent Miklós tavaly az utolsó fordulóban maradt benne a tavalyi szezonban, ugye újont csapatként, feljutóként ők is megizlelték, milyen az első osztály. Az idei évben ugye egy stabilabb szereplést szeretnének, ebbe számítanak rám. Alapvetően ugye szeretem a kihívásokat, főleg a szakmai kihívásukat. Bízom benne, hogy azzal a tudásommal rendelkezek, ezt át tudom majd adni nekik.
15: Kilvinger Bálintot hallották. A Ferencváros férfi vízilabda csapata a világ és Európa bajnoki, valamint bajnokok ligája érmes Konstantinos Kakarisszal erősíti meg keretét. A görög válogatott klasszis centere az olimpiákosztól érkezik, a legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő Fradihoz. A Salamancából a Valencia együtteséhez igazolt Takács Kis Virág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
23: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
24: Vízállás jelentés.
25: A Duna hazai szakaszán végig apad. A folyó Dunaföldvárig igen alacsony, alatta alacsony vízállású. A Dunavizének hőmérséklete Komáromnál 18,7, Budapestnél 20,7, Mohácsnál 21,7 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 115 cm 20%, Medve 167,17, Nagybajcs 131,19, Gönyű 88,19, Komárom 141,18, Esztergom 117,17, Nagymaros 67,17, Budapest 190,18, Dunaújváros 68,18, Dunaföldvár mínusz 34,18, Paks 123,22, Dombori 181,27, Baja 285,27, és végül Mohács 309 cm, 28%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 21 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1792,1 és 1791,6 folyamkilométer között, hajót szűkület, szélessége 100, hosszúsága 500 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között hajót szűkület 80, 1400. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között hajót szűkület, szélessége 110, hosszúsága 400 méter, középen 31 deciméter, szélessége 90, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között nincs gázló. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 95 cm, 3%. Árpásnál mínusz 77, 11, Győrnél 229, 27. A Marcal-Móric hídánál mínusz 27, 13. Az Ipoly-Nógrád szakálnál 34, 5, Balassagyarmatnál mínusz 88, 6. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 115-15, Szekszárdnál 277-41. A Mura Letenyénél 145-20. A Dráva Őrtilosnál 9-29, Barcsnál mínusz 20-19, Dráva Szabolcsnál 165-34. A Száva Belgrádnál 203 cm, 41%. A Tisza a hazai szakaszán Záhonyig és Szolnoktól apad, máshol enyhén változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 18,7, Tokajnál 22,9, Szolnoknál 23, Szegednél pedig 22,3 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó, Técső és Huszt nincs jelezve. Tiszabecs mínusz 217 cm, 5%. Vásárosnamény mínusz 172, 5. Záhony mínusz 292, 7. Dombrád 17, 20. Tokaj 469, 59. Tiszalökalsó mínusz 40, 28. Tiszafüred 565, 72. Kisköre felső 752, 65, Kisköre alsó mínusz 309, 2. Szolnok mínusz 271, 2, Csongrád mínusz 149, 15, és végül Szeged 95 cm, 27%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 77 cm, 41%. Átlag vízmélysége 325 cm, hőfok a Siófoknál 22,3 fok. A Velencei Tóagárdnál 55 cm, 1%, a víz 23 fokos. A Fertő tó Fertőrákosnál nincs jelezve, a víz hőfoka 22,7 fok.
24: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsából.
1: Mit szól hozzá, hogy az Egyesült Államok és Irán között megszületett a béke megállapodás? A hivatalos dokumentumot várhatóan holnap írják alá Svájcban. Ön szerint hogyan érinti ez Európát és benne a magyar gazdaságot? És ön szenvedett már viharkárt? Mostanság egyre gyakoribbak a pusztító, szélsőséges időjárási jelenségek.
24: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
24: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
24: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
25: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Ukrajna uniós csatlakozása és támogatása mellett a kínai gazdasági kapcsolatok is napirenden lesznek az EU brüsszeli csúcs találkozóján, melyen Magyar Péter képviseli hazánkat. Döntött az uniós bíróság, ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. A kormány elrendelte a dohánykoncessziók teljes körű és a kaszinókoncessziók átfogó felülvizsgálatát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Kivezetik a védett tárat. Nem lesz érvényes a benzin 295 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Melegszik az idő, már csak elszórta lehet egy-egy záporzivatar. A hétvégén érkezik a kánikula, várhatóan szombattól hőségriasztást rendelnek el.
24: Műsorajánlat. Kalendárium.
9: Új lemezének dalait is bemutatja nyári koncertjein az Antal Gábor trió. Stúdió vendégünk az alapító Antal Gábor jazz zongorista. Páncélba zárt történelem, interaktív utazás a török hódoltság korába, a múzeumok éjszakáján Nyíregyházán és kórusok éjszakája Veszprémben.
24: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
26: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
24: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
10: Vége lehet a kamatstopnak, ugyanis a kormány június 11-én bejelentette, az intézkedés nem tartható fent. Így a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, ha a parlament elfogadja a kormány törvényjavaslatát. A javaslat figyelemmel van arra is, hogy az eddigi időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újra tárgyalására. A kamatstop után úgy tűnik, a védett üzemanyagár is megszűnik. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában tegnap jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány a tegnapi ülésén arról döntött, hogy a kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. De nem csak kivezet a kormány, hanem be is vezet, hiszen a vagyonadó már 2027-ben életbe léphet. A kérdés már csak az, hogy kiket és milyen vagyon után érinthet majd az új adónem. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Horváth Sebestyént, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét. Vele beszéljük át a témát.
11: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
10: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Hát már a kampányban is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a Tiszta Párt milyen gazdasági irányvonalat képviselhet, és van is egy csomó minden, amit a Tiszta föl is vállalt, hogy nem biztos, hogy meg fogja tartani. A vagyonadóról ugye a kampányban is már beszéltek, de hát itt most előjött ugye a kamatstopp, de beszélgettünk a védett árakról is. Azért a kamatstopp eltörlése az egy nagyon fontos változás, és az biztos, hogy az adósokat nehezebb helyzetbe fogja hozni. De egyáltalán ez milyen formában, mármint ennek kivezetése milyen formában, és hány adóst érinthet Magyarországon?
11: Ugye a kamatstoppnak, a kamatstopp az eredetileg 2022 elején vezették be, akkor a kormányzat, az akkori kormányzat arra hivatkozott, hogy a kibontakozó inflációs válság miatt a jövőben, tehát 2022-2023-ban meg fognak nőni a kamatok, így a hiteleseknek a törlesztő részletei is. Erre válaszul vezették be a kamatstoppot. Azonban a 2022-23-as inflációs válság már hát több mint két éve elmúlt, már 2024 őszétől újra egyszámjegyű az infláció, most már a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott toleranciasáv alatti is volt az előző hónapban az infláció, tehát így joggal merült fel az a lépés, hogy az eredeti célját már elérte a kamatstopp, a 2022-23-as inflációs periódus és magas kamatkörnyezetet átvészelte a magyar lakosság. Hát a kamatstoppban körülbelül 220 ezer hitelszerződés érintett. Ezeknek körülbelül a 10%-a, körülbelül 20 ezer szerződés, vagy 20 ezer hiteles olyan, aki a, hát úgy lehetne fogalmazni, hogy a veszélyeztetett kategóriába tartozik, aki, hogyha kivezetik a kamatstoppot, akkor nem tudja majd törleszteni a hitelét. Illetve, hogy még a kérdésre is válaszoljak, hogy hát azt lehet mondani, hogyha valakinek mondjuk van 10 millió forint jelzálog hitele, akkor a kamatstopp kivezetését követően 15-20 ezer forinttal fog megnőni a havi törlesztője.
10: Igen, ez lett volna a fontos kérdés, hogy mennyivel nőhet meg a törlesztő részlet, mert amikor arról beszélünk, hogy hozzányúlnak a hitelezéshez, azért még mindenkinek a fejében a deviza hiteleknek az időszaka itt ül, ahol azért, vagy itt van, ahol azért nem 10-15 ezer forintokról beszélt, hanem akkor volt úgy, hogy ezek a részletek megduplázódtak, és hát azért a deviza hiteleseket ért válság, valljuk be őszintén, még most is itt ül velünk. Na most, amiért kivezetik. Ugye elemzők számtalanszor mondták azt, hogy piac torzító hatása van bármiféle korlátozásnak. Most ez, hogy kamatstopp volt, ez mennyire torzította eddig a piacot?
11: Hát minden ilyen állami beavatkozás az valamilyen szinten torzítja a piaci folyamatokat, de vannak olyan időszakok, amelyek alatt indokolható egy ilyen jellegű állami beavatkozás. A 2022-23-os inflációs válság ez egy ilyen időszak volt, hogyha akkor nem lett volna ilyen kamatstop, akkor nem 15-20 ezer forinttal lett volna magasabb a hiteleseknek a havi törlesztője, hanem 40-50 ezer forinttal. Akkor a kamatstopban érintett kb. 220 ezer hitelesnek nem a 10%-a tartozott volna ebbe a veszélyeztetett kategóriába, hanem a fele. Most arra lehet számítani, hogy kivezetik a kamatstopot, de ez az általam is már korábban említett, kb. 10%-nyi veszélyeztetett adósnak valamilyen könnyebbséget vagy engedményt majd fognak adni.
10: Most, hogyha megnézzük a jelenlegi gazdasági helyzetet, állnak-e úgy a csillagok, hogy most egy jó időszak van erre vonatkozóan, hiszen ugye alacsonyabbak a kamatok, erősödött a forint, és rekord mélységben az infláció, tehát erről is ritkán tudunk beszélni. És hogyha beszéltünk arról, hogy most a csillagok jól állnak, azért érdemes azon is elgondolkodni, hogy ez meddig maradhat így ebbe a változó világpolitikai helyzetbe, bár a Közel-Keletről most pozitív hírek érkeznek.
11: Igen, de a közel-keleti béke azért ez eléggé törékeny. Volt már ilyen, hogy békét kötöttek, aztán ugye tavaly júliusban, vagy tavaly nyár közepén valamikor, akkor is volt egy 12 napos közel-keleti háború, akkor ugyanúgy Iránt bombázta Izrael és az Egyesült Államok közösen, akkor 12 nap után megszületett a béke, majd eltelt fél év, és újra kezdődött a harc, szóval nem lehet tudni, hogy a most kialakult, vagy most megkötött megállapodás, ez mennyire lesz tartós. Az látszik, hogy talán 3-4 hónapig tartó közel-keleti háború már elindított egy inflációs válságot. Az összes európai országban kezd felpörögni az áremelkedési ütem, bár most az előző hónapban Magyarországon ismét toleranciasáv alatti volt az infláció, de ez részben annak volt köszönhető, hogy márciushoz képest 7%-kal erősödött az euróval szemben a forint árfolyam. Ezzel mi nem inflációt importálunk, hanem deflációt, tehát az áraknak a csökkenését. De azt is fontos látni, hogy az Európai Központi Bank az múlt hónapban már emelte az alapkamatot, felkészülve erre a most kibontakozó inflációs válságra. Magyarországon még erre szerintem nem lehet számítani, a következő kamatdöntés én arra számítok, hogy csökkenteni fogja a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatot, egyrészt azért, mert az elmúlt években nálunk rendkívül magas volt a régiós átlagnál, egy 2-3 százalékponttal magasabb volt az alapkamat, tehát itt nem kell ilyen jellegű lépésre számítani.
10: A kamatstopp, valljuk be őszintén, eddig bankoknak fájt. Most az, hogy ezt kivezetik, ez azoknak a háztartásoknak, vagy adósoknak fog fájni, akik többet fizetnek. Ez a fájdalom mértéke, ez közé fogunk tudni egyenlőségjelet tenni?
11: Hát ezt így nehéz megmondani, de hát a piacgazdaság az így működik. Nem lehet örökké a gazdasági folyamatoktól megvédeni a lakosságot. Ahogy nem tettem, a kamatstopnak a kiváltó oka az már megszűnt. Most az elmúlt egy évben talán 3,5%-os volt az átlagos infláció. Ez már nem egy olyan mértékű infláció, ami ilyen magas kamatkörnyezetet indokolna. Épp ezért egyébként az előző kormányzattal is a Magyar Nemzeti Banknak volt egy szakmai vitája. Az előző kormányzat is arra akarta ösztökélni, vagy ösztönözni a Magyar Nemzeti Bankot, hogy csökkentse az alapkamatot, ezzel az egész kamatkörnyezetet mérsékelve, ezzel pedig a beruházásokat fokozva. Ez nem történt meg, de ahogy említettem, a kamatstopnak az eredeti kiváltók az már megszűnt.
10: És nagyon úgy tűnik, hogy megszűnik az a kiváltó körülmény is, ami a védett üzemanyagárakra vonatkozik, bár még azért a védett árak alá nem csúszott be az üzemanyag, de Magyar Péter ugye azt mondta, vagy azt írta bejegyzésébe, hogy várhatóan a héten olcsóbb lesz az üzemanyag, tehát a védett üzemanyagárra nem lesz szükség. A fő kérdés e tekintetben is az, hogy ez a csillagok jó állása, vagy ez a védett állapot meddig tartható fönt, akkor, hogyha elfogadjuk azt, amit ön is mondott, hogy a Közel-Keleten azért elég törékeny ez a jelenlegi béke. Arra viszont elegendő volt, hogy az üzemanyagárakat jelentősen a negatív irányba tolja el.
11: Igen, az üzemanyagárak magyarországi csökkenésének három tényezője volt az elmúlt egy hónapban. Egyrészt, ahogyan ön is említette, a Közel-Keleti béke úgy látszik, hogy most megszületett. Még mindig nem esett a nagy kőolajár indexnek az árfolyama a válság előtti, tehát a februári-januári szintre. Most idefele a Brent olajárfolyamat néztem, az 76 dolláron volt hordónként. A válság előtt 68-70 dollár körül alakult, tehát azt lehet mondani, hogy 8-9%-kal még mindig magasabb a kőolajnak a világpiaci ára a háború előtti szinthez képest. De az olajár esése mellett az elmúlt hónapban még a forintnak az erősödése is hozzájárult ahhoz, hogy csökkenni tudtak Magyarországon az üzemanyagárak. Ugye, ahogyan említettem, márciushoz képest 7%-kal erősebb a forint az euróval szemben, illetve március 10-én nem csak az előző kormányzat nem csak a védett üzemanyagárakat vezette be,

0: már összehasonlító oldalra. Ez szerint a mai napon még a benzin esetében egy 15-20 forinttal volt magasabb az átlagos ár, a védett ár szintjéhez képest a dízel esetében pedig egy 30 forinttal. Tehát még azért még nem következett be az időszak, hogy a piaci ár az ténylegesen a védett ár alá csökkenne.
1: De hát az már egyértelmű, hogy közel vagyunk hozzá, de hogyha az Európában életben lévő üzemanyagárakat nézzük, és hogy ott is történt csökkenés. Tehát azért még mindig látunk olyan országot, ahol 700 vagy a 800 forintot is átszámolva azért elérik az üzemanyagárak.
0: Igen, de Nyugat-Európában mindig drágábbak voltak az üzemanyagárak, ez a háború előtt is így volt, akkor is nem volt ritka Belgiumban, hogy 700-750 forintos, forintra átszámítva 700-750 forint volt a benzinnek vagy a dízelnek a literenkénti ára. Ennek van egy részt egy fizikai, vagy hát igen, fizikai oka. Egyrészt az, hogy a Nyugat-Európában használt Brent típusú kőolaj az drágább, mint a Kelet-Közép-Európában, vagy a mi régiónkban használt orosz típusú, Ural típusú kőolaj. Illetve van egy egyéb oka is, ezt inkább nem tudom, ilyen pénzügyi oknak lehetne mondani, hogy Nyugat-Európában egyszerűen a fizetések is magasabbak, így az emberek nagyobb árakat is ki tudnak gazdálkodni.
1: És hozzá vannak már szokva.
0: Hozzá vannak, igen.
1: Ezekhez a magas árakhoz, és még egy valami van, amihez hozzá vannak szokva a több országban is, mégpedig a vagyonadó. Na hát ez egy olyan a új adónemről szóló döntés, amit már a kampányban is, hát mondhatjuk úgy, hogy képviselt a Tisza, és most, hogy kormányon van, nagyon egyirányú, vagy nagyon határozottan látszik az a törekvés, hogy ők ezt szeretnék megvalósítani. Talán beszéljünk a vagyonadó kapcsán arról, mivel több tagállamban is van, hogy Magyarországon ezt eddig miért nem vezet be. De inkább úgy kérdezem, hogy a Fidesz kormány miért nem vezette be, mert azért a vagyonadóra voltak próbálkozások, vagy volt példa.
0: Nem a mostani országgyűlési választást megelőző kampányban merült fel Magyarországon először a vagyonadónak a kérdése, hanem már a rendszerváltáskor ez téma volt, és gyakorlatilag minden parlamenti ciklus, vagy minden egyes választáskor valamelyik párt behozta a vagyonadónak a kérdését. Eddig azért nem valósították meg, mert ez egy rendkívül bonyolult és nehezen megvalósítható, de nem megvalósíthatatlan, hiszen ahogyan ön sem tette, számos nyugat-európai példát lehet mondani, ahol van valamilyen fajta vagyonadó, de egy rendkívül bonyolultan megvalósítható. Egyrészt azért, mert a Magyarországon nincsen egy teljes lakosságra kiterjedő, vagy a leggazdagabbakra kiterjedő vagyoni nyilvántartás. Másrészt, hogyha lenne is egy ilyen nyilvántartás, akkor is a leggazdagabb emberek azok elég tehetségesek abban, hogy a vagyon elemeiket valamilyen módon elrejtsék. Illetve, hogyha nem tettem, nem lehet tudni, hogy pontosan milyen típusú vagyonadóra gondol a jelenlegi kormányzat. Többféle vagyonadó van, olyan vagyonadó, ami csak az ingatlanokra vetnek ki. Ebben a kategóriában is vannak bizonyos alkategóriák, például ha csak az olyan ingatlanokra vetnek ki ingatlanadót, vagy vagyonadót, amelyeket nem adnak ki, tehát gyakorlatilag üresen áll egyfajta befektetésként az adott ingatlan. Van olyan vagyonadó is, amit csak a céges vagyonra vetnek ki, de hát akkor most az összes magyar vállalkozásnak az értékét azt külön fel kellene becsülni, ennek a költsége az több 10 milliárd forint lenne. Van olyan vagyonadó is, ami a teljes vagyonra érvényes, de hát akkor pedig a leggazdag, vagy az adott vállalkozó, aki beleesik a vagyonadó által érintett társadalmi csoportba, meg tudja azt csinálni, hogy mondjuk a cégének, az értékének a felét, azt a feleségére, vagy a gyerekeire iratja, ezzel már is az ő vagyona, az fele akkora, vagy harmad akkora lesz, tehát könnyű megkerülni a vagyonadót, illetve az van még az is, hogy a vagyonadó bevezetésekor számos nyugat-európai példában ezt meg lehetett figyelni. Nem csak eltitkolták a vagyonokat a leggazdagabb emberek, hanem külföldre is áttelepültek, lehet így fogalmazni. Nem akarom azt mondani, hogy a vagyonadónak csak negatívumai vannak, hogy egy pozitívumot is említsek, az például egy nagy pozitívum, hogy legalább arra ösztönzi a leggazdagabb embereket, hogy megforgassák a vagyonukat, ne csak a nem tudom, a több milliárd forintnyi készpénz az a párnaciában legyen otthon.

0: hiszen a vagyonadónak a mértékét azt minden évben ki kell termelniük.
1: Ugye ön is mondta, hogy a vagyonadó bevezetésénél talán az egyik legérzékenyebb pont a vállalkozásokban meglévő tulajdonrészeknek az értékelése, hogy azt egyáltalán hogyan kezeljék, és a kormányzatnak a kommunikációja az sok szakértő szerint abba az irányba mutat, hogy e tekintetben a svájci minta az, amit követni szeretne a magyar kormány. Ez mennyire bevált, vagy mennyire elterjedt egyáltalán ez a minta, vagy egyáltalán ezt át lehet egy-egybe ültetni Magyarországra, vagy ezt országspecifikusan kell majd itt alkalmazni?
0: Svájc mellett még Spanyolországban van, Nyugat-Európában vagyonadó, Spanyolországban egyébként nem csak a teljes vagyonra kivetett vagyonadó van jelenleg érvényben, hanem még emellett egy külön ingatlanadó is. Franciaországban is van ingatlanadó, illetve ott még a 2010-es években próbálkoztak a teljes vagyonra kivetett vagyonadóval is, csak aztán, hát ha jól emlékszem, akkor 2 év után kivezették, mivel nagyon nehéz volt beszedni Franciaországban a vagyonadót, emellett pedig nem folyt be jelentős adóbevétel ebből az adónemből. Egyébként, hogyha nyugat-európai példákat is megnézzük, akkor a teljes adóbevételnek az 1%-a, 1, maximum 1,5%-a származik ebből az adónemből. A kormányzat már készített becsléseket, hogy a saját tervük alapján, vagy saját becslésük alapján mennyi, mekkora pénzösszeg tudna befolyni egy magyarországi vagyonadóból. Ők úgy becsültek, hogy évente 320 és 600 milliárd forint közötti összeg befolyására vagy beszedésére számítanak. Ez egy első látásra tök jól hangzik, de hogyha megnézzük, az idei évben a magyar költségvetésnek a kiadási összege az 45 ezer milliárd forint. Tehát jó, vagy még optimista becsléssel is csak 1,5%-kal lehetne bővíteni a költségvetésnek a mozgás keretét.
1: Ugye a vagyonadó kapcsán talán a legbiztosabb, amit tudunk, hogy 2027. január 1-e, addig a részletszabályozást biztos, hogy a kormány ki fogja dolgozni, vagy sokkal többet fognak erről beszélni, hogyha a 27. január 1-ig ezt mondjuk beszeretnék vezetni, de hát mégis azért szakemberek már elkezdtek azon gondolkodni, hogy ez milyen formában, vagy hogy valósulhat meg, és itt, amit ön is mondott, hogy nem mindegy, hogy ki lesz ennek az alanya, hogy magánszemélyeket néznek-e, vagy a magánszemélyek rögtön elkezdik akár a családtagjaikra bizonyos vagyonrészeket, vagy cégrészeket átiratni, hogy van-e olyankor arra lehetőség, és talán erre is van példa, hogy családi egységek azok, amelyet a vagyonadó alapjául vesznek, vagy akár összevonnak.
0: Igen, Ázsiában lehet erre példát látni, de ennek is a megvalósítása az rendkívül bonyolult. Most csak egy kapásból tudnék, hogyha visszatérünk a céges vagyonnak a felértékelésére, vagy értékelésére, kapásból tudnék mondani 5 olyan közgazdasági módszert, vagy pénzügyi módszert, amivel egy vállalatnak az értékét fel lehet mérni. És mindegyik módszer alapján más értéket fogunk kapni. Tehát akkor most melyik módszert fogja alkalmazni a kormányzat? Tehát ezért mondom, és ez gyakorlatilag egy szakmai konszenzusnak tekinthető, a vagyonadó rendkívül bonyolultan megvalósítható, ahogy a nemzeten nem megvalósíthatatlan, de rendkívül bonyolult, és a bonyolultsága miatt egy rendkívül költséges adó nem is, egy óriási adminisztratív terhet ró az államigazgatásra, a vagyonok mértékének a felmérése, majd a beszedés. Tehát, és emellett ott van a másik oldal is, hogy nem lehet jelentős, vagy költségvetési mértékben mérve jelentős mértékű adóbevételt beszedni ebből az adónemből.
1: De hát a bal oldal kormányzásától már számtalanszor elhangzott az a tézis, hogy fizessenek a gazdagok. De azért mégis felmerül az emberbe az a kérdés, hogy igazságos-e most valakit vagyonadóval sújtani azért, amit ő mondjuk évtizedek alatt összehozott, adózott formában, hiszen akinek most vagyona van, az azért ezután már egyszer adót valahol csak fizetett.
0: Természetesen ez így van, hogy egy új adónak a kivetése az nem csak egy gazdaságpolitikai, hanem egy gazdaságfilozófiai üzenetet is közvetít, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy az egész euróatlanti világra, tehát Európára, illetve az Egyesült Államokra is jellemző ez, hogy az jövedelmi vagy a vagyoni egyenlőtlenségek azok 150 éve nem látott mértéket öltöttek. Talán előző héten jött ki a magyarországi 100 leggazdagabb embert rangsoroló lista, és ez alapján azt lehet mondani, hogy a 10 leggazdagabb magyarnak van akkora vagyona, mint a legszegény, tehát a szegénységi rangsor alsó felében elhelyezkedő 4,5 millió magyarnak. Tehát ez egy brutális mértékű egyenlőtlenséget mutat, de az is tény, hogy Magyarország európai viszonylatban még nem áll rossz helyen a vagyoni egyenlőtlenségek tekintetében. Franciaországban, az Egyesült Államokban vagy a skandináv országokban ennél sokkal magasabbak az egyenlőtlenségek. Épp ezért nem csak Magyarországon, hanem számos nyugat-európai országban felmerült, hogy a Nyugat-Európában a már bevezetett vagyonadót kibővítik, vagy olyan országokban, ahol nem vezettek be, vagy nincsen kivetve vagyonadó, ott pedig bevezetnek Magyarországhoz hasonlóan valamilyen hát szolidaritási hozzájárulásnak nevezett és a leggazdagabbakat érintő különadót. De hát, hogyha megnézzük, a leggazdagabb emberek azért 99%-ban a vállalatuk miatt, vagy a vállalkozásaik miatt gazdagodtak meg, sokkal egyszerűbben beszedhető adó nem lenne az, hogyha a társasági nyereségadót emelnék ezen érintett országokban. Ugye Magyarországon 2011 óta az Európai Unióban az egyik legalacsonyabb a társasági nyereségadó. Egyébként vannak különböző adóversenyképességi rangsorok, Magyarország ezekben előkelő helyen szerepel európai viszonylatban, és minden egyes ilyen rangsor kiemeli, hogy az alacsony társasági nyereségadó az, ami Magyarországot egy előkelő helyezésre repítette, és egyébként az elmúlt 16 évben ennek voltak is eredményei, például számos külföldi vállalat települt meg Magyarországon, de csak hogy lezárjam a monológomat, a vagyonadónál sokkal egyszerűbben beszedhető, és sokkal nagyobb bevételt lehet szerezni a társasági nyereségadó emelésével.
1: Úgy fogalmazott, hogy egyfajta gazdasági filozófiát is tükröz az, hogy bevezetésre kerül most a vagyonadó, és ebbe a gazdasági filozófiába azért illeszkedik az is, hogy az állami beavatkozás minél kevesebb legyen. Ugye, ameddig a kamat stop velünk élt, vagy ameddig az ár és szabályozás velünk ér, vagy ameddig a védett üzemanyagárak, addig ez ad egyfajta biztonságot. De most, hogy ezek kivezetésre kerültek, és látunk egyfajta filozófiát kibontakozni, a jövő tekintetében ez mit vetít előre?
0: Hát szerintem egy elég erős, vagy egy elég erőteljes gazdaságpolitikai fordulat van most kibontakozóban Magyarországon. A piac is, hogyha megnézzük a különböző mutatókat, lehet például a forint árfolyamot példaként hozni, is erre utal. Elég erőteljesen elválik az elmúlt 16 évnek a gazdaságpolitikája és a következő legalább 4 évnek a gazdaságpolitikája.
1: Hát kamatstop, védett üzemanyagár ki, vagyonadó be, Dióhéjban erről és a döntések hátteréről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Horváth Sebestyénnel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Lajárit a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából családi nap egy plébánián, egy lépés a település felé.
2: És hogy ne csak a templomban várjuk őket, hanem legyen egy olyan program, egy olyan lehetőség, amihez akár nem hívők is könnyebben tudnak kapcsolódni.
1: A pápa júniusi ima szándéka, de hogyan kapcsolódik össze a sport és a hit?
3: Ha bemegy az ember Spanyolországba öltözőbe, és minden futbalista öltöző szekrénye mellett, fölött, alatt, rajta, szentképek sokasága. Brazíliában úgy szintén, ott is van egy kis kápolna, de a Barcelona stadionjában, a Camp Nou folyosóján volt egy kápolna, tehát a futballisták lefelé menet a pálya irányába, betértek a kápolnába imádkozni.
1: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Családokból születik a népek jövője. A 14. Leó pápától vett idézet volt a mottója annak a családi napnak, amit Pilisboros Jenőn rendezett a helyi és az ürömi plébánia közössége a templomkertben. De nem csak az egyházközség, hanem a két településen élő családok számára. A helyszínen elsőként Wilhelm Péter plébánossal, majd a fiatalok sátránál a helyi ifjúság képviselőjével beszélgettem.
2: Nem a búcsúhoz kötődik egyik plébániának a búcsójához sem, mert a két plébánia együtt jelenik meg. Igaz, hogy ezt most Pilisboros Jenőn tartjuk, de az örömi plébániáról is nagyon sokan jönnek, mind részvevőként, mind segítőként. Én azért érzem ezt fontosnak, mert ebben a környezetben élünk Örömön és Pilisboros Jenőn. Lehet mondani egyik legrégibb közössége, a katolikus közösség mind a kettő községnek. De nagyon fontos az, hogy meg tudjuk szólítani a körülöttünk élőket, meg tudjuk szólítani azokat, akik velünk együtt élik életük mindennapját. És hogy ne csak a templomban várjuk őket, hanem legyen egy olyan program, egy olyan lehetőség, amihez akár nem hívők is könnyebben tudnak kapcsolódni. A család az mindenkinek fontos, a gyermeknevelés az mindenkinek lényeges kérdés. Abban próbálunk segíteni, hogy hogyan tudunk a családjainkban megerősödni, akár a gyermeknevelés tekintetében, akár a házasság tekintetében, tehát hogy tényleg a családok állnak a középpontban, illetve ezek mellett futnak a gyerekprogramok, ami abban segítenek, hogy a szülők addig a nekik való beszélgetéseken, programokon részt tudjanak venni, és munkatársaim, önkéntesaim segítik a gyerekeket abban, hogy addig el tudjanak lenni a szüleik nélkül. És ugye azért mindannyian mi is tapasztaljuk így a hitoktatómmal is, a szülőkkel együtt is, hívőkkel együtt is, hogy igenis itt is, ahogy másutt is Magyarországon nagyon nagy szükség van arra, hogy megerősítjük a családokat, a szülői attitűdet, a szülői hivatást. És hogy a gyermeknevelés az nagyon sokak számára nagyon nagy és nehéz kérdés, és most is örömmel hallottam, azt tapasztaltam, hogy sokan megerősödtek abban, hogy azért elmondták a Süveges Gergő és dr. Pácz Orsolya volt itt a vendégünk, az apa kulcsa, anya kulcsa, milyen jó, hogy én is ezt tettem, így csináltam, ahogy ők mondták, és ez egy megerősítés volt nekik egyfelől, másrészt amit meg azt mondták, hogy valahogy másként kéne tenniük, akkor meg ez egy újra gondolásra, újra tervezésre ad lehetőséget. És ugye délután meg pont a hitben próbáljuk megerősíteni a saját és mások családjait, és ugye Isten a létünk, életünk középpontja, tehát hogy ő belőle forrásozik minden, és hogyha napunk ő nélkül el semmi lenne, én úgy érzem, és a munkatársaim ma reggel 8-kor, még amikor itt építkeztünk, nem volt itt vendég, senki nem volt itt, az Úrral kezdtük a napot, az ő áldását kértük, a Szent Lelket hívtuk, hogy rajtunk keresztül tudjon az Úr munkálkodni, és hogy mi tudjuk őt segíteni abban, hogy ő az áldását adja rá.
1: Része tehát minden plébánia, ugye a településének, a közösségének, és akkor erre remek alkalom egy ilyen családi nap, de Gondolom a plébános számára a misszió is ott van a feladatok között, vagy pedig a célok között.
2: Mi itt egy nagy család, egy közösség vagyunk, egy egyház közösség, Istennek a családja, és mindig várunk ebbe betérőket. Tavaly is az egy visszajelzésként kaptuk, és egy nagy örömforrás is volt, hogy valaki megjegyezte, hogy milyen jó, hogy most kivételesen nem a templomban, hanem itt a kertben volt a Szent Mise. Ez az évente egy alkalom van erre, úgyhogy tényleg különleges. És hogy így tudott kapcsolódni, így bemert jönni ő is nagyon hosszú idő után, mert részt venni a Szent Misén. Hát én úgy érzem, hogy ez is egy olyan visszajelzés és dicséret volt, ami segít bennünket abban, és arra, hogy igenis folytassuk, és merjük ezt tenni, és jövőre is próbáljuk meg megszervezni, tegyük meg, amit csak tudunk, mert számítanak ránk az emberek, és számítanak erre a programra, és itt össze tudnak gyűlni. Tehát, hogy ezt a családoknak egy találkozási felület is, az, hogy tudnak együtt játszani a gyerekek, tudnak együtt beszélgetni a szülők, hogy van egy felület, ahol együtt lehetünk, megélhetjük a saját hitünket örömben, megélhetjük a barátságunkat, a találkozásokat, és tényleg megélhetjük ezt a családi közösséget.
1: És úgy, hogy itt van Jézus köztünk, észrevétlenül vagy észrevehető módon is.
2: Hát egyre észrevehetőbb azért a délután vége felé, hiszen ugye délutáni kerekasztal beszélgetés az már a papi szerzetesi hivatások meg hitünk felé kacsingat, tehát hogy azért abban az irányban szeretek gondolkodni, hogy ez legyen egy délutáni vendégeknek a meghívása is, ugye ezt követi egy szentségimádás, és az egész napot egy ünnepi püspöki szentmise zárja. Tehát, hogy valóban ő van velünk, mert ő nélküle mozdulni és létezni se tudunk. És azt hiszem, hogy ha Jézus nem adná az áldását, hogyha Isten nem lenne velünk ezen a napon, és ezen a programon nem kísérne bennünket, mint ahogy mondjuk Jézus tette ezt az Emmauszi tanítványoknak, akkor jövőre szerintem meg nem tudnánk tartani családi napot, mert akkor a lényeget hagytuk ki belőle.
4: Malácsi Anna Zsófia vagyok, 19 éves, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulok, mint katekéta lelkipásztori munkatárs, levelező tagozaton, és mellette itt Üröm és Prisbors Jenőn a plébánián pasztorálkodom. Most a Üröm és Prisbors Jenőn családi napon vagyunk. Minden korosztály megtalálja a saját érdeklődési körét és korosztályának megfelelő programokat. Aminek én a felelőse vagyok, az az ifjúság, mivel ugye én is közülük való vagyok, ezért személyesen is tudom, hogy milyen úgymond abban az élethelyzetben lenni. Most egy olyan programunk lesz, egy órán keresztül fogunk arról igazából így beszélni. Én meg a nővérem és egy barátnőnk teszünk tanúságot arról, hogy tértünk meg, és hogy az életünk hogyan változott meg Krisztus kivetése után. Utána meg igazából a 14 és 20 év közötti többi fiatallal fogunk arról beszélgetni, hogy nekik hogyan vannak ezek a témák jelen az életükben, és igazából egy ilyen keretet próbálunk kialakítani arról, hogy úgymond, mint keresztény fiatalok, hogyan tudunk adott kapcsolatokban jelen lenni, akár mint egy sima keresztény ember, úgymond idegenként, akár családtagként, párkapcsolat, barátok, szóval tényleg ilyen átfogóan igazából bárhol, hogy hogyan tudunk mint keresztény fiatalok tevékenykedni Isten akaratának.
1: Hogy látod, hogy igazából mi érdekli a 14-20 év közötti fiatalokat, mert pont ez egy olyan időszak, amikor akár vallásos családból származó fiatalok is homlok egyenest hátat fordítanak az egyháznak, családjuknak. Ebből a szempontból hogyan lehet őket visszatéríteni, vagy vonzóvá tenni a keresztény fiatalok világát?
4: Én igazából azért vagyok itt, mert nekem is ez nagyon jelen volt az életemben. Én 17 éves koromra tenném az igazi megtérésemet, úgymond a felnőtt megtérésemet és a felnőtt elköteleződésemet a hit iránt. Előtte nekem nagyon zűrös éveim voltak, és igaz, hogy kiskorom óta a keresztény családban voltam nevelve, de valahogy így engem is így a világi sodrás elvitt, és én nagyon úgy érzem azt, hogy az Úr azért hívott el engem, hogy ilyesmi dolgokat tegyek, hogy amiket velem végbe vitt, és amiken én keresztül mentem, azáltal tudjak segíteni nekik. És igazából ez nagyon-nagyon sokrétű, tehát hogy nagyon nehéz tényleg megtalálni azt, hogy úgymond jelen legyen, mint fiatal, úgymond a társadalomban, de mégis úgy, mint egy keresztény ember.
1: És hogy látod, mi teheti vonzóvá számukra, számotokra a jelenlétet?
4: Hát szerintem nagyon kell az is, hogy tényleg személyesen azért legyen nyitott erre, hanem is feltétlen teljesen elhivatott, de hogy legyen nyitott arra, hogy úgymond lehessen ilyen helyekre hívni. És igazából ez szerintem személyénként is nagyon függő, de például nekem a tanúságtétel ez egy nagyon kedvenc úgymond műfajom ebben, mert tényleg úgy odaáll egy ember eléd, mint ahogy ő maga, és így elmondja, hogy neki az életét hogy változtatta meg az Úr, és én is ezért szeretek tanúságot tenni, igaz, nagyon nehéz nekem is, mert így emberek előtt beszélni, de nagyon érzem azt, hogy erre szükség van, hogy tényleg meg tudjam mutatni az én példámmal azt, hogy igenis vannak úgymond még csodák, és hogy lehet az Urat követni bármennyi úgymond eltérés után, tehát hogy ő vár vissza minket.
1: Délután Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök volt a vendég, akitől a Püspökök Testülete által 2027-re meghirdetett hivatás évéről is érdeklődtem.
5: A hivatás éve arra a tényre szeretne rámutatni, hogy egyfelül az emberi élet mindig jelent egy személyes érintettséget, egy személyes kibontakozást, egy személyes értelemkeresést. Az ember élet akkor válik igazán szépé, hogyha oda tudjuk adni. Másfelől hívőnek lenni azt is jelent, hogy úgy szeretnénk élni, hogy az életünk válasz legyen Isten hívására. Tehát minden keresztény élet egy meghívás, illetve egy arra adott válasz. Szívesen beszélünk apai, anyai hivatásról, családos hivatásról, tehát olyan életállapotokról, amelyeket valamilyen módon tartósan, igazából az egész életünkre szeretnénk választani. És mint egy harmadszor, ennek a sajátos meghívottságnak látható jele a papi és szerzetesi hivatás is, az egyesíti mind a hármat, hogy válaszolunk valakire, vagy valamire, ami vagy aki meghívott minket, és az is egyesíti őket, hogy valahogy az életünk értelméhez hozzátartozik, hogy megtaláljuk ezt a hivatásunkat, ha máshogy nem, nehéz élethelyzeteknek legalább utólag tudjunk értelmet adni.
6: A magyar nyelvünkben ott van ez a szó is, hogy elhívás, a hivatás, tehát tulajdonképpen meg kell keresnünk ezt a hangot is, hogy meghalljuk ezt a hangot, de hogyan segíthetjük a következő generációt, vagy akár a velünk együtt felnövő generációkat, hogy meghallják ők is ezt a hangot, akár a papi szerzetesi, akár a szülői hivatásban.
5: A fiatalokat nagyon gyakran azzal tudjuk a legjobban segíteni, hogyha elfogadjuk őket, hogyha értékeljük őket, hogyha melléjük állunk akkor, amikor kétségeik vannak azzal kapcsolatban, hogy az, amit ők sejtenek az életről, vagy az, ahogyan ők hozzá tudnak járulni ehhez az élethez, az vajon elegendő lesz-e, az vajon értékes-e. Én azt hiszem, hogy ez a hivatás éve is egy jó alkalom arra, hogy odaálljunk a fiatalok mellé, másfelől pedig odaálljunk azok mellé is, akik már valamilyen hivatást választottak. Erősítsük őket abban, hogy a döntésük, amellyel az élet szolgálata, a közösség szolgálata, valamilyen szent ügynek, szent nagy dolognak a szolgálata mellé odaálltak, elkötelezték magukat, hogy ez értelmes és fontos döntés. A fiatalok egyszerre keresnek egy-egy magas eszményt, amihez odaállhatnak. Néha talán várják azt is, hogy a pálya mint egy megnyíljon előttük, tehát legyenek azért valamennyire legalább körvonalszerűen utak, amelyeken végig tudnak majd menni. De nyilván az is bennük van, hogy sok mindent ők szeretnének felfedezni. Ezt nekünk, akik már egy-egy hivatásban élünk, jó egyfajta rugalmassággal és az értékek iránti nyitottsággal szemlélni.

a Pilisboros jelölt megrendezett családi napon Wilhelm Péter plébánossal, Mohácsi Anna Zsófia ifjúsági önkéntessel és Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspökkel beszélgetett.

0: 14. Leó pápa júniusi imaszándékában arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért. Imájában elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Hálát ad az Úrnak a sport ajándékáért, azokért, akik testük edzésével dicsőítik Istent, a pályán született barátságokért és a csapatjáték öröméért. Felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzenek fel a sportban egy egyetemes nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti a népeket, és tiszteletet, szolidaritást és személyes fejlődést hoz. Buzdít 14. Leó. A napokban zajló foci VB idején a több nyelven beszélő, világlátott szakembertől, Farkas Norbert televíziós sportkommentátortól érdeklődtem arról, hogyan kapcsolódik össze a focisták és a saját életében is a sport és a hit.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Azért megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Katolikus Rádióban beszélhetek, mert katolikus emberként sosem gondoltam volna, hogy egyszer eljutok majd oda, hogy a Katolikus Rádióban beszélhessek. Annak idején minisztránsként a templomban a pap bácsi, mi ugye úgy szorítottuk a pap bácsi mellett, ugye voltak terveim, voltak álmaim, de sosem gondoltam volna, hogy egyszer majd egy ilyen rádióban keresztény emberként beszélhetek a futballról. Úgyhogy ez egy hatalmas dolog, és ugye, hogy Albert Camus azt mondta, hogy mindent, amit tud az életről, ugye egy Nobel-díjas francia íróról beszélünk, azt az öltözőben tanulta meg. Én mindent, amit az életről tudok, azt a templomban és az öltözőben tanultam meg. Hát ugye, hogyha már a katolikus rádióban beszélünk, azért Leó pápa például, még mielőtt megválasztották volna, azt tudom, hogy lejárt Rómában egy edzőterembe, ahol edzőt fogadott, és az nem mondta, hogy ő kicsoda. Mindenkivel tegeződött, mindenkivel kezet fogott, és az edzője akkor tudta meg, hogy ő lett a pápa, amikor megjelent, és kihirdették, hogy Avemus pápám, tehát új pápánk van, de Ferenc pápáról tudni kell, hogy ő hatalmas San Lorenzo drukker volt. Tehát San Lorenzo, ez egy nagyon híres csapat Argentinában, és ő tényleg a San Lorenzónak szurkolt. Benedek pápa is nagyon közel került a sporthoz. Második János pápa úgy vonult be a történelembe, mint a pápa viaggiatore, tehát az utazó pápa, de ő volt pápa sportivo is, a sportos pápa, kiválóan síelt, kapus volt annak idején, tehát hogy ez a fajta kötődés, az egyház és a sport kötődése, ez ugye messze földön híres, nem is beszélve már a fiatal keresztények közösségéről, amely például elnyitotta a kosárlabdát világhódító útjára, elnyitotta a futballt világhódító útjára, elnyitotta a futszát világhódító útjára, tehát az egyháznak nagyon sokat köszönhet a sport. Hát annak idején Olaszországban tanultam, és minden templom mellett volt egy futballpálya. Nem a véletlen műve, hogy a templomok mellett volt egy abrocska, salakos vagy homokos futballpálya. Oda vitték a tengerpartra a homokot, és abban lehetett futballozni. Mert onnan már csak egy lépés vezetett a templomba. Tehát, hogy ezek mind idézőben szándékos lépések voltak az egyház részéről, hogy a fiatalokat, a nyájat betereljék a templomba.
2: És látja ennek most is a világban nyomát, hogy van hite a sportolóknak, nem csak magukban, nem csak a csapatukban, hanem hogy van Isten kapcsolatuk?
1: Van, igen.
2: Hát, sokszor látni ennek megnyilvánulását, amikor egy gól után keresztet vetnek, de ez nem csak kifelé jel.
1: Kiváltképp a brazilok. Romário volt ennek a apostola, ha úgy tetszik. Ma már sokszor akkor is keresztet vetnek, hogyha nem megy be egy helyzet. Mellé rúgják, stb. Mert mindent isteni gondviselésnek tulajdonítanak. Ha bemegy az ember Spanyolországba egy öltözőbe, korábban azért elég sűrűn be tudtam menni, ahogy a labdarúgás profivá vált, egyre ritkában adott lehetőség, hogy bemenjek egy-egy öltözőbe, de még másodosztályú csapat öltözőkbe beengedtek. És minden futballista öltöző szekrénye mellett, fölött, alatt, rajta, szentképek sokasága. Brazíliában úgy szintén, a Palmeiras öltözőjében jártam néhány évvel ezelőtt, a Palmeiras egy nagyon híres brazil klub, ott is van egy kis kápolna, De a Barcelona stadionjába, hogyha mész ki a Camp Nou folyosóján, oda is korábban ugye be lehetett menni, most már oda se lehet bemenni, volt egy kápolna, tehát a futballisták lefelé menet a pálya irányába, betértek a kápolnába imádkozni. Tehát ez a fajta kapcsolat megvan, vannak nagyon is hívő futballisták, vannak kevésbé hívő futballisták, de nem egy képet láttunk például a brazil válogatott öltözőjébe, amikor Istenhez fohászkodnak, annak reményében, hogy minden segítséget megkapjanak annak érdekében, hogy a győzelem meglegyen, de hát, ahogy mondani szokás, segíts magadon, az Isten is megsegít.
2: És ahogy a könyvében is utal rá, meg most is említette, hogy önt meg is határozta ugye mindaz, amit a minisztránsként, vagy amit a sekrestyében, meg amit az öltözőkben látott, tapasztalt. Mit jelent ez? Mire gondol pontosan?
1: Az, hogy fegyelmezetnek kell lenni minisztránsként. Fegyelmezetnek kell lenni az öltözőben. Én a 9-es misén voltam általában minisztráns, és írtam, hogy 1, 2, 3, és tudom, elérek egy számot, akkor mehetek télen házat szentelni. És a házszentelés az egy megtisztelő feladat volt egy kisvárosi minisztráns katolikus fiúnak. Nekem. Ráadásul annyi zseppénzt kaptam, hogy többet kerestem, mint a tanítónéni. Persze ez akkora visszagondolva, de a fejemben nem ez volt, hanem az, hogy fölvegyem azt a csodálatos minisztráns ruhát, és kimenjek oda a hívők elé, és a papnak segítkezhetek. Az nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, vagy amikor elhangzott az a bűvös hang, hogy kezdődik a mise, azt semmivel nem lehet utánozni, tehát azt semmilyen más hanggal ez a fajta hang nem ér föl. Fegyelmezettséget tanultam, és a hittanórákon vezettek be minket a vallás történetbe. Hogy van Isten, hogy van Jézus, a Szentlélek, hogy van Mária, hogy kicsit összeáll a kép bennünk, hogy ez valójában micsoda, miért tartozunk mi ide, mi keresni valunk van nekünk itt, miért járunk templomba, stb. Stb. A futballpályán más volt a helyzet, mert a futballpályán ugye a fegyelmezettséget azt eleve megkívánták, de ott azért az ember szabadabban gondolkozott, szabadabban nyilatkozott, szabadabban beszélt, de volt benne minden kétséget kizárni egy fék, mert tudta, hogy meddig mehet el, és az én gyerekkoromban azért a szülő is komoly féket jelentett, mert bármit és bárhogy nem lehetett kommunikálni a társakkal.
2: És sokszor halljuk, hogy minisztráns kupák is vannak, tehát itt is összehozó erő lehet a futball, akár egy hittancsoportnál, egy minisztráns csoportnál, és egymás között is akár barátságos mérkőzésekkel találkozhatnak.
1: Egyrészt, másrészt pedig a közösségformálás az egyházon belül, én ugye Erdélyben születtem, ahol a magyarságot azt a templomban gyakoroltuk. Az anyák napját csak a templomban tudtuk megünnepelni, és sehol másutt. Templomban, és kész. És a szüleink kockázatot vállaltak, hogy mi elmentünk a templomba. Mert hétfőn számot kellett adni, hogy mit keresünk a templomba. Ugyanakkor a templomba volt az, ahol a hittanórán összeálltunk, verseket vottunk, csapattá formálódtunk, kiálltunk egymás ellen futballozni, és sorolhatnám. A minisztráns kupa is rendkívül fontos. Érdekes, egyébként Olaszországban mentem, az első kifejezést megtanultam, az a Fare Chirichetto, nagyon tetszett egyébként ez a hangzása, minisztrálni, ez az olasz megfelelő Fare Chirichetto. Dél-amerikai futballistákkal beszéltem, dél-amerikai válogatott futballistákkal, mint például Fedor Miklós, aki egy venezuelai válogatott, szülei innen származnak, és mondta, hogy a cserkészet az, ami Dél-Amerikában összehozza a magyarságot. Tehát ott tanulnak meg, magyarul elmennek, cserkész mozgalomba, és a magyar nyelvet ott gyakorolják. Venezuelában, Brazíliában, Argentinában, és így tovább. És az ő életüket, az ő gyermekkorukat meghatározza ez a fajta mozgalom, ami mindig ugye az egyházhoz kötődik.
2: A könyvében felsorolja természetesen azokat a híres embereket, focistákat, sportolókat, akiket ön meg interjú volt, megismert. Persze nyilván most nem tudunk kiemelni ezek közül sokakat, de kivel szeretne interjút készíteni még?
1: Nekem mindig az volt az álmom, hogy ami már nem, sajnos nem következhet be, az egyik Maradónával szerette volna interjút készíteni, ez sajnos nem sikerült. Mindig benne volt a fejemben, hogy egy pápával készítsek interjút. És nem dolgoztam olyan helyen, ahol ezt mondjuk kérték volna, vagy fel tudtam volna ajánlani. Tehát például Leo pápával nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni. Ráadásul ugye ő Perúban dolgozott sokáig, tehát ő kiválóan beszél spanyolul is, olaszul, tehát nekem nagyon szimpatikus, nem csak olyan minden, ugye minden pápa. Ha lehet ilyen álmokról beszélni, mindig ez volt.
0: XIV. Leó pápa júniusi iba szándéka kapcsán a sport és a hit kapcsolatáról Farkas Norbert televíziós sportkommentátorral beszélgette. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Wilhelm Péter plébános fűzi gondolatait.
3: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
4: Nem tudom, van-e olyan kedves testvérem a rádió hallgatók közül, akik legalább körülbelül megpróbálták egyszer is megszámolni, hogy hány hajszála van, és Jézus a mai evangéliumban azt mondja, hogy nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Lehet, hogy mi ezzel nem próbálkozunk meg, és nem szó szerint kell ezt a példázatot értenünk. Hiszen Jézus ezzel azt szeretné elmondani, hogy Isten mennyire szeret téged, mennyire fontos vagy az ő számára. Isten veled van, ez a kiinduló pont. Ő mindig veled van, mindig figyel rád, mindig meghallgat téged, és sohasem hagy magadra téged. Ez azért fontos üzenet, úgy érzem, a mai vasárnapon mindannyiunk számára, mert vagy hosszabb, vagy rövidebb ideig, vagy kisebb, nagyobb módon, de mindig és mindannyian megéljük azt, hogy egyedül vagyunk, sőt, valamikor egészen magányosnak érezzük magunkat. Még akkor is történhet ez, hogyha a családunk ott van körülöttünk, valahogy mégis magányosnak érzem magam. És ebben a pillanatban lép be a mai örömhír, hogy ekkor sem vagy magányos, hiszen Isten soha nem hagy magadra téged. Ő mindig veled van, mindig melletted van. A nagyon nagy kérdés, hogy én magam hogyan tudok őhozzá kapcsolódni, hogyan tudom ebben a pillanatban is, amikor magányosnak érzem, találom magamat, megélni a vele való egységet. Merjünk odafordulni, különösen is ezekben a magányos pillanatokban, megerősíteni azt a tudatot a szívünkben, lelkünkben és az eszünkkel, hogy itt van Jézus, itt van Isten. Nem vagyok egyedül, nem vagyok magányos. Ő mindig magához ölel engem. Ne engedjük, hogy a magánynak az érzése eluralkodjon rajtunk. Ne féljünk, sokkal többet érünk a verebeknél, tanít bennünket a mai vasárnapon Jézus. Ne a félelem határozza meg a létünket, életünket, pillanatainkat. Ne a magány, a szomorúság, az egyedüllét érzése töltse be lelkünket, hanem az az öröm, az a szeretet, amellyel a mennyei atya velünk van életünk minden pillanatában, emeljük magunk elé újra és újra azt a mondatát Jézusnak, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Gővel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberta Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikke szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy ősszel a miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. Kivezetik a védett üzemanyagárat. Nem lesz érvényes a benzin 595 forintos és a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyság növelése érdekében javaslatot tett a rendvédelmi szervezetrendszer átalakítására a belügyminisztérium. A tervezett strukturális reform részeként megszűnik a terrorelhárítási központ önállósága, az országgyűlési őrség, a nemzeti nyomozóiroda pedig kiválik a készenléti rendőrség kötelékéből. A jövőben így a személy- és objektumvédelem, valamint a terrorelhárítás is egységesen az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá tartozik majd. Új átmeneti elnöke lehet az integritás hatóságnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta azt is, hogy a megnövekedett munkateher miatt 2 helyett 4 alelnöke is lehet a hatóságnak. A tárcavezető utalt arra, hogy ha a jelenlegi elnököt Bíró Ferencet az ellene indított büntetőeljárás miatt felmentik, akkor átmeneti időre az alelnökök maguk közül elnököt választanának. Az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának elnöke szerint a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés, a kiterjedtség, az érintettség és az egészségügyi kockázat miatt a kolontári vörösiszap katasztrófával egyenértékű ügy. A fideszes V. Németh Zsolt Szombathelyen a testület kihelyezett ülésén, amelyen a kormánypárti bizottsági tagok nem jelentek meg és emiatt határozatképtelen volt, arról beszélt, hogy a helyzetet nem lehet kezelni az önkormányzatok hozzájárulása és a civilek bevonása nélkül. Jelezte, mielőbbi tájékoztatást vár a kormány tervezett lépéseiről az ügyben. Módosulnak a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételei. Július közepétől a kamat a háromhavi budapesti bankközi forint hitelkamatláb értékéhez igazodik, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A jelenlegi fix 3%-os kamatozású konstrukciók a június 18-áig befogadott kérelmeknél változatlanul maradnak. A részletes tájékoztatás a Széchenyi Kártya program hivatalos weboldalán érhető el. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket, valamint az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárba. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Nem várható országos eső a közeljövőben, a tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. A folytatásban marad a túlnyomóan napos idő, kevés gomoly felhővel, ma a nyugati, délnyugati határ mentén, holnap pedig északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, Holnap nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Az éjszakai 12-19 fok után napközben 30-34 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
2: 20 év püspöki, több mint 40 év lelkészi szolgálat. Közben rendszerváltozás, piacgazdaság, újrarendeződés, vallási felívelés, aztán elcsendesedés. Fáradhatatlan munka és némi lelkiismeret furdalás. Nyugdíj, ahogy ő mondja, a betakarítás időszaka. Üldögélés helyett leginkább a szolgálat folytatása. Vendégem a Schweitzer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnök püspöke, Fabinyi Tamás. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este, 19:30 után a Kossuth Rádióban.
3: A Rádió Kabaré sztárvendége ezen a héten Kis Endi.
4: 5. emeleten laktam, de nem vettem észre, hogy 4. szállok ki. Rossz lakásba mentem be, de ugyanúgy nézett ki, mint az enyém. És lefeküdtem egy kanapira, hogy végre megpihenek a többnapos buliból. Viszont egy férfi jött, hogy mit keres a Endi itt. Ismertük egymást, mert szomszédok voltunk, de én talán zavarba jöttem. Aztán írtunk egyet, és megúsztam.
3: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
6: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. 6. rész.

0: azokat.
1: A pici nép alkonyattal már nyugalomra tért, de amint Maugli lépéseitől döngeni kezdett a talaj, egyszerre, mintha az egész föld zümmögni kezdett volna. Akkor hosszú küzdelem kezdődött. Olyan küzdelem, amelyben minden farkasra három dól jutott. Hosszú és keserves volt a küzdelem. De vége felé járt már, mielőtt a hajnal első csíkja kivilágosodott volna a dzsungelben.
2: A vérbosszút megálltam, a csont összetört, menekülnek már, de Akela is hallgat.
1: Az átulmány, Arthur.
3: Akela. Akela.
4: Ugye megmondtam, hogy ez lesz az utolsó arcom. Jó vadászat volt. Hát te hogy vagy, testvérkém?
3: Élek. És sokat megöltem.
4: Én is. Most pedig meghalok, és szeretném, ha melletted haladnék meg.
3: Apám anyám voltál, Akela.
4: Rég elmúlt már sírkán ideje, meg az ember kölyöké, aki mesztelenül hempergett a porban.
3: Farkas vagyok. Együtt harcoltunk. Nem akarok ember
4: lenni. Ember vagy, testvérkém. Ember vagy. Mert különben a csapat megfutamodott volna a vörös kutyák elől. Én neked köszönöm az életemet. És ma éppen úgy megmentetted a csapatot, mint valamikor én téged. Most minden adósságot megfizettél. Menj a magad népéhez. Ennek a vadászatnak vége van. Menj a magad népéhez.
3: Soha.
4: A szárosság után esős évszak következik. Menj vissza, amíg nem kergetnek.
3: Ki kergetne engem?
4: Maugli fogja Mauglit kergetni. Menj vissza a magad népéhez.
3: Majd ha Maugli kergeti Mauglit, elmegyek.
4: Nincs több mondani való. Ábra tudnál segíteni? Én is voltam valaha a szabad nép vezére. Köszönöm, testvérkém. És most jó vadászatot.
3: Jó vadászatot.
2: Üvöltsetek, szioni testvérek! Farkas halt meg az éjjel!

0: Esős évszakra jött a nyár, száraz időre újból esős évszak következett. Semmi sem változott, csak az emberkölyök szemében született valami új. Szelíd tekintete még harc közben sem lángolt úgy, mint Bagiráé, de egyre érdeklődőbbé, izgatottabbá vált.
1: Bagira! Bagira! Merre vagy, Bagira?
2: Jó vadászatot, Maugli!
3: Jó vadászatot, Bio! Szépen énekeltél.
2: Köszönöm, de nem volt nehéz. Itt az új beszéd ideje.
3: Nem láttad Bagirát?
2: Most sietek, de holnap megkeresem, ha akarod. Majd erre repülök, és megmondom, jó?
3: Holnap, holnap. Te is majd holnap. Mi történik itt mindenkivel?
2: Jó, megváltoztak az illatok. Nem érzett testvérke. Jó vadászatot!
3: Megváltoztak az illatok. Na is. Hát megváltoztak.
1: Hé, hey, hé! Hey, testvérek! Hé, testvérek! Hé! Hé, hé! Szürke testvér!
3: Persze. Most nem válaszol senki.
4: Most nincs itt senki.
3: Egyedül hagytak, mint egy kiszáradt vénteknős békát. Na hát akkor fussunk. Eddig is mindig egyedül futottam. Fussunk. És most? Most épp úgy egyedül vagyok. Itt is egyedül vagyok. Énekelnek, üvöltenek, hemperek.

Nem itt halok meg. Visszamegyek a dzsungelbe. A gyűlés szikláján akarok meghalni. Bagheera majd nem jár legalább visongva a völgyekben. Talán majd megőrzi egy darabig, ami marad belőlem. Mert hogy Chill engem is úgy tépjen

0: Azért én mégis a dzsungelhez tartozom. Mégis a dzsungelhez tartozom.
1: Fel, egy ember.
2: Ó, ez nem ember, csak a szioni csapat szőrtelen farkasa. Ilyen éjszakákon szaladgálni szokott.
1: Ó, azt hittem ember.
2: Mondom, hogy nem az. Hé, Maugli! Van-e valami veszedelem?
3: Hé, Maugli! Van-e valami veszedelem?
1: Milyen hangosan kiált?
2: Így kiáltoznak azok, akik feltúrják a füvet, de nem tudják, hogyan kell megenni.
1: Tigris! Tigris!

0: Gastou.
1: Ah, farkas, te! Miféle farkas? Az egész dzsungel tudja, hogy szelíd bivajok pásztora voltál. Micsoda vadász az, aki egy piszkos tréfáért, sakál tréfáért így megszégyenít a párom előtt az új beszéd idején.
2: Az új beszéd. Megint az új beszéd.
3: Bocsáss meg, Misa. Bolond vagyok. Nem tudom, mi van velem.
1: Menj az embercsapathoz. Akkor majd magadhoz térsz. Az új beszéd idején mindenkinek a társai közt a helye.
3: De az én társaim... Hol vannak hát az én társaim?
2: Igazad van, Misa. Igazad van, bölcs bivaj.
3: Meg kell keresnem hát a társaimat. A dzsungelben? Vagy arra, ahol a piros virág nyílik? Messzua! Messzua!
4: Ki szól itt? Ki szól itt?
3: Hát elfelejtettél.
4: Ha te vagy! Mondd meg, milyen nevet adtam neked?
3: Natu. Natu!
4: Fiacska! Gyere! Gyere, kisfiam! De ez már nem is az én fiam. Olyan vagy, mint egy erdei isten. Férfi lettél.
3: Maugli vagyok. Messzire futottam az én dzsungelemből. Ott most mindenki magára hagyott. Aztán megláttam a piros virágot fényleni, és idejöttem. Nem tudtam, hogy téged talállak itt. És hol van ő?
4: Meghalt, most egy éve.
3: És ez?
4: A fiam. Két esős évszakkal ezelőtt született. Ha Isten vagy, részesítsd a dzsungel barátságában, hogy épséggel járhasson a te néped között.
3: Nem vagyok én se Isten, se ennek a bátyja. És ó, anyám, nehéz a szívem.
4: Ó, meghiszem, így jár az, aki mesztelenül szaladgál ének idején. Lázas leszel. Így jár egy kis forró tejet. Így áll.
3: Jó vagy.
4: Anyád vagyok.
3: A szürke testvér. Utánam jött.
5: Maradj kint és várj! Amikor hívtalak, nem jött.
4: Ne engedd ide a barátaidat. Mi mindig békességben éltünk a dzsungellel.
3: Gondolj arra az éjszakára, amikor a városba mentetek. Csapattal voltak ilyenek előtted, mögötted. Megyek, anyám.
4: Gyere vissza. Akár fiam vagy, akár nem. Gyere vissza. Mert szeretlek.
3: Szeretlek én is, Messzua.
4: Ez az ajtó éjjel-nappal nyitva vár rád. Gyere vissza.
3: Visszajövök.
6: Mi történt veled, hogy az embertanyám voltál? Ha jössz, amikor hívtalak, nem tettem volna. Miért nem válaszoltak a testvérek?
7: Csak tegnap éjszaka. Az új beszéd dalait énekeltük a dzsungelben. Nem emlékszel?
6: De igen. Akkor utána mindjárt követtem a nyomodat. Ott hagytam a többieket, és jöttem.
7: És mi lesz most?
3: Most igazán nem tudom.
6: Miért nem jöttél, amikor hívtalak?
7: Jövök mindig, ha hívsz. De az új beszéd idején nem tudok.
3: És mi lesz, ha egyszer én is megtalálom az új beszéd dalát? Követnétek az embercsapathoz is?
7: Hát nem követtelek, amikor a régi csapatunk kivetett magából.
3: Igaz. De megtennéd újra?
7: Ma éjjel nem követtelek.
3: Igen, de újra meg újra, és még többször is.
7: Jól mondta Bagira.
3: Mit?
7: Hogy az ember végül is az emberhez megy. És Ráksa, az anyánk, ő is ezt mondta.
3: Ezt mondta Akela is. A vörös kutyák éjszakáján.
7: És Ká is, aki mindnyájunknál öregebb.
3: És te? Te mit mondasz, szürke testvér?
7: Emberkölyök. Ráksa fia. Tej testvére. Igaz, az új beszéd idején kicsit megfeledkeztem erről, de azért...

0: Nyomod az én nyomom. Tanyád az én tanyám. Zsákmányod zsákmányom. Halálos harcod, halálos harcom. De mit mondasz te a dzsungelnek?
1: Menj előre és hívd össze a többieket a gyűlés sziklájához. Ott majd elmondom, amit elmondhatok. Siess!
2: Ismeritek az új beszéd idejét, szioni farkasok? Tudjátok akkor, hogy minden más évszakban az egész dzsungel összegyűlt volna Maugli üzenetére. Mindenkinek a nyakán felborzolódott volna a szőr. De akkor nagyon elfoglalta őket a verekedés, a holdfény, az éneklés. Így, amikor Maugli nehéz szívvel odaért a jól ismert sziklák közé, csak mi voltunk ott. A négy testvér, meg Bagira és Ká, aki Akela üres helye köré csavarodott. Hosszú ideig csend volt, és akkor Ká azt mondta.
3: Hát itt ér véget a nyomod, emberkölyök. Kiáltsd el a harci kiáltásodat. Egy vérből valók vagyunk, te meg én, ember és kígyó.
1: Miért is nem haltam meg, amikor a vörös kutyákkal harcoltunk? Elhagyott az erőm, és nem azért, mert megsebeztek. Kiáltok is a némaság felel. Lefekszem, nincs nyugovásom. Megfutom a tavaszi futást, mégsem tudok lecsendesedni. Megfürdök, és a testem nem hűl le, mert a testemben ott nyílik a piros virág. Csontom vízzé vált, és nem tudom, amit tudok.
3: Végül emberek közé megy az ember, még ha nem űzi is el a dzsungel.
1: Hát nem űz el a dzsungel?
2: Maugli űzi el Mauglit.
3: Azt mondom én, el kell indulnod a magad csapásán. De ha szükséged lesz lábra, fogra, szemre, éjszaka küldött hirtelen üzenetre, eszedbe jusson, hogy tiéd a dzsungel. Csak szólítanod kell.
1: Ó, testvéreim, nem tudom, amit tudok. Nem akarnék menni, de vonszol a két lábam. Hogy hagyjalak itt titeket?
3: Ha egyszer megvedlettünk, nem bújunk ismét a régi bőrbe. Ez a törvény. Testvérkém, te legdrágább. Nincs itt szó, nincs akarat, amely téged visszatartsa. Láttalak játszadozni fehér kavicsokkal, amikor kisbéka voltál még. És csak én élek azok közül, akik megnéztek akkor, amikor befogadott a csapat. Mert Ráksa az anyád meghalt, és meghalt farkasapád is. Az akkori csapat nincs már sehol. Hogy Sirkán hová lett, azt tudod, Akela meghalt a vörös kutyák között, és ott halt volna meg a második szioni csapat is, ha te meg nem mented. Itt csupán öreg csontok maradtak. Már nem az emberkölyök kéri a csapatot, hogy elbocsássa, hanem a dzsungel ura választ új csapást magának. Ki merné felelősségre vonni az embert? Hallottad? Nincs tovább. Eredj.
1: Igen.
3: De előbb gyere. Gyere ide hozzám. Te bölcs kis béka. Gyere ide hozzám. És emlékezz arra, hogy Bagira szeretett téged. Jó vadászatot az új nyomon, testvérké. És ne felejtsd el, hogy Bagira szeretett téged.
0: Haloványulnak a csillagok. Hol tanyázunk ma? Mert mától kezdve új csapáson járunk.

0: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. A hatodik, befejező rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Maugli, Végvári Tamás. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. Fontolla, Molnár Tibor. Akela, Gábor Miklós. Bagira, Mádi Szabó Gábor. Messua, Békés Rita. K. Básti Lajos. Közreműködött Bazilides Zoltán, Gyapai Ivett, Rákosi Mária. Zenéjét szerzette Darvas Ferenc. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Dramaturg Derera Éva. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1976-ban készült.
2: A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Kivezetik a védett üzemanyagárat. Nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára. A kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett tárnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária győri üzemében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenyfeltételeket biztosítson. Magyar papi lelki gyakorlatot tartottak Rómában. A résztvevőket fogadta 14. Leó pápa is, akinek egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak. A hagyományteremtő szándékkal szervezett programra mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, a Párciumból, Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból. Hivatalos nyilatkozatban kért bocsánatot az anglikán egyház nevében Canterbury érseke az érintettektől a korábbi évtizedekben elkövetett kényszer örökbeadások miatt. Az 1949 és 1976 közötti időszakban több tízezer házasságon kívül született gyereket vettek el az édesanyjától a beleegyezése nélkül. Három kamion ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében. A 76-os és 77-es kilométer között az érintett stráda szakaszt lezárták. A helyszínre mentőhelikopter érkezett. Ami az időjárást illeti, marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel, ma nyugaton, délnyugaton, holnap északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap 30 és 34 fok között alakul.
0: Felfedező a tudomány világáról.

0: világhírű, világcsavargó matematikus Erdős Pál egy sejtését 80 év alatt egyetlen matematikus sem tudta bizonyítani. Most egy mesterséges intelligencia megcáfolta. Ember, kutya, családi törpemalac. Hogyan dolgozzák fel a hangokat? Magyar kutatók egyedülálló kísérleteiről számolunk be. Végül pedig madárdalok, csíp-csirip nyelvjárások. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Munkatársammal, Schwarz Nórával azonnal kezdünk, tartsanak velünk!
1: ...1983-ban megkapta a matematikusok egyik legnagyobb megkapható díját, a Wolf díjat. A hivatalos indoklásban matematikai munkássága között sorolják fel azt, hogy személyesen serkenti a világ matematikusainak munkáját.
2: Részben előadások folytán, részben sokat tudtadok és sok emberrel beszélgetek.
0: A 20. század egyik legjelentősebb matematikusát, Erdős Pált hallják egy 1988-ban készült felvételről.
2: Részben közös cikkeket írok sok ember, és sok problémát vetek föl, amelyek általában azért elég szerencsések voltak. Persze volt egy pár probléma, majd később nem tűnt föl érdekesnek, vagy rosszul volt fölvetve, vagy pedig triviális volt. Az nem is mondom, hogy a hibás volt, mert az néha az ember egy rossz sejtést mond, az ugyanolyan jó, mint egy jó sejtést mond, megindított egy új fejlődést. A Semerédi megoldott egy Turánnal való sejtésünket még 1930-as évek elejéről, ezért $1000 ígértem, és Semerédi ezt megcsinálta 1972-73-ban.
1: És miért tűz ki díjakat? Ez nem minden matematikusnak szokása.
2: Ezt még elkezdtem nagyon régen, mikor nagyon kevés pénzem volt, akkor $1 ígértem egy problémáért, és így növekedett ez lassan. Az első komolyabb díj az $20 volt 1954-ben. Egy Ladóval való kérdésünket oldotta meg Speckkel, amiért $20 ígértem.
0: Erdős Pál egyik sejtését 1946 óta nem sikerült bizonyítania egyetlen matematikusnak sem. Teljesen laikusan fogalmazva, a végtelen kockás füzet problémájáról van szó, de mivel a kockás füzetben egyáltalán nincsenek kockák, jobb, ha négyzetrácsokról beszélünk. Nos, Erdős sejtését ennyi év után megcáfolta egy mesterséges intelligencia, mégpedig az OpenAI vagy OpenAI cég egyik konstrukciója. Pach János matematikust, akadémikust kértem a hír értelmezésére.
3: Erdős Pál óriási hatással volt ránk, és futballhasonlattal élve nagyon jól látott a pályán. A matematikának nagyon sok területét belátta, ismerte, és sikerült olyan kérdéseket föltennie, amik a matematika különböző területeit kötötték össze, sok közöttük a nagyon mély kérdés, és az egyik ilyen probléma volt, egyik kedvenc probléma, ezt 1946-ban publikálta, de akkor már azt írta abban a cikkben, hogy ő már sok éve gondolkodik ezen a problémán, csak hát sajnos nem ért el fontosabb eredményeket, hogy ha veszünk N pontot a síkban, akkor ugyanaz a távolság maximum hányszor fordulhat elő közöttük. Úgy szeretnénk venni a pontokat, hogy a távolságok között sok olyan legyen, amelyik egyforma. És a legnépszerűbb, a legjobb távolságot összeszámoljuk, hogy hányszor fordul elő, és azt szeretnénk, hogy az minél többször forduljon elő. És Erdős azt sejtette, hogy a négyzetrács a legjobb, hogyha abban megkeressük, hogy egy távolság hányszor fordul elő a legtöbbször, az lesz a legjobb. És ez az, amit most az OpenAI minden matematikus segítség nélkül megcáfolt, egy olyan konstrukciót talált, amiben a legnépszerűbb távolság a sokkal többször fordul elő, mint a négyzetrács pontjai között.
0: Erdős gyakori szórakozása volt, hogy a sejtéseinek a bizonyítását kvázi kiadta feladatként, és célprémiumot lehetett érte kapni. Ezt a sejtést Erdős kiadta-e így kérdésként?
3: Hát tulajdonképpen már 1946-ban, 33 éves korában nagyon nagy nemzetközi tekintélynek örvendett, úgyhogy ha volt egy olyan sejtése, amit ő nagyon szeretett, és rengeteg beteg embernek elmondott, akkor ez nem kellett pénzdíj, hogy ezen gondolkozzanak az emberek, nem kiadta, hanem hát lecsaptak rá, mert egy gyönyörű kérdésről van szó, gyönyörű sejtésről van szó. És ráadásul a matematika fejlődését tulajdonképpen ez a sejtés és néhány más kérdés, amit pontok közötti távolságok eloszlásáról föltett, nagyban befolyásolták. De valóban erre is ajánlott, nem tudom én, 500 vagy 1000 dollár pénzdíjat, amit hát most érdekes lenne, hogy oda ajándékozna az OpenAI cégnek, amelyiknek a vagyona 150 milliárd dollár körül mozog.
0: Tudjuk-e, hogy mit tudott a mesterséges intelligencia, amit az emberek az elmúlt 80 évben nem?
3: Ezt nem tudjuk, és szerintem még jó ideig nem fogjuk tudni. Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Tudjuk néhány olyan elvet, ami alapján ezek a kutatóprogramok születtek, és ezekben nagy szerepet játszottak elméleti matematikusok, de hogy ennek hol van a határa, azt még messze nem tudjuk. De bizonyos dolgokat tudhatunk. Azt tudhatjuk, hogy a matematika oktatást teljesen át kell változtatni, mert hogy rendezünk meg olyan versenyeket, amin a föltett kérdéseket, hogyha valaki előtt ott van egy telefon, vagy pedig a szemüvegébe be van építve egy kamera, amelyik az internettel kapcsolatot tart, akkor egy másodperc alatt a mesterséges intelligencia megválaszol. A másik, hogy oktatnak matematikát azok a tanárok, akik tulajdonképpen, hogyha beírják a ChatGPT-be, hogy készítsél egy programot, amelyik 10 előadásban a matematikai analízisbe bevezet minket, akkor egy percen belül ki fog köpni egy csodálatos tankönyvi stílusban készült, szinte kész szöveget, feladatokat is fog ehhez produkálni, azokat a feladatokat a diákok meg tudják ChatGPT segítségével oldani, és aztán az egészet a ChatGPT-vel ki lehet javítatni, tehát itt világos, hogy új dolgokra van szükség. Tulajdonképpen az is nehéz, hogy mire készítsék föl a matematikusokat, milyen képességeket kell majd fejleszteni. Mert hogyha tényleg ennyire jó lesz a mesterséges intelligencia feladatok megoldásában, akkor devalválódik annak az értéke. Tehát valószínűleg az lesz egy igazán fontos készség egy matematikusnak, hogy jó kérdéseket tud föltenni. De ahhoz, hogy jó kérdéseket tudjon föltenni, ahhoz valami módon látnia kell a pályán, mint erdősnek.
0: Tehát akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy arról azért nincs szó, hogy a matematikusoktól a matematikai problémák megoldását átveszi a mesterséges intelligencia, vagy egyelőre még erről nincsen szó?
3: Hát egyelőre erről még nincs szó, de persze ez is benne van a pakliban, hogy a feladat megoldásban sokkal jobb lesz a mesterséges intelligencia, és biztos, hogy sokkal jobb lesz, de azt a szerepet, hogy jó kérdéseket tegyen fel, az valószínűleg még egy jó ideig nem tudja átvenni a matematikusoktól. Nincsen matematikai szemlélete egyelőre ezeknek a mesterséges intelligencia programoknak, amennyire meg tudjuk ítélni. Az a jó matematikus, aki meglátja, hogy mi az a kérdés, ami milyen fekvő problémákhoz vezet, és aminek a megoldása alkalmazható lesz nagy valószínűséggel más feladatok megoldására is, és esetleg alkalmazható lehet fizikában, csillagászatban és egyéb tudományokban. És például ennek a távolságos erdős problémának az esetében rögtön levonták matematikusok a tanulságokat, egy olyan kapcsolatra világított rá a bizonyítás, amit eddig senki nem aknázott ki, és május 20-án tették közré ezt az OpenAI cikket, és azóta ezt a módszert matematikusok vagy mesterséges intelligencia segítségével, vagy anélkül, ez néha nem teljesen világos, alkalmazták más fontos feladatok megoldására, és hát nekem különös öröm, hogy ezek között a feladatok között sok erdős feladat is szerepel, azért különös öröm, mert ez a terület közel áll hozzám, és egy csomó olyan kérdés van, amire hát kis túlzással azt mondanám, hogy odaadnám a félkaromat, hogyha tudnám a választ. És lehet, hogy ezek most a következő néhány évben elérhetővé válnak.
0: Akkor ezek szerint nem esett kétségbe, amikor kiderült, hogy egy erdősejtést éppen egy mesterséges intelligencia cáfolt?
3: Nem, egyáltalán. Én rendkívül izgatott vagyok, elkezdtem játszani ezzel a dologgal, és próbálom megtanulni, hát nyilván az esélyeim sokkal kisebbek, mint valakinek, aki ma van matematikusi pályája elején, de megpróbálom kideríteni, hogy mik azok a határok, amire az ember tudja használni a matematikai kutatásban ezeket a módszereket. De ismerek olyanokat, akik ettől megijedtek, és hát egyébként indokolt, mert tényleg nem látjuk pontosan, hogy a matematikus munkát mennyire fogják megváltoztatni ezek a mesterséges intelligencia programok. De ez egy kis sarka a valóságnak. Természetesen a matematika az az élet olyan területei közé tartozik, amit a legkönnyebb formalizálni. Tehát tulajdonképpen amióta a sakkozógép megveri a világbajnokot, és az önvezető autók ilyen ragyogóan közlekednek az utakon, azok után nem meglepő, hogy a matematikában is rendkívül hasznos a mesterséges intelligencia. De óriási változások lesznek, amik nem csak matematikusokat fogják érinteni, hát azt is mondhatnám, hogy kit érdekelnek a matematikusok. Az egész társadalmat fogják érinteni. Senki sem tudja, hogy ez milyen mértékű munkanélküliséghez fog vezetni, senki sem tudja, hogy a megfigyelésnek és a központi irányításnak milyen szintjére fogunk elérni ennek következtében. És mint említettem, persze az oktatás is kulcskérdés, hogy az hogy fog megváltozni, de én bízom benne, hogy hát ezt is meg tudjuk szelídíteni.
0: János akadémikust hallották arról, hogy a világhírű, világcsavargó matematikus Erdős Pál egyik sejtését 80 év után egy mesterséges intelligencia program megcáfolta. Összeállításunkban Erdős Pál is megszólalt egy 1988-ban készült felvételről, a riporter Korándi József volt.

0: Egy parányi lépéssel közelebb az emberi beszéd kialakulásának megértéséhez. Családi kutyák, családi malacok és emberek agyműködésének közvetlen összehasonlításával az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének munkatársai azt vizsgálták, hogy a három evolúciósan távoli emlősfajnál milyen agyi folyamatok állnak a hangfeldolgozás hátterében. A világon elsőként végzett kísérletekről Andics Attila agykutató, a neuroetológiai kutatócsoport vezetője beszél.
1: Embereknél tudjuk, viselkedéses, meg különféle agyi bizonyítékok is vannak rá, hogy azok a hangok, amelyek egy másik embernek a szájából jönnek ki, azok nagyobb agyi érdeklődésre, agyi figyelemre tartanak számot, tehát ezeket elkülönülten, sőt preferáltan dolgozza fel az emberi agy. Korábbi kutatásainkban megmutattuk, hogy a kutyánál is erősebb agyi válaszok jönnek olyankor, amikor fajtársaktól származó hangadásokat hallanak, ezeket dolgozzák fel, mint amikor egyéb hangokat. Abból, hogy mi kutyáknál is ezt láttuk meg embernél is, abból arra következtettünk, hogy ez talán egy ilyen általánosabb dolog lehet, de hogy milyen mechanizmus van emögött az agyban, illetve hogy a fajtárs hangokra való érzékenységről van itt elsősorban szó, vagy általában a hangadásokra való speciális érzékenységről, függetlenül attól, hogy egyébként az a hangadás milyen fajtól származik. Ezzel nem tudtuk. Mi egy olyan kísérletet raktunk össze, ahol ezt a kettőt egyszerre tudtuk vizsgálni. Tehát egyszerre figyeltük azt, hogy elkülönül-e a hangadások feldolgozása a más környezeti zajokétól, illetve hogy elkülönül-e a fajtárs hangok feldolgozása a bármilyen más hangokétól, és hogy ez a két feldolgozási mechanizmus valóban különböző mechanizmus-e, vagy pedig igazából ugyanannak a dolognak két arcáról, vagy két megnyilvánulásáról van szó.
0: Hogy néztek ki ezek a kísérletek, mert ezeknek külön érdekességük, hogy itt már nem csak emberekről és kutyákról volt szó, vagy van szó, hanem házi kedvencként tartott törpemalacokról.
1: Nagyon izgatottak voltunk, amikor ezt a kísérletet elvégeztük, mert most először próbáltunk meg egy másik házi kedvencként tartható fajjal dolgozni, a kutya mellett, olyan malacokkal, amelyek egyébként otthon laktak egy családnál, ugyanúgy házi kedvencként nevelkedtek, ahogy a kutyák. Tréningezés nélkül dolgozunk állatokkal, rárakunk EEG elektródákat a fejükre, és a fej felszínről vezetjük el az elektromos aktivitást. Néhány perc ismerkedés után el tudtuk kezdeni ezeknek az elektromos aktivitásoknak a mérését. Nagyon fontos, hogy ezek a vizsgálatok nem invazív módon zajlanak, és ráadásul olyan állatokkal, akik semmilyen módon nincsenek lekötözve sem, szedálva sem, és ebben az esetben ezeknél az EEG vizsgálatoknál tréningezve sem. Ilyen agyi aktivitást mérő vizsgálatokat nagyon-nagyon ritka, hogy sikerülne elvégezni különféle állatokkal, és hát kutyán kívüli ilyen mérések nem is nagyon voltak. Mi is először vizsgáltuk a malacokat.
0: Hogyan történt ez? Milyen információkat kaptak a malacok, meg az emberek, meg a kutyák? Mert azt értem, hogy az agyi elektromos jeleket elektroenkefalográffal vezették el.
1: Ez egy nagyon egyszerű kísérlet volt. Semmit nem kellett csinálni a kísérleti alanyoknak, csak figyelmesen hallgatniuk. Hallottak emberhangokat, kutyahangokat, malachangokat, meg egyéb környezeti zajokat. Ezt a négy hangtípust hallgatta mind a három faj. Apró, rövid hangadásokat véletlenszerűen összekeverve, sokszor egymás után. És utána egy elég sok lépcsős elemzés során megpróbáltuk megállapítani, hogy úgy átlagosan azokra a hangokra, amelyeket ember adott, vagy kutya adott, vagy malac adott, vagy környezeti zajok, szóval, hogy melyikre milyen agyi aktivitás mutatkozik az általunk elvezetett elektródák jeleiből.
0: Mit kaptak?
1: Azt találtuk, hogy mind a három fajnál van egy fajtárs hangokra való eltérő érzékenység, emellett viszont malacnál is, meg embernél is láttunk egy másik mechanizmust, egy másik érzékenységet, az általános hangadásokra való érzékenység, tehát nem a fajtárs hangokra való specializálódás, hanem az, hogyha bármilyen, akár embertől, akár malactól, akár kutyától hall hangot egy ember vagy egy malac, azt másképpen fogja feldolgozni, mint hogyha egy környezeti zajt hall. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgynevezett eseményhez kötött potenciálokat, válaszokat nézünk, tehát megnézzük, hogy a hang kezdetétől, ami mondjuk 0 millisekundumnál van, mikor bontakozik ki az átlagos jel másképpen, az egyik hangadásra válaszul, meg a másik hangadásra válaszul. És azt találtuk, hogy az embereknél is, meg a malacoknál is, már az első 200 millisekundumban elválik az általában a hangadásokra mutatott agyi válasz a környezeti zajokra mutatott agyi válaszoktól, míg a mindhárom fajnál talált fajtás hangokra való elkülönülés egy másik mechanizmus lehet, mert ezek a válaszok csak 300 millisekundum után kezdtek el elkülönülni embernél is, kutyánál is, meg malacnál is a nem fajtás hangokra adott agyi válaszoktól.
0: És a kutyáknál nincs meg ez az érzékenység a hangadásra, csak az embernél és a malacnál?
1: Meglepődtünk, kicsit zavarba is jöttünk attól, hogy ha egyszer ez egy ilyen ősi jelenségnek tűnik, ha a malac és az ember, akiknek a legutolsó közös őse 90 millió évvel ezelőtt élt a Földön, egyaránt mutatják ezt az általános hangadásokra való érzékenységet, akkor miért nem mutatná ezt a kutya is? Mi ezt most nem találtuk meg, de nem gondoljuk, hogy biztos nincs nekik egy ilyesfajta érzékenységük. Az biztos, hogy ez náluk gyengébb, mint a fajtás hangokra való érzékenység, vagy mint ugyanez az érzékenység malacoknál vagy embereknél. A mi egyik ötletünk erre az, hogy a válasz a faj sztoriában keresendő, abban, hogy a kutya egy ragadozó ősből származott le, a malac pedig zsákmányállat. És az emberek sem ragadozóként élték az életüket, vagy az ősi főemlősök. És ez azt jelentheti, de persze ez csak spekuláció, hogy az emberek és a malacok ősei esetében sokkal fontosabb volt, hogy különféle zajokra, különféle más állatoktól jövő hangadásokra is kiéleződjenek, mert ezeken múlhatott a menekülési képességük, a túlélésük. Kutyánál pedig az ő zsákmányszerzésük az úgysem elsősorban ezen múlott, ragadozóként pedig bátrabban mozoghattak a világban, enélkül az általános hangadásokra való kielezettség nélkül is.
0: Mi következik mindenből? Mi következik abból, hogy mind a három faj érzékeny a fajtársaktól jövő hangokra, és mi következik abból, hogy a malac és az ember különösen érzékeny más fajok hangjaira?
1: Mind a két esetben azt látjuk a fajtárs hangokra való általános érzékenység esetében is, és az általános hangadásokra való embernél és malacnál meglévő érzékenység esetében is, hogy itt valamilyen ősi mechanizmusról van szó. Valami olyan mechanizmusról, ami az emlősöket már 90-100 millió évvel ezelőtt is jellemezhette. Nem olyan mechanizmusokról, érzékenységekről van szó, amik esetleg a beszéd megjelenésével váltak volna fontossá az embernél, hanem nagyon régen egy ősi emlősben kialakult mintázatról, és hogyha ezt így nézzük, ha arra gondolunk, hogy élt valamikor még a dinoszauruszokkal együtt, élt egy olyan picike emlős, aminek már ugyanúgy nagyon fontos volt, hogy általában a hangadásokat elkülönítse a nem hangadásoktól, vagy a fajtás hangokat a nem fajtás hangoktól, akkor ez egy kis lehetőséget ad nekünk arra, hogy elképzeljük, milyen lehetett a szociális élete, vagy milyen lehetett a közösségében navigálási képessége, vagy lehetősége, vagy eszköztára ennek a nagyon régen élő emlősnek, ami még akkor bőven nem is volt annyira elterjedt, vagy annyira domináns az állatvilágban, mint ahogy az emlősök mára ilyen dominánssá váltak.
0: Segítheti ez a beszéd kialakulási mechanizmusának megértését, vagy ez attól túl messze van?
1: Fantáziálni tudunk csak, de az, hogy a hangadások és azon belül is a fajtás hangok ilyen kiemelt szerepet kapnak az agyban, nyilván támogathatta azt, hogy ez legyen az az érzékleti modalitás, hogy ez legyen az a tér, amiben a számunkra legfontosabbá váló kommunikációs rendszer, a beszéd, a nyelv megjelenhetett. És nyilván az, hogy a hangadásokkal hogyan tudunk úgy általában dolgozni, milyen agyterületeink vannak arra, hogy kifejezetten ezeket a hangokat dolgozzuk fel hatékonyan, az nyilván valahol magyarázatot adhat arra is, hogy miért válhat a beszédfeldolgozás is egy ilyen jól működő, hatékony rendszerré az emberi agyban, mert megvannak hozzá azok az ősi alapok, azok az ősi hangadás feldolgozó alapok, azok a kiemelt érzékenységek, amik noha eredetileg a fajtás hangokkal vagy más fajok közti tájékozódásban segítettek, mostanra viszont már lehetőséget adnak nekünk arra is, hogy nagyon ügyes beszédfeldolgozók legyünk, és ezáltal nagyon jól használjuk a sokkal bonyolultabb kommunikációink során is a beszédet, a nyelvet.
0: Andics Attila agykutatót, az ELTE neuroetológiai kutatócsoportjának vezetőjét hallották, kutyák, malacok és emberek hangfeldolgozásának összehasonlításáról.

0: madárdalok, csíp-csirip nyelvjárások, brit kutatók megfigyeléseiről Tóth Vali számol be Londonból.
1: A madarak leginkább napfelkelte előtt nagyjából egy órával énekelnek a leglelkesebben, amikor még mindenütt csend és nyugalom honol. Ez elvileg lehetővé teszi, hogy a hang messzebbre jusson, és így legalább 20-szor hatékonyabb legyen, mintha ugyanezek a madárhangok délben hangzanának fel. Ilyenkor érdemes igazán megfigyelni a madarak énekét. Azt, hogy az egyedi harmóniák miként olvadnak össze egy sokszínű kórussá. A madarak azonban nem egyformán énekelnek mindenütt, állítja Louise Gentle, a Nottinghami Egyetem természetvédelmi tanszékének professzora. Van-e a madaraknak akcentusa? Teszi fel a kérdést. Szerinte annyi biztosan állítható, hogy még ugyanazon faj egyedei közt is jelentős különbségek lehetnek. A növendékei például nemrégiben kék cinegék énekét rögzítették, az országban több helyen is. Az, hogy mennyire volt egyszerű vagy díszített a dallam, milyen regiszterben és mennyire hosszan szólt, több eltérést is mutatott, amit ő regionális dialektusként határozott meg. Például a cinegék és a fekete rigók esetében is. A brit citromsármányok éneke pedig például két jól megkülönböztethető dialektust mutat. Ezek a madarak az 1870-es években elkerültek Új-Zélandra, ahol az ottani egyedek éneke 7 különböző dialektusra osztható. Ráadásul az új-zélandi madarak még azt a 19. századi brit dialektust használják ma is, ami azóta Nagy-Britanniából már teljesen eltűnt, kihalt. Ennek legvalószínűbb oka az, hogy brit földön drámaian csökkent a citromsármányok száma. Ezek a madarak szinte teljesen kipusztultak. A legtöbb madárfaj egy bizonyos dialektusban énekel, amelyet a szüleitől vagy a szomszédoktól tanult. Így a regionális akcentusok gyakran egymást átfedő földrajzi mozaikot alkotnak. A kutatók szerint így, hasonlóan a brit emberi beszédhez, 4 fontos, ikonikus dialektus jellemző a brit madarakra is. Ezek a Newcastle, Manchester, Kelet-London és Liverpool környékén elterjedt variációk. Az is érdekes, hogy míg egyes madárfajok, milyen például a kakuk, hozzák magukkal a rájuk jellemző éneket, a bonyolultabb zeneiségű dallamokat szillázó madaraknak bizony meg kell tanulniuk énekelni. A fiatal madarak egyfajta alapsémát, sablont örökölnek, és ehhez adják hozzá azokat az új elemeket, amelyeket maguk körül tapasztalnak. Például a kutatók megfigyelték, hogy a fogságban elszigetelten nevelt pintyek egyszerű dallamokat énekelnek. A vadon élő pintyek viszont már életük első heteiben bonyolult variációkat tanulnak meg a szüleiktől, vagy a szomszédos egyedektől, illetve a következő költési periódusban megismert fajtársaktól. A madarak persze kénytelenek alkalmazkodni az emberekhez is. A városias területeken, például az autók és a gépek zajához is. Így az ott élő madarak magasabb hangon énekelnek, mint a mezőn vagy falusi környezetben élő társaik, mert a magasabb hang jobban képes túlharsogni a városi alapzajt. És nem csak a hangmagasság módosul. A széncinegék például rövidebb és gyorsabb dallamokat produkálnak, mint az erdőben élő cinegék, a fekete rigók pedig hangosabban énekelnek. Ráadásul városias környezetben a madárdal csak rövidebb távra jut el az épített környezet akadályai miatt. A közlekedés okozta zaj, illetve a mesterséges fény miatt pedig a városi madarak reggel korábban kezdik az éneklést, mint tennék azt a mezőn vagy az erdőben. A kutatók még sok mindent nem tudnak a madarak énekében tapasztalható eltérések okairól. A jövőbeli szélesebb körű adatgyűjtés reményeik szerint további különbségekre deríthet fényt.
0: Tóth Valit hallották Londonból. A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Schwarz Nóra, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. Most a Krónika következik itt, a Kossuth Rádióban.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Brüsszelben egyeztetett Magyar Péter és az EP elnöke. Egyetértettek a 7-es cikk szerinti eljárás lezárásában.
1: Felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Marad a túlnyomó napos idő kevés gomoly felhővel.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Egymás fővárosát támadták az oroszok és az ukránok éjszaka. Részletek Iváncsik Attilától.
3: Ballisztikus rakétákkal támadta éjszaka az orosz hadsereg Kijevet és Poltava városát. A légvédelem jelentése szerint az ukrán fővárosban több robbanás is történt, ismét jelentős akár az energetikai rendszerben. Az ukrán válaszcsapások célpontja Moszkva volt. Az orosz fővárosban kigyulladt egy olajfinomító, amely a régió számára szükséges benzin és dízel felét biztosította. Az oroszországi Rosztov és Belgorod megyében üzemanyagtározót és fegyverraktárt találtak el az ukrán drónok. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán arról írt, hogy Moszkva megtámadása jogos lépés Kijev részéről. Az oroszok támadásaira ugyanis Ukrajnának joga van hasonló mértékű légicsapásokkal válaszolni. Az ukrán védelmi miniszter közben arról beszélt a sajtónak, hogy több mint 10 olyan ügynökség működik Ukrajnában, amely 1000 számra hoz külföldről férfiakat harcolni az ukrán fegyveres erők soraiba. Mihajlo Fedorov szerint a jogi háttér biztosított, a fizetések pedig európai szinten is kimagaslóak. Azt is közölte, az ukrán légvédelemben már mintegy 10 magáncég is bekapcsolódott.
1: Összig le kell zárni a Magyarország ellen zajló 7-es cikk szerinti eljárást. Ebben egyetértett az Európai Parlament elnökével a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a ma este kezdődő uniós csúcs találkozón első alkalommal képviseli az országot kormányfőként. Ezt megelőzően délután a V4 csoporthoz tartozó országok vezetőivel találkozik. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezúttal közös állásponttal zárulhat az uniós csúcs. Brüsszel, Berek Patrícia.
4: A Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárásról is egyeztetett Brüsszelben Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével a magyar kormányfő. Magyar Péter a tervek szerint az Európai Néppárt elnökével is találkozik, majd a visegrádi országok miniszterelnökeivel egyeztet. Robert Fico szlovák kormányfővel kétoldalú megbeszélést folytat, ezt követően csatlakozik majd hozzájuk Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Megbeszélést tart délután a kohézió barátai országcsoport is, ennek hazánk is tagja, az este kezdődő uniós csúcsnak pedig kiemelt témája lesz a versenyképesség és a hosszú távú költségvetés. Magyar Péter kiemelte, ezúttal újra közös állásponttal zárulhat az uniós csúcs, hazánk vétója nélkül.
5: 2025 márciusa óta nem tudott elfogadni az Európai Tanács ilyen következtetéseket, mert az egykori magyar miniszterelnök ezeket folyamatosan blokkolta. Én nagyon remélem, hogy ma újra el fognak tudni fogadni a 27-ek egy ilyen következtetést, egy dokumentumot, ami beszámol arról, hogy nagyjából miben állapodtak meg a tagállamok. Nekünk vannak még fenntartásaink a szövegben. Én el fogom magyarázni, hogy mik azok az ügyek, mik azok a témák, ahol Magyarország óvatosabb politikát folytat, és akkor finoman fogalmaztam, mint az esetleges többség. Nagyon sok mindent sikerült már finomítani az előzetes tárgyalások alapján a szövegben, de még vannak nyitott kérdések.
4: Magyar Péter hozzátette, hogy a 2028 és 34 közötti időszakra a jelenlegi javaslat 35 milliárd eurót különít el Magyarországnak. A részletkérdésekben vannak még viták, hazánk szeretné megőrizni a közös agrárpolitika és a kohéziós források különállóságát, emelte ki a miniszterelnök.
1: A védett üzemanyagár elérte a célját, megvédte a magyar családokat és vállalkozásokat a nemzetközi energiapiaci sokktól, hangsúlyozta a Magyar Éva kormányszóvivő.
2: Úgy fogalmazott, hogy az intézkedés egy rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt. Mostanra azonban a világ piaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett ár szintje alatt vannak, ezért a kormány kivezeti az intézkedést.
6: A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra, ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
1: Jelen formájában megszűnik a terrorelhárítási központ, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül működik majd. Ezt is a kormány szóvivői tájékoztatón jelentették be.
2: Szondi Vanda kormány szóvivő elmondta, az átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda. Közölte, a TEC-hez kerülnek a műveleti és személyvédelmi feladatok. A Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrség pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítást végzi majd. Szondi Vanda hozzátette, jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik.
7: A tisztázatlan feladat és hatáskörök miatt több rendvédelmi szervnél is nagyon hasonló feladatokat láttak el. A belügyminiszter ezért javaslatot tett a rendszer átalakítására. Nagyon fontos, hogy a javaslat nem egyetlen szervezet, nem a TEC megszüntetéséről szól, hanem egy szervezeti átalakításról. A személyvédelemnek, az objektumvédelemnek, a terrorelhárításnak és a nyomozati munkának egységes, ellenőrizhető rendőrségi keretek között van a helye. A javaslat célja a költséghatékony, a párhuzamosságoktól mentes, a világos feladatelosztással működő és minden speciális tudást megőrző rendvédelmi szervezet megteremtése.
1: Felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid szerint a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőköz kerültek, ezért áttekintik a koncessziók odaítélésének gyakorlatát. Hangsúlyozta, a cél egyszerre a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára.
8: Nyilvánvalóan a dohányzás egészségkárosító hatásai miatt olyan szabályozást szeretnénk, ami semmiképpen nem elterjeszti, kiterjeszti ezeknek a dohánytermékeknek a hozzáférhetőségét, de azt viszont el szeretnénk kerülni, hogy olyan szereplők gazdagodjanak ezen, akik esetleg nem transzparens eljárásban, nem megfelelő versenyben szereztek akár hosszú évtizedekre szóló kizárólagos jogokat.
1: A jövőben az önvezető autók, a drónok és a robotok a mindennapjaink részévé válnak, és Magyarország gazdasága akkor lehet sikeres, ha minél több szálon tudunk ezekhez kapcsolódni, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter.
2: Tanács Zoltán a Zalazon járműipari tesztpályán tett látogatása után az ország egyik legérdekesebb autóipari tudásközpontjának nevezte a komplexumot, ahol olyan technológiákat fejlesztenek, amelyek meghatározzák a közlekedés jövőjét. A bejegyzéshez mellékelt videóban a miniszter hangsúlyozta, céljuk, hogy az innovációk a magyar gazdaságban hasznosuljanak.
9: Megnéztük, hogy mire képes ma a technológia, tepesztettünk 260-al az autópályán, megnéztük az önvezető autókat, a különböző tesztműhelyeket, és ötlapos beszámolót kaptunk arról, hogy az elmúlt években hová sikerült eljuttatni Európa, sőt talán a világ egyik legfejlettebb tesztközpontját. Az új kormányzatnak célja, hogy ezeket az innovációkat sikerre vigyük, és a magyar gazdaság valóban profitálhasson ezekből.
2: Kisiklott egy 60-ból Szolnokra tartó személyvonat új 100 közelében. A szerelvényen 15 utas tartózkodott, személyi sérülés nem történt. További részletek későbbi adásainkban.
0: Időjárás jelentés.
2: Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel. Ma a nyugati-délnyugati határ mentén, holnap északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. Holnap nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Az éjszakai 12-19 fok után napközben 30 és 34 fok közötti értékek várhatók.
1: A délutáni krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a további munkatársak nevében is köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.
0: Műsor ajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
10: Mit szól hozzá, hogy az Egyesült Államok és Irán között megszületett a béke megállapodás? A hivatalos dokumentumot várhatóan holnap írják alá Svájcban. Ön szerint hogyan érinti ez Európát és benne a magyar gazdaságot? És ön szenvedett már viharkárt? Mostanság egyre gyakoribbak a pusztító, szélsőséges időjárási jelenségek.
11: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
12: Válaszutak, rólunk szól.
13: Válaszutak, minden pénteken.
11: Még 10 perc.
14: Amikor egész nap csak otthon vagyok, és nincs kedvem semmi sem csinálni, akkor nagyon gyorsan fel tud menni a képernyőidőm.
15: Eléggé fekete-fehérként tekintünk erre, hogy a képernyőidő mennyi, az mit mutat valójában.
16: Zenehallgatás, tanulás, videók, játékok, közösségi oldalak. Mire használják a fiatalok az okos eszközeiket? A veszélyeket riogatásként vagy figyelmeztetésként értékelik. A válaszutas fiatalok a nyári szünet elején az okos eszközeik használatáról beszélgetnek.
11: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
17: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
18: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Végtelen görgetés, hogyan alakítják át a rövid videók a figyelmünket?
19: Az a egy végtében mérhető aktív figyelmi idő, ami régen, úgy értem évtizedekkel ezelőtt akár sok percen keresztül kitartott, az manapság másodpercekben mérhető inkább, mint percekben.
18: Mozgás és beszédfejlődés, miért fontos a mászóka a kommunikáció szempontjából is?
20: Elkezdünk kúszni, mászni, felülünk, felállunk, egyre más perspektívából látjuk a világot, és észlelünk dolgokat, és ez a beszédhez elengedhetetlen.
17: Trendidők.
18: A rövid videók néhány év alatt a digitális tartalomfogyasztás meghatározó formájává váltak. A gyorsan váltakozó képek és az állandó újdonságélmény könnyen lekötik a figyelmet, miközben egyre több kutatás vizsgálja, hogyan hat mindez a koncentrációs képességünkre. Vajon valóban türelmetlenebbek lettünk a hosszabb tartalmakkal szemben, vagy egyszerűen új módon fogyasztjuk az információt? A jelenségről Kovács Nagy Áron beszélgetett dr. Habil Bokor Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézetének vezetőjével, valamint Tamás Grétával, a Z-generáció képviselőjével.
21: Ön szerint valóban romlott a figyelmi kapacitásunk az ilyen rövid tartalmú videók elterjedésével?
22: Nagyon régóta zajlanak olyan mérések, amik időről időre megmutatják teljesen világosan, hogy az az egy végtében mérhető aktív figyelmi idő, ami régen, úgy értem évtizedekkel ezelőtt akár sok percen keresztül kitartott, az manapság másodpercekben mérhető inkább, mint percekben. Már az IBM-nek a 90-es években is volt olyan kutatása, ami kimutatta ezt a 12-15 perces figyelmi időtartamot, és azóta a helyzet vélhetően romlott, legalábbis a kognitív tudományi mérések egyértelműen erre felé mutatnak. A jelenség hátterében nagyon sok tényező van, elsődlegesen egyébként a képernyő használatot szokták okolni ezért, és ezen belül is zömmel a rövid videós formátumoknak az elterjedése képes rátenni egy lapáttal a figyelmi idő rövidülésére. Ennek aztán rengeteg következménye van, többek között a pedagógusok ismerik a hatásait testközelből, hiszen a tanulóknak, diákoknak, egyetemi hallgatóknak, korosztálytól függetlenül egyébként egyre nehezebb fenntartani az aktív figyelmét. Ezt egyébként a saját praxisomban is láttam, hogyha 2008-at, 10-et írtunk, akkor még le tudtam vetíteni előadás keretében egy 3-4 perces YouTube videót úgy, hogy ezt a hallgatók végignézték. Nem kellett eltelnie túl sok évnek, 3-4-5 éven belül azt vettem észre, hogy másfél perc után fészkelődés van, türelmetlenség van. Az 3-4 perces videóhoz már soknak bizonyul, és hát manapság igen az a helyzet, hogy egy átlagos TikTok videó formátum az valahol 30-40 másodperc környékén van, és ezt meghaladó figyelmi kapacitás már alig tapasztalható. Ez nem azt jelenti, hogy valaki ne lenne képes 60 percen vagy 90 percen keresztül egy helyben ülni, a testünk továbbra is képes erre többé-kevésbé, hanem azt jelenti, hogy az aktív, koncentrált figyelmünk, a figyelmi fókuszunk nagyon nehezen tartható fönn fél percen, egy percen túlmenően.
21: És ön hogy látja, ez a figyelmi fókusz bármilyen módon visszafelé, úgy értem, hogy a jó irányba fejleszthető, vagy inkább egy hosszabb romlást fogunk tapasztalni a következő években?
22: mivel bizonyos megközelítések szerint itt valójában endokrin folyamatokról van szó, tehát a dopamin termelésnek és a dopamin robbanás

0: az ilyen rövid tartalmak nézése, fogyasztása?
1: Változó. Vizsgai időszakban több, mert akkor több időt töltök a telefonom mellett. Szerintem vizsgai időszakban azért 2 órát sajnos használom. Van, hogy egyáltalán nem, de azért 2 óra felé nem nagyon szeretek menni.
0: És említette itt a vizsgai időszakot, hát tudom, hogy ön egyetemre jár, egyetemista. A stresszes időszakokban akkor gyakrabban előfordulhat az, hogy ezeket a rövid videókat fogyasztja?
1: Sajnos igen, és egyébként szerintem rossz hatással van. Arra, hogy alapjáraton stresszes az ember, nagyon kártékony az, hogy ilyen rövid videókat néz, mert rengeteg impulzus kapsz, és még inkább dekoncentrált leszel.
0: Említette, hogy 2 óránál tovább azért nem szokta fogyasztani ezeket a tartalmakat. Volt már olyan viszont, hogy leült pár percre videókat nézni, vagy tartalmakat, és végül sokkal több lett belőle?
1: Sajnos igen, előfordul ilyen is.
0: Inkább konkrétan keresni szokott videókat és tartalmakat, vagy görget is, amit így ajánl maga az adott közösségi média felület, azt fogyasztja elsősorban?
1: Szerintem még soha nem kerestem, csak amit így látok, vagy csak így elkezdem görgetni, és azt fogyasztom. Azt észreveszem, hogyha bizonyos dolgokat sok ideig nézek, akkor az algoritmus feldobálja, és hogyha nem tetszik, akkor így próbálok figyelni arra, hogy ne olyanokat nézek végig, aminek semmi tartalma nincsen.
0: Korábban beszéltünk az egyetemi tanulmányokról. Van olyan, hogy mondjuk olvasás vagy tanulás közben hamar elkalandozik a figyelme?
1: Nagyon hamar, igen. Ez szerintem egy óriási probléma. Akár olvasás közben is így elő kell vennem, mint hogyha kimennél mondjuk egy cigi szünetre, hogy akkor most nem tudom, 5 percig görgetem az Instagramot, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy probléma, igen.
0: És egyébként a rövid videók bármilyen szinten hatottak ön szerint a türelmére vagy az inger küszöbére is akár?
1: Szerintem ez időszakos, tehát hogyha mondjuk 3-4 napig nem nézek ilyen videókat, akkor visszaáll a rendes kerékvágásba, de mondjuk egy ilyen vizsgai időszakba, ahol amúgy is stresszes vagyok, és állandóan ilyen videókat nézek, sokkal kevésbé vagyok türelmesebb.
0: És ön szerint miért nehéz egyébként sokak számára abba hagyni ezt a folyamatos görgetést?
1: Mert nagyon passzív tevékenység, tehát nem kell megerőltetni magad hozzá, illetve nyilván pozitív, vicces dolgokat látsz, szép dolgokat látsz, motiváló dolgokat látsz, úgyhogy szerintem érthető, hogy miért tud nagyon könnyen addiktív lenni, de ja, azt is észre kell venni, hogy egyébként nagyon kártékony, meg üres az, amit látsz.
0: És hát említett itt pár videótípust, általában milyen típusú tartalmak kötik le önt a leginkább, mint tapasztal?
1: Leginkább vicces tartalmak, és szeretem mondjuk az idegen nyelvű tartalmakat sem lehet tanulni, úgyhogyha az ember ilyen videókat néz, úgyhogy éppen azt a nyelvet, amit próbálok tanulni, olyan nyelven próbálok fogyasztani ilyen rövid videókat, az ilyen személyiségfejlesztő videók, illetve kreatív videók, amiket szoktam nézni leginkább.
2: Trendidők. A beszéd fejlődése jóval összetettebb folyamat annál, mint hogy csak a hangképzésről vagy a szókincsről szóljon. A szakemberek szerint a mozgásfejlődés, az egyensúlyérzék és a térbeli tájékozódás is fontos szerepet játszik abban, hogyan alakulnak a kommunikációs készségek. Ezért lehet jelentősége annak is, hogy egy kisgyermek mennyit mászik, egyensúlyozik vagy fedezi fel a környezetét játék közben. Mit jelent a komplex beszédterápia, és milyen kapcsolat van a mozgás és a beszéd között? Erről beszélgetett Major Eszter Anna Zsigmond Tamara logopédussal.
3: Felnőttként is jól emlékszünk rá, hogy a mondokák, az éneklések gyermekként kéz a kézbe jártak a mozgással, a hajlongással, kezünk-lábunk aktivizálásával. Hogyan kapcsolódik össze a mozgásfejlődés és a beszéd?
4: A mozgás az egyik legkomplexebb tevékenységünk, amihez nagyon sok mindenre van szükségünk. Indulva azzal, hogy az idegrendszernek az érése, vagy pedig a mozgásfejlődésnek a különböző állomásai. Elkezdünk kúszni, mászni, felülünk, felállunk, egyre más perspektívából látjuk a világot, és észlelünk dolgokat, és ez a beszédhez elengedhetetlen.
3: Van egy olyan technika, hogyha mondjuk egy gyerek egy osztályban zárkozottabban viselkedik, akkor azt lehet neki mondani, hogy próbálj meg fölállni a pad tetejére, és a pad tetejéről próbálja meg elmondani, mit szeretne. Ez a fajta perspektíva váltás, ez igenis ki tud nyitni valamilyen kötöttséget. Ennyire fontos lenne a mozgás, ennyire fontos lenne az, hogy hogyan terjesszük ki az énünket, és ebben tud az adott esetben segíteni a mozgásterápia és a beszédterápia?
4: Ez egy nagyon jó példa különben, hiszen az előbb is mondtam, hogy ahogy kúszunk, mászunk, fölülünk, fölállunk. És hogyha az az iskolás gyerek meg egy még magasabb perspektívából látja a dolgokat, igen, akkor lehet, hogy valószínűleg ez neki segítség lehet. Például, ha kimegyünk a játszótérre és fölmászik a gyerek a mászókára, hát az milyen boldogság, hogy fölmászott. De ha ezt nem engedjük meg neki, mert féltjük, mert óvjuk, mert leesik, hát leesik. de akkor tapasztal, és a tapasztalatokból tudunk építkezni.
3: Mit jelent a gyakorlatban a komplex fejlesztés?
4: Például itt van

0: egy 5 éves gyermek, nem csak a hangokat javítjuk, hanem például ott van egy szó, hogy bajusz, és akkor ezzel mondja egy mondatot. Hol van a bajusz az emberen? Kinek van bajsza? Szókincsbővítés, szómagyarázat, mondatalkotás, tehát, hogy nagyon sok mindent csinálunk. Ez már egy komplexitás. Nem csak az adott hangot tanuljuk meg, hanem sok mindent hozzá kapcsolunk.
1: Mit tapasztal, hogy mi az, ami a szülőket a legjobban ebben a témában meglepheti adott esetben?
0: Nagyon szubjektívek a gyerekeikkel, és hogyha én mondom, hogy nem csak ezen a területen van probléma, hanem azon a területen is, jaj, de hát ezt otthon tudja. Meg én mindig szerettem, hogyha egy felmérésen bent van a szülő. Rögtön kap egy visszacsatolást, hogy ezt a felmérést, ezt a vizsgálatot miért csináltam, ebben milyen eredményt kéne produkálnia a gyereknek. Itt azért megmutatkozik, hogy milyen hiányosságai vannak egy gyereknek, és ezt nagyon nehezen fogadják el a szülők.
1: Nyilván, mert egy csomó minden olyan dolgot esetleg előhív, amivel nehezen tudnak megbirkózni hiányos edukáció kapcsán is, nem?
0: Az is benne van, de szerintem az is benne van, hogy nagyon túl vannak terhelve a mai gyerekek, mert azt akarjuk, hogy mindent rögtön megtanuljon. Inkább akkor vissza kell lépni, valamit le kell adni, majd azt később megtanulja, vagy majd hegedűre jár 5-től, vagy szolfésre, vagy bármire. Szerintem sokkal fontosabb, hogy azok az alapkészségek és képességek tényleg elsajátításra kerüljenek, ami mondjuk az iskolai érettséghez, vagy az írás-olvasás elsajátításához kellenek. Néha itt a gyerekek annyira megnyílnak, és olyan titkokat tudunk meg a kis életükből, vagy a család életéből, mert lehet, hogy itt tudja csak elmondani.
2: Trendidők.
3: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regényi Eszter összeállítását hallják.
4: Okos labda a VB-n. Mesterséges intelligenciával támogatott, beépített szenzorral ellátott labdát használnak a 2026-os labdarúgó világbajnokság mérkőzésein. Az új eszköz másodpercenként több száz adatpontot rögzít a labda mozgásáról, és valós időben továbbít információkat a videóbírós rendszer számára. A fejlesztők szerint a technológia pontosabb döntéshozatalt tehet lehetővé vitatott játékhelyzetekben. A különleges kialakítás a stabilabb röppáját és a jobb labdakezelhetőséget is szolgálja. Okos alkotói asszisztens. Új mesterséges intelligenciával működő asszisztenst mutatott be a Meta. A chatbot képes elemezni a felhasználók teljesítményét és gyors válaszokat ad például arra, mikor érdemes közzétenni egy bejegyzést, vagy milyen témák érdeklik leginkább a követőket. Az eszköz a személyes statisztikák és a közösségi visszajelzések alapján javaslatokat is tesz új tartalmak készítésére. Az újdonság egyelőre néhány országban érhető el, de várhatóan később további piacokra is megérkezik. Digitális lelki segítség. Egy friss amerikai kutatás szerint a 12 és 21 év közötti fiatalok közel 1/5 már fordult mesterséges intelligenciával működő chatbothoz, lelki vagy érzelmi támogatásért. A felmérés alapján egyre többen használják ezeket az eszközöket stressz, szomorúság vagy szorongás esetén, és a többség hasznosnak is ítéli a kapott válaszokat. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az emiáltal adott tanácsok nem helyettesíthetik a szakszerű pszichológiai segítséget.
3: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Édesanya.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Hallgatói levelekre válaszolunk mai műsorunkban. Attila létavértesről arra kíváncsi, hogy a hetet-hét országon is túl mesei fordulatban található hetet-hét szó valójában mennyit jelent? Minya Károly nyelvésztől kapjuk a választ. A Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: Mi ez a heted ebben a szóban?
2: A szóban levő heted nem tört számnév, azaz nem valamely számnak a hetedére utal, hanem vagy magára a számra, a hétre, és ekkor nyomósító szerepe van hét országon is túl, de még inkább nyomósító, hogyha a hétnek a hétszeresére utal. Ez is elképzelhető. Tehát a mesében szereplő események vagy nagyon messze, azaz a hetedik hét országon is túl mentek végbe, vagy szintúgy távol van, hogyha hét országon is túl. Ezt jelenti.
1: Ha valaki heted magával szorong egy kis lakásban, akkor valójában hányan élnek ott? Kérdezi szintén Attila.
2: Heten. Balagi Mórnak a magyar nyelv teljes szótárában is szerepel már eféle szó, hogy a másodmagam az azt jelenti a szótár szerint, hogy én és még egy személy, vagy másodmaga, ő és még egy személy, vagy harmadmagammal, más kettő és én a harmadik. Tehát ebből is világos, hogy ha heted magammal vagyok, akkor együtt nem ugye nyolcan, hanem én és még hat fő. Tehát így kell ezeket értelmezni.
1: Attila harmadik kérdése, melyik a helyes? A megmérettetik, megmérettetés, vagy a megméretik, megméretés szó alak?
2: A szótárban a megméretetés szót sajtó megjelöléssel veszik fel. Ez a sajtó azt jelenti, hogy sajtónyelvi, tehát a jelentés az, hogy valaki, különösen politikus, tevékenységének nyilvános megítélése, értékelése. Azonban természetesen nem csak a politikai közélet szava a megmérettetés, egyéb jelentésárnyalatú használatainak példájuk közül íme egyet hadd idézek, hegesztők is megmérettetik magukat a fiatalok szakmai versenyén. Tehát a megmérettetik, megmérettetés formák mellett napjainkban egyre inkább terjednek a rövidebb megméretik, megméretés alakok. Például mindenki megméreti magát. Úgynevezett szenvedőigékkel és belőlük képzett főnevekkel van dolgunk. A szenvedőigék azt fejezi ki, hogy a cselekvés folyamat mástól indul ki, más valakinek a kezdeményezése, és így hat a mondatbeli alajra. Ezek az alakok főleg a korábbi évszázadokban voltak gyakoriak, nem kis részben a latin és a német nyelv hatására, napjainkban nagy részt viszont kiszorultak a nyelvhasználatból, nem kis részben egy nyelvművelő babona alapján, hogy a tatik-tetik a magyarban nem használtatik. Tehát ez egy nyelvhelyességi álszabály, mert a szenvedő kifejezésmód nem idegen a magyar nyelvtől sem, gyakran van rá szükségünk. Azaz sokszor kell valamilyen cselekvésnek valakire vagy valamire való hatását úgy kifejeznünk, hogy az alanyt ne jelöljük meg, de mivel nyelvünkben más lehetőségek is vannak erre, például hírlik, kitudódik, azt mondhatjuk, hogy nem is baj, inkább jó, hogy a nyelvhasználatunkat ellepő nagy tatik-tetikezés, meg a régi nyelvben szokásos képzőhalmazással még tovább dúsított szenvedő alakoknak a használata megritkult. Gondoljunk csak arra az igére, hogy elhatároztattatott, bizony ez a tattikolás. A megmérettetésről azt mondhatjuk él ma is, de a megméretés alak, ha elterjed, azt hiszem, annak inkább csak örülhetünk.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
0: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András.
4: Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberta Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány állam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7. cikke szerinti uniós eljárást. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió bírósága ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Mindez ellentétes a mezőgazdasági és a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvvel. Módosulnak a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételei. Július közepétől a kamat a háromhavi budapesti bankközi forint hitelkamat lábértékéhez igazodik, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A jelenlegi fix 3%-os kamatozású konstrukciók a június 18-áig befogadott kérelmeknél változatlanul maradnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki sem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 km-es óránkénti sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak. Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója közölte, azonnali vizsgálatot rendelt el. Marad a túlnyomóan napos idő, kevés gomoly felhővel, ma nyugaton, délnyugaton, holnap pedig északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Éjszaka 12 és 19, holnap napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
5: Az Antal Gábor trió új lemeze és nyári koncertjei, vendégünk a stúdióban Antal Gábor jazz zongorista, zeneszerző. 20. alkalommal rendezik meg a Wagner napokat a Műpában, a fővárosban. A Múzeumok Éjszakája program sorozat keretében Nyíregyházán két intézmény is várja a látogatókat június 20-án, valamint a Kórusok Éjszakájára készül Veszprém. Kedves hallgatóink, Önök a Kalendáriumot, a Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. Köszöntöm Önöket a mai szerkesztő Márta Renátó nevében is. Az Antal Gábor trió lemez bemutató koncertje április végén volt a Pesti Vigadóban, azóta több helyen is koncertezett a trió. A stúdióban itt van velem a formáció alapítója, Antal Gábor jazz zongorista, zeneszerző. Köszöntöm szeretettel.
6: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
5: 10 éve jött létre a trió, és ez a Shells of Peace című album már nem az első lemez. Varga Szabolcs dobos és Szentgalai György basszusgitáros a másik két tagja a triónak. Egy jazz zenei album hogyan születik meg?
6: Nálunk ez egy nagyon kreatív folyamat. Nagyon szeretünk együtt alkotni. Általában mindig a próbára hoz valaki egy témát, egy zenei ötletet, amit megmutatunk egymásnak, elkezdjük boncolgatni, elkezdünk improvizálni a próbán, és hagyjuk, hogy szinte maguktól alakuljanak ezek a zenei ötletek, és formálódjanak. És nagyon gyorsan eldől, hogyha egy zenei ötlet megállja a helyét, és tényleg érdemes arra, hogy egy dalt faragjunk belőle, és esetleg később megjelentessük. Ezeket az ötleteket érleljük, megtartjuk, és addig-addig finomítjuk, amíg aztán tényleg elérik végleges formájukat. De a véglegest meg érdemes úgy tekinteni, hogy ahány koncert, szerintem még soha nem játszottunk el kétszer egyformán egy dalt, úgyhogy ezért is nagyon izgalmas a közös alkotásra a srácokkal, így a trióban.
5: Amikor ezek a dallamfoszlányok bemutatásra kerülnek a többiek által, mondjuk hoz akár Varga Szabolcs egy ötletet, vagy Szentgalai György, akkor ezt már egyből elkezdik rögzíteni, mert azért soha nem lehet tudni, hogy mi az értékes az elején, vagy gondolom én, és mi az, amit el lehet engedni. Szóval, hogy zajlik ténylegesen ez a folyamat, hogy képzeljük el, hogy lássunk egy picit vele ebbe.
6: Igen, a hangfelvételen való rögzítés nagyon fontos eleme az alkotásnak, hiszen ezek a pillanatok tényleg jönnek és mennek, és nagyon jó, hogyha van róla egy hangfelvétel, amit később vissza tudunk hallgatni. Én például nagyon sokszor, amikor szólóban leülök a hangszerhez, és a gyakorlásomnak része az, hogy tudatosan rászánok egy-két órát arra, hogy akkor most kifejezetten improvizálok, és hagyom, hogy előjöjjenek ezek a kreatív ötletek, mindig bekapcsolok egy hangfelvevőt. És ezeket tárolom a telefonomon, és amikor például utazom egyik helyről a másikra, villamoson, vagy amikor megtehetem azt, hogy éppen zenét hallgatok utazás közben, akkor ezeket az ötleteket előveszem, és gyakorlatilag friss füllel tudom őket hallgatni, és akkor innen is tudok válogatni, hogy ez még később nekünk nagyon jól fog jönni a trióval egy próbán.
5: Egy jazz formációnál ugye az improvizáció nagyon fontos, de hogy ilyenkor azért egy alapkotta jegyzés készül a többiek számára, és akár, hogy nagyjából tudjuk, hogy az adott dal, amely kap egy címet, egy fantázia nevet, nem tudom, ez hogy születik meg vajon, de hogy az alatt futva azért mégis a főbb dallamot csak lejegyzi akár, vagy a zongorista, vagy a basszusgitáros.
6: Igen, a Shards of Peace új lemezünknél azért is különleges, mert ebből nem készült kotta. Tehát itt, ami történik a próbán, azt mi megjegyezzük, illetve a hangfelvételek formájában rögzítjük, és ez is egy nagyon érdekes alkotás, például magamon tapasztalom, hogy amit fél után tanulok meg, például kotta nélkül, az egészen másképpen marad meg a szívemben, lelkemben, fülemben, mint hogyha valamit kottáról tanulok meg. Az is egy stabil és egy nagyon jó tudás, de érdekes, hogy ezeket a zenéket soha nem láttam leírva, de bármikor le tudnám őket kottázni gyakorlatilag egy asztalnál, mert ott van a fejemben a dolog.
5: Azt mondta, hogy egyik dal vagy zeneszám sem hangzik el ugyanúgy az egyik koncerten vagy a másikon. Min múlik, hogy mondjuk egy adott dal az egy koncerten 3 percig tart, vagy 12-ig?
6: Igen, ez egy jó kérdés. Ahány hely annyiféle atmoszférában rendelkezik, nagyon-nagyon sokféle közönséggel találkozunk, és tényleg minden koncert egy másik szituáció, és zenészként érzékeny emberek vagyunk, és érezzük azt, hogy az az adott helyszín mit hoz ki belülünk, és általában az improvizációknak a hosszát nem tudatosan figyeljük, hogy az most 1 perc, 2 perc, de valahogy az ember elkezd építeni egy improvizációt, ad neki egy ívet, és akkor van, amikor például ez picit hosszabban sikerül, vagy rövidebbre sikerül, de ami nagyon fontos, az szerintem így a trióban az egymásra reagálás, és nálunk szerintem ez nagyon-nagyon jól tud működni, hogyha valaki tényleg belehoz egy új ötletet abban a pillanatban a koncert során a darab, ami még nem fordult elő, akkor nagyon-nagyon klasszul tudunk erre így reagálni. Tehát mind emberleg is nagyon jó barátok vagyunk, nagyon szeretünk együtt tényleg elmenni, csak nem tudom, sétálni, beülni valahova, beszélgetni, és szerintem ez így a közös zenélésben is tükröződik.
5: A Shards of Peace nyáron hallható valamerre az országban, vagy külföldön, tehát hol fog koncertezni a trió ezt? Ha valakinek felkeltettük most az érdeklődését, hogy minden koncerten akár máshogy is meghallgatja ugyanazon dalokat, akkor lehet, hogy majd lesz egy ilyen állandó tábor, ami egyik koncertről a másikra fogja majd kísérni az Antal Gábor triót. Szóval, hogy hol találkozhatunk önökkel?
6: Igen, elég sűrű a koncert naptár szerencsére. Magyarországon legközelebb július 11-én Lovason fogunk játszani, ahol megnyílik a Heart & Cherry Galéria gondozásában megvalósuló 2 hónapon át látogatható kortárs művészeti kiállítás, és az a tárlat képzőművészeti és zenei programokkal várja majd a látogatókat a nyár folyamán, és mi július 31-én fogunk itt fellépni a trióval, és van egy nagyon megtisztelő külföldi koncert meghívásunk. Meghívást kaptunk a Bakui Piano Fesztiválra, ahol pedig július 7-én fogjuk képviselni Magyarországot, és ez nagyon kiemelkedő szakmai elismerés számunkra.
5: Azért remélem, majd Gábor megkérdez, hogy hány magyar van a közönség soraiban.
6: Mindenképpen, és mindenkit szeretettel várunk, aki arra jár.
5: Járnak-e mások koncertjeire a jazz zenészek? Meghallgatják-e a konkurenciát, vagy akár inspirálódnak-e mások zenéjéből?
6: Én nagyon szeretek mások koncertjére elmenni, mert nagyon nyitott vagyok, nagyon sokféle zenét hallgatok, és nagyon-nagyon szeretek inspirálódni másoknak a zenéiből, akár hogyha külföldre jön egy előadó, akit nagyon szeretek, akkor mindig igyekszem elmenni a koncertekre, hogyha éppen én nem játszom valahol, de a magyarok között is vannak kedvenceim, akiket nagyon szívesen hallgatok. És például, ami nagyon nagy inspiráció volt számomra, Shai Maestro, kedvenc zongoristám, és neki volt a múlt évben Budapesten egy szólózongora koncertje, egymás után két koncertet adott, és hát én az első koncertre gondoltam, hogy elmegyek, viszont annyira tetszett, hogy úgy döntöttünk ott pár, hogy maradunk a másik koncertre is, és nagyon boldog voltam, mert egy teljesen más műsort játszott. És a két koncert között pedig volt vele lehetőség egy picit szakmai beszélgetésre, úgyhogy ez is nagyon sokat adott nekem.
5: Aki pedig Antal Gáborral szeretne találkozni, ez nem csak a trióban láthatja zenélni, hanem van egy Melodika projekt nevű formáció, itt a játékos oldalát mutatja meg, hát itt azért gyerekeknek interaktív módon klasszikus szerzők közismert dallamait adják át, ezek is igen népszerű programok.
6: Igen, nagyon szeretem a Melodika projekt zenekart, egy igazi kihívás számomra. Itt teljesen más zenét játszunk, mint az Antal Gábor trióval, és én ezen a Melodika nevű sokak által viccesnek vagy gyermekhangszernek titulált hangszeren szoktam játszani. Nagyon szeretem ezt a harmonika-szerű hangját, azt, hogy tudom magammal vinni bárhova, gyakorlatilag könnyedén, és itt Pödör Bálint és Csernus Katalina a zenésztársaim. Melodika projekttel pedig most Ausztriában és Hollandiában turnéztunk az elmúlt hónapban, és fantasztikus koncertélményekkel tértünk haza.
5: És ha valaki Csemerbogi koncertre jár, ott is láthatja Gábort zenélni, hiszen Csemerbogival is rendszeresen lépnek fel.
6: Igen, és már is van egy koncertdátum, amire nagyon nagy szeretettel hívom a kedves közönséget. Június 21-én Budapesten a Szent István Parkban fogunk fellépni, az Amour Parisien chanson estünket fogjuk bemutatni Bogival.
5: Antal Gábornak ennyi arca van, ilyen színes, de új lemezzel jelentkezett az Antal Gábor trió, Shards of Peace címmel, erről is beszélgettünk az előbbiekben. A vendég a formáció alapítója, Antal Gábor jazzzongorista, zeneszerző volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
6: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
5: A folytatásban pedig természetesen a trió zenél.

0: Dupla jubileum, dupla ring. Idén 20. éve rendezi meg a művészetek palotája, a MÜPA, a budapesti Wagner napokat a fővárosban. A rendezvény sorozat keretében hagyományosan színpadra állítja az intézmény Wagner, a Nibelung gyűrűje opera tetralógiát, amelyet idén kétszer is megtekinthet a közönség. Márta Renátó Korencsi Endrét, a MÜPA produkciós igazgatóját kérdezte a június 30-áig tartó rendezvény sorozatról.
1: A művészetek palotájában a Wagner napok nem új rendezvénysorozat, viszont annál inkább népszerű. Mire készülnek, mi a fókusz, miért érdemes meglátogatni a MÜPÁ-t?
2: Az idei Wagner napok már a 20. Wagner napok a MÜPA történetében. 2006-ban volt itt az első bemutató, amúgy egy pár szifállal kezdtük a Wagner napokat, és most a 20. jubileumon újra egy új rendezésben került színpadra a pár szifál, ami egy nagyon érdekes, koncertszerű, picit szenírozott előadás, ahol a művész gyakorlatilag az egész termet bejátszák, beéneklik, minden emeleten, mindenhonnan előkerülnek szereplők, kórustagok, tehát hogy ez mind önmagában, mint előadás is nagyon izgalmas. De hát a Wagner napok a MÜPA életében mindig egy igazi ünnep, ilyenkor nagyon sok programmal készülünk, és hát azért a jubileumi Wagner napok csúcspontja az, hogy a Nibelung gyűrűjének tetralógiáját azt kétszer is színpadra tűzzük, Fischer Ádám vezényletével. Azt gondolom, hogy aki még nem ismeri Wagnert, az jó, hogyha a ringgel kezdi, mert az egy olyan különleges élmény zeneileg, látványát tekintve, a történetét tekintve, hiszen ez egy fantasztikus mese történet, hogy biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni, főleg azért, mert olyan fantasztikus énekesek vannak itt velünk a 20. jubileumi Wagner napokon is, ahogy azt már itt megszokhatták, tehát nagy nemzetközi sztárok, és mellette pedig a magyar operaéneklés kiválóságai is.
1: Wagner a német operát írta meg azzal, amit említett, nem csupán az opera szerelmeseinek kínálnak önök programok, de mindenképpen kiemelendő, hogy a Wagner játszás egyik nemzetközi központjává tették Budapestet. Mi várható még, ami nem opera?
2: Alapvetően kiegészítő programok, amik színesítik még a programunkat. Egyrészt ugye a Wagner operák szünetei, ezek hosszú szünetek. Ilyenkor várjuk a vendégeinket külön Wagner sörökkel, vannak Wagner tematikájú koktéljaink, vannak kiállítások, régi Wagner előadások, fotóiból, régi Wagner előadásaink hirdetéseiből. Ezen kívül vetítünk régi Wagner felvételeinket, bemutatásra kerül egy dokumentumfilm, ami a Wagner Ring készültét mutatja be. Ezen kívül volt egy dalest már itt a Wagner napok keretében, ami szintén minden évben egy visszatérő program eleme a Wagner napoknak.
1: Illetve 2027-ben visszatér Kovalik Balázs legendás rendezése, a Bolygó hollandi.
2: Wagnernek egy nagyon híres és nagyon izgalmas darabja, ami talán az igazi különlegessége, hogy az idei évben Fischer Ádám mellé csatlakozott a Wagner napok művészeti társvezetőjeként Ajna Martin, és a 27-es évadban ezt a Bolygó hollandi előadást, ezt ő fogja vezényelni, ő segített összeállítani a szereplőgárdát. Ez látványában is egy nagyon izgalmas, nyilván Kovalik Balázshoz méltó módon egy modern megfogalmazású előadás. Ezt 18-ban játszottuk utoljára, tehát most hosszú évek után fog visszatérni a MÜPA színpadára.
1: A Wagner napok két évtizedre tekint vissza. 21. század negyedében létezett a Wagner napok. Nyilván ez a szervezőknek lehetőséget ad arra, hogy visszatekintsenek. Lesz egy kiállítás is magáról a rendezvénysorozat történetéről.
2: A MÜPA-ban a Wagner napoknak az igazi állandó motivuma az, hogy itt nálunk a zene van igazából a fókuszban. Ugye nyilván nem egy színházteremben játszuk ezeket az előadásokat, hanem a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, ami azt jelenti, hogy a kezdetek óta kiemelt szerepet kap az, hogy itt ez zeneileg tökéletesen szólaljon meg, és ugye az úgynevezett félig szenírozott műfajban állítjuk ezeket színpadra. Vannak előadásaink, amik kezdetek óta itt vannak velünk, ugye a Ring tetralógia is ilyen, és évről évre pedig születtek újabb és újabb rendezések. Ugyanilyen például a 18-as Tristán és Izolda, amit ugyanúgy 27-ben fogunk most újra visszahozni a MÜPA színpadára. Megújulni mindig lehet, Wagner témáját tekintve örök értékekről, örök érzelmekről szól, szerelemről, bosszúról, hatalomról, félelemről, féltékenységről, tehát van benne egy állandóság. Vannak állandó nézőink is, akik már évről évre visszatérnek, de látjuk, hogy szerencsére egyre több fiatal néző is már itt van velünk a Wagner napokon.
0: A fővárosban még június 30-áig tart a MÜPA 20. Wagner napok programsorozata, amely egy korszak lezártát is jelzi. Az alapító Fischer Ádám Kossuth Díjas karmester ugyanis utoljára vezényli itt a MÜPA Ring ciklusát. Ezt a feladatot a jövőben Rajna Martin veszi át tőle.

0: Sprosse springt seine Kraft. Mit verletter Waffentier versinken die Welt.
1: Nyíregyházán két intézmény is várja a látogatókat június 20-án szombaton. A Kálai gyűjteményben a Mohácsi csatára emlékeznek majd, még a múzeumok éjszakája másik nyíregyházi helyszínén, a görög katolikus templomban az egyház és a tűz kapcsolatára szerveznek programokat. Részletek következnek most Zsoltos Barnabástól.
2: Évek óta a május végi június elejé kiállítás adja az alapját a múzeumok éjszakának.
3: Nyíregyházán a Kálai gyűjtemény igazgatója Dohanis László.
2: Június 2-án nyitottuk meg a Mohács 500 című nagyszabású kiállításunkat. Partner találtunk a Magyarországon működő Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány személyében. Zsolnai Gáborék tulajdonképpen a teljes komplex programot fogják nyújtani, amelyben 16 órától hajnal 1-ig rengeteg érdekesség megtalálható.
3: Gazdagabb a Kálai gyűjtemény, mint amit most igazgató úr elmondott. Feltételezem, hogy még mást is megmutatna.
2: Így van, mert ezek a programok, mint a múzeumok éjszakája, arra is nagyon jók, hogy a Kálai gyűjtemény állandó kincseit is bemutassuk. Ebben tulajdonképpen szerepet kap a Kálai gyűjtemény állandó kiállítás. A Kálai család folyamatosan látogatja leszármazottak a gyűjteményt, ebből kifolyólag sose jönnek üres kézzel, és ezeket az új relikviákat, dokumentumokat, fotókat, tárgyakat folyamatosan beszeret és be is mutatjuk a hozzánk ellátogatóknak.
3: Múzeumok éjszakája alkalmat teremt arra, hogy alaposabban megismerjék a görögkatolikus múzeum. Dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója.
4: A görögkatolikus múzeum Nyíregyháza belvárosában 2023-ban nyitotta meg a kapuit. Múzeumok éjszakája időpontja, hogy a Szent Iván éhez kapcsolódik, illetve a liturgikus évben keresztelő Szent János születésének a napja, ezért mi mindig ehhez a két dologhoz igyekszünk tematikusan is kapcsolódni. Ebben az évben a tűz lesz a témánk. Szent Iván egy tűzugrás van, tűzgyújtás, de nyilván a nyári tűznek a kiteljesedés, a nyári napsütésnek a heve már ilyenkor érezhető. A tűz határozza meg a programjainkat, vagyis az előadásokat, a tárlatvezetéseket, illetve a gasztronómia és a kézművészet és foglalkozások mindegyike valamilyen módon a tűz köré kapcsolódik. Kapunyitás 17:30 van, és éjfélig tartanak a programok. Többféle kézműves foglalkozás van. A levendula most van tejében, levendula koszorú, levendula buzogánykötés, aztán üvegfestés tűzmotívumokkal, illetve szentélés prófita ünnepe van. Hamarosan ugye tüzes szekére ragadtatott az égbe, tehát ezeknek a motívumoknak az üvegre festése, illetve a kapunyítást követően különböző előadásokba kapcsolódik. Két nagy tematikus előadásunk lesz, az egyik a tűz az ikonokon, a képi ábrázoláson és a görögkatolikus hagyományban, a másik pedig a tűz a hagyományos társadalomban. Deák Izita professzor asszony tart egy vetített képes előadást, illetve a raktárunkból előhozzuk azokat az ikonokat, amelyeken a tűz valamilyen módon szerepel. Az állandó kiállításunkban van három különleges könyv, egy 1500-as évek végéről származó kódexünk, van egy kézzel írott aranyszájú Szent János liturgiánk, illetve egy 1646-ban Lembergben nyomtatott liturgikonunk, tehát a régi könyvek kedvelői is jöjjenek bátran, nekik is tudunk mit mutatni.

0: Még egy program június 20-ára a Veszprém környékén élőknek. Szintén ezen a napon tartják Veszprémben a kórusok éjszakáját. A királynék városok központi helyszínein, a belvárosban összesen 11 helyszínen énekelnek majd a fellépők, körülbelül 1000 taggal. A rendezvény délután 4 órakor kezdődik, és majdnem éjfélig tart. Selszegi Csaba elsőként Sugár Péterrel, a főszervező Liszt Ferenc kórustársaság vezetőjével beszélgetett.
1: Kórusok éjszakája nem rólunk szól elsősorban. Kórusok éjszakája a kórus éneklésről szól. Természetesen mi is, mint a minden meghívott kórus, Veszprém megyeiek, országos kórusok, és lesznek külföldi kórusok is. Minden kórusnak lesz egy repertoárja, amit előadhat a kapella 20 percben, kétszer is, és lesznek közös éneklések is, amikor mind a több száz, tehát közel 1000 kórus énekes együtt fog énekelni. Nem rólunk szól, ez a kórus muzsikáról szól, a kórus éneklésről szól.
2: És akkor a kórus társaság a főszervező?
1: Igen, mi vagyunk a főszervezők, mi vállaltuk ezt magunkra. Nagy feladat és nagy öröm, hogy ilyen jól sikerült az első, és nagyon szeretnénk, hogy a következők is ilyen jól sikerüljenek. Énekben lehet legjobban összetartozni, együtt éneklésben, és noha itt a meghívott kórusok külön-külön énekelnek napközben vagy délután, de mégiscsak egyben éneklünk, tehát együtt éneklünk. Nyilván, ahogy mondtam, lesznek közös művek, közös fellépések, amikor meg sok százan éneklünk együtt, hát egy fantasztikus élmény, azt kell, hogy mondjam.
3: Június 20-án, ugye második alkalommal lesz itt Veszprémben a kórusok éjszakája.
2: Erdélyi Ágnes az egyik fellépő, Veszprém város vegyes karának karnagya.
3: Tavaly is már közreműködtünk ennek a létrehozásában, és az idén is a Városháza aulájában kapunk lehetőséget önálló műsorra. Mi is, illetve Veszprém város vegyes kara felnőtt énekkara, utána pedig szintén önálló műsorral az ifjúsági vokál. Este 8 órakor fogunk ott énekelni, előtte viszont itt a gyönyörű Erzsébet-ligetben körben fognak állni a vendégkórusok mindnyájan, és egymást megköszöntjük egy-egy rövid dallal.
2: Az aula, ugye az önkormányzatnál egy fantasztikusan jó akusztikájú tér. Be lehet énekelni? Azt a teret jól?
3: Az nem túl nagy tér, viszont magas, 3 emelet magas, úgyhogy ideális tulajdonképpen, mert a legkisebb hangot is szépen felerősíti, be lehet énekelni, egy kellemes muzikális hely.
2: Hányan lépnek fel a kórus tagjai közül?
3: Körülbelül 50-en leszünk, azt hiszem. Ugye ez már éppen a tanévnek a vége. Remélem, hogy az idei szép, gazdag repertoárból ugye csak azokat a műveket lehet énekelnünk, amelyhez nincsen kíséret, mert a kórusok éjszakájának a fő filozófiája az, hogy csak az emberi hang szólaljon meg. De hát ebben a műfajban is azért nagyon sok és széles a repertoárja. A vokálnak is, meg a felnőtteknek is.
2: De hát említette, hogy a vokál is fellép, ugye a gyerekkórusok hányan vannak?
3: A vokálban is körülbelül 50 fiatal van. Hát most nehéz évünk van, mert óriási öröm, hogy ilyen sokan lettek az elmúlt években, de 13-an leérettségiznek most, úgyhogy könnyek között fogjuk őket elbúcsúztatni.
2: Ne felejtsük el, hogy 70 éves idén, ugye a vegyes kar, ünnepelnek most is már ezen a kórusok éjszakáján is?
3: Megemlítjük, mostanában mindig elővesszük a kórusnak az zászlaját, ami egy hát legalább 20 kilós patinás darab. Most már sajtótájékoztató is volt erről, hogy egy teljes jubileumi évadot indítunk.
0: Kórusok éjszakája június 20-án tehát Veszprémben, ma pedig június 18-án az Országos Színházi Találkozó keretében rendezik meg az első színházi foci gálát az Olá Gábor utcai Debreceni Sportcentrumban. A tornán 8 csapat, közel 90 résztvevő lép majd pályára, köztük ismert színművészek a debreceni és budapesti nemzeti színházakból és egykori kiváló labdarúgók. A Fővárosi Nemzeti Színház művészei nem csupán a futballpályán, hanem Dél-Koreában is helyt állnak. Szöulban a 23. Busan International Performing Arts Fesztiválon május közepén mutatták be a művészek a Körhinta című előadást. És nekem nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek a hallgatóktól, hiszen a kalendárium véget ért. A mai adást Márta Renátó szerkesztette, a hangmérnök Lajer Rita volt, Babucs Krisztát hallották, hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása jelentkezik, itt a Kossuth Rádióban.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élje át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió hírműsora.
3: 16 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
4: Brüsszelben egyeztetett Magyar Péter kormányfő és az EP elnöke.
3: Változnak a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékei, közölte a gazdasági és energetikai miniszter.
4: Ma a nyugati-délnyugati határ mentén, holnap pedig északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat.
3: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Őszig le kell zárni a Magyarország ellen zajló hetes cikk szerinti eljárást. Ebben egyetértett az Európai Parlament elnökével a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a ma este kezdődő uniós csúcs találkozón első alkalommal képviseli az országot kormányfőként. Ezt megelőzően délután a V4 csoporthoz tartozó országok vezetőivel találkozik. Magyar Péter közösségi oldalán azt közölte, ezúttal közös állásponttal zárulhat az uniós csúcs. Brüsszel, Berek Patricia.
5: A Magyarország elleni hetes cikk szerinti eljárásról is egyeztetett Brüsszelben Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével a magyar kormányfő. Magyar Péter a tervek szerint az Európai Néppárt elnökével is találkozik, majd a visegrádi országok miniszterelnökeivel egyeztet. Robert Fico szlovák kormányfővel kétoldalú megbeszélést folytat, ezt követően csatlakozik majd hozzájuk Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Megbeszélést tart délután a kohézió barátai országcsoport is, ennek hazánk is tagja, az este kezdődő uniós csúcsnak pedig kiemelt témája lesz a versenyképesség és a hosszú távú költségvetés. Magyar Péter kiemelte, ezúttal újra közös állásponttal zárulhat az uniós csúcs, hazánk vétója nélkül.
6: 2025 márciusa óta nem tudott elfogadni az Európai Tanács ilyen következtetéseket, mert az egykori magyar miniszterelnök ezeket folyamatosan blokkolta. Én nagyon remélem, hogy ma újra el fognak tudni fogadni a 27-ek egy ilyen következtetést, egy dokumentumot, ami beszámol arról, hogy nagyjából miben állapodtak meg a tagállamok. Nekünk vannak még fenntartásaink a szövegben. Én el fogom magyarázni, hogy mik azok az ügyek, mik azok a témák, ahol Magyarország óvatosabb politikát folytat, és akkor finoman fogalmaztam, mint az esetleges többség. Nagyon sok mindent sikerült már finomítani az előzetes tárgyalások alapján a szövegben, de még vannak nyitott kérdések.
5: Magyar Péter hozzátette, hogy a 2028 és 34 közötti időszakra a jelenlegi javaslat 35 milliárd eurót különít el Magyarországnak. A részletkérdésekben vannak még viták, hazánk szeretné megőrizni a közös agrárpolitika és a kohéziós források különállóságát, emelte ki a miniszterelnök.
3: Kiválóan és terv szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, fogalmazott a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Vitézi Dávid elmondta, nem kellett csökkenteni a célt, hogy 16,4 milliárd eurónyi forrást hazahozzanak. Ennek legfontosabb eleme a helyreállítási és ellenálló képességi terv véglegesítése, amelynek a napokban nyilvános is lesz a tartalma, hangsúlyozta a miniszter hozzátéve, elkezdődött a források felhasználásának részletes tervezése. A Nemzeti Fejlesztési Központ közzétette azt a pályázatot, amelyet az elektromos hálózat fejlesztésre írtak ki. Emellett a kormány jövő héten tárgyalja a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabályokat, amelyek része a HÉV és az Intercity vonatok beszerzése.
7: Minden ágazat elkezdte azt a munkát, hogy ezt a forrást föl tudja szabályosan használni, és megfeleljünk a mérföldköveknek. Ez igaz a Magyar Fejlesztési Bankra, ami a harmadik nagy komponens, ott ugye egy vezetőváltás is megtörtént, új vezérigazgatója van a Magyar Fejlesztési Banknak, és a gazdasági és energetikai tárca nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a Magyar Fejlesztési Bank irányítási rendszerét, azt, hogy ez egy bankszerűen működő bank legyen, az eddigi igen közeli politikai felügyelet helyett egy erősebben gazdasági logikán működő, racionalitás mentén irányított fejlesztési bankként működjön, ami az unió elvárása ahhoz, hogy ilyen mennyiségű uniós pénzt el tudjon osztani ez a szervezet. Ezek a reformok, ezek az átalakítások is jönnek rövidesen az országgyűlés elé. Tehát nagy erőkkel dolgozunk ezen is.
3: Változnak a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékei, közölte a gazdasági és energetikai miniszter.
4: Kapitány István közölte, a program kamattámogatása évente 150 milliárd forintjába került az adófizetőknek. Emlékeztetett arra, hogy a program eredeti célja a vállalkozások fejlesztésének és a munkahelyek fenntartásának támogatása volt. Sokan azonban szerinte nem erre, hanem magasabb kamatozású állampapírra fordították a pénzt. Ennek kiküszöbölésére módosítják a likviditási hitelek kamatozását, tette hozzá Kapitány István.
8: A jövőben a likviditási termékek kamata a három havi buborhoz igazodik, amely jelenleg 5-6%. A konstrukció továbbra is kedvezőbb marad a piaci vállalati hiteleknél, amelyek kamata ma jellemzően 8-9% körül alakul. És a program mögött továbbra is ott áll az állami garanciarendszer, amely segíti a vállalkozásokat a hitelhez jutásban. Fontos az is, hogy eközben a beruházási hitelek és ezek kondíciói nem változnak.
3: Várhatóan néhány héten belül módosul a médiatörvény, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
4: Tar Zoltán Facebook oldalán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív módon. Emlékeztetett arra, hogy miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát.
3: Szombaton valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni. Az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, mondta az országos tiszti főorvos.
4: Uroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy meleg egészségügyi kockázatokat jelent. Például fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés kockázatát, valamint hozzájárulhat a szív- és érrendszeri, illetve bizonyos légúti betegségek tüneteinek erősödéséhez. Hozzátette, a hőség különösen az időseket, valamint az újszülötteket és a csecsemőket veszélyezteti.
9: A jó hír az, hogy ezek az egészségkárosodások, ezek a kockázatok jól megelőzhetők. Mit kell tennünk? A három legfontosabb dolog közül az egyik, hogy ígyunk többet, mint amikor nem ilyen meleg van. Ugye, ígyunk többet, vajon mit ígyunk? Ne cukrosítót, ne koffeintartalmú italokat, és ne alkoholtartalmú italokat, hanem vizet kell fogyasztani, annak érdekében, hogy ne száradjunk ki, és ajánljuk fel a pohár vizet a gyerekeknek, időseknek, azoknak is, akik lehet, hogy nem isznak eleget, nem mindenki érzi a szomjúságot. Gyermekek, idősek gyakran nem érzik a szomjúságot, csak a rosszul létet már. Következő, nagyon fontos dolog, hogyha valaki rosszulét tüneteit érzékeli magán, például heves szívdobogás, szédülés, émelygés, a hőmérséklete, a bőhőmérséklete magasabb lesz, olyan, mintha lázas lenne, lehet ájulás, lehetnek görcsök, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, és orvost kell hívni, mentőt kell hívni, annak érdekében, hogy ellátást kapjon az illető. Ez a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ne menjünk ki a napra, illetve a legmagasabb nappali hőmérséklet során, lehetőség szerint ne tartózkodjunk kint, 11 és 16 óra körül, lehetőség szerint maradjunk árnyékban, esetleg olyan helyen, ahol hűtési lehetőség van, tehát hűtött helyiségekben.
4: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint három kamion ütközött az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a torlódás továbbra is jelentős. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél fokozott figyelemmel közlekedjenek.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Jó napot kívánok! Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a vízvezetéket. Toronydarú építése miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, így a Dob utca felől Zsák utca lett. Szép Csilla, BKK Info.
11: MÁV Info.
12: Jó napot kívánok! Újszászi vonatsiklás miatt Táprió Györgye és Újszász között pótlóbuszok járnak, hosszabb eljutási időkre kell számítani bizonytalan ideig. Újszász és Szolnok között inga vonattal segítjük az eljutást. A 60 Újszász Szolnok és a Vámos György Szolnok vonalon jelenleg már végig közlekedhetnek a vonatok, nem kell átszállni pótlóbusszal, de késésekre itt is számítani lehet. Kötegyán és Résztő között kora estig pótlóbuszok járnak baleseti helyszínés miatt, máshol nincsenek nagyobb fennakadások. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon több ütemben jelentős menetrendi módosítások kezdődnek június 20-ától. Ez érinteni fogja többek között a Nyírség és a Napfin Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, valamint az S50-es és a Z50-es járatokat. Mejper Károly, MÁV Info.
11: Időjárás jelentés.
13: Jó napot kívánok! Éjjelre kiderül az ég. Holnap túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Napközben északkeleten néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadékgót. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban általában 12-19 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet. Péntek délután általában 30-34 fok várható. Pál Márton, Hungaromet.
3: Ez volt a Krónika 16 órakor, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország, viszont hallásra.
14: Műsor ajánlott. Nemzedékek a digitális világban.
15: 2013-ban már látszott az, hogy egy olyan korszakváltásnak vagyunk a küszöbén, adatok százezerével bizonyítva, hogy a civilizációs korszakváltás zajlik. Pont benne vagyunk a kellős közepén, tulajdonképpen minden nap valamilyen újabb jelenséggel szembesülnek a szülők, a pedagógusok, de maguk a gyermekek és a fiatalok is.
14: Az este a házigazda Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, vendége Jancsák Csaba ifjúságkutató egyetemi docens. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
16: A felelőtlen fürdőzés miatt minden évben hallani tragédiákról.
17: Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alá. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen örvényszerűség, és leúzott a víz alá.
16: Melyek a balesetek legfőbb okai, és hogyan fürdőzzünk biztonságosan? Miért hasznosak a mentőmellény állványok a Balatonon, és mit tegyünk, ha valaki fuldoklik a vízben? Hogyan próbálják a vízen száguldozókat elkapni a Tiszatónál? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
14: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
18: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
11: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
19: Jó napot kívánok, 3 perccel a szerkesztő Tarics Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy az Egyesült Államok és Irán tegnap aláírta a háború lezárásáról szóló egyetértési nyilatkozatot? Ön szerint hogyan érinti ez az európai és a magyar gazdaságot? És ön szenvedett már viharkárt? Mostanság egyre több a pusztító, szélsőséges időjárási jelenség. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Donald Trump amerikai elnök tegnap Franciaországban váratlanul aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a háború lezárásáról. Az eredeti tervek szerint hivatalosan pénteken ünnepélyes keretek között született volna meg az egyesség Svájcban. A 14 pontból álló dokumentumot nyilvánosságra is hozták, melynek értelmében a felek azonnal beszüntetik a katonai műveleteket, beleértve Libanont is. Mindkét ország kölcsönös tiszteletben tartja egymás szuverenitását és területi integritását, és tartózkodik a másik belügyeibe való beavatkozástól. Az amerikai elnök már hétfőn bejelentette, hogy az aláírás után azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Hadára múljon a kőolaj, tette hozzá. A Hormuzi szoros újranyitásán és az amerikai blokkád megszüntetésén túl a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Félreértés ne essék, ez még nem a béke, csupán a végső békeegyezményről szóló tárgyalások 60 napos időszakának a kezdete. De mit gondolnak önök, mennyire látják stabilnak, vagy éppen törékenynek az előttünk álló időszakot? Véget ér-e ezzel az energiaválság? Hívjanak bennünket, előbb azonban hallgassunk meg egy részletet a Nap kérdése című műsorból, ahol Horváth József biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott.
20: Az a furcsa helyzet állt elő, hogy minden egyes érintett fél most győzelmet hirdetett. Győzelmet hirdetett az Amerikai Egyesült Államok, Irán, Izrael, és még ha megnézzük, akkor a Hamas, és mellette a Hezbollah is azt mondta, hogy ők is győztek. Tehát mondhatnánk, hogy akkor mindenki jól járt, egy ilyen win-win helyzet alakult ki, pedig nem. Tehát nyilvánvaló, hogy itt egy olyan fajta kompromisszumok sorozatát kötötte mind a két fél, hogyha most leegyszerűsítjük az Egyesült Államokra és Iránra, amelynek a részleteit azon túl, hogy nem is

0: 1 és 30-as előhívóval 759 52 00.
1: Itt a stúdióban Sebesen Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét köszöntöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Na hát hallottuk Horváth Józseftől, hogy mindenki örül, mert mindenki úgy érzi, hogy ő győzött, és ez egyébként ebből a szempontból nagyon is jó. Kérdés persze, hogy mennyire törékeny ez a béke szándék, amit most itt ez a 14 pont felfest. De miután a háború azért eléggé távol áll tőlünk, nyilván a gazdasági hatásai azok, amelyek elsősorban számunkra nagyon fontosak. Ugye az tény, hogy az olaj ára pillanatok alatt elindult lefelé, de a kérdés az, ha a nagy összképet nézzük, hogy ezáltal most akkor megoldódott-e minden, vége az energiaváltás válságnak, jön majd az olaj, jön a műtrágya, minden, amit a Hormuzi szoroson keresztül szoktak szállítani, szóval eljött a Dolce Vita, így van?
2: Úgy tűnik, vagy úgy tűnhet, hogyha nem gondolunk ennek mélyebben utána. Ugye nyilván az eddigi feszültségek, amik az energetikai piacon voltak, szerencsére mi magyarok ebből keveset érzékeltünk, hiszen részben a rezsicsökkentés védett minket az energiapiaci áremelkedésnek az érzékelésétől, részben pedig a védett árak rendszere a benzinkutakon, de azért Európa és a nagyvilág is megérezte azt, hogy itt komoly turbulenciák voltak az energia árak tekintetében, és ugye mivel ezt nyilván részben a közel-keleti válság okozta, ezért sokak azt gondolják, hogy most, hogy vége van, vagy hát úgy tűnik, hogy vége lesz ennek a válságnak, így ez az energiapiaci feszültség is egyik pillanatra a másikra meg fog szűnni. Sajnos az igazság az az, hogy azért ez hosszú időn keresztül épült fel ez a feszültség, ez egyik pillanatra a másikra jelentett problémát. Ugye voltak mindenhol komoly szénhidrogén készletek, és ezt elkezdték, a legtöbb ország elkezdte felélni, elhasználni a készleteit. Tehát amint a helyzet megoldódna, és újra ezek a készletek ezek fel lennek töltve arra a szintre, ahol voltak a háború előtt, akkor mondhatnánk azt, hogy a helyzet az rendeződött. Tehát nyilvánvaló az, hogy ez nem most azonnal fog megvalósulni, ennek rengeteg oka van, de...
1: De mikor fog megvalósulni? Szóval mennyi időt kell arra várni, hogy visszaálljanak a dolgok a régi kerékvágásba, és egyáltalán visszaállnak-e még valaha is a régi kerékvágásba?
2: Nagyon nehéz kérdéseket vett föl szerkesztő azt, hogy ha megnézzük, hogy csak Irán és Amerika között mennyi tárgyalás volt az elmúlt 10 évben, vagy akár csak nézzük 5 évet, mert az rövidebb időszak, 10 olyan tárgyalás volt, ahol bejelentették, hogy már nagyon közel vannak egy a vélemények, aztán mindig történt valami. Egyébként nagyon sokan próbálták ezt a megállapodást elősegíteni, az Európai Unió, Omán, Katar például, de mindig történt valami, ami miatt ez a pozitív folyamat ez végül megfenek lett, és visszatértünk oda, ami gyakorlatilag a folyamatos eszkaláció volt, és aminek a csúcspontja az elmúlt fél évben történt. Tehát én nem zárhatom azt se ki sajnos, hogy ebben a 60 napban mégsem tudnak megállapodni a felek, sőt, akár olyan események történnek mondjuk még akár pár napon belül is, amik újabb eszkalációt jelentenek, és akkor azok a pozitív várakozások, amik most bennünk vannak, azok már rögtön kevésbé lesznek pozitívak. De induljunk ki a legjobb forgatókönyvből. Tegyük fel azt, hogy ténylegesen itt mind a két fél be akarja tartani a megállapodást, azért tegyük hozzá, hogy könnyű egy ilyen általános papírt aláírni. Az ördög, ahogy ezt ugye Horváth úr is elmondta, a részletekben rejlik. Azért van itt egy-két olyan pont, amiből nem akar szerintem engedni sem Irán, sem USA. Tehát nehéz lesz majd azért ezt 60 napon belül ezt a megállapodást véglegesíteni. De tegyük fel, hogy ez megtörténik. Akkor is az fog történni, hogy azok a hajók, amik azok a tankerhajók, hogyha mondjuk olajról beszélünk, vagy akár LNG gázról beszélünk, amik majd a gáz szállítanák azokra a helyekre, ahol szükség van erre, azok majd elindulnak Ázsiából, Európából, vagy akár Ausztráliából. Ez több hét még odaérnek egyébként a szuezi csatornához. Hiába mondja azt Irán, hogy ő mindenkit átenged. Ott hajóroncsok vannak, ott egyébként aknák is vannak, pontosan. Tehát ennek következtében azért nem könnyű ott lavírozni. A biztosítási díjak is ennek megfelelően nem alacsonyak, tehát egy drága vállalkozás oda venni tankerhajókkal. Ugye tudjuk azt is, hogy meg is sérültek például a katari LNG terminálok, tehát azért a feltöltés ezeknek a tankerhajóknak sem tud majd olyan gyorsan menni, mint ahogy ezt a háború előtt történt, és aztán még megint pár hét még visszaérnek oda, honnan indultak. Tehát több hétről beszélünk, akár hónapokról beszélünk, még megérkeznek majd ezek a hajók a rendeltetési helyükre.

0: elkezdik feltölteni a tározókat, és hát ugye brutális költséggel fog ez történni, hiszen most a biztosítás díj, ugye a hajóknak a költsége minden sokkal drágább lett.
1: Itt van közben már az első telefonálónk a vonalban, de előtte még egy nagyon rövid kérdés, ugye, tehát, hogy mert az ön kollégái között sokan vannak, akik azt mondják, hogy még akkor is egyébként, hogyha itt minden tökéletes lesz, és mindenki mindent betart, és úgy fog történni, ahogy ez a 14 pont előre meghatározza, akkor sem fognak az árak még egyszer ugyanoda visszamenni, mint a háború előtt. Ennek az ön által felvázolt geopolitikai helyzetnek köszönhető, vagy pedig a háború önmagában is alkalmas arra, hogy ne térjünk vissza oda, és itt most árakról van szó, ahonnan elindultunk, mert akkor többet lehet keresni.
0: Nyilván a profit szempont is benne van ebben a játékban, de ami ennél is erősebb talán az az, hogy a pénzügyi piacok alapvetően olyan szereplőkből állnak, akik néha nagyon bizakodnak, tehát néha nagyon optimisták, néha még nagyon félnek, nagyon paráznak dolgoktól, és ugye mitől szoktunk félni, amit megtapasztaltunk. Tehát ha valaki mondjuk, mit tudom én, elesett a biciklivel, az biztos, hogy a következő pár alkalommal attól fog félni, hogy megint el fog esni. Nem több az esély annak, hogy most el fog esni, mint korábban volt, de mégis jobban fog félni.
1: Igen, több az esélye, mert a félelem a...
0: Azon keresztül ráadásul még több is, de mondjuk, hogyha konkrét példáról beszélünk, nyilván ugye most nem több az esélye annak, hogy eszkalálódik a helyzet, mint korábban volt, viszont a biztosítók ezt be fogják árazni, hiszen látták, hogy milyen, amikor egy eszkaláció történik, tehát drágább lesz a biztosítás, többet fognak kérni majd a hajózási társaságok, és emiatt drágábban fogják, magasabb áron fogják árazni ezeket a termékeket a piacok is.
1: Miklós van velünk a vonalban, jó napot kívánok.
2: Kész csokom, Zsuzsa, és üdvözlöm Sebestyén urat is. Hát először is azt hiszem, hogy minden békére irányuló megegyezésnek vagy szándéknak örülnünk kell a mai világban. Így vagyok én ezzel a háborúval is. És nem is tudom, ami kimaradt eddig a szempontok közül, az szerintem Izrael szerepe. Ugyanis ezt a háborút az Egyesült Államok és Izrael indította Irán ellen. Most azt ugye van egy ilyen ok vagy ürügy, mindig van egy kázus belli, hogy Irán az atomfegyvereket akart előállítani, és így tovább, vagy igaz, vagy nem, ettől most tekintsünk el. De a lényeg szerintem az, hogy egyrészt végre egy normalizálási folyamat elindult, viszont, ahogy én látom, minthogyha Irán az megnyerné ezt a háborút. Ugyanis ennek a 14 pontnak a negyedik pontja az, hogy az Egyesült Államok kötelezettségvállalása, hogy kivonja erőit Irán környékéről. Na most mi az, hogy Irán környékéről? Ez egy hány száz kilométeres körzet lehet? Ez az egyik. A másik, és ezt kérdezem is egyben Sebestyén úrtól, a másik az, hogy az Egyesült Államok és szövetségeseinek kötelezettségvállalása, hogy legalább 300 milliárd dollár értékű újjáépítési tervet nyújtanak Irán számára. Na most egy újjáépítési terv, hát ilyet Irán is tud csinálni. Ha nem tesznek mellé egy ugyanilyen értékű dollárköteget, akkor az így önmagában nem sokat ér. Tehát itt lényegében akkor az Egyesült Államok és szövetségesei azt vállalják, hogy amit leromboltak Iránban, azt újjáépítik. Na most ezért mondom én azt, hogy szerintem Irán itt fölénybe került ebben a háborúban. Egyébként nem először az USA-val szembe, volt itt már Afganisztánból való kitakarodás is, meg egyebek is. És visszatérnék arra, hogy mi lehet Izrael szerepe ebben az egész konfliktusban. Ugyanis én úgy látom a politikát figyelve, hogy Izraelnek a kihelyezett, hogy úgy mondjam, mandátuma, az nem más, mint az Egyesült Államok kormánya, ugyanis a háborúit Amerikával vivatja meg. Kérdezem, hogy Sebestyén úr ezt hogyan látja.
1: Köszönjük szépen a kérdését, Miklós, de azt azért vegyük figyelembe mindenképpen, hogy Sebestyén Géza nem politikus, vagy nem politikai elemző, hanem közgazdász elsősorban, de hát nem tudom, hogy van-e hozzáfűzni valója. Nyilván van ennek persze gazdasági része is, ugye itt az újjáépítéssel kapcsolatban, meg hogy ugye ki mit kap cserébe. Ezek azért mondjuk nyilván közgazdasági kérdések.
0: Igen, inkább ebben érzem magam én is megszólítva. Bár nyilván abba teljesen igaza van, a betelefonálónak, hogy olyan szempontból, hogy mennyire várhatjuk azt, hogy itt ténylegesen megállapodás születik, tehát nem fog eszkalálódni a helyzet a következő 60 napban, vagy akár utána sem, ebből a szempontból Izrael szerepe az megkerülhetetlen, és nyilván akkor tud tartós lenni a béke, hogyha minden környező ország az úgy érzi, hogy számára ez a megállapodás ez megfelelő, és ebben nyilván benne van Izrael, ebben benne vannak az öbölben országok, nyilván elsősorban benne van persze Irán is. A másik szempontból valóban itt az újjáépítés az egy érdekes kérdés, azért, ahogy az amerikaiakat ismerjük, és nyilván megint itt is az ördög az majd a részletekben fog rejleni, de én arra számítok, hogy ez az újraépítési megállapodás ez inkább arról fog szólni, hogy olyan infrastruktúrákat fog kiépíteni majd esetleg egy-egy amerikai cég, vagy olyanokba fog beszállni, amiből neki későbbiekben bevétele lehet, tehát akár itt mondjuk az olaj-gázkitermeléssel kapcsolatos beruházásokra gondolok, az ehhez kapcsolódó logisztikai infrastruktúra, tehát utak, vasutak kiépítése, és a napnak a végén ez majd egy nyereséges projekt lesz a részvevő cégek számára. Én kisebb esélyt látom annak, hogy itt biankóra kapna Irán akár egy dollárt is, amit maga majd a saját céljaira költhet el, tehát a napnak a végén ez nem lesz egy, hogy mondjam, pénzügyi szempontból, gazdasági szempontból rossz vállalkozás az USA-nak, vagy az USA-nak a vállalatai számára sem. Az más kérdés, hogy valóban ugye itt hát Irán komoly károkat szenvedett infrastruktúrában, és itt a helyreállításnak ténylegesen komoly költségei lesznek, amiből nyilván Irán is ki fogja venni a saját részét, tehát itt lesz egy komoly ráfordítás. És egyébként azt mindenképp hozzátenném, mert érdekes volt ez, amit megint csak a hozzászóló mondott, hogy ugye volt már hasonló eset, amikor egy sokkal gyengébb országgal szemben Amerika mondjuk azt, hogy alulmaradt bizonyos szempontból. Itt azt fontos látni, hogy egy gazdag országnál, mint Amerika, ezek a politikai hatások, ezek sokkal nehezebben kivéthetők, mert egy icipicivel rosszabbul jönnek az amerikaiak. Nyilván az amerikaiak most egy rosszabbul, idézőjelben rosszabbul éltek, most is sokkal jobban éltek, mint az irániak bármikor, de ettől függetlenül az, hogy picivel többet kellett fizetni nekik a utakon, nyilván ennek egy komoly politikai ára volt, és ez az amerikai politikusokat, Trump elnök urat is a megegyezés felé motiválta. Még Irán, aki azért több háborút átélt már, és ugye eleve szegényebbek ott az emberek, ők könnyebben elviselik ezt a helyzetet, tehát náluk sokkal fontosabb az, hogy úgy érezzük, hogy a saját igazukért kiálltak, ezért nehezek ezek a háborúk, hogy ezért nehezen nyeri meg az ilyen típusú háborúkat egy gazdag demokrácia, és ezért tűnik sokszor úgy, hogy valóban az az ország, aki papíron sokkal gyengébb, kisebb hadsereggel rendelkezik, kevesebb bombával, tankkal, hadihajóval bír, mégis a napnak a végén a megállapodásban úgy tűnik, hogy ezek az erőviszonyok, ezek kevésbé észlelhetőek.
1: Egyébként van még egy fél percünk a hírekig körülbelül. Milyen konkrét gazdasági hátrányokat kellett elviselnie mondjuk Amerikának ebben a háborúban?
0: A legfontosabb az nyilván az a drágább energiaköltség, illetve az emiatti inflációs nyomás, de azért tegyük hozzá, egy komoly előnye is volt, amit az átlag amerikai nem biztos, hogy látott, hiszen azért Amerika nagyon komoly energia exportőr. Tehát az, hogy az energiának az ára az magasabb volt, az Amerikát alapvetően segítette export oldalon, ráadásul a legfontosabb gazdasági versenytársuknak, Kínának nagyon sokat ártott, egyébként az Európai Uniónak is, de mi kevésbé vagyunk sajnos most már versenytársai az USA-nak, mint Kína, hiszen ugye mind Kína, mind az Európai Unió komoly energia importőr, tehát ez a magas energiárak segítették az amerikai gazdaságot, és visszafogták az európait és a kínait.
1: De azért ennek hátrányai is voltak, ugye, hogy leürült voltak éppen ott a tartalék Amerikában. Erről is beszélünk majd a hírek után, de most 4:30 van, a híreket Bordi Andrástól hallják.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőköz kerültek, ezért áttekintik a koncesziók odaítélésének gyakorlatát. Hangsúlyozta, a cél a dohányzás visszaszorítása és a tisztességes működtetési jogok biztosítása. Felmentette Jenei Áron dandártábornokot, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodájának vezetőjét, Pósvai Gábor belügyminiszter. A hatóság új vezetője holnaptól Sön Péter Ernő ezredes lesz. A A tárcavezető egyúttal visszavonta a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának kinevezését is. Tomin Szilvia vezérőrnagy helyét Rodler Norbert ezredes veszi át. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. A sápusztai pálinka főzde Sárga Vilmos Körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törkő pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett, több mint 300 tétellel. Ezek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. Ami az időjárást illeti, holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
1: Jó napot kívánok, fél öt után 3 perccel a szerkesztő Tarics Péter nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy az Egyesült Államok és Irán tegnap aláírta a háború lezárásáról szóló egyetértési nyilatkozatot? Ön szerint hogyan érinti ez az európai és a magyar gazdaságot? És ön szenvedett már viharkárt? Mostanság egyre több a pusztító, szélsőséges időjárási jelenség. Telefonszámunk 759-52-00, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is elérnek, rövid szöveges üzenetet pedig a 39666-os SMS számra küldhetnek. Továbbra is itt van velünk a stúdióban Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, de hogyha most megengedi, akkor egy hallgatóval kezdjük ezt a fél órát. Péter van a vonalban velünk, jó napot kívánok, Péter!
5: Jó napot kívánok, János Péter, Sámmal építészmérnök vagyok. Én elsősorban Bernek Ágnes műegyetemi professzornak a elemzéseit szoktam hallgatni, és Robert C. Castells, aki elmondta, hogy ennek a háborúnak mindhárom stratégiai célját az Egyesült Államok elért, már is elérte. Ez az Islamabad egy 14 pont, ez csak a ráadás, amely 60 nap után lesz véglegesítve, de addig még nagyon sok minden történhet a Közel-Keleten. Ami Európát illeti, az nem számít. Tehát Európa gyakorlatilag ennek az egész háborúnak a vesztese. Eltűnt a katari gázmező lehetősége, mint beszerzési forrás, jó megemelkedett az olajár, tehát Európa tulajdonképpen gazdaságilag bukott ezen. Ami ezen belül Magyarországot illeti, nekünk feladataink lennének azon túl, hogy belső veszekedéssel vagyunk elfoglalva, elsősorban ki kéne termelni, le kéne menni 7000 méterre, technikailag nagyon nagy nehézségek árán Makón, mert ott kb. 40 évre elegendő, az egész régiónak elegendő gázmennyiség van. Meg kéne építeni Nisztől lefelé, Burgasz felé a kőolaj vezetéket, mert Ukrajna továbbra is veszélyezteti Magyarország kőolaj ellátását. És a Fekete-tenger alatt egy második olajvezetéket kéne megépíteni egészen Novorosszijszkig, ahol többek között az amerikaiak is, meg az összes olajtermelő közép-ázsiai ország kikötője van, olajkikötője van. Egyszerűen függetlenedni kéne nekünk az egész kelet-európai, vagyis ukrajnai hadszintértől, ami még hosszú-hosszú ideig eltart a háborúja.
1: Köszönjük szépen, Péter, hogy felvázolta itt a magyarországi teendőket. Ugye ez a makó egyébként már sokszor szóba jött, csak hát van itt egy kis probléma, én úgy tudom, legalábbis ennek a kitermelésével.
0: Van, de alapvetően nekem tetszett az, amiket Péter mondott, az mindenképp fontos, hogy függetlenedjünk. Tehát valóban az önellátás fontosságára most nem csak a közel-keleti konfliktus, hanem az orosz-ukrán háború is felhívta Magyarországnak és az egész világnak a figyelmét. Én is úgy tudom egyébként, hogy azért itt a hagyományos foszilis energiahordozók terén az önellátás az nem igazán alternatíva sem Magyarországnak, sem az Európai Uniónak, de ezért volt nagyon fontos az, hogy hazánkban is egyrészt nagyon sokat nőtt a megújulókon belül a nap energiának a felhasználása. Ezzel segítette azt, hogy jobban át tudjuk vészelni az ilyen energetikai kihívásokat, turbulenciákat, illetve a másik, ami nagyon fontos, ugye az a Paks 2 felépítése. Nyilván ez sajnos húzódik külső okok miatt, de ez, ami a belső ellátásunkat igazából elsődlegesen biztosítani tudja. A rossz hír az az, mert itt elhangzott, hogy kéne vezetékeket építeni, talán olajról volt szó, de ugye a gázvezeték is felmerülhetett volna. Ugye az a problémája Magyarországnak, az a szerencsétlen helyzete Magyarországnak, hogy nekünk nincsen saját tengerpartunk, ugye mindig azt szoktam mondani, akinek van tengerpartja, az gyakorlatilag minden más tengerparti országgal össze van kötve virtuális olaj- és gázvezetékkel, hiszen nekünk viszont csak csövön lehet, és láttuk sajnos az elmúlt egy évben azt, hogy hiába van egyébként két olajvezeték is, ugye az egyiket elzártak, a másiknál pedig nagyon drága tranzitdíjjal tartották a magyarokat nyomás alatt. Tehát most lehetne 27 vezetékünk is, az se lenne sokkal könnyebb helyzet egyébként, arról nem is beszélve, hogy egyébként véges sok ország van körülöttünk, akin keresztül egyáltalán ilyen vezetéket tudnánk üzemeltetni. Tehát Magyarország esetében sokkal inkább az önellátás felpörgetése az, ami fontos lenne, és itt pedig inkább a napenergia és az atomenergia az, ami szerintem elsődlegesen érdekes lehet.
1: És mi van ezzel a makóval?
0: Hát ugye makó az nagyon régóta itt van már az asztalon, sokat beszélünk róla, de sajnos itt komoly előrelépés nem történt, tehát én azért itt rövid távon semmiképp se várnék megoldást makótól.
1: László van velünk a vonalban, jó napot kívánok, László!
6: Kedves Jókon, tiszteletre üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát tulajdonképpen a közel-keleti helyzetnek a változásai az minden körülmények között az egyik lába csak a mi ellátásunknak, és elsősorban azért is fontos, hogy az európai ellátásának is. És én úgy látom, hogy összefüggés fedezhető fel a G4-eknek a találkozója után keletkező cselekedetekben, miután ha Európa olyan mértékben hátra terült a gazdaságilag, hogy képte esetleg az amerikai áruk megvásárlására, ez értséget adhat az Egyesült Államoknak ennek a felszámolására. És ezt látjuk most. Ugye nincs senki barátunk. Kína nem barátunk, az orosz nem barátunk, az Európai Unió, hát hogy is mondjam, csak legalábbis mostanság egy hosszabb ideje
1: most épp a
6: hátújtünk. Tehát azt se lehet nevezni hát pártatlan barátnak, és az elkövetkező időkben tehát az önellátásnak a fontosság legyen magasabb lesz. Így a paksi atomerőműjé is, többek között az új gázvezetéké is, az új barátságvezeték ágnak is, és mindamellett a kereskedelmünknek a kiszélesedésében is, a vásárlóerőben is, hogyha akadozik Európának a gazdasági helyzete, mint hogy látjuk egy ideje már, és még ez csak a kezdet, akkor nem várható az, hogy a mi helyzetünk ennek következményeképpen legalábbis megmarad azon a szinten, ami van. És már az is jó lenne. Ezért én úgy látom, hogy a úgynevezett többlábon állás az energiában az elsődleges szempont kellene legyen. És valószínűleg tartom, hogyha ez nem következik be, az gazdaságilag olyan mértékű zuhanást fog okozni, legalább, mint amilyen az Európai Unió területén tapasztalható Németországban, Franciaországban, és ennek a vonzás közvetében is természetesen.
1: Köszönöm szépen, László. Említette Sebestyén Géza is, és említette a kedves hallgató is Paksot. Tudunk arról valamit, hogy az új kormány mit tervez Paks befejezésével kapcsolatosan? Lehet, hogy volt erről szó, de az én figyelmemet őszintén szólva elkerülte, tehát nem tudom, hogy...
0: Hogy ezt is felül kívánják vizsgálni, azért nyilván én maximálisan megértem azt, hogy egy új kormány mikor oda kerül, akkor először szeretné felmérni a helyzetet, de azért nagyon fontos lenne energiaterén, különösen az, hogy itt gyorsan, hatékony és jó döntések szülessenek, ugye erről beszélünk mi is, és ugye László is arról beszélt, hogy ez egész Európai Unió szempontjából az energiaellátás az mennyire fontos. Én ezt még tovább vinném, ezt a gondolatot. Alapvetően egy sikeres ország, vagy egy sikeres birodalom, az mindig arra épült, hogy volt valamilyen nagyon hatékony energiaforrása. Ugye az angoloknál először ez a szén volt, ugye erre épült az iparjuk, és más országoknál is ez megfigyelhető. Az európai gazdaságnak a sikerének a receptje, ameddig még sikeres volt az európai gazdaság, az olcsó orosz energia volt, erre épült egy nagyon magas, hozzáadott értékű, alapvetően német, de azért itt beszélhető még francia, holland, egy-két más országról is, de alapvetően egy nagyon erős német ipar, és ezt a jó minőségű, olcsó energiával előállított terméket exportálták a nagyvilágba. Most az a helyzet, hogy nagyon drága az energiaimportunk, ha egyáltalán van, ha éppen nem robbannak föl vezetékek, ha éppen nem zárnak le szorosokat. Emellett az a nagyon komoly ipari know-how megvolt Németországban, az gyakorlatilag lassan tűnik el, és az új iparágakban elektromos autógyártás vagy mesterséges intelligencia már nincs ott Európa az első szereplők között, és emellett az export piacaink is tűnnek el, hiszen mind Kínával, mind Amerikával a szokásos vevőinkkel vagy vámháborút vívunk, vagy már fejlettebb termékeik vannak, mint nekünk. Tehát gyakorlatilag az európai gazdasági modellnek minden egyes fő eleme az repedezik, és ameddig ez nem lesz megjavítva, megoldva, addig nem nagyon reménykedem én sem abban, hogy az európai életszínvonal, az európai életminőség az növekedni fog. Ha megnézzük, itt Magyarországon nem láthattuk ezt, mert nagyon szépen nőtt a magyaroknak az életminősége, a jövedelme az elmúlt években, de ha körülnézzük a fejlett-nyugati országokban, nagyon sok helyen azt látjuk, hogy folyamatosan csúsztak le egyébként az emberek, folyamatosan értéktelenedett el a fizetésük, nem követte a fizetésük növekedése, a költségeit növekedését, akár az energiának a növekedését, a lakhatási költségeknek a növekedését, pontosan azért, amiről most beszéltünk. Tehát kell egy erős gazdaság ahhoz, hogy a magas életszínvonalat azt biztosítsuk, és mivel nincsen már meg az erős európai gazdaságnak az alapja, ezért nagyon rossz pályán van, mozog, és fog mozogni is a következő években az európai életminőség.
1: Hát úgy tűnik, hogy Európa a geopolitikai folyamatokban sem tud nagyon beleszólni. Ha mondjuk egy terület vagy egy ország gazdaságilag erős, akkor feltételezem, hogy sokkal nagyobb befolyása van, nem? A geopolitikai történésekre.
0: Ez így van, és sajnos persze ezek teljesen összefüggnek, tehát valóban ez a gazdasági erőnek az elvesztése, ez oda vezetett, hogy kevésbé figyelnek oda Európának a hangjára, a szavára. Nyilván demográfiai folyamatok is vannak ezek mögött, de a gazdasági erő elvesztése az egyik fontos erője, fontos oka ennek, és hát ugye nyilván katonai erőnk sincsen, ami nagyon sokáig egy jó hír volt, mert amíg a világ békés volt, addig jó volt, hogy nem költöttünk mi a GDP-ből annyit katonai kiadásra, mint más országok. Több maradt arra, hogy a jólétét az országoknak növelni tudjuk, de sajnos a mostani helyzetben ez is fontos szempont lett, és ez a másik oka annak, hogy nem annyira érdekli a világ többi országát, hogy mi a véleménye az Európai Uniónak, mert nem mi vagyunk azok, akik ezekben a helyzetekben akár pro, akár kontra bele tudunk szólni abba, hogy mi fog történni.
1: Jó, hát ez most megváltozik, ugye, mert az Európai Unió a védelmi kiadásoknak a megnövelése mellett döntött, de hát, hogy mondjuk ebben a versenyben, hogy sikerül majd utolérni azokat, akik fényévekkel vannak előttünk, az egy másik kérdés. Hallgassuk meg Istvánt, ő van velünk a vonalban. Jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok!
1: Hallgatjuk is!
7: Két évvel ezelőtt Szombathelyen a jelen miniszterelnökét, M. Pétert arról kérdeztem, hogy gondolkodik-e semleges országban, Magyarországban. Na hát sajnos nem úgy látom, hogy semleges lenne, igencsak húz nyugat fele. A fele nyugat fele, amely szerintem elveszti azt a háborút, amit mondjuk kelettel folytat, de az embereket ezt lassan feláldozza. Éppen most láttam, vagy hallottam, hogy a németek igencsak megint próbálkoznak, hogy bekapcsolódjanak ebbe a történetbe. Amerika az pedig egy haszonélvező az egész dolognak. A 250 év alatt, mióta Amerika van, így mondhatjuk, hogy Amerika, azóta 233 éve minden évben háborúzott. A fegyvergyártás az jó üzlet, az a kérdés, hogy ki irányítja őket, mert nem az emberek, hanem néhány őrült gondolkodó, aki a világon globalista gondolkodásban gyakorlatilag mindent le akar tarogolni, megszerezni mindent, irányítani akar.
1: A nem most, létező, a nem létező mély állam nyilván, vagy világhatalom.
7: Így van, mert most ha csak annyit mondok, hogy ha megnézzük a hetes jegyzőkönyvet, a Tom Bölcsének jegyzőkönyv hetesre, azt mondja, hogy Amerika japán fegyvereivel így írja, fognak érvény szerezni a gondolataiknak. Tehát, hogy végre legyen egy világkormány, egy világ vezetője. Na most a világnak egyetlen egy vezetője kell, hogy legyen, az pedig a tudást hordozó, és minden embernek gyakorlatilag ellenfélelen mondani azt, hogy most neki áll fegyvert elindítani, vagy gyártani, vagy bármilyen csinálni a másiknak kár. Tehát itt egy erkölcsi tudati forradalomra van szükség, egy semleges Magyarország tudna olyan példát adni, önállátást meg tudjuk teremteni, tudna olyan példát adni, ami az egész világon kihatna. A jelen pillanat, ami most folyik, az egy őrület ember, embernek farkasa, és nem akar ebben változni, mert a média, a politika az teljes mértékig megvadítja az embereket. Én ezt így látom, és bízom benne, hogy lesz egy pozitív változás, ha az emberek végre azt mondják, hogy azért figyeljünk már oda a tanításra.
1: Értettük is már, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket a információkat, illetve a véleményét. És akkor most térjünk picikét vissza erre az amerikai, iráni, illetve az energia kérdésére elsősorban. Ugye beszéltünk itt már biztosítási díjakról, beszéltünk arról, hogy milyen sokba kerül nyilván az aknátlanítása a Hormuzi szorosnak, vagy tarancsok kiemelése, és a többi, és a többi. De ez a háború, ez most okozott-e valamifajta eltolódást a világ energia készleteiben? Mert azért itt gázmezőket bombáztak, meg olajmezőket bombáztak. Szóval, hogy azt már felmérte valaki, hogy akkor itt mennyi tűnt el ezekből a semmibe?
0: Ez is egy nagyon fontos kérdés. Nyilván pontos számokat nem fog tudni mondani, de ez is egy probléma most. A másik probléma az, hogy a megsérült kutak, vagy a megsérült olyan egységek, amelyek például a gázt cseppfolyósítják, ezek milyen gyorsan állíthatók helyre, tehát milyen gyorsan tud visszaállni az a akár termelési, akár cseppfolyósítási kapacitás, ami régen megvolt a világban. Valóban, ahogy ezt a szerkesztő úszony helyesen mondta korábban, ugye leapadtak nagyon sok helyen a tartalékok, az olajtartalékok, mikor fogják tudni ezeket újra föltölteni az országok, és amikor ez mind-mind megtörtént, és ez nem napok, nem hetek, hanem inkább hónapok kérdése, amikor ez mind-mind megtörtént, tehát a kutak helyreálltak, az LNG kapacitások helyreálltak, újra feltöltöttek a tárolók, a fosszilis tárolók, akkor mondhatjuk azt, hogy visszatértünk oda, ahonnan a háború előtti helyzetben kiindult a világ.
1: Végezetül még egy pár mondatot beszéljünk arról, hogy ma bejelentés szerint a kormány, nem tudjuk még, hogy milyen céldátummal, de megszünteti a védett üzemanyagárat, tehát ugye ez az 595 forint, ami eddig volt, az másképpen alakul. Sőt, hát ahogy én így érzékeltem, ők optimisták abban a tekintetben, hogy ennél is kevesebbet fogunk majd a kutakon fizetni. Ön mit gondol erről, hogy ez idejekorán történt, vagy épp időben, vagy egyáltalán mit gondol?
0: Ha a legoptimistább forgatókönyvet nézzük, tehát azt, hogy itt ténylegesen véget fog érni a háború, megegyeznek a felek, és minden rendben lesz, és nem is újulnak ki a konfliktusok, akkor egész biztos, hogy arra számíthatunk, hogy az olajnak az ára az csökkenni fog a mostani szintekhez képest is, tehát az olaj az olcsóbb lesz, és a forint is várhatóan erősödni fog. Ez a kettő együtt ez azt okozza, hogy a beszerzési költsége a benzinkutatnak az kisebb lesz, tehát valóban a benzinár csökkenése az ebben az esetben borítékolható, viszont tegyük hozzá, hogy erről beszéltünk korábban, hogy senki nem garantálja azt, hogy ez a legoptimistább forgatókönyv fog bekövetkezni. Elég, hogy csak egy csúszás van a folyamatban a tárgyaló feleknél, már az is megbolygathatja akár az olajpiacot, akár a forintnak az árfolyamát, vagy ne adj Isten, a konfliktus újra kiéleződik, akkor mind a két esetben arra számíthatunk, hogy növekednek majd a világpiaci olajárak, akár a forint is gyengülhet, és akkor ez a védett árak rendszere, ez komolyan hiányozhatna a kutakon.
1: Sebestyén Gézának, Sebestyén Géza közgazdásznak, az MCC gazdaságpolitikai műhely vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy velünk töltötte itt a délután egy részét, mi pedig hamarosan a pusztító szélsőséges időjárási jelenségekről beszélgetünk majd tovább hallgatóinkkal.

0: Egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek hazánkban, például a szupercellás viharok, vagy az ökölnyi nagyságú jeget lezúdító, vagy áradást okozó esők. Szakértők mindezt a klímaváltozással magyarázzák, hiszen néhány évtizede még nem voltak ilyen pusztítóak ezek a viharok. Hogy milyen folyamatok állnak a jelenség mögött, arról Fejős Ádám meteorológus beszélt a Tegnapi délelőtt című műsorban.
1: Alapvetően nagyon sokféle extremitás van a légkörben, minden esetre azt most már így a szakma nevében talán biztosan állíthatom, hogy évtizedek óta a meteorológusok, klímakutatók és úgy általánosságban a tudományt képviselő kollégáimmal együtt szinte már szajkózzuk, hogy a globális felmelegedés az alapvetően az extrém időjárási mintázatok irányába mutat, vagy legalábbis jobb eséllyel alakulnak ki hevesebb csapadékrendszerek, ez jelenthet akár hevesebb nyári zivatarokat, zivatarláncokat, vagy akár szupercellákat. De fontosnak tartom azért, hogy külön válasszuk a hurrikánt például a szupercellától, mert hogy egyébként méret tartományban is eltér egymástól a kettő, hát még a tornádó, ami egyébként kapcsolódhat a szupercellához, de hurrikán Magyarországon nem lesz, maximum olyan maradvány ciklon elérheti akár Kárpát-medencét, ami egykor hurrikánnak indult, de nem ezekből szoktak kialakulni általánosságban, legalábbis Magyarországon a legveszélyesebb időjárási jelenségek, hanem pont ilyenkor a nyári időszakban az úgynevezett szupercellákból.
0: Mi a különbség egy zivatar és egy szupercella között?
1: Valójában a szupercella is zivatar jelenségnek számít. Zivatarnak egyébként azt nevezzük, ezt nem mindenki tudja, amikor légelektromos tevékenység hatására dörgés, villámlás tapasztalható. Na most a nyári zivatarokból léteznek úgynevezett állózivatarok, amik létrejönnek egy adott térség felett. Ez lehet akár egy város rész is, tehát annyira pici is lehet egy zivatar, lehet akár egy mondjuk budapestnyi méretű is, bár ott már elérjük azt a szintet, amikor már a szupercellás mérettartomány szóba jöhet. Mert hogy a szupercella, és itt van a kutya elásva, az egy jóval nagyobb méretű képződmény, mint egy nyári zivatar. Még egy zivatarláncnál is lehet nagyobb, a zivatarlánc az sok zivatarláncba vagy vonalba rendeződve halad. Most a szupercellákról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon heves, tartós feláramlás esetén, illetve, és még egy fontos tényező kell hozzá, ez az úgynevezett szélnyírás, tehát a szélviszonyok magassággal történő drasztikus megváltozása együttesen egy olyan örvénylő, nagyobb skálájú zivatarrendszert hoz létre, aminek hosszabb az élettartama, és pont az élettartamában keresendő a veszélyessége is, vagy az extremitása is, mert hogy minél tartósabb egy zivatar, annál valószínűbb, hogy kialakul benne olyan, ami már veszélyt jelent az emberekre nézve.
2: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
0: Hallgatóinkkal is a szélsőséges időjárási jelenségekről beszélgetünk. Mondják el nekünk, hogy tette kárt egy-egy ilyen jelenség esetleg az egészségükben, vagy a vagyontárgyaikban. Ezekre lennénk kíváncsiak az elkövetkezendő percekben, és már is itt van velünk Zsolt. Jó napot kívánok, Zsolt!
3: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezető asszonyt és a stábtagjait. Jó volt hallani ebben a bejátszásban azt a bemutatást, hogy mi a különbség a szupercell, az ápoli zivatar között, mert ugye vidéken gyakorlatilag minden, ami villámlással jár, az már vihar. Viszont az elmúlt időszakban azért volt nem egy olyan kritikus időjárási jelenség, amikor nem csak mezőgazdasági kárt keletkezett, tehát a szél nem csak a kukoricát, vagy a gyümölcsfákat döntögette meg, hanem azért egész komoly hektárterületeket is tönkretett, illetve olyan
0: épületekben
3: is. Így van, épületekben is történt, sőt, templomokban is történt olyan kár, ami engem nagyon megdöbbentett még 2019-ben, amikor olyan erővel fújt a szél, hogy a négymázsás harangot megkongatta. És ugye ez azért teljesen idegen volt, és teljesen idegen a közép-európai időjárástól. Voltak történelemben fejezéséből tudjuk, azonban azzal, hogy megváltoztatjuk a Kárpát-medence vízrajzát, és ugye a folyószabályozások után a 100 évre rá, ugye majd az 1960-as éve TSZ-esítéssel a vizet kizavartuk az országból, és igazából most meg ugye egy ilyen teljesen gyors lefolyású árvizekkel számolunk, sőt az éven nem is volt igazán árvíz a szélsőséges meleg miatt. Ez egy olyan változást is okoz a légkörben, ami eredményezi ezeket a ezeket a folyamatokat. Mi azt tapasztaljuk itt a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei régióban, hogy most már beállt egy körülbelül 2-3 éve, vagy lehet, hogy akár 4 éve is, beállt ugye az időjárás, és most már nagyjából tudunk rá készülni, számolni, mert tudjuk, hogy áprilisban melegek lesznek, májusban jönnek a fagyok, és azért látjuk azt, hogy mindenki erre igyekszik készülni, de hathatós megoldás.
0: De hogyan lehet erre, épp ezt akartam kérdezni Zsolt, hogy hogyan lehet erre készülni?
3: A mezőgazdaságban például nagyon sok innovatív megoldás született ebben, és ugye nem csak a régi klasszikus úgynevezett füstölés, hogy tüzet raknak a gyümölcsösökben, és ugye a füstel, ugye a meleg füstel, hanem most már olyan eszközök, amelyek meleg vizet juttatnak ki. De a hosszú faggyal szemben, ami most például itt az éven volt, itt a Szatmár-Beregi régióban nem tudták felvenni a versenyt például a gyümölcstermesztők. Hiszen nem csak úgy volt, hogy a hajnali fagy, ami mondjuk egy hajnali 4 órától 6 óráig napfelkelt, hiszen visszahűl mínusz 2-3 fokra, nem már éjfélkor mínusz 2 fok volt májusban, és hajnali 6 órára, vagy reggel 6 órára mínusz 6-7 fokra is nem ment a hőmérséklet. És akármilyen romprágyás kezelést, akármilyen mondjuk így, hogy mesterséges hőtermelést alkalmazunk, ezt az extrém hideget nem voltunk képesek kivédeni, és ez sajnos meglátszik, és valamilyen szinten ezért kell nekünk a jövőben arra gondolni, hogy nem lehet olyan gyümölcsfajtát kifejleszteni, ami a faggyal szemben álló, ha már itt a mezőgazdasági károról beszélünk. Viszont egy olyan védelmi rendszert, és itt most inkább azt mondom, hogy financiális jelleggel, mert azok a gazdák, akik hosszú éveken keresztül erőt nem kímélve 5-8-10 éven keresztül fejlesztették a gyümölcsösöket, mit arra kell számolni, hogy mire egy gyümölcsös termővé fordul, az 5 év munka is addig csak viszi a pénzt, majd 5 év után elkezd szépen lassan visszatermelni, hogy erre legyenek megoldások. A másik pedig az ingatlanok.
0: Igen, hát nyilván meg kell találni azokat a növényfajtákat, amiket termeszteni fogunk, amelyek megfelelnek ennek a szélsőséges, egyre gyakoribb szélsőséges időjárásnak, klímatűrőek, úgymond. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált ebben a témában, és a hírek után folytatjuk.

0: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
1: 17 óra van, a hírek következnek. A mikrofonnál Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberta Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen Magyar Péter meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak abban is, hogy ősszel a magyar miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. A párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyság növelése érdekében javaslatot tett a rendvédelmi szervezetrendszer átalakítására a belügyminisztérium. A tervezett strukturális reform részeként megszűnik a terrorelhárítási központ önállósága, és az országgyűlési őrség, a nemzeti nyomozóiroda pedig kiválik a készenléti rendőrség kötelékéből. A jövőben így a személy- és objektumvédelem, valamint a terrorelhárítás is egységesen az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá tartozik majd. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária győri üzemében. A gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenyfeltételeket biztosítson. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a kormány átlátható és korrupciómentes gazdaság kialakításán dolgozik. Hozzátette, az Audi beruházása hozzájárul a magyar műszaki tudás és a hazai szakemberállomány további fejlődéséhez. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Az izraeli hadsereg átcsoportosítja erőit Dél-Libanonban, azután, hogy az Egyesült Államok és Irán aláírta az egyetértési nyilatkozatot. A katonaság közölte, megszilárdították jelenlétüket a térségben, és továbbra is fenyegetések felszámolásán, illetve észak-izraeli települések védelmének erősítésén dolgoznak. Izrael egyelőre nem tervezi a dél-libanoni lakosok visszatérését az általa ellenőrzött területekre. A következő lépésekről a jövő heti izraeli-libanoni tárgyalásokon dönthetnek. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végig bevezetett csomagok havidíjai. A VAN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak majd az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek. A gyógyulást támogató jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Nem várható országos eső a közeljövőben, a tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott. Emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. A következő napokban ráadásul egyre melegebb idő várható. Holnap is marad egyébként a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12 és 19, Napközben 30 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
3: Műsorajánlat. Nagyok.
4: 20 év püspöki, több mint 40 év lelkészi szolgálat. Közben rendszerváltozás, piacgazdaság, újrarendeződés, vallási felívelés, aztán elcsendesedés. Fáradhatatlan munka és némi lelkiismeret furdalás. Nyugdíj, ahogy ő mondja, a betakarítás időszaka. Üldögélés helyett leginkább a szolgálat folytatása. Vendégem a Schweitzer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnökpüspöke, Fabinyi Tamás. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
3: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
6: Európai túltermelés és hazai válsághelyzet. Egy 19 pontból álló javaslatcsomagot készítettek a hazai sertéstartók.
7: A sertéságazatban az elmúlt 6-8 hónapban közel 70 milliárd forint veszteség keletkezett, amely az önköltségünk eléréséhez lett volna szükséges.
6: De holnap hajnalban arról is beszélünk, hogy támogatáshoz jutnak a ragadó száj és körönfájás miatt érintett jó és sertéstartók. Pirisi Csenge vagyok, ébredjenek velünk!
5: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
0: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
1: 5 óra múlt 7 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön szenvedett már viharkárt, mostanság egyre több a pusztító, szélsőséges időjárási jelenség. 759-52-00, ez a telefonszámunk, 1-es vagy 30-as előhívóval elérhető, és 39.666, ez pedig az SMS számunk. A viharoknak több fajtája van, így a viharkárok is többfélék. Erről beszélt a délelőtt című műsorunk tegnapi adásában Németh Péter biztosítási szakértő, a riporter Gécsek Tóth Enikő volt.
8: Az, hogy egyre szélsőségesebb és egyre az időjárásunk egyre több ilyen veszélyt tartogat, az pénzben is pontosan mérhető. Ugye kb. Ózóta tudjuk, hogy a hurikán felkapja a házat és komoly károkat csinál benne, és ebből most már valóban itt Magyarországon is meg kell tanulni viccen kívül olyan időjárási fogalmakat, amiket eddig mondjuk hollywoodi filmekben vagy tényleg külföldről hallottunk, és egyre több az ott vannak. Nagyon nagy károkat tud okozni, a jég egy pillanat alatt megérkezik, gépjárművekben, lakásokban, ingatlanokban, kerti bútor berendezésekben, és néha még egyébként egészségben is abszolút számosítható és mérhető károk vannak.
9: Ha a bejelentéseket nézzük ilyenkor egy-egy jégkár után, akkor főleg mit bont meg a jég, vagy mit sért a tetőt?
8: A gépjárművek
9: vagy...
8: nagyon sokat sérülnek, tehát egy gépjárművet ugye, mint hogyha golyószóról nem lyukasztja persze át, de ilyen apró huplik vannak rajta, és hát már iparág is létrejött, hogy megpróbálja helyre hozni őket, de nagyon hamar, 5-10 perc a totál károssá minősítheti a biztosító kaszkó biztosás alapján mondjuk egy autót, amit rendesen elvert a jég. Volt egy néhány évvel ezelőtt olyan időszak, amikor az Alföldön több autókereskedést elvert a jég, és ott csődközeli állapotba kerültek sokan szolgáltatók, kereskedők, mert annyi autó volt a telephelyükön, hogy azokat a bizományba beadott a vadonatúj autók, gondolom, mint kaptak. Ezek az apró jég, ami azonnal kárt okoz, még ezek a legtöbbször nem okoznak kárt az épületekben, de a kerti bútorokat, berendezéseket, kinti tárgyakat, azokat már sűrűn tönkre teszik, hogy közel az ingatlanok felé, és végül tudnak jönni az ingatlanba keletkező károk. Itt általában a rendesen megépített tetőszerkezeteket, vagy a nem túl öreg házakat nem károsítja annyira a jég. A vele együtt érkező szélvihar viszont már sokkal inkább, ugye ott le tudja tépni adott esetben a tető bizonyos elemeit régi házaknál akár össze is tudja törni mondjuk a tetőt, de ezeket a könnyű, gyönge szigeteléseket, amik a ház oldalán vannak, ezt amikor oldalról megfújja a szél a jeget erősen, akkor nem egyszer bele tud verni a szigetelésbe, és esztétikai meg szigetelési károkat is tud okozni, tehát valóban nem játék ez ma már.
5: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
1: Németh Péter biztosítási szakértőt hallották tehát, aki a szélsőséges időjárás anyagi vonzatáról beszélt. János viszont itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, János!
10: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatókat! Hát, mint gyakorló gazdálkodó, ez alatt a 31 néhány év alatt többször volt olyan, hogy jégverést kaptunk, és amikor a búza már olyan volt, hogy hossza kalászt, akkor vert el a jég. Hát kaptunk némi kártérítést, de a gyümölcsösünket azt nem abban az időpontban vert el, mint a búzát, hanem korábban. És olyanná vált a körte, hogy eladhatatlan lett, tehát abból csak pálinkát tudtunk készíteni, az se volt rossz, csak nem érte meg. Inkább arra térnék ki, hogy amikor volt az a rendszerváltás, akkor ugye volt kétfajta vízügy Magyarországon, Csongrád megyébe, a Alsó-Tisza-vidéki vízigazgatóság, és amit a TSZ-ek hoztak létre, az pedig a csatornahivatal. És annak idején föl voltak a csatornák töltve vízzel, öntöztek minden irányba, sőt olyan van, hogy alá volt csövezve a kukoricaföld, és folyt a víz befelé. És ezt azért mondom el, hogy most csodálkoznak, hogy lement a talajvízszint, és ugye ez befolyásolja a klímát is. És annak idején azt mondták, hogy azért a rendszerváltásra azért nem nyomatják fel a csatornákat vízzel, mert a franciáké lett az áramszolgáltatás, és hát közben eltűntek a szivattyúk, úgyhogy most már talán állítólag visszavásárolták.
1: Tehát, hogy drágább lett akkor öntözni ezek szerint.
10: Igen, nem éri meg, azt mondták, nem éri meg. És akkor utóbb az volt, hogy hektáronként fizettünk a csatorna karbantartásokért, meg hogy föl legyen nyomatva vízzel, és utána megszüntették. Azt is nem kell fizetni, azóta el vannak hanyagolva a csatornák, nincs felnyomatva semmi, és sorálkoznak, hogy a talajvízszint az leapadt. És tetemes összegeket fizettünk be arra, hogy a csatornák legyenek rendben tartva. És pont az ellenkezője történt, nem felnyomatták a csatornák, nem tartották rendbe, hanem leépítés történt. És most...
1: És ez miből töltötték föl, János, a csatornákat?
10: Hát azért, mert a körös, meg a Tisza itt van közel, Csongrád megyébe, és onnan ki voltak építve a szivattyú átemelő rendszerek, áramszolgáltatása, a dízelmotorokkal, mindennel, és hatalmas területeket úgy öntöztek, hogy alá van csövezve, és akkor a kukoricát elvetették, utána az árkot telenyomták vízzel, és csöveg keresztül a tavaly tele volt vízzel. És ez most elhalt. Sőt, olyan is van, hogy nem hasznosítják azokat a meglévő öntöző felszereléseket, amik ott áll, és már a Rócskavas telepen lehet vele találkozni.
1: Igen, hát nyilván meg kell oldani ezt a fajta helyzetet, mert akkor megy minden a lecsóba itt Magyarországon is egyébként, de ugyanezzel küzdik.
10: Még egy pár szót arról szeretnék beszélni, hogy vízparton vagyunk, és olyan körülményes az öntözési jogkiváltása, hogy 500 000 forintba kerül, mert 4-5 Kft-t meg kell hízalni ahhoz, aki talajmintát vesz meg, vízmintát vesz meg, szaktanácsot, mindent elkövetnek, hogy fizessünk meg vízóra, meg fizessünk a lekötött, de fel nem használt víz után, ha véletlen netán esne az eső, mostanában nem fordul elő, és akkor jön a katasztrófa védelmi hivatal, hogy a lekötött, de fel nem használt víz után fizessünk nekik is. És az öntözési engedélyünket legutóbb a katasztrófa védelmi hivatal dandár tábornoka adta ki. Hát nem tudom, miközben a dandár tábornok az vízügyi szakember.
1: Hát fogalmam nincsen, Jánosz, ő volt nyilván a megbízott ebben az ügyben, nem tudok másra gondolni. Bocsásson meg, hogy elbúcsúzom öntől, de István is itt van velünk a vonalban, és neki is szeretnék még szót adni. Jó napot kívánok, István!
11: Jó napot, köszöntöm a kedves hallgatókat, önöket is. Hát visszatérve a... Halló?
1: Itt vagyok, hallgatom.
11: Visszatérve a viharokra, hát régen is volt ilyen minőségű szálák és viharok azért azt nem mondhatjuk, hogy nem voltak, csak ugye másféle építkezés volt annak idején, tehát most a könnyű szerkezetes épületekben óriási károkat tud csinálni. Régen azért nem, ez a 5-6 tájfenében nem ezek a fajta épületek épültek, tehát nyilvánvaló, hogy ez másképp viszonyult. Ezek a gyors építmények, ezek a hatalmas csarnokok, minden, amik ugye szendvicspanelekből, pár kilós építelemekből meg vannak csinálva, óriási kár van. De végül is itt a legnagyobb probléma, hogy a viharkárok esetén a biztosító, ugye? Hát most vegyünk egy egyszerű embert, aki befizeti azért a biztosítását, hogy hát ha esetleg kára keletkezik, akkor ugye valamivel meg tudjon térülni. Vegyük a viharkárt, kérem szépen, mondjuk elviszi fél házát, fölértékelik azt, hogy ő neki 5 millió forintba kerül azt, hogy visszarakja a háznak a tetejét, ami egy elfogadott összeg egy 100 négyzetméteres házon. És a probléma ott kezdődik, a biztosító mondja, hát igen, majd a számla, majd a ez, majd a az, majd a amaz, és akkor majd a kijön, meg majd a szakértőjük, meg ez, meg az, meg amaz. De most a lényeg az az egésznek, honnét vegyen az a szegény ember, vagy az egyszerű ember 5 millió forintot, hogy megelőlegezze azt, hogy ő neki. Na, most akkor elmegy, keres egy szakembert, uram, csinálja meg a házam tetejét, meg tudja előlegezni, hogy ön, mint szakember, vagy ön, mint vállalkozó megveszi az én házamra a tetőanyagot, a tetőfát, a cserepet, minden az ég a tepedet. És itt nincs rendben, itt nincs normális helyzet, mert a biztos

0: az, és csak megy, csomfolódik a ház biztosítása, és akkor kérem szépen, amikor meg ténylegesen kár van, akkor na majd, ha hozott szám, hú, azt nem fogadjuk el, mert az a szakember az nem is, az ilyen, az olyan, az amolyan, és kérem szépen, itt valami nincs rendben.
1: Jó, hát életszerűtlen is az egyébként, mert nyilván akinek levitte a tetőt a házáról a szél vagy az orkán, az nyilván minél előbb szeretne ugyanúgy visszaköltözni a házába, tehát még arra sincs nagyon idő, hogy itt lezongorázzák ezt az ön által elmondott folyamatot. Egyébként ehhez kapcsolódik egy hallgatónknak az SMS-e is, aki azt írja, hogy őt sokszor érte már viharkár, és a biztosító fel is mondta a biztosítását. Talált egy másik, de nem tudja, hogy azok majd mikor fogják felmondani. Köszönöm szépen István önnek is, miként az összes többi hallgatónak, aki ma megtisztelt bennünket azzal, hogy felhívott vagy üzenetet írt. Mondom a holnapi témáinkat. 5-27%-ra ugorhat az áfa, milliókkal drágulhatnak az új lakások jövőre. Ön szerint megéri új ingatlant vásárolni ma Magyarországon? És augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformájú személyazonosító igazolványok. Mit gondolnak erről? Ismernek olyat, akinek ez gondot okoz? A mai adás szerkesztője Tarics Péter, a hangmérnök Lájer Rita volt, a telefonnál Sebők Tímea és Meszesán György fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Elkezdődik a VB csoportkörének második fordulója. A Real Madridban folytatja Ibrahima Konaté. Jó napot kívánok! A hangmérnökök Lajer Rita, Egréder István és Jámbor Tamás nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Regős László Pál.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Mind a négy magyar induló ott van a legjobb 16 között a franciaországi Vivo Európa-bajnokság férfi tőr egyéni versenyében. Az egy éve egyéniben is VB bronzérmes Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely 5 asszót nyert meg és egyet veszített el, míg Dósa Dániel és Mihály Andor 4-1-jel fejezte be az első szakaszt, majd a hiányos 64-es táblán előbbi kettő asszó nélkül, utóbbi kettő pedig magabiztos győzelemmel jutott tovább. A legjobb 32 között sem találtak legyőzőre a magyar tőrözők, így készülhetnek a nyolcad döntőre. A női párbajtőrözők közül hárman jutottak a legjobb 16 közé, Borsodi Emma, Nagy Blanka és Muhari Eszter nyolcad döntős, Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott, azóta pedig a nyolcad döntőben is pástra léptek, Nagy Blanka és Borsodi Emma búcsúzott, Muhari Eszter pedig a legjobb 8 közé jutott.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Meglepetésre Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjának Houstonban rendezett mérkőzésén. A négyes másik találkozóján Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen magyar idő szerint ma hajnalban. A dél-amerikaiak második gólját Luis Diaz lőtte, a Bayern München támadóját hallják.
2: Llevarnos los tres puntos, estamos muy felices.

0: Három pont volt a célunk, és ezt meg is szereztük. Elképesztően boldog vagyok. Ilyen pillanatokról álmodsz, mint a mostaniak. Lépésről lépésre kell haladnunk, mert a világbajnokság java még csak most jön. Muszáj a földön maradnunk, és folytatnunk a munkát.
1: A kolumbiaiak egyik gólszerzője Luis Diaz után az üzbég labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A játékosként világbajnok és aranylabdás olasz Fabio Cannavaro is nyilatkozott.
2: Jó mérkőzésünk volt, a játékosok mindent megtettek. Ilyen magas szintű a világbajnokság, hogy most ez is kevés volt. Ha elkövetsz néhány hibát, akkor ezért itt nagy árat fizetsz. Az előzetes kéréseimet a csapat teljesítette, büszke vagyok mindenkire.
1: A másik két éjszakai mérkőzésen Anglia-Horvátország 4-2 és Gána-Panama 1-0. A labdarúgó VB-n ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától pedig Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada, Katarral, hajnali 3 órától pedig Mexikó, Dél-Koreával csap össze. Az első két mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport, a második két találkozót pedig csak az M4 Sport közvetíti élőben. Büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába Elie Vahit, az elefántcsontparti labdarúgó válogatott játékosát, aki így nem lehet ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban. A 23 éves játékost egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták még májusban. Vahi egyelőre az Egyesült Államokban marad, és ott várja meg társait. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool lejáró szerződésű védője, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konaté, aki 2030-ig kötelezte el magát a spanyol klubbal. Kaczynski Dominik pedig a Nyíregyháza csapatában folytatja pályafutását. Az Újpest utánpótlás válogatott hátvédje kölcsönbe érkezik a Spartakuszhoz. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával játszik a magyar női labdarúgó válogatott a VB pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett csapat hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó válogatott a Törökország-Szlovénia párharc győztesével csap össze decemberben.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Mindenki beletette a maga részét a sikerekbe. Erről beszélt Matajsz Márka, a Ferencváros női vízilabda csapatának vezetőedzője. A szakember a Nemzeti Sport Rádió Hazafutás című műsorának vendége volt, ahol Csisztu Zsuzsa kérdezte őt.
4: Ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinten följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés.
5: Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is ez a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak, most nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincs.
4: De most éppen leigazolták, hogy a világ egyik legjobb centerét.
5: Igen, igen. hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél, és hát bízom benne, hogy idén is, mint ahogy a jövőre idén is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni neten egyszer-kétszer edzőtáborozni, a Pireuszhoz fogunk visszamenni, uh-huh. van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket, ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több, és hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
4: Ezt akarom, hogy lehet szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magával
5: muszáj
4: a maximumot.
5: Muszáj lesz megpróbálnunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz, nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ott ugyebár külföldi bírók más a környezet nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fönntartani ezt a fajta érdeklődést.
4: Említetted a hangulatot, és hallottuk Görösöti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és azt mondta, hogy ő most se cserélne senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Gurisati Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
5: Remélem, hogy egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott meg, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú, ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg hogy jó érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízilabdát, és most újra rátalált arra, hogy élvezi az egészet.
4: Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
5: Én úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
4: Mert azért itt ugye kultúrákat kell összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
5: Igen.
4: Ez nehéz, vagy ebben például segített a múltad, ahogy hallom?
5: Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edzi, a Fanni, a dietetikus, a Bogi, tehát itt mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó a hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
4: Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
5: Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszélésen, mert csinált, hogy tényleg, mint a nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát, ez csak így tud működni.
1: Matajsz Márkot hallották, a Ferencváros női vízilabda csapatának vezetőedzőjét. Kleckner Hanga nyerte a női rúdugrást a franciaországi Montreuilban rendezett bronzkategóriás atlétikai versenyen. A 26 éves magyar sportoló idei szabadtéri legjobbjával 4 méter 50 centiméterrel végzett az élen. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve búcsúzik a műsorvezető Regős László Pál. Viszonthallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
6: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: 17:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
8: Az amerikai és az iráni elnök is aláírta a béke folyamatot elindító dokumentumot.
7: Brüsszelben egyeztetett Magyar Péter kormányfő és az EP elnöke.
8: Változnak a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékei, közölte a gazdasági és energetikai miniszter.
7: Az időjárásról.
8: Holnap északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat.
7: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Elfogadták az iráni háború lezárásáról szóló szándéknyilatkozatot, a szerződést az amerikai és az iráni elnök is aláírta. A megállapodás szerint a harcok minden fronton leállnak, a hormuzi szoros hajóforgalma pedig ismét szabaddá válik. A szerződést Izraelnek is elküldték, a zsidó állam vezetése azonban egyelőre nem hajlandó visszahívni a hadsereget Libanonból. Donald Trump amerikai elnök szerint ez veszélyezteti a békét, mivel az irániak Libanonban is fegyvernyugvást várnak el. Pék Bulcsú összefoglalója.
9: Ez nem volt könnyű. Ezt mondta az amerikai elnök, mielőtt aláírta az iráni háború lezárásáról szóló szándéknyilatkozatot. Bár a korábbi elképzelés az volt, hogy a felek pénteken Svájcban írják alá a megállapodást. Donald Trump ezt már szerda este megtette a francia elnök vacsora meghívásán a Versailles kastélyban. Az iráni állami televízióban fotókat tettek közzé arról, hogy Massoud Pezeshkian elnök szintén aláírta az egyezményt. A 14 pontból álló szerződés szerint a háború minden fronton, beleértve Libanont is, azonnal véget ér, az Egyesült Államok pedig fokozatosan elkezdi kivonni a csapatait Irán térségéből. Ez azt jelenti, hogy a hormuzi szoros tengeri blokádja amerikai és iráni részről egyaránt befejeződik, a kereskedelmi hajóforgalom pedig szabadon folytatódhat. Hónapokig tartó veszteglés után csütörtökön valóban számos hajó kelhetett át a szoroson. A hírt elsőként Kína és Japán üdvözölte, mivel a tengeri átjáró lezárása mindkét országnak súlyos károkat okozott. A NATO országoknak szintén megkönnyebbülés a konfliktus lezárása, erről a szervezet főtitkára beszélt Brüsszelben. Szerintem Trump elnök jó alkut kötött, mert ez a megállapodás csökkenti Irán nukleáris képességeit. A cél egészen február eleje óta ez volt, beleértve a ballisztikus rakéták számának csökkentését, hiszen ez az egész térségre és Európára is fenyegetést jelent, iratkozta Mark Rutte. Az Egyesült Államok és Izrael még február végén támadta meg a perzsa államot, miután nem sikerült megegyeznie Teheránnal az iráni nukleáris képességek teljes felszámolásáról. Irán és libanoni szövetségese a Hezbollah válaszként Izraelre és a térség amerikai katonai támaszpontjaira támadt. Bár a felek áprilisban tűzszünetet kötöttek, a háború Libanonban mégis folytatódott. A békeszerződést ugyan a zsidó állam vezetésének is eljutották, Benjamin Netanyahu kormányfő már korábban jelezte, nemzetbiztonsági okoknál fogva folytatják a Hezbollah elleni harcot. Az izraeli hadsereg ezt csütörtökön meg is erősítette, közleményük szerint nem adják fel a Libanon déli részén kialakított biztonsági zónákat. Az amerikai elnök szerint Izrael ezzel veszélyezteti a béke megállapodást. Izrael jó partnerünk, de a Hezbollah-kal jobban is bánhatnának. Nem azt mondom, hogy nincs joguk megvédeni magukat, ugyanakkor azért, mert két drónt lelőttek a sivatag felett, még nem kellene épületeket romba dönteni Beirutban, fogalmazott Donald Trump. Bár a béke hírét Iránban is örömmel fogadták, Teherán jelezte, hogy amennyiben a háború folytatódik Libanonban, akkor a jelenlegi megállapodás semmissé válik. Az Egyesült Államok egy 300 milliárd dolláros jóvátételi alapot is létrehoz Iránnak, bár Washington hangsúlyozza, hogy ez egy nemzetközi kezdeményezés, és az amerikai adófizetők pénzéből egy cent sem fog ide kerülni. Izraelben ezt sokan felháborítónak találják. A megállapodás szerint Washington és Teherán között most 60 napos tárgyalások kezdődnek, amikben az Irán elleni szankciók fokozatos feloldásáról és a helyi atomprogram jövőjéről egyeztetnek.
7: Nagyszabású dróntámadást indított Moszkva ellen az ukrán hadsereg. Az orosz főváros olajfinomítóját több találat is érte, és több épületet, valamint ipari központot is eltaláltak a főváros környékén. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de támadták Szumi és Donyeck megyét is. Kanalas Lili beszámolója.
10: A Kremltől alig 15 kilométerre fekvő moszkvai olajfinomítót egymás után reztek meg a robbanások a becsapódó lövedékek miatt. A létesítmény több pontján is tűz ütött ki, és sűrű fekete füstoszlopok törtek a magasba. A finomítót egy héten belül másodszor érte támadás, már kedden is le kellett állítani az üzemet az ukrán légicsapások után. Az orosz jelentések szerint ezúttal több mint 500 drónt semmisítettek meg az ország légterében, ebből 180-at Moszkvában. Az ukrán elnök közölte, a támadás sorozattal az 1000 éves Pecserszka-Lavra kolostort ért hétfői légicsapásra válaszoltak. A becsapódó lövedékek miatt a történelmi épületegyüttes főtemploma, az Uszpenszki székesegyház tetőszerkezete mintegy 800 négyzetméteren leégett. Annak ellenére, hogy az orosz fővárost három légvédelmi gyűrű védi, mi megmondtuk, hogy képesek leszünk elérni őket, ha Putyin nem akarja befejezni ezt a háborút, és úgy dönt, hogy folytatja. Nem fogunk tétlenül ülni, válaszolni fogunk, a válaszcsapásainknak pedig határozottnak és méltányosnak kell lennie, miután megtámadták a kolostort, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Közben az orosz nyomozóhatóság vizsgálatot indított egy szerdai dróncsapás miatt, amiben egy fehér orosz ifjúság foci csapat buszát érte találat a Brianszki területen. A Belarusból a Gomel-Geledzsik útvonalon közlekedő járműben 44 ember utazott, köztük 28 fiatal sportoló, mindannyian nyaralni mentek. Eddigi információink szerint egy nő életét vesztette, 6 ember pedig megsérült, őket kórházba szállították, nyilatkozta az orosz nyomozóhatóság szóvivője. Az ukrán haderő szerint a megadott időpontban ők nem indítottak pilóta nélküli eszközöket a régióba. Bár mindkét fél azt állítja, hogy nem támadnak civil célpontokat, mégis rendszeresen csapódnak be lövedékek a lakónegyedekben. Csütörtök reggel Ukrajna csak nem egész területén légiriadó volt érvényben, robbanások rázták meg Kijevet, Szumiból halálos áldozatot is jelentettek, emellett Donyeck megye számos települését is támadás érte. Szlovjanszkban például több mint 20 lakóház, valamint autók és üzletek rongálódtak meg. A moszkvai védelmi tárca jelentős sikerekről számolt be Donyeck megyében. Jelentésük szerint sikerült előre nyomulniuk Kosztyantyinivkában és Limánban is, illetve elvágták az ukránok utánpótlási vonalát a térségben. Kijev szerint csapataik több irányban visszaverték az oroszok támadásait, és tucatnyi állásukat megsemmisítették.
7: Összig le kell zárni a Magyarország ellen zajló hetes cikk szerinti eljárást. Ebben egyetértett az Európai Parlament elnökével a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a ma este kezdődő uniós csúcs találkozó előtt, ahol első alkalommal képviseli az országot kormányfőként, találkozott a V4 csoporthoz tartozó országok vezetőivel is. Brüsszel, Berek Patrícia.
11: A Magyarország elleni hetes cikk szerinti eljárásról is egyeztetett Brüsszelben Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével a magyar kormányfő. Az este kezdődő uniós csúcsnak kiemelt témája lesz a versenyképesség és a hosszú távú költségvetés. Magyar Péter kiemelte, ezúttal újra közös állásponttal zárulhat az uniós csúcs hazánk vétója nélkül.
12: 2025 márciusa óta nem tudott elfogadni az Európai Tanács ilyen következtetéseket, mert az egykori magyar miniszterelnök ezeket folyamatosan blokkolta. Én nagyon remélem, hogy ma újra el fognak tudni fogadni a 27-ek egy ilyen következtetést, egy dokumentumot, ami beszámol arról, hogy nagyjából miben állapodtak meg a tagállamok. Nekünk vannak még fenntartásaink a szövegben. Én el fogom magyarázni, hogy mik azok az ügyek, mik azok a témák, ahol Magyarország óvatosabb politikát folytat, és akkor finoman fogalmaztam, mint az esetleges többség. Nagyon sok mindent sikerült már finomítani az előzetes tárgyalások alapján a szövegben, de még vannak nyitott kérdések.
11: Magyar Péter hozzátette, hogy a 2028 és 34 közötti időszakra a jelenlegi javaslat 35 milliárd eurót különít el Magyarországnak. A részletkérdésekben vannak még viták, hazánk szeretné megőrizni a közös agrárpolitika és a kohéziós források különállóságát, emelte ki a miniszterelnök.
7: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét is felülvizsgálják. Harcsás Gergely összefoglalója.
13: Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában.
14: Erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid, aki a források hazahozatalával összefüggő munkát koordinálja, emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még egyeztetnek. Mint mondta, a pénzből az elektromos hálózatfejlesztés mellett kis és közepes vállalkozásokat segítő, valamint közlekedési beruházásokat is terveznek.
13: Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabály együttest, ami pedig az új hévek és az új intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat tartalmazza.
14: Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják. Közölte, a Városligeten átmenő autóforgalmat kiterelik, a Hősök tere környékét pedig zöldítik.
13: Több sávos aszfalt veszik körbe az emlékművet, mindkét oldalon, akár a műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felüli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni.
14: A miniszter a Mohácsi Dunahíddal kapcsolatban megerősítette, hogy felfüggesztik a beruházás alföldi részét, és felszólítják a kivitelező Duna aszfaltot, hogy számoljon el az előleggel.
13: Teljesen indokolatlan volt a választások előtt két héttel az a műszaki tartalom bővítés és az a 97 milliárdos kifizetés, ami történt. És éppen ezért akkor képviseljük helyesen a magyar adófizetők érdekét, hogyha itt beavatkozunk, ezt is fogjuk tenni, de nincs olyan szándéka a kormánynak, hogy torzó maradjon és a Mohácsi híd építését ne fejezzük be.
14: Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét, miután, ahogyan fogalmazott, a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőkhöz kerültek. Hangsúlyozta, céljuk a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára.
7: A védett üzemanyagár elérte a célját. Megvédte a magyar családokat és vállalkozásokat a nemzetközi energiapiaci soktól, hangsúlyozta a Magyar Éva kormányszóvivő.
8: Úgy fogalmazott, hogy az intézkedés egy rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt. Mostanra azonban a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett ár szintje alatt vannak, ezért a kormány kivezeti az intézkedést.
15: A kormány mindig azt mondta, hogy a védettár addig marad fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
7: Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a KDNP frakció vezetője.
8: Ritvári Bence közösségi oldalán azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyag költségektől. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben.
7: Változnak a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékei, közölte a gazdasági és energetikai miniszter.
8: Kapitány István közölte, a program kamat támogatása évente 150 milliárd forintjába került az adófizetőknek. Emlékeztetett arra, hogy a program eredeti célja a vállalkozások fejlesztésének és a munkahelyek fenntartásának támogatása volt. Sokan azonban szerinte nem erre, hanem magasabb kamatozású állampapírra fordították a pénzt. Ennek kiküszöbölésére módosítják a likviditási hitelek kamatozását, tette hozzá Kapitány István.
16: A jövőben a likviditási termékek kamata a 3 havi buborhoz igazodik, amely jelenleg 5-6%. A konstrukció továbbra is kedvezőbb marad a piaci vállalati hiteleknél, amely kamata ma jellemzően 8-9% körül alakul. És a program mögött továbbra is ott áll az állami garanciarendszer, amely segíti a vállalkozásokat a hitelhez jutásban. Fontos az is, hogy eközben a beruházási hitelek és ezek kondíciói nem változnak.
7: A kormány célja, hogy az egyenlő feltételek és a verseny megteremtésével azokat a vállalatokat hozza helyzetbe, amelyek tényleges hozzáadott értéket tudnak teremteni Európának és Magyarországnak is, mondta a gazdasági és energetikai miniszter Győrben.
8: Kapitány István az Audi Hungária ZRT új MEB Eco elektromos hajtás sorozat gyártásának elindításán hangsúlyozta, hogy egy átlátható, tisztességes, korrupciómentes, szabad gazdaság megteremtésén dolgoznak minden magyar és minden olyan külföldi vállalkozás számára, amely Magyarországon szeretne termelni, értéket teremteni.
17: Olyan iparágak fejlődését, letelepedését szeretnénk szorgalmazni a jövőben, az Audi megint csak egy jó példa erre, mely hozzá tud tenni a magyar gazdaság fejlődéséhez, nem úgy, hogy alacsony munkaerőértékű, alacsony mérnöki színvonalú gyártási tevékenységeket próbálnánk idehozni, hanem olyan tevékenységeket, mint például az MEB Eco, ami által a magyar műszaki értelmiség, a magyar műszaki tudás, ezen belül az európai műszaki tudás és műszaki értelmiség is tud fejlődni.
7: A jövőben az önvezető autók, a drónok és a robotok a mindennapjaink részévé válnak, és Magyarország gazdasága akkor lehet sikeres, ha minél több szálon tudunk ezekhez kapcsolódni, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter.
8: Tanács Zoltán a Zalazon járműipari tesztpályán tett látogatása után az ország egyik legérdekesebb autóipari tudásközpontjának nevezte a komplexumot, ahol olyan technológiákat fejlesztenek, amelyek meghatározzák a közlekedés jövőjét. A bejegyzéshez mellékelt videóban a miniszter hangsúlyozta, céljuk, hogy az innovációk a magyar gazdaságban hasznosuljanak.
18: Megnéztük, hogy mire képes ma a technológia, repesztettünk 260-al az autópályán, megnéztük az önvezető autókat, a különböző tesztműhelyeket, és egy lapos beszámolót kaptunk arról, hogy az elmúlt években hová sikerült eljuttatni Európa, sőt talán a világ egyik legfejlettebb tesztközpontját. Az új kormányzatnak célja, hogy ezeket az innovációkat sikerre vigyük, és a magyar gazdaság valóban profitálhasson ezekből.
7: Jelen formájában megszűnik a terror elhárítási központ, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül működik majd. Ezt is a kormány szóvivői tájékoztatón jelentették be.
8: Szondi Vanda kormány szóvivő elmondta, az átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a nemzeti nyomozóiroda. Közölte, a TEC-hez kerülnek a műveleti és személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrség pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítást végzi majd. Szondi Vanda hozzátette, jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik.
19: A tisztázatlan feladat és hatáskörök miatt több rendvédelmi szervnél is nagyon hasonló feladatokat láttak el. A belügyminiszter ezért javaslatot tett a rendszer átalakítására. Nagyon fontos, hogy a javaslat nem egyetlen szervezet, nem a TEC megszüntetéséről szól, hanem egy szervezeti átalakításról. A személyvédelemnek, az objektumvédelemnek, a terrorelhárításnak és a nyomozati munkának egységes, ellenőrizhető rendőrségi keretek között van a helye. A javaslat célja a költséghatékony, a párhuzamosságoktól mentes, a világos feladatelosztással működő és minden speciális tudást megőrző rendvédelmi szervezet megteremtése.
7: Várhatóan néhány héten belül módosul a médiatörvény, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
8: Tar Zoltán a Facebook oldalán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív módon. Emlékeztetett arra, hogy miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát.
7: Nem támogatták a tisztás képviselők a Mi Hazánknak a választási rendszer arányosabb átételére vonatkozó javaslatának tárgy sorozatba vételét, mondta a párt alelnöke.
8: Novák előtt közölte, a javaslatcsomag tartalmazta egyebek mellett a szavazati jog írni-olvasni tudáshoz kötését és a képviselők visszahívhatóságát. Az ellenzéki politikus az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottság előtt azt mondta, céljuk az országgyűlési választási rendszer arányosabb átétele, ami a Tisza választási programjaiban is szerepelt.
20: Azt mondani, hogy ezt még úgymond leltárba sem kell venni, ezzel nincs feladata az országgyűlésnek, az egy nyílt beismerése lenne tulajdonképpen annak, hogy ki akarnak farolni a választási ígéretükből, mert megtetszett önöknek a Fidesz rendszere, és inkább csak beleülnének.
7: Kormányzati segítséget várnak az önkormányzatokhoz aszbesztet tartalmazó osztrák kőzuzalék ügyében, mondta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
8: Hanusi Péter Szombathelyen, ahol kihelyezett ülést tartott az Országgyűlés élő környezetét bizottsága hangsúlyozta, a csaknem 200 település számára súlyos kihívást jelentő helyzetben hatékony és gyors segítségre lenne szükségük.
21: Arra várnánk elsősorban polgármesterek segítséget, hogy mondják már meg nekünk, hogy mit csinálunk. Melyek azok a helyes eljárásrendek, amelyeknek az alkalmazásával meg tudjuk oldani azt a problémát, hogy igenis lehetnek életveszélyes helyzetek ebből a szituációban adóban.
7: A GMO-mentes mezőgazdaság mellett kormányzati kiállást szorgalmaz a Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége.
8: A civil szervezetek azután adtak ki közös nyilatkozatot, hogy az Európai Parlament tegnap elfogadta az új génkezelési technikákkal előállított növények szabályozásának enyhítését. A tiltakozók szerint az uniós rendelet gyengíti a nyomon követési követelményeket, ezért azt kérik a kormánytól, hogy más tagállamokkal összefogva forduljon az Európai Unió bíróságához a rendelet megsemmisítése érdekében.
7: Szombaton valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni az előrejelzések szerint, ugyanis a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő valószínű, mondta az országos tiszti főorvos.
8: Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy meleg egészségügyi kockázatokat jelent. Fokozza például a kiszáradást, növeli a hőkimerülés kockázatát, valamint hozzájárulhat a szív- és érrendszeri, illetve bizonyos légúti betegségek tüneteinek erősödéséhez. Hozzátette, a hőség különösen az időseket, valamint az újszülötteket és a csecsemőket veszélyezteti.
0: A jó hír az, hogy ezek az egészségkárosodások, ezek a kockázatok jól megelőzhetők. Mit kell tennünk? A három legfontosabb dolog közül az egyik, hogy ígyunk többet, mint amikor nem ilyen meleg van. Ugye, ígyunk többet, vajon mit ígyunk? Ne cukrosítót, ne koffeintartalmú italokat, és ne alkoholtartalmú italokat, hanem vizet kell fogyasztani, annak érdekében, hogy ne száradjunk ki, és ajánljuk fel a pohár vizet a gyerekeknek, időseknek, azoknak is, akik lehet, hogy nem isznak eleget. Nem mindenki érzi a szomjúságot. Gyermekek, idősek gyakran nem érzik a szomjúságot, csak a rosszul létet már. Következő nagyon fontos dolog, hogyha valaki rosszul lét tüneteit érzékeli magán, például heves szívdobogás, szédülés, émelygés, a hőmérséklet, a bőrhőmérséklete magasabb lesz, olyan, mintha lázas lenne, lehet ájulás, lehetnek görcsök, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, és orvost kell hívni, mentőt kell hívni, annak érdekében, hogy ellátást kapjon az illető. Ez a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ne menjünk ki a napra, illetve a legmagasabb nappali hőmérséklet során, lehetőség szerint ne tartózkodjunk kint, 11 és 16 óra körül, lehetőség szerint maradjunk árnyékban, esetleg olyan helyen, ahol hűtési lehetőség van, tehát hűtött helyiségekben.
7: Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
8: Mukics Dániel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy sokan jellemzően csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már leterheltebbek. Emiatt javasolt az ellenőrzést már nyáron elvégeztetni. Hangsúlyozta, a társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élőknek azonban online kell időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre.
7: Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonatügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását.
8: Váci Viktor, a MÁV szóvivője a Krónikának elmondta, a 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. Közölte, a vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt.
2: 15 óra után megindulhatott a forgalom a 60 Szolnok, illetve a Szolnok-Vámos-György vonalon, így a Budapest-Újszász Szolnok vonalon utazóknak kell pótlóbuszos átszállásra számítaniuk. Az E60-as vonatok csak a keleti pályaudvar és Tápió Györgye között közlekednek, Tápió Györgye és Újszász között pótlóbuszokra kell átszállni. Az esti éjszakai órákban még továbbra is korlátozásokra kell számítani a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon, ezért kérjük utasainkat, hogy utazás előtt tájékozódjanak a MÁV Inform felületein.
7: Magyarországon fogták el azt a szlovákiai férfit, aki a gyanú szerint hazájában több pénzkiadó automatát is felrobbantott, hogy megszerezze a benne lévő bankjegyeket. A pozsonyi hatóságok már korábban azonosították, de elfogni nem tudták. A férfire a BRFK, a Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ egy ferencvárosi mélygarázsban csapott le. Víg András információi.
22: Több bankautomatát is felrobbantott egy férfi Szlovákiában idén májusban. Hatalmas pusztítást végzett, a kár több esetben nagyobb volt, mint a zsákmányolt pénz értéke. Legutolsó akciója után Magyarországra jött, és itt próbált elrejtőzni a hatóságok elől. Az ellene kiadott nemzetközi elfogató parancs alapján a BRFK nyomozói felderítették a tartózkodási helyét, egy 9. kerületi lakást, majd akciót szerveztek az elfogására. Mondja Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
23: A fővárosi nyomozók a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének segítségével június 12-én fogták el a férfit. Elfogását követően kutatást tartottak nála, ahol több tárgyi bizonyítási eszközt, többek között időzítő berendezést is lefoglaltak. Elfogását követően előállították és őrizetbe is vették.
22: A 28 éves szlovák állampolgár ellen hazájában rongálás, minősített lopás, robbanóanyaggal visszaélés, valamint közveszély okozás miatt indulhat büntetőeljárás.
12: Ezt a bűncselekményt a hazai és a szlovák jog is 8 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A fővárosi főügyészség indítványa alapján a bíróság a férfit letartóztatásba helyezte, és döntött arról, hogy át kell adni az őt köröző szlovák hatóságoknak.
22: Mondja Raff Ferenc, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivője. Sajtóértesülések szerint a férfinek a Szlovákiában rendőrként dolgozó barátnője segített tisztára mosni az ATM-ekből szerzett pénzt. Őt a múlt héten vették őrizetbe.
7: Bocsánatot kért az anglikán egyház, amiért korábban rendszeresen elvették édesanyjuktól és örökbeadták a házasságon kívül született gyermekeket. Londonból Tótvarit hallják.
1: A bocsánatkérés Sarah Malalitól, Canterbury érsekétől érkezett. Ő egyébként az intézmény történetében az első nő, akit erre a posztra megválasztottak. Az anglikán világegyház legfőbb vallási méltósága hivatalos nyilatkozatában úgy fogalmazott: az egyház megköveti az érintetteket az okozott fájdalomért, a megrázkódtatásért és a rájuk sütött szégyenbélyegért. Önöknek semmi okuk a szégyenre, az egyház viszont mélységesen szégyelli magát mindazért, ami a keresztény közösségek tagjaival történt, fogalmaz az érsek állásfoglalásában. Az ügyben elvégzett vizsgálat kiderítette, hogy 1949 és 1976 közt a Szigetországban több tízezer házasságon kívül született gyermeket vettek el és adtak örökbe édesanyjuk akarata ellenére és beleegyezése nélkül.
3: Autós percek.
8: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autót északi szektorán, a Megyeri híd után az M3-as felé vezető oldalon. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé a Fácános pihenőhely után, a 38-as kilométernél fokozott figyelemmel közlekedjenek. Baleset történt a 441-es főúton Nagykőrös térségében, a 14-es kilométernél a forgalmat megállították. A magyar-ukrán határszakaszon a 491-es főúton a Tiszabecsi területnél műszaki hiba miatt lezárták a határállomást, a ki- és a belépési szünettel.
7: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton a Batthyány tér vonalában. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Baleset miatt lezárták a 18. kerületben a Halomi utat a Tarkő utcánál. A 182-es és a 282-e autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Halomi út és a Dalmadi Győző utca közötti megállókat. Erős a forgalom a Hungária körúton, a Kerepesi útnál és a Tököli útnál, a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, valamint az Üllői úton a Kálvin tér és a Nagyvárad tér között. Szép Csilla, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
24: Jó napot kívánok! Éjjelre kiderül az ég. Holnap túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés fátyolfelhővel. Napközben északkeleten néha zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadékút. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban általában 12-19 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet. Péntek délután általában 30-34 fok várható. Bálmártom, Hungaromet.
7: Kedves hallgatóink, az Esti Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert nevében is köszöni a figyelmüket a két műsorvezető, Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra.
25: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
26: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
8: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester. Sikeresen áthaladt a Hormózi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. Három ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légi csapásaiban. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol záporok kialakulhatnak. Északa 12 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
26: Műsorajánlat. Kalendárium.
3: Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióval, stúdió vendégünk az este műsorvezetője Deák Dóra és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője Jenei Gabriella. Óbudai világzenei hét a Kobuci kertben és a Múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai.
26: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Illatfelhő 1790-ből, vagyis látványsütés régi idők receptjeiből Sopronban. Japán teakóstolás Budapesten, valamint török fürdőkultúra a 17. századi Egerben. A múzeumok éjszakáján a Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk riportokkal, helyszíni kapcsolásokkal várjuk Önöket országszerte. Deák Dóra vagyok, tartsanak velem!
26: Múzeumok éjszakája 2026, szombaton este 8 óra után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Bereki Anikóval.
9: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. A gyermekes családokra, a gyerekekre nagyon odafigyelnek Kovászna megyében. Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke nyilatkozott az elért eredményeikről és terveikről. Változatlanul igen népszerű a Nemzeti Művelődési Intézet, a Szakkör elnevezésű programja. A Kárpát-medencében 2500 csoportban több mint 12 000 résztvevő kézműveskedik. Most következzenek a részletek. A gyermek a jövő záloga, hangoztatjuk gyakran. A jövőt azonban legtöbbször nekünk, szülőknek, hivatalnokoknak, tisztségviselőknek kell megteremtenünk. Három széken több csomagot is kidolgoztak, hogy nekik könnyebb legyen akár az iskolakezdés, akár a többlet tanulás. A részletekről Verese Mese Gyöngyvér, Tamás Sándort, Kovászna megye tanácsának elnökét kérdezte.
10: Ön azt nyilatkozta nemrég, hogy minden gyerek megérdemli, hogy jól felszerelt, korszerű iskolába járhasson, és ugyanakkor meglegyen az az eszköz is, amellyel eljut az iskolába. Ennek érdekében Kovászna megye tanácsa nagyon sok mindent tett az utóbbi időben.
11: Én egy kicsit messzébbről kezdeném ezt a kérdést, hiszen itt Háromszéken azt gondoljuk, hogy a jövő generációjának kell a jelenlegiek dolgozzanak, hiszen utat, hidat, kórházat építünk, csak mindig az a nagy kérdés, hogy kinek építjük ezeket az infrastruktúrális beruházásokat, amelyek elsősorban törvény adta a kötelezettségeink, és amelyet minden önkormányzat dolgozik. Ennek a háttere pedig az, hogy megvizsgáljuk azt a lehetőséget, hogy a jövő generációjának mit tudunk ajánlani, hogy ne csak fizikai értelembe vett vasbeton, híd, üveg és nikkelből legyen valami, hanem annak legyen lelke, legyen tartalmi része. Azt is tapasztaltuk, hogy különösen a COVID-járvány után egyre több olyan fiatal szülő költözik haza, akár Magyarországról, de főleg a nyugat-európai országokból, akiknek a gyerekei elérték az iskoláskort. És pontosan tudjuk azt is azért, mert bizonytalanná vált Nyugat-Európában az élet, a közbiztonság meglazult, és idehaza pedig időközben, az elmúlt 10-15 évben nagyon sokat fejlesztettük Székelyföldet, Székelyföld településeit, nem csak arculatában, hanem azokban az alapvető feltételekben, amely egy normális családi élethez szükséges.
10: Egyébként tudják számszerűsíteni is azt már, hogy hányan költöztek vissza, volt-e ez irányban bármilyen felmérés?
11: Konkrét felmérés nincs, viszont indult karácsonykor, a múlt év karácsonyakor egy hazavárunk program, és azt tapasztaljuk, hogy egyre többen érdeklődnek, és nyilván kis közösség lévén egyre több olyan ismerős is van, akik hazaköltöztek. Elsősorban a gyerek jövőjét féltő fiatal családok részéről tapasztaljuk ezt. És az elmúlt 10-15 évben pedig, most legyünk őszinték, tehát a megyei és országút rendszer rengeteget fejlődött, kis településeken is ivóvíz csatornahálózatot sikerült kiépíteni, és egyéb olyan infrastruktúrális beruházást is végigvittünk, amelyek arról szólnak, hogy Háromszék egy diákbarát, gyerekbarát megye. Ebbe beletartozik akár Európai Uniós programból, akár román kormányprogramból, akár helyi erőforrásból különböző programok, de hogyha ezt összességében, egységben látjuk, akkor az azért történik, hogy különösen a vidéken élő gyerekek, fiatalok, tanulók számára ne csak az iskolai életet, hanem az iskolán kívüli szórakozási lehetőségeket vagy fejlődési lehetőségeket is tudjuk biztosítani.
10: Mennyire sínylik meg ezek a programok vagy fejlesztések, például most a romániai gazdasági helyzet?
11: Székelyföldön is berúgta az ajtót a válság, ez kétségtelen, viszont, mint ahogy említettem, jó része Európai Uniós program, amelyet nem sínylik meg, bár az arányok mindig változnak, hiszen romlik folyamatosan a lej vásárló értéke, és többet kell hozzátegyünk, de hát két olyan komoly programot indítottunk és futtattunk le, amely iskolabuszok beszerzését jelenti. Itt összesen 36 elektromos iskolabusz sikerült vásárolni a megyei önkormányzatnak, a helyi önkormányzatoknak átadtuk, és ez az iskolások érdekét fogja szolgálni. De ugyanakkor egy másik nagy Európai Uniós program keretén belül több mint 550 tantermet szereltünk fel különböző vidéki iskolákban, és ezzel párhuzamosan pedig helyi erőforrásból kisebb-nagyobb beruházásokat, felújításokat, javításokat végzünk óvodákban és iskolákban. Tehát ezek a programok igaz, hogy szeletekből állnak, de hogyha összességében látjuk, akkor nagyon komoly infrastrukturális és tanfelszerelés jelentő beruházások, amelyek könnyebbé teszik az oktatást. Nyilván ide kell a lélek is. Kellenek a tanárok, kellenek a diákok, kellenek a szülők, akik mind együttműködnek ebben a fejlesztési kérdésben. Ez az egyik csomag, amely a gyerekbarát Háromszéket jelenti. A másik ilyen jellegű csomag az iskolatáska program. 12 évvel ezelőtt indítottuk, és évente 2200-2300 Háromszéken iskolát kezdő, nulladik osztályban járó diáknak nem csak egy iskolatáskát adunk ajándékban, hanem egy felszerelt iskolatáskát. Tele van mindenféle ceruzával, füzettel, toltartóval, és egy szendvicses dobozzal is. Egyébként felmérést is végzünk minden évben, és egyértelmű pozitív visszajelzés van, és azon belül pedig a szendvicses doboz viszi a pálmát. Tehát ezek olyan apró dolgok, amelyek könnyebbé teszik akár a családok életét, kiadását, egy másrészt pedig nyilván a diákok iskolakezdését is segíti. Ilyen jellegű program, hogy pénzjutalmat tudunk adni egy megfelelő jogszabály értelmében azoknak a gyerekeknek, akik a megyei tantárgyverseny keretén belül első helyezést értek el. Ez azért rendkívül fontos, mert azokat a diákokat emeljük ki és jutalmazzuk konkrétan pénzzel, akik többet dolgoznak. Mert a megyei tantárgyversenyen való részvétel nem egy kötelező iskolai tevékenység, hanem neki többlet munkát kell vállalnia, a szabad idejéből kell többet felkészülnie, hétvégeken kell mennie versenyre, és akik ez első helyet elérik, azoknak konkrét pénzjutalmat adunk, sőt nem csak a diákoknak, hanem az őket felkészítő tanároknak is. Ez azért lényeges, mert a diákok még innen-onnan kapnak ösztöndíjat, de Romániában a tanároknak a fizetésükön kívül nincsen semmilyen más típusú juttatás, elismerés a többletmunkáért, és ezt Háromszéken kipróbáltuk, és működik, és ezt továbbra is fogjuk egészen biztosan vinni.
9: Tamás Sándorral, Kovászna megye tanácsának elnökével Veres Emese Gyöngyvér beszélgetett. Itt a Határok nélkül. A továbbiakban is foglalkozzunk a gyermekekkel. Kárpátalján is azt mondják, hogy a gyermek a szemünk fénye és a jövőnk záloga. Ennek jegyében szervezte meg ismét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az év egyik legnagyobb tömegrendezvényét, a Tiszacsomai Gyermeknapot. Az Árpád vezér látogatóközpontban és honfoglalási emlékparkban játék, móka, tartalmas együttlét várta a gyermekeket és felnőtteket egyaránt az egyesület legnagyobb rendezvényén. Részletek Iváncsik Attilától.
13: Azért jó, mert ma a gyereknap van, meg azért, mert itt nagyon sok játék van.
14: Mondja Homoki Hermina, aki Ugocsából érkezett a nagycsaládosok gyermeknapjára.
13: Ki kellett választani egy kockát, utána azt a papírt meg kellett csinálni kockákba, és utána ide kellett jönni, és egy labdát be kellett dobni, egy piros labdát, amit hoztam, az a piros szín volt, be kellett dobni egy piros, legalább egyet egy piros ilyen zacskóba, kellett menni csíkosan, és bele kellett tenni abba, és a végéig kellett futni.
14: Kota István szintén elhozta a családját a gyermeknapra.
15: Örülök, hogy van ilyen, elsősorban azért, mert nagy családosként nem sok idő jut kimozdulásra, és háború miatt nagyon kevés az ember, kevés a közösség, kevés a közösség ápolási lehetőség, és úgy gondolom, hogy ha egyében 10 ilyen program lenne, akkor mind a 10 programon tele lenne nagy családosokkal és fiatalokkal, és azt látom, hogy kell a gyerekeknek is ez a feltöltődés egy kicsit kirázni őket a mindennapokból, igazából arra figyelmeztetni őket, hogy vannak még rajtuk kívül is fiatalok, építhető a közösség. Örülök annak, hogy vannak még nagy családosok, akik itt tervezik a jövőt, akik itt maradnak, és példát mutatnak, hogy itt is lehet élni, itt is lehet közösséget építeni, ápolni, és igazából megmutatni a gyerekeknek, hogy ez a jövő, ez a haza, és igazából nekünk a gyerekek a jövő.
14: A Nagycsaládos Egyesület kiemelt célja, hogy tagcsaládjaik megmaradjanak Kárpátalján magyarként, ezért igyekeznek minél több együttlétet szervezni számukra és minőségi programokat. Tarpai József elnök.
16: Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megünnepeljük az ünnepeinket, és ilyen a gyereknap is, ilyen a házaspárok napja is, ilyen az édesanyák, az édesapák napja. A gyerekek azért a legfontosabb, mert ők a jövőnk. Tehát tulajdonképpen jó Istennek az ajándéka, és ők nem tehetnek arról valóban, hogy itt háború van, ők most gyerekek, tehát nekik nagyon fontos, hogy megkapják azt az élményt. Én nagyon hálás vagyok minden szervezetnek, aki ide eljött, egyházi, civil szervezet, cserkészet, máltai szeretett szolgálat, és még sorolhatnám, tehát akik családokkal foglalkoznak, gyerekekkel, akár mentálisan, akár csak játszanak. Mi magyarok vagyunk, és a gyerekek tényleg érezzék azt, mikor íjászkodnak, lovagolnak, bármit készítenek, faragnak, hogy igenis ők megbecsült tagjai a közösségnek, és talán az a legfontosabb üzenet, hogy minden gyerek számít, mindenki, és teljesen mindegy, hogy honnan érkezett, milyen családból.
14: A Rákóczi Szövetség régóta kapcsolatban áll és támogatja a Nagycsaládosok Egyesületét. Ez alkalommal is adományokkal érkeztek. Csáki Csongor elnök.
17: Ez az a szervezet, ami sok ezer embert összeköt, összefog. Szülőket, gyerekeket, nagyszülőket. Ez a gyermeknapi rendezvény is most mutatja, ez a juniális azt, hogy tömegeket tudnak összehozni, hasonló sorsú embereket, olyan embereket, akik mikor itt együtt vannak és összekapaszkodnak, akkor erőt kapnak egymástól. És ez a legfontosabb. És az, hogy mi egy budapesti központú civil szervezetként odafigyelünk a Nagycsaládosok Egyesületére, és én azt gondolom, ez erkölcsi kötelességünk, és megpróbálunk a magunk eszközeivel mi is egy picit mindig hozzá tenni valamit az ő életükhöz. Ezzel is azt üzenve feléjük, hogy nincsenek egyedül, hiszen a Rákóczi Szövetség mögött is egy nagy közösség áll, nagyon sok jó érzésű magyar ember, nagyon sok támogató. Magyar emberek között a szolidaritás, az összefogás itt nem messze a Nemzeti Összetartozás napjától is kézzelfogható, és én ezt az összefogást, ezt az egymásra való odafigyelést érzékelem itt ezen a rendezvényen is.
9: A gyerekek után most forduljunk a felnőttek felé. Az elmúlt években Kárpát-medence szerte ugrásszerűen megnőtt azoknak az egyesületeknek és alapítványoknak a száma, amelyek a különböző kézműves tevékenységeket népszerűsítik. Egyre többen járnak a civil intézmények által szervezett kézműves szakkörökre, ahol elsajátíthatják a népi kézműves foglalkozások csinyát-binyát. A Bihari Kézművesek Egyesülete csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéséhez, amely intézmény pontosan az ilyen tevékenységeket támogatja az egész Kárpát-medencében. Azért, hogy megkönnyítsék a helyi szervezetek munkáit, alapanyagot és oktató videókat biztosítanak azoknak, akik hasonló közösségépítő tevékenységet szerveznek. A szakköröket hagyományosan egy kiállítással koronázzák meg, ahol bemutatják, hogy abban az esztendőben milyen munkák születtek a különböző műhelyekben. Ionescu Nikolett összeállítása.
18: Milyen rendszerességgel tudnak találkozni? Tóth Beáta, népi iparművész, a Bihari Kézművesek Egyesületének elnöke.
19: Eredetileg ezeket a szakköröket úgy tervezték, hogy egy-két hetente találkozunk egy-egy alkalommal. Hogyha idejében elkezdjük a szakköröket, mert ősszel kapjuk meg az alapanyagot a programtól, akkor elég két hetente is találkozni ahhoz, hogy elkészüljenek a munkák. Ugyanis a program azt feltételezi, hogy 20 alkalommal találkozunk minimum. És ez alatt az idő alatt készítjük el ezeket a munkákat, mindegyik szakkör a saját témakörében.
18: Hány szakkört sikerült megalakítani?
19: 6 szakkör munkáiból sikerült a kiállítást összehozni. 2 egyesületnek, a Bihari Kézművesek Egyesülete és a Mánosz Pulkre Egyesület tagjai és segítői vettek részt benne.
18: A Bihari Kézművesek Egyesülete hány kézművest fog össze?
19: Egyre többen vagyunk. Azok, akik már valahol, valamilyen formában részt vettek képzéseinken, találkozóinkon, akkor az már úgy 30-on felül van a létszám. De még ennél jóval többen vannak, akik egyelőre még egyénileg dolgoznak, alkotnak.
18: A szakkörnek mi a célja? Ugye annak idején a pandémia hozta ezt létre. Most, hogy már nincsen semmilyen megszorítás, most milyen céllal működnek?
19: Már a legelején is nem csak a pandémia volt az, ami miatt elkezdték ezeket a programokat létrehozni, hanem nagyon nagy igény volt arra, hogy minőségi oktatófilmek jöjjenek létre, és azok készüljenek, azokból lehessen tanulni, bárkinek elérhető legyen, és ez a szakkörprogram ez tökéletes erre. Ugyanis első évben 6 technikával,

0: Ez többet ad annál, mint egy egyszerű fonó, mert képezhetjük magunkat, tanulhatunk, és azt aztán majd tovább tudjuk adni másoknak.
1: Ezek szerint fontos az önök számára az, hogy hiteles mintákat készítsenek és tanuljanak meg.
0: A szakkörprogramnak a fő célja a közösségépítés. Nem az a fő cél, hogy csak népi, hagyományos mesterségeket oktassanak, hanem közösségépítés. Ebbe ugye belefér egy modern technika is, de az, hogy a technikán belül, a kisfilmekben, ha egy hagyományos mesterséget tanítanak, akkor az biztos, hogy eredeti mintákkal történik, eredeti alapanyagok, történik, és a készítése is a hagyományos technika szerint folytatódik.
1: Mióta foglalkozik kézműveskedéssel, és milyen indítatásból kezdte el? Deme Szabó Csilla, pedagógus, fizikatanár.
2: Tehát ez a kézművesség szeretete, ez már családi hagyomány volt. Édesanyám gyémes középlokon született. Nálam a családban nagymamámról tudni kellett azt, hogy a leggyönyörűbb írásos tojásokat csinált a gyémes környékén. Na, ezt nem örököltem tőle. De édesanyám horgolt, kötött, neccelt, tehát a kézművességgel én már a családban gyerekkoromban megtanultam sok dolgot, aztán az iskolában továbbfejlesztettem, azután pedig volt egy ilyen periódus, amikor a munkahelyem, egyetem, stb. Az másfele vitt, akkor használtam az eddig elsajátított tudásomat, a kötést, tűgoblent vartam, tehát azért a kézművesség bennem maradt, és körülbelül egy olyan 8 éve, 9 éve kezdtem el komolyabban foglalkozni, megtanulni gyöngytechnikát, dekupást, süthető gyurmázást, nem ezzel lé, szóval innen most már ilyen mindenevő lettem.
1: Miért szán erre külön időt, hogy a már tudottak mellett még hozzá tegyen ezt-azt?
2: Nekem kell a kihívás mindig. Mindig az újdonság, tehát mindig valami újat kell tanulni, mert én nem tudok másképp létezni, hogyha valamit már nagyon tudok, aztán egy idő után rutinszerűvé válik, és akkor már nem szeretem, annyira nem fog meg. Ugyanakkor mindig, amikor egy új dolgot tanulok, akkor az agyamat tornáztatom tulajdonképpen, és ráadásul nekem ez kikapcsolódás. Tanárként, mikor hazajövök egy olyan 6 órás nap után, ami nekem minden áldott napom 6 órával van, sikas óra nélkül, minden nélkül, minden idegszálom az égnek áll, akkor az első dolgom az, hogy gyorsan megebédelek, és leülök, vagy gyöngyözök, vagy hímezek, vagy valamit csinálok, és utána 2 óra múlva már lehet velem szóba állni, mert addig az ideget nem akar ma családon levezetni. És akkor ez nekem a relaxálás, a kikapcsolódás.
1: A bihari kézművesek kiállítását is támogatták. Molnár György, a Nemzeti Művelődési Intézet partnerségi központ vezetője.
3: Ez egy szabadon választható és mindenki számára nyitott program. Ebben az évben már 28 féle népi kézműves, illetve nem népi kézműves tevékenység közül lehet választani azoknak, akik ezt közösségépítésre, közösségek megerősítésére, de egyáltalán a népi kézműves értékek átörökítésére kívánják felhasználni ezt a lehetőséget. A Nemzeti Művelődési Intézet 5. éve biztosítja ezekhez a tevékenységekhez, ezekhez a választható tevékenységekhez az alapanyagot díjmentesen, tehát minden egyes kézműves tevékenységet ehhez alapanyagot biztosítunk. Biztosítunk egy olyan videót, amely 20 részre bontja egy adott tematika mentén az adott kézműves tevékenységnek a végigvitelét 20 részen keresztül.
1: Gondolom azért van szükség a videóanyagra, hogy minél hitelesebb és autentikusabb formában tanulják meg az érdeklődők ezeket a munkákat.
3: Pontosan így van, hogy a nemezeléstől kezdve a gyöngyfűzésen át a veszőfonáson keresztül egészen mondjuk a makramé készítésig az adott tevékenység legjobb szakembereit kértük fel, hogy ezeket a videókat ők készítsék, vagy velük készüljenek el ezek a videók, tehát a legautentikusabb és a leghitelesebb szakemberektől, mesterektől származik ez a tudás, és ez kerül át a gyakorlatba a helyszínen. A Kárpát-medencében immár 5 év alatt 2500 ilyen csoport szerveződött, tehát több mint 12 000 honfitársunk a külhoni régiókban ebbe a programba bekapcsolódhatott, és így tehát ilyen nagyságrendet ért el ez a program. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ez egy össznemzeti, egy kulturális nemzetépítő programként működik 5. éve.
4: Bihar megyéből menjünk át Kolozsba. Kolozsvár önkormányzata idén is jelentős összeggel támogatja a magyar nyelvű civil szférát és a kulturális programokat. Idén is kiemelkedő szerephez jut a Kincses Kolozsvár Egyesület, amely a kolozsvári magyar napok megszervezésére mintegy 900 000 lejes rekordösszegű támogatást kapott. A további részletekről Olá Emesét, Kolozs

0: Vár alpolgármesterét Ferenc Ádám kérdezte.
1: A gazdasági megszorítások ellenére úgy döntöttünk, hogy ebben az évben nagyobb összeggel fogjuk finanszírozni a kolozsvári kulturális életet. Olyan rendezvényekről beszélünk, amelyek színvonalas, nemzetközi vagy belföldi rendezvénysorozattal kecsegtetik az ide látogatókat vagy a kolozsváriakat, és úgy éreztük, hogy pont a gazdasági megszorítások miatt szükséges az, hogy egy újabb impulzust adjunk a kulturális életnek. Öröm számunkra az, hogy mindegy 18.200.000 teljes keretösszegből a magyar civil szervezetek is részesültek. Hogyha csak a kolozsvári magyar napokra gondolok, rekordösszegű 900.000 teljes támogatást kaptak, de kiemelt finanszírozásban részesült az Interferenciák Nemzetközi Színházfesztivál, a Magyar Opera Napok, de gondoltunk kicsikre és nagyokra egyaránt, az Argumentum Nostrum Egyesületnek az anyunyári óvodáját támogattuk, a pontcsoportot, a hagyományőrző rendezvényeket, illetve a filmterén tevékenykedő civil szervezeteket egyaránt támogattunk. Természetesen a lista nem állít meg, de elég hosszú felsorolni minden civil szervezetet, akit sikerült idén támogatni.
2: Ugye a kolozsvári Magyar Napok minden évben egy kiemelt rendezvény, ami kiemelt támogatást is kap a Városháza részéről. Az idén 100.000 lejjel nagyobb összeget kaptak gyakorlatilag, mint a tavaly. Miért egy fontos rendezvény a Kolozsvárnak, inkluzíve a teljes kolozsvári közösségnek a kolozsvári Magyar Napok?
1: Aki valaha járt a kolozsvári Magyar Napok, akkor azt hiszem, hogy érzi és tudja, miért fontos ez a kolozsváriaknak és egész Erdélynek, hiszen minden év augusztusában Erdélyből, illetve Magyarországról is nagyon sokan hazajönnek azért, hogy részt vehessenek ezen a rendezvénysorozaton. Sokunknak egy nagyon kedves találkozási pont, és nagyon sok rendezvényben tudunk válogatni. Szerintem minden korosztály és kedvnek, hangulatnak megfelelően tud választani a már említett több száz programpontból.
2: Milyen a megítélése a magyar támogatásoknak, a magyar kulturális szektort érintő támogatásoknak a kolozsvári városházán belül? Mennyire nehéz alapvetően a városi tanácsban érvényesíteni egy ilyen támogatást?
1: Sajnos ez a politikai helyzettől is függ. A liberális RMDSZ koalíciónak köszönhetően évről évre nagyobb összeget tudunk elkülöníteni ezzel a céllal, de egyértelműen megváltozott a hangulat a városi tanácsban, mióta a szélső nacionalista AUR képviselői is részt vesznek a tanács munkálataiban, de egyelőre meg tudjuk vívni ezeket a csatákat, és ki tudjuk harcolni azt, ami a kolozsvári magyar közösségnek jogosan jár.
0: Kolozsvárról nézzünk át Marosvásárhelyre, ahol a városnapokat június utolsó hétvégéjén tartják annak emlékére, hogy Mátyás király 1482-ben kiadott kiváltságlevele alapján a városban évi 3 vásárt tarthattak, egyiket június végén. Az idei 4 napos rendezvény megszervezésében, a kulturális és szórakoztató programok összeállításában a városvezetés arra törekedett, hogy sokszínű, kiegyensúlyozott kínálatot nyújtson, és vonzó legyen nem csak a városlakók, hanem a turisták számára is. Fogalmaztak a programismertető sajtótájékoztatón a szervezők. Erdei Edit Zsuzsánna összeállításában Sós Zoltánt, Marosvásárhely polgármesterét halljuk elsőként.
3: A cél összekapcsolni a város jelenét a hagyománnyal, a múlttal, és hogy minden korosztály számára meglegyen a megfelelő program. Így a főtéri helyszínen lesznek a nagy koncertek, a vár területén lesznek a családos programok és kisebb jellegű koncertek, míg az NSZK utcában az ifjúsági programok, a színház téren pedig a borsétányt fogjuk az idén is megrendezni, ahol erdélyi borászatok mutatják be termékeiket.
4: A Marosvásárhelyi napokon találkoznak a város testvérvárosi küldöttségei. Honnan érkeznek delegációk?
3: Anyaországi városok Baja, Kecskemét, Zalaegerszeg és Debrecen fognak városi küldöttségeket küldeni az idei évben. Ezen kívül bejelentkezett Ungvár, testvérváros Szabadka, Strumiani, Bulgária, illetve egy előkészületben álló francia testvérváros Montigny.
4: Idén 30 éves a Marosvásárhely Zalaegerszeg testvérvárosi kapcsolat. Hogyan ünneplik meg ezt az évfordulót?
3: Elsősorban lesz egy nyilvános fogadás, ahol köszöntjük a testvérvárosokat, és itt kiemelt szerep fog jutni Zalaegerszegnek, de a városnapokon kívül több olyan közös kulturális program lesz az idén a két városban, amely ezt a jeles évfordulót hivatott kiemelni, úgy Zalaegerszegen, mint Marosvásárhelyen is. A MAZA baráti társaság, meg a ZAMA baráti társaság, ugye a Marosvásárhely Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Marosvásárhely baráti társaság foglalkozik ezeknek a megszervezésével, és az év folyamán még többször visszatérünk rá. A városnapokon ennek lesz egy kiemelt mozzanata, ahol külön köszöntjük Zalaegerszeget, és örvendünk, hogy ez egy ilyen tartalmas és hosszú távú baráti kapcsolata két város között.
4: A Marosvásárhelyi napok egyik eseménye a díszpolgári címek átadása. Hány polgárt tüntet ki díszpolgári címmel a város idén?
3: A nevek kapcsán, mivel erre még a bizottság nem adott hivatalos áldást, én nem szeretnék most elejébe menni, de három díszpolgári cím lesz odaítélve, és egy posztmortem, ezt mindenképpen elmondhatom, hiszen biztos nem lesz senkinek ennek kapcsán gondja. Kincses Elődről van szó, aki Marosvásárhely egyik meghatározó politikusa, ügyvédje, jogásza, mondhatni lelkiismerete volt sokáig a város hangulatának, közvéleményének és politikai életének. Nem utolsó sorban a fiatalabb generáció nem emlékszik rá, de annak idején a diktatúrában, amikor ugye ez egy komoly kihívás volt, a Tőkés László perben ő volt a védő ügyvéd, és hát ugye ez meg is határozta egész életét, hiszen egy olyan áldatlan szerepet vállalt fel abban a Ceausescu-féle diktatúrában, amit akkor nem sokan vállaltak, és ez külön megmutatja az emberi minőséget.
4: Nagy Botond a Marosvásárhelyi Kulturális Központ igazgatója, a Marosvásárhelyi Napok egyik szervezője. Itt a vár az egyik központi helyszíne a városnapoknak. Milyen rendezvényekkel várják június utolsó hétvégéjén a helyi polgárokat és az ide látogatókat?
5: Megtiszteltetés számunkra, hogy mi lehetünk a 29. Marosvásárhelyi Napok egyik házigazdái, és büszkekedni is szeretnénk, hogy már idén több mint 86 eseménynek adtunk otthont, és a Marosvásárhelyi Napok lesz a 87. úgymond, és itt nagyon sok családi programmal készülünk itt a Marosvásárhelyi Várban, ugyanakkor helyi zenekarok is fel fognak lépni.
4: A programot ismertetve úgy tűnik, hogy a népzene, a néptánc talán visszaszorult az idei rendezvényen. Így van-e?
5: Annyira nem beszéltünk róla, de helyi néptánc programokkal is készülünk itt a Marosvásárhelyi Várban, tehát ez nem maradt ki, és többek között a filharmonika is itt lesz a néptánc mellett, tehát készültünk a, úgymond az idősebb korosztálynak is programokkal, és nagyon fontos nekünk az is, hogy a turisták ide látogassanak a városnapokra is, mivel ez egy nagyon fontos esemény a város életében.
0: Kedves hallgatóink, a Határok Nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok Nélkül.
6: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
7: Először képviseli EU csúcson hazánkat Magyar Péter, mint miniszterelnök, és 2010 óta először fordul elő az, hogy Orbán Viktor nem miniszterelnökként van kint Brüsszelben egy EU csúcs idején, hiszen az Európai Parlament a harmadik legnagyobb frakciója, a Patrióták Európáért párcsalád, és egyeztetést tartott a volt magyar miniszterelnök részvételével. Arra kérdésre, hogy mindez visszatérést jelenthet-e Orbán Viktor számára a nagy politikába, és hogy mit fogunk látni Magyar Péter részéről szintén a nagy politikában, Kiszeri Zoltánnal, a Századék politikai elemzési igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
8: Jó napot kívánok!
7: Hát ez egy nagyon fontos dátum a tekintetben, hogy az új magyar miniszterelnök először, és ebben a titulusban Orbán Viktor szintén először vesz részt EU csúcson, és akkor kezdjük ezzel, hogy Orbán Viktornak mi is ez az új titulusa, hogyha most megnézzük, hogy részt vett a Patrióták gyűlésén.
8: Igen, hát Orbán Viktor a Patrióták Európáért pártcsalád egyik alapítója, hárman alapították a 24-es európai választás után pont Bécsben. Egyébként Herbert Kickl az osztrák szabadságpárt elnöke, Andrej Babiš az ANO párt elnöke, most cseh miniszterelnök, és Orbán Viktor a Fidesz elnökeként, hogy ez a pártcsalád valóban nagyon sikeres, a harmadik legerősebb az Európai Néppárt után, ahol a Tisza párt, tagpárt, a második legerősebb az Európai Szocialisták és Demokraták pártja, hát ott még a Demokratikus Koalíció két képviselője van jelen, tehát ők ugye ott képviselők, de a patrióták is tartottak egy egyeztetést, most Andrej Babiš képviseli a patriótákat miniszterelnökként, a Matteo Salvini Olaszországban miniszterelnök helyettes, de hát ő nem képviseli Olaszországot, Giorgia Meloni képviseli. Tehát igazából egy egyeztetést tartottak, hogy Andrej Babiš, mint a pártcsalád hivatalban lévő miniszterelnöke mit képviseljen, és Orbán Viktor Brüsszelben tartózkodott, a sajtótájékoztatóján el is mondta, hogy mik azok a pontok, amiben meg tudtak egyezni, és nagyon fontos kérdések egyébként, hiszen az Unió beszeretné vezetni a lakossági karbonadót is, ezt ETS2-nek hívják, ugye hát, hogy mondják így finoman, tehát, hogy ugye mondják, hogy az emberek cseréljék le a benzines, dízeles autóikat, hogy cseréljék le a gázfűtést, és azt nem mondhatják nekik, hogy ez tilos, de úgy meg akarják drágítani, hogy az emberek maguktól döntsenek úgy, hogy átváltanak. Például ugye van ilyen döntés, hogyha életbe lép ez a lakossági karbonadó, akkor most ezen vitatkoznak egyébként, hogy mekkora legyen ez tonnánként, és akkor ez literenként mondjuk most 20-30 vagy 50 centtel drágítsa el az üzemanyagot, a foszilis üzemanyagot, vagy a gázfűtésnél is mondjuk köbméterenként egy 10 eurócentes vagy 15 eurócentes drágulást hozna. Ez is akkor már nem érné meg idővel foszilis energiával fűteni, és így vezetnék ki ezzel a mesterséges árdrágítással a foszilis energiát. Igen, ám csak ugye ez drága, és a lakosságnak kéne ezt megfizetni, a szolgáltatások árába ez beépülne, és például a patrióták ezt szóvá teszik, a német CDU-s kormány is szóvá teszi, és egyébként Giorgia Meloni, aki egy másik európai pártcsaládhoz tartozik, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjához, de ők is szóvá tették, hogy hát ez a karbonadó rendszer, ez a zöld átállás, ez ideológia vezérelt, és annyira megdrágítja az európai ipar energiaköltségét, a költségeit, hogy még versenyképtelenebb lesz, mert Kínában, az USA-ban van elérhető energia, ezek az országok rendelkeznek nagy mennyiségben megfizethető energiával, egyébként meglepetés, mert a kínaiak egyre nagyobb arányban megújuló energiával működtetik a gazdaságukat, az USA foszilis energiával, de olcsóbb, és ugye ezt is, tehát Babiš például ezt fogja szóvá tenni, és ebben meg tudtak egyezni a patrióta vezetők, hogy ez egy olyan téma, amiben érdemes alternatívát felmutatni az Európai Bizottsághoz képest.
7: Mert csak azért is érdekes az, hogyha a német kancellár például felszólal, hiszen annak eredményét már kézzelfoghatóan látjuk, hogy Németországban a méregzöldítés mit eredményezett. De hát pont ennek az ellenkezője lenne a cél már, ami az Európai Unió versenyképességét illeti, hogy ezt nem további mélységbe kéne vinni, hanem inkább fel kellene emelni. De hogyha megnézzük Orbán Viktor szerepét ebben, hogy, és nem véletlen kérdeztem így, hogy milyen titulusban van kint, mint a patrióta pártcsaládnak az alapítója, de az is vitathatatlan, hogy 16 évig ő meghatározó arca volt az Európai Uniónak. És meghatározó arca lett 24-től a patrióták pártcsaládjának. Ugye már itt a választási vereség után is nagyon sokan mondták a háttérben, hogy Orbán Viktor annak ellenére, hogy elveszítette Magyarországon a választásokat, a világpolitikai szintérről nem biztos, hogy le fog lépni, sőt. Mi bontakozik ki ebből, hogy ugye a patriótákkal most folyamatosan egyeztet? Lesz ennek bármiféle hátránya a patriótákra, hiszen látjuk azt, hogy egy felfelé ívelő munka kezdődött el.
8: Tehát Orbán Viktornak mai napig hatása van, az ember megnézi a brüsszeli lapokat, vagy a világsajtót, ott tényleg ugye azt nézik, hogy oké, most Orbán Viktort leváltották a magyarok, de mégis kiveszi át ezeket a szerepeket, hogy egy ember veszi át ezt a szerepet, vagy nem. Például most 4 új miniszterelnök lesz összesen ezen a csúcson, hiszen az előző csúcshoz képest 4 kormány élén történt változás, és például Janes Janša, a szlovén miniszterelnök, aki Orbán Viktornak egy politikai szövetségese, bár nem a patrióta pártcsaládhoz tartozik az ő pártja, ő például az Izraelhez való jó viszonyt fogja képviselni az uniós csúcson szlovén miniszterelnökként. Ugye Orbán Viktor is jó viszonyt ápolt a kormánya is, és Magyarország is Izraellel, és például látjuk, hogy ahol nagy muszlim bevándorló tömeg van, Franciaországban, Spanyolországban, Belgiumban, ott például kritikusak Izraellel szemben szankciókat fogadnának el egyes izraeli kormánytagokkal szemben, vagy bojkotálnák a megszállt területeken készült termékeket, tehát vannak ilyen elképzelések Brüsszelben, és ezeket a németek, a hollandok, a csehek, a magyarok, és most már a szlovének is ellenezték. A Magyar Péternél itt meg kell látnunk, hogy milyen viszonyt fog Izrael kapcsán elfoglalni, de ez is egy olyan kérdés, amiben Orbán Viktor politikája folytatódik. Most nyilván az új magyar miniszterelnöknek is állást kell foglalni. De a migrációt is említhetnénk, ahol azt találgatják, hogy most már az többségi álláspont, amit Orbán Viktor képviselt, amit a magyar emberek jóvá hagytak több választáson, népszavazáson, nemzeti konzultáción, most már ez az európai többségi vélemény, és a migrációs paktum, ami most lépett hatályba, anakronisztikumnak tűnik, de sajnos ez hatályba lépett most június 12-én. A Magyarországnak is teljesítenie kéne ezeket a követeléseket. Hát Magyar Péter itt próbál ellenállni, de azt látjuk, hogy a dán kormány vagy a lengyel kormány ugyanilyen kritikus, érdekes, dán szociáldemokrata kormány, és ugyanolyan kritikus ezzel a szétosztási kvótával szemben. Tehát itt Magyar Péternek a dánokkal, a lengyelekkel és másokkal kéne egy szövetséget alkotnia. Tehát azt látjuk, hogy azok a témák, amiket Orbán Viktor egy személyben képviselt, a magyar emberek többségének a támogatása, és ez a többség ez nem változott meg. Szerintem a tiszások többsége sem akar migránsokat, a tiszások többsége sem akar pénzt vagy fegyvert küldeni Ukrajnába, és Magyar Péternek ehhez kell továbbra is kötni a politikáját, hiszen ha szembe menne a magyar társadalom többségének a véleményével, ami nem változott meg a választás eredményétől függetlenül a legfontosabb kérdésekben, akkor bizony hamarabb veszíteni el a népszerűségét, ezért is kíváncsiak a brüsszeli politikusok, vagy a többi kormányfő, hogy Magyar Péter milyen állás foglal lenni. Azt gondolom, hogy ilyen ad-hoc szövetségek lesznek, ugye beszéltünk róla, hogy Izrael kérdésében ezekkel az országokkal, az energia, vagy a bevándorlás kérdésében meg más országokkal fog talán egy platformra kerülni.
7: Azért nagyon jó, hogy mondta, hogy a migráció kapcsán már más miniszterelnök is mer olyan hangot megütni, amit nagyon sokáig csak Orbán Viktor mert a migrációval szemben az Európai Unióban. Ez azért nagyon fontos, mert itt a következő égető válság, ami hasonló katasztrófához vezethet, mint a migráció elhibázott lépései, mégpedig az Ukrajna akár gyorsított csatlakozása is. Hiszen ennek a küszöbén is ott állnak, és az uniós csúcsban ez is téma. A migráció kapcsán már bebizonyosodott az, hogy Orbán Viktornak igaza volt minden egyes pontban. De ő Ukrajna csatlakozása kapcsán is azokat a bizonyos vörös felkiáltó jeleket nagyon sok téma mellé oda tette. Ukrajna kapcsán mi körvonalazódik? Ki az, aki tovább fogja tudni vinni? Hát mondhatjuk úgy, hogy az Orbán-féle ellenállást, ami valljuk be, hogy nagyon sok tagállamnak kényelmes volt. Be lehetett bújni a miniszterelnöknek a háta mögé, aki a mögötte lévő 16 év tapasztalatával azért nagyon sok mindent nagyon keményen kimert mondani.
8: Igen, ugye amíg Angela Merkel volt a német kancellár, addig ez egy nagyon bejáratott politikai üzem volt, ugyanis Orbán Viktor képviselte az egyik álláspontot, akár a migráció kapcsán, akár a szankciók kapcsán, és Jean-Claude Juncker korábbi bizottság elnök képviselte a másik álláspontot. És ugye a két pólus köré csoportosultak az európai kormányok, hát Orbán Viktornak a folyosón nagyon sok támogatója volt, ezt Szijjártó Péter is elmondta, hogy a folyosón milyen sokan biztatták, hogy nehogy feladja az álláspontját. A teremben már kevesebben voltak, akik ilyen bátrak lettek volna, de Angela Merkel ezt nagyon jól ki tudta használni, amíg ő volt a kancellár 2021-ig, hogy a két álláspont között ő tudott közvetíteni, mint a legnagyobb tagország, a legnagyobb befizető kormányfője. És ez egy nagyon jó taktika volt arra is, hogy így tudták tompítani például a brüsszeli bizottság javaslatait, mondván, hogy Orbán Viktor és más kormányfők ezt nem támogatják, az európai emberek ezt meg ezt a kérdést nem támogatják, és akkor így a bizottság kért hármat, ugye jött egy tárgyalás, abból lett kettő vagy egy, de lényeg az, hogy az integráció előre ment, de Orbán Viktor ezzel a kiállásával tudta tompítani a rossz brüsszeli javaslatoknak az élét. Na hát ez most már nincsen. És igazából azzal, hogy most már nem Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, láttuk, hogy például például bizonyos kérdésekben másoknak kell konfrontálódni, amikor Giorgia Meloni lépett fel például az energiaárakkal szemben, vagy beszéltünk róla, hogy a cseh miniszterelnök is az uniós energiapolitika árképzés ellen felszólal, a dánok most a migrációban kell, hogy hangosabban hallassák a hangjukat, mert különben ugye hozzájuk is betelepítenek olyan embereket, akiket ők nem akarnak. Tehát ez most egy nyíltabb vita lett, mert valóban Orbán Viktor, hogy most már nincsen ott, nem tudja ezt a pozíciót felvállalni. Hát meglátjuk, hogy Magyar Péter mit fog felvállalni, az Európai Néppárt politikusa. Ugye az Európai Néppárt politikáját a németek határozzák meg, és Ursula von der Leyen, Manfred Weber Brüsszelben. Tehát neki ebben a koordinátorrendszerben kell most új első bálos miniszterelnökként szerepelnie, hiszen a magyar emberek többségének a véleménye sok kérdésben nem változott, erről beszéltünk, viszont az elvárások Brüsszelben meg ott vannak, hogy Magyarország is teljesítse a migrációs paktumot, engedje be a gender politikát, tehát amiket a brüsszeli bizottság az éves országspecifikus ajánlásaiban megfogalmazott, a rezsicsökkentés kivezetését, ugye ezeket teljesítenie kéne, és Ukrajna kapcsán ugye született egy kvázi kompromisszum, hogy az ukránok engedtek valamit, na persze nem annyit, mint amint az ukrán egyébként liberális alkotmány, vagy a szintén ukrán, még a liberálisabb korszakban elfogadott kisebbségi törvény garantálna, azért tettek egy engedményt az ukránok is, egy kicsike engedményt, hogy ahol 10%-nál magasabb a magyarok aránya a helyben, ott az iskolában vagy a közintézményekben használhatják a magyar nyelvet, de ez nem az egész kárpátaljai régióra vonatkozik, vagy mondjuk ez nem egy olyan garancia, amit talán kőbevésnek, tehát ez egy gesztus Magyarország felé, ezt megtették az ukránok, de hát ugye Magyar Péter meg azt mondta, hogy rendben, akkor elindulhat a csatlakozási tárgyalás. Egyébként ez az Európai Néppárt egyik elvárása volt, mert Manfred Weber és Ursula von der Leyen három dolgot kér a néppárti politikusoktól: támogassák Ukrajnát, a háborút, támogassák az európai integrációt, a mélyítést, az európai birodalomépítést, és harmadik, hogy támogassák a jogállamiságot, ami egyébként pont most egy érdekes új dimenziót kap, és áprilisban az Unió Bírósága úgy határozott, hogy elképzelhető a kettes cikkely olyan értelmezése is, ha egy ország megsérti a lisszaboni szerződés második cikkelyében foglalt általános európai értékeket, akkor a bizottság valamilyen újfajta eljárást indíthat, hiszen a hetes cikkely szerinti eljárás sem Lengyelországgal, sem Magyarországgal szemben nem volt eredményes, és most ezért egy új fajta eljáráson gondolkodnak, egy kettes cikkely szerinti eljárást, hogyha a franciák Marine Le Penéket választják, a lengyelek Kaczynszkijéket, az osztrákok Herbert Kikőléket, vagy Spanyolországban is recseg ropog a szocialista kormány, korruptak, fogy a többségük, ott is, hogyha a jobboldali patrióta fordulat lenne, akkor ezeket az országokat az új költségvetésben már a legelején tudják ilyen politikai okokkal úgy zsarolni, mint ahogy korábban Lengyelországot vagy Magyarországot. Tehát ez is egy téma a mostani csúcson, hogy az új költségvetéshez ezt a kondicionalitási eljárást is hozzá akarják társítani.
7: Az új költségvetés az nagyon fontos, mert Orbán Viktor, amikor Ukrajna volt a téma, nem csak a magyarok kisebbségi jogának megsértése miatt emelte föl a hangját Ukrajna csatlakozása ellen. Számos pont van még. Például ott van az Európai Unió mezőgazdaságának a helyzete. Itt van a versenyképesség. Hogyha megnézzük, Magyar Péter továbbra is egy kettős kommunikációt folytat, a magyar kisebbségek helyzetét azt úgy gondolja, hogy próbálta rendezni, de ez legalizálhatja-e azt, hogy innentől akkor jó döntés az, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz?
8: Hát ugye a csatlakozás egy külön téma. Talán ez most kicsit átalakult az előző időszakhoz képest. De nézzük az ukránokat, hogy a NATO-tagság az egyértelmű, hogy kizárt számukra. Ezt Donald Trump, amikor másodszorra elnök lett, megüzente Pete Hegseth hadügyminiszterrel, ugye ez a tavalyi NATO külügyminiszteri értekezlet volt, hogy NATO-tagság Ukrajna számára elképzelhetetlen. Ha az európaiak expedíciós hadsereget küldenek Ukrajnába, arra nem vonatkozik az NATO 5. cikkely szerinti garancia, illetve amerikai katonák nem vesznek részt ilyen akciókban. Tehát ez az ukránok számára NATO lezárult, maradt az Unió. Ezért csillantották fel, főként Kaja Kallas az ukránok előtt az unió csatlakozását. Miért harcolnak az ukrán katonák, miért szenvednek a civilek, miért vállalnak áldozatot? Hát ugye az alagút végén a fény, az uniós tagság. Most Merz kancellár lehűtötte a reményeket, ezért is ilyen bátor Magyar Péter, mert ha németek azt mondták, hogy 27. január 1-én nem léphet be Ukrajna, akkor Magyar Péter is, ugye ő következetesen azt mondja, hogy gyorsított tagságot nem támogatja, de már nincs is szó gyorsított tagságról. Először ugyanis a gazdag országokat akarják be, beengedni, úgy mint Norvégiát, Izlandot. Ugye van egy olyan törekvés, most látjuk, hogy Kanada és Mexikó is törekszik az unióval jó viszonyra, Donald Trump ellen keresnek új szövetségeseket, és hát ezek nem európai országok, hogy Izrael társult tagja az uniónak, amely szintén nem európai ország, de európai kultúrájú ország, úgy Kanada és Mexikó is keresi azokat a szorosabb együttműködési formákat az unióban, őket engednék előre, mert ezek gazdagabb országok. És hát vannak a felkészültebb országok, főként három nyugat-balkáni ország, akiket mindenképpen be akarnak engedni, három NATO országról van szó, nem túl nagy országok, ugye Montenegro és Észak-Macedónia kisebb lakosságszámú ország, Albánia, mint harmadik ország szintén ott van, és hát utána jönnek csak a keleti partnerség országai. Tehát ilyen szempontból a bővítésnél szerintem ezt a sorrendet fogják valamilyen módon támogatni. Előtte át kell alakítani az uniót, itt egy német-európa tervet láttunk, többségi szavazásra való áttérés, bizottság létszámának a csökkentése. Csak hát ugye van egy nagyon durva konfliktus, erről nem sokat beszélnek Magyarországon sem, Európában sem, hogy a német és a francia politika két irányba tart. Tehát a franciák még több hitelt vennének fel az unió terhére, az olaszok, déliek támogatják ezt a törekvést, a fukar északiak nem támogatják. Tehát az uniós költségvetésnél van is most egy, ott is van egy ilyen vita, hogy most maradjon ez a nagyjából 1000 milliárdos tétel a 7 évre, vagy megduplázzák-e és 2000 milliárd eurós legyen a költségvetés, főként a nettó befizető országok terhére, akik ezt nem szívesen vállalnák. Tehát itt is nagyon sok kérdés van, és hát ugye Magyarország nagyon érdekes, mert ugye például az agrártámogatásoknak, a kohéziós támogatásoknak mi egy haszonélvezői vagyunk, míg az északi országok ezt csökkentenék, és többet költenének kutatásra, hadseregre, vagy mondjuk a digitális technológiára. Tehát itt ilyen egymást metsző konfliktus vonalak vannak.
7: És az biztos, hogy a költségvetés megvitatása az nem lesz egy egyszerű feladat, de hogyha visszatérünk a migrációs paktumhoz, és visszatérünk ahhoz, hogy Magyar Péter milyen álláspontot képvisel ebben itthon, mint hogyha nem ezt láttuk volna az Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztatón, ahol maga a bizottság elnöke hozta föl ezt a témát. Azóta mondhatjuk-e azt, hogy érkezett a migrációs paktum kapcsán egyértelmű válasz a kormány részéről, hiszen az ellenzék azt szeretné, hogyha egyértelműen kinyilatkoztatnák, hogy a migrációs paktumot nem hajtják végre, amire Magyar Péter viszont válasza az, hogy a Fidesz is épített volna migrációs tábort, majd azért csak Pósfai kinyilatkoztatta azt, hogy ebben a formában nem hajtja végre a magyar kormány a migrációs paktumot. Nem. Mik állnak ezen mondatok mögött?
8: Hát ez is egy külön téma, egy óriási nagy komplexum. Hát igazából a migrációs paktumot 2024-ben többségi szavazással fogadták el, Magyarország és Lengyelország ellene szavazott, Orbán Viktor ezt nem támogatta, nem szavazta meg, sőt, az akkori lengyel kormánnyal az unió bíróságához fordult, mondván, hogy a bevándorlás az egy nemzetállami hatáskör, és ezt nem lehet többségi szavazással sem felülírni. Az unió bírósága nem adott igazat ennek a keresetnek, tehát ezért is léphetett életbe most június 12-én a migrációs paktum. Ugye, amiről szó van, ez a Vitnyédi befogadótábor, ez igazából kiderült, hogy ukrán háborús menekülteknek volt a befogadóközpontja, ez a része talán most üresen áll, a másik részéből pedig kollégiumot építettek, tehát igazából ennyit arról, amit Magyar Péter lobogtat, megpróbálta a döglött lovat áttolni a Fidesz térfelére, holott ugye most neki van feladata. Nézzük, hogy mi. A migrációs paktumból az a kötelezettség hárul Magyarországra ebből a többségi döntésből, hogy ebben az évben, amikor ez elindul, 30 ezer férőhelyet kell uniószerte létrehozni bevándorló migránsoknak, és ebből 7700-at Magyarországon. Ez évente megduplázódik, tehát egy felmenő rendszerben bővíteni kell ezeket a befogadó állomási helyeket, nekünk 7700-at kell, mint frontországnak. Tehát ez az egyik kötelezettség, amit ennek az új kormánynak teljesítenie kell, 7700 migráns számára befogadó állomás kell létrehozni, ezért lehet egy helyen, több helyen, régi laktanyák, régi munkásszállások, konténervárosok, de ezt létre kell hozni. Lehet, hogy kapunk egy vagy két év haladékot, de az unió ezt elvárja. A második a határeljárás. Ugye emiatt van például napi 1 millió eurós büntetés. Eddig a Fidesz kormány nem engedte be az emberek, a migránsokat, nem lehetett a határon menedékkérelmet beadni, a belgrádi nagykövetségen lehetett ezt. Most az unió elvárja, és ez az új paktum is azt tartalmazza, hogy röszkénél, a határőrnél kell jelentkezni a migránsnak, és ha elmondja a kis történetét, hogy ő szomáliai, szudáni, afgán, szír, akkor homoszexuális, áttért keresztény, vagy üldözött, akkor őt be kell engednünk, és meg kell nézni, hogy milyen országból jön. Ha 20% alatt van az elfogadási arány a menedékkérelmeknél, akkor őt be lehet rakni egy eljárásban, 12 hétig egy tranzitzónában, el kell döntenünk nekünk, magyaroknak, hogy ő tényleg afgán-e, tényleg szomálie, tényleg üldözött embere, és nekünk kell bizonyítani, hogy nem az. Ha elutasítják, akkor további 12 hétig lehet őt a tranzitzónában tartani, és utána nekünk, magyaroknak kéne őt hazaküldenünk abba az országba, ahonnan jött. Hát Szerbia nem szívesen fogadná vissza őket, a kibocsátó országok sem, és csak egy számot hadd mondjak, tehát Németországból vagy Ausztriából több 10 000 embert kéne hazaküldeni Afganisztánba vagy Szíriába. Ilyen 30-40 embert sikerül egy-egy repülővel hazaküldeni, főként bűnelkövető vagy elutasított menedékkérőket, és hát amikor 60-at tudtak hazaküldeni 3-4 éve, az egy óriási siker volt. Most, amikor Szíriában 24 decemberében megdöntötték az Assad rezsimet, a német politikusok most rendszeresen járnak oda, vagy most az új szír átmeneti elnök volt Németországban, és a németek mondták, hogy jaj, de jó, végre nincs Assad rezsim, végre Szíriában nincs diktatúra, hogy akkor az a 700 ezer szírt hazaküldenik. És mondják a szírek, hogy felejtsétek el, örülünk, hogy ezt a lakosság fölösleget, akiknek otthon nem tudunk perspektívát adni a fiatal életerős férfiaknak, örülünk, hogy ők nincsenek itt, és ugyanez igaz Marokkóra vagy más országokra. Tehát ez a határeljárás, amit be kell vezetni, különben ugye ketyeg tovább az 1 millió eurós napi büntetés, mert ez a migrációs paktumból is ered, illetve a magyar jognak, a menekült jognak az uniós menekült joggal való harmonizációja, és itt van az, amikor Magyar Péter azt mondja, hogy megtartja a kerítést, persze, mert nem a kerítésről van szó, nem a fizikai határzáról, hanem a jogi határzáról, hogy nem lehetett menedékkérelmet beadni a határon. Tehát ezt kéne megváltoztatni, mert ő ettől nyilván érthető okokból ózkodik, és hát van valóban a migrációs paktumban két további opció, amiket inkább választana az új magyar kormány, mint a legtöbb uniós kormány, hogy tehát nekünk most 300-valahány embert kéne az első körben átvenni, de ez a szám mindig duplázódik, ahogy a kapacitásokat is jobban ki kell építeni. És mondjuk ezt a 300 embert nem vesszük át, akkor ez fejenként 20 000 euró büntetést kéne fizetni annak az országnak, amely országban ezek az emberek fizikailag vannak, és ugye ez sem annyira jó, mert a magyar társadalom többsége talán ezt sem tolerálná. Mert ugye ez nem 300 emberről van szó, hanem felmenő rendszerben ez a szám akár sokkal több is, nagyobb is lehet. És hát itt jön az a harmadik opció, amit Magyar Péter kínál, ő csak erről beszél, itt van ugye a kommunikációs trükk, hogy ő csak arról beszél, ami adott lehetőség, hogy magyar határőröket küldhetünk a frontországokba, Görögországba, magyar egészségügyi dolgozókat küldhetünk a menekülttáborokba, befogadó állomásokra, de a görögök, meg az olaszok, meg a spanyolok nem azt akarják, hogy magyar határőrök segítsék a munkájukat, hanem azt akarják, hogy a sok-sok emberből, aki esetleg hozzájuk hirtelen érkezik, vigyenek tovább Magyarországra. Tehát itt van a szűk keresztmetszet, hogy a frontországok nem ezt a segítséget várják el, legalábbis amennyire én látom.
7: És hát itt van az apró betűs rész is, hogy a technikai segítség nyújtáshoz nem lett kevesebb, mint az előbb említett akár fejkvóta. De hogyha visszatérünk az uniós csúcsra, a mostani témákból mi körvonalazódik? Magyar Péter hozzáállásából mi lesz kiolvasható ezután az EU csúcs után? Mert ugye más az, amit mond, meg más az, amit látunk, hogy tesz.
8: Tehát szerintem az Európai Néppárt politikáját fogja követni, hiszen ő az Európai Néppárt politikusa, kapott segítséget az Európai Néppárttól. Ugye láttuk, hogy például fogadták őt Brüsszelben, tehát tudott tárgyalni európai néppárti politikusokkal. Láttuk, hogy egyes tiszás kampányrendezvényeknél az Európai Néppárt logója is nagyon megjelent egy-egy kongresszusnál vagy ilyen rendezvényüknél. Nyilván ezek biztos szakmai rendezvények voltak. De lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy ő a néppárt politikáját fogja folytatni. Nyilván, ahol lehet, nem mehet szembe a magyar emberek többségének a véleményével, ebben reménykedhetünk. Nyilván van annyi pragmatizmus az új miniszterelnökben, hogy a migrációs paktumnál valóban a technikai segítségnyújtást fogja erőltetni, hogy ő azt mondja, hogy Magyarország az új kormány ebben szeretne szerepet vállalni. Az látszik, hogy az új költségvetésnél biztos, hogy az agrár és kohéziós támogatásoknál azzal a csoporttal fog tartani, amely talán akár a fukar nettó befizető országokkal szemben a mostani támogatás vagy ahhoz hasonló arányt tartana meg az új költségvetésben. De szerintem a nagy részét meg fogja szavazni, még akkor is, ha ez később akár hátrányos lehet Magyarországra, például, hogy az új uniós 7 éves költségvetésnél ezt a politikai kondicionalitási mechanizmust életbe léptessék. Ez biztos, hogy egy olyan döntés, vagy én azt várom, hogy ezt megszavazza, bár ugye ez nagyon sok országgal szemben lesz alkalmazható, pláne ha még több patrióta kormány lesz.
7: Mi körvonalazódik Orbán Viktornak a világpolitikai szintéren? Milyen mozgástere maradt?
8: Nagyon figyelnek Orbán Viktorra. Ugye láttuk, hogy most egy nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben az uniós csúcs előtt a Patrióta találkozó alkalmával, és hogy odafigyelnek a szavára. Tehát igazából most azt kell néznünk, hogy milyen választások lesznek. Tehát most nyilván a legfontosabb a novemberi amerikai időközi választás, hogy a Trump maga republikánusai meg tudják-e tartani a többségüket. Ugye hát itt nagyon rezeg a léc, de megvan az esélye. Jövő tavasszal nagyon fontos május végén francia elnökválasztás lesz. Ott a patriótáknak, Marine Le Pennek vagy Jordan Bardellának jó esélye van, hogy megnyeri ezt a választást. Esélyesnek számít a nemzeti tömörülésnek az elnöke. És hát ugye folytatódik a sor. Szeptemberben Olaszország, igaz, hogy Giorgia Meloni egy másik pártcsaládhoz tartozik, de nagyban osztja Orbán Viktor politikáját. Mondjuk pont most tiltják ki Olaszországban az iskolákból a gender ideológiát propagáló NGO-kat, hogy a szülőkre és az iskolára bízzák a szexuális felvilágosítást, az NGO-kat most szorítják ki Olaszországban az iskolában. Tehát nagyon sok ilyen változás van, és Lengyelországban jövő októberben lesz választás, ez is nagyon fontos. Spanyolországban, Ausztriában, Németországban recseg ropog az ottani globalista kormánytöbbség, tehát ott is előfordulhatnak olyan választások a tartományi szint fölött is, ahol a konzervatív politika esélyt kaphat. Ugye Lengyelországban most váltották le egy népszavazáson Krakkó liberális polgármesterét. Tehát azt látjuk, hogy recseg ropog ez a politika, ez az európai fősodor, és az a politika, amit Orbán Viktor itt kicsiben Magyarországon 16 évig a magyar emberek többségével meg tudott valósítani, hogy az abból egyes elemeket átemelnek. Tehát a családtámogatási rendszerünk egyes elemeit Trumpék emelik át, a migrációs politikánk egy részét megpróbálják az olaszok, vagy a dánok most tovább vinni. Nyilván az energiapolitikában például láttuk, hogy a lakossági karbonadó ellen is egy szélesebb ellenállás van. Hát nem beszéltünk a Kínához való viszonyról, ahol talán a német gazdaság az, amelyikre inkább lehet továbbra is számítani, vagy mondjuk a hát az Oroszországgal szembeni viszonynál ott láttuk, hogy szerintem ott egy politikai változás lesz. Magyar Péter már inkább felzárkózik a szankciók tekintetében az európai többséghez, de ugye a nyilatkozatait észrevették Brüsszelben, hogy ő 2035-re vezetnék ki az orosz energiát Magyarországról, tehát reménykedhetünk abban, hogyha az unió vagy a brüsszeli politika fejest ugrik a kútba, akkor azért Magyar Péter nem mindig ugrik utánuk, vagy nem minden témában.
7: Az biztos, hogy izgalmas lesz az az időszak, ami majd most kibont akár Brüsszelben is, hiszen föl fogja vázolni azokat az irányvonalakat, ami kapcsán legtöbbször még csak kérdőjel van mindenkinek a fejében. Nagyon szépen köszönöm Kiszeli Zoltánnak, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
6: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
10: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
11: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Magyar Péter az ülésre érkezve azt mondta, kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni, és nem fog pártpolitikai okokból harcolni. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásával, amely rendkívül fontos lépés a teljes uniós csatlakozás felé, jelentette ki António Costa. Az Európai Tanács elnöke a brüsszeli EU csúcs találkozóra érkezve közölte, a G7 ország csoporttal közösen egy új, határozott támogatási nyilatkozatot is elfogadtak. A politikus kiemelte, hogy a partnerek újabb intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben, a háborús képességek csökkentése és az igazságos béke elősegítése érdekében. Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. A befagyasztott orosz tőke jövedelméből finanszírozza a 150 ezer drón ukrajnai gyártását a brit kormány. A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a több mint 305 milliárd forint értékű forrást egy korábban jóváhagyott nagyobb fegyvervásárlási hitelcsomagból biztosítják. Ukrajna a bejelentett összeget a drónok előállítása mellett 350 légvédelmi rakéta, valamint földi telepítésű radarok beszerzésére is felhasználhatja. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Az amerikai haderő kész felújítani az Irán elleni katonai csapásokat és a tengeri blokkádot, ha Teherán nem tartja magát a vállalásaihoz, jelentette ki Pete Hegseth. Az amerikai hadügyminiszter leszögezte, a közel-keleti katonai jelenlétük Irán cselekedeteitől függ, a végső cél pedig változatlanul az, hogy a perzsa állam ne juthasson atomfegyverhez. A politikus egyúttal üdvözölte, hogy több európai állam is kész bekapcsolódni a hormuzi szoros aknamentesítésébe. Sikeresen áthaladt a hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiaca az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállása azonban még hónapokig tarthat. Felmentette Jenei Áron dandártábornokot, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodájának vezetőjét, Posvai Gábor belügyminiszter. A hatóság új vezetője holnaptól Sőn Péter Ernő ezredes lesz, közölte a belügyminisztérium. Jenei Áron 18 évig dolgozott a nemzeti nyomozó irodánál, igazgatónak pedig 2022-ben nevezték ki. A tárcavezető egyúttal visszavonta a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának kinevezését is. Tomin Szilvia vezérőrnagy helyét Rodler Norbert ezredes veszi át. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű, 19 óra múlt 5 perccel.
12: Műsor ajánlott.
13: Délelőtt.
12: a felelőtlen fürdőzés miatt minden évben hallani tragédiákról.
13: Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen örvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
12: Melyek a balesetek legfőbb okai, és hogyan fürdőzzünk biztonságosan? Miért hasznosak a mentő mellény állványok a Balatonon, és mit tegyünk, ha valaki fuldoklik a vízben? Hogyan próbálják a vízen száguldozókat elkapni a Tiszatónál? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
6: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
9: Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
14: 10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
9: Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
14: 10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
9: Történelmi rangadó. Június 22-től új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
6: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
15: Jó estét kívánok! Móczár Gábor vagyok, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, a mai este házigazdája. Vendégem pedig dr. Jancsák Csaba, ifjúságkutató, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense, akivel az új nemzedékekről, az új ifjúsági sebezhetőségekről és a hozzájuk kapcsolódó új kihívásokról beszélgetünk.
16: Jó estét kívánok!
15: A mostani beszélgetésünk egy évelején elindult sorozatnak egy fontos része, amiben az ifjúság, az identitás, a nevelés, a történelem, a nemzeti karakterünkhöz való kapcsolódás a központi téma. Volt már beszélgetés pszichológussal, történésszel, és most egy egyetemi tanárral beszélgetünk, aki nem csak a történelemben, hanem a történelemnek az ifjúság felé való ügyes átadásában is kutatásokat végzel. Együtt voltunk a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány által szervezett kápolnásnyéki remek konferencián, ami az én érzésem szerint eddig talán legkomplexebben járta végig azt a kérdést, amiről a mai beszélgetésünk témája szól. De hogy látod te egyetemi oktatóként, mert tudom, hogy nem csak az egyetemi hallgatói generációval, hanem a felnövekvő iskolás, középiskolás generációval is foglalkoztok. Mai legfontosabb kihívásait. A kihívás az egy elcsépelt szó, de azt hiszem, hogy mindannyian, akik ott voltunk ezen a konferencián, egyetértettünk abban, hogy abba a fázisba érkeztünk a 24 órás skálán, amikor tényleg nagyon komoly tettekre van szükség, alaposan átgondolt koncepcióval. Tehát hogy is jutottunk tulajdonképpen ideig? Mi az, amit ti láttok a kutatásokban, ami a különleges pedagógiai, nevelési, megszólítási kihívásokat jelenti az új nemzedék tekintetében?
16: Ezt a témát, tehát az ifjúságnak az értékteljesített nevelését, hát úgy mondjuk, hogy holisztikusan kell szemlélni. Akkor hatékony ez, hogyha nem csak egy irányból történik. Úgy szoktuk mondani, hogy partnerek és társak, és nem vetélytársak vagyunk a nevelésben, a szülőkkel, a művészeti intézményekkel, az emlékezet pedagógiai intézményeivel, és így az alsó, közép és felsőfokú oktatásnak a szakembereivel is. Tehát akkor tud hatékonyan megvalósulni egy nevelés, amelynek ugye a definíciója az, hogy tervszerű és tudatos személyiségfejlesztés, hogyha ezek a szakemberek együttműködnek. És tulajdonképpen, amikor párbeszédet folytatnak, akkor azzal a céllal folytatják a párbeszédet, hogy ebből egy közös értékteremtő folyamat indul el. Én magam egy évtizeddel ezelőtt írtam egy kötetet ebben a címában, az a címe, hogy ifjúsági korosztályok korszakváltásban. Akkor már az rajzolódott ki előttem, ifjúságkutatások adataiból, ezek egy részét, ezt mi magunk folytattuk a Szegedi Egyetem ifjúságkutató csoportja keretében. Másrészt pedig a 2010-es évek közepén, 2016-ban létrejött az MTA támogatásával és a Szegedi Egyetem támogatásával létrejött elbeszélt történelem és történelemtanítás kutatócsoport keretében 16-tól kezdődően folytatunk folyamatos kutatást, általános iskola 13-14 éves tanulói és középiskolában pedig 17-18 éves tanulókörében. Szóval, hogy 2013-ban már látszott az, hogy Egy olyan korszakváltásnak vagyunk a küszöbén, amit ma már azt hiszem, hogy nem túlzó, akkor még sokan vitatták, most pedig már sokan adatok százezreivel bizonyítva látják ezt, és egyetértenek velünk abban, hogy egy civilizációs korszakváltás zajlik. Pont benne vagyunk a kellős közepén, tehát olyan, mint egy nagy viharnak a közepén lenni, tulajdonképpen minden nap valamilyen újabb jelenséggel szembesülnek a szülők, a pedagógusok, de maguk a gyermekek és a fiatalok is. Amikor a világnak az értelmezéséről beszélünk, akkor ez az emberi civilizáció, tehát 10-12 ezer évvel ezelőtt induló folyamatok során az jellemezte a világ megismerését és az újabb generációk való átadását, hogy a megfigyelések, amikkel a szülői, nagyszülői generáció rendelkezett, és azok egy részét úgy erősítették meg maguk, hogy ők is kapták a szüleiktől, ezt át tudták adni a fiatalabb korosztályokra. Ezek tulajdonképpen, hát ezt úgy kell valahogy elbeszélni, hogy szőrmók őseink ott csücsültek a barlangban, mondjuk ott vannak ezek a barlangrajzok, ugye, amik az első taneszközök voltak, mert hogy azon keresztül el tudták mesélni azt, hogy hogy zajlik például egy vadászat, vagy valamilyen táplálékszerzés, mitől kell félni, mi az, amiben, és hogyan kell egymással kooperálni, együttműködni. Ez erre létrejött valamikor az iskolarendszer, és ott szervezett módon történt, ugye ennek a tudásnak az átadása, amit a családi kör megerősített a szocializációval, a saját tapasztalatokkal. Szóval ott a 2010-es évektől kezdődően valami megváltozik, megjelennek azok a posztmodern technikai eszközök, amelyek tabletek, okos eszközök, és maga a virtuális valóság is. Én nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert hogy ez nem egy valóság, ez csak egy képzelt valóság tulajdonképpen.
15: Kicsit tehát antagonisztikus ez
16: antagonisztikus,
15: a két
16: igen.
15: Fogalom egymással.
16: Igen, abszolút így van. És ez a világ, ez egy olyan új világot jelent, egyrészt jelentett a szülők számára, amelyekben ők digitális bevándorlók voltak, és a gyermekek és a gyerkőcök, a srácok születtek bele ebbe a digitális világba, mint digitális benszülöttek. Úgy is szoktuk mondani, hogy a kütyüvel a kezében születik meg egy ifjú korosztály. Nos, a változások nem csak technológiai változás volt, hanem ezeknek a kommunikációs csatornáknak, platformoknak, tereknek az új típusú, ma már ezt úgy nevezzük, hogy új médiák megjelenése, és ezen médiákon keresztül megjelentek olyan tartalmak, amelyekkel a szülők nem találkoztak korábban, a másfél perces valóságmagyarázatok, megjelentek a példaképek helyett az eszményképek, megjelentek az influencerek, akik véleményvezérek, digitális véleményvezérek, akik napjainkra már tulajdonképpen ilyen humoros, vagy humorosnak vélt tartalmakba ágyaznak valóságmagyarázatok. Na most ez természetesen nem azonos a valósággal, tehát ebben a térben az új nemzedék magára marad, kikerül a családi szocializációból, és miközben évezredeken keresztül a fiataloknak az értékvilágát, a gondolkodásmódját, hogy hogyan állunk kritikusan a világhoz, hogyan szemléljük a világot, ez a családi körből indul, tehát a tágabb családi kör, tehát a szomszédság, a települési, az az adott terület, vagy akár ez lehet egy régió, egy nemzet, egy haza esetében is, mondjuk az értékorientációk szempontjából, ma már ebben a térben a fiatal magára marad, és nincsenek meg azok a fogódzók, nincsenek meg azok a kapaszkodók, amivel ezt a világot tudná értelmezni. Azaz, hogy egészen pontosan, hát szóval ez egy félreértelmezés igazából, hiszen ebben a térben megjelennek azok a, akár fizetett, akár reklámtevékenységek, de mindenképpen téves vagy valótlan tényállítások is akár.
15: És mindez úgy történik meg, hogy a szülő nem látja.
16: Pontosan.
15: Illetve, hogyha a szülő nem gondoskodik arról, hogy ezt láthassa, vagy nem próbálja ezt korlátozni, akkor gyakorlatilag a gyermek figyelmét, fókuszát, az elméjének a befolyásolását úgy lehet megtenni, hogy a szülő tulajdonképpen nem rendelkezik azokkal a természettől fogva neki rendelt jogokkal, mint ami például a gyermeknevelésekor akár a nemi identitással vagy a társadalmi szocializációval kapcsolatos szülői nevelési lehetőség. Hogyan látjátok, hogyan lehet ebben bármiféle beavatkozást tenni? Ugye beszélünk arról, hogy ezeket a digitális eszközöket azért egyfajta ilyen időbeni vagy tartalombeli villanypásztorok közé kell szorítanunk, de hát ahogy fejlődik a technológia, egyre inkább kicsit olyan a dolog, mint a doping, hogy a doping vizsgálatok, meg az új dopingszereknek a fejlesztése, azok versenyt futnak egymással, és valahogy a doping mindig egy lépéssel előrébb jár. De ezt valahol utol kell érnünk mindezt, és valamilyen beavatkozási lehetőséget kell ehhez szerkesztenünk. Ez a szülő szempontjából, vagy az iskolai nevelés, vagy akár a tágabb, akár a legnagyobb értékalapú közösségünk a nemzet szintjén kell, hogy megvalósuljon.
16: Én azt gondolom, hogy mind a három általad említett közösség, értékközösség, úgy a család, mint az iskola világa, és mint pedig a nemzeti közösség, a kollektív emlékezetnek nagyon fontos feladatai vannak ezen a területen. Hadd utaljak arra vissza, hogy egy néhány évvel ezelőtt még olyan cikkek, publicisztikák, publikációk jelentek meg, hogy a csendes generációról beszélünk, vagy hogy amikor rányít egy szülő a gyermekére, ugye a kamaszok serdülők nagyon szeretik magukra húzni az ajtót, ez az ő kis élettere, hogyha persze ezt megtehet, és akkor a szülő bekopog, benyit, akkor, és megkérdezi, hogy mit csinálsz, akkor azt mondja, semmit. Most ebből alakult ki az a egyébként téves vélekedés, hogy a fiatalok azok semmit tevéssel foglalkoznak, holott ez már akkor sem volt igaz, ahogy ezt adatokban, tanulmányokban publikáltuk, hanem egyszerre foglalkoztak több mindennel. Például, hogy néz egy filmet a neten, csetel a barátaival, játszik valamiféle játékkal, a Covid alatt mondjuk még mindeközben történt egy online órán való részvétel is, tehát, hogy egyszerre nagyon sok minden. Na most erre akkor azt válaszolta a felnőtt világ, hogy hát igen, ez egy ilyen multitasking nemzedék, tehát egyszerre sok mindennel tud foglalkozni, és az agy átalakul és fejlődik. Ma már ez bizonyított tény, hogy ez a multitasking ez nem létezik, tehát hogyha nagyon egyszerű példát tudok mondani, hogyha mondjuk a forgalomban valaki elé behajt egy másik autó, hát ott hirtelenjében abba hagyja még a beszédet is, tehát akkor arra fókuszál, ami az a történés vele. Tehát magyarán ez nem működik, ez egy nagy csapda volt, olyannyira, hogy amit feltételeztünk, hogy ezek a technikai eszközök át fogják alakítani az életvilágunkat, nem csak a gyermekekét, a felnőttekét is. Mondok erre egy példát, ki ne látott volna olyan jelenetet, hogy egy kismama tolja a babakocsit maga előtt a hasával, és az egyik kezében a telefon van, és a másikkal pedig azzal bíbelődik. Mit üzen ez annak a pici babának, aki a babakocsiba ott van? Hát engem azt üzeni, hogy hát engem nagyon szeret az édesanyám, és itt van velem.

0: Nem nézik meg ezeket a kis médiafájlokat, amit a gyerekeknek vetítenek. Tehát azt látja, hogy színes szagos, de az, hogy ez egy fényorgonaként viselkedik, tehát mint egy ópium úgy viselkedik a gyermek agyának.
1: Jutalmaz. Ugye dopamint termel, és rászoktatja a gyereket, van, tehát pontosan, addiktív hatása is.
0: Pontosan így van, Gábor, és ez egy óriási hiány, egy nagy feszültséget jelent. Felvetetted azt, hogy mi a teendő. Hát egyrészt, hogy mit lehet tenni. Én azt gondolom, hogy egymás ellenében semmiképpen nem lehet, mert a fiatalok számára az a fontos, akkor van valaminek hatása, hogyha a kortárscsoport és azok a közösség, ezeket úgy mondjuk, hogy értelmező közösség, azért mondjuk, hogy értelmező közösség, mert hogy a világot megszűri az egyes egyén számára. Ezek az értelmező közösségek, ugye tradicionálisan az állam, a nemzet, az egyház, az egyházi közösségek, a család nagyon fontos, a legfontosabb primer csoport, de ide tartozik a kortárs csoport is. És ugye ezek a közösségek, hogyha egyfelé néznek, ugye ezt hát lehet mondani, hogy a mi nemzedékünk még a tévénézéssel töltött szabadidő probléma világával jelentkezett, és amikor adáshiba volt, vagy adásszünet, akkor hirtelen felismerték egymást, hogy hát itt vannak az én gyermekeim, meg az én kedvesem.
1: Szakonyi volt ez a híres színdarabja, igen, az adásszünet.
0: Igen, és hát szóval, hogy Szakonyi még arról a korszakról írt, amikor egyfelé néztek. Családom, most már mindenki csak a saját kis kütyüjét nézi, és való igaz az, hogy nem tudják a szülők, hogy a gyerekek mivel találkoznak. Tudnék horrorisztikus példákat mondani arról, hogy mondjuk egy kis óvodás milyen jelenetet játszik el az óvodában, majd amikor az óvónéni behívja a szülőket, akkor szülők mondják, hogy ez te jóságos ég. Én nem is gondoltam, hogy ilyen tartalommal találkozik a kislány. Viszont az a helyzet, hogy tényleg minden este a tabletet odaadjuk, és úgy tud ő elaludni. Szóval mi a megoldás? Hát egyrészt az a megoldás, hogy belássuk azt, hogy függetlenül értékorientációinktól, függetlenül a szimpátiáinktól, hogy közösen kell cselekednünk, össze kell fognunk. Most ezt olyan léptékben is értem, hogy nem mondjuk, nem csak a globális mértékben, vagy az Európai Unió, de nemzeti szinten feltétlenül a különféle nemzedékeknek, illetve a különféle fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, szakmáknak. Mégpedig abban, hogy közös cselekvéseket hajtsunk végre. Ebből a szempontból mondok egy példát, digitális detoxikálás. Amikor azt mondja egy család, hogy mondjuk, hogy pénteken végre itt egy kis hétvége, és amikor itt a hétvége, akkor a telefonunkat letesszük, és onnantól majd a következő munkanap reggelén fogjuk megnézni az e-maileket. Ugyanis van egy online bekötöttségi állapot, aminél a fiataloknak 80%-a úgy rendelkezik internettel, hogyha valamilyen információ éri, tehát mondjuk, hogy kap egy kis üzenetet a Messengeren, akkor arra ő azonnal válaszol. Na most persze, ugye láttuk, hogy ez milyen jellegű kommunikáció, illetve hát a barack, nem tudom, padlizsán és a többi kommunikációs nyelvnek a mély rétegeit, tehát hogy a világ megértését ez mennyire segít, tehát hogy ezt nem kell mondanom. Tehát ott beszélünk erről a digitális detoxikálásról. De arról is beszélhetünk, hogy például milyen pedagógus képzésben, tanító képzésben azt mondjuk, hogy tanító néni ültesse a szülőket, és beszélje meg, ugye az egész szülői közösséggel, hogy mikor fognak mobiltelefont venni. És ne legyen az, hogy ebből a kánonból, vagy ebből a kursból valaki kiénekel, mert onnantól kezdve elszabadul ez a cunami. Nincsen az általános iskola alsó tagozatában igazából olyan szükség egy okostelefonra, onnantól kezdve viszont nagy szükség van arra, hogy ennek a kritikus használatát, tehát hogy valóban felhasznál, tudatos felhasználó ismeretei legyenek a gyerekeknek. Tudja, hogy
1: mit, ehhez hogyan... egyfajta idegrendszeri fejlettség vagy fejlődési állapot szükséges, hogy egyáltalán tudjon disztingválni a gyermek jó és rossz megnézhető vagy eljátszható tartalom és a másik között.
0: Pontosan így van. Hagyj idézzek egy kutatási eredményünket. Ugye említettem azt, hogy 16-ban mértük először azt, hogy mi az, amiről beszélgetnek családi körben. Aztán folytattuk azzal, még ugyanennek a 16-os kutatásnak a keretében, hogy mennyi időt töltenek beszélgetni. Azt látjuk, hogy itt valami zavar van. Tehát, hogy és akkor mennyi időt beszélgetnek ugye a családban az idősebb és a fiatalabb generáció, és aztán, hogy milyen témákról beszélgetnek, és végül azt kérdeztük a fiataloktól, hogy milyen történelmi eseményben érintett valamelyik családtagja. Tehát úgy, hogy ős, vagy akár távolabbi rokon. Ez egy nagyon komplex kérdés volt, tehát egészen visszamentünk a 48-49-ig, kezdve úgy, hogy uniós csatlakozás, már Magyarország uniós csatlakozás, a rendszerváltás, Kádár rendszer,

0: egyszer 57 évi megtorlás, forradalom, már az 56-os forradalom, aztán Rákosi féle diktatúra, világ, szovjet megszállás, Málenki robot, stb. Recs, és egészen vissza boldog békeidők, és 1848, és csak a diákoknak alig 10%-a jelezte, hogy valamelyik történelmi eseményben van olyan családtagja, aki érintett. Na most, ha ezt így ebbe belegondolunk mélyebben, nagyon nehéz olyat találni az egész Kárpát-medencében, ebben a Kárpát-magyarság éltérben, hogy valamelyik ő is ne lenne valamelyik történelmi eseményben érintett.
1: Ez azt mondja, hogy tulajdonképpen nem beszélnek a családtagok egymással.
0: Így van.
1: A jó a következtetése.
0: Abszolút, abszolút jó, és ebből további mély rétegeket lehet még lebontani, mint egy hagymából.
1: És akkor beszéljünk egy kicsit itt a beszélgetés vége felé kanyarodva arról, hogy mit tudunk ennek érdekében, hogy a családok beszélgessenek egymással, hogy a gyermekek találkozzanak a saját identitásukat megerősítő történelmi tapasztalatokkal, vagy történelmi információkkal. Uh-huh. Ugye annak kapcsán találkoztunk mi jó pár évvel ezelőtt, hogy a Szegedi Tudományegyetemen van egy 56-os emlékbizottság, mert hát nagyon sokan nem tudják, de bízunk benne, hogy majd most az idei 70 éves évforduló kapcsán tudják és megtudják majd, hogy az 56-os forradalom az nem október 22-én vagy 23-án a Budapesti Műszaki Egyetemen indult, amit én egykori műegyetemi diákként mindig büszkén mondtam, hanem október 16-án Szegedről, az ottani egyetem auditorium maximumából, a nagy előadó teremből, ahol a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének Egyesülete indította útjára azokat a delegáltokat az ő 16 pontjuk megfogalmazása után, akik közül az egyik, dr. Kis Tamás, akit mind a ketten szerencsénk volt ismerni, Isten nyugosztalja őt, tavaly ment el közülünk, eljutott a Műszaki Egyetemre, és rádobta azt a benzingőztől fűtött zsarátnokra azt a gyufát, ami aztán a forradalmat begyújtotta. Hogy látjátok ti Szegeden az 56-os forradalom emlékezete mennyiben segít a diákoknak megérteni az ő szegediségüket, akár ha nem is ott laknak, de ott tanulnak, a magyarságukat, a 20. századi történelem kihatását a jelenünkre, mennyire fogható meg a Szegedi Egyetem régi épületében ez a fajta történelmi hangulat vagy tapasztalat?
0: Hát a történelmi mérföldkövek esetében Szeged egyébként hasonlóan más ilyen karakterű kultúrvárosokhoz nagyon lokálpatrióta, és azt gondolom, hogy ez nem egy kritika ez, hogy amikor azt mondom, nagyon. Mert hogy ez a természetes. Nagyon fontos az a fiatal nemzedékek szempontjából, hogy egyrészt az elbeszélt család történetek jelenjenek meg, másrészt pedig azokról a mérföldkövekről, ami ott a helyi közösség számára fontos, akár országos léptékűek is, hogy ezekről folyjon diskurzus. Ez a Szegedi Egyetemen egy fontos dolog, de hasonlóan mondhatom a Műegyetemet, a Debrecen Egyetemet, Soproni Egyetemet, tehát hogy egy országos szinten is erről a komoly dolgokról lehet beszámolni, az emlékezet, a kollektív emlékezetnek a megőrzése szempontjából.
1: Nagyon köszönöm. Tisztelt hallgatóink, a mai vendégem dr. Jancsák Csaba ifjúságkutató, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense volt, akivel az új nemzedékekről, az új ifjúsági sebezhetőségekről és a hozzájuk kapcsolódó új kihívásokról és lehetséges megoldásokról is beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: 20 év püspöki, több mint 40 év lelkészi szolgálat. Közben rendszerváltozás, piacgazdaság, újrarendeződés, vallási felívelés, aztán elcsendesedés. Fáradhatatlan munka és némi lelkiismeret furdalás. Nyugdíj, ahogy ő mondja, a betakarítás időszaka. Üldögélés helyett leginkább a szolgálat folytatása. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Schweitzer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnökpüspöke, Fabinyi Tamás. Nyugdíjasnak érzi magát?
2: Van egy német szó a Ruhestandnak a kifordításával, Unruhestand, tehát amikor nem nyugdíjas, hanem nyughatatlan valaki. Ezt élem át, hogy nem pecázni járok, és nem nagyokat alszom, hanem rengeteg feladatom van, és ez így jó.
1: Akkor számvetésről szó sincs?
2: Bizonyos értelemben de, hiszen amikor letettem a püspöki szolgálatot, ami egyúttal a hivatalos lelkészi szolgálatnak a letétele is volt, 20 év püspöki és 44 év lelkészi szolgálat után, egy nagyon szép istentisztelet keretében tudtam elköszönni a szolgálattól, amin nagyon sok barátom, kollégám volt jelen a Fasori Evangélikus templomban, számosan jöttek külföldről is, nagyon megérintett egyrészt, hogy milyen szeretettel tett cunami ért utol, meg lehetőséget is adott arra, hogy azért mégiscsak valahol számot vessek a 20 évvel, illetve 41 néhány évvel.
1: Mert hogy amikor a püspöki szolgálat véget ér, akkor ez azt jelenti, hogy a lelkészi szolgálat is véget ér?
2: Nyilván sose ér véget a lelkészi szolgálat, de a hivatalos parókusi szolgálatból nyugdíjba kell menni 67 évesen. Ez érvényes minden egyes lelkészre, beleértve a püspökre is. De változatlanul természetesen végzek lelkészi szolgálatot, és hát a püspöki jelleg is megmarad. Az az episzkoposz, görög szó, a felvigyázó feladat azért megmarad, hiszen éppen ma is szerintem 2-3 lelkipásztori beszélgetést folytattam. Persze vigyázni kell arra, hogy ne tolakodjak előre, és ne kaszáljak bele a utódom munkájába, tehát ezt igyekszem természetesen óvatosan végezni, és az ő feladatkörét abszolút tiszteletben tartva, de ha bárki engem megkeres, szolgálatra kér, akár igehirdetői, akár lelkigondozói szolgálatra, vagy keresztelésre, temetésre, esketésre, akkor azt, ha be tudom iktatni az időmbe, akkor természetesen el tudom végezni. Szellemileg legalábbis azt hiszem, hogy ilyenkor van az ember ereje helyében, és sok szempontból egy ilyen betakarítási munkát lehet végezni, hogy mindaz, ami az előző évtizedekben adatott, hogy tanulhattam, tapasztalatot szerezhettem itthon és külföldön, az most összegződik. 44 évet voltam aktív lelkész, ez azért alapvetően két részre osztható. Az első része, bár az előző rendszerben kezdődött, 82-ben szenteltek lelkészé, volt szerencsém megismerni azt a fogalmat és azt a gyakorlatot, amit az Állami Egyházügyi Hivatal jelentett, de ennek ellenére ez a korszak egy felfelé ívelő korszak volt. Ide nekem az oroszlánt is módon álltam hozzá. Amit csak lehetett, én csináltam, volt egy szolgálati trabantom, azzal rohantam egyik erről a másikra, nem törődtem azzal, hogyha valaki magnóval jött az istentiszteletre, és sokan óvtak attól, hogy vigyázzak, mert ő nem biztos, hogy a keresztmamájának viszi a felvételt, mint ahogy nekem mondta, és én örültem, hogy milyen jó, hogy a keresztmama majd meghallgatja a prédikációt, és ráadásul tényleg minden évben kicsit több szabadság volt. És azért az első bő 20 évben ez tulajdonképpen tartott, egy ilyen fölfelé ívelő szakasz volt. És aztán volt egy picit azért lefelé szálló ág, ami aggodalomra ad okot, és a számvetéshez ez is hozzátartozik, hogy bizonyos lelkismeret furdalás is adódik, hogy meg tudtam-e tenni mindent a csökkenés megállítása érdekében. Szembesültünk-e őszintén a névszámlálás eredményeivel és okaival főleg? Készek vagyunk-e hiteles szóval jelen lenni a társadalomban? Hát csak remélni tudom, hogy ha ez ilyen színuszgörbeként mozog, akkor megint fölfelé ívelés lesz.
1: A lelkiismeret furdalás az valószínűleg vele járója a tépelődő, gondolkodó ember életének.
2: Nem szeretném negatívra hangszerelni ezt a beszélgetést, mert az elmúlt években is nagyon-nagyon sok örömöm volt a szolgálatban. Tehát az, hogy szószéken állhat valaki, és hirdetheti Isten igéjét, és gyászolókat vigasztalhat, publikációs lehetőségei vannak, társadalmi kérdésekben megszólalhat, ez óriási lehetőség, adott esetben ajándék, amivel élni kell, vagy a kultúrában kultúra területén az, hogy a Budavári Evangélikus Szabad Egyetemen hónapról hónapra igen kiváló vendégeket hívhatok az egyháznak, talán egy olyan arcát tudom megmutatni a társadalom felé, amely sokak számára még nem ismert, egy kicsit kevésbé morózus, kevésbé zord, kevésbé keserű arcát, talán a mosolyt is, nyitottságot is, remélem, hogy ebből is sikerült akár az elmúlt években több mindent megvalósítani.
1: Hogyha így gondol a püspöki szolgálatára és a jelen pillanatra, akkor megszólal-e a lelkében valamilyen zene?
2: Bach egy evangélikus lelkész számára mindig meghatározó, az 5. evangélista, és számomra mindig meghatározó volt kisgyerekkoromtól kezdve a Deák téri luteránia Bach előadásai, de a Máté Passiónak az egyik áriája, mostanában a Judással foglalkoztam egy habilitációs munkának a könyvé alakítása kapcsán, különösen is közel került hozzám ebben az áriában. Bach is azt adja Judás szájába, amit én láttam, hogy tudni ő a tékozló fiú. Azt énekli, adjátok vissza Jézusomat, íme a tékozló fiú a válságdíjat visszaadja nektek, énekli úgymond a főpapoknak, és a tékozló fiú bűnbánata jellemző őrá. Valami hasonlót próbáltam én is ebben a könyvemben megfogalmazni, talán ez a Bach zene visszaad valamit az én teológiai

0: Az önkönyve ennek a Júdásnak egy másik arcát, meg ennek az egész folyamatnak egy másik arcát is megpróbálja megmutatni. Nagyon meredek párhuzam, ha azt kérdezem, hogy az édesapja élettörténetével van-e ennek összefüggése?
1: Édesapámra nagyon fölnéztem, és fölnézek most is. Nagyon sokat jelentett nekem az ő lelkészi szolgálata, az ő teológiai tanári szolgálata, és valamit láthattam már gyerekként is, aztán, ha úgy tetszik, kollégaként, az ő küzdelmeiből is. Megismerhettem, hogy mit jelent az, ha valakit be akar szervezni a belügyminisztérium. Utólag tudtuk meg, de még szerencsére édesapám életében, hogy őt is megkísértették, és volt számos olyan beszélgetés, és amikor leültették egy asztalhoz, és kérték, hogy meséljen arról, hogy milyen konferencián vett részt, és milyen folyamatok vannak az egyházban. Ezek nem írásbeli jelentések voltak, de mégis egyfajta együttműködés jelentett, amit érzékeltünk, hogy ő nagyon nehezen tud feldolgozni. Talán a szégyenfaktor is, talán a hallgatásnak a kényszere, a családi szempontoknak a figyelembevétele is nehezen oldotta meg az ő nyelvét. Meg is értem, hogy felejteni akar valaki. Össze is mosták itt a ügynököket a brutálisan együttműködőkkel és a pénzért elárulókkal. Én hálás vagyok az Istennek azért, hogy élete végén ezt a terhet le tudta tenni, és írt egy nagyon rövid, de nagyon mély szöveget, amiben ő szembesül ezzel, hogy én már nem csak coram Deo, Isten előtt, hanem coram hominibus, emberek előtt is ezt le akarja tenni, ezt a terhet, és hiszem, hogy le is tudta tenni ezt a terhet, és az a tényfeltáró munka, ami azóta is folyik az evangélikus egyházban, ezt megelőzően is már 20 éve, én megkönnyebbülve vettem kézbe a kéziratot és azóta a könyvet, hogy tényleg nem tett olyat, ami másoknak ártott, de rajta volt az a teher azért mindvégig, hogy ő akkor nem tudott nemet mondani. Én azért erősnek érzem a Júdással való szóhasználatot minden esetben, akkor is, ha egy aktív politikust neveznek Júdásnak, vagy a futballmeccsen kiabálják a bírólag, hogy Júdás, mert ez annyira bántó és leterhelt fogalom. Egyébként maga a könyv éppen arra tesz kísérletet, hogy megszabadítsa a Júdás nevet, a Júdás fogalmat ettől a gonosszal való összekapcsolástól, és én mindig hangsúlyozom, hogy én nem Júdás könyvet írtam, hanem Jézus könyvet. Jézus irgalmáról szól. Mindenki számára van irgalom az én megfogalmazásom szerint. Nincs olyan tehertétel, amit ne lehetne az Isten színe elé vinni, és ne lehetne attól megszabadulni.
0: Gyerekkorából milyen emlékeket hoz magával? Milyen család volt az önöké?
1: Részben polgári, apai ágon, kicsit gendroid, budapesti értelmiségi, vagy jogászok voltak, vagy politikusok, vagy papok. Ez egy evangélikus ág, erdélyi evangélikus család, 100 család. Édesapám, aki már jogvégzett ember volt, egy nagy megtérés élményen ment keresztül, 48-ban, és akkor határozta el, hogy teológiára megy. És a szülei nagyon tisztességgel támogatták ebben, dacára annak, hogy anyagilag ez igen nagy tehertétel volt. Anyai ágon pedig egy kemenesaljai magyar, ugyancsak evangélikus család sarja vagyok, kulák ősökkel. Anyai nagyapámat bebörtönözték, megalázták, ahogyan a kulákokkal ez történt is. Édesanyámat kicsapták az egyetemről. Éppen ez ő kicsapatása után találkozott a majdani férjével.
0: Ő már Budapesten született?
1: Kezdában születtem, de akkor még bőven vidéken éltünk. Apámat nem akarták lelkészé szentelni. Rossz káder volt, ahogyan akkor mondták. Egy Isten háta mögöttének nevezett kis faluba, Veszprém megyébe Csöglére helyezték. 10 éven keresztül ott szolgált, felvette a vidéki tájszólást is állítólag, és nagy lelkesedéssel végezte a munkáját. Egy pap gyereknek a sorsát éltem át. Először még 6 éves koromig Dunántúlon, aztán Miskolcra került édesapám, 4 éven keresztül ott szolgált, és aztán kerültünk Budapestre, mikor ő tanítani kezdett az akkori Teológiai Akadémián.
0: Arra emlékszik-e, hogy mikor kezdett el kritikusan fordulni a szülei felé?
1: Nyilván megvolt ez a kamaszkori lázadás, hosszú haj, trapéznadrág és a többi. A lázadásnak a külső részeit ők nem vették jó néven, mindig próbálták fodrászhoz küldeni, én meg úgy lépésről lépésre növeszettem a hajamat, ha elmentem is fodrászhoz, csak fél centit vágattam le, és akkor is ideig szevétlenül váligérő hajam lett. De azért szerintem alapjában ők engedték ezt, hogy én felnőjek és kritikus gondolkodású legyek. Sokat jártak nálunk külföldiek, szólt a Szabad Európa Rádió, 16 éves koromban Angliában egy nyári egyházi táborban lehettem, ami meghatározó volt az életemben, és akkor kezdett bennem már azért a hivatás választás is mocorogni, ahol megint lázadtam egyébként, mert édesapám nagyon szerette volna, ha én lelkész legyek, és én meg nem akartam, hogy ezt ő tudja, vagy nem akartam, hogy azért megyek teológiára, mert ez az ő álma. Emlékszem, az íróasztalomnál olvastam a Bibliát este, és akkor, ha bejött a szobába, akkor úgy hirtelen a kéznél levő földrajzatlaszt ráhúztam a Bibliára, mert tudtam, hogy ő látja, hogy Bibliát olvasok, akkor nyakamba borul, és azt mondja, hogy jaj, de jó kisre, hogy te Bibliát olvasol. Én nem az ő kedvéért akartam. Tehát ilyen értelemben a hivatásválasztásban is volt némi lázadás.
0: Szívesen követte az édesapja példáját, de lázadt az ellen, hogy ez kiderüljön.
1: Igen, mert azt akartam, hogy ez az én döntésem legyen.
0: Mit hallgatott annak idején?
1: Volt egy tripla lemezem, Emerson, Lake & Palmer, emlékszem, az osztálytársaim nagyon-nagyon irigykedtek rá. Azt úgy teljes kakaóra föl lehetett tenni ezt az instrumentális zenét, itthon ezt alig ismerték. Persze a Villés meg Gonzsuzsa, ez hozzátartozott az életembe, koncertekre is jártam, és nagyon sok lemez hallgattam, de most hirtelen az Emerson, Lake & Palmer jut eszembe.

0: jó, ha van kivel megbeszélni a hivatásnak a formálódását, akkor kivel beszélte meg?
1: Bátyámmal is beszéltem erről, szükségem is volt ezekre a tisztázó beszélgetésekre később is. Nem mondom, hogy mindig jól esett, amikor ő kritikus hangot ütött meg, vagy volt a budavári egyházközségnek akkor egy nagyon-nagyon jó ifjúsági köre, Gáncs Péter, aki később püspöktársam volt, fiatal segédlelkészként vezette ezt a kört. Az a közös időszak, amit 16-18-27 évesen együtt tudtunk tölteni, az meghatározó volt, és ott nagyon mély beszélgetések voltak, például a hivatásválasztásról.
0: Volt döntő mozzanat, amire most így visszatekintve azt mondja, hogy igen, én emiatt lettem lelkész?
1: Igen, Gáncs Péter adott arra, hogy ne csak ő olvasson Bibliát, és adott esetben tartson igemagyarázatot, hanem általa felkért emberek is. És volt egy egyetemista fiú, Hegyi Péternek hívták, műegyetemre járt, Pál apostol ígéről beszélt, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Akkor az ő szelíd szava, csöndes, de nagyon hiteles tanúságtétele engem szíven ütött, és attól kezdve azt mondtam, hogy én nem a bölcsészkarra, hanem a teológiára megyek. Nem mondom, hogy megtérési élmény, mert igyekeztem hívő útkeresésben lenni már akkor is, de a hivatás tisztázás szempontjából meghatározó volt ez. Ezért is érzem fontosnak, hogy ne csak a lelkészek, hanem a világiak is tanúskodjanak a Szentírás alapján a hitükről.
0: Saját magára vonatkoztatta ezt a mondatot, hogy a teremtett világ várja az én megjelenésemet?
1: Igen, ez lehet egy kicsit rövid zárlatos, de szerintem a Bibliának lehetnek ilyen áramütésszerűen megérintő mondatai. Az adni akarás nagyon erős volt, és hála Istennek, éppen ennek az ifjúsági körnek is köszönhetően már gyakorolhattam is, hiszen egy másik lelkész ebben a budavári gyülekezetben arra biztatott, hogy menjek el egy szeretett otthonba látogatni idős néniket és fogyatékos gyerekeket. Emlékszem, hogy a Tibor bátyámtól örököltem meg egy ilyen fiatal lányt, aki vastüdővel feküdt a Baba utcai ellátóhelyen. Angolt tanítottam neki, és egyébként, ha már zene jött szóba, neki köszönhetően mentem el arra a nagy legendás Illés koncertre 1980-ban, a koncert, amikor összeállt az Illés zenekar. Írt egy levelet, a Bréda Ica úgy hívták, sajnos már nem él, a Szörényéknek, hogy milyen nagy Illés rajongó, és nagy meglepetésére adtak neki két tiszteletjegyet a koncertre, és nyilván vastüdős lévén csak kísérővel mehetett, aki folyamatosan pumpálta egy ilyen kézi eszközzel arra néhány órára, amíg távol volt a vastüdőtől, és akkor én mehettem el a koncertre ő vele. Ez a szolgálatnak az örömét, jó leső érzését is adta.
0: Melyik dalt idézzük fel?
1: Ne gondold, ez nagyon sokszor aktuális volt a közéletben, meg még az egyházban is, ne gondold, hogy tiéd a világ, és ez talán magamnak is figyelmeztető kellett, hogy legyen a püspöki szolgálatom idején, hogy én se gondoljam ezt.

0: Amikor megszületett a döntés, az elhatározás, hogy önből lelkész lesz, kéte is született vele, hogy ön erre alkalmas-e, vagy ez ügyben volt önbizalma?
1: Önbizalom talán kevésbé. Én azért nagyon gátlásos gyerek voltam. Mindig féltem a nyilvános megszólalástól, és ez akkor megijesztett, hogy mi lesz velem a nyilvános szolgálatok során, hogyha ilyen izolós gyerek vagyok. Teológián is emlékszem, az egyik tanárom azt mondta, hogy miért állsz úgy, mint egy kérdőjel. Ezt én akkor úgy magamra vettem, hogy azért kérdőjelként állok sokszor, hogy biztos, hogy itt a helyen vagy, hogy azért nem olyan egyszerű minden, ahogyan ezt az első hitéleménnyel elképzeli az ember, hanem meg kell harcolni ezt a hitet. Névrokonom Tamás is azért sokat segített, aki mindig mondom, hogy nem hitetlen, hanem kételkedő Tamás, de nagyon sokat segített egyébként Nyíri Tamásnak egy könyve, katolikus teológusként, aki azt hiszem, hogy Rikőrtől idézi azt a gondolatot, hogy van egy első naivitás, és van egy második naivitás. El lehet jutni egyikből a másikba, elvész az első naivitás, a hitre jutásnak ez a szépsége és ez az egyszerűsége, jönnek a kérdések, kérdőjelek, bizonytalanságok, zavarodottság is akár, de aztán újra tisztulhat a kép, és a második naivitás állapotába kerülhet az ember.
0: Az is naivitás?
1: Az is naivitás, mert nyitott kézzel állhatunk az Isten előtt, és ajándékot fogadhatunk el. És ebben egyébként számomra a lutheri teológia is sokat segít, hogy nem az emberi cselekedet, hanem az Isten kegyelmének az elfogadása az, ami megigazít teológiai nyelven. Ez egy gyermeki naivitást jelenthet, hogy elfogadom.
0: Isten létében elbizonytalanodást soha nem érzékelt?
1: Talán az Isten létében így nem, de hogy milyen Istenem van, abban igen, inkább egy büntető, számonkérő, szigorú Istenem van, vagy pedig egy kegyelmes, a bűnöket megbocsátó Istenem. Az a kérdés azért megvolt sokáig.
0: Gyerekkorában otthonról a szüleitől nem ezt az istenképet hozta?
1: Alapvetően igen, de azért voltak az egyházban olyan irányzatok, amelyekkel azért én szembesültem. Tehát mondjuk az édesapám prédikációjában nem találkoztam egy ilyen zord és szigorú istenképpel, de voltak olyanok, akik akár a megtérésnek a túl erőszakos követelésével, hogy egy gyereknek azt mondják, hogy tartsál bűnbánatot, és térjél meg, és azt se tudja szegényként, hogy miből kell megtérnie.
0: Az érzelmi és a racionális megközelítés milyen arányban van jelen az ön életében, az Isten kapcsolatában?
1: Édesapám, bár egy tudós ember volt, nagyon érzelmi is tudott lenni. Nem egyszer könyvbe lábadt szemmel olvasta a Bibliát, és ez is azért hatással volt rám. Azért vigyáztam arra, hogy a szószéken ne éljek vissza az érzelmekkel, de azért talán most, hogy öregszem, nehéz bizonyos történeteket úgy elmondani, hogy a hangom ne csuklik el, vagy valaki rám bízza a legszemélyesebb ügyét, hogy imádkozzam érte, akkor ez érzelmileg is nagyon meg tud érinteni. Felemelő, megrendítő érzés egyébként, mindig az úrvacsoraosztás, de ha a saját feleségemnek, gyerekeimnek adom, akkor elcsuklik a hangom. Egy olyan személyes ügy, ami szinte titkolni próbálok, de nem mindig sikerül.
0: Amikor a személyes hite egyben a munkája is, akkor hogy tudja a frissességet megőrizni?
1: Mondom a diákoknak újra és újra, mint ahogy nekem is mondták a tanáraim, vigyázzunk arra, hogy akár csak a Biblia ne váljon munkaeszközzé, vagy az imádság ne váljon rutinná. Tehát meg kell találni azokat az alkalmakat, amikor én keresem a négy szem közti kapcsolatot a mennyei atyával.
0: Rég zenéltünk, mi szólaljon meg?
1: Cseh Tamást én gimnazista korom óta nagyon szeretem, volt alkalmam néhányszor személyesen is találkozhatni vele. Kafkában, Szárban fogalmazódott újra meg a világ. Ez az akkori életérzésemet elég jól visszaadja. Aha.

0: tavon.
1: Picit meséljen a püspöki szolgálatról, mennyire tudta, hogy mi vár önre? Volt-e önben csalódás?
2: Valamelyest tudtam, hiszen volt időm felkészülni. Nem nagy képűségből mondom, de háromszor kaptam megszólítást. Harmadszori megszólítás az biblikus, hogy úgy mondjam, Sámuel esetében is, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Akkor már igent mondtam. Krámer György, aki szintén jó barátom volt, ő választották meg püspök helyettesnek, illetve a püspöki hivatalban is egy nagyon jó munkaközösség, egy csapat dolgozott, és dolgozik mindmáig. Amikor feleségem óvott, mert azért benne volt nyilván hitvestársként is, meg papnéként is sok aggodalom, hogy mi lesz, akkor neki azért mindig azt mondtam, hogy én a püspöki szolgálatban talán összegezni tudok sok mindent abból, amit úgy is csinálok. Tehát ige hirdetői, vagy a lelki gondozói szolgálat, akár a lelkésztársaknak a lelki gondozásában, vagy a híveknek a lelki gondozásában, publikációs tevékenység, a püspöknek ugye elég sokat kell írnia, az, hogy jelen kell lenni a társadalomban, akár a kultúrában, vagy nemzetközi kapcsolatrendszert is ki kell alakítani. 20 év után én azt merem mondani, hogy ez így is volt. Volt módom mindegyiket megvalósítani. Tehát a hangsúlyok azok változhatnak, de egyik a másikat erősíti.
1: Amikor társadalmi kérdésekben is megszólalt, meg kellett szólalnia, mi az, ami segít megtalálni a jó határt és a jó mértéket?
2: Bocsánat, hogy két idegen szót mondok, az opus proprium az a saját feladat, saját munka, az opus alienum az az idegen feladat. Minden lelkésznek szerintem megvan a saját feladata, a primér feladata, ez az ige hirdetés. De adódhatnak olyan helyzetek, amikor ki kell lépni ebből, és ha úgy tetszik, idegen méltósággal magunkra kell vállalni olyan feladatokat, amelyek társadalmi kérdésekben való megszólalás is jelentenek. De éppen ez a korlát, hogy én tudom, hogy nem válok politikussá, nem válok újságíróvá, közéleti emberré, influencerré, nincsenek ilyen vágyaim, de mégis, ha közben odafigyelnek a szavamra, talán azért, mert amúgy a prédikációimat ismerik, és lehet, hogy más ezt nem mondja ki. Nem vagyok megkötve, hogy mit gondoljak, nem függök politikusoktól, nem egy bizonyos pártpolitikai mezőben szólaltam csak meg, hanem különböző korszakokban, mondtam a magamét, sose nagyon forró fejjel, de határozottan állásfoglalva, és ez nem is mindenkinek tetszett, de azért ez kicsit az idegen feladat, amitől újra és újra vissza kell térnem a saját szolgálathoz, és van benne egy ilyen naivitás, hogyha megismernek a társadalmi megszólalásai miatt, akkor esetleg kíváncsiak arra is, hogy mit mond ez az ember a szószéken. Ez egy nagyon vékony jég, amin néha nehéz járni, de talán itt is azért az Úristen megóvott a nagyobb zuhanástól.
1: Van baráti köre, ahol ön nem lelkész, nem püspök, hanem csak Tamás.
2: Igen, ezek a társaságok nyilván akkor igazán segítők, ha már a püspökség előtt kialakultak, és a régi barátságokból sikerült néhányat megtartani, megőrizni. Még akár médiából, ugye nem bántó módon Tominak szólítanak, és ez jól esik, és talán nem a püspököt látják bennem, hanem az egykori csetlőbotló munkatársat.
1: Feleségét az evangélikusságnak köszönheti, honnan ismerik egymást?
2: Ez is Isten csodája. 14 éves korában keresztelték meg, és akkor ő elkezdett járni Pécsről Budapestre kerülvén egy ifjúsági körbe, és így vitték el a fiatalok egy társasággal abba a nyári táborba, ahol én vezetőként voltam. 10 év különbség van köztünk, ott rögtön éreztük, hogy valami kémia nagyon működik köztünk, aztán ebből elég hamar szerelem lett, és házasság is lett, és 3 szép gyermekünk is adódott ebből, úgyhogy ez tényleg egy csodaszerű kapcsolat, és azóta is hálásak vagyunk egymásnak, és hát sok mindent közösen meg tudunk élni.
1: Ő tudta, hogy mit vállal azzal, hogy papné lesz?
2: Gondoljunk el, egy 17 éves, nem annyira egyházias háttérből jövő fiatalt, sok mindent nem tudott, sok minden miatt aggódott, rögtön belekerült egy olyan közösségbe, ahol voltak bizony elvárások, volt egy ilyen mondás, hogy a parókia falai üvegből vannak, és azért mi igyekeztünk egyrészt hiteles életet élni, hogyha valaki benéz az ablakon, akkor a azt lássa, hogy önazonosak, és talán a családi légkör is olyan, mint amit a nyilvánosság előtt képviselnek, de azért azt nem tartottuk jónak, hogy kukucskálnak, és a parókia ablakain is van függöny a szó átvitt értelmében is. Igyekezik el az embernek a magánéletét is védeni. Azt hiszem, hogy sikerült is kialakítani egy olyan életformát, amiben ez hiteles, és a feleségemben, hát ilyen értelemben mondhatom, munkatársad is találtam, aki 10 éven keresztül egyháziskolában tanított, most iskolákban tanít. Írásaimnak ő az első olvasója és kritikusa. Sokat tudunk együtt dolgozni, és ez nagyon fontos nekem.
1: Ahogy az édesapja szerette volna, hogy ön kövesse őt a lelkészi hivatásban, önnek voltak szándékai a gyerekeivel?
2: Sosem mondtam ki, de sokan elvárták. A fiunk foglalkozott azzal a gondolattal, hogy ő is lelkész lesz. Az biztos, hogy elvégezte az Hittudományi Egyetemet, 2 diplomát is kapott, lelkészi és tanári diplomát. Elvégezte az MLS-nél az edzőszakot is, ezért ő nem csak hittant, hanem sportot is tud tanítani, de ez már az ő élete, és az ő döntése lesz, ahogyan tovább. Biztos, hogy nyomást nem fogok rá sohasem helyezni. Mindenkinek ez a saját harca, saját küzdelme, a saját élete, és én támogatni fogom őt akár tanárként, akár más területen, és ugyanígy a többi gyerekemet is. Egyik lányom sem ezt az utat választotta, mind a kettő nagyon szép hivatást. Egyik óvónő, a másik a színművészetire jár, és azt hiszem, hogy mind a ketten olyan hivatást választottak, ahol ki fognak teljesedni, és ahol lesz mindig egy büszke apa a környezetükben.
1: Milyen zenével zárjuk ezt a beszélgetést?
2: Nagyon megrendített sok kortárs, vagy nálam valamivel idősebb alkotó művésznek a halála. Nádasdy Ádámra is gondolok, vagy Sebő Ferencre is gondolok, aki végig is érte az életemet, Grilluszékkal együtt, persze, meg Sebessé Mártával együtt. Az úgy néztem magamra mindig, Széchy Margit verset tettem ki a halála másnapján a Facebook oldalamra. Jó lenne ezt meghallgatni.

0: hivatása megtalálásakor az a mondat érintette meg, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Mi az, amit ön sóvárogva vár?
1: Sose beszéltem erről, de 68. évében az ember azért gondol az elmúlásra is. Egészségesnek érzem magam, de eszembe is sokszor, hogy mi lesz oda át. Amiről olyan sokszor prédikálok, hogyan lehet erre felkészülni, hogy ha majd kell, akkor el tudjak szakadni ettől a világtól, és amiben hinni próbálok, hogy ott az Isten szeretete fogad, és ott valóban átéljem azt a csodát, ami hiszem, hogy ott várhat ránk.

0: Kedves hallgatóink, vendégem volt a Schweitzer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnök püspöke Fabinyi Tamás. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Süveges Gergő. Ezt a beszélgetést éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Megkezdődött a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Már több tanker is áthaladt a Hormuzi szoroson az amerikai-iráni megállapodás aláírása után. Holnap északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Következnek a részletek. Megkezdődött a kétnapos Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. A kormányfő ma több megbeszélést is folytatott a belga fővárosban. Délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, akivel egyetértett abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikk szerinti uniós eljárást. A miniszterelnök a visegrádi országok vezetőivel is tárgyalt, és örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A tagállami vezetők tanácskozására érkezve Magyar Péter azt mondta, az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni.
3: Nem fogunk mindebben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk. Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk itt akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján. Azt gondolom, hogy ez már egy újdonság lesz, mint ahogy az is, hogy 2025 márciusa óta először van arra komoly esély, hogy lesz egy elfogadott európai tanácsi konklúziós szöveg. Ugye tavaly március óta ezt nem sikerült a magyar vétó, Orbán Viktor vétója miatt megtenni. Mi dolgozunk azon, hogy ez most sikerüljön.
2: A honvédelmi miniszter szerint a NATO továbbra is tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje fennmaradjon. Ruszin Szendi Romulus Brüsszelben a NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozója után azt mondta, a szövetségeben örömmel vették, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amiről pár éve letért, ő pedig közölte, Magyarország folytatja a GDP arányos védelmi fejlesztéseit.
4: Magyarország azt vállalta, hogy a 2%-ot elérjük. A 2%-ot eddig tartottuk folyamatosan. És mi 2035-ig kell elérnünk a 3,5 plusz 1,5%-ot. Ezt is teljesíteni fogjuk. Ezt a pénzügyminiszterrel közösen fogjuk kiszámolni, hogy Magyarország gazdasági teherbíró képessége melyik évben, hány százalékkal vagy hány tized százalékkal engedi, hogy ezt elérjük. Úgyhogy mi fogunk fejleszteni természetesen.
2: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét is felülvizsgálják. Harcsás Gergely összefoglalója.
5: Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában.
6: Erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézi Dávid, aki a források hazahozatalával összefüggő munkát koordinálja, emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még egyeztetnek. Mint mondta, a pénzből az elektromos hálózatfejlesztés mellett kis és közepes vállalkozásokat segítő, valamint közlekedési beruházásokat is terveznek.
5: Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabály együttest, ami pedig az új hévek és az új intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat tartalmazza.
6: Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják. Közölte, a Városligeten átmenő autóforgalmat kiterelik, a Hősök tere környékét pedig zöldítik.
5: Több sávos aszfalt veszik körbe az emlékművet mindkét oldalon, akár a műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felüli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni.
6: A miniszter a Mohácsi Dunahíddal kapcsolatban megerősítette, hogy felfüggesztik a beruházás alföldi részét, és felszólítják a kivitelező Duna-aszfaltot, hogy számoljon el az előleggel.
5: Teljesen indokolatlan volt a választások előtt két héttel az a műszaki tartalom bővítés és az a 97 milliárdos kifizetés, ami történt, és éppen ezért akkor képviseljük helyesen a magyar adófizetők érdekét, hogyha itt beavatkozunk, ezt is fogjuk tenni, de nincs olyan szándéka a kormánynak, hogy torzó maradjon, és a Mohácsi híd építését ne fejezzük be.
6: Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét, miután, ahogyan fogalmazott, a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőkhöz kerültek. Hangsúlyozta, céljuk a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára.
2: Kormányzati segítséget várnak az önkormányzatok az aszbesztet tartalmazó osztrák kőzúzalék ügyében, mondta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Hanusi Péter Szombathelyen, ahol kihelyezett ülést tartott az országgyűlés élő környezetért bizottsága hangsúlyozta, ha csaknem 200 település számára súlyos kihívást jelentő helyzetben hatékony és gyors segítségre lenne szükségük.
7: Arra várnánk elsősorban polgármesterek segítséget, hogy mondják már meg nekünk, hogy mit csinálunk. Melyek azok a helyes eljárásrendek, amelyeknek az alkalmazásával meg tudjuk oldani azt a problémát, hogy igenis lehetnek életveszélyes helyzetek ebből a szituációban adóban.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Áthaladt a Hormuzi szoroson három szaúdi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállása még hónapokig tarthat. Romániában gyanúsítottként hallgatta ki a korrupció ellenes ügyészség Ciprian Csukut, Bukarest Nemzeti Liberális Párti főpolgármesterét egy megvesztegedési ügyben. A gyanú szerint a politikus még Bukarest 6. kerületének polgármestereként tavaly novemberben és decemberben kampánytámogatásnak álcázott megvesztegedést fogadott el egy bolgár állampolgártól egy ingatlanfejlesztési projekt jóváhagyása fejében. A bukaresti főpolgármester, amikor érkezése után 3 órával távozott a vádhatóság épületéből, azt mondta, ártatlan, együtt fog működni a hatóságokkal a büntetőjogi eljárásban az igazság kiderítése érdekében, de nem fog lemondani, végig akarja vinni mandátumát. Ciprian Csuku a Nemzeti Liberálisok egyik első alelnöke, akit a decemberi időközi választásokon választottak meg Bukarest főpolgármesterévé. Itthon még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kéményellenőrzést, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel a Kossuth Rádióban arról beszélt, sokan jellemzően csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már leterheltebbek. Emiatt javasolt az ellenőrzést már nyáron elvégeztetni. Hangsúlyozta, a társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élőknek azonban online kell időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre.
8: Hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó, nekik kötelező a kéményseprés, tehát ne azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek. Hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor pedig két évente egyszer kötelező kéményseprő céget hívni.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap is marad a napos, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható holnap, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Folytatódik tehát a jó idő, éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű. Ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével. Viszont hallásra.
1: Műsor ajánlott.
9: Válaszutak, rólunk szól.
10: Válaszutak, minden pénteken.
11: Még 10 perc.
12: Amikor egész nap csak otthon vagyok, és nincs kedvem semmi sem csinálni, akkor nagyon gyorsan fel tud menni a képernyőidőm.
13: Eléggé fekete-fehérként tekintünk erre, hogy a képernyőidő mennyi, az mit mutat valójában.
14: Zenehallgatás, tanulás, videók, játékok, közösségi oldalak. Mire használják a fiatalok az okos eszközeiket? A veszélyeket riogatásként vagy figyelmeztetésként értékelik. A válaszutas fiatalok a nyári szünet elején az okos eszközeik használatáról beszélgetnek.
15: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
16: Gyógyító állatok.
17: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
16: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
17: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
16: Amikor egy érintés is segít.
18: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
19: Jó érzés.
16: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
1: Esti mese.
20: Kedves gyerekek, ma Kovács Adél mond mesét.

Kengurus mese. Kobak levelet írt a kenguruknak. Kedves kenguruk, küldök nektek füvet. És ha jó leszek, mama vesz nekem egy háromkerekű biciklit, akkor azt átszerelem, szerelek egy kétkerekű biciklit belőle, és a harmadik kereket elküldöm nektek játszani. Karikázzatok jól. Kobak. 3 napig várta a választ. 3. este elmesélte. Írtak a kenguruk. Nem ceruzával, mert nincs ceruzájuk. A körmükkel írtak, és azt írták, hogy akarnak barátkozni velem. És azt írták, hogy küldjem a karikát, de még jobb lenne, ha lebicikliznék hozzájuk. A kenguruk a tengeren túl laknak, jegyezte meg mama. Hát akkor szerelek helikoptert a biciklire, és átrepülöm vele a tengert. Csak attól félek, hogy mikor meglátnak a kicsi kenguruk, örömükben akkorát ugranak, hogy pont a tenger közepén összeütközünk, és a vízbe pottyanunk. Ezen aztán nagyon eltűnődött Kobak, és másnap megint levelet írt. Kedves kenguruk, inkább ti gyertek. Ugorjátok át a tengert, és verjétek meg a farkotokkal az ablakomat. Én kiugrom az ablakon, belefogódzom a farkotokba, és átugrunk a tengeren hozzátok. A zsebembe tettem a füvet. Aludjatok jól, Kobak. De a kenguruk úgy látszik nagyon kíváncsiak voltak a helikopteres biciklire, mert nem jöttek. Kobak viszont megint levelet kapott. Nem fogunk szembegurulni a helikoptereddel. Erszényre tesszük a lábunkat illedelmesen, úgy várunk. Gyere hamar, kenguruk. Kobak most már reggeltől estig csak a helikopteréhez gyűjtötte az alkatrészeket. Nagyon sok mindenre szükség van ahhoz, hogy jó helikopter szereljen belőle az ember. Így aztán észre se vette, és meg is érkezett a kenguruktól a levél. Kedves Kobak, már igazán jöhetnél. Egész nap a tengerparton ülünk, és bánatunkban veszekszünk. Kenguruk. Kobak egészen elszomorodott, és még aznap föladta a választ. Kedves kenguruk, ne veszekedjetek. Készül a helikopteres bicikli. Addig is lerajzolom, hogy milyen lesz, jó? Kobak. És így folyt a levelezés egészen addig, míg Kobakot el nem vitte mama az állatkertbe. Ez nagyon szomorú nap volt. Ott ugrált egy kenguru a kerítés mögött, aztán megállt, Kobakra nézett, és hallgatott. Kobak megkérdezte. Nem akarsz karikát, hogy játsszál? A kenguru hallgatott. Neked nem szoktak írni a kis kenguruk? A kenguru hallgatott. Te nem akarsz átröpülni velem a tengeren a helikopteres biciklimmel? A kenguru hallgatott. Te egyáltalán nem szoktál levelet írni? Kiabálta most már Kobak kétségbeesve, de a kenguru hallgatott. És egyetlen levél sem volt az erszényében. Kobak aznap este leszerelte a bicikliről a légcsavart. Mama nem értette. Tudod, mama, már nem megyek a kis kengurukhoz, mondta szomorúan. A kenguruk csak ugrálni tudnak. Festett mese. A festett fiú egy képeskönyvben lakott, lepréselve. Ha Kobak letette a könyvet, a kisfiú megmerevedett, de ahogy kezébe vette, a kisfiú elprüsszentette magát, és beszélni kezdett. Vedd le az ujjadat a hasamról! Nyomod! Kérlelte Kobakot, és Kobak udvariasan levette a nagy ujját a festett fiú hasáról. Hanem most égtelenül kacagni kezdett a festett fiú. Ne csiklandozz! Jaj, ne csiklandozz! Kiabálta, és nagyokat csuklott közben a kacagástól. Mit szólnál hozzá, ha talpadat csiklandoznánk? Kobak összehúzta a szemöldökét. Ha rajzolok a lábadra cipőt, akkor nem foglak csiklandozni? A kisfiú hálásan pislogott Kobakra. Kobak rajzolt 2 hatalmas cipőt a fiú lábára. Lötyög benne a lábam, sóhajtott a fiú. Ez nem is volna olyan nagy baj, de a lábam átlátszik a cipőn. Félek, hogy még mindig csiklandos vagyok. Várj egy kicsit, megpróbálom, hajolt a könyv fölé Kobak, és megcsiklandozza a festett fiú lábát. Csak úgy csuklott a kacagástól.
A rajzolt cipő nem ért semmit. Na várj csak, befestem a cipőt, akkor nem fog átlátszani a lábad, nyugtatta meg a kisfiút Kobak, azzal már festett is két parányi cipőt a kisfiú lábára. Szurít a cipő! Szurít a cipő! Jajgatott a kisfiú, és Kobak gyorsan átalakította a kis cipőt nagy csizmákra. Na, így már jó, nyugodott meg a festett fiú. Aztán megint csak nyűgölődni kezdett. Melegen van a csizmában, nem látod, hogy nyár van és süt a nap? Hát, igen, valóban nyár volt a képeskönyvben. Rossz lehet neked a forró homokon csizmában áldogálni, szánta meg a fiút Kobak. Hadd el, rajzolok neked esőt, hogy lehűlj egy kicsit. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Újongott a kisfiú, és már zuhogott is rá óriási cseppekben az eső. Addig-addig, míg dideregni kezdett. Nem látod, hogy egy szál tengerészinkben

0: hanem nagy baj lett, mert a fiú sikoltozni kezdett. Jaj, a lábam, eltöröd! Jaj, jaj! Kobak nagyon megijedt. Gyorsan letörölte a képről a festéket, de a festék elmosódott, a kisfiú alig látszott ki mögüle. Segítség, segítség, megfulladok, kiabált. Kobak félelmében sírni kezdett. Segíts már, jajgatott a kisfiú, és Kobak gyorsan letörölte az egész festéket. Ott állt most a kisfiú a tengerparton, a forró homokban mezítláb, tengerészingben, és elkezdett megint kacagni. Csiklandoszol, vedd el a kezed, vedd el a kezed! Kobak gyorsan becsukta a könyvet. És mikor megint kinyitotta, a festett kisfiú csudamód meg sem moccant. És hiába szólongatta Kobak. Hallgatott. Lehet, hogy Kobak nem is akarta, hogy megszólaljon.
1: A következő rész a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek, most Kovács Adél mond mesét.
1: Jó estét, gyerekek! Kobak könyvéből olvasok nektek.

0: Meséskönyv mese. Kobak meséskönyvet rajzolt. Írta és rajzolta Kobak. Legelőször egy királyt rajzolt, mert a mesék úgy kezdődnek, hogy volt egyszer egy király. De csak egészen kicsi királyt rajzolt, hogy odaférjen a lapra a sárkány is, mind a hét fejével, meg a boszorkány, meg az egész ókor. Mert a mese az ókorban fog történni, mikor még királyok éltek, meg sárkányok, meg boszorkányok. Szóval egy egészen kicsi királlyal kezdődött a mese, hogy a király elkiáltotta magát. Ki merészel itt nagyobb lenni nálam? Azzal már össze is trombitálta a kicsi katonákat, hogy a sárkány ellen indítsa őket. Ez a sárkány azt hiszi, hogy nagyobb nálam. De még nagyobbat fog tévedni, mert úgy elpusztítjátok nekem, hogy a hét feje közül egyetlen egy sem marad a nyakám. Kobak most telerajzolta a lap alját egészen kicsi katonákkal, mire a sárkány mind a hét feje tüzet okádott rájuk. A sok kis katona átruhant a következő lapra a sárkány tűz elől, de ide is átnyújtotta hét nyakán hét fejét a sárkány. Ha Kobak nem rajzol alájuk gyorsan 7x7 tűzoltóautót, mind elpusztultak volna. A 7x7 tűzoltóautón 7x7 tűzoltó létra volt, és 7x7 tűzoltó fecskendő. Ahány fecskendő csak volt, mind a sárkányt locsolta. Akkora túcsa lett, hogy el se fért a papíron. Külön lapra kellett rajzolni, még így is alig maradt egy kis hely a sarokban a boszorkánynak. Mert jött a boszorkány, alig hogy a sárkányt előzték a tűzoltó katonák, jött a vöröshajú boszorkány seprül lovagolva, ahogy az ókorban szokás, és már messziről azt kiabálta.
1: Tűzzé változtatom a vizet! Tűzzé változtatom a vizet!
0: S hát abban a pillanatban tűzzé vált a nagy víztenger. Kobak alig győzte festeni. De szerencséjük volt a kis katonáknak, mert kitörött a piros ceruza hegye, s erre a maradék tenger elnyelte a tüzet. Na most menekülhetett a boszorkány. Menekült is. Úgy elröpült, hogy még a seprűjét is a képen felejtette. A kis katonák meg fogták magukat, ráültek, és hip-hop, már is a másik oldalon termettek. Ott repültek a kicsi király feje fölött. S hát a király nem látott messzire, azt hitte, hogy a boszorkány, s lövetni kezdte őket 7x7 ágyúval. Szerencsére a tűzoltó katonák se láttak messzebbre, még 7x7 messzelátóval se, ezért az ágyugolyók mind a röpülő kis katonák feje fölött süvítettek el. Ki is röpültek mind a papírról, s a következő oldalon potyogtak lefele. Volt ott aztán akkora ágyugolyó potyogás, hogy semmi más nem fért a papírra, csak a felső csücsökre a nap. De az meg akkorát kacagott az ágyugolyó potyogáson, hogy a könnye is potyogni kezdett. Támadt erre olyan szivárvány, hogy átívelt a következő lapra, azon aztán szépen hazasétáltak a kis katonák. Hanem a királyra nagyon megharagudtak, hogy miért lövette 7x7 ágyúval őket. Bújt a kicsi király a trónszék lába alá, de hiába. Ott is utolérték, jól elverték, elkergették. Hét oldalon át szaladt a kis király. Az elsőn elgurult a koronája, a másodikon elhullatta a palástját, a harmadikon a királyi almáját, a negyediken leszakadt róla a ruha, az ötödiken kiszaladt a cipőjéből, a hatodikon hasra esett, a hetediken kiszaladt a mesekönyvből.

0: Hervai Gizella meséit Kovács Adél mondta el. A műsort Táncos Tamás, Kakó Gyula, Palotás Ágnes és Nagy Anikó Mária készítette 2011-ben. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
2: A régi magyar közészet szerepét elevenítette fel. Históriás attitűd jellemzi, elsősorban a reformáció idején talál modellértékű példákat. Formakultúrája igényesen gazdag. A magyar népdalok ritmus készlete éppen úgy a sajátja, mint a klasszicizáló hajlandóság. Csanádi Imre Kossuth és József Attila díjas magyar költőről, íróról, műfordítóról, balladagyűjtőről van szó, akinek most Borne vissza Péter és Egy hajdani templomra című versét Kertész Péter mondja el.
3: Mikor még Bécsbe tanuló ifjú voltam, ijesztettek sokképpen, hogy ne prédikálnék. Egyfelől féltem, másfelől égett a szívem, és talán az oldalamon is kifakadt volna, ha a számot fel nem tátottam volna. 1578. Pörnyek kerengett mi országunkon, eget beborítván. Rángó tetemek nyárson nyúvattak felhőkre vonítván. Jámbor kegyesek nyúlként inaltak. Tort ült vala hitvány. Portölcsérében ördög sikoltott, ördög hahotázott. Viskók tört hátán rúgván, tapodván, ördög csorda párzott. Ördög tisztartók vontak vadsarcot, vérünkkel virágzót. Kevé németek, pogány törökök minket környülvettek. Magyar úrak fertelmességet kedven cselekedtek. Kushadni akkor, nem látni, szólni, oltalmasnak tetszett. Mit évő légyen, nyelvén, akinek szavak dagadoznak, folytja torkába, oldalán is kisebbel fakadoznak. Feltátja száját, félvén is hősen támad a gonosznak. Egy hajdani templomra. Nádfödeles pajta, sár alkotmány lehetett, mégis szentegyháznak ékesen neveztetett. Áldott áhítatra, magába fogadta a kis gyülekezetet. Taposott jobbágyok német elől szököttek, török sarcát sínylők e szent helyre feljöttek. Bocskorban mezít láb szomjúhozva itták, próféták mit hirdettek. Testben szakadozva, szabadulva gályákról, szólt hatalmas szóval toprongyos prédikátor, gátakat sodort már, válaszul a zsoltár, zúgták, mint erős tábor. Idáig lopódzott, itt talált lakozásra napnyugati Kálvin tilalmas tanítása, kert alatt toportján, harsant égő portán tatárló vonítása. Dűlt itt pőre átok pápás álnok urakra, Antikrisztus nyája pilises tar papokra, aranyozott, fényes, bálványos, tömjénes palota templomokra. Mi más hajlék volt ez? Puszta négy fal, tapasztott, tojáshéj, akárki melyet földbe taposhat, hadak tengerében rút sajka, törékeny, tárgya minden gonosznak. Mégis megtartódat benne becsüld, magyarság. Ország lappangott itt, mikor nem vala ország. Ő árváit Isten, vezérelvén hitben, lett bástya és bátorság.
4: Két vadpogány, melyet zúzott, facsart, mint sajtó, nép dacolhatott itt, zsidók jaját sóhajtó, helvét tancitáló, magára találó, térdet fejet nem hajtó.

0: Csonádi Imre verseit Kertész Péter mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Vas Alberttől származik. Szabadság az, amikor azt teheted mindig, ami szép. Vas Albert erdélyi magyar író értelmezésében a szabadság nem korlátlan önkény és nem a gátlások hiánya. Épp ellenkezőleg a szabadság belső mérték kérdése. A szép nála nem pusztán esztétikai fogalom, hanem erkölcsi iránytű. Mindaz, ami igaz, tiszta és emberhez méltó. Az ember akkor szabad igazán, ha nem kényszeríti rá magát a rosszra, és nem sodródik az indulatok, érdekek vagy félelmek mentén. A belső szabadság ott kezdődik, ahol az ember képes nemet mondani arra, ami rombol, és igent arra, ami épít. Vas Albert gondolata arra emlékeztet, hogy a szabadság nem elszakít a felelősségtől, hanem éppen összekapcsolja vele. Aki a szépet választja, az nem veszít, hanem tartást nyer. Így válik a szabadság nem puszta lehetőséggé, hanem erkölcsi minőséggé. Olyanná, amely megtartja az embert akkor is, amikor a világ körülötte bizonytalan.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 100 éve történt. Új világrend születik.
5: Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
6: Szentendrének ez a különössége, és ezért maradt meg ez a kicsit ez a zárványszerű állapot, hogy elfogyott a gazdasági potenciál, és nem volt mód arra, hogy a rossznak gondolt épületeket, vagy a divattyamult épületeket ugye átépítsék, újraépítsék.
5: Szentendre nevét hallva a hangulatos macskaköves utcák, a nyüzsgő turizmus és a pezsgő művészeti élet jut eszünkbe. Időutazásra hívjuk most Önöket az 1920-as évekbe, egy olyan viharos, átmeneti korszakba, amikor Trianon traumája után a korábban szerb vezetésű falusias település kétségbe esetten kereste a jövőjét. Modernizáció kontra helyi lobby, a főváros közelségének dilemmái. Erről mesél a Szentendrei Képtárban látható Vissza a jövőben című tárlat. A kiállítás a város lakóinak történetein keresztül mutatja be a nem is olyan régmúltat. Tartsanak velünk!
4: 100 éve történt. Új világrend születik.
5: A logó elsődleges célja a figyelemfelkeltés, a megkülönböztetés, valamint a bizalom és a márka ismertség építése. A 20-as években a szentendrei festők már használták.
7: Akkor emblémának hívták, és akkor ráteszik a város címeréből ezt a bárányt.
5: Falunak nagyocska, városnak meg kicsike. Szentendre és a 20-as évek.
7: Szentendre ebben az időben egy faluszerű kisváros, amely nyilván őrizte az egykori gazdag időknek a nyomát, de épp kiürültek a templomok, a Péter Pál templomot éppen le akarták bontani és téglánként eladni a 20-as években.
5: A szentendrei művész telep és az ősfák, a téma az utcán, akarom mondani, a parkban hevert.
7: Két olyan archív fotó, ahol látszik, hogy a művész milyen hatalmas vegetációban fest. És ezt az ősfás kertet szerették nagyon a művészek. Ők beleköltöztek a természetbe.
4: 100 éve történt.
5: Szentendre az 1920-as években válaszút elé került. A filoxérával együtt nem csak a szőlő, hanem átmenetileg a jómód is sok helyen eltűnt a dunaparti településről. Vissza a jövőbe. A szentendrei képtár kiállítása, Szilágyi Zsófia kurátor, a Ferenci Múzeum munkatársa kalauzol minket ebbe a korszakban.
6: Szentendre. Ezekben az években, 10-20-as években azon gondolkozik, hogy most városként fejlődjön tovább, hogy maradjon nagy község. Nincsen gimnáziuma, nincsenek város intézményei. Ugye a kiállításban is kiemeltem, hogy 23-ban, illetve 26-ban épül meg a városháza, ami pont ezt szimbolizálja, hogy amellett döntöttek, hogy akkor városként tovább. Szentendre ebben az időben egy faluszerű kisváros, amely nyilván őrizte az egykori gazdag időknek a nyomát, ugye itt voltak a templomok, de épp kiürültek a templomok, épp el akarták adni, le akarták bontani. Ugye ebben az időben került át az egyik, másik, harmadik templom szép lassan a református, illetve a katolikus egyház tulajdonába. A Péter Pál templomot éppen le akarták bontani és téglánként eladni a 20-as években, tehát hogy itt nem volt semmi szinte a mai 11-esen túl, csak gyümölcsösök és egy-egy villa, persze már kezdtek feltűnni, tehát hogy nagyon más volt ez a Szentendre.
5: Olyannyira, hogy az 1920-as években városi lap sem volt.
6: Tehát a Szentendre és vidéke pont ebben az időszakban éppen nem működik. És ami nekünk nagyon nehéz, és látszik, akkor is küzdöttek ezzel, és azt gondolom, hogy ma is a Budapest közelség.
5: Szilágyi Zsófia azt mondja, hogy a főváros közelsége áldás és átok volt egyszerre.
6: Ami egyszerre öröm és pozitív adottság, de egyszerre egy nagyon nagy nehézség is, mert hogy túl közel vagyunk ahhoz, hogy itt külön művészeti élet, vagy Budapesttől független művészeti élet, irodalmi élet bármi kialakuljon, nem is volt meg ehhez a polgári réteg. Mert ugye pont akkor történt a filoxéra járvány miatt a gazdasági ellehetetlenülés, amikor ez a polgárosodás megindult volna Magyarországon. Tehát nálunk ez elmaradt.
8: Jelentős szerb lakosság volt még ebben az időben?
6: Hát már nem annyira, és a háború alatt ugye a szerbek, mint ellenségek szerepeltek a közbeszédben, és nagyon sokan elmentek Szerbiába. Tehát már a szerb lakosság is megfogyatkozott, nyilván azért is ürültek ki a templomok, és lettek fölöslegesek.
8: Azt említette, hogy a 20-as évek egyfajta akkor ilyen vízválasztó volt, hogy most akkor éljük tovább egy nagyközségi településnek az életét, vagy pedig akkor városiasodunk, és hogy Szentendre az utóbbit választotta. Városháza ekkor épül, legalábbis a második szintet ugye ekkor húzzák rá. Ennek voltak még jelei a két világháború között?
6: Én azt gondolom, hogy voltak, tehát azért itt volt egy erős helyi közösség, voltak színjátszókörök, ugye egyre más alakultak az egyesületek, turista egyesület, volt itt vízi élet, sportélet, volt kaszinó.
8: Mozi volt.
6: Mozi is volt, igen. Tehát, hogy azért nem úgy kell elképzelni, hogy fű sem terem Szentendrén. Egy-egy embernek az elhivatottsága az, ami mozgatta ezeket a társulatokat, vagy színjátszóköröket, vagy mondom a vízi és sportéletet. Mindeközben persze bekapcsolódtak az országos egyesületek életébe, ugye akár a legényegyletek, katolikus körök, polgári körök, tehát ezek mind megjelentek Szentendrén is.
5: Az úthálózat fejlesztése is fontos szempont volt.
6: A 20-as évek elején nyitják meg a Dömörkapunál a kőbányát. Egész megyére kihatása volt annak, hogy akkor az útépítéshez itt a megyében tudták kitermelni a megfelelő alapanyagot. És hát ugye a parcellázások, villaépítkezések.
8: Itt a kiállításban sok olyan fotót, képeslapot, régi képet láthatunk, ami egy olyan arculatát mutatja be Szentendrének, ami már nem létezik. Tehát vannak olyan épületek, említette, hogy éppen templomot készültek lebontani itt a 20-as években, de hogy vannak olyan épületek, amelyeket csak itt a kiállításban lehet látni, mert a valóságban már nincsenek meg?
6: Igazság szerint Szentendrének ez a különössége, és ezért maradt meg ez a kicsit ez a zárványszerű állapot, hogy elfogyott a gazdasági potenciál, és nem volt mód arra, hogy a risszrossznak gondolt épületeket, vagy a divattyamult épületeket ugye átépítsék, újraépítsék. Nincsenek itt szecessziós épületek, vagy historizáló épületek, mondjuk a Dunaparton a Vörösmarty villa, de hogy a városban egyszerűen nem történt építkezés. Így maradt meg Szentendre ennek a mondjuk így, hogy barokk kisvárosnak. Talán az Erzsébet kioszk, amiről van itt egy alig látható fotó. Alapvetően a belváros, az óváros nem változott.
8: Nyilván vannak fundamentumok, olyan cölöpök, amelyekre építkeznek, amire a kiállítás is építkezik, ami mellett nem lehet elmenni, ilyen természetesen a művésztelep. De Szentendrének vannak még ilyen jellegzetes kapaszkodói, amit mindenféleképpen be kell mutatni, ami nem maradhat el egy kiállításból. Hogyha Szentendre száz évéről beszélünk?
7: Én itt a kiállításban semmiképpen nem akartam egy átfogó, főleg nem egy száz évről szóló kiállítást, de még a 20-as évekről sem egy várostörténeti tényt felmutató kiállítást létrehozni, hanem inkább mikrotörténeti kutatásokkal akartam valami módon felidézni ezt a korszakot. Gyakorlatilag 10 embernek a kiemelésével beszélünk erről az időszakról, ez a 10 ember teljesen más társadalmi státuszú, más nemzetiségű, más nyelvű, idős, fiatal, tehát a korosztály tekintve is teljesen mások. Szóval az ő történetükről, az ő bemutatásukkal akartam egy kicsit megidézni, hogy vajon milyen emberek éltek akkor a városban.
8: Közös bennük az, hogy szentendreiek.
7: Így van, hogy Szentendréhez közük van, vagy itt laktak már régóta, családjukat tekintve már mondjuk azt, hogy ős honos szentendrei, vagy éppen ebben az időszakban költöznek Szentendrére, vagy szerbek, vagy zsidók, vagy svábok, tehát hogy sokféle szempont szerint válogattuk őket, hogy ez a színesség, ami azt gondolom, hogy viszont ha már rákérdezett, ez biztos, hogy nem hagyható ki, hogyha Szentendréről van szó, mind a táj, ugye, a környezet, ami Szentendrét körülveszi, mind pedig a lakosság egy nagyon változatos és színes közeg, illetve lakosság, tehát ezt semmiképp nem szabad kihagyni, és épp ez az, aminek kapcsán itt most egy kicsit tudunk arról beszélni, hogy hogy éltek ezek az emberek egymás mellett Szentendrén.
5: A tárlaton felvonuló 10 szentendrei karakter között a legkülönfélébb társadalmi rétegek képviselői jelennek meg, a városfejlesztő polgármestertől a dolgos hétköznapok emberéig. A malomipar alkonyát megélő molnármester, a földet vásárló, majd neves szőlőnemesítővé váló egykori napszámos, vagy éppen az a francia katonacsaládból származó, több nyelven beszélő vegetáriánus papírkereskedő, aki később művészek modelljeként is feltűnt. A kiállítás kitekint a jövőbe és a traumák feldolgozására is. Megismerhetjük egy kislány történetét, aki holokauszt túlélőként idézte fel a szentendrei emlékeit, valamint egy olyan építész professzort, akinek köszönhetően nem csak műemlékvédelmi szemlélet, de a városháza bővítése révén közvetlen építészeti örökség is maradt a városra. A Ferenci Múzeumi Centrum Vissza a Jövőbe című kiállítása így válik a múlt század elő Szentendréjének lenyomatává, ahol 10 ember sorsa és emlékezete világítja meg azt az utat, amely a mai művészvároshoz vezetett. Most pedig Szalóci Pál következik a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilap híreivel.
9: Vasárnap életbe lép a futballtilalom. Vasárnap még lejátszhatják Budapesten a kijelölt mérkőzéseket, azután kezdetét veszi a futballtilalom, és ettől kezdve már csak a protekciós fővárosi csapatok mérkőzhetnek, természetesen ők is csak vidéken. Az MTK vasárnap Pécset játszik, a PSC ellen a vasasok Szombathelyre rándulnak. A csehek a régi határkövek helyett új vaspóznákat állítanak föl. Prágából jelenti tudósítónk. Az osztrák-csehszlovák határ mentén az átkelő állomásokon a régi határköveket új jelzésekkel cserélik föl. Körülbelül 3 méter magas, háromszögletes vasoszlopokat emelnek, amelyeken kék-fehér-piros zászlókat lenget a szél. A lobogókon a csehszlovák címer látható, és ez a felirás Csehszlovenska Republika. Molnár Ferenc és Darvas Lili házassága. Molnár Ferenc, aki az utolsó néhány héten Budapesten tartózkodott, házasságot kötött Darvas Lilivel. A fiatal művésznő, aki legutóbb a német színpadokon aratott sikereket, néhány nappal ezelőtt érkezett Budapestre. Az író és a művésznő házassága Molnár Ferenc lakásán ment végbe, a tanúk és az anyakönyvvezető jelenlétében. Más senki nem volt jelen az esküvőn. Molnár Ferenc fiatal feleségével tegnap reggel autón külföldre utazott. Néhány hétig Milánóban, majd Velencében fognak tartózkodni, azután Salzburgba utaznak. A Radion új önműködő mosószer központi irodája közli, hogy ezen új mosószerrel az alábbi helyeken és napokon tartanak próbamosást. Június 19-én Besnyő Kálmán fűszeres csemege kereskedő, 8. kerület József körút 14. 20-án Gáspár testvérek Erzsébet drogéria, 7. kerület Erzsébet körút 42. 21-én Zala Adolf fűszerkereskedő, 7. kerület István út 8. 22-én Stern Zsigmond drogéria, 5. kerület Vilmos Császár út 42.
5: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep. A centenárium alkalmából a művészetmalom három épület szárnyában nagyszabású jubileumi kiállítás nyílt, amely egy évszázad ikonikus, sőt ritkán látott vagy most előkerült remek műveit gyűjti egybe. A kiállítás az egykori tüdőszanatórium épületeibe elsőként beköltöző 8 alapítómester örökségétől indul, és egészen a ma is ott alkotó generációk munkásságáig ível. A tárlaton Bodonyi Emőke kurátor, művészettörténész, a Szentendrei Ferenci Múzeum muzeológusa kalauzol minket.
8: Itt vagyunk a művésztelep makettje előtt. Ezek az épületek azok, amelyek már nincsenek meg, ugye?
7: Meg. Hát ezeket bontották le 1970-ben, viszont ezeket szerették nagyon a művészek.
8: Ez egy ősvás terület, nem?
7: Igen, ez egy hatalmas ősvás park volt, teljesen lefutott a Dunáig, volt benne egy gyümölcsös kert is, és itt van két olyan archív fotó, ahol látszik, hogy a művész milyen hatalmas vegetációban fest. És ezt az ősvás kert szerették nagyon a művészek.
8: Tehát ők beleköltöztek a természetbe.
7: Így, nagyon, igen. Ők beleköltöztek a természetbe. Magában a kertben ők körülhatárolhatták a maguk alkotó területét, ami lehetett nagyon személyes, de lehetett egy óriási közösségi tér is, ami lefutott a Dunáig. És ennek a makettnek az a jelentősége, hogy nagyon sok képet megmagyaráz. Nagyon sok képen megjelenő motivumot értelmez. Ott van például a Barcsai Jenőnek az a két lépcső feljárója, amiről szerintem most már nagyon kevesen tudták, hogy a művésztelepnek a utcával párhuzamos épületének a úgynevezett filagória részét mutatja meg. Ott nagyon szerettek a fakorlátos lépcső alatt ülni a művészek. És akkor itt van a két önálló ház, a Lula háza, amit Kántor Andor és Gál Filola kapott meg, miután 37-ben összeházasodtak, és azután már mindig Lula házának hívták, vagy a Médi házát, ahol két lépcső sor vezetett föl a házba, és az egyik műteremben a Kornis Dezső alkotott, a másikba pedig a Gráber Margit. És itt ebbe a két terembe csupa olyan festmény látható, ahol ezeket az épületeket, vagy egy-egy részüket megfestették.
5: A művésztelep története nem csak vásznakon, hanem korabeli dokumentumokon is tovább él. A kiállító térben a különleges archív fotók időkapuként működnek, szimbolikusan összekötve a mai látogatót a múlt alkotóival.
7: Itt vannak azok az archív fotók, amiket nem győzök hangsúlyozni, hogy milyen fontos. Ez egy 26-os kép, ami még a Pannonia telepen készült, tehát van az ideiglenes művésztelepe. Ez már a városházi kiállítás 26 novemberében. Hát itt öten láthatóak a nyolcok közül, de micsoda jelentősége van, hogy megvannak ezek az archív fotók.
8: Milyen elegánsak?
7: Nagyon, hát ők azért nem a bohém típusú művészek voltak, hanem akik adtak magukra.
8: És ez... Ők így is festettek nyakkendőben?
7: Nem, azért nem. Volt nekik egy ilyen köpenyük, és ugye itt látható már az a egykori tüdőszanatórium, ez egy képes lap, amit ők megkapnak. Tehát ide költöznek be, ugye ki van ilyen, vagy üdülőháza, de aztán nem sokára ide ráteszik, hogy Szentendrei művésztelep, és akkor még két bejárata volt az épületnek, meg faléces kerítés, és az idővel eltűnt.
8: És ez a szanatórium amúgy a város tulajdonában volt? Ez városi
7: a munkásbiztosítónak a tulajdonában volt, és aztán amikor megkapta a művésztelep, akkor egy jelképes, egy forintos bérleti díjért
8: adatták
7: meg, igen. És amikor 28-ban megszületik a Szentendrei Festőtársaságok, megcsinálják a logójukat, ezt így hívjuk, akkor emblémának hívták, és akkor ráteszik a város címeréből ezt a bárányt.
10: És élettől fogva használják a lóvót minden. Meghívó budapesti katalógusnak a meghívóján, akkor 39-ben jelenik meg már a Szentendrei Művésztelep 10 éve című kiadvány, és ott is ott van a logó. Tehát használják tudatosan.
8: Ez a Szentendrei Művésztelep így a 20-as, 30-as években nem volt egy nagyon zárt közösség. Mondhatni azt, hogy nyitott volt, nyilván megvolt az a fajta kötelező zártság, ami kellett, ami összetartotta őket, de hogy nem úgy alkottak, hogy elbújva a kis műteremben csak a kiállításra megmutatni a képeket, de hogy attól függetlenül az a fajta nyitottság az itteniek felé az egy fontos dolog volt, nem?
10: Egyrészt maga a festőiskola is biztosította ezt a nyitottságot, de a festőiskolán kívül is, ami egyébként 35-ben megszüntetik a festőiskolát, azért mindig fogadnak vendégművészeket. Tehát abszolút nyitott ez a művésztelep. Az tény, hogy 35 után bizonyos zártság azért megfigyelhető. Tehát már nincsenek olyan nagy mulatságok, nem olyan dinamikus már a társaság élet, de ez annak köszönhet, hogy van, aki már családot alapít, ott van a római ösztöndíj, és ez vele járója, hogy az ember egyre többet foglalkozik a szakmájával.
8: 26-ban vagyunk, nyilván a trianoni sok az még rendesen ott van az emberekben, de hogy ez egyfajta túllépés. Trianon után is van életmutatása.
10: A 20-as években egy óriási nagy egyesület alapítási láz volt Magyarországon, tehát nagyon sok művészeti egyesületet hoztak létre, mert mindenki megpróbált valahogy túllépni, tovább lépni, de egyébként ez a 45 utáni időszakot ugyanúgy jellemezte. Tehát ugye a trauma, a második világháború vége, a háborús élmények feldolgozása mellett végig ott van az újraépítés, az újjáépítésnek a szándéka. Ez akár egy elemi ösztön is, de ugyanakkor mégis tovább kell lépni.
5: Most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napi lap 100 éves híreivel.
9: Két rendőr rablásra adta a fejét Kolozsvárott. A kolozsvári államrendőrség két altisztje, Rus Augustán és Mayer George, az elmúlt éjjel rendőri szempontból igen különös vállalkozásba fogott. A Szamosfalva felé irányuló országúton helyezkedtek el, hogy akár rabolva is pénzt szerezzenek maguknak. Először dr. Szász Ferenc, ismert dezméri földbirtokos két lovas kocsiját állították meg. A lovagat kifogták, a kocsist véresre verték, a földbirtokostól pedig pénzt követeltek. Dr. Szász Ferenc erélyesen ellenállott, mire a két utonálló a kifogott két lóval elmenekült az országút melletti erdő sűrűjébe. Később ismét az országúton voltak. A szamosfalvi közjegyző érkezett most kocsin a feleségével. Színházból jöttek Kolozsvárról. A két szálas rendőr őket is megtámadta, de szerencséjükre idejében észrevették az utolálló gyanús szándékát, és volt annyi idejük, hogy bemeneküljenek a közeli vasúti őrházba. Az őrházból telefonált a jegyző a szamosfalvi rendőrségre, ahonnan segítséget kért. A csendőrök aztán elfogták a lopott lovakon menekülni próbáló két rendőrt, s bekísérték őket Kolozsvárra. Az eljárást megindították ellenük. Elhó 19-én szombaton délután 16 órai kezdett el az Ingyentej Egyesület a Városligeti és Mit Néparénában első rangú kacagtató műsorral és kiváló mutatványokkal gyermekek és felnőttek mulattatására ünnepi díszelőadást rendez. Így módon kíván az Egyesület az intézményt látogató nyomorgó kisdedek helyzetén segíteni, és ehhez kéri a társadalom szíves pártfogását. Jegyek a helyszínen, valamint az Egyesület irodájában kaphatók. Betlen ünneplése. Pontban 12 órakor Kétli Anna beszéde közben érkezett az ülésterembe Betlen István gróf miniszterelnök, akit a jobb oldal és a közép felállva tapssal és éjjelzéssel ünnepelt. Az éjjelzést a bal oldalon csendben, nyugalommal fogadták.
4: Száz éve történt.
5: A A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban. Viszont hallásra! Hamarosan hírekkel jelentkezünk.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
11: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, hogy hazánk a jövőben törekszik a szövetséggel a teljes együttműködésre, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. A tárcavezető hozzátette, hogy a magyar katonák eddig is bizonyították megbízhatóságukat, a megkezdett tárgyalások pedig a kétoldalú politikai és védelmi ipari kapcsolatok erősítését szolgálják. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetette a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, hogy a 16 évnyi politikai függőség után a kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése. A tárcavezető hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, hangzott el a kormányinfón. Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvény biztosítás hárul. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. Az elismerés megvonását a szövetség a Híres Városért Egyesület kezdeményezte a helyi egyetemet működtető alapítvánnyal kapcsolatos súlyos számvevőszéki megállapítások és büntetőeljárások miatt. A szavazáson többséggel elfogadott döntés indoklása szerint a kialakult helyzet megrendítette a közbizalmat és hátrányosan érintette a város jó hírnevét. Különleges magángyűjteményekből származó a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg. A bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt, török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is. Végül az időjárásról. Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néha zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
4: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
12: Európai túltermelés és hazai válsághelyzet. Egy 19 pontban álló javaslatcsomagot készítettek a hazai sertéstartók.
13: A sertéságazatban az elmúlt 6-8 hónapban közel 70 milliárd forint veszteség keletkezett, amely az önköltségünk eléréséhez lett volna szükséges.
12: De holnap hajnalban arról is beszélünk, hogy támogatáshoz jutnak a ragadó száj és körönfájás miatt érintett jó és sertéstartók. Pirisi Csenge vagyok, ébredjenek velünk!
4: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
14: Az osztályharc nem ismer kegyelmet.
15: Mi csak mint osztályt likvidáljuk magukat.
14: Egy színésznő a pokolban is igazi díva.
16: Nincs valakinél egy tükör.
14: És minden férfi a lábai előtt hever.
17: Egy verset is írtam hozzá.
14: Terongyos élet. Pénteken 21 órakor az M5 műsorán.
4: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
14: Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. Fordította Határ Győző. A közepén túl. Tizedik rész.
18: Az első dolog, mit atyám fejébe vett, mihelyst elsőszülött fiának illő módon megadta végtisztességet, az volt, hogy higgadt fővel nekiül, és Xenofon példájára megírja maga Trisztrapédiáját.
19: Mit?
18: Trisztrapédiáját. Avagy nékem szánt nevelési rendszerét. Három esztendőknek múltával, de talán többeknek is, atyám a közepetáján tarthatott művének, és mint minden írónak, neki is megvoltak a maga csalódásai. Minden mondandóját oly rövidre foghatja majd, képzelte eleinte, hogy a kész s bekötött munkácska kényelmesen elfér anyám baró szerencéjében. Ja, így nő a matéria a kezünk alatt. Atyám tervébe eképpen mindössze amaz apróiba csúszott, hogy emez esztendők alatt, ami engem illet, teljességgel elhanyagolt, s anyám gondjaira bízott. Továbbá, ami legalább akkora hiba volt, e halogatással tisztára kárba veszett művének első része, melyel pedig atyám a legtöbbet vesződött, minden nappal oldalról oldalra haszontalanabbá válván. A későbbi fejezetek pedig, mint például a tolóablakokról szóló rész, tajtékzó dörgedelmével végén a komornák feledékenysége ellen, azt a gyanút keltik az elfogulatlan olvasóban, vajon ahelyett, hogy célkitűzése szerint irányt szabott volna nékik, nem kényszerült-e atyám ez időtájt a fejlődésemet meghatározó események utólagos követésére?
20: Ott, látom én aranybogaram, ahová a kis kezeddel mutatsz. De hiába, úrfika, hiába, na, elfelejtettem bekészíteni az ágy alá a Billit. Nem tudnám most, az egyszer szentem, ügyesként az udvarra kipisilni, ha? Na, gyere, Kincse, gyere! Ó, Rukk! Felemellek ide az ablakpárkányra. Ne félj, jó erősen foglak. Te meg amilyen ügyes kis legény vagy. Ó, még várjál, mindjárt feltolom az ablaktámlát, jó? Így. Most aztán felhúzzuk a hálóruhát. Jól is van. Még egy lépést előre, szentem. Jól foglak, ne félj te semmitől.
21: Nincs más hátra én neked, mint hogy világgá
18: De csak Tóbiás bácsikám házáig jutott, ahol nem pusztán menedékre, de egy lovagias védelmezőre is talált, Trim káplár személyében, aki, amit meghallotta, mint Szuzán nevezte, meggyilkolásom környülállásait, rögvest krétafehérre változott, jól tudván, hogy gyilkosságnál a bűnsegédi bűnrészes elbánása főbűnösével azonos. Ám azt is eltökélte legott, hogy nem keres védelme Szuzán háta mögé bújva, hanem maga védi meg a feledékeny leányzót. Történt ugyanis, hogy Tóbiás nagybátyám egyszer szóba hozta, mennyivel pompásabb ütközeteket lehetne vívni a Cölöpvárban, ha két kicsinke tábori lövegük is volna a katonásdihoz. Trim pedig, kinek szapora esze ki nem fogyott furfangból, leleményből, s már addig is előteremtett minden szükségeset gazdája játék hadjárataihoz, nem nyugodott, míg ezt a kettőt is el nem készítette, hanem már eddig is a káplár, amit az esőcsatornák végéről lenyeshetett, amit az ólomereszek oldaláról lecsaphatott, lefeszíthetett, az ontálik, melyet Tóbiás nagybátyám beretálkozáshoz használt, mindent beolvasztva, akár csak 14. Lajos, ki az ólomnak a templomok tornyára is utána mászott, nem kevesebb, mint 8 ostromágyut készített és vonultatott fel a küzdelemre. Így a további 2 löveg számára már nem lévén honnan kerítenie, fogta magát, s levette a gyerekszoba ablakának ólom súlykóit. S így, hogy nehezék nélkül a görgőknek amúgy sem igen vehették hasznát, azokat is leszette, s alkalmatos szerrel bebarmolta a löveg talpak alá. Görgőknek. Minek következtében sígy, sutty? De hiszen ezt már mindenki tudja.
0: Engem azért az apró részletek is érdekelnének.
18: Szót sem érdemes vesztegetni rájuk, asszonyom. Talán a 2 cseppért vesztettem. Pusztán doktor Slop fújta fel legalább 10-szer akkorára Susan Buck lövését, úton útfélen hajtogatván, hogy szegény Sandy úrfinak egészen. Mire a fáma, ki jeles tódító, 3 nap múltán már égre földre esküdözött, hogy látta, ott volt, s már amilyen a világ, hitten hit neki, rebesgetvén, hogy a gyerekszoba ablaka nem csupán a... De sőt, is vele mindenestül.
0: Úgy mondták.
18: Bizony, asszonyom.
0: Szó szerint úgy, hogy...
18: Szó szerint... Asszonyom.
0: Nem túloz, Sandy úr.
18: Ők túloztak, asszonyom, nem én. Most azonban, ott még úgysem jártunk, nézzünk be Tóbiás nagybátyám házába, ahová Jorik lelkészt is áthívták meghájni vetni a történteket. Úgy hittem, ezt már megbeszéltük, asszonyom.
0: Nem a tolóablakra céloztam, uram, hanem akkora szabját még életemben nem láttam, amekkora ott lóg az ajtó mellett a kampón.
18: Hát, ha még tudná, asszonyom, hogy pengéje Nándorfehérvár alatt edződött a török elleni harcban.
0: A bácsikája ott is megfordult.
18: Ha lelkesültségén múlik, és a szavujaiék Jenője éppen azt vette volna fejébe, úgy nagybátyám akár még Novaja Zemját is meghódította volna, ám Namurvára alatt kapott fansebétől otthon marasztalván, örömmel gyűjtötte az egykori bajtársaitól kapott hadjerekjéket.
19: Ezzel a karddal itni Le Fevre hadnagy törökverő kardjával metszem inkább a karomat, nagyságos uram, sem, mint Susannak bántódása essék. Hiszen, amint már elmondottam, instálom, egyedül én tehetek mindenről.
22: Rém káplár, ha egyáltalán valamit hibának mondhatunk, minek megtételét a szolgálat egyenesen megköveteli, akkor én vagyok az, ki hibáztam a 2 löveg dolgában. Te csupán, miként ezt most Jorik tiszteletes fülhallatára kijelentem, te csupán az én parancsomnak engedelmeskedj.
23: Lám, Trim, tett volna Solmes gróf is így Steinkirknél, s téged is megbent Amat Cudar Dragonyostól, ki a visszavonulásnál oly csúnyán megtaposott, amint azt Sandy kapitány nékem elmesélte.
19: Hogy megment? Nem engem. 5 regimentet tiszteletes uram engedelmével, hogy hajszál híja sincs. Mert bizony a Katz regimentjét, de ha jobban felgondolom, Katz, meg Kay, Angus, Graham, meg Leven regimentjét mind felaprították.
22: Így igaz, tökéletesen.
19: Mire való elindítani a lovasságot ott, hol az amúgy is szűk, bazótos teret sövényekkel, árkokkal, spanyol lovasokkal mindenhogyan elborította a francia, amint már szokta. Küldte volna a mi regimentünket Solmes gróf. Mi azután egyenes a pofájába pörkölünk, aki mindene van. Lovasságnak nem volt ott keresni valója. Ugyan a gróf meg is adta az árát,
1: Ellőtték a lábát a rákövetkező ütközetben Landennél.
22: Szegény Trimis, tudja a tiszteletes úr, ott szerzett értsebet.
1: Arról is egyedül ő, Solmes gróf tehet nagy uram engedelmével, és senki más. Mert ha amúgy Isten igazában elpáholja a francúzokat Steinkirknél, nem is verekednek meg velünk Landennél.
22: Meg lehet, Trim. Ám bár, ha bekeverednek az erdőbe, vagy csak lélegzetnyi időt hagysz, hogy beássák magukat, újra meg újra a torkodnak rugaszkodnak. Ilyen ez a náció. Ezek ellen csak az segít, hidegvérrel eléjük masírozni, állni a tüzet, egyszeribe hegyükbe teremni, ahol a legsűrűbb, s azzal, miként most Spencer zászlós bárgyával mutatom, üst!
2: A boldog a békével! Palizéba! Hegyen hátán!
22: Mindenki!
2: Vérét venni!
3: Még ember halál lesz a vége! Trim káplár! Kapitány uram!
22: A summáját rövidre fogva, Vilmos királyunk oly szörnyen feldühödött Solmes gróf botorságán, hogy hónapokig sem tűrte környezetében, és színe elé sem engedte.
6: Attól tartok, ami nemes Sendi urunk csak úgy feldühödik majd Trim kápláron, mint királyunk a grófon.
22: Úgy hát, Jorik tiszteletes, az lesz a legokosabb, ha majd az odaúton a Sendi kúria felé mi ketten haladunk az élen kegyelmeddel, Trim pedig pár lépésnyire megettünk követ.
1: Susan, meg instálom nagyságod engedelmével, tán jó volna hátvédnek.
6: Pompás indítvány a hadrendre mind a kettő. Én még azt is hozzátenném, hogy a templomnál jobbra kanyarodva hátulról közelítsük meg a kúriát.
1: Vaj, ha a csapó ablak ólom súlykója helyett azt nyestem volna a templom ereszt csuragóját.
6: Trim, még nem volt elég a csurogó lenyesésből.
22: Azt mondom, alló mars, induljunk minél hamarabb. Egy, kettő.
18: Megálljunk. Mielőtt ezen kicsiny, ám jó szervezett csapat Sendi holba érne, volna még nékem a masztolóablak dolgában némi sürgős elintézni valóm. Egy fél percbe se tellik, meg leszünk vele.
0: Na de jó uram, ki hallott már ilyent?
18: Mindenki. Asszonyom, aki töltött már teát kancsóból csészébe. Miként most én ezen a hűvös tavaszi napon, amikor felhívom mindenki figyelmét, aki életem és gondolataim alakulását nyomon követi, miszerint régóta eldöntött dolog, hogy mindaddig, míg az elbeszélő a történet vezérfonalánál megmarad, előre-hátra futkározhat rajta, amennyit kedve tartja, nem fog elkalandozásnak számítani. Ezt előre bocsátva, hadd éljek most a hátrahaladás ebbe cikkelyezett jogával magam is, és hadd mutassak rá arra a helyre, ahonnan újra fel kell vennünk a fonalat. Ott van, né? Ott.
20: Látom én aranybogaram, ahova a kis kezeddel mutasz, de hiába úrfika, hiába no. Elfelejtettem bekészíteni az ágy alá a bilit.
21: Nincs más hátra én nekem, mint hogy világgá menjek.
18: Susannak csak épp annyi ideje maradott, hogy a hátsó lépcsőn elmeneküljön, míg anyám a fő lépcsőn felhág.

0: élt, kígyó helykenőcsért szalad, gondolta anyám. Ám hogy visszatérni látta Obediával, két fóliással a hóna alatt, s olvasó pulpitusát cipelve. Hűvészkönyv, semmi kétség, vélte anyám.
1: Csak kellő szerres módra légyen, mindjárt föllapozom.
2: De mi füvekből? Azt mondanád meg legalább.
1: Dr. Slupér, az már az ő dolga, láthatod, hogy én nem érek rá. Na, ez az. Ez az, megtaláltam végre. Ha csak mondjuk, hogy mindig van, hát most akkor a zsidók vették át az egyiptusoktól, vagy az egyiptusok a zsidóktól? Nagyon helyes. Sőt, annál inkább.
2: Mondjad.
1: Új, be úgy van. Semmi kétség. Igen. Hát miért ne? Ha így haszonnal jár. Ha az egyiptusok is, ha a szíriaiak, a főniciaiak, az arabusok, ha a szóló, a Pitagórasz alávetették magukat, akkor hát Tristram miért ne? Szabadé, hogy percig is mérgelődjen, bosszankodjon miatta. Mi vagyok én?
0: Az én kedves, szerette jó atyám, látja asszonyom. Immáron poétikailag kellően előkészített a helyzet Tóbiás bácsikámék érkezésére.
2: Hallom, meg is érkeztek végre.
0: Téved, asszonyom. Ez hőn szeretett Jenim jelzése, aki eképpen hív ebédelni. Miért is a tizedik résznek ezennel és sürgősen vége? Pont, pont, vesztecske. Pont, pont. Pont, pont, vesztecske. Pont, pont, vesztecske. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont, pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Vesztecske. Vesztecske. Aj, pontos vesztecske. Vesztecske. Pontos vesztecske. Vesztecske. Pontos vesztecske. Vesztecske. Pontos vesztecske. Vesztecske. Pontos vesztecske.
3: Tizenegyedik rész.
0: Amondó vagyok. Pihenjünk egyet. Úgy, úgy. Paprala. Bizony, bizony.
2: Nem szívesen zavarom meg, Sendi uram, de az ön Tóbiás bácsikája, Trimkápláról és Jorik lelkésszel már a tizedik rész közepe óta ott várakozik bebocsátásra várva Sendi hol kapujában.
0: Így igaz, asszonyom, de éppen erről van szó. Hogyha már így szerencsésen keresztül vágtuk magunkat kerek 10 részeken, foglaljon helyet, hölgyem, e könyvrakáson, ez is jobb a semminél. Hadd vetünk egy pillantást visszafelé. Isteni csoda, hogy nem vesztünk oda, s a vadállatok is, hogy fel nem faltak. Igaza van, asszonyom, nyújtsa a kezét. Hadd segítem fel, haladjunk inkább tovább krónikámban.
4: Hogy van a gyermek? Kár tettél benne a toló ablak nagyon?
1: A trogloditák úgy tartják, nem. Ami hittudósainkat illetők, azt mondják, Tóbiás testvér, hogy csak javára válhat.
5: Feltéve, ha majdan kegyelmed utazni Egyiptusba küldi.
1: Legalább annyi haszna lészen belőle, meglátja a piramidokat.
4: Mindez nékem arabusul van.

0: A hitvitázók 22 külön-külön mellette szóló argumentumokat hoznak fel. Mások tollukkal az ellentábor szolgálatába szegődve, mindeneknek elébök tárták ez indokok tetemes részének hiába valóságát. Ismét mások, legkiválóbb hitvitázóink, vallásmagyarázóink...
1: Hitvitázó, vallásmagyarázó. Hát ez meg mi fánterem? Nem mondaná meg, Jórik uram.
2: A legjobb leírását egy efféle szerzetnek, mit valaha olvastam, Sendi kapitány, Zsimnaszt és Trépé kapitány párharcának elbeszélésében találhatni, mely épp itt van zsebemben.
1: Örömmel venném, ha felolvas.
2: Már is.
1: Mint hogy azonban Trim az ajtó előtt várakozik, pedig tudom, a vacsoráját odaadná, csak hogy hallhassa-e viadal leírását, engedelmet kérném bátyám, hogy névül kerülhessen.
0: Ne jöhet.
1: Trim! Trim! Hallod, fiam? Bejöhet?
2: Bátron, káplár, csak bátron!
3: Itt volnék, la. Instálom.
2: No, hát akkor figyelj. Mely szókat halván az vitézek sokadalma, oly igen megrettentek némelyek, hogy hátra hőkölvén a viaskodóknak helyet szorítottak vala, ki Zsimnászt jól látva mindeneket legott eszébe vett. Azért, miként ha a lováról leugrani készülne, az állat felhágó oldalán magát kitartva, derekán kurta szabjája, fürgén lábat váltott kengyelében, és minek utána törzsével lehajolt, a kengyelszív fogás furfangjával ügyeskedve szemvillanás alatt levegőbe lendült, s mindkét lábával a nyergen már is ott állt szál egyenesen a paripa fejének háttal. Ekkor ugyanezen tartásban maradva nagy hirtelen fél lábra szökkent, s balfele forogvást oly ügyes szerrel perdült körül, hogy ugyanazon állásba került vissza, jottányira sem vétve el a mozdulatot. Ha! Mondd el, Tripé! Elvétettem az ugrást, szóló Zsimnászt. Se baj, legott visszacsinálom. Azzal bámulatos erőről és fürgeségről téve tanúságot, jobb fele forogvást új fent körül perdült, miként az imént. Majd jobb kezének hüvelykét a nyerekkápára támasztva, lábával fellökte magát, felágaskodott, s úgy állott. Egész súlyát a hüvelyk inhúrján izóin kitartva, s azon forgolódva körülperdült háromszor. Negyedszerre hátra vetette magát, és testével által kalimpálva, tótágast penderülve, anélkül, hogy hozzáért volna valamihez, középpottyant a paripa füleinek. Onnan visszapattanva megült a farán!
4: Jóságos Isten! Egy derekas döfés a majonéttal. Isten úgyse többet ér.
5: Magam is amondó vagyok.
0: Bizony másként vélekedem, de a köntörfalazásnak szintúgy ellene vagyok, és bátran állíthatom, hogy az én trisztrafédiámban nem állítottam semmi olyast, mi ne volna oly világos, akár Euklidesznek bármely tétele. Adsz a Trim a könyvet az íróasztalomról.
4: Igenis.
0: Gyakorta megfordult fejemben annak szándok, hogy valamikor majd felolvasom Jorik tiszteletesnek, és neked, Tóbiás testvér, és úgy hiszem, nem volt szép tőlem, se baráthoz illő, hogy tenni oly régóta mulasztom. Köszönöm, Trim. De talán elolvashatnánk egy kurta fejezetet, vagy kettőt most, és majd egyet-kettőt még máskor. Alkalomattás, így tovább, így a végére nem érünk. Nos?
6: Úgy hiszem, mindnyájan kiérdemeltük azt gimnaszt és tripé vitézi tornája után.
0: Hát vagy 30 oldalnyi az elején, ez kicsi száraz, és nem tartozván amúgy sem szorosan a tárgyhoz, ezúttal hagyjuk el. Semmi egyéb, mint bevezető előbeszéd vagy előjáró bevezetés, még nem döntöttem el, mi címet adjak neki. A polgári közigazgatásról, melynek alapjait a férfiúnak s az asszonyállatnak nemünk szaporodását célzó amaz ősi egyesülése rakta le, melyből a házasságon keresztül rövid út vezet a matételhez. Mi szerint? A gyermek tisztelettel tartozik anyjának, miként azt bővebben Justitianus institúciójának első könyvében a 11. cikk 10. szakaszában olvashatjuk.
6: Hát ezt a kis KT-ban is akár ugyanúgy elolvashatjuk.
1: Trim betéve tudja minden betűjét.
0: Széha?
1: Becsületemre? Úgy bizony. Nos, Jórik uram, felkérdezhet belőle akármi.
6: Halljuk az 5. parancsolatot, Trim.
1: Nem jól kérdezi. Trim, az 5.
3: Insta, nagyságos uram, csak az elsőtől tudom.
1: Hogy?
3: Szakasztott úgy vagyok ezzel, Instálom, mint az egrecélozással a gyakorlótéren. Flintát vára, flintát csúlyba, flintát lábhoz. Az egyik mozdulat a másikból folyik, tiszteletes uram engedelmével. Hatán az elsővel kezdhetnénk a kis KT-ból kapitányra, Instálom.
1: Tim, az első.
0: Hagyd el, fiam, hagyd el. Szajkózni a tudományt lehet, ám a bölcsességet soha. Kötelezem magam legit, hogy az utolsó pennig mind, mi Dájnak nénémtől rám maradott jótékony célra adományozom a Trimnek mindabból, mit most elkajdácsolni készült, egyetlen szóról is határozott képzete van. Monca káplár voltak épp. Mit értesz azon, hogy tiszteld atyádat és anyádat?
3: Hát, csak annyit instálom, hogy a napi másfél pennit leadjam nékik a zsoldomból, ha már öregecskék.
6: És ezt meg is cselekedted, Trim?
1: Megbizony.
6: Akkor hát, Trim, adsza a kezed, hadrázom meg. Hát nincs nálad jobb vallás magyarázója a 10 parancsolat e szakasztának, és jobban becsüllek érte, Trim káplár, mintha magának a Talmudnak közre munkálói közt díszelegnél.
0: Na, akkor ezzel megvolna. Folytatom tehát, ahol Trisztapédiám ismertetését elhagytam. Nos, én nékem az a szent meggyőződésem, Jorik uram,
6: igen?
0: Hogy az értelem világában is van valahol egy észak-nyugati átjáró, melyen haladva az emberi szellem sokkal rövidebb úton jut el a tudáshoz és a megismeréshez, mint eleddig, ám de sajna! Nem minden termőföld mellett kanyarok folyóvíz vagy csergedező patak, s nem áll minden gyermek mellett oly szülő, ki ez utat megmutatja. Mert mindez mindenestül a segéd igéken múlik.
6: Boldog volnék, Sendi uram, ha kicsi jobban belehatolhatnék e dolog értelmébe.
0: Rögvest megérti majd. A segédigék lendületbe hozzák az elme kereteit, vele mozgatván eszméket, tárgyakat, mindeneket, mikkel csak eleddig töltekezett, ebben áll a hasznuk. S hálam a roppant motola forgikonságának, mely köré tekerednek, minden gondolat mögé az eszmék légióit sorakoztatják, új meg új vidéket hódítva meg a vizsgálódás számára a segédigék csapataival.
6: Szerfelet kíváncsi látasz.
1: Ami engem illet, én letettem róla.
3: A dán légiók, Instálom, kik a balszárnyon sorakoztak Limerick ostrománál, azok is aféle segédcsapatok voltak tartaléknak.
1: Mégpedig a javából. Csak hogy a segélycsapatokat, melyekről fivérem szól, nem ott sorozták, ha jól értettem.
0: Jól! Tehát a szóban forgó segédigék és igeképzők a következők. Olvasom. Vagyok Valék. Leszek Levék. Vagyon Vala. Fogok Fogtam. Kell Kényszeredék. Andok Endek. Lészek Andó Endő. Hatok Hetek Hatom Hetem. Haték Heték Hatám Hetém. Gatok Getek Gálok Gélek. Dallok Dogálok Delek, degélek, meg a többi. Már most a gyermek mindezek helyes használatát és alkalmazását emlékezetébe bevésve, s kellő gyakorlás után nincs oly eszme. Ha még oly sivár is, mely új fogalmak és következések garmadáját ne fiadzaná elméjében. Láttál valaha fehér medvét? Trim.
3: Soha. Én szállom.
0: Hát, beszélni. Tudnál-e róla, ha nagyon megszorítanának?
1: Hogy volna lehetséges, testvér, ha egyszer sose látott?
0: Hisz éppen ez kell nekem. Mert hogy lehetséges, ím halljad, amint következik. Fehér medve. Nagyon derék. Láttam-e valaha? Vaj, láthattam-e légyen valaha? Kellett légyen látnom valaha? Láthatok-e valaha vaj? Vaj, ha láthatnék fehér medvét, hogy képzelhessem el máskülönben? Ha látnék fehér medvét, mit szólanék? S mit akkor, ha nem látnék soha? S ha eleven fehér medvét soha nem láttam, nem láthattam, nem kellett légyen, s nem adatik látom, vaj láttam-e valaha gereznáját? Láttam-e pingát mását, leírását? Avaj álmodtam-e valaha vele? Atyám, anyám, nagybátyám, nagynéném, fivéreim vagy nővéreim, láttak-e már fehér medvét? S mit adnának érte? Mit tennének, ha látnák? Szemtől szembe. S mit a fehér medve, ha őket látná? Vadé, szelidé, rémületesé, kócos koloncosé, síma sejmesé, becses látványé, nincsé benne bűn, a vaj szebb jobbé, a fekete medvénél. Jól van, Trim, most már visszateheted a könyvet a helyére.
4: Igenis.
0: Trisztrámmal majd végigragozgatjuk a szótár minden egyes szavát oda-vissza, ugyanezen szerrels módon, és majd meglátja Jolik uram, hogy a segédigék e roppant erejű masinériája mire képes. Ez nyitja meg a gyermek fejét.
1: Attól félek, hogy nem csupán megnyitja, hanem szétveti ripityomra.
7: És én hol itt üldögélek most?
8: Bársony zekében, sárga papucsban. Se paróka, se sipka.
7: Mint nevetségig síralmas beteljesedése ama egykori jövendüléseknek.
8: Az édesapjáinak? Vagy Tóbiás uramnak?
7: Az nékem egy kutya. Lehet légyen vala volt fehér, avagy fekete medve egykoron. Én már nem csodálkozom semmin.
8: Én sem.
7: Legalábbis ritkán heveskedem olyasmiért, mi amúgy is hidegen hagy. Mindazáltal tisztelője vagyok az igazságnak, mint akárki más, s a kézen közön veszendőbe ment, s ha valaki karon fog, hogy vélem csendesebb felkutatására induljon, mert a vesztesség közös, s egyikünk sem nélkülözheti azt, a világ végére is elmegyek. Ám de gyűlölöm a disputát, és inkább aláírok bármit, ha csak nem végképp visszatetsző, mint sem, hogy a szócsatába beleráncigáljanak. Nem szeretem, ha torkolásznak. A bűzt meg éppen nem állom. Épp ezért kezdettől fogva elhatározám, ha a vértanúk seregeinek szaporítására, avagy új hadaknak felállítására kerülne sor, az én kezem ugyan nem részel a dologban, sem emígy, sem amúgy. Pont, pont, vesztecske, pont, pont, pont, pont, vesztecske, pont, pont, vesztecske, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, pont, pontos vesztecske, pont, pontos vesztecske, pont, pontos vesztecske, pont, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos vesztecske, pontos
9: Tizenkettedik rész.
7: Németországban a régi gótoknak, kik a Visztula és az Odera közötti vidéken telepedtek le, megvolt az a bölcs szokásuk, hogy országos fontosságú ügyeiket tárgyalván kétszer tanácskoztak.
10: Sendi uram!
7: Egy pillanat, asszonyom, de ezt még befejezem. Tehát kétszer tanácskoztak, egyszer részegen, és egyszer józanon. Részegen azért, hogy tanácsuk szilajságnak, és józanon, hogy elővigyázatnak hiával ne legyen.
10: Eredeti gondolat. Csak hogy miként keveredik ez most uraságod krónikájába? Attól tartok, kegyelmed, nem azt a fonalat szövi most tovább, amit az elmúlt részben letett.
7: Hogy? Hát nem a tolóablaknál hagytuk el, amelyik lemetszett belőlem egy kicsinke darabot?
10: Hiszen, hogy éppen ott.
7: No, ugye, ezt fújta fel aztán dr. Slop. Olyan világra szóló eseményé, hogy derék szülém hirtelennyiben azt se tudta, mit évő is tegyen egy magafajta vidéki nemes úr, ha ilyen kalamajkába keveredik, míg nem dacosan arra az elhatározásra jutott, hogy locsogjon a világ, amit akar, ő bizony akkor is nadrágba bújtatja gyermekét.
10: Ez így rendben is van. De hogy jönnek ide a gótok? Hogyan a Visztula, és hogyan az Odera?
7: Egyenest a nadrágomból bújtak mindelő. Ugyanis atyám elhatározása, noha hűbele módra az emberiség iránti kihívó dacból született meg, mindazáltal előbb jobbról balról megfontolás tárgyává tétetett és kritikailag megtárgyaltatott köztes anyám között, egy hónappal hatályba lépte előtt, méghozzá két ágyasülés alkalmával, melyeket atyám külön ecélból hívott egybe. Márpedig az ágyasülés intézménye atyámnak, aki világ életében vízivó volt, azon tépelődéséből született meg, hogy mind fordíthatná javára a régi gótoknak az imént említett bölcs szokását, míg ezernyi meddő kísérlet s hiú agyfacsarás után végtére is házasságának hetedik évében sikeredett kellő fortéos módjára rátapintania, nevezetesen, azon túl valahányszor nagy horderejű s fogas kérdés merült fel a családban, melyek eldöntése, miként például az én nadrágba bújtatásomé, sok józanságot s nagy bátorságot kívánt, a hó első vasárnapjának éjszakáját, valamint a szombatét előtte, arra szánta és tartotta fenn, hogy az ágyban mindeneket megvitasson anyámmal, mely cseles eszméje által, már amint ön is gondolhatja, asszonyom, a más-más kedély állapotban, úgy, mint a gerjedelmek feltámadásakor és elcsitultuk utánozott két döntés közt középütt, rendszerint megtalálták a ma mindennél helyesebb határozatot.
0: Úgy hiszem, Sendiné asszony ideje volna, hogy nadrágba bújtassuk-e fiút.
10: Ideje, bizony.
0: Na ugye, kedvesem, mi meg csak halogatnánk.
10: Magam is úgy vélem.
0: Nem, mintha a gyermek nem festene így is pompásan, zekéjében, szoknyácskájában.
10: De még minő pompásan?
0: Annyira, hogy szinte bűn volna kiráncigálnunk belőle.
10: Bizony, hogy az volna.
0: Na, igen. Csak hogy a kölyök szemlátomást nő.
9: Bizony. Korához képest is, mi nagyocska már?
0: Vaj, kire üt ebben? Ördögbe is. Meg nem fogható.
9: Kire bizony? Há, hiszen, ha tudná.
0: Jó magam, inkább köpcös forma volnék.
9: Bizony, hogy köpcöcske. Sendi uracska?
0: Ha mégis megtalálnánk csináltatni, úgy lóg rajta majd a nadrág, mint tehénen a gatya.
9: Bizony. Igen, suta buta lészen benne eleinte.
0: És még az lészen a szerencse, ha egyéb baj nem történik azzal a nadrággal.
9: Hát igen, az ritka szerencse lészen.
0: De azért csak úgy fest majd benne, mint a többi apró nép.
9: Csak is.
0: Ám bátor, annak nem nagyon örvendenik. Persze, bőrből gondolnám.
9: Hát, az igen, azt tart a legtovább.
0: Csak azt nem lehet bélelni.
9: Bizony, azt nem.
0: Talán inkább ördögbőrből, az jobb volna.
9: Nincs is jobb annál.
0: Na, kivéve a sávot.
9: Hát, az igen, az mind közül a...
0: Igen, igen, csak nehogy valamely halálos nyavaját szerezzen benne.
9: Jó, ments Isten.
0: Úgy határozám, hogy ne legyen rajta zseb.
9: No, persze. Minek is?
0: Már mint a zekély mellénkén, úgy értettem.
9: Én is úgy értettem.
0: De ha kis hajót vagy búgócsigát veszel neki, mert a csepségnek a játék a koronája jogara, minden boldogsága, hova dugja szegénykém, ha zsebe nincs?
9: Rendeld, amin néked kedvedre vagyon, uracskám.
0: De hogy gondolod igazán? Nem így helyes?
9: De, tökéletesen, uracskám, úgy, amint néked kedvedre vagyon.
0: Na tessék, amíg élsz, se tanulod meg, hát, Sendini asszonság, sem fejedbe nem verhetem, hogy más az, ami kedvünkre vagyon, és más, amit a célirányosság követel. Na. Hava? Füles kapocs.
9: Hol?
0: Hát, a nadrágon. Füles kapcsos nadrágot rendelek neki.
9: Az meg micsoda?
7: Latus clavus.
9: De én a füles kapcsot kérdem.
7: Éppen arra válaszoltam, asszonyom. Azt viszont készségesen elismerem, hogy válaszom csak éppen annyira pontos, amennyire atyám megfelelően értelmezte Albertus Rubeniusnak a Régiek öltözködéséről című negyedrét kötet szerzőinek szavait, aki azt fejtegette, hogy a rómaiaknál Augustus uralkodásától kezdve már kizárólag eme rejtélyes picske, fülecs, csat, vendéggomb, zsinórurok, vagy amint atyám megfejtette, füles kapocs különböztette meg a szabad ember öltözékét a rabszolgájétól. Atyám mindezt, és még annyi, de annyi minden mást, amit innen-onnan összeolvasott, felettébb szívesen megosztotta volna anyámmal. Ám legnagyobb bánatára asszonya a legkisebb érdeklődés sem mutatta az efféle stúdiumok iránt, így aztán mondhatnók, anélkül távozott el a földről, hogy tudta volna végezetre, forogé alatta, avagy áll. Atyám ugye nagy igyekezettel fejtegette ezerszer is, hogy mint van a dolog, ám anyámnak mindannyiszor kiment a fejéből.
9: Más disziplinákban viszont gondolom éppen az édesanyja jeleskedett.
7: Ezúttal fején találta a szöget, asszonyom, némely effélében, miként azt mindjárt halljuk, az újdonságok terén anyám több lóhosszal megelőzte atyámat. Ismét egy ágyas ülés következik, ám de ezúttal ezen jeles intézmény esemény előtti változata. Csak hogy némi segítségre lenne szükségem, mert amilyen együgyű, ugyanolyan irdatlan ezen masina, amit ehhez mozgásba kell hozni.
10: Előre tekerjük az időkerekét?
7: Ellenkezőleg, asszonyom. Hátrafelé, úgyhogy megkérem, éppen fordítva álljon a foggantyúhoz, és akkor minden bele, ha nem rest, egészen az utrechti békéig.
10: Az mikor is volt?
7: Születésem előtt 5 évvel, 1713-ban.
10: Úgy a tolóablaktól 7-8 évnyire vissza legalább.
7: Inkább 8-9, mert már elég nagyocska voltam ahhoz, hogy magam meséltem el anyámnak, mi történt, ám még elég kicsinke voltam ahhoz, hogy rossz indulat benne ne vezéreljen. Vigyázat, túlmegy!
10: Akkor most fordítva!
7: De csak óvatosan! Most előre, most hátra, még egy kicsit hátra, tapottva csöpöbbe. Ez derekos tekerés volt. Köszönöm, asszonyom.
10: Nagy újságot mondok, Sendi uracskám. Ugyancsak meglepődik kegyelmet a hallja. Tóbiás sógor alig, hanem elveszi özvegy vadmannét a szomszédból.
0: Hiszen akkor már ő se vetődhet el többé komótosan átló haránt az ágyán.
10: Elég baj az nekünk, ha megházasodik,
0: nem? Nekünk ugyan szemelni se. Akár így herdálja a vagyonát, akár amúgy.
10: Már az igaz.
0: Ámbár valamelyes mulatsága csak részem benne.
10: És nem is kicsiny, kiválta megjő a gyermekáldás.
0: Az Úristen légyen irgalmas hozzám!
10: Atya, ma igencsak belemeleged.
7: Úgy annyira nem bírt a vérével, hogy rohanvás sietette a dolog beteljesülését, csak úgy neki ülhessen végre levelet írni öccsének a szerelem ezernyi fortéjáról.
11: Kedves Tóbiás öcsém, mondandó volnék néked imol egyet mást a fehér nép természetéről és az udvarlás tudományáról, azért hát, míg Sendini asszonság elnyugodni készül, ima könyvét olvassa mellettem. Egybehordom neked, ami eszembe jut. Mindenek előtt soha ne feledkezz meg amaz aranymondásról, öcsém, és aszerint cselekedjél. Az asszony féle bátortalan. S jól is van ez így. Máskülönben nem lehetne bírni vele. Ha pedig éppenséggel önön fülepeddel nem bírsz, miképpen remete Hilárión a testet egy kiváltképpen lugós szamara után tán bohókásabban, mint sem egy remetéhez illenék, ám de felettébb találóan elnevezte, tehát, ha fülepedet már semmiképp sem juházott, mindenek előtt rakj néhány nadájt füled mellé, hogy egy-két uncia vértől megkönnyebbülj. Hippokrátesz azt javallja, hogy annak utána még meg kell kenekedned ama tagodon, a hunyornak sűrű főzetével, és azon kívül még kiadósan purgálnod is kell magad. Úgy vélem, javallata helyes. Ami a gyógyitalt illeti, tám mondanom sem kell, hogy a verbénának s a henna levélnek főzete, melyek ilyetén hatását Éliánus is feljegyezte, nagy jót teszen. További lehetőség. Gordonius gyógymódja, aki a De Amore című műve 15. fejezetében alapos elagyabudjálást rendelt a betegnek. Ad putore muszkve. Míg nem elereszti a bidest. Na, más egyéb szerme javadra válnék hirtelenében nem jut eszembe. Ha csak egy új háború kitörése a békekötés után nem volna az, melyhez hasonló jókat kívánva drága Tóbiás, maradok szerető bátyád, Walter Sendi.
10: A henna levél főzete semmit sem ér, ha csak nincs belekeverve szárított kör és bogár.
7: Jó magam, az ilyesmihez egy cseppet sem értek. Arra ott van minálunk hőn szeretett zsenim. Azt viszont egészen határozottan állítom, hogy Tóbiás nagybátyám szerelmi kalandja során legalább annyit szenvedett jóatyám szerelemre vonatkozó elméleteitől, akár a szerelemtől magától. A háborúra tett megjegyzés pedig egyenesen legfájóbb pontján, vessző paripáján találta.
5: Azt a ragyogóját. Ezzel nagyon is tudatában vagyok, Sendi testvér, hogy a férfiú, kinek fegyverforgatása mestersége, miként magamnak is, ha a háborúság folytatását pártolja a toldott-foldott utrechti békével szemben, ez visszatetszést szül a világ szemében. S legyenek bár ebbéli indokai szándékai még oly helytállóak és helyesek, nem háríthatja el egykönnyen annak gyanúját, hogy tulajdonmal már hagyja a vizet. Ám de neked, kedves Sendi testvér, kivel egy emlőt táplált, kivel egy bölcsőben ringadtak, tudnod kellene, hogy én korán
12: sem... Sem tudja ő azt, sógor uram. Nagyon is jól tudja. Csak néha annyira rájön, hogy gondolkodhatnék, hogy nincs az a megtestesült béketűrés, akit ne ugrattana ki a bőreiből.
0: Kár erre több szót vesztegetni. Inkább arra válaszolj nekem, testvér, hogy Fülepet miként viseli magát az utóbbi időben.
12: Miért nem válaszol?
7: Mert vívódik, asszonyom, azért. Ugyanis nem remete Hilárion szóképére értette atyám kérdését, hanem inkább ama fertájára, hol a víz hólyagja volt, hiszen tudott dolog, hogy egy szó csengését fülünkben eszméink mi nagy mértékben befolyásolják.
12: Fülep? Ülep?
7: Fülep. Ülep. Úgy bizony. Egyfelől ott van tehát anyám jelenléte, másfelől atyámról köztudott, hogy nem éppen válogatós szavaiban, és szemlátomást válaszra vár.
0: No.
12: Akkor tehát Fülep, vagy Ülep?
7: Azért, katona, hogy a legszorultabb helyzetből is kivágja magát.
5: A seggem már sokkal jobban van, Sendi testvér.
12: No. Mindenek úgy mondják, Tóbiás sógor, hogy szerelmes. Reméljük, való igaz.
5: Szerelmes vagyok, ángyom asszony. Csak úgy, mint általában a férfi ember lenni szokott.
12: És miről érezte először?
5: A hólyagomról, mikor az ülepemen felfakadt.

0: Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Dern regényéből. A 10., 11. és 12. rész hangzott el. Fordította Határ Győző. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. A szereposztás a következő volt. Apa Bodrogi Gyula. Tóbiás bácsi Rajhona Ádám. Trimkáplár Gáspár Sándor. Anya Csákányi Eszter. Szuzan Györgyi Anna. Jorik Jordán Tamás. A gyermek Tristram Radics Gergő. Tristram Lukács Andor. Dáma Bánsági Ildikó. Tubán Lukács házi Győző játszott. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvétel 2000-ben készült.
2: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Megkezdődött a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az amerikai és az iráni elnök is aláírta a békefolyamatot elindító dokumentumot. A várható tartósan meleg idő miatt szombaton valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni. Holnap északkeleten néhol záporzivatar kialakulhat. Következnek a részletek. Brüsszelben a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az este kezdődött kétnapos csúcs találkozón az uniós tagállamok állam és kormányfői. A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. A tanácskozásra érkezve a kormányfő azt mondta, az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni. Harcsás Gergely összefoglalója.
2: Örömömre szolgál, hogy Magyarországot képviselhetem miniszterelnökként. Minden nagy várakozással fogadják Magyarországot.
3: Fogalmazott az első Európai Uniós csúcs találkozója előtt a miniszterelnök. Magyar Péter több megbeszélést is folytatott csütörtökön a belga fővárosban. Délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, akivel egyetértett abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikk szerinti uniós eljárást. A miniszterelnök a visegrádi országok vezetőivel is tárgyalt, akikkel szavai szerint egy erős Közép-Európáért dolgoznak. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A tagállami vezetők tanácskozásának esti kezdete előtt a miniszterelnök azt mondta, valamennyi fórumon csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni.
2: Nem fogunk mindebben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk. Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk itt akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján.
3: A bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza, tette egyértelművé a kormányfő, aki a kétnapos tanácskozás főbb témáiról is beszélt.
2: Bővítés, versenyképesség, Kína, és hát a legfontosabb az holnap jön a 7 éves pénzügyi keretről való tárgyalás. Ez volt a téma nyilvánvalóan a kohézió barátai egyeztetésnek 16 tagállammal. Nagyon sok mindenben egyetértettünk, és megállapodtunk abban, hogy egységesek maradunk, ameddig lehet, hiszen a tervek szerint idén valamikor decemberben szeretnének megállapodni egyhangulag a tagállamok a következő 7 éves költségvetésről.
3: Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a 2028 és 34 közötti időszakra a jelenlegi javaslat 35 milliárd eurót különít el Magyarországnak. Mint mondta, a részletkérdésekben vannak még viták, ugyanakkor hazánk szeretné megőrizni a közös agrárpolitika és a kohéziós források különállóságát.
1: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét is felülvizsgálják. Harcsás Gergely összeállítása.
2: Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában.
3: Erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid, aki a források hazahozatalával összefüggő munkát koordinálja, emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még egyeztetnek. Mint mondta, a pénzből az elektromos hálózatfejlesztés mellett kis és közepes vállalkozásokat segítő, valamint közlekedési beruházásokat is terveznek.
2: Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabály együttest, ami pedig az új hévek és az új intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat tartalmazza.
3: Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják. Közölte, a Városligeten átmenő autóforgalmat kiterelik, a Hősök tere környékét pedig zöldítik.
2: Több sávos aszfalt veszi körbe az emlékművet, mindkét oldalon, akár a műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felüli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni.
3: A miniszter a Mohácsi Dunahíddal kapcsolatban megerősítette, hogy felfüggesztik a beruházás alföldi részét, és felszólítják a kivitelező Duna aszfaltot, hogy számoljon el az előleggel.
2: Teljesen indokolatlan volt a választások előtt két héttel az a műszaki tartalom bővítés és az a 97 milliárdos kifizetés, ami történt, és éppen ezért akkor képviseljük helyesen a magyar adófizetők érdekét, hogyha itt beavatkozunk, ezt is fogjuk tenni, de nincs olyan szándéka a kormánynak, hogy torzó maradjon, és a Mohácsi híd építését ne fejezzük be.
3: Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét, miután, ahogyan fogalmazott, a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőkhöz kerültek. Hangsúlyozta, céljuk a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára.
1: A védett üzemanyagár elérte a célját, megvédte a magyar családokat és vállalkozásokat a nemzetközi energiapiaci soktól, hangsúlyozta a Magyar Éva kormány szóvívő. Úgy fogalmazott, hogy az intézkedés egy rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt, mostanra azonban a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett árszintje alatt vannak, ezért a kormány kivezeti az intézkedést.
4: A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
1: Jelen formájában megszűnik a terrorelhárítási központ, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül működik majd. Ezt is a kormány szóvivői tájékoztatón jelentették be. Szondi Vanda kormány szóvivő elmondta, az átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda, közölte, a TEC-hez kerülnek a műveleti és személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrség pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítást végzi majd. Szondi Vanda hozzátette, jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik.
5: A tisztázatlan feladat és hatáskörök miatt több rendvédelmi szervnél is nagyon hasonló feladatokat láttak el. A belügyminiszter ezért javaslatot tett a rendszer átalakítására. Nagyon fontos, hogy a javaslat nem egyetlen szervezet, nem a TEC megszüntetéséről szól, hanem egy szervezeti átalakításról. A személyvédelemnek, az objektumvédelemnek, a terrorelhárításnak és a nyomozati munkának egységes, ellenőrizhető rendőrségi keretek között van a helye. A javaslat célja a költséghatékony, a párhuzamosságoktól mentes, a világos feladatelosztással működő és minden speciális tudást megőrző rendvédelmi szervezet megteremtése.
1: A honvédelmi miniszter szerint a NATO továbbra is tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje fennmaradjon. Ruszin Szendi Romulus Brüsszelben a NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozója után azt mondta, a szövetségesek örömmel vették, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amiről pár éve letért, ő pedig közölte, Magyarország folytatja a GDP arányos védelmi fejlesztéseit.
6: Magyarország azt vállalta, hogy a 2%-ot elérjük. A 2%-ot eddig tartottuk folyamatosan. És mi 2035-ig kell elérnünk a 3,5 plusz 1,5%-ot. Ezt is teljesíteni fogjuk. Ezt a pénzügyminiszterrel közösen fogjuk kiszámolni, hogy Magyarország gazdasági teherbíró képessége melyik évben, hány százalékkal vagy hány tized százalékkal engedi, hogy ezt elérjük. Úgyhogy mi fogunk fejleszteni természetesen.
1: Nagyszabású dróntámadást indított Moszkva ellen az ukrán hadsereg. Az orosz főváros olajfinomítóját több találat is érte, és több épületet, valamint ipari központot is eltaláltak a főváros környékén. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de támadták Szumi és Donyeck megyét is. Kanalas Lili beszámolója.
7: A Kremltől alig 15 kilométerre fekvő moszkvai olajfinomítót egymás után reztek meg a robbanások a becsapódó lövedékek miatt. A létesítmény több pontján is tűz ütött ki, és sűrű fekete füstoszlopok törtek a magasba. A finomítót egy héten belül másodszor érte támadás, mert kedden is le kellett állítani az üzemet az ukrán légicsapások után. Az orosz jelentések szerint ezúttal több mint 500 drónt semmisítettek meg az ország légterében, ebből 180-at Moszkvában. Az ukrán elnök közölte, a támadás sorozattal az 1000 éves Pecserszka-Lavra kolostort ért hétfői légicsapásra válaszoltak. A becsapódó lövedékek miatt a történelmi épületegyüttes főtemploma, az Uspenszki székesegyház tetőszerkezete mintegy 800 négyzetméteren leégett. Annak ellenére, hogy az orosz fővárost három légvédelmi gyűrű védi, mi megmondtuk, hogy képesek leszünk elérni őket, ha Putyin nem akarja befejezni ezt a háborút, és úgy dönt, hogy folytatja. Nem fogunk tétlenül ülni, válaszolni fogunk, a válaszcsapásainknak pedig határozottnak és méltányosnak kell lennie, miután megtámadták a kolostort, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Közben az orosz nyomozóhatóság vizsgálatot indított egy szerdai dróncsapás miatt, amiben egy fehér orosz ifjúság foci csapat buszát érte találat a Brianszki területen. A Belarusból a Gomel-Gelegyik útvonalon közlekedő járműben 44 ember utazott, köztük 28 fiatal sportoló, mindannyian nyaralni mentek. Eddigi információink szerint egy nő életét vesztette, 6 ember pedig megsérült, őket kórházba szállították, nyilatkozta az orosz nyomozóhatóság szóvivője. Az ukrán haderő szerint a megadott időpontban ők nem indítottak pilóta nélküli eszközöket a régióba. Bár mindkét fél azt állítja, hogy nem támadnak civil célpontokat, mégis rendszeresen csapódnak be lövedékek a lakónegyedekben. Csütörtök reggel Ukrajna csaknem egész területén légiriadó volt érvényben, robbanások kezdtek meg Kijevet, Szumiból halálos áldozatot is jelentettek, emellett Donyeck megye számos települését is támadás érte. Szlovjanszkban például több mint 20 lakóház, valamint autók és üzletek rongálódtak meg. A moszkvai védelmi tárca jelentős sikerekről számolt be Donyeck megyében. Jelentésük szerint sikerült előre nyomulniuk Kosztyantyinivkában, Kislimánban is, illetve elvágták az ukránok utánpótlási vonalát a térségben. Kijev szerint csapataik több irányban visszaverték az oroszok támadásait, és tucatnyi állásukat megsemmisítették.
1: Elfogadták az iráni háború lezárásáról szóló szándéknyilatkozatot, a szerződést az amerikai és az iráni elnök is aláírta. A megállapodás szerint a harcok minden fronton leállnak, a hormuzi szoros hajóforgalma pedig ismét szabaddá válik. A szerződést Izraelnek is elküldték, a zsidó állam vezetése azonban egyelőre nem hajlandó visszahívni a hadsereget Libanonból. Donald Trump szerint ez veszélyezteti a békét, mivel az irániak Libanonban is fegyvernyugvást várnak el. Pék Bulcsó összefoglalója.
8: Ez nem volt könnyű. Ezt mondta az amerikai elnök, mielőtt aláírta az iráni háború lezárásáról szóló szándéknyilatkozatot. Bár a korábbi elképzelés az volt, hogy a felek pénteken Svájcban írják alá a megállapodást, Donald Trump ezt már szerda este megtette a francia elnök vacsora meghívásán a Versailles kastélyban. Az iráni állami televízióban fotókat tettek közzé arról, hogy Massoud Pezeshkian elnök szintén aláírta az egyezményt. A 14 pontból álló szerződés szerint a háború minden fronton, beleértve Libanont is azonnal véget ér, az Egyesült Államok pedig fokozatosan elkezdi kivonni a csapatait Irán térségéből. Ez azt jelenti, hogy a hormuzi szoros tengeri blokádja amerikai és iráni részről egyaránt befejeződik, a kereskedelmi hajóforgalom pedig szabadon folytatódhat. Hónapokig tartó veszteglés után csütörtökön valóban számos hajó kelhetett át a szoroson. A hírt elsőként Kína és Japán üdvözölte, mivel a tengeri átjáró lezárása mindkét országnak súlyos károkat okozott. A NATO országoknak szintén megkönnyebbülés a konfliktus lezárása, erről a szervezet főtitkára beszélt Brüsszelben. Szerintem Trump elnök jó alkut kötött, mert ez a megállapodás csökkenti Irán nukleáris képességeit. A cél egészen február eleje óta ez volt, beleértve a ballisztikus rakéták számának csökkentését, hiszen ez az egész térségre és Európára is fenyegetést jelent, nyilatkozta Mark Rutte. Az Egyesült Államok és Izrael még február végén támadta meg a perzsa államot, miután nem sikerült megegyezni a Teheránnal az iráni nukleáris képességek teljes felszámolásáról. Irán és libanoni szövetségese a Hezbollah válaszként Izraelre és a térség amerikai katonai támaszpontjaira támadt. Bár a felek áprilisban tűzszünetet kötöttek, a háború Libanonban mégis folytatódott. A békeszerződést ugyan a zsidó állam vezetésének is eljutották, Benjamin Netanyahu kormányfő már korábban jelezte, Nemzetbiztonsági okoknál fogva folytatják a Hezbollah elleni harcot. Az izraeli hadsereg ezt csütörtökön meg is erősítette, közleményük szerint nem adják fel a Libanon déli részén kialakított biztonsági zónákat. Az amerikai elnök szerint Izrael ezzel veszélyezteti a béke megállapodást. Izrael jó partnerünk, de a Hezbollah, ha jobban is bánhatnának. Nem azt mondom, hogy nincs joguk megvédeni magukat, ugyanakkor azért, mert két drónt lelőttek a sivatag felett, még nem kellene épületeket romba dönteni Beirutban, fogalmazott Donald Trump. Bár a béke hírét Iránban is örömmel fogadták, Teherán jelezte, hogy amennyiben a háború folytatódik Libanonban, akkor a jelenlegi megállapodás semmissé válik. Az Egyesült Államok egy 300 milliárd dolláros jóvátételi alapot is létrehoz Iránnak, bár Washington hangsúlyozza, hogy ez egy nemzetközi kezdeményezés, és az amerikai adófizetők pénzéből egy cent sem fog ide kerülni. Izraelben ezt sokan felháborítónak találják. A megállapodás szerint Washington és Teherán között most 60 napos tárgyalások kezdődnek, amikben az Irán elleni szankciók fokozatos feloldásáról és a helyi atomprogram jövőjéről egyeztetnek.
1: Az izraeli hadsereg átcsoportosítja erőit Dél-Libanonban azután, hogy az Egyesült Államok és Irán aláírta az egyetértési nyilatkozatot. A katonaság közölte, megszilárdították jelenlétüket a térségben, és továbbra is a fenyegetések felszámolásán, valamint az észak-izraeli települések védelmének erősítésén dolgoznak. Izrael egyelőre nem tervezi a dél-libanoni lakosok visszatérítését az általa ellenőrzött területekre. A következő lépésekről a jövő heti izraeli-libanoni tárgyalásokon dönthetnek.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Változnak a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékei, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a program kamattámogatása évente 150 milliárd forintjába került az adófizetőknek. Emlékeztetett arra, hogy a program eredeti célja a vállalkozások fejlesztésének és a munkahelyek fenntartásának támogatása volt. Sokan azonban szerinte nem erre, hanem a magasabb kamatozású állampapírra fordították a pénzt. Ennek kiküszöbölésére módosítják a likviditási hitelek kamatozását, tette hozzá Kapitány István.
9: A jövőben a likviditási termékek kamata a három havi buborhoz igazodik, amely jelenleg 5-6%. A konstrukció továbbra is kedvezőbb marad a piaci vállalati hiteleknél, amelyek kamata ma jellemzően 8-9% körül alakul. És a program mögött továbbra is ott áll az állami garanciarendszer, amely segíti a vállalkozásokat a hitelhez jutásban. Fontos az is, hogy eközben a beruházási hitelek és ezek kondíciói nem változnak.
1: A GMO-mentes mezőgazdaság melletti kormányzati kiállást szorgalmazza a Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége. A civil szervezetek azután adtak ki közös nyilatkozatot, hogy az Európai Parlament tegnap elfogadta az új génkezelési technikákkal előállított növények szabályozásának enyhítését. A tiltakozók szerint az uniós rendelet gyengíti a nyomon követési követelményeket, ezért azt kérik a kormánytól, hogy más tagállamokkal összefogva forduljon az Európai Unió bíróságához a rendelet megsemmisítése érdekében. Kormányzati segítséget várnak az önkormányzatok az aszbesztet tartalmazó osztrák kőzúzalék ügyében, mondta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Hanusi Péter Szombathelyen, ahol kihelyezett ülést tartott az Országgyűlés élő környezetért bizottsága, hangsúlyozta, ha csak nem 200 település számára súlyos kihívást jelentő helyzetben hatékony és gyors segítségre lenne szükségük.
10: Arra várnánk elsősorban polgármesterek segítséget, hogy mondják már meg nekünk, hogy mit csinálunk. Melyek azok a helyes eljárásrendek, amelyeknek az alkalmazásával meg tudjuk oldani azt a problémát, hogy igenis lehetnek életveszélyes helyzetek ebből a szituációban adóból.
1: A kormány célja, hogy az egyenlő feltételek és a verseny megteremtésével azokat a vállalatokat hozza helyzetbe, amelyek tényleges hozzáadott értéket tudnak teremteni Európának és Magyarországnak is, mondta a gazdasági és energetikai miniszter Győrben. Kapitány István az Audi Hungária ZRT új MEB Eco elektromos hajtás sorozatgyártásának

0: idehozni, hanem olyan tevékenységeket, mint például az MEB ECO, ami által a magyar műszaki értelmiség, a magyar műszaki tudás, ezen belül az európai műszaki tudás és műszaki értelmiség is tud fejlődni.
1: A jövőben az önvezető autók, drónok és a robotok a mindennapjaink részévé válnak, és Magyarország gazdasága akkor lehet sikeres, ha minél több szálon tudunk ezekhez kapcsolódni, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Zalazón járműipari tesztpályán tett látogatása után az ország egyik legérdekesebb autóipari tudásközpontjának nevezte a komplexumot, ahol olyan technológiákat fejlesztenek, amelyek meghatározzák a közlekedés jövőjét. A bejegyzéshez mellékelt videóban a miniszter hangsúlyozta, céljuk, hogy az innovációk a magyar gazdaságban hasznosuljanak.
2: Megnéztük, hogy mire képes ma a technológia, repesztettünk 260-nal az autópályán, megnéztük az önvezető autókat, a különböző tesztműhelyeket, és egy lapos beszámolót kaptunk arról, hogy az elmúlt években hová sikerült eljuttatni Európa, sőt talán a világ egyik legfejlettebb tesztközpontját. Az új kormányzatnak célja, hogy ezeket az innovációkat sikerre vigyük, és a magyar gazdaság valóban profitálhasson ezekből.
1: Míg a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel a Kossuth Rádióban arról beszélt, sokan jellemzően csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már leterheltebbek. Emiatt javasolt az ellenőrzést már nyáron elvégeztetni. Hangsúlyozta, a társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek, a családi házban élőknek azonban online kell időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre.
3: Hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó, nekik kötelező a kéményseprés, tehát ne azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek. Hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor pedig két évente egyszer kötelező kéményseprő céget hívni.
1: Szombaton valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni. Az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, mondta az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy meleg egészségügyi kockázatokat jelent, például fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés kockázatát, valamint hozzájárulhat a szív- és érrendszeri, illetve bizonyos légúti betegségek tüneteinek erősödéséhez. Hozzátette, a hőség különösen az időseket, valamint az újszülötteket és a csecsemőket veszélyezteti.
4: A jó hír az, hogy ezek az egészségkárosodások, ezek a kockázatok jól megelőzhetők. Mit kell tennünk? A három legfontosabb dolog közül az egyik, hogy ígyunk többet, mint amikor nem ilyen meleg van. Ugye, ígyunk többet, vajon mit ígyunk? Ne cukrosítót, ne koffeintartalmú italokat, és ne alkoholtartalmú italokat, hanem vizet kell fogyasztani, annak érdekében, hogy ne száradjunk ki, és ajánljuk fel a pohár vizet a gyerekeknek, időseknek, azoknak is, akik lehet, hogy nem isznak eleget. Nem mindenki érzi a szomjúságot. Gyermekek, idősek gyakran nem érzik a szomjúságot, csak a rosszul létet már. Következő, nagyon fontos dolog, hogyha valaki rosszul lét tüneteit érzékeli magán, például heves szívdobogás, szédülés, émelygés, a hőmérséklet, a bőhőmérséklete magasabb lesz, olyan, mintha lázas lenne, lehet ájulás, lehetnek görcsök, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, és orvost kell hívni, mentőt kell hívni, annak érdekében, hogy ellátást kapjon az illető. Ez a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ne menjünk ki a napra, illetve a legmagasabb nappali hőmérséklet során, lehetőség szerint ne tartózkodjunk kint, 11 és 16 óra körül, lehetőség szerint maradjunk árnyékban, esetleg olyan helyen, ahol hűtési lehetőség van, tehát hűtött helyiségekben.
1: Magyarországon fogták el azt a szlovákiai férfit, aki a gyanú szerint hazájában több pénzkiadó automatát is felrobbantott, hogy megszerezze a benne lévő bankjegyeket. A pozsonyi hatóságok már korábban azonosították, de elfogni nem tudták. A férfire a BRFK, a Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ egy ferencvárosi mélygarázsban csapott le. Víg András információi.
5: Több bankautomatát is felrobbantott egy férfi szlovák

0: Szlovákiában idén májusban. Hatalmas pusztítást végzett, a kár több esetben nagyobb volt, mint a zsákmányolt pénz értéke. Legutolsó akciója után Magyarországra jött, és itt próbált elrejtőzni a hatóságok elől. Az ellene kiadott nemzetközi elfogató parancs alapján a BRFK nyomozói felderítették a tartózkodási helyét, egy 9. kerületi lakást, majd akciót szerveztek az elfogására. Mondja Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
1: A fővárosi nyomozók a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének segítségével június 12-én fogták el a férfit. Elfogását követően kutatást tartottak nála, ahol több tárgyi bizonyítási eszközt, többek között időzítő berendezést is lefoglaltak. Elfogását követően előállították és őrizetbe is vették.
0: A 28 éves szlovák állampolgár ellen hazájában rongálás, minősített lopás, robbanóanyaggal visszaélés, valamint közveszély okozás miatt indulhat büntető eljárás.
2: Ezt a bűncselekményt a hazai és a szlovák jog is 8 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A fővárosi főügyészség indítványa alapján a bíróság a férfit letartóztatásba helyezte, és döntött arról, hogy át kell adni az őt köröző szlovák hatóságoknak.
0: Mondja Raff Ferenc, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivője. Sajtóértesülések szerint a férfinek a Szlovákiában rendőrként dolgozó barátnője segített tisztára mosni az ATM-ekből szerzett pénzt. Őt a múlt héten vették őrizetbe.
3: Bocsánatot kért az anglikán egyház, amiért korábban rendszeresen elvették édesanyjuktól, és örökbe adták a házasságon kívül született gyerekeket. Londonból Tóth Valit hallják.
4: A bocsánatkérés Sarah Malalitól, Canterbury érsekétől érkezett. Ő egyébként az intézmény történetében az első nő, akit erre a posztra megválasztottak. Az anglikán világegyház legfőbb vallási méltósága hivatalos nyilatkozatában úgy fogalmazott: az egyház megköveti az érintetteket az okozott fájdalomért, a megrázkódtatásért és a rájuk sütött szégyenbélyegért. Önöknek semmi okuk a szégyenre, az egyház viszont mélységesen szégyelli magát mindazért, ami a keresztény közösségek tagjaival történt, fogalmaz az érsek állásfoglalásában. Az ügyben elvégzett vizsgálat kiderítette, hogy 1949 és 1976 közt a Szigetországban több tízezer házasságon kívül született gyermeket vettek el és adtak örökbe édesanyjuk akarata ellenére és beleegyezése nélkül.
5: Időjárás jelentés.
3: Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar előfordulhat. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 Celsius fok valószínű. Budapesten 21 órakor 27 Celsius fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hektopaszkál, változatlan. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát!
5: Műsor ajánlott. Délelőtt.
6: A felelőtlen fürdőzés miatt minden évben hallani tragédiákról.
7: Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen örvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
6: Melyek a balesetek legfőbb okai, és hogyan fürdőzzünk biztonságosan? Miért hasznosak a mentő mellény állványok a Balatonon, és mit tegyünk, ha valaki fuldoklik a vízben? Hogyan próbálják a vízen száguldozókat elkapni a Tiszatónál? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
5: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
8: Válaszutak rólunk szól.
9: Válaszutak minden pénteken.
5: Még 10 perc.
10: Amikor egész nap csak otthon vagyok, és nincs kedvem semmi sem csinálni, akkor nagyon gyorsan fel tud menni a képernyőidőm.
11: Eléggé fekete-fehérként tekintünk erre, hogy a képernyőidő mennyi, az mit mutat valójában.
12: Zenehallgatás, tanulás, videók, játékok, közösségi oldalak. Mire használják a fiatalok az okos eszközeiket? A veszélyeket riogatásként vagy figyelmeztetésként értékelik. A válaszutas fiatalok a nyári szünet elején az okos eszközeik használatáról beszélgetnek.
5: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
13: Európa bajnoki bronzérmes Muhari Eszter. Döntetlent játszott Csehország és Dél-Afrika. A hangmérnökök Egréder István és Szilágyi Zsolt nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi Vívó Európa bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében. Az olimpiai harmadik vívó az elődöntőben a csapattal olimpiai bajnok észt Katrina Lehisztől kapott ki 15-10-re. Borsodi Emma és Nagy Blanka a legjobb 16 között, Büki Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott. A férfi tőr egyéni versenyében Mihály Andor és Dósa Dániel a negyed döntőben, Szemes Gergő és Tóth Gergely pedig a nyolcad döntőben esett ki. A bronzérmes Muhari Eszter Keszidórának nyilatkozott.
14: Gratulálok én is a bronzéremhez. Milyen volt ez a mai nap? Mert azért elég hosszú volt, fárasztó, és más is panaszkodik nyilván a körülményekre, hogy meleg is van, meg elég elhúzódnak a versenyek. Hogy érezted, milyen volt ez a mai nap?
15: Nem kell egyáltalán panaszkodni, hanem fel kell kelnünk, mint ma is 6 óra 15-kor, és itt kell, hogy legyek a esti folytatásban az elődöntőn akár fél 9-kor, tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, szerintem az évben a leghosszabb, de nagyon élveztem. Főleg úgy, hogy csoportkört is kellett vívnom, amit már ugye én csak az Európa-bajnokságon vívok, mivel top 16-ban világranglistáról kiemelt vagyok, úgyhogy számomra ez így tökéletes nap volt, én éremért jöttem ide.
14: Az első két asztod azért úgy sima volt, hogy a spanyol meg a német ellen, azt hogy érezted, milyen volt az első két, hogy így belerázódj aztán így a napba a főtáblán?
15: Próbáltam azt tettetni, mint hogyha ott kezdődött volna a nap, mert úgy általában, ahogy mondtam, nekem a 64-nél szokott kezdődni. A némettől azonban vereséget szenvedtem a csoportkörben egy tussal, úgyhogy most mindenképpen vissza akartam adni neki ezt. A főtáblán pedig megverem, és itt ki is jött a különbség.
14: És még nagyon fontos, hogy te ugye két francián is túlmentél, mert ugye hazai pályán vannak, és ezért láthattuk, hogy mennyien szurkoltak nekik, és mennyire biztatták őket, az mennyire volt kemény.
15: Az első francia ellenfelem a von Kressenbrock. Ő nála jobban éreztem azt, hogy elnyom egy kicsit a hazai közönség hangja, és nem hallottam az edzőmet, valamint vele utoljára rengeteg ideje vívtam, és akkor is csak egy öttusban, úgyhogy ő egy kicsit ilyen felfedezésre szorult számomra. A második francia ellenfelem ellen pedig próbáltam így vizualizálni, hiszen a Katari Dohai Grand Prix-n vele vívtam a döntőt, és ott nagyon egyszerűen megvertem. Most sem éreztem azt, hogy nagyon szoros lett volna, de a vége egy kicsit szoros a sikeredette, és sikerült nyerni.
14: Köszönöm ismét Katrina Lehisz, ugye a budapesti Grand Prix döntőjéből, azért már így láthatjuk, hogy tudtok küzdeni egymás ellen. Most azért elég kielment az elején. Mivel volt ő ma jó?
15: Budapesten vereséget szenvedtem, utána a medellini világkupán Grand Prix-n ott pedig én nyertem ellene, és ott azért simában, ott nem egy tus volt, most pedig megint neki jött jól ki a lépés, szerintem ez leginkább egóvívás volt, és kinek volt nagyobb most az arca szinten, de hát persze hozzájárul, hogy világranglista egyes, mindketten azért ott vagyunk a világ legjobb négyében, tehát ez benne van. Ezen a szinten már ugye úgy működik a sport, hogy éppen akinek jobb napja van. És szerintem most neki volt jobb napja, és ezt láttam rajta az asztal előtt is, én pedig pontosan tökéletesen jól elfáradtam így az elődöntőre.
5: Ez a Sportvilág.
13: Ezekben a percekben is zajlik a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó a labdarúgó világbajnokság B csoportjában. Most bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe. A riporterek Edvi László és Szabó Bence, a szakértő Vukovics László.
16: A kipattanó labda, ami közben köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, megszerezte Svájc a mérkőzés első gólját Bosznia-Hercegovina ellen a világbajnokságon. Ez a B csoportnak a második mérkőzése. Manzambi volt az, aki az első találatot szerezte, egy kifejelt labda után, amelyet a bosnyákok a saját 16-osokon belülről rossz helyre fejeltek ki, gyakorlatilag közvetlenül középre, és érkezett a svájciak fiatal játékosa, és megszerezte egy kapáslövéssel a vezető gólt Svájc számára. Hiába próbálkozott Vassilia védéssel, nagyon jól eltalálta a labdát a fiatal támadó. Vukovics László itt van velünk, hogy látta ezt a gólt?
17: Kerék hozták össze a találatot, a Vargas általam hiányolt, Vargas gyönyörűen ment el a balszélen, remekül tálalt középre, és amit tanítanak a fociba, hogy Katic a belső védő, visszafejelte középre a labdát. A fociba azt tanítják, hogy csúsztass ki oldalra, vagy akkor szögletre, de semmiképpen sem középre. Ez kapásból Manzambi gyönyörűen bevágta 11 méterről a balfelső sarokba, Vasi még hozzáért, de nem védhette. Tehát a bosnyákoknak óriási tanulság, hogy középre soha nem szabad kifejelni labdát, de hát válogatott szinten ilyen hiba azért nagyon ritka.
18: Mázán Minak egyébként nagyon-nagyon jó szezonja van, egy 20 éves játékos, aki a Bundesligában játszó Freiburgban töltött az előző szezon, és a Freiburg csapatával Európa Liga döntőt vívott, tehát egy nagyszerű szezon tudhat maga mögött, és valószínűleg egy fantasztikus pályafutás állat még előtte, és ez aztán abszolút megváltoztatja az erőviszonyokat, hiszen ennek a találkozónak a győztese már azért nem fél lábbal, hanem gyakorlatilag mind a két lábával is a legjobb 32 között érezheti magát, hiszen hogyha valaki két ponttal rendelkezik, négy ponttal rendelkezik két forduló után, akkor azért kizárt, hogy le tudjon maradni a folytatásról. De hát nem mindegy természetesen, hogy első vagy második helyen jut egy csapat tovább. Most Svájc csapata ezzel a vezető góllal óriási lép abba az irányba, hogy a legjobb 32 között legyen, és hát Bosznia-Hercegovina nem kerül ezzel könnyű helyzetben. A Boszniának egyébként utolsó fordulóban Katár ellen kell játszania. Nyilvánvalóan úgy vannak vele, hogy Katárt könnyű legyőzni, de hát a svájciak is így voltak ezzel néhány nappal ezelőtt, aztán a katáriak a 94. percben egyenlítettek Svájc ellen. Na most az biztos, hogy a bosnyákoknak változtatnia kell. Valamint a stíluson most pedig egy bénázás, egy csúnya kifejezés, mondjuk egy szerencsétlenkedés a bosnyák védőktől, azonban észnél volt Vasily, a bosnyákok kapusa. Emlékezhetünk rá, Magyarország ellen is két mérkőzésen is nagyszerű teljesítmény nyújtott nem is olyan régen.
13: A 78. percben Svájc tehát 1-0-ra vezet Bosznia ellen, hamarosan becsatlakozunk még a közvetítésbe. Egy mérkőzés már véget ért ma, az A csoportban két pont nélküli csapat Csehország és Dél-Afrika találkozott. A mérkőzésről Németh Korné tudósít.
19: A pont nélküli csapatok csatájában döntetlen a mérkőzés végeredménye Csehország-Dél-Afrika 1-1. Úgy kezdte a találkozót az A-csoport második fordulójában az európai együttes, ahogy egy pont nélküli csapatnak és a világranglistán előrébb álló csapatnak kezdenie kell. Schick már az első percben helyzetbe került, azt a lehetőséget viszont elpuskázta. Nem sokkal később azonban megszerezték a vezetést a csehek. Szojka labdáját Sadiek juttatta a kapuba, ezzel a góllal előnybe került tehát a cseh válogatott. Ezt követően viszont érthetetlen módon visszavett a cseh együttes, és az első félidőben ugyan még vezetett, de például szögleteket tekintve, vagy éppen labdabirtoklást tekintve már jelentősen jobban állt a dél-afrikai csapat. A fordulást követően megint csak ugyanúgy kezdődött minden, ahogyan az első játék részben a csehek diktálták a tempót, jöttek is a helyzetek az európai csapat számára, de csak nem tudta megszerezni a cseh válogatott a második gólt, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, az egyre inkább felbátorodó ellenfél, jelen esetben a világranglista 60-ja, a dél-afrikai csapat jött előre, próbálkoztak sokszor megmosolyogtató távoli lövésekkel az afrikaiak, de aztán végül is a 82. percben egy nem megmosolyogtató lövés a cseh cserejátékos Schulz kezéről a 16-oson belül került a földre, az amerikai játékvezető hölgy büntetőt ítélt, Mokoena pedig, Teboho Mokoena, a Mamelodi játékosa értékesítette a 11-est, a jobb alsó sarokba gurította a labdát. Ezt követően a folytatásban már komoly helyzet nem volt a mérkőzésen. A végeredmény tehát Csehország, Dél-Afrika 1-1.
13: A csehek gólszerzője Mihály Szadilek így értékelte a mérkőzést.
20: A védekezésünk úgy érzem jól működött, szervezettebbek voltunk, mint az első mérkőzésünkön, de az ellenfelünknek szerencséje volt. Csak egy 11-esből tudtak egyenlíteni. Összességében mindkét félidőt nagy lendülettel kezdtük, és nagy kár, hogy nem sikerült meglőnünk a második gólt is, ami eldönthette volna a meccset.
13: Szadilek után jöjjön a dél-afrikai egyenlítő gólszerzője, Teboho Mokoena.
20: Megmutattuk, hogy tudunk bátran játszani, magabiztosan irányítunk, ha nálunk van a labda, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Természetesen nem voltunk elégedettek a nyitó meccsen nyújtott teljesítménnyel, de ahogy most visszajöttünk a mérkőzésbe, arra büszkék lehetünk.
13: Éjféltől Kanada Katarral, hajnali 3 órától pedig a másik társházigazda Mexikó Dél-Koreával csap össze. Ezt a két találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool lejáró szerződésű védője, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konaté, aki 2030-ig kötelezte el magát a spanyol klubbal. A Liverpool pedig szerződtette a 22 éves spanyol Victor Munozt. A fiatal szélső, aki tagja a spanyol VB keretnek, az Osasuna csapatából igazol Angliába, és ő Andoni Iraolának az első igazolása a Liverpool menedzsereként. Hosszabbított a Ferencváros Botka Endrével. A 31 esztendős játékos 2017. januárja óta az FTC játékosa, a klubbal 7 bajnoki címet és 3 kupa győzelmet szerzett.
5: Ez a Sportvilág.
13: Mindenki beletette a maga részét a sikerekbe. Erről beszélt Matajsz Márk, a Ferencváros női vízilabda csapatának vezetőedzője. A szakember a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt, ahol Csisztu Zsuzsa kérdezte őt.
1: Ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés.
21: Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is ez a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak, most nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincs.
1: De most éppen leigazolták, hogy a világ egyik legjobb centerét.
21: Igen, igen. hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél. És hát bízom benne, hogy idén is, mint ahogy a jövőre idén is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni neten egyszer-kétszer edzőtáborozni. A Pireuszhoz fogunk visszamenni. Uh-huh. Van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket. Ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több. És hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
1: Ezt akarom mondani, hogy lehet szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magából
21: muszáj
1: a maximumot.
21: Muszáj lesz megpróbálnunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz, nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ott ugyebár külföldi bírók más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fönntartani ezt a fajta érdeklődést.
1: Említettél a hangulatot, és hallottuk Görösöti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és ő is azt mondta, hogy ő most se cserélne senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a bajnokok ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Gurisati Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
21: Remélem, egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott meg, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg hogy jó érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízilabdát, és most újra rátalálta arra, hogy élvezi az egészet.
1: Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
21: Én úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, uh-huh. és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
1: Mert azért itt ugye kultúrákat kell összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
21: Igen.
1: Nehéz, vagy ebben például segített a múltad, ahogy hallom?
21: Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edző, a Fanni, a dietetikus, a Bogi, tehát itt mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó a hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
1: Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
21: Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszéléssel meccsület, hogy tényleg mint egy nagy kirakós olyan vagyunk. Tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát. Ez csak így tud működni.
13: Utolsó perceihez ér a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó a labdarúgó világbajnokságon, mi pedig ismét bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe Edvi Lászlóhoz, Szabó Bencéhez és Vukovics Lászlóhoz.
18: És ötöt lehet cserélni, az akkor azért nagy különbség van. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, 2-0 arányban vezet Svájc csapata a 2026-os világbajnokság 26. mérkőzésén Bosznia-Hercegovina ellen. Sokáig meglehetősen unalmas játékot láttunk itt az elmúlt percekben, az elmúlt találkozón, aztán hirtelen megélénkültek a svájci cseréknek köszönhetően a svájci támadások, és a svájci támadások gólt is hoztak, ezúttal is egy svájci lehetőség. Szóval hármas cserét hajtott végre a második játékrész közepén a svájci szövetségi kapitány és a három cserejátékos közül először Manzambi, utána pedig Vargas tudott betalálni, két szép találatot láthattunk, azonban a két találat között még volt egy kellemetlen hír a bosnyákok számára, ugyanis Muharemovic piros lapot kapott a játékvezetőtől, vagyis most, amikor a második játékrész 43. percénél tartunk, Svájc válogatott, csak 2-0-ra vezet, és majdnem ott volt a harmadik találat is, hiszen baloldali beadást követően nagyszerűen érkezett a kapu elé Emboló, aki a mérkőzés kezdete óta ott van. Általában a csatárokat leszokták cserélni mostában, amikor ötöt lehet cserélni. Emboló azonban a találkozó eleje óta ott van. Vargas az egyik cserejátékos beadta balról, Emboló középen érkezett. Az ötösön belül gyakorlatilag nem volt ott senki, azonban hát nem is tudom, becsúszva talán a labda mellé rugott, nem volt egy szép megbozlás Embolótól, tud ő ennél sokkal szebb megoldásokat is. Azonban különösebben nem kell a svájciaknak dühögni, hiszen a szurkolók folyamatosan most már a nézőtéren hopp-svicceznek, Embolónak pedig ez volt az utolsó megmozdulása ezen a mérkőzésen, ugyanis lecseréli edzője a mérkőzés hajrájában, és itten érkezik helyette 26-os számmal. Hát hogyha ő is olyan jó csere lesz, mint Manzambi és Vargas, akkor újabb gólt is elkönyvelhető, most azonban azt könyveljük el, hogy továbbra is 2-0 arányban vezet Svájc Bosznia-Hercegovina ellen, és nem csak két gólt előnyben van, hanem emberelőnyben is.
16: 89. percben járunk, és egyébként a két csere, akiket még nem említettünk a bosnyák oldalról, az Demirovic volt az, aki lejött a pályáról, és az a Lukic állt be a helyére, aki az első fordulóban gólt szerzett Kanada ellen, egy fejes góllal vette be akkor a kanadai kaput, bízik tehát Sergei Barber ez egy esetleges gólszerzésben, így az utolsó percekre fordulva, és a másik csere pedig Sunic volt, és az ő helyén pedig Hadzsimetović az, aki beállt a bosnyák csapatba, közben Svájc támad a pályának a jobb oldaláról, jöhet akár egy beadás, kicsit kivárnak a svájciak, nem jön egyből a labda, Akanji egészen fent helyezkedik nagyjából 30 méterre a bosnyákok kapujától, ezt követően pedig Vargas is megkapja a labdát a szélen, sőt ismételten Vargas van játékban, középre a labda, gyönyörű játék, 3-0. Hát ez Svájc lerendezte, az emberelőny is segített ebben, és Manzambinak megvan a második gólja, Vargas elment a pályának a bal oldalán, és begurított középre, már a 16-oson belülről látta, hogy érkeznek a svájci játékosok, és teljesen szétesik a bosnyák védelem. Manzambi második gólja a találkozón, és egyből mondhatjuk azt, hogy a 20 éves játékos debütálásként két gólt szerez egy világbajnokságon.
17: Igen, az előző mérkőzésen már megkapta a lehetőséget, ott is mutogatott a tudásából szépen, de ma fölteszi az íre a pontot, ezzel a svájci válogatott valószínű, hogy csoport elsőként fog tudni tovább jutni, ők is a legerősebb csapat a csoportba, tehát Vargas úgy megy a védelem mögé, ahogy akar, pontosan tálal, az előbb Emboló is gólt szerezhetett volna Vargas passzából, most Manzambi a másodikat szerzi, ugye ugyanebből a passzból, tehát tehetetlenek teljesen a bosnyákok ezzel a svájci rohammal. Ilyen játékosokat tudnak behozni, ez mutatja a Svájc erejét.
18: 3-0 arányban vezette át Svájc csapata, amikor már túl vagyunk a 90. percen, de hát van ivószünet, voltak cserék, nyilvánvalóan 5-6 percet a játékvezető rá fog tenni, miközben újabb csere Alaj Begovic helyére Mahmic érkezik a bosnyák válogatottba. Hát azért ez egy hálátlan feladat lehet 0-3-nál utolsó 5 percre beállni. Nyilvánvalóan most már egyetlen célja lehet Bosznia-Hercegovinának, hogy ennél nagyobb vereséget ne szenvedjen el, mert hogyha az utolsó találkozót megnyerik, akkor 4 pontjuk van, az a valószínűleg tovább lehet jutni. Eleve, ha nem nyerik meg az utolsó találkozót, hát 2-vel azzal nem lehet tovább menni, az egészen biztos, hogy 2 ponttal nem. Úgyhogy most már bosnyákoknak egyetlen feladatuk van, valahogy lepergetni ezt a néhány percet. A svájciak nyilván nem fogják erőltetni a gólszerzést, mert nekik valószínűleg megvan ezzel a csoport elsőség, de a továbbjutás az 99,5% biztonsággal megvan a svájciak számára. Érdekes találkozó, az nem is kérdés. Nagyon-nagyon sokáig egyenlő erőküzdelme, ott kicsikét olyan csendes mederben folytak az események. Aztán az jött be, amit Vukovics László is korábban is mondott, hogy lényegesen gazdagabb a svájci keret, hiszen 4-5 ha lehetne akár még több játékost is, minőségi játékost tudna Svájc beküldeni csereként, hát néhányat beküldött, és ezek közül, a beküldött játékosok közül Vargas is és Manzambi is abszolút meghálálta a bizalmat, úgyhogy ennek köszönhetően most már, amikor a hosszabbítás zajlik ezen a mérkőzésen, Svájc magabiztosan vezet, és nyilvánvalóan azért annyira most már nem fog erőltetni a gólszerzést, olyannyira nem, hogy például a bosnyákok most egy baloldali szögletrugást végezhetnek el, abban a reményben, hogy ember hátrányban esetleg szépítsenek.
0: Szegény Edin Dzeko ült szomorúan a kispadon, amikor ő még lejött, 0-0 volt a mérkőzés, 64. percben cserélték őt le, és az első gól 74. percben született. Egyébként 6 perc a hosszabbítás, és a 93. percben járunk. Ekkor jöhet majd a bosnyákoknak a szöglete, Mossa labda középre, ott lehetett volna a lehetőség, visszalövés, gól! És ez szépítés megvan legalább Bosznia-Hercegovinának, nem lesz nulla a vége az ő szempontjukból, 3-1-re vezet Svájc, egy gyönyörű kapáslövés volt, az előbbiekben beállt Mámics volt az, aki a találatot megszerezte, és Vukovics László mit szól az a gólhoz?
17: Ennyi kiárt a bosnyákoknak az egész mérkőzés tekintve, de ha megnézzük a meccs egészét, akkor a svájciak teljesen megérdemelten nyernek 2 góllal, és ha még az esti meccsről beszéltek egy szót, hogy Kanada, ha papírformát hozza Katar ellen, akkor a csoport elsőségé lesz majd a Kanada-Svájc, mind a 2 4 pontos lesz.
18: És a csoport első véletlenül a legjobb 16 között Portugáliával játszik, de ennyire lehet haladjunk előre. Mahmic csodálatos gólt lőtt, több kamerásból is lehet látni. Gyakorlatilag óriási volt az ember sűrűség előtte, miután Kobel kiütötte a labdát, középre ütötte, de hát igazából ezért nem lehet Kobelt hibáztatni, mert itt azt nem volt választási lehetősége. Örült, hogy egyáltalán gólvonal elő ki tudta ütni a labdát, és szemből jött a játékos, pont szembe állt a kapuval, 15 méterről, és hiába volt óriás a népsűrűség előtte, az a labda talált annyi helyet, hogy bement Kobel kapujába. Én is azt mondom, hogy a bosnyákok abszolút megérdemlik ezt, és ne feledjük el, hogy ember hátrányba szerezték a gólt. Nyilvánvalóan ez erőt ad nekik majd utolsó mérkőzésre. Azzal együtt is, hogy természetesen Muharemovicsra nem számíthatnak az utolsó meccsen, mert ő ugyebár eltiltását fogja tölteni, és ugye van ő egy belső védő. Tehát a két első számú belső védőknek az egyikét veszítették el az utolsó csoport mérkőzésre, egynél több meccset nem fog egyébként kapni, tehát ha tovább jut Bosznia-Hercegovina, akkor majd vélhetően a legjobb 32 között játszhat, de ennyire aztán végképp ne szaladjunk előre. Most nézzük azt, hogy Vasily távon a labda a bosnyákok kapusánál, aki előre rúgja, és akkor lehet, hogy vérszemet kaptak a bosnyákok, azt mondják, hogy ha már egyet szereztünk ember hátrányban, próbáljuk meg szerezni még egyet.
0: Egyébként kísértetiesen hasonló érzésem van ahhoz, mint amikor kedden ültünk itt együtt, Laci. Egy félidőnyi 0-0 után, itt a másik félidőben, 3-1. Igen, úgy alakult.
18: Igen, érdekes ez a dolog, ezeket csúnyán úgy szoktuk mondani, hogy tapogatózó játék, hát igen, igen. Most már azért második fordulónál járunk, tehát a francia-szenegál ugye az első fordulóban volt, ott még tényleg ismerkedtek a csapatok a világbajnokság légkörében, most már azért második meccsek zajlanak, de igazadban abszolút ott tényleg egy nagyon színvonaltan első játékrész után azért váltott a jobb csapat. És itt a svájciaknak itt az újabb lehetőségük. Most a bal oldalról próbálkoznak, a csereként beáll, itt nem gurítja be a labdát, aztán a mostják, kirúgják, azonban elrúgják az ellenfél lábát, és 11-eshez jut Svájc csapata. Bár a mostják játékos nagyon-nagyon magyaráz, hogy én bizony nem találtam el az ellenfelemnek a lábát, hát aztán megnézzük majd, hogy eltalált-e Memics, vagy nem talált el, az biztos, hogy a játékvezető első körben a 11-es pontra mutat, és akkor első körben 11-es az ítélet. Hát valószínűleg ez meg fog maradni, mert Memics nem tudom, hogy eltalálja ellenfelének a lábát. Szóv volt a csereként beállt játékos, hát nem tudom.
17: 11-es fognak ítélni. Megtolta a labdát, de nem osszoroszom, most 3-1 vagy 4-1, de véleményem szerint meg fogják adni a 11-es, vagyis ha helyben fogják adni, mert a játékvezető már megadta.
0: Várunk minden esetre a varozásra, a játékvezető pedig egyértelműen a 11-es pontra mutat. Nem írták ki nekünk, hogy a VAR vizsgálja, de hát ez ilyenkor eléggé egyértelmű szokott lenni. Csaká a labda mögött, úgyhogy ő az, aki majd elvégezheti a svájci válogatottnak a megítélt 11-esét, a legrutinosabb tagja ennek a svájci csapatnak, és hát ugye sok, tehát több világbajnokságon is szerepelt már a svájciak rutinos játékosa Granit Xhaka, és most a 97. percben pedig ott áll a labda mögött, vele szemben Vasi, és nézzük, hogy mit választ. Ellövi, és az alsó sorokban a labda. Nem kérdés, Svájc ezt a mérkőzést simán megnyeri 4-1-jel, Csáka értékesítette a 11-est, úgyhogy a svájciak 4-1-es győzelemmel folytatják a világbajnokságot.
18: Nagyon magabiztos, nagyon szép 11-es volt. Vasi nagyon érezte a sarkot, bal lábbal lőtte, ahogy mondani szokták, az egyeneset rúgta, tehát nem fordította ki a belsőit, hanem bal lábbal a bal alsó sarkot célozta meg. Vasi abszolút érezte a sarkot, de annyira a kapufa mellé volt téve, hát így kell 11-est rúgni. Tehát az ember nem emeli föl, hanem laposan rúgja, akkor így kell helyezni a labdát, és akkor nincsen esélye a kapusnak, és ez volt a mérkőzésnek az utolsó pillanata, ugyanis a játékvezető lefújta a mérkőzést, vége ennek a találkozónak, a 2026-os VB 26. mérkőzésének.
0: Egy félidőnyi játék után, egy félidőnyi, na, újra kezdem ezt a úgynevezett tudósítást, egy félidőnyi, na, hát ez jó sikerült, tehát Svájc
2: Szabó Bencének, Edvi Lászlónak és Vukovics Lászlónak köszönjük szépen. Svájc tehát 4-1-re legyőzte a bosnyák válogatottat, és ezzel 4 pontos már a világbajnokság B csoportjában, a bosnyákok pedig a Kanada elleni döntetlenjüknek köszönhetően 1 ponttal állnak, akár csak Kanada és Katar, de ez a két válogatott, Kanada és Katar ma éjfélkor találkozik a világbajnokságon, míg hajnali 3 órától Mexikó Dél-Koreával csap majd össze. A mai első mérkőzésen pedig a világbajnokságon a cseh és a dél-afrikai válogatott találkozott. Ezen a találkozón 1-1-es döntetlen született, ez egyébként az A csoport, ahol majd Mexikó és Dél-Korea is találkozik. Itt a tabella állása, Mexikó és Dél-Korea 3-3 ponttal vezet. Az A csoportban tehát még a csehek és a dél-afrikaiak az első vereségük után most döntetlent játszottak, és 1-1 ponttal a csoport harmadik helyért vannak versenyben. Elődöntőbe jutott Stollár Fanni és Asia Muhammad a berlini füves pályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős a Coco Gauff Jessica Pegula párost döntő rövidítés után győzte le, így bejutott a legjobb 4 közé. Kleckner Hanga nyerte a női rúdugrást a franciaországi Montreuilban rendezett bronzkategóriás atlétikai versenyen. A 26 éves magyar sportoló idei szabadtéri legjobbjával 4 méter 50 centiméterrel végzett az élem. A sikerértékét növeli, hogy többek között a hazaiak fedett pályás világbajnokát, Mári Zsüli Bonnint is sikerült legyőznie. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával játszik a magyar női labdarúgó válogatott a VB pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett csapat hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó válogatott a Törökország-Szlovénia párharc győztesével majd decemberben csaphat össze a világbajnoki részvételért. Kedves hallgatóink, adásunkból megtudhatták, hogy Muhari Eszter a franciaországi Vívó Európa-bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében bronzérmes lett. Borsodi Emma és Nagy Blanka a legjobb 16 között, Büki Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott. Míg a férfi tőrözők egyéni versenyében Mihály Andor és Dósa Dániel a negyed döntőben, Szemes Gergő és Tóth Gergely pedig a nyolcad döntőben esett ki. Egréder István és Szilágyi Zsolt nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál. További jó éjszakát, viszonthallásra!
3: A sportvilágot hallották. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 23 órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Magyar Péter az ülésre érkezve azt mondta, kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni, és nem fog pártpolitikai okokból harcolni. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásával, amely rendkívül fontos lépés a teljes uniós csatlakozás felé, jelentette ki António Costa. Az Európai Tanács elnöke a brüsszeli EU csúcs találkozóra érkezve közölte, hogy a G7 országcsoporttal közösen egy új határozott támogatási nyilatkozatot is elfogadtak. A politikus kiemelte, hogy a partnerek újabb intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben a háborús képességei csökkentése és az igazságos béke elősegítése érdekében. Jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött keretmegállapodást Irán legfőbb politikai és vallási vezetője. Mojtaba Hamenei hangsúlyozta, hogy bár fenntartásai vannak a szándéknyilatkozattal kapcsolatban, a megállapodást aláíró Massoud Pezeshkian elnök azonban biztosította őt, hogy a perzsa ország érdekei nem sérülnek az egyesség elfogadásával. Közben a teheráni nemzetbiztonsági tanács bejelentette, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a hormozi szoros akna mentesítése érdekében, és megerősítették, hogy az átkelőt 60 napig díjmentesen használhatják a kereskedelmi hajók. 3 ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapások egy személyautót és több más célpontot találtak el. A zsidó állam katonái azután bombázták a térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, 7 pedig megsérült egy a Hezbollah terroristáihoz kötött robbantás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás, amely Libanonra is vonatkozik. Dzsihadista fegyveresek támadtak meg egy repülőteret Niger fővárosában. A merénylők legkevesebb 11 katonát és 2 civilt megöltek. Az elkövetők közül többen robbanó mellényeket viseltek. Először a terminál épületbe akartak bejutni, de ezt a biztonsági személyzet megakadályozta. A csaknem 2 órán át tartó lövöldözésben 22 támadó meghalt, a hatóságok mintegy 20 gyanúsítottat őrizetbe vettek. A repülőtér forgalma azóta helyreállt. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint már csaknem 900 megbetegedést regisztráltak, a fertőzés minden eddigi járványnál gyorsabban terjed a térségben. A védekezést nehezíti, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig csak alig az 1/10 érkezett meg. A Pest is eddigi legősibb 5500 éves bizonyítékát fedezték fel a Bajkál-tó környékén. A szibériai temetőkben talált emberi maradványok vizsgálatokkor kiderült, a fertőzést valószínűleg mormoták terjesztették az emberi közösségben, amikor a zsákmányként ejtett beteg állatok nyers húsát fogyasztották, vagy bőrüket megérintették az emberek. A 14. században Európa lakosságának nagy része meghalt a rohamosan terjedő járványban. A betegség ma is létezik, de antibiotikumokkal gyógyítható. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 16 és 26 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-26 fokot mérnek. Nagyrészt derült, helyenként gyengén felhős az ég. Napközben mindenütt túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők, az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében alakulhatnak kifutó záporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután általában 30-34 fok valószínű. A következő napokban még tovább fokozódik a kánikula. Kedves hallgatóink, 23 óra múlt, 5 perccel.
3: Műsor ajánlott.
5: Kalendárium.
6: Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióval, stúdió vendégünk az este műsorvezetője Deák Dóra és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője Jenei Gabriella. Óbudai világzenei hét a Kobuci kertben és a Múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Bűnök és büntetések régen és ma.
7: 1956-ban Budapest után Veszprémben volt egy nagyon nagy nőtüntetés. Gondoljuk meg, hogy egy akkor 50 ezres városból 2500 nő felvonult néma tüntetéssel a férfiak védelmében. Ennek a nőtüntetésnek a szervezői és több ott lévő tagja is ennek a várbörtönnek a rabjaként töltött több évet el.
5: Az este a házigazda Vida Péter színművész, vendége Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprémi Várbörtön látogatóközpont vezetője. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Nagyok.
22: A kultúrafogyasztásnak a fogmosáshoz hasonlóan automatizmussá kell válnia. Vallja beszélgetőtársam, aki saját életében is ehhez tartja magát. A köznevelés tartalmi megújulásáért felelős miniszteri biztosként az ő nevéhez fűződik az utolsó, előremutató, ám végül bennem vezetett nemzeti alaptanterv kidolgozása. Vendégem dr. Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett pszichológus. Professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az elemi akusztikus információfeldolgozás és az idegtudomány neves kutatója, akiről 3 évvel ezelőtt egy kis bolygót is elneveztek. Várja önöket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.
5: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor pénteken este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
23: Illatfelhő 1790-ből, vagyis látványsütés régi idők receptjeiből Sopronban. Japán teakóstolás Budapesten, valamint török fürdőkultúra a 17. századi Egerben. A múzeumok éjszakáján a Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk riportokkal, helyszíni kapcsolásokkal várjuk Önöket országszerte. Deák Dóra vagyok, tartsanak velem!
5: Múzeumok éjszakája 2026, szombaton este 8 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
24: Vége lehet a kamatstopnak, ugyanis a kormány június 11-én bejelentette, az intézkedés nem tartható fent. Így a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, ha a parlament elfogadja a kormány törvényjavaslatát. A javaslat figyelemmel van arra is, hogy az eddigi időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újra tárgyalására. A kamatstop után úgy tűnik, a védett üzemanyagár is megszűnik. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában tegnap jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány a tegnapi ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. De nem csak kivezet a kormány, hanem be is vezet, hiszen a vagyonadó már 2027-ben életbe léphet. A kérdés már csak az, hogy kiket és milyen vagyon után érinthet majd az új adó, nem? Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Horváth Sebestyént, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét. Vele beszéljük át a témát.
25: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
24: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Mert már a kampányban is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a Tiszta Párt milyen gazdasági irányvonalat képviselhet, és van is egy csomó minden, amit a Tiszta föl is vállalt, hogy nem biztos, hogy meg fogja tartani. A vagyonadóról ugye a kampányban is már beszéltek, de hát itt most előjött ugye a
1: kamatstopp, de beszélgettünk a védett árakról is. Azért a kamatstopp eltörlés az egy nagyon fontos változás, és az biztos, hogy az adósokat nehezebb helyzetbe fogja hozni. De egyáltalán ez milyen formában, mármint ennek kivezetése, milyen formában és hány adóst érinthet Magyarországon?
8: Ugye a kamatstopp az eredetileg 2022 elején vezették be, akkor a kormányzat, az akkori kormányzat arra hivatkozott, hogy a kibontakozó inflációs válság miatt a jövőben, tehát 2022-2023-ban meg fognak nőni a kamatok, így a hiteleseknek a törlesztő részletei is. Erre válaszul vezették be a kamatstoppot. Azonban a 2022-23-os inflációs válság már hát több mint két éve elmúlt, már 2024 őszétől újra egy számjegyű az infláció, most már a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott toleranciasáv alatt is volt az előző hónapban az infláció, tehát így joggal merült fel az a lépés, hogy az eredeti célját már elérte a kamatstopp, a 2022-23-as inflációs periódus és magas kamatkörnyezetet átvészelte a magyar lakosság. Hát a kamatstoppban körülbelül 220 ezer hitelszerződés érintett. Ezeknek körülbelül a 10%-a, körülbelül 20 ezer szerződés, vagy 20 ezer hiteles olyan, aki a, hát úgy lehetne fogalmazni, hogy a veszélyeztetett kategóriába tartozik, aki, hogyha kivezetik a kamatstoppot, akkor nem tudja majd törleszteni a hitelét. Illetve, hogy még a kérdésre is válaszoljak, hogy hát azt lehet mondani, hogyha valakinek mondjuk van 10 millió forint jelzálog hitele, akkor a kamatstopp kivezetését követően 15-20 ezer forinttal fog megnőni a havi törlesztője.
1: Igen, ez lett volna a fontos kérdés, hogy mennyivel nőhet meg a törlesztő részlet, mert amikor arról beszélünk, hogy hozzányúlnak a hitelezéshez, azért még mindenkinek a fejében a deviza hiteleknek az időszaka itt van, ahol azért nem 10-15 ezer forintokról beszélt, hanem akkor volt úgy, hogy ezek a részletek megduplázódtak, és hát azért a deviza hiteleseket ért válság, valljuk be őszintén, még most is itt ül velünk. Na most, amiért kivezetik? Ugye elemzők számtalanszor mondták azt, hogy piac torzító hatása van bármiféle korlátozásnak. Most ez, hogy kamatstopp volt, ez mennyire torzította eddig a piacot?
8: Hát minden ilyen állami beavatkozás az valamilyen szinten torzítja a piaci folyamatokat, de vannak olyan időszakok, amelyek alatt indokolható egy ilyen jellegű állami beavatkozás. A 2022-23-os inflációs válság ez egy ilyen időszak volt, hogyha akkor nem lett volna ilyen kamatstopp, akkor nem 15-20 ezer forinttal lett volna magasabb a hiteleseknek a havi törlesztője, hanem 40-50 ezer forinttal. Akkor a kamatstoppban érintett kb. 220 ezer hitelesnek nem a 10% tartozott volna ebbe a veszélyeztetett kategóriába, hanem a fele. Most arra lehet számítani, hogy kivezetik a kamatstoppot, de ez az általam is már korábban említett, kb. 10%-nyi veszélyeztetett adósnak valamilyen könnyebbséget vagy engedményt majd fognak adni.
1: Most, hogyha megnézzük a jelenlegi gazdasági helyzetet, állnak-e úgy a csillagok, hogy most egy jó időszak van erre vonatkozóan, hiszen ugye alacsonyabbak a kamatok, erősödött a forint, és rekord mélységben az infláció, tehát erről is ritkán tudunk beszélni. És hogyha beszéltünk arról, hogy most a csillagok jól állnak, azért érdemes azon is elgondolkodni, hogy ez meddig maradhat így ebbe a változó világpolitikai helyzetbe, bár a Közel-Keletről most pozitív hírek érkeznek.
8: Igen, de a közel-keleti béke azért ez eléggé törékeny. Volt már ilyen, hogy békét kötöttek, aztán ugye tavaly júliusban, vagy tavaly nyár közepén valamikor, akkor is volt egy 12 napos közel-keleti háború, akkor ugyanúgy Iránt bombázta Izrael és az Egyesült Államok közösen, akkor 12 nap után megszületett a béke, majd eltelt fél év, és újra kezdődött a harc, szóval nem lehet tudni, hogy a most kialakult, vagy most megkötött megállapodás az mennyire lesz tartós. Az látszik, hogy hát talán 3-4 hónapig tartó közel-keleti háború már elindított egy inflációs válságot. Az összes európai országban kezd felpörögni az áremelkedési ütem, bár most az előző hónapban Magyarországon ismét toleranciasáv alatti volt az infláció, de ez részben annak volt köszönhető, hogy márciushoz képest 7%-kal erősödött az euróval szemben a forint árfolyam. Ezzel mi nem inflációt importálunk, hanem deflációt, tehát az áraknak a csökkenését. De azt is fontos látni, hogy az Európai Központi Bank az múlt hónapban már emelte az alapkamatot, felkészülve erre a most kibontakozó inflációs válságra. Magyarországon még erre szerintem nem lehet számítani, a következő kamatdöntés, én arra számítok, hogy csökkenteni fogja a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatot, egyrészt azért, mert az elmúlt években nálunk rendkívül magas volt, a régiós átlagnál egy 2-3 százalékponttal magasabb volt az alapkamat, tehát itt nem kell ilyen jellegű lépésre számítani.
24: A kamatstopp, valljuk be őszintén, eddig bankoknak fájt, most az, hogy ezt kivezetik, ez azoknak a háztartásoknak, vagy adósoknak fog fájni, akik többet fizetnek. Ez a fájdalom mértéke, ez közé fogunk tudni egyenlőségjelet tenni?
8: Hát ezt így nehéz megmondani, de hát a piacgazdaság az így működik. Nem lehet örökké a gazdasági folyamatoktól megvédeni a lakosságot. Ahogyan nem tettem, a kamatstoppnak a kiváltó oka az már megszűnt. Most az elmúlt egy évben talán 3,5%-os volt az átlagos infláció. Ez már nem egy olyan mértékű infláció, ami ilyen magas kamatkörnyezetet indokolna. Épp ezért egyébként az előző kormányzattal is a Magyar Nemzeti Banknak volt egy szakmai vitája. Az előző kormányzat is arra akarta ösztökélni, vagy ösztönözni a Magyar Nemzeti Bankot, hogy csökkentse az alapkamatot, ezzel az egész kamatkörnyezetet mérsékelve, ezzel pedig a beruházásokat fokozva. Ez nem történt meg, de ahogyan említettem, a kamatstoppnak az eredeti kiváltók az már megszűnt.
24: És nagyon úgy tűnik, hogy megszűnik az a kiváltó körülmény is, ami a védett üzemanyagárakra vonatkozik, bár még azért a védett árak alá nem csúszott be az üzemanyag, de Magyar Péter ugye azt mondta, vagy azt írta bejegyzésébe, hogy várhatóan a héten olcsóbb lesz az üzemanyag, tehát a védett üzemanyagárra nem lesz szükség. A fő kérdés e tekintetben is az, hogy ez a csillagok jó állása, vagy ez a védett állapot meddig tartható fönt, akkor, hogyha elfogadjuk azt, amit ön is mondott, hogy a Közel-Keleten azért elég törékeny ez a jelenlegi béke. Arra viszont elegendő volt, hogy az üzemanyagárakat jelentősen a negatív irányba tolja el.
8: Igen, az üzemanyagárak magyarországi csökkenésének három tényezője volt az elmúlt egy hónapban. Egyrészt, ahogyan ön is említette, a Közel-Keleti béke úgy látszik, hogy most megszületett. Még mindig nem esett a nagy kőolajár indexnek az árfolyama a válság előtti, tehát a februári-januári szintre. Most idefele a Brent olajárfolyamat néztem, az 76 dolláron volt hordónként. A válság előtt 68-70 dollár körül alakult, tehát azt lehet mondani, hogy egy 8-9%-kal még mindig magasabb a kőolajnak a világpiaci ára a háború előtti szinthez képest, de az olajár esése mellett az elmúlt hónapban még a forintnak az erősödése is hozzájárult ahhoz, hogy csökkenni tudtak Magyarországon az üzemanyagárak. Ugye, ahogyan említettem, márciushoz képest 7%-kal erősebb a forint az euróval szemben, illetve március 10-én nem csak az előző kormányzat nem csak a védett üzemanyagárakat vezette be, hanem az üzemanyagokat terhelő jövedéki adót is az Európai Unió által meghatározott minimális szintre csökkentette. Igen ám, ez volt márciusban, de ahogyan említettem már többször, hogy március óta 7%-ot erősödött a forint az euróval szemben, tehát most már 15 forinttal lehetne még tovább csökkenteni, pusztán a forint erősödése miatt az üzemanyagok literére kivetett jövedéki adót. Tehát ezek azok a tényezők, amik hozzájárultak ahhoz, hogy most már ki lehet vezetni a védett üzemanyagárakat, de az is tény, hogy idefele évet pont ránéztem az egyik legismertebb online üzemanyag ár összehasonlító oldalra. Eszerint a mai napon még a benzin esetében egy 15-20 forinttal volt magasabb az átlagos ár, a védett ár szintjéhez képest a dízel esetében pedig egy 30 forinttal, tehát még azért még nem következett be az az időszak, hogy a piaci ár az ténylegesen a védett ár alá csökken.
24: De hát az már egyértelmű, hogy közel vagyunk hozzá, de hogyha az Európában életben lévő üzemanyagárakat nézzük, és hogy ott is történt csökkenés, tehát azért még mindig látunk olyan országot, ahol 700 vagy a 800 forintot is átszámolva azért elérik az üzemanyagárak.
8: Igen, de Nyugat-Európában mindig drágábbak voltak az üzemanyagárak, ez a háború előtt is így volt, akkor is nem volt ritka Belgiumban, hogy 700-750 forintos, forintra átszámítva 700-750 forint volt a benzinnek vagy a dízelnek a literenkénti ára. Ennek van egy részt egy fizikai oka. Egyrészt az, hogy a Nyugat-Európában használt Brent típusú kőolaj az drágább, mint a Kelet-Közép-Európában, vagy a mi régiónkban használt orosz típusú, Ural típusú kőolaj. Illetve van egy egyéb oka is, ezt inkább nem tudom, ilyen pénzügyi oknak lehetne mondani, hogy Nyugat-Európában egyszerűen a fizetések is magasabbak, így az emberek nagyobb árakat is ki tudnak gazdálkodni.
9: És hozzá vannak már szokva.
8: Hozzá vannak, igen.
9: Ezekhez a magas árakhoz, és még egy valami van, amihez hozzá vannak szokva több országban is, mégpedig a vagyonadó. Na hát ez egy olyan új adónemről szóló döntés, amit már a kampányban is, hát mondhatjuk úgy, hogy képviselt a Tisza, és most, hogy kormányon van, nagyon egyirányú, vagy nagyon határozottan

0: a vagyonadónak a kérdését. Eddig azért nem valósították meg, mert ez egy rendkívül bonyolult és nehezen megvalósítható, de nem megvalósíthatatlan, hiszen ahogyan ön sem tette, számos nyugat-európai példát lehet mondani, ahol van valamilyen fajta vagyonadó, de egy rendkívül bonyolultan megvalósítható. Egyrészt azért, mert Magyarországon nincsen egy teljes lakosságra kiterjedő, vagy a leggazdagabbakra kiterjedő vagyoni nyilvántartás. Másrészt, hogyha lenne is egy ilyen nyilvántartás, akkor is a leggazdagabb emberek azok elég tehetségesek abban, hogy a vagyon elemeiket valamilyen módon elrejtsék. Illetve, ahogyan említettem, nem lehet tudni, hogy pontosan milyen típusú vagyonadóra gondol a jelenlegi kormányzat. Többféle vagyonadó van, van olyan vagyonadó, ami csak az ingatlanokra vetnek ki. Ebben a kategóriában is vannak bizonyos alkategóriák, például ha csak az olyan ingatlanokra vetnek ki ingatlanadót, vagy vagyonadót, amelyeket nem adnak ki, tehát gyakorlatilag üresen áll egyfajta befektetésként az adott ingatlan. Van olyan vagyonadó is, amit csak a céges vagyonra vetnek ki, de hát akkor most az összes magyar vállalkozásnak az értékét azt külön fel kellene becsülni, ennek a költsége az több 10 milliárd forint lenne. Van olyan vagyonadó is, ami a teljes vagyonra érvényes, de hát akkor pedig a leggazdag vagy az adott vállalkozó, aki beleesik a vagyonadó által érintett társadalmi csoportba, meg tudja azt csinálni, hogy mondjuk a cégének, az értékének a felét azt a feleségére vagy a gyerekeire iratja, ezzel már is az ő vagyona az fele akkora vagy harmad akkora lesz, tehát könnyű megkerülni a vagyonadót, illetve az van még az is, hogy a vagyonadó bevezetésekor számos nyugat-európai példában ezt meg lehetett figyelni, nem csak eltitkolták a vagyonokat a leggazdagabb emberek, hanem külföldre is áttelepültek, lehet így fogalmazni. Nem akarom azt mondani, hogy a vagyonadónak csak negatívumai vannak, hogy egy pozitívumot is említsek, az például egy nagy pozitívum, hogy legalább arra ösztönzi a leggazdagabb embereket, hogy megforgassák a vagyonokat, ne csak a nem tudom, több milliárd forintnyi készpénz az a párnaciában legyen otthon, hiszen a vagyonadónak a mértékét azt minden évben ki kell termelniük.
1: Ugye ön is mondta, hogy a vagyonadó bevezetésénél talán az egyik legérzékenyebb pont a vállalkozásokban meglévő tulajdonrészeknek az értékelése, hogy azt egyáltalán hogyan kezeljék, és a kormányzatnak a kommunikációja az sok szakértő szerint abba az irányba mutat, hogy e tekintetben a svájci minta az, amit követni szeretne a magyar kormány. Ez mennyire bevált, vagy mennyire elterjedt egyáltalán ez a minta, vagy egyáltalán ezt át lehet egy az egybe ültetni Magyarországra, vagy ezt ország specifikusan kell majd itt alkalmazni?
0: Svájc mellett még Spanyolországban van, Nyugat-Európában vagyonadó. Spanyolországban egyébként nem csak a teljes vagyonra kivetett vagyonadó van jelenleg érvényben, hanem még emellett egy külön ingatlanadó is. Franciaországban is van ingatlanadó, illetve ott még a 2010-es években próbálkoztak a teljes vagyonra kivetett vagyonadóval is, csak aztán, hát ha jól emlékszem, akkor két év után kivezették, mivel nagyon nehéz volt beszedni Franciaországban a vagyonadót, emellett pedig nem folyt be jelentős adóbevétel ebből az adónemből. Egyébként, hogyha a nyugat-európai példákat is megnézzük, akkor a teljes adóbevételnek az 1%, 1, maximum 1,5% származik ebből az adónemből. A kormányzat már készített becsléseket, hogy a saját tervük alapján, vagy saját becslésük alapján mekkora pénzösszeg tudna befolyni egy magyarországi vagyonadóból. Ők úgy becsültek, hogy évente 320 és 600 milliárd forint közötti összeg befolyására, vagy beszedésére számítanak. Ez egy első látásra tök jól hangzik, de hogyha megnézzük, az idei évben a magyar költségvetésnek a kiadási összege az 45 ezer milliárd forint, tehát jó, vagy még optimista becsléssel is csak 1,5%-kal lehetne bővíteni a költségvetésnek a mozgás keretét.
1: Ugye a vagyonadó kapcsán talán a legbiztosabb, amit tudunk, hogy 2027. január 1-e, addig a részletszabályozást biztos, hogy a kormány ki fogja dolgozni, vagy sokkal többet fognak erről beszélni, hogyha a 27. január 1-ig ezt mondjuk beszeretnék vezetni, de mégis azért szakemberek már elkezdtek azon gondolkodni, hogy ez milyen formában, vagy hogy valósulhat meg, és itt, amit ön is mondott, hogy nem mindegy, hogy ki lesz ennek az alanya, hogy magánszemélyeket néznek-e, vagy a magánszemélyek rögtön elkezdik akár a családtagjaikra bizonyos vagyonrészeket, vagy cégrészeket átiratni, hogy van-e olyankor arra lehetőség, és talán erre is van példa, hogy családi egységek azok, amelyet a vagyonadó alapjául vesznek, vagy akár

0: összevonnak.
1: Igen, Ázsiában lehet erre példát látni, de ennek is a megvalósítása az rendkívül bonyolult. Most csak így kapásból tudnék, hogyha visszatérünk a céges vagyonnak a felértékelésére, vagy értékelésére, kapásból tudnék mondani öt olyan közgazdasági módszert, vagy pénzügyi módszert, amivel egy vállalatnak az értékét fel lehet mérni. És mindegyik módszer alapján más értéket fogunk kapni. Tehát akkor most melyik módszert fogja alkalmazni a kormányzat? Tehát ezért mondom, és ez gyakorlatilag egy szakmai konszenzusnak tekinthető, a vagyonadó rendkívül bonyolultan megvalósítható, ahogy a nemzetem nem megvalósíthatatlan, de rendkívül bonyolult, és a bonyolultsága miatt egy rendkívül költséges adó nem is, egy óriási adminisztratív terhet ró az államigazgatásra, a vagyonok mértékének a felmérése, majd a beszedés, és emellett ott van a másik oldal is, hogy nem lehet jelentős, vagy költségvetési mértékben mérve jelentős mértékű adóbevételt beszedni ebből az adónemből.
0: De hát a baloldal kormányzásától már számtalanszor elhangzott az a tézis, hogy fizessenek a gazdagok. De azért mégis felmerül az emberbe az a kérdés, hogy igazságos-e most valakit vagyonadóval sújtani azért, amit ő mondjuk évtizedek alatt összehozott, adózott formában, hiszen akinek most vagyona van, az azért ezután már egyszer adót valahol csak fizetett.
1: Természetesen ez így van, hogy egy új adónak a kivetése az nem csak egy gazdaságpolitikai, hanem egy gazdaságfilozófiai üzenetet is közvetít, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy az egész euróatlanti világra, tehát Európára, illetve az Egyesült Államokra is jellemző ez, hogy az jövedelmi vagy a vagyoni egyenlőtlenségek azok 150 éve nem látott mértéket öltöttek. Talán előző héten jött ki a magyarországi 100 leggazdagabb embert rangsoroló lista, és ez alapján azt lehet mondani, hogy a 10 leggazdagabb magyarnak van akkora vagyona, mint a szegénységi rangsor alsó felében elhelyezkedő 4,5-5 millió magyarnak. Tehát ez egy brutális mértékű egyenlőtlenséget mutat, de az is tény, hogy Magyarország európai viszonylatban még nem áll rossz helyen a vagyoni egyenlőtlenségek tekintetében. Franciaországban, az Egyesült Államokban, vagy a skandináv országokban ennél sokkal magasabbak az egyenlőtlenségek. Épp ezért nem csak Magyarországon, hanem számos nyugat-európai országban felmerült, hogy Nyugat-Európában a már bevezetett vagyonadót kibővítik, vagy olyan országokban, ahol nem vezettek be, vagy nincsen kivetve vagyonadó, ott pedig bevezetnek Magyarországhoz hasonlóan valamilyen szolidaritási hozzájárulásnak nevezett és a leggazdagabbakat érintő különadót. De hogyha megnézzük, a leggazdagabb emberek azért 99%-ban a vállalatuk miatt, vagy a vállalkozásaik miatt gazdagodtak meg, sokkal egyszerűbben beszedhető adó nem lenne az, hogyha a társasági nyereségadót emelnék ezen érintett országokban. Ugye Magyarországon 2011 óta az Európai Unióban az egyik legalacsonyabb a társasági nyereségadó. Egyébként vannak különböző adóversenyképességi rangsorok, Magyarország ezekben előkelő helyen szerepel európai viszonylatban, és minden egyes ilyen rangsor kiemeli, hogy az alacsony társasági nyereségadó az, ami Magyarországot egy előkelő helyezésre repítette, és egyébként az elmúlt 16 évben ennek voltak is eredményei, például számos külföldi vállalat települt meg Magyarországon, de csak hogy lezárjam a monológomat, a vagyonadónál sokkal egyszerűbben beszedhető és sokkal nagyobb bevételt lehet szerezni a társasági nyereségadó emelésével.
0: Úgy fogalmazott, hogy egyfajta gazdasági filozófiát is tükröz az, hogy bevezetésre kerül most a vagyonadó, és ebbe a gazdasági filozófiába azért illeszkedik az is, hogy az állami beavatkozás minél kevesebb legyen. Ugye, ameddig a kamat stop velünk élt, vagy ameddig az árés szabályozás velünk ér, vagy ameddig a védett üzemanyagárak, addig ez ad egyfajta biztonságot. De most, hogy ezek kivezetésre kerültek, és látunk egyfajta filozófiát kibontakozni, a jövő tekintetében ez mit vetít előre?
1: Hát szerintem egy elég erős, vagy egy elég erőteljes gazdaságpolitikai fordulat van most kibontakozóban Magyarországon. A piac is, hogyha megnézzük a különböző mutatókat, lehet például a forintárfolyamot példaként hozni, is erre utal, elég erőteljesen elválik a az elmúlt 16 évnek a gazdaságpolitikája és a következő legalább 4 évnek a gazdaságpolitikája.
0: Hát kamatstop, védett üzemanyagár ki, vagyonadó be, Dióhéjban erről és a döntések hátterjéről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Horváth Sepestyénnel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Lajár itt a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
1: A hely. A műsorvezető Bicsák Eszter.

0: mély családon belül fel van osztva mindenkinek a maga szerepe. Ők ugye egy hatalmas organizmusként működnek. Valaki a szaporodásért fejér, valaki az élelemszerzésért, gyűjtésért, valaki ugye pedig a takarításért.
1: Mint állatkert fontos a szemléletformálás. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy biológiai szempontból mennyire fontos a beporzóknak a jelenléte is, hogy vigyázzunk rájuk, illetve egy kis ismeretanyagot gyűjtsünk róluk.
2: Remélem hallatszik a háttérben a madárcsisergés, a napsütés biztosan nem látszik, mi viszont nagyon is érezzük. Az, hogy kicsoda Zümi, és mi értelme ennek a 10 táblának, az hamarosan kiderül, és azt is elmondjuk majd, hogy az asztalunk is üres lenne, hogyha nem lennének beporzók, mert hogy azért érkeztünk ide, Poroszlóra, a Tiszatavi Ökocentrumba ismét a hely műsorával, hogy megtudjuk ezt, a zümmögő tanösvényt nemrég adták át. Beszélünk majd méhekről is, de vannak itt persze szamarak, vízibivajok, amik ugyanazok, mint a házi bivajok, de talán erről is majd inkább később. Lesznek kísérőim is a séta során. Sós Gergő, a Tiszatavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója, és hamarosan érkezik Stricskó Tamás, az Ökocentrum gyűjteménykezelője. Kezdjük az elején Zümivel. Ő ugye egy méhecske, Sós Gergő.
0: Így van, Zümi az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által megálmodott, illetve biztosított zümögő tanösvény kabala figurája. Zümi egy házi méh, aki végigkíséri az érdeklődőket a tanösvény mind a 10 tábláján. Ez a 10 tábla különböző tematika alapján épül föl. Elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy maguk a házi méhek, illetve ugye a házi méhek a beporzók családján belül mennyire fontos szerepet töltenek be a természetben, a természeti körforgásban és nekünk embereknek is az életünkben. Kiderül belőle, hogy az élelmiszereink nagy része egy megtermelhetetlen lenne. Sokat kellene gondolkodnunk, hogy olyan is lehetne ezt pótolni, hát vannak már törekvések.
2: Bocsánat, Kínában ugye ecsettel, emberi erővel zajlik a beporzás. De közben induljunk el az ösvényen, mert hogy itt pillangók is megjelennek, nem csak méhek, mert hogy nem csak méhekről szól ez az egész.
0: Így van, összefoglalva van a beporzó, sőt egy érdekesség, maga az ember is tud működni, mint beporzó. Gondoljunk csak arra, hogy egy séta során egy virágos mezőn átkelve, ugye a ruházatunk beszennyeződik virágporra, ugye pollenszemekkel, hát mondjuk egy másik virágmezőre, akkor lehet, hogy mi végezzük el magát a beporzást.
2: Legalábbis szeretnénk erre nagyon büszkék lenni.
0: Így van.
2: Ha már méhecskék, önnek mi volt élete első élménye méhekkel? Mert most én gondolkoztam, mikor erre utaztunk, és arra jutottam, hogy ha nem az elsőre nem emlékszem, de a legjelentősebbre igen, amikor a szemhéjamat csípte meg egy méh, és rettenetesen mérges voltam. Ráadásul nem láttam egy hétig.
0: Én konkrétan egy méh rajba egyenesen beletettem a homlokomat, még kisgyerekkoromban, miközben a disznóba szerettem volna benézni, és megnézni az ott élő állatokat.
2: Hát lefejelte a méheket, mondjuk ki.
0: Így van, nem volt kellemes, gyakorlatilag egy életre szóló élmény volt. Ettől függetlenül én szeretem is tisztelni ezeket az állatokat. Nyilván meg kell tartani mindenkinek a megfelelő távolságot, ők is csak tették a dolgokat, de emellett mindig a hasznukat nézi az ember.
2: Én úgy látom, hogy Stricskó Tamás megérkezett a körünkbe. Jól tudom én, hogy önnek köze van a méhészethez?
1: Igen, korábbi években méhészkedtem, már abba hagytam, mert nem volt elég időm velük foglalkozni, de igen, méhészkedtem.
2: Mi volt élete első élménye, ha méhekre gondol?
1: Az első élményem természetesen gyerekként a méz volt.
2: Ugye na, eddig mi a csípésnél leakadtunk, de ezek szerint van, akinek a méz.
1: Kellemesebb emlékek vannak. Természetesen méhészként a szúrásokat meg lehet szokni. Nem gondolom, hogy valaki is azt mondja, hogy az kellemes.
2: Sőt, ugye terápiában is alkalmazzák, létezik az apiterápia.
1: Így van, ezek is vannak, de jobb lenne, hogyha mindenkinek inkább a jó élmény lenne. A legelsőt nem az, hogy akár megcsípi az embert, és legrosszabb esetben ugye allergiás rohama lesz.
2: Éppen azért kérdeztem ezt, mert hogy a méheknél alapból az merül fel szerintem mindenkiben, hogy szúrnak, csípnek, ja Istenem, ne menjünk közel hozzájuk. Ez a tanösvény meg éppen arról szólna, ugye ahol most állunk, ott azzal kezdik, hogy a méhek teste ugye kicsi szőröcskékkel borított, miért van fullánkjuk. Tehát, hogy itt megpróbálják elmagyarázni, hogy hogyan is használja optimálisan egy méhecske a saját testét azért, hogy egy egész nagy szervezetnek hasznára váljék.
0: Így van, a méh családon belül fel van osztva mindenkinek a maga szerepe, nem az az érdekük, hogy támadjanak és szúrjanak, ugyanis ez az életükbe kerül, ugye ők egyszer tudnak szúrni, és és gyakorlatilag utána elpusztulnak. Nyilván magukat nem nézve védelmezik a közösséget, ők ugye egy hatalmas organizmusként működnek, tehát gyakorlatilag ez a...
2: Mint egy, bocsánat, kicsi görög városállam, úgy kell ezt elképzelni, megvannak az irányító hatóságok, megvannak a végrehajtók, megvan az, aki mindezzel jól jár, szóval minden van.
0: Így van, valaki a szaporodásért fejér, valaki az élelemszerzésért, gyűjtésért, valaki ugye pedig a takarításért.
2: A gyerekek mennyire vevők ezekre az ismeretekre?
1: Előszeretettel használják ezeket a táblákat, tehát reményeink szerint olvassák is, mert nagy ismeretanyag van benne.
2: Hát meg lehet forgatni, pörgetni, hát itt is a méz útja, ugye, hogy a nektárgyűjtéstől a szűrés és üvegezésig hogyan zajlik, tehát ez a gyerekeknek nyilván szimpatikus.
1: Így van, illetve azért is jó figyelemfelkeltésként, mert ha a gyerek idejön a szülő is, és én személy szerint azt tapasztalom, hogy ez a 30-40-50 éves korosztálynál, ami repülés, mondjuk virágport hord, az dongó. Tehát nem igazán foglalkoznak vele, hogy mennyi faj van, ami nektárgyűjtéssel, virágpor hordással foglalkozik.
2: Olyan, mint amikor agyon ütök valamit a kezemen, az mindig szúnyog.
1: Így van, vagy maximum légy. Tehát nem csak a gyerekeknek hasznos, hanem ugye így gyakorlatilag ide vonzuk a felnőttek is, mert ők meg vigyáznak a gyerekre.
2: Ki tud többet, a gyerek vagy a felnőtt?
1: A gyerekek szerintem sokkal többet tanulnak.
2: És ha már szóba kerültek a különböző méhfajták, akkor most hallgassanak meg egy archív részletet a Nagyítás című műsorunkból arról, hogy mi a különbség az úgynevezett magányos és a szociális méhek között. Dr. Kovács Hostyánszky Anikót, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársát, Ernst Tarackközi Kinga kérdezte 2024-ben.
3: A méhek elég változatos rovarcsoport, tehát ők Magyarországon így körülbelül a vadméhek olyan 700 fajt számlálnak, a világon olyan 20-25 ezer fajra becsülik az ő népességüket. A legtöbb vadméh az úgymond szolitár életmódot folytat, tehát ők magányosak, ami azt jelenti, hogy a fészküket a nőstények azok egyedül építik, és abban helyezik el az ő betéiket. A méhek azok az utódjaikat, a lárváikat is már virágporral, nektárral táplálják, és a magányos méheknél ez azt jelenti, hogy peték mellé ők elhelyeznek egy ilyen kis élelemcsomagot. Ellentétben a szociális méhekkel, amelyek pedig aktívan gondozzák az utódokat, de ide tartoznak a házi méheken kívül például a poszméhek. Tehát utódgondozásuk szempontjából így ezt a két nagy csoportot tudjuk megkülönböztetni, szolitár méheket, szociális méheket. A szociális méhek között elsősorban a poszméhek, a szoliterek között pedig ott vannak például a földben fészkelők. Ővelük elsősorban akkor találkozunk például, amikor méhecske hotelt vagy más néven darázsgarást helyezünk ki.
2: Vissza a Tiszatavi Ökocentrumba Sós Gergőhöz és Stricskó Tamáshoz. Azt olvastam erről a tanösvényről, egy cikkben írták, nem látványosság ez, hanem inkább figyelmeztetés. Volt méhészként nagyon nagy probléma az, hogy egyre kevesebb a méh meg a beporzó rovar?
1: Igen, ugye nagyon sokszor arról hallunk, hogy gazdasági problémák vannak, ugye mézhamisítás, eladás, de valójában ennél sokkal fontosabb a beporzóknak a megléte. Tehát biológiai szempont szerintem az, ami a legfontosabb a beporzók jelenlétében, és mi itt jobban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy biológiai szempontból mennyire fontos, vagyis igazából a legfontosabb a beporzóknak a jelenléte is, hogy vigyázzunk rájuk, illetve egy kis ismeretanyagot gyűjtsünk róluk.
2: Forgatom ezeket a kis táblákat. Van itt zengő légy, és a zengő légy tulajdonképpen légy is, meg nem is, mert hogyha első ránézésre azt mondom, hogy darázs, akkor olyan nagy butaságot nem mondok, mert a színe az olyan, meg a sávozása.
0: Igen, a zengő légy egy érdekes kis jószág, sokszor az embert követi is. Hát a színe miatt hajlamosak vagyunk csapkodni, de aztán, ha megfigyeljük, teljesen ártalmatlan, sőt, egy rendkívül hasznos rovar, ugyanis kártevő írtóként jelenik meg a kertekben, amellett ugye, hogy beporzás is végez.
2: Amiről mindig mindenki hall, ha méhek szervezettségéről, családjáról van szó, az a méhek tánca. És ha röviden akarom lefordítani, és mondja, hogyha rosszul mondom, a méhek a tánccal, annak a ritmusával, irányával jelzik, hogy milyen távolságra és mekkora méh legelőre lehet számítani mondjuk aznak.
0: Ez így van, lényegében így kommunikálnak, így jelzik a társaiknak is.
2: Találtam egy ilyen kis tájékoztató fedőlapot. Ez a méhecske, ez éppen a lábán lévő kosárban gyűjtött valamennyi virágport, és ez azért érdekes, közben mehetünk egyébként tovább is, ez azért érdekes, mert láttam már nagyon sokszor, amikor közelről figyeltem méheket, hogy minden virágnak más színű. A virágpora és a méhecske lábán is más színű ez a kosárka.
0: Hát igen, a pollenszemeknek attól függ, hogy milyen fajról szedik, vagy fajtáról, ugye. Ez a méhecske viszi a kosárkájában ugye a pollenszemeket, hát ez a kosárka lényegében ezek a kis szőröcskék a hátsó végtagján lábán is ide gyűjti nagy mennyiségben ugye ezt a pollenszemet. Ugye, amikor a kosárkája időzőjelben megtelik, akkor ugye visszaszáll a kaptárba és szépen letakarítja magáról.
2: A darazsakról is szó esik. A darazsakat hagyományosan kevésbé szeretjük, mint a méheket, mert ahogy mondta, a méh egyszer szúr, a darázs meg sokszor.
0: Igen, a darázsnak kissé eltér a testfelépítése.
2: Mögöttünk kelepelnek a gólyák, ilyenkor mi történik délidőben?
0: Kommunikálnak, illetve ugye párokban vannak rendeződve. A párok is így jeleznek egymás irányába, tehát mi ugye gólyák valamilyen szinten szociális élőlények. Egymás felé így jeleznek, így kommunikálnak.
2: Azt hittem ez olyan, mint a harangozás, hogy délben meg kell szólalni.
0: Inkább szánytárogatással jelzik, ha már látják messziről az állatgondozót, aki a vödörrel közelít a finom falatokkal, de hogyha veszélyt éreznek, akkor is így kommunikálnak.
2: Szóval ott tartottunk, hogy a darázs az többször tud szúrni, de ugyanolyan beporzó, mint a méh, vagy a pillangó, vagy bármely másik rovar.
0: Így van, emellett egyrészt hasznot hajtanak, ugye kártevőgyérítésben, a házak körül magában az ökológiai rendszerekben. Itt az év első felében ők is inkább kártevőgyításra specializálódnak. A nyár vége, illetve az ősz első részében szoktak inkább elharapózni az ember és darázs konfliktusok, de nyilván ok nélkül ezek az állatok sem szoktak támadni.
2: Itt van egy nyitott könyv, Varázserő a kaptárból. Hát mi lesz ez, Harry Potter?
1: Korábban beszélgettünk a méz, illetve a méhek által előállított termékeknek a jótékony hatásáról. Ugye ezt ki szoktam emelni, a légúti megbetegedések, asztma kezelések. Ugye van olyan opció bizonyos helyeken, amikor a kaptárból vesszük fel a levegőt, nagyon sok légúti betegségre gyógyír.
2: Hát én láttam olyat is, hogy a kaptárakkal egybe volt építve. Olyan, mint egy kis szauna, volt benne egy ágy, le lehetett feküdni, és hallgatni lehetett a méheket, meg hát a kaptár levegőt lehetett nyilván higított formában berélegezni. Akkor ilyesmire gondolt?
1: Igen.
2: Méhek által előállított termékek jótékony hatása után következzen néhány példa, hogy mennyi élelmiszer megtermeléséhez szükséges a beporzók munkája. Erről Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke mesélt Ernst Trackközi Kingának 2 évvel ezelőtt.
4: Az, hogy eper, tök, dinnye, málna, barack van, azt legtöbben azért gondolják, hogy hát kell beporzás, de például mondok zöldségeket, akár a hagymát, a sárgarépát is lehetne említeni. Ezek a növények magtermesztéséhez kellenek a méhek. De mondok egy-két olyan növényt, ami Magyarországon nincs jelen, ilyen például a kakaó, a kávé, a vanília, amelyek ez nélkülözhetetlenek a méh alakú beporzók.
5: Milyen a helyzetük most a méheknek a világban és itt Magyarországon is?
4: Régen akár egy méh családból, abban az évben tudtunk 2 méh családot is úgy szaporítani, hogy mézünk is lett mellette. Az elmúlt években viszont szinte fordítva van, 2 méh családból kell egyet összeraknunk, hogy egyáltalán tudjunk mézet termelni. Ha a házi méheken és az egyéb beporzókon is segíteni szeretnénk, a legegyszerűbb például, hogy több legyet ütünk egy csapat. A fűszernövényeket tartunk a balkonládában, a legtöbb fűszernövény remek táplálékforrás a vadméheknek.
2: Térjünk vissza Sós Gergőhöz és Stricskó Tamáshoz, a Tiszatavi Ökocentrumba. Menjünk még, mert aztán még hosszú ez az út, mert legalább 3-4 tábla hátra van. Az, hogy becsült őket érdemeik szerint, mint egy ilyen nagyon szigorú, poroszos oktatóanyag részlete, az itt egészen mást jelent. Hogyan lehet megbecsülni a beporzó rovarokat? Lehet persze kaszálásmentes májust hirdetni a saját kertünkben is, de azért talán ennél többről van szó.
1: Kertes házaknál nem nehéz egy-egy négyzetméteres kis területet bevetni például mélegelővel, bármelyik mezőgazdasági boltba lehet kapni, ugye ez nem csak a szemnek vonzó.
2: Ez egy vadvirágkeverék, ugye?
1: Így van, nem csak a szemnek vonzó, hanem ugye jót teszünk a beporzókkal is, hogyha oda csaljuk őket, illetve hát hogyha nyilván olyan a család beállítottsága, akkor már rögtön otthon elkezdődhet a környezeti nevelés, ami sajnos nagyon sok esetben elmarad.
2: Na, ahova most kiukadunk, az már tényleg arról szól, hogy mit tehetünk mi, az utolsó előtti tábornál járunk, mit tehetünk mi a méhekért, hát ezt mondta, hogy ültessünk ugye illatos mézelő növényeket. Na és akkor olyankor mit csinálunk, amikor illat tudatos mézelő növényeket ültetünk, és akkor valóban megjelennek a beporzók.
1: Én úgy gondolom, hogy ha kellő távolságból figyeli, egy laikus is nem igazán okoz problémát. Nyilván a méhészek mondjuk annyira nem jellemző, hogy parfümöt használnak, mert ugye az megbolondíthatja őket, de ugye akár otthon is tudunk összehozni egy darázsgarást, akár hulladékanyagból is hipop össze lehet egyet dobni, és már egy fontos pont.
2: Na, ide értünk a végére. Hát ez már csak egy fotóhelyszín. Ez az ajándék a végére a gyerekeknek?
0: Így van, gyakorlatilag egy emlék, ugye poroszló felirattal, ugye emlékezzenek arra, hogy hol is találkoztak ezzel a sokat mondó tanösvénnyel. Itt gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a mai kor embere nagyon eltávolodott a természettől, az élőlényektől, és lényegében ezen kell változtatni, de ezt nem szabad elfelejteni, hogy nem vagyunk függetlenek a természettől. Az a legjobb, hogyha minél kisebb korban megtanítjuk a gyerkőcöknek, hogyan éljünk együtt ezekkel az élőlényekkel. Ez mindenki...
2: Vissza kell tanulni, mert régen ez ment.
0: Igen, van, akinek megvan a hajlandóság, valakit egy kicsit noszogatni kell, de én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egy kölcsönösen előnyös kapcsolat. Ez egy rendszer. Nálunk is otthon, családi házban én például tudatosan építettem ki úgy a kertet, hogy gyakorlatilag legyenek olyan növények, amik életteret biztosítanak mindenféle élőlény számára. Egyébként majd más jellegű kiállítási anyagban, más tematika alapján is szeretnénk majd itt az ökocentrumon belül megmutatni ezt, hogy más élőlényekkel is hogyan lehet együtt élni hatékonyan, illetve hogyan tudunk nekik is teret biztosítani.
2: A méhek csodálatos világa több művészt is megihletett már. Például a zene, amit most hallanak, Franz Schubert a Méh című darabja. De Szabó Lőrinc, Kossuth és József Attila díjas költő is foglalkozott a témával. Mézpergetés című versét maga a szerző mondta el.
6: Mézet pergettünk, lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz, a nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödönöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy torkos darazat.
2: Vissza a tiszatavi ökocentrumba Sós Gergőhöz és Tricskó Tamáshoz. Szerintem induljunk is visszafelé, mert nem csak a zümmögő tanösvény az, ami újdonság, hanem egy csomó minden más is, többek között a vízibivajok, amelyek most akkor vízibivajok vagy házibivajok, Sztricskó Tamás?
1: Mind a kettő igaz rájuk. Elengedhetetlen előírás az állatkerteknél, hogy legyen egy jókora dagonyájuk. Ugye most nem tudom, mikor arra sétáltak oda.
2: Éppen benfeküdtek.
1: Most is bent vannak.
2: Ez tulajdonképpen egy nagyon jó kis wellness kezelés egész napra. Krídlem őket.
1: Igen, bár mondjuk még most nem biztos, hogy olyan meleg a víz, hogy nekünk is jó lenne benne lenni, de...
2: Őket minden... szemlátomás nem zavarja nagyon.
1: Zavarja, ők ugye már hetek óta benne vannak, folyamatosan frissítjük nekik a vizet, a 95%-os nádborítottság lehet látni, hogy milyen szinten eltűnt, úgyhogy falatozni is tudtak belőle az eddigi időben.
2: Szóval a vízibivaj azért jó, mert dagonyázik egész nap és hever, mint a gumimatraszon a nyugati turista, és egyébként még legázolja a nádat is, ez eddig nem hangzik túl jól.
1: Viszont nagyon látványos. Ugye így percekig odaáll a vendég is, nézi, és hát reméljük jobb esetben a táblát is elolvassa, ami ki van rakva, hogy hogyan is és miért is van ő itt.
2: Na és egyébként hogyan kerültek ide ezek a bivajok? Ugye két üszőről, tehát tinédzser leányról beszélünk jelen állapotukban.
1: A két bivaj a Hortobágyi Nonprofit Kft-től került hozzánk, és a tematika követelte meg, mert a látogató központnak ezen a részén a háziasított őshonos állatokat próbáljuk bemutatni, és ők roppant jól beleillenek a képbe, mert maximum itt Hortobágy felé az út szélén lehet velük találkozni, meg ugye állatkertekbe, és főként a nagyvárosokból érkező vendégek azért ritkábban látnak ilyen állatokat. Egyébként nagyon kezesek, ha én bemegyek hozzájuk, akkor jönnek oda, üdvözölnek, meg lehet őket simogatni.
2: Mennyire lehet közel menni hozzájuk? Most vérszemet kaptam.
1: Nekünk teljes mértékben, most nem tudom, hogy ha idegen lejönne, ha nem tetszik, akkor lehet, hogy odébb ugrik. De...
2: Próbáljuk már meg, meglátogatom a bivajlányokat.
0: Attól függetlenül, hogy rendkívül kezesek és együttműködőek ezek az állatok.
2: Várjon, most Tamást elhagyjuk, aki azt mondta, hogy ha ő ott van, nincs gond. Tessék, ez így nem lesz jó.
0: Nálam se lenne gond, különböző állatkerti szabályoknak megfelelően van kialakítva a kifutó. Hát ugye, ahogy látjuk itt a Donga út mentén is van egyfajta távtartó. Ez egy előírás, hogy tényleg az emberi kontaktot minimalizáljuk. Ez nem csak az állat testméretéből fakad, hogy tényleg, hogyha ő nem is akar semmi rosszat, de odaszoríthatja a szarvával nyilván valakinek az ujját, akkor nyilván az törni fog. Tehát ugye itt hatalmas tömegekről beszélünk. Most még egy ilyen 3 és 4 mása közötti testsúlyjal rendelkeznek, de ha megnőnek, akkor akár a 7-8 mását is elérhetik. A másik pedig, hogy állategészségügyi szempontból ember-állat között is terjeszthetnek különböző kórokozók, ezt is el szeretnénk kerülni.
2: Nem, azt én is szeretném elkerülni, hogy bárki azt így, hogy innentől kezdve beugrálhat a bivajokhoz, mert nem erről van szó, csak megpróbálunk egy kicsit közelebb menni hozzájuk. És most, ha hívná őket, ide jönnének, vagy hogy működik ez? Úgy hívják őket, hogy Szeles és Szemes, ugye?
1: Nagyon bíztunk benne, hogy lesz valami, amivel roppant könnyen tudjuk őket hívni, hát nem sikerült ilyesmit összehozni. A frissen tépett fű az, amivel a legjobban lehet őket csalogatni.
2: Tessék, hát azt kellett volna hozni, frissen tépett füvet, de úgy látszik, hogy most lehet, hogy ez sem jön be egyébként, mert az egyikük éppen elment táplálkozni. Én az interneten követtem egy ideig egy bivajos gazdát, és nála is láttam, hogy a bivaj valami elképesztő módon tanítható, hajtható, feladatorientált. Egészen meglepődtem.
0: Ez a tréningezés működhet is velük, itt mindig a kapacitáson múlik a dolog,
2: hát,
0: hogy...
2: Mert az idő, ugye, meg energia.
0: Így van, tehát azért mindegyik állatfajhoz különböző idő mennyiség társul, aki könnyebben, akár egy fajon belül is, vagy fajtán belül is könnyebben, vagy lassabban tanul. Korábban is ugye említettem, hogy mindig 1 óra, 2 óra magasságába kapják ugye az abrakot, gyakorlatilag 1 órakor, és ők már azt órabi pontosággal tudják. Ha pancsolnak, akkor jönnek ki a vízből, szolid bőgéssel jelzik, hogy itt az idő, és akkor ugye kapják az abrakot. Ez a mihez tartás, ez fontos tényleg a különböző műveletek miatt.
2: Itt vagyunk a nyár elején. Mire számítanak itt a Tiszatavi Ökocentrumban? Most a kirándulások, osztálykirándulások időszaka van. Őszig kitart ez a lelkesedés? Hogyan alakul a dinamika?
0: Minden reményeink szerint kitart, sőt, én remélem, hogy szebb és jobb évet is zárunk, mint a tavalyi. Nálunk egy egész napos programkínálat van, amellett, hogy nálunk található Európa legnagyobb édesvízi akvárium rendszere. Ugye ez önmagában egy nagyon jó hívó dolog. Tényleg hatalmas méretű tokfélék az alagút végén lenyűgöző látványt nyújtanak. Európa szerte is ritkaságszámba megy ez a képítettség, ez a látvány. Ugye a tokok emellett rendkívül nagy természeti értéket is képviselnek. Egy letűnt korra emlékeztetnek, és mégis itt élnek közöttünk.
2: Gondoljunk csak a régi korok vízefogásaira, akkor még lehetett?
0: Így van, akkor még lehetett, amíg ugye a vaskapu szorosban meg nem épült a vízjárőmű, addig ez működött is. Nyilván az embereknek is megvannak a maga kis igénye, az ember beleavatkozik a természeti rendszerekben, annak mindig van következménye, viszont ezeket a következményeket utána egy kicsit kozmetikázni érdemes, illetve meg kell oldani, mert nem szabad elfelejteni, hogy ugye nem egyedül élünk ezen a Föld nevű bolygón, nagyon sok élőlényel osztozunk rajta, és nem engedhetjük meg magunknak ezt, hogy csak ennyire magunkra gondoljunk, tehát felelősséggel tartozunk az élőlények irányába is.
2: Kedves hallgatóink, véget ért a Tiszatavi Ökocentrumban tett sétánk, aminek ezúttal az Zümmögő tanösvény volt az apropója. Jusson eszébe mindenkinek talán David Attenborough mondása, aki azt mondta, hogy rovarbor van a legtöbb, mégis rájuk figyelünk legkevésbé, érdemes vigyázni tehát a beporzókra. A helyadása minden hétköznap jelentkezik, mi innen most búcsúzunk. Munkatársaim voltak Dancs Zoltán, Schwarz Nóra, Vancsok György és a szerkesztő Burkert Rudolf. A műsort megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Én búcsúzom, Bicsák Esztert hallották. A hírek után a Vendég a háznál műsora jelentkezik majd.
7: Éjfél van.

0: 2:02. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben. Megnyílt a Hormuzi szoros, miután az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. Idehaza új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária győri üzemében. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Napos meleg idő lesz, elszórtan futózáporokkal, délután 30-34 fok valószínű. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Magyar Péter az ülésre érkezve azt mondta, kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni, és nem fog pártpolitikai okokból harcolni. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő Brüsszelben kijelentette, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin Szendi Romulus arról beszélt, hogy hazánk a jövőben teljes együttműködésre törekszik a szövetséggel, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. A tárcavezető hozzátette, a tárgyalások a kétoldalú politikai és védelmi ipari kapcsolatok erősítését szolgálják. Jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött keretmegállapodást Irán legfőbb politikai és vallási vezetője. Mojtaba Hamenei hangsúlyozta, hogy bár fenntartásai vannak a szándéknyilatkozattal, a megállapodást aláíró Massoud Pezeshkian elnök azonban biztosította őt, hogy a perzsa ország érdekei nem sérülnek az egyesség elfogadásával. A 14 pontból álló dokumentum célja egy 60 napos tűzszünet biztosítása, a Hormuzi szoros újranyitása, valamint a nukleáris és béketárgyalások folytatása. A megállapodást magyar idő szerint tegnap hajnalban írta alá Donald Trump amerikai elnök. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaúdi olajszállító tanker, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A dokumentum hatályba lépésére jelentősen csökkent az olajára a világpiacon. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállítása még hónapokig tarthat. Idehaza kivezeti a kormány a védett üzemanyagárat, nem lesz érvényes a benzén 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva elmondta, azért döntöttek így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet tankolni. A csökkentett jövedéki adószint azonban továbbra is megmarad. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária győri üzemében. A gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi, hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenyfeltételeket biztosítson. Kapitány István hozzátette, a beruházás hozzájárul a magyar műszaki tudás és a hazai szakemberállomány további fejlődéséhez. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló kapcsolat kiépítése. A tárcavezető hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozásában érdekelt. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik. jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem hoznak létre újabb épületeket a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton 18 egyedi fegyvert lehet megtekinteni. Látható lesz egy a török ellenes harcok idejéből Egerből származó kard, valamint egy Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is. Sport. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi vívó Európa-bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében, miután az elődöntőben 15-10-re kikapott az észt Katrina Lehisztől. Borsodi Emma és Nagy Blanka a legjobb 16 között, Bükki Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott. A férfi tőr egyéni versenyében Mihály Andor és Dósa Dániel a negyed döntőben, Szemes Gergő és Tóth Gergely pedig a nyolcad döntőben esett ki. Egy-egyes döntetlent játszott Csehország és Dél-Afrika a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban megszerezte első győzelmét a svájci válogatott, amely 4-1-re legyőzte Bosznia-Hercegovinát. Hosszabbított a Ferencváros Botka Endrével. A 31 esztendős játékos 2017. januárja óta az FTC játékosa, a klubbal 7 bajnoki címet és 3 kupa győzelmet szerzett. Elődöntőbe jutott Stoller Fanni és Asia Muhammad a berlini füvespályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős a Coco Gauff Jessica Pegula párost győzte le. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 15 és 14 fok, 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-24 fokot mérnek. Nagyrészt derült, helyenként gyengén felhős az ég. Napközben mindenütt túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután általában 30-34 fok valószínű. A következő napokban még tovább fokozódik a kánikula. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk véget ért. A sportszerkesztő Regős László Pál és a hangmester Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.

0: Az én időmben még rajzórának hívták. Most vizuális kultúra a neve. Mi a titka a rajzolásnak? És hogy lesz belőle vizuális kultúra? Mit jelent az átlós kompozíció, a színátmenet, a mártogatás, a kontraszt, a grafikai felület vagy a térbeliség? Először az elsősök óráján jártunk, aztán pedig a negyedikesekhez néztünk be.
1: Nyugodtan a saját munkátokkal foglalkozzatok, ha elakadtok esetleg, akkor be tudtok kapcsolódni az én rajzomba. Most az egyik szendert eltakarom, veszek egy ceruzát, és ahogy megbeszéltük, most először csak nagyon halványan föl fogom vázolni, hogy mit akarok rajzolni. Megbeszéltük, hogy nagynak kell lenni a rovarnak. Mi volt a segédeszközünk? Hogyan tudok én akkor is nagyot rajzolni? Mi a segédeszközöm? Mondjad, mire... A kezünk lesz az. Nézd, nagyon halványan rajzolok egy olyan tojást, mint a kezem, és itt a rajzlapnak a közepé lesz az én állatom. Az én egyik kedvencem szender, mert olyan vicces a teste, igaz? Milyen is a szendernek a teste? Mihez hasonlít? Akár egy madárhoz is hasonlít. Esetleg kolibri, de nem. Csak nagyon-nagyon hasonlít rá. Kicsi, apró, formakövető vonalakkal kezdem el a színezést, és amikor megvan az alapszín, akkor hogyan fogok színárnyalatokat létrehozni?
0: Közben mindenki rajzol, lehet, hogy azért nem tudnak válaszolni.
1: Van nekem egy alapszürkém, és mit csinálok most? Rászínezek. Egy olyan érdekes színárnyalatot tudok létrehozni, aminek neve sincsen talán. Szürkés, barnás, lilás. Jobban is hasonlít a természet színeihez, és finomabb, mint a készletből kivehető szín. Na, hadd lássam. Körbe megyünk gyorsan. Azaz, látom, hogy nagyon jók a méretek. Így van. Mondja,
2: Tini. Néni, mit kell rajzolni?
1: Egy állatot kellett kiválasztani azok közül, amikről beszélgettünk az előző órán, és az lesz a te hősöd. Milyen állatok ezek? Mit csinálnak? Mi a hős tettük?
2: Beporozzák a virágokat.
1: Kik csinálják ezt?
2: Méhecskék.
1: Például a méhecskék.
2: Darazsak.
1: Darazsak.
2: Denevér.
1: Más országban még a denevérek is, igen. Na, válasz egyet, aki szimpatikus.
2: Méhecske.
1: Jó, a méhecske a szürke papírodon nagyon jól fog kinézni. A sárga-fekete csíkjaival. Ugye, miért nincs radír az asztalon? Ha van radír az asztalon, akkor a gyerekek hajlamosak úgy érezni, hogy ez még nem tökéletes, és elkezdenek radírozni, és ezért az a Bogi néni féle trükk, hogy nincs radír az asztalon. De nézd, hogy Jónás kitrükközött engem, mert olyan ceruzája van, aminek a végén van radír.
0: Így aztán az ő papírján még nincs semmi.
1: Így van, pedig a gyerekek pontosan tudják, hogy ha csak radírozunk, akkor csak radírmaszat marad a papíron, ha megpróbálkozunk, akkor meg egy valami biztosan ott lesz a papíron, ha más nem, a próbálkozás. Danika, mekkora rovart akarunk rajzolni.
0: Mert hogy Danikának a lap szélén már van egy gyönyörű pillangó.
1: Hogyha pillangót akarod ábrázolni, akkor az a javaslatom, hogy még nagyobb szárnyat rajzolj neki. Figyeld meg a képeket, amiket összegyűjtöttünk. És nagyon jó ötletnek tartom, hogy van kicsi pillangó, és lesz nagy pillangó. Akkor milyen érzést fog ez bennünk kelteni? Közelebb van.
2: Másik meg messzebb.
0: Neked már az egész papírod tele van. Mit rajzoltál?
2: Egy denevért. Már az is van a képem.
0: Láttál már denevért az életben?
2: Igen, az igen, este.
0: Félsz tőle?
2: Egyáltalán nem.
0: És te mit rajzolsz?
2: Egy gekkót.
0: Elég nagy ez a gekkó?
2: Piciben rajzoltam, de aztán nagyba szeretném majd.
0: Te mit rajzolsz?
2: Egy pillangót.
0: Itt most a rajzóra második részén vagyunk. Mit csináltatok az első részben?
2: Megbeszéltük, hogy milyen állatokat lehetett csinálni, meg hogy árnyalatokat... Meg, hogy milyen állatok beporzók.
0: És mit csinálnak a beporzó állatok?
2: Minden növényre, meg gyümölcsvirágra tesznek virágot, hogy kinyíljanak. Virágport.
0: És akkor mi történik, ha a virágport ráteszik ezek a rovarok?
2: Kinyílnak, meg szépek lesznek.
1: Megfigyeltem, hogy a szárnyán is vannak ilyen sávok feketével. Azt is érzékeltetem a színezésemmel.
0: Az segít a gyerekeknek, hogy miközben ők dolgoznak, az közben te mutatod, hogy mit csináljanak?
1: Legjobban az segít, hogy hallják, hogy dolgozom, és azt a kis bizonytalanságot, ami néhány gyerekben keletkezik, hogy most mit is csináljon pontosan, meg jó ez így, azt át lehet hidalni azzal, hogy látják, hogy én is dolgozom, én is hibázom, hogyha fölnéznek a tábla felé, akkor látszik, ahogyan kirajzolódik számukra is jól láthatóan, hogy mi lesz. Ez szerintem önbizalmat ad a gyerekeknek, de gyerekek gyerekek. Jó az nektek, hogyha én is rajzolok a táblán? Miben tud ez segíteni? Zsuzsi, neked miben segít?
2: Hogy látom, hogy milyen árnyalatokat színezzel ki.
1: Na, te hol tartasz a rajzolásban?
2: Sehol.
1: Miért?
2: Nem tudok rajzolni.
1: Kérjünk segítséget? Bogi néni, itt nagy baj van. Oti, mi történt? Gyere, megrajzoltuk a tenyeredet, az már megvolt. És hol akadtál el? Az, hogy nehéz volt a tenyérbe belerakni a rovart? Emlékszel rá, hogy mi a titkos trükkünk minden állattal kapcsolatban? Egy tárgyból szoktunk kialakítani, emlékszel rá? Mi az? Azt szoktuk mondani, hogy a szappamból vagy a kavicsból minden állat kialakítható. Mit szeretnél rajzolni?
2: Méhecskét.
1: Tehát a méhecskéhez nagyon jól lehet ezt a krumpli módszert alkalmazni. Mert mit mondtunk, hogy a méhecske micsoda, és gyönyörűen látom, hogy sajnos kiradíroztad, de ott van a feje, a tora és a potroha is. Ugyanezt kéne csinálni, csak egy nagy krumpli legyen. Vagy a tora, vagy a potroha.
2: Tora.
1: Nagyon jó. Ha ez a tora, akkor mi egy óriás méhecskét fogunk csinálni, mert még a potrohát is meg kell egy másik krumpliból rajzolnunk, és akkor itt lesz a hatalmas nagy feje. Segített az neked, hogy Bogi néni ezt megrajzolta?
2: Igen.
1: Most mi a feladat?
2: Megrajzolni a csápját, meg a szemét.
1: Az már menni fog?
3: Nagyon.

0: első osztályban járó Pavlovkin Boglárka vizuális kultúra tanár. Az első részben alaposan előkészítettétek ezt a feladatot. Mit csináltatok?
1: Beszélgetéssel szoktuk kezdeni az órát, hogy magát a témát jobban megismerjük. Most a beporzókat, mint hősöket ábrázoljuk, és megbeszéltük, hogy milyen élőlények azok, amelyek részt vesznek ebben az élővilágban. Azután pedig sorra vesszük azokat a dolgokat, amiket már tanultunk, hogy melyik eszközzel mit érdemes a rajzon elérnünk. A kicsiknél én nagyon szeretem a vegyes technika minél korábbi megismertetését, mert érzékenyek lesznek a formákra, a színekre és a részletekre is. A tantermet ezért úgy szoktuk berendezni, hogy az asztalon ott legyenek minden kis csoportnál a ceruzák, a kréták és a színes ceruzák is.
0: Az elsősök még szeretnek rajzolni?
1: Mindenki szeret rajzolni az alsó tagozatban, de vannak gyerekek, akik pont ezen a héten mondták nekem, hogy most már szeretik a rajzot, de az évelején utálták. Azt mondták, hogy nagyon nehéz volt. Ami nehéz a gyerekeknek az, hogy tartsák a kereteket, itt már megfogalmazunk célokat, tanulunk konkrét technikákat is, mert ezzel sokkal gazdagabban fogják tudni kifejezni a gondolataikat, érzéseiket, és sokkal inkább a megismerés szolgálatába tudják állítani a vizuális megfigyelést is.
0: De azért itt volt olyan gyerek, akinek mégiscsak üres volt a papírja, és mindent leradírozott.
1: Nagyon sok gyereknek van nehéz önbizalomhiányos helyzete, mert nagyon sok mindent kell nekik, nagyon rövid idő alatt megtanulniuk. Nekem szerencsés a helyzetem, mert ebben a tantárgyban és a mi iskolánkban nem az az elvárás, hogy valamilyen csomagot teljesítsek, hanem nálunk azért az első 4 év folyamot egy egységnek fogjuk föl a tanítókkal. Emiatt lehetséges az, hogy ki a saját ütemében találja meg az alkotás örömét és a kifejező eszközök használatát.
0: És hát persze olyan is van, aki nem találja meg a rajzolásban, a festésben az alkotás örömét.
1: Igen, ezért is jó az, hogy a rajzóra az nem pusztán csak kreálás, hanem beszélgetés is. Vannak olyan tanítványaim, akik nagyon ügyesen és pontosan tudják elmondani a vizuális megfigyeléseiket, akár a vizuális nyelvnek a kifejező eszközeit, miközben nekik nem ez a fő örömteli tevékenységük. De azt gondolom, igen, természetesen.
0: Közben itt valaki segítséget kér.
1: Oké, én szerintem a denevér még kaphat nem csak szürkét. Próbálj meg a szürkére rászínezni egy kis lilával, barnával, hogy izgalmasabb színek jöjjenek ki. De az is érdekes lehet, hogyha ezeket a beosztásokat követed egy picit a színezésben, jó? Ne aggódj, lesz még pillangórajzolás máskor. Jó van, szép. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mivel az információk feldolgozása alapszik a vizuális kultúra tantárgyon, fontosnak tartom a tudatosságnak a kiművelését a gyerekekbe. Ezen az órán sem azt mondtam, hogy rajzoljatok egy kedves állatot, hanem hagyatkoztam arra az óra elejé megbeszélésre, hogy miért növeljük meg

0: Meg lesz? Jól van, erősítsd meg azt a rovart is, jó? Nagyon szépen gondosan színezett körbe. Vannak néhányan, akik készen vannak, és vannak, akik még szívesen dolgoznának, de hogyha az órára néztek, azt látjátok, hogy 3 perc alatt már nem fogjuk befejezni.
1: Szünetben lemegyünk a kiállításra. Itt mindig van a gyerekek rajzaiból kiállítás?
0: Minden fél év végén tartunk egy-egy nagy kiállítást, ahol az előző fél év munkáiból válogatjuk össze a legjobban sikerült alkotásokat. Nagyon fontos a gyerekek számára, hogy lássák, hogy miért csinálják ezeket a dolgokat, hogy az, ami neki esetleg nehezen megy, hiszen egy alsó tagozatosnak még a finom motorikája, a figyelme, az eszköz használata az nagyon erős fejlesztésre szorul, akkor sokkal szívesebben csinálja. A színezések itt az első osztályosaimat dicsérik.
1: Leveleket színeztek, sok-sok zölddel.
0: Az élményközpontúság az nagyon-nagyon fontos, tehát őnekik magát az iskolai keretrendszert is szokniuk kell. Emiatt ősszel gyakrabban járunk ki a természetbe, és a természetből gyűjtött leveleket figyeltük meg és rajzolták le, és volt olyan óra, ahol maga a szerkezet, a felosztás, a tagoltság volt az, amit jobban megfigyeltünk, és itt, amit kiraktunk, a zöld színnek a különböző árnyalatai, és amit hallottál, hogy már tudtam rá visszautalni, hogy a rászínezéssel színárnyalatokat hozunk létre, ezt ők már rögtön az első évben tudatosan használhatják, mint vizuális kifejező eszközt. Ennek a mi hőseink a mai napon, de a ti feladatotok az, hogy valódi hősöket, igazi karaktert készítünk belőlük, emberállattá fogjuk őt alakítani. Vagyis megőrizzük azokat a jegyeit, amelyek állatiak, de közben felruházzuk őket olyan tulajdonságokkal, amelyek meg az emberhez kapcsolódnak. Mit jelent ez praktikusan, Zsolt?
2: Például az, hogy egy denevér tud beszélni.
0: Denevér, adsz neki egy nevet, és ráírhatod, hogy az egyik szuper képessége, hogy tud beszélni. Nagyon jó. Milyen emberi vonásai lehetnek még egy ilyen emberállatnak? Ida?
3: Van ruhája.
0: Lehet neki ruhája?
4: Akár, hogy nem minden testrésze állati, hanem beleadhatunk akár emberi testrészeke, mint például, hogy emberlába van, vagy emberkeze.
0: És egy rovarnál az kimondottan vicces, hogy bár esetleg átalakítod az első 2 lábát, mint egy emberé, de még mindig lesz neki 4 darab, és akkor el lehet dönteni, hogy 4 lába legyen és 2 keze, vagy hogy hogyan legyenek ezek a dolgok. Ez a humor forrása is. Legyen egy vázlatpapírotok, azon találjátok ki a karaktert. És látjátok, hogy az asztalra kiraktam ceruzákat, krétát, színes ceruzát.
1: Elkezdődik a munka, a karaktertervezés, mindenki kap egy papírt, és kiderül, hogy ki mit csinál. Te tudod-e már, hogy milyen lesz a te karaktered?
5: Fél denevér, fél ember. Úgy lényegében a teste ember, a többi denevér. Keze is lesz.
0: 4. vagy. Hány éve kérem, hogy ne pálcika emberben rajzoljunk?
6: Kivastagítom.
0: Jól van. Egy kavics vagy egy szappan formából megcsináltunk eddig mindent. Lovat, embert, lovagot. A pálcika emberrel, hogyha a mozgását modellezed, nem bánom, de maga a tervezés az inkább formákból álljon, és ne pedig a pálcikákból.
7: Hú, a tied már megvan. Szóval mi ez?
6: Pillangó.
7: Hol van a pillangó része?
6: Megvan, mit csinálok, hogy pillangósabban nézzen ki.
7: De van egy karakteres feje.
6: Mosolygós. Boldog.
7: És a tied milyen karakter?
6: Nekem egy gyík lesz. Nem annyira szeretem a hüllőket, de amúgy jól néznek ki.
7: Könnyű hüllőt rajzolni?
6: Nem annyira, mert össze-vissza vannak az alakjaik, ezért igen, nehéz.
7: Melyik hüllőfajtát akarod?
6: A gyíkot.
7: Hát te, mit rajzolsz?
8: Én egy dongót.
7: Emberfej lesz, vagy dongófej?
8: Mind a kettőt próbálom.
7: A keze az micsoda?
8: Hát a keze inkább emberi lesz.
7: Tehát akkor lesz keze is, szárnya is?
8: Igen, lesz.
7: Karakteréről gondolkodtál már?
8: Még nem.
7: Ilyen típusú feladatokat szoktatok kapni vizuális órán?
3: Nem.
7: Mit csináltatok az idén?
3: Plakátokat, volt bélyegtervezés, amiben első helyzet lettem megyedöntőbe.
7: Nálad mi lesz?
9: Vizuálisan szeretnék megjeleníteni egy gekkót, aki éppen a nyelvével beforoz, és majd egy A4-es lapra kinagyítom.
7: Te mit választottál?
10: A Sandert, mert Balatongyörökön van egy telkünk, ott

0: Ez itt már azért egy nehezebb feladat, mint az elsősöknél. Most ezen az órán a karakter kidolgozása a lényeges. Mátyás, miben maradtunk?
1: Miben maradtunk?
0: Ha maradtunk, hogyha Matyi nem tud ebben a nagyagyó társaságban a munkájára koncentrálni, akkor keresünk neki egy nyugodtabb helyet, mert mindig vannak az osztályban olyan ülések, amik azoknak a gyerekeknek kedveznek, akiknek nehezebb társaságban a figyelmét tartani. Akkor ezeken a külön asztaloknál például Matyi kimondottan gyakran jár úgy, hogy nagyon szereti a társas életet, de amikor átül, akkor tulajdonképpen teljesen belefolyik a saját munkájába, flóba kerül, és aztán nagyon izgalmas munkákat tud csinálni.
1: Remekül alkot.
0: Nagyon, nagyon ügyes, nagyon ügyes. Matyinek van egy különleges stílusa egyébként, nagyon sokat fejlődött, amióta én dolgozom vele, most már lassan 3 éve. Nagyon nehéz volt neki például pontosan színezni, formakövetően, precízen megcsinálni a dolgokat. Matyi, megmutatod a rajzodat? Át is jöhetsz ide, az itt sokkal jobb lesz. Gyere, csücs! Most már olyan finom részleteket is meg tud csinálni, amihez lehet, hogy 2-3 éve még nem lett volna türelme.
1: Például 5 ujja van a kezén.
0: Negyedikben azért az már meg szokott lenni, de megfigyelte, hogy a szárny az nem egy tagolatlan dolog, hanem tagolva van. A vonalai szépen összeérnek, ahogy ön a figurát kialakítja. Jellemző az, hogy nagyon jó karaktereket tud adni a hőseinek, akiket szokott rajzolni.
1: Mert hogy emberfeje van.
0: Hát most itt neki emberfeje van, de Matyi rajzain gyakran megfigyelhet az, hogy hitelesen tudja ábrázolni az érzéseket. Szóval ő egy nagyon kusza rajzolásból, de annak is izgalmas stílusa volt, eljutott odáig, hogy megtanulta hozzá azt a nagyobb precizitást is, amivel meg jobban tudják mások is megérteni azt, hogy mit szeretne mondani a rajzban. Láthatod az előző fél évnek a 4. munkáit. Ezek a Zsámbékirom templomot ábrázoló munkák úgy készültek, hogy azok a gyerekek, akiknek az volt a belső érzésük, hogy nehéz lenne nekik emlékezetből, illetve az élmény alapján, mert ilyenkor föl szoktunk sétálni a Rom templomhoz, lerajzolni a templomot. Nekik volt egy olyan lehetőségük, hogy a kompozíciójukba használjanak fel általam fénymásolt templomról készült képet is. Ezek roncsolt fotók, nagyon jó grafikai alapanyagok, és egy játékot játszottunk ehhez a feladathoz. Megadtunk bizonyos jellemzőket az időjárásról. Hóesés, zúzmara, eső, köd, napsütés, reggel, este, hajnal, dél. Voltak karakterek, akiket elhelyeztünk, vándor, pásztor, király, bárány, és a végén dobókockával sorsolták ki saját maguknak, hogy a képükön mi legyen. A gyerekeknél ugyanis az egy nagyon gyakori dolog, ahogy egyre idősebbek lesznek, ez a mit rajzoljak szindróma. A fantáziájukat nagyon jól lehet azzal stimulálni, hogyha korlátozom őket. Kénytelenek kilépni a komfortzónájukból. Például ki lehet sorsolni azt, hogy a horizont a talaj, ferde legyen vagy egyenes. Ezt a témát hogyan rajzolja meg átlós kompozícióval, középpontos kompozícióval. Ezt is ezt a dolgot grafikai felületekkel old meg, ezt színátmenetekkel old meg. Szóval a játék az mindig nagyon jól stimulálja a kreativitást. Na, ez itt az egyik kedvenc feladatom a 4-esekkel, ahol megemlékeztünk a Márton napról.
1: Tele van fehér lóddal minden rajz.
0: Igen, és emellett pedig éppen Leonardo da Vinci-t tanultuk. Ezt a kettőt kombinálva egy olyan több órát lefedő projektbe kezdtünk, ahol a háttér egy középkori kisváros volt, a kis szűk utcákat, a köveket, amivel lefették a burkolatot a korabeli városokban, és ezt a háttérrészt mártogatással, rajztollal, illetve pálcával, illetve náttollal és diófapáccal raktuk rá egy barna színezetű natúrpapírra. Ebbe a háttérbe is szabadott színes ceruzával színárnyalatokat színezni, és a barna papír, a diófapác és a finom színezés nagyon különleges atmoszférát hozott létre. Majd egy másik órán tust elővéve és grafikai felületeket létrehozva a libák kültakaróját érzékeltetve hoztak létre érzékeny grafikákat, ahol a tollazat az nem csak a szürke különböző árnyait hozza, hanem egyben a libának a formáját. formájára, meg a kültakarójának a formájára is utal. Tehát például az, hogy a közel-távol, a takarás, hogy hogyan tudok térbeliséget érzékeltetni, ez nagyon fontos része annak, hogy ő úgy tudjon vizuális alkotásokat létrehozni, úgy tudja magát vizuálisan kifejezni, hogy tisztában van azzal, hogy hogyan tud egy figyelmet megragadni és megtartani a képen. Tehát az, hogy rend legyen, rendezett legyen az ő vizuális kommunikációs folyamata, ehhez neki tudatosan kell használni ezeket az eszközöket. Sokat foglalkozunk a kontrasztokkal, hiszen az egyértelműség és a vizuális hierarchia kialakításában a kontrasztoknak van a legnagyobb szerepe.
2: Egy vizuális kultúra órára látogattunk el. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit.

0: A Kossuth Rádió Zalaegerszegen FM 102,6. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Móczár Gábor vagyok, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, a mai este házigazdája. Vendégem pedig dr. Jancsák Csaba, ifjúságkutató, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense, akivel az új nemzedékekről, az új ifjúsági sebezhetőségekről és a hozzájuk kapcsolódó új kihívásokról beszélgetünk.
2: Jó estét kívánok!
1: A mostani beszélgetésünk egy évelején elindult sorozatnak egy fontos része, amiben az ifjúság, az identitás, a nevelés, a történelem, a nemzeti karakterünkhöz való kapcsolódás a központi téma. Volt már beszélgetés pszichológussal, történésszel, és most egy egyetemi tanárral beszélgetünk, aki nem csak a történelemben, hanem a történelemnek az ifjúság felé való ügyes átadásában is kutatásokat végzel. Együtt voltunk a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány által szervezett kápolnásnyéki remek konferencián, ami az én érzésem szerint eddig talán legkomplexebben járta végig azt a kérdést, amiről a mai beszélgetésünk témája szól. De hogy látod te egyetemi oktatóként, mert tudom, hogy nem csak az egyetemi hallgatói generációval, hanem a felnövekvő iskolás, középiskolás generációval is foglalkoztok. Mai legfontosabb kihívásait. A kihívás az egy elcsépelt szó, de azt hiszem, hogy mindannyian, akik ott voltunk ezen a konferencián, egyetértettünk abban, hogy abba a fázisba érkeztünk a 24 órás skálán, amikor tényleg nagyon komoly tettekre van szükség, alaposan átgondolt koncepcióval. Tehát hogy is jutottunk tulajdonképpen ideig? Mi az, amit ti láttok a kutatásokban, ami a különleges pedagógiai, nevelési, megszólítási kihívásokat jelenti az új nemzedék tekintetében?
2: Ezt a témát, tehát az ifjúságnak az értékteljesített nevelését, hát úgy mondjuk, hogy holisztikusan kell szemlélni. Akkor hatékony ez, hogyha nem csak egy irányból történik. Úgy szoktuk mondani, hogy partnerek és társak, és nem vetélytársak vagyunk a nevelésben, a szülőkkel, a művészeti intézményekkel, az emlékezet pedagógiai intézményeivel, és így az alsó, közép és felsőfokú oktatásnak a szakembereivel is. Tehát akkor tud hatékonyan megvalósulni egy nevelés, amelynek ugye a definíciója az, hogy tervszerű és tudatos személyiségfejlesztés, hogyha ezek a szakemberek együttműködnek. És tulajdonképpen, amikor párbeszédet folytatnak, akkor azzal a céllal folytatják a párbeszédet, hogy ebből egy közös értékteremtő folyamat indul el. Én magam egy évtizeddel ezelőtt írtam egy kötetet ebben a címában, az a címe, hogy ifjúsági korosztályok korszakváltásban. Akkor már az rajzolódott ki előttem, ifjúságkutatások adataiból, ezek egy részét, ezt mi magunk folytattuk a Szegedi Egyetem ifjúságkutató csoportja keretében. Másrészt pedig a 2010-es évek közepén, 2016-ban létrejött az MTA támogatásával és a Szegedi Egyetem támogatásával létrejött elbeszélt történelem és történelemtanítás kutatócsoport keretében 16-tól kezdődően folytatunk folyamatos kutatást, általános iskola 13-14 éves tanulói és középiskolában pedig 17-18 éves tanulókörében. Szóval, hogy 2013-ban már látszott az, hogy egy olyan korszakváltásnak vagyunk a küszöbén, amit ma már azt hiszem, hogy nem túlzó, akkor még sokan vitatták, most pedig már sokan adatok százezreivel bizonyítva látják ezt, és egyetértenek velünk abban, hogy egy civilizációs korszakváltás zajlik. Pont benne vagyunk a kellős közepén, tehát olyan, mint egy nagy viharnak a közepén lenni, tulajdonképpen minden nap valamilyen újabb jelenséggel szembesülnek a szülők, a pedagógusok, de maguk a gyermekek és a fiatalok is. Amikor a világnak az értelmezéséről beszélünk, akkor ez az emberi civilizáció, tehát 10-12 ezer évvel ezelőtt induló folyamatok során az jellemezte a világ megismerését és az újabb generációk fiataloknak való átadását, hogy a megfigyelések, amikkel a szülői, nagyszülői generáció rendelkezett, és azok egy részét úgy erősítették meg magukban, hogy ők is kapták a szüleiktől, ezt át tudták adni a fiatalabb korosztályokra. Ezek tulajdonképpen, hát ezt úgy kell valahogy elbeszélni, hogy szőrmók őseink ott csücsültek a barlangban, mondjuk ott vannak ezek a barlangrajzok, ugye, amik az első taneszközök voltak, mert hogy azon keresztül el tudták mesélni azt, hogy hogy zajlik például egy vadászat, vagy valamilyen táplálékszerzés, mitől kell félni, mi az, amiben, és hogyan kell egymással kooperálni, együttműködni. Ez erre létrejött valamikor az iskola rendszer, és ott szervezett módon történt ugye ennek a tudásnak az átadása, amit a családi kör megerősített a szocializációval, a saját tapasztalatokkal. Szóval ott a 2010-es évektől kezdődően valami megváltozik, megjelennek azok a posztmodern technikai eszközök, amelyek tabletek, okos eszközök, és maga a virtuális valóság is. Én nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert hogy ez nem egy valóság, ez csak egy képzelt valóság tulajdonképpen.
1: Kicsit tehát antagonisztikus ez antagonisztikus, a két igen. Fogalom egymással.
2: Igen, abszolút így van. És ez a világ, ez egy olyan új világot jelent, egyrészt jelentett a szülők számára, amelyekben ők digitális bevándorlók voltak, és a gyermekek és a gyerkőcök, a srácok születtek bele ebbe a digitális világba, mint digitális benszülöttek. Úgy is szoktuk mondani, hogy a kütyüvel a kezében születik meg egy ifjú korosztály. Nos, a változások nem csak technológiai változás volt, hanem ezeknek a kommunikációs csatornáknak, platformoknak, tereknek az új típusú, ma már ezt úgy nevezzük, hogy új médiák megjelenése, és ezen médiákon keresztül megjelentek olyan tartalmak, amelyekkel a szülők nem találkoztak korábban. A másfél perces valóságmagyarázatok, megjelentek a példaképek helyett az eszményképek, megjelentek az influencerek, akik véleményvezérek, digitális véleményvezérek, akik napjainkra már tulajdonképpen ilyen humoros, vagy humorosnak vélt tartalmakba ágyaznak valóságmagyarázatok. Na most ez természetesen nem azonos a valósággal, tehát ebben a térben az új nemzedék magára marad, kikerül a családi szocializációból, és miközben évezredeken keresztül a fiataloknak az értékvilágát, a gondolkodásmódját, hogy hogyan állunk kritikusan a világhoz, hogyan szemléljük a világot, ez a családi körből indult, tehát tágabb családi kör, tehát a szomszédság, a települési, az az adott terület, vagy akár ez lehet egy régió, egy nemzet, egy haza esetében is, mondjuk az értékorientációk szempontjából, ma már ebben a térben a fiatal magára marad, és nincsenek meg azok a fogódzók, nincsenek meg azok a kapaszkodók, amivel ezt a világot tudná értelmezni. Azaz, hogy egészen pontosan, hát szóval ez egy félreértelmezés igazából, hiszen ebben a térben megjelennek azok a akár fizetett, akár reklámtevékenységek, de mindenképpen téves vagy valótlan tényállítások is akár.
1: És mindez úgy történik meg, hogy a szülő nem látja.
2: Pontosan.
1: Illetve, hogyha a szülő nem gondoskodik arról, hogy ezt láthassa, vagy nem próbálja ezt korlátozni, akkor gyakorlatilag a gyermek figyelmét, fókuszát, az elméjének a befolyásolását úgy lehet megtenni, hogy a szülő tulajdonképpen nem rendelkezik azokkal a természettől fogva neki rendelt jogokkal, mint ami például a gyermeknevelésekor akár a nemi identitással vagy a társadalmi szocializációval kapcsolatos szülői nevelési lehetőség. Hogyan látjátok, hogyan lehet ebben bármiféle beavatkozást tenni? Ugye beszélünk arról, hogy ezeket a digitális eszközöket azért egyfajta ilyen időbeni vagy tartalombeli villanypásztorok közé kell szorítanunk, de hát ahogy fejlődik a technológia, egyre inkább kicsit olyan a dolog, mint a doping, hogy a doping vizsgálatok, meg az új dopingszereknek a fejlesztése, azok versenyt futnak egymással, és valahogy a doping mindig egy lépéssel előrébb jár. De hát valahol utol kell érnünk mindezt, és valamilyen beavatkozási lehetőséget kell ehhez szerkesztenünk. Ez a szülő szempontjából, vagy az iskolai nevelés, vagy akár a tágabb, akár a legnagyobb értékalapú közösségünk a nemzet szintjén kell, hogy megvalósuljon.
2: Én azt gondolom, hogy mind a három általad említett közösség, értékközösség, úgy a család, mint az iskola világa, és mind pedig a nemzeti közösség, a kollektív emlékezetnek nagyon fontos feladatai vannak ezen a területen. Hagy utaljak arra vissza, hogy egy néhány évvel ezelőtt még olyan hát cikkek, publicisztikák, publikációk jelentek meg, hogy a csendes generációról beszélünk, vagy hogy amikor rányít egy szülő a gyermekére, ugye a kamaszok serdülők nagyon szeretik magukra húzni az ajtót, ez az ő kis élettere, hogyha persze ezt megtehet, és akkor a szülő bekopog, benyit, akkor, és megkérdezi, hogy mit csinálsz, akkor azt mondja, semmit. Most ebből alakult ki az a egyébként téves vélekedés, hogy a fiatalok azok semmit tevéssel foglalkoznak, holott ez már akkor sem volt igaz, ahogy ezt adatokban, tanulmányunkban publikáltuk, hanem egyszerre foglalkoztak több mindennel. Például, hogy néz egy filmet a neten, csetel a barátaival, játszik valamiféle játékkal, a Covid alatt mondjuk még mindeközben történt egy online órán való részvétel is, tehát, hogy egyszerre nagyon sok minden. Na most erre akkor azt válaszolta a felnőtt világ, hogy hát igen, ez egy ilyen multitasking nemzedék, tehát egyszerre sok mindennel tud foglalkozni, és az agy átalakul és fejlődik. Ma már ez bizonyított tény, hogy ez a multitasking ez nem létezik, tehát hogyha nagyon egyszerű példát tudok mondani, hogyha mondjuk a forgalomban valaki elé behajt egy másik autó, hát ott hirtelenjében abba hagyja még a beszédet is, tehát akkor arra fókuszál, ami az a történés vele. Tehát magyarán ez nem működik, ez egy nagy csapda volt, olyannyira, hogy amit feltételeztünk, hogy ezek a technikai eszközök át fogják alakítani az életvilágunkat, nem csak a gyermekekét, a felnőttekét is. Mondok erre egy példát, ki ne látott volna olyan jelenetet, hogy egy kismama tolja a babakocsit maga előtt a hasával, és az egyik kezében a telefon van, és a másikkal pedig azzal bíbelődik. Mit üzen ez annak a pici babának, aki a babakocsiba ott van? Hát engem azt üzeni, hogy hát engem nagyon szeret az édesanyám, és itt van velem, és ő puha és meleg, és táplálékot ad, és ugye a József Attiléről, hogy anyám szájából édes volt az étel, tehát, hogy ő itt van velem, és imád, szeret engem, egy dolog van, ami nálam fontosabb neki, az, ami a kezében van. Azt szeretném én is kipróbálni. Ki ne hallott volna olyan jelenségről, hogy mondjuk egy kisgyermek arra van nevelve, hogy akkor tud ő ebédelni, hogyha oda tesszük elé a tabletet, és akkor azon valamiféle rajzfilmet néz. Nagyon érdekes ez, hogy sokszor a szülők nem tudják azt, ami, hogy nem nézik meg ezeket a kis médiafájlokat, amit a gyerekeknek vetítenek. Tehát azt látja, hogy színes, szagos, de az, hogy ez egy fényorgonaként viselkedik, tehát mint egy ópium úgy viselkedik a gyermek agyának.
1: Jutalmaz. Ugye a dopamint termel, és rászoktatja a gyereket, tehát pontosan, addiktív hatása is.
2: Pontosan így van, Gábor, és ez egy óriási hiány, egy nagy feszültséget jelent. Felvetetted azt, hogy mi a teendő. Hát egyrészt, hogy mit lehet tenni? Én azt gondolom, hogy egymás ellenében semmiképpen nem lehet, mert a fiatalok számára az a fontos, akkor van valaminek hatása, hogyha a kortárs csoport és azok a közösség, ezeket úgy mondjuk, hogy értelmező közösség, azért mondjuk, hogy értelmező közösség, mert hogy a világot megszűri az egyes egyén számára. Ezek az értelmező közösségek, ugye tradicionálisan az állam, a nemzet, az egyház, az egyházi közösségek, a család nagyon fontos, a legfontosabb primer csoport, ide tartozik a kortárs csoport is. És ugye ezek a közösségek, hogyha egyfelé néznek, ugye ezt hát lehet mondani, hogy a mi nemzedékünk még a tévénézéssel töltött szabadidő probléma világával jelentkezett, és amikor adáshiba volt, vagy adásszünet, akkor hirtelen felismerték egymást, hogy hát itt vannak az én gyermekeim, meg az én kedvesem.
1: Szakonyi volt ez a híres színdarabja, igen, az adásszünet, igen, vagy adáshiba.
2: És hát szóval, hogy Szakonyi még arról a korszakról írt, amikor egyfelé néztek. Családok, most már mindenki csak a saját kis kütyüjét nézi, és való igaz az, hogy nem tudják a szülők, hogy a gyerekek mivel találkoznak. Tudnék horrorisztikus példákat mondani arról, hogy mondjuk egy kis óvodás milyen jelenetet játszik el az óvodában, majd amikor az óvónéni behívja a szülőket, akkor szülők mondják, hogy ez te jóságoség. Én nem is gondoltam, hogy ilyen tartalommal találkozik a kislány, viszont az a helyzet, hogy tényleg minden este a tabletet odaadjuk, és úgy tud ő elaludni. Szóval mi a megoldás? Hát egyrészt az a megoldás, hogy belássuk azt, hogy függetlenül értékorientációinktól, függetlenül a szimpátiáinktól, hogy közösen kell cselekednünk, össze kell fognunk. Most ezt olyan léptékben is értem, hogy nem mondjuk, nem csak a globális mértékben, vagy az Európai Unió, de nemzeti szinten feltétlenül a különféle nemzedékeknek, illetve a különféle fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, szakmáknak. Mégpedig abban, hogy közös cselekvéseket hajtsunk végre ebből a szempontból. Mondok egy példát, digitális detoxikálás. Amikor azt mondja egy család, hogy mondjuk, hogy pénteken végre itt egy kis hétvége, és amikor itt a hétvége, akkor a telefonunkat letesszük, és onnantól majd a következő munkanap reggelén fogjuk megnézni az e-maileket. Ugyanis van egy online bekötöttségi állapot, aminél a fiataloknak 80%-a úgy rendelkezik internettel, hogyha valamilyen információ éri, tehát mondjuk, hogy kap egy kis üzenetet a Messengeren, akkor arra ő azonnal válaszol. Na most persze, ugye láttuk, hogy ez milyen jellegű kommunikáció, illetve hát a barack, nem tudom, padlizsán és a többi kommunikációs nyelvnek a mély rétegeit, tehát hogy a világ megértését ez mennyire segít, tehát hogy ezt nem kell mondanom. Tehát ott beszélünk erről a digitális detoxikálásról. De arról is beszélhetünk, hogy például milyen pedagógus képzésben, tanító képzésben azt mondjuk, hogy tanító néni ültesse a szülőket, és beszélje meg, ugye az egész szülői közösséggel, hogy mikor fognak mobiltelefont venni. És ne legyen az, hogy ebből a kánonból, vagy ebből a kursból valaki kiénekel, mert onnantól kezdve elszabadul ez a cunami. Nincsen az általános iskola alsó tagozatában igazából olyan szükség egy okostelefonra, onnantól kezdve viszont nagy szükség van arra, hogy ennek a kritikus használatát, tehát hogy valóban felhasznál, tudatos felhasználó ismeretei legyenek a gyerekeknek. Tudja, hogy
1: és ehhez hogyan... egyfajta idegrendszeri fejlettség vagy fejlődési állapot szükséges, hogy egyáltalán tudjon disztingválni a gyermek jó és rossz megnézhető vagy eljátszható tartalom és a másik között.
2: Pontosan így van. Hagyj idézzek egy kutatási eredményünket. Ugye említettem azt, hogy 16-ban mértük először azt, hogy mi az, amiről beszélgetnek családi körben. Aztán folytattuk azzal, még ugyanennek a 16-os kutatásnak a keretében, hogy mennyi időt töltenek beszélgetni. Azt látjuk, hogy itt valami zavar van. Tehát, hogy és akkor mennyi időt beszélgetnek ugye a családban az idősebb és a fiatalabb generáció, és aztán, hogy milyen témákról beszélgetnek, és végül azt kérdeztük a fiataloktól, hogy milyen történelmi eseményben érintett valamelyik családtagja. Tehát úgy, hogy ős, vagy akár távolabbi rokon. Ez egy nagyon komplex kérdés volt, tehát egészen visszamentünk a 48-49-ig, kezdve úgy, hogy uniós csatlakozás, már Magyarország uniós csatlakozás, a rendszerváltás, Kádár rendszer, 57 évi megtorlás, forradalom, már az 56-os forradalom, aztán Rákosi féle diktatúra, világ szovjet megszállás, Málenki robot, stb. Recs, és egészen vissza boldog békeidők, és 1848, és csak a diákoknak alig 10%-a jelezte, hogy valamelyik történelmi eseményben van olyan családtagja, aki érintett. Na most, ha ezt így ebbe belegondolunk mélyebben, nagyon nehéz olyat találni az egész Kárpát-medencében, ebben a Kárpát-magyarság éltérben, hogy valamelyik ő is ne lenne valamelyik történelmi eseményben érintett.
1: Ez azt mondja, hogy tulajdonképpen nem beszélnek a családtagok egymással.
2: Így van.
1: A jó a következtetése.
2: Abszolút jó, és ebből további mély rétegeket lehet még lebontani, mint egy hagymából.
1: És akkor beszéljünk egy kicsit itt a beszélgetés vége felé kanyarodva arról, hogy mit tudunk ennek érdekében, hogy a családok beszélgessenek egymással, hogy a gyermekek találkozzanak a saját identitásukat megerősítő történelmi tapasztalatokkal, vagy történelmi információkkal. Uh-huh. Ugye annak kapcsán találkoztunk mi jó pár évvel ezelőtt, hogy a Szegedi Tudományegyetemen van egy 56-os emlékbizottság, mert hát nagyon sokan nem tudják, de bízunk benne, hogy majd most az idei 70 éves évforduló kapcsán tudják és megtudják majd, hogy az 56-os forradalom az nem október 22-en vagy 23-án a Budapesti Műszaki Egyetemen indult, amit én egykori műegyetemi diákként mindig büszkén mondtam, hanem október 16-án Szegedről, az ottani egyetem auditorium maximumából, a nagy előadó teremből, ahol a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének Egyesülete indította útjára azokat a delegáltokat az ő 16 pontjuk megfogalmazása után, akik közül az egyik, dr. Kis Tamás, akit mind a ketten szerencsénk volt ismerni, Isten nyugosztalja őt, tavaly ment el közülünk, eljutott a Műszaki Egyetemre, és rádobta azt a benzingőztől fűtött zsarátnokra azt a gyufát, ami aztán a forradalmat begyújtotta. Hogy látjátok ti Szegeden az 56-os forradalom emlékezete mennyiben segít a diákoknak megérteni az ő szegediségüket, akár ha nem is ott laknak, de ott tanulnak, a magyarságukat, a 20. századi történelem kihatását a jelenünkre, mennyire foghat látható meg a Szegedi Egyetem régi épületében ez a fajta történelmi hangulat vagy tapasztalat?
2: Hát a történelmi mérföldkövek esetében Szeged egyébként hasonlóan más ilyen karakterű kultúrvárosokhoz nagyon lokálpatrióta, és azt gondolom, hogy ez nem egy kritika ez, hogy amikor azt mondom, nagyon. Mert hogy ez a természetes. Nagyon fontos az a fiatal nemzedékek szempontjából, hogy egyrészt az elbeszélt család történetek jelenjenek meg, másrészt pedig azokról a mérföldkövekről, ami ott a helyi közösség számára fontos, akár országos léptékűek is, hogy ezekről folyjon diskurzus. Ez a Szegedi Egyetemen egy fontos dolog, de hasonlóan mondhatom a Műegyetemet, a Debrecen Egyetemet, Soproni Egyetemet, tehát hogy egy országos szinten is erről komoly dolgokról lehet beszámolni, az emlékezet, a kollektív emlékezetnek a megőrzése szempontjából.
1: Nagyon köszönöm. Tisztelt hallgatóink, mai vendégem dr. Jancsák Csaba ifjúságkutató, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense volt, akivel az új nemzedékekről, az új ifjúsági sebezhetőségekről és a hozzájuk kapcsolódó új kihívásokról és lehetséges megoldásokról is beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
3: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még egyeztetnek. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik székesfehérvári raktárába. Sport. Egy-egyes döntetlent játszott Csehország és Dél-Afrika a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban megszerezte első győzelmét a svájci válogatott, amely 4-1-re legyőzte Bosznia-Hercegovinát. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool védője, Ibrahima Conte. A 27 éves sportoló 2030-ig kötelezte el magát a spanyol klubbal. A Liverpool szerződtette a 22 éves spanyol Victor Munozt. A fiatal szélső az Osasuna csapatából igazol Angliába. Végül az időjárásról. Jelenleg 13 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-24 fokot mérnek. Nagyrészt derült, helyenként gyengén felhős az ég. Napközben mindenütt túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután általában 30-34 fok valószínű. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Kedves hallgatóink, egy óra múlt, 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: 20 év püspöki, több mint 40 év lelkészi szolgálat. Közben rendszerváltozás, piacgazdaság, újrarendeződés, vallási felívelés, aztán elcsendesedés. Fáradhatatlan munka és némi lelkiismeret furdalás. Nyugdíj, ahogy ő mondja, a betakarítás időszaka. Üldögélés helyett leginkább a szolgálat folytatása. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Svejcer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnökpüspöke, Fabinyi Tamás. Nyugdíjasnak érzi magát?
3: Van egy német szó a Ruhestandnak a kifordításával, Unruhestand, tehát amikor nem nyugdíjas, hanem nyughatatlan valaki. Ezt élem át, hogy nem pecázni járok, és nem nagyokat alszom, hanem rengeteg feladatom van, és ez így jó.
2: Akkor számvetésről szó sincs?
3: Bizonyos értelemben de, hiszen amikor letettem a püspöki szolgálatot, ami egyúttal a hivatalos lelkészi szolgálatnak a letétele is volt, 20 év püspöki és 44 év lelkészi szolgálat után, egy nagyon szép istentisztelet keretében tudtam elköszönni a szolgálattól, amin nagyon sok barátom, kollégám volt jelen a Fasori Evangélikus templomban, számosan jöttek külföldről is, nagyon megérintett egyrészt, hogy milyen szeretett cunami ért utol, meg lehetőséget is adott arra, hogy azért mégiscsak valahol számot vessek a 20 évvel, illetve 41 néhány évvel.
2: Mert hogy amikor a püspöki szolgálat véget ér, akkor ez azt jelenti, hogy a lelkészi szolgálat is véget ér?
3: Nyilván sose ér véget a lelkészi szolgálat, de a hivatalos parókusi szolgálatból nyugdíjba kell menni 67 évesen. Ez érvényes minden egyes lelkészre, beleértve a püspökre is. De változatlanul természetesen végzek lelkészi szolgálatot, és hát a püspöki jelleg is megmarad. Az az episzkoposz, görög szó, a felvigyázó feladat azért megmarad, hiszen éppen ma is szerintem 2-3 lelkipásztori beszélgetést folytattam. Persze vigyázni kell arra, hogy ne tolakodjak előre, és ne kaszáljak bele a utódom munkájába, tehát ezt igyekszem természetesen óvatosan végezni, és az ő feladatkörét abszolút tiszteletben tartva, de ha bárki engem megkeres, szolgálatra kér, akár igehirdetői, akár lelkigondozói szolgálatra, vagy keresztelésre, temetésre, esketésre, akkor azt, ha be tudom iktatni az időbe, akkor természetesen el tudom végezni. Szellemileg legalábbis azt hiszem, hogy ilyenkor van az ember ereje teljében, és sok szempontból egy ilyen betakarítási munkát lehet végezni, hogy mindaz, ami az előző évtizedekben adatott, hogy tanulhattam, tapasztalatot szerezhettem itthon és külföldön, az most összegződik. 44 évet voltam aktív lelkész, ez azért alapvetően két részre osztható. Az első része, bár az előző rendszerben kezdődött, 82-ben szenteltek lelkészé, volt szerencsém megismerni azt a fogalmat és azt a gyakorlatot, amit az Állami Egyházügyi Hivatal jelentett, de ennek ellenére ez a korszak egy felfelé ívelő korszak volt. Ide nekem az oroszlánt is módon álltam hozzá. Amit csak lehetett, én csináltam, volt egy szolgálati trabantom, azzal rohantam egyik erről a másikra, nem törődtem azzal, hogyha valaki magnóval jött az istentiszteletre, és sokan óvtak attól, hogy vigyázzak, mert ő nem biztos, hogy a keresztmamájának viszi a felvétel, mint ahogy nekem mondta, és én örültem, hogy milyen jó, hogy a keresztmama majd meghallgatja a prédikációt, és ráadásul tényleg minden évben kicsit több szabadság volt. És azért az első bő 20 évben ez tulajdonképpen tartott, egy ilyen fölfelé ívelő szakasz volt, és aztán volt egy picit azért lefelé szálló ág, ami aggodalomra ad okot, és a számvetéshez ez is hozzátartozik, hogy bizonyos lelkismeretfurdalás is adódik, hogy meg tudtam-e tenni mindent a csökkenés megállítása érdekében, szembesültünk-e őszintén a népszámlálás eredményeivel és okaival, főleg készek vagyunk-e hiteles szóval jelen lenni a társadalomban, hát csak remélni tudom, hogy ha ez ilyen színuszgörbeként mozog, akkor megint fölfelé ívelés lesz.
2: A lelkiismeretfurdalás az valószínűleg velejárója a tépelődő, gondolkodó ember életének.
3: Nem szeretném negatívra hangszerelni ezt a beszélgetést, mert az elmúlt években is nagyon-nagyon sok örömöm volt a szolgálatban. Tehát az, hogy szószéken állhat valaki, és hirdetheti Isten igéjét, és gyászolókat vigasztalhat, publikációs lehetőségei vannak, társadalmi kérdésekben megszólalhat, ez óriási lehetőség, adott esetben ajándék, amivel élni kell, vagy a kultúra területén az, hogy a Budavári Evangélikus Szabad Egyetemen hónapról hónapra igen kiváló vendégeket hívhatok. Az egyháznak talán egy olyan arcát tudom megmutatni a társadalom felé, amely sokak számára még nem ismert, egy kicsit kevésbé morózus, kevésbé zord, kevésbé keserű arcát, talán a mosolyt is, nyitottságot is. Remélem, hogy ebből is sikerült akár az elmúlt években több mindent megvalósítani.
2: Hogyha így gondol a püspöki szolgálatára és a jelen pillanatra, akkor megszólal-e a lelkében valamilyen zene?
3: Bach egy evangélikus lelkész számára mindig meghatározó, az 5. evangélista, és számomra mindig meghatározó volt kisgyerekkoromtól kezdve a Deák téri Lutheránia Bach előadásai, de a Máté Passiónak az egyik áriája, mostanában a Judással foglalkoztam egy habilitációs munkának a könyvé alakítása kapcsán, különösen is közel került hozzám ebben az áriában. Bach is azt adja Judás szájába, amit én láttam, hogy tudni, ő a tékozló fiú. Azt énekli, adjátok vissza Jézusomat, íme a tékozló fiú a válságdíjat visszaadja nektek, énekli úgymond a főpapoknak, és a tékozló fiú bűnbánata jellemző rá. Valami hasonlót próbáltam én is ebben a könyvemben megfogalmazni. Talán ez a Bach zene visszaad valamit az én teológiai

0: Az önkönyve ennek a Júdásnak egy másik arcát, meg ennek az egész folyamatnak egy másik arcát is megpróbálja megmutatni. Nagyon meredek párhuzam, ha azt kérdezem, hogy az édesapja élettörténetével van-e ennek összefüggése?
1: Édesapámra nagyon fölnéztem, és fölnézek most is. Nagyon sokat jelentett nekem az ő lelkészi szolgálata, az ő teológiai tanári szolgálata, és valamit láthattam már gyerekként is, aztán, ha úgy tetszik, kollégaként, az ő küzdelmeiből is. Megismerhettem, hogy mit jelent az, ha valakit be akar szervezni a belügyminisztérium. Utólag tudtuk meg, de még szerencsére édesapám életében, hogy őt is megkísértették, és volt számos olyan beszélgetés, és amikor leültették egy asztalhoz, és kérték, hogy meséljen arról, hogy milyen konferencián vett részt, és milyen folyamatok vannak az egyházban. Ezek nem írásbeli jelentések voltak, de mégis egyfajta együttműködés jelentett, amit érzékeltünk, hogy ő nagyon nehezen tud feldolgozni. Talán a szégyenfaktor is, talán a hallgatásnak a kényszere, a családi szempontoknak a figyelembevétele is nehezen oldotta meg az ő nyelvét. Meg is értem, hogy felejteni akar valaki. Össze is mosták itt a ügynököket a brutálisan együttműködőkkel és a pénzért elárulókkal. Én hálás vagyok az Istennek azért, hogy ő élete végén ezt a terhet le tudta tenni, és írt egy nagyon rövid, de nagyon mély szöveget, amiben ő szembesül ezzel, hogy én már nem csak coram Deo, Isten előtt, hanem coram hominibus, emberek előtt is ezt le akarja tenni, ezt a terhet, és hiszem, hogy le is tudta tenni ezt a terhet, és az a tényfeltáró munka, ami azóta is folyik az evangélikus egyházban, ezt megelőzően is már 20 éve, én megkönnyebbülve vettem kézbe a kéziratot és azóta a könyvet, hogy tényleg nem tett olyat, ami másoknak ártott, de rajta volt az a teher azért mindvégig, hogy ő akkor nem tudott nemet mondani. Én azért erősnek érzem a Júdással való szóhasználatot minden esetben, akkor is, ha egy aktív politikust neveznek Júdásnak, vagy a futballmeccs kiabálják a bírólag, hogy Júdás, mert ez annyira bántó és leterhelt fogalom. Egyébként maga a könyv éppen arra tesz kísérletet, hogy megszabadítsa a Júdás nevet, a Júdás fogalmat ettől a gonosszal való összekapcsolástól, és én mindig hangsúlyozom, hogy én nem Júdás könyvet írtam, hanem Jézus könyvet. Jézus irgalmáról szól. Mindenki számára van irgalom az én megfogalmazásom szerint. Nincs olyan tehertétel, amit ne lehetne az Isten színe elé vinni, és ne lehetne attól megszabadulni.
0: Gyerekkorából milyen emlékeket hoz magával? Milyen család volt az önöké?
1: Részben polgári, apai ágon kicsit gendroid, budapesti értelmiségi vagy jogászok voltak, vagy politikusok, vagy papok. Ez egy evangélikus ág, erdélyi evangélikus család, száz család. Édesapám, aki már jogvégzett ember volt, egy nagy megtérés élményen ment keresztül 48-ban, és akkor határozta el, hogy ő teológiára megy, és a szülei nagyon tisztességgel támogatták ebben, dacára annak, hogy anyagilag ez igen egy tehertétel volt. Anyai ágon pedig egy kemenesaljai magyar, ugyancsak evangélikus család sarja vagyok, kulák ősökkel. Anyai nagyapámat bebörtönözték, megalázták, ahogyan a kulákokkal ez történt is. Édesanyámat kicsapták az egyetemről. Éppen ez ő kicsapatása után találkozott a majdani férjével.
0: Ő már Budapesten született?
1: Betesdában születtem, de akkor még bőven vidéken éltünk. Apámat nem akarták lelkészé szentelni. Rossz káder volt, ahogyan akkor mondták. Egy Isten hátam mögöttinek nevezett kis faluba, Veszprém megyébe Csöglére helyezték. 10 éven keresztül ott szolgált, felvette a vidéki tájszólást is állítólag, és nagy lelkesedéssel végezte a munkáját. Egy pap gyereknek a sorsát éltem át. Először még 6 éves korom még Dunántúlon, aztán Miskolcra került édesapám, 4 éven keresztül ott szolgált, és aztán kerültünk Budapestre, mikor ő tanítani kezdett az akkori teológiai akadémián.
0: Arra emlékszik-e, hogy mikor kezdett el kritikusan fordulni a szülei felé?
1: Nyilván megvolt ez a kamaszkori lázadás, hosszú haj, trapéznadrág és a többi. A lázadásnak a külső részeit ők nem vették jó néven, mindig próbáltak fodrászhoz küldeni, én meg úgy lépésről lépésre növeszettem a hajamat, ha elmentem is fodrászhoz, csak fél centit vágattam le, és akkor is ide észrevétlenül váligérő hajam lett. De azért szerintem alapjában ők engedték ezt, hogy én felnőjek és kritikus gondolkodású legyek. Sokat jártak nálunk külföldiek, szólt a Szabad Európa Rádió, 16 éves koromban Angliában egy nyári egyházi táborban lehettem, ami meghatározó volt az életemben, és akkor kezdett bennem már azért a hivatás választás is mocorogni, ahol megint lázadtam egyébként, mert édesapám nagyon szerette volna, ha én lelkész legyek, és én meg nem akartam, hogy ezt ő tudja, vagy nem akartam, hogy azért megyek teológiára, mert ez az ő álma. Emlékszem, az íróasztalomnál olvastam a Bibliát este, és akkor, ha bejött a szobába, akkor úgy hirtelen a kéznél levő földrajzatlaszt ráhúztam a Bibliára, mert tudtam, hogy ő látja, hogy Bibliát olvasok, akkor nyakamba borul, és azt mondja, hogy jaj, de jó kisre, hogy te Bibliát olvasol. Én nem az ő kedvéért akartam. Tehát ilyen értelemben a hivatásválasztásban is volt némi lázadás.
0: Szívesen követte az édesapja példáját, de lázadt az ellen, hogy ez kiderüljön.
1: Igen, mert azt akartam, hogy ez az én döntésem legyen.
0: Mit hallgatott annak idején?
1: Volt egy tripla lemezem, Emerson, Lake & Palmer, emlékszem, az osztálytársaim nagyon irigykedtek rá, azt úgy teljes kakaóra föl lehetett tenni ezt az instrumentális zenét, itthon ezt alig ismerték. Persze a Illés meg Konzsuzsa, ez hozzátartozott az életemben, koncertekre is jártam, és nagyon sok lemez hallgattam, de most hirtelen az Emerson, Lake & Palmer jut eszembe. Thank you.

0: jó, ha van kivel megbeszélni a hivatásnak a formálódását, akkor kivel beszélte meg?
1: Bátyámmal is beszéltem erről, szükségem is volt ezekre a tisztázó beszélgetésekre később is. Nem mondom, hogy mindig jól esett, amikor ő kritikus hangot ütött meg, vagy volt a budavári egyházközségnek akkor egy nagyon-nagyon jó ifjúsági köre, Gáncs Péter, aki később püspöktársam volt, fiatal segédlelkészként vezette ezt a kört. Az a közös időszak, amit 16-18-27 évesen együtt tudtunk tölteni, az meghatározó volt, és ott nagyon mély beszélgetések voltak, például a hivatásválasztásról.
0: Volt döntő mozzanat, amire most így visszatekintve azt mondja, hogy igen, én emiatt lettem lelkész?
1: Igen, Gáncs Péter adott arra, hogy ne csak ő olvasson Bibliát, és adott esetben tartson igemagyarázatot, hanem általa felkért emberek is. És volt egy egyetemista fiú, Hegyi Péternek hívták, műegyetemre járt, Pál apostol ígéről beszélt, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Akkor az ő szelíd szava, csöndes, de nagyon hiteles tanúságtétele engem szíven ütött, és attól kezdve azt mondtam, hogy én nem a bölcsészkarra, hanem a teológiára megyek. Nem mondom, hogy megtérési élmény, mert igyekeztem hívő útkeresésben lenni már akkor is, de a hivatás tisztázás szempontjából meghatározó volt ez. Ezért is érzem fontosnak, hogy ne csak a lelkészek, hanem a világiak is tanúskodjanak a Szentírás alapján a hitükről.
0: Saját magára vonatkoztatta ezt a mondatot, hogy a teremtett világ várja az én megjelenésemet?
1: Igen, ez lehet egy kicsit rövidzárlatos, de szerintem a Bibliának lehetnek ilyen áramütésszerűen megérintő mondatai. Az adni akarás nagyon erős volt, és hála Istennek éppen ennek az ifjúsági körnek is köszönhetően már gyakorolhattam is, hiszen egy másik lelkész ebben a budavári gyülekezetben arra biztatott, hogy menjek el egy szeretett otthonba látogatni idős néniket és fogyatékos gyerekeket. Emlékszem, hogy épp a Tibor bátyámtól örököltem meg egy ilyen fiatal lányt, aki vastüdővel feküdt a Baba utcai ellátóhelyen, angolt tanítottam neki, és egyébként, ha már zene jött szóba, neki köszönhetően mentem el arra a nagy legendás Illés koncertre 1980-ban, a koncert, amikor összeállt az Illés zenekar, írt egy levelet, a Bréda Ica úgy hívták, sajnos már nem él, a Szörényéknek, hogy milyen nagy Illés rajongó, és nagy meglepetésére adtak neki két tiszteletjegyet a koncertre, és nyilván vastüdős lévén ő csak kísérővel mehetett, aki folyamatosan pumpálta egy ilyen kézi eszközzel arra néhány órára, amíg távol volt a vastüdőtől, és akkor én mehettem el a koncertre ő vele. Ez a szolgálatnak az örömét, jó leső érzését is adta.
0: Melyik dalt idézzük fel?
1: Ne gondold, ez nagyon sokszor aktuális volt a közéletben, meg még az egyházban is, ne gondold, hogy tiéd a világ, és ez talán magamnak is figyelmeztető kellett, hogy legyen a püspöki szolgálatom idején, hogy én se gondoljam ezt.

0: Amikor megszületett a döntés, az elhatározás, hogy önből lelkész lesz, kéte is született vele, hogy ön erre alkalmas-e, vagy ez ügyben volt önbizalma?
1: Önbizalom talán kevésbé. Én azért nagyon gátlásos gyerek voltam. Mindig féltem a nyilvános megszólalástól, és ez akkor megijesztett, hogy mi lesz velem a nyilvános szolgálatok során, hogyha ilyen izolós gyerek vagyok. Teológián is emlékszem, az egyik tanárom azt mondta, hogy miért állsz úgy, mint egy kérdőjel. Ezt én akkor úgy magamra vettem, hogy azért kérdőjelként állok sokszor, hogy biztos, hogy

0: szépsége és ez az egyszerűsége, jönnek a kérdések, kérdőjelek, bizonytalanságok, zavarodottság is akár, de aztán újra tisztulhat a kép, és a második naivitás állapotába kerülhet az ember.
1: Az is naivitás?
0: Az is naivitás, mert nyitott kézzel állhatunk az Isten előtt, és ajándékot fogadhatunk el, és ebben egyébként számomra a lutheri teológia is sokat segít, hogy nem az emberi cselekedet, hanem az Isten kegyelmének az elfogadása az, ami megigazít teológiai nyelven. Ez egy gyermeki naivitást jelenthet, hogy elfogadom.
1: Isten létében elbizonytalanodást soha nem érzékelt?
0: Talán az Isten létében így nem, de hogy milyen Istenem van, abban így. Igen, inkább egy büntető, számonkérő, szigorú Istenem van, vagy pedig egy kegyelmes, a bűnöket megbocsátó Istenem. Az a kérdés azért megvolt sokáig.
1: Gyerekkorában otthonról a szüleitől nem ezt az istenképet hozta?
0: Alapvetően igen, de azért voltak az egyházban olyan irányzatok, amelyekkel azért én szembesültem. Tehát mondjuk az édesapám prédikációjában nem találkoztam egy ilyen zord és szigorú istenképpel, de voltak olyanok, akik akár a megtérésnek a túl erőszakos követelésével, hogy egy gyereknek azt mondják, hogy tartsál bűnbánatot, és térjél meg, és azt se tudja szegénykém, hogy miből kell megtérnie.
1: Az érzelmi és a racionális megközelítés milyen arányban van jelen az ön életében, az Isten kapcsolatában?
0: Édesapám, bár egy tudós ember volt, nagyon érzelmi is tudott lenni. Nem egyszer könyvbe lábadt szemmel olvasta a Bibliát, és ez is azért hatással volt rám. Azért vigyáztam arra, hogy a szószéken ne éljek vissza az érzelmekkel, de azért talán most, hogy öregszem, nehéz bizonyos történeteket úgy elmondani, hogy a hangom ne csuklik el, vagy valaki rám bízza a legszemélyesebb ügyét, hogy imádkozzam érte, akkor ez érzelmileg is nagyon meg tud érinteni. Felemel elő megrendítő érzés egyébként mindig az úrvacsora osztás, de ha a saját feleségemnek, gyerekeimnek adom, akkor elcsuklik a hangom. Egy olyan személyes ügy, amit szinte titkolni próbálok, de nem mindig sikerül.
1: Amikor a személyes hite egyben a munkája is, akkor hogy tudja a frissességet megőrizni?
0: Mondom a diákoknak újra és újra, mint ahogy nekem is mondták a tanáraim, vigyázzunk arra, hogy akár csak a Biblia ne váljon munkaeszközzé, vagy az imádság ne váljon rutinná. Tehát meg kell találni azokat az alkalmakat, amikor én keresem a négy szemközti kapcsolatot a mennyei atyával.
1: Rég zenéltünk, mi szólaljon meg?
0: Cseh Tamást én gimnazista korom óta nagyon szeretem, volt alkalmam néhányszor személyesen is találkozhatni vele. Kafkában, Szárban fogalmazódott újra meg a világ, ez az akkori életérzésemet elég jól visszaadja. Aha.

0: dobom.
1: Picit meséljen a püspöki szolgálatról. Mennyire tudta, hogy mi vár önre? Volt-e önben csalódás?
2: Valamelyest tudtam, hiszen volt időm felkészülni. Nem nagy képviségből mondom, de háromszor kaptam megszólítást. Harmadszori megszólítás az biblikus, hogy úgy mondjam, Sámuel esetében is, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Akkor már igent mondtam. Krámer György, aki szintén jó barátom volt, ő választották meg püspök helyettesnek, illetve a püspöki hivatalban is egy nagyon jó munkaközösség, egy csapat dolgozott, és dolgozik mindmáig. Amikor feleségem óvott, mert azért benne volt nyilván hitves társként is, meg papnéként is sok aggodalom, hogy mi lesz, akkor neki azért mindig azt mondtam, hogy én a püspöki szolgálatban talán összegezni tudok sok mindent abból, amit úgyis csinálok. Tehát ige hirdetői, vagy a lelki gondozói szolgálat, akár a lelkésztársaknak a lelki gondozásában, vagy a híveknek a lelki gondozásában, publikációs tevékenység, a püspöknek ugye elég sokat kell írnia, az, hogy jelen kell lenni a társadalomban, akár a kultúrában, vagy nemzetközi kapcsolatrendszert is ki kell alakítani. 20 év után én azt merem mondani, hogy ez így is volt. Volt módom mindegyiket megvalósítani. Tehát a hangsúlyok azok változhatnak, de egyik a másikat erősíti.
1: Amikor társadalmi kérdésekben is megszólalt, meg kellett szólalnia, mi az, ami segít megtalálni a jó határt és a jó mértéket?
2: Bocsánat, hogy két idegen szót mondok. Az opus proprium az a saját feladat, saját munka, az

0: Opus Aliénum, az az idegen feladat. Minden lelkésznek szerintem megvan a saját feladata, a primér feladata, ez az ige hirdetés. De adódhatnak olyan helyzetek, amikor ki kell lépni ebből, és ha úgy tetszik, idegen méltósággal magunkra kell vállalni olyan feladatokat, amelyek társadalmi kérdésekben való megszólalás is jelentenek. De éppen ez a korlát, hogy én tudom, hogy nem válok politikussá, nem válok újságíróvá, életi emberré, influencerré, nincsenek ilyen vágyaim, de mégis, ha közben odafigyelnek a szavamra, talán azért, mert amúgy a prédikációimat ismerik, és lehet, hogy más ezt nem mondja ki. Nem vagyok megkötve, hogy mit gondoljak, nem függök politikusoktól, nem egy bizonyos pártpolitikai mezőben szólaltam csak meg, hanem különböző korszakokban mondtam a magamét, sose nagyon forró fejjel, de határozottan állásfoglalva, és ez nem is mindenkinek tetszett, de azért ez kicsit az idegen feladat, amitől újra és újra vissza kell térnem a saját szolgálathoz. És van benne egy ilyen naivitás, hogyha megismernek a társadalmi megszólalásai miatt, akkor esetleg kíváncsiak arra is, hogy mit mond ez az ember a szószéken. Ez egy nagyon vékony jég, amin néha nehéz járni, de talán itt is azért az Úristen megóvott a nagyobb zuhanástól.
1: Van baráti köre, ahol ön nem lelkész, nem püspök, hanem csak Tamás.
0: Igen, ezek a társaságok nyilván akkor igazán segítők, ha már a püspökség előtt kialakultak, és a régi barátságokból sikerült néhányat megtartani, megőrizni. Még akár a médiából, ugye nem bántó módon Tominak szólítanak, és ez jól esik, és talán nem a püspököt látják bennem, hanem az egykori csetlőbotló munkatársat.
1: Feleségét az evangélikusságnak köszönheti, honnan ismerik egymást?
0: Ez is Isten csodája. 14 éves korában keresztelték meg, és akkor ő elkezdett járni Pécsről Budapestre kerülvén egy ifjúsági körbe, és így vitték el a fiatalok egy társasággal abba a nyári táborba, ahol én vezetőként voltam. 10 év különbség van köztünk, ott rögtön éreztük, hogy valami kémia nagyon működik köztünk, aztán ebből elég hamar szerelem lett, és házasság is lett, és 3 szép gyermekünk is adódott ebből, úgyhogy ez tényleg egy csodaszerű kapcsolat, és azóta is hálásak vagyunk egymásnak, és hát sok mindent közösen meg tudunk élni.
1: Ő tudta, hogy mit vállal azzal, hogy papné lesz?
0: Gondoljunk el, egy 17 éves, nem annyira egyházias háttérből jövő fiatalt, sok mindent nem tudott, sok minden miatt aggódott, rögtön belekerült egy olyan közösségbe, ahol voltak bizony elvárások, volt egy ilyen mondás, hogy a parókia falai üvegből vannak, és azért mi igyekeztünk egyrészt hiteles életet élni, hogyha valaki benéz az ablakon, akkor azt lássa, hogy önazonosak, és talán a családi légkör is olyan, mint amit a nyilvánosság előtt képviselnek, de azért azt nem tartottuk jónak, hogy kukucskálnak, és a parókia ablakain is van függöny, a szó átvitt értelmében is. Igyekezdik el az embernek a magánéletét is védeni. Azt hiszem, hogy sikerült is kialakítani egy olyan életformát, amiben ez hiteles, és a feleségemben, hát, ilyen értelemben mondhat, a munkatársad is találtam, aki 10 éve keresztül egyháziskolában tanított, most iskolákban tanít. Írásaimnak ő az első olvasója és kritikusa. Sokat tudunk együtt dolgozni, és ez nagyon fontos nekem.
1: Ahogy az édesapja szerette volna, hogy ön kövesse őt a lelkészi hivatásban, önnek voltak szándékai a gyerekeivel?
0: Sosem mondtam ki, de sokan elvárták. A fiunk foglalkozott azzal a gondolattal, hogy ő is lelkész lesz. Az biztos, hogy elvégezte az Hittudományi Egyetemet, 2 diplomát is kapott, lelkészi és tanári diplomát. Elvégezte az MLS-nél az edzőszakot is, ezért ő nem csak hittant, hanem sportot is tud tanítani, de ez már az ő élete, és az ő döntése lesz, ahogyan tovább. Biztos, hogy nyomást nem fogok rá sohasem helyezni. Mindenkinek ez a saját harca, saját küzdelme, a saját élete, és én támogatni fogom őt akár tanárként, akár más területen, és ugyanígy a többi gyerekemet is. Egyik lányom sem ezt az utat választotta, mind a kettő nagyon szép hivatást. Egyik óvónő, a másik a színművészetire jár, és azt hiszem, hogy mind a ketten olyan hivatást választottak, ahol ki fognak teljesedni, és ahol lesz mindig egy büszke apa a környezetükben.
1: Milyen zenével zárjuk ezt a beszélgetést?
0: Nagyon megrendített sok kortárs, vagy nálam valamivel idősebb alkotó művésznek a halála. Nádasdy Ádámra is gondolok, vagy Sebő Ferencre is gondolok, aki végig is érte az életemet, Grilluszékkal együtt, persze, meg Sebessé Mártával együtt. Az úgy néztem magamra mindig, Széchy Margit verset tettem ki a halála másnapján a Facebook oldalamra. Jó lenne ezt meghallgatni.

0: hivatása megtalálásakor az a mondat érintette meg, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Mi az, amit ön sóvárogva vár?
1: Sose beszéltem erről, de 68. évében az ember azért gondol az elmúlásra, és egészségesnek érzem magam, de eszembe is sokszor, hogy mi lesz oda át, amiről olyan sokszor prédikálok, hogyan lehet erre felkészülni, hogy ha majd kell, akkor el tudjak szakadni ettől a világtól, és amiben hinni próbálok, hogy ott az Isten szeretete fogad, és ott valóban átéljem azt a csodát, ami hiszem, hogy ott várhat ránk.

0: Kedves hallgatóink, vendégem volt a Schweitzer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnökpüspöke Fabinyi Tamás. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Süveges Gergő.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Nagybajonban FM 105,2. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
2: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. 6. rész.

0: A pici nép alkonyattal már nyugalomra tért, de amint Maugli lépéseitől döngeni kezdett a talaj, egyszerre, mintha az egész föld zümmögni kezdett volna. Akkor hosszú küzdelem kezdődött. Olyan küzdelem, amelyben minden farkasra három dól jutott. Hosszú és keserves volt a küzdelem. De vége felé járt már, mielőtt a hajnal első csíkja kivilágosodott volna a dzsungelben.
1: A vérbosszút megállta, a csont összetört, menekülnek már. De Akela is hallgat. Hol van a Tela?
2: Az átolóan a parton.
3: Akela. Akela.
4: Ugye megmondtam, hogy ez lesz az utolsó arcom. Jó vadászat volt. Hát te hogy vagy, testvérke?
3: Élek. És sokat megöltem.
4: Én is. Most pedig meghalok, és szeretném, ha melletted haladnék meg.
3: Apám anyám voltál, Akela.
4: Rég elmúlt már sírkán ideje. Meg az ember kölyöki, aki mesztelenül hempergett a porban.
3: Farkas vagyok. Együtt harcoltunk. Nem akarok ember lenni.
4: Ember vagy, testvérkém. Ember vagy. Mert különben a csapat megfutamodott volna a vörös kutyák elől. Én neked köszönöm az életemet. És ma éppen úgy megmentetted a csapatot, mint valamikor én téged. Most minden adósságot megfizettél. Menj a magad népéhez. Ennek a vadászatnak vége van. Menj a magad népéhez.
3: Soha.
4: A szárosság után esős évszak következik. Menj vissza, amíg nem kergetnek.
3: Ki kergetne engem?
4: Maugli fogja Mauglit kergetni. Menj vissza a magad népéhez.
3: Majd ha Maugli kergeti Mauglit, elmegyek.
4: Nincs több mondani való. Ábra tudnál segíteni? Én is voltam valaha a szabad nép vezére. Köszönöm, testvérkém. És most jó vadászatot.
3: Jó vadászatot.
1: Üvöltsetek, szioni testvérek! Farkas halt meg az éjjel!
5: Farkas halt meg az éjjel!
0: Esős évszakra jött a nyár, száraz időre újból esős évszak következett. Semmi sem változott, csak az emberkölyök szemében született valami új. Szelíd tekintete még harc közben sem lángult úgy, mint Bagirái, de egyre érdeklődőbbé, izgatottabbá vált.
1: Bagira! Bagira! Merre vagy, Bagira?
6: Jó vadászatot, Maugli!
3: Jó vadászatot, Bió. Szépen énekeltél.
6: Köszönöm, de nem volt nehéz. Itt az új beszéd ideje.
3: Nem láttad Bagirát?
6: Most sietek, de holnap megkeresem, ha akarod. Majd erre repülök, és megmondom, jó?
3: Holnap. Te is majd holnap. Mi történik itt mindenkivel?
6: Jó, megváltoztak az illatok. Nem érzett testvérke. Jó vadászatot!
3: Megváltoztak az illatok. Na is. Hát megváltoztak.
1: Testvérek! Szürke testvér!
3: Persze. Most nem válaszol senki.
7: Most nincs itt senki.
3: Egyedül hagytak, mint egy kiszáradt vénteknős békát. Na hát akkor fussunk.
2: Eddig is mindig egyedül futottam. Fussunk!

Meg a holdvilágnál. Én pedig itt vagyok a mocsárban, és nem tudom, hogy mi van velem. Lehet, hogy meg is halok. Nem. Nem itt halok meg. Visszamegyek a dzsungelbe. A gyűlés szikláján akarok meghalni. Bagheera majd nem jár legalább visongva a völgyekben. Talán majd megőrzi egy darabig, ami marad belőlem. Nehogy Chill engem is úgy

0: Azért én mégis a dzsungelhez tartozom. Mégis a dzsungelhez tartozom.
1: Fel! Egy ember.
2: Ó, ez nem ember. Csak a szioni csapat szőrtelen farkasa. Ilyen éjszakákon szaladgálni szokott.
1: Ó, azt hittem ember.
2: Mondom, hogy nem az. Hé, Maugli! Van-e valami veszedelem?
3: Hé, Maugli! Van-e valami veszedelem?
1: Milyen hangosan kiált?
2: Így kiáltoznak azok, akik feltúrják a füvet, de nem tudják, hogyan kell megenni.
1: Tigris! Meneküljünk!
2: Beljebb a víz felé! Oda nem jön utánunk! Fúss!
3: Hé, Misa, hé! Hová rohantok?
2: Tigris! Menekülj te is!
3: Miféle tigris? Figyelj csak, Misa! Ezt hallottad, te lomhabi vaj! Hanem most ez egyszer fürgészetted a lábad.
2: Te voltál az.
3: Ki más? Most már elmondhatod, hogy megijedtél a szőrtelen farkastól.
2: Farkas, te? Miféle farkas? Az egész dzsungel tudja, hogy szelíd bivajok pásztora voltál. Micsoda vadász az, aki egy piszkos tréfáért, sakál tréfáért így megszégyenít a párom előtt az új beszéd idején.
3: Az új beszéd. Megint az új beszéd.
0: Bocsáss meg, Misa. Bolond vagyok. Nem tudom, mi van velem.
2: Menj az embercsapathoz. Akkor majd magadhoz térsz. Az új beszéd idején mindenkinek a társai közt a helye.
0: De az én társaim... Hol vannak hát az én társaim? Igazad van, Misa. Igazad van, bölcs bivaj. Meg kell keresnem hát a társaimat. A dzsungelben? Vagy arra, ahol a piros virág nyílik? Messua! Messua!
4: Ki szól itt? Ki szól itt?
0: Hát elfelejtettél.
4: Ha te vagy! Mondd meg, milyen nevet adtam neked?
0: Natu. Natu!
4: Ja, fiacska! Gyere! Gyere, kisfiam! De ez már nem is az én fiam. Olyan vagy, mint egy erdei isten. Férfi lettél.
0: Maugli vagyok. Messzire futottam az én dzsungelemből. Ott most mindenki magára hagyott. Aztán megláttam a piros virágot fényleni, és idejöttem. Nem tudtam, hogy téged talállak itt. És hol van ő?
4: Meghalt, most egy éve.
0: És ez?
4: A fiam. Két esős évszakkal ezelőtt született. Ha Isten vagy, részesítsd a dzsungel barátságában, hogy épséggel járhasson a te néped között.
0: Nem vagyok én se Isten, se ennek a bátyja. És ó, anyám, nehéz a szíve.
4: Ó, meghiszem, így jár az, aki mesztelenül szaladgál ének idején. Lázas leszel. Így jár egy kis forró tejet. Igyál.
0: Jó vagy.
4: Anyád vagyok.
0: A szürke testvér. Utána jött.
5: Maradj kint és várj! Amikor hívtalak, nem jött.
4: Ne engedd ide a barátaidat. Én, mi mindig békességben éltünk a dzsungellel.
0: Gondolj arra az éjszakára, amikor a városba mentetek. Csapattal voltak ilyenek előtted, mögötted. Megyek, anyám.
4: Gyere vissza. Akár fiam vagy, akár nem. Gyere vissza, mert szeretlek.
0: Szeretlek én is, Messua.
4: Ez az ajtó éjjel-nappal nyitva vár rád. Gyere vissza.
0: Visszajövök.
6: Mi történt veled, hogy az embertanyám voltál?
0: Ha jössz, amikor hívtalak, nem tettem volna. Miért nem válaszoltak a testvérek?
6: Csak tegnap éjszaka az új beszéd dalait énekeltük a dzsungelben. Nem emlékszel?
0: De igen.
6: Akkor utána mindjárt követtem a nyomodat. Ott hagytam a többieket, és jöttem. És mi lesz most?
0: Most igazán nem tudom. Miért nem jöttél, amikor hívtalak?
6: Jövök mindig, ha hívsz. De az új beszéd idején nem tudok.
0: És mi lesz, ha egyszer én is megtalálom az új beszéd dalát? Követnétek az embercsapathoz is?
6: Hát nem követtelek, amikor a régi csapatunk kivetett magából.
0: Igaz. De megtennéd-e újra?
6: Ma éjjel nem követtelek.
0: Igen, de újra meg újra, és még többször is.
6: Jól mondta Bagira.
0: Mit?
6: Hogy az ember végül is az emberhez megy. És Ráksa, az anyánk, ő is ezt mondta.
0: Ezt mondta Akela is. A vörös kutyák éjszakáján.
6: És Ká is, aki mindnyájunknál öregebb.
0: És te? Te mit mondasz, szürke testvér?
6: Emberkölyök. Ráksa fia. Tej testvére. Igaz, az új beszéd idején kicsit megfeledkeztem erről, de azért nyomod az én nyomom. Tanyád az én tanyám. Zsákmányod zsákmányom. Halálos harcod, halálos harcom. De mit mondasz te a dzsungelnek?
0: Menj előre és hívd össze a többieket a gyűlés sziklájához. Ott majd elmondom, amit elmondhatok. Siess!
7: Ismeritek az új beszéd idejét, szioni farkasok? Tudjátok akkor, hogy minden más évszakban az egész dzsungel összegyűlt volna Maugli üzenetére. Mindenkinek a nyakán felborzolódott volna a szőr. De akkor nagyon elfoglalta őket a verekedés, a holdfény, az éneklés. Így, amikor Maugli nehéz szívvel odaért a jól ismert sziklák közé, csak mi voltunk ott. A négy testvér, meg Bagira és Ká, aki Akela üres helye köré csavarodott. Hosszú ideig csend volt, és akkor Ká azt mondta.
8: Hát itt ér véget a nyomod, emberkölyök. Kiásd el a harci kiáltásodat. Egy vérből valók vagyunk, te meg én, ember és kígyó.
0: Miért is nem haltam meg, amikor a vörös kutyákkal harcoltunk? Elhagyott az erőm, és nem azért, mert megsebeztek. Kiáltok is a némaság felel. Lefekszem, nincs nyugovásom. Megfutom a tavaszi futást, mégsem tudok lecsendesedni. Megfürdök, és a testem nem hüll le, mert a testemben ott nyílik a piros virág. Csontom vízzé vált, és nem tudom, amit tudok.
8: Végül emberek közé megy az ember, még ha nem űzi is el a dzsungel.
0: Hát nem űz el a dzsungel?
6: Maugli űzi el Mauglit.
8: Azt mondom én, el kell indulnod a magad csapását. De ha szükséged lesz lábra, fogra, szemre, éjszaka küldött hirtelen üzenetre, eszedbe jusson, hogy tiéd a dzsungel. Csak szólítanod kell.
0: Ó, testvéreim, nem tudom, amit tudok. Nem akarnék menni, de vonszol a két lábam. Hogy hagyjalak itt titeket?
8: Ha egyszer megvedlettünk, nem bújunk ismét a régi bőrbe. Ez a törvény. Testvérkém, te legdrágább. Nincs itt szó, nincs akarat, amely téged visszatartson. Láttalak játszadozni fehér kavicsokkal, amikor kisbéka voltál még. És csak én élek azok közül, akik megnéztek akkor, amikor befogadott a csapat. Mert Ráksa az anyád meghalt, és meghalt farkasapád is. Az akkori csapat nincs már sehol. Hogy sírkán hová lett, azt tudod, Akela meghalt a vörös kutyák között, és ott halt volna meg a második szioni csapat is, ha te meg nem mented. Itt csupán öreg csontok maradtak. Már Már nem az emberkölyök kéri a csapatot, hogy elbocsássa, hanem a dzsungel ura választ új csapást magának. Ki merné felelősségre vonni az embert? Hallottad? Nincs tovább. Eredj.
9: Igen.
8: De előbb gyere. Gyere ide hozzám. Te bölcs kis béka. Gyere. Gyere ide hozzám. És emlékezz arra, hogy Bagira szeretett téged. Jó vadászatot az új nyomon, testvérkém. És ne felejtsd el, hogy Bagira szeretett téged.
9: Haloványulnak a csillagok. Hol tanyázunk ma? Mert mától kezdve új csapáson járunk.

0: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. A hatodik, befejező rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Maugli, Végvári Tamás. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. Fontolla, Molnár Tibor. Akela, Gábor Miklós. Bagira, Mádi Szabó Gábor. Messua, Békés Rita. K. Básti Lajos. Közreműködött Bazilides Zoltán, Gyapai Ivett, Rákosi Mária. Zenéjét szerzette Darvas Ferenc. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Dramaturg Derera Éva. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1976-ban készült.
2: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormány főbrüsszeli tárgyalásai után közölte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es együttműködés újraindításának fontosságában. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin Szendi Romulus arról beszélt, hogy hazánk a jövőben teljes együttműködésre törekszik a szövetséggel, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. Jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött keretmegállapodást Irán legfőbb politikai és vallási vezetője. Mojtaba Hamenei hangsúlyozta, hogy bár fenntartásai vannak a szándéknyilatkozattal kapcsolatban, a megállapodást aláíró Massoud Pezeshkian elnök biztosította őt, hogy a perzsa ország érdekei nem sérülnek az egyesség elfogadásával. A befagyasztott orosz tőke jövedelméből finanszírozza 150 ezer drón ukrajnai gyártását a brit kormány. A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a több mint 305 milliárd forint értékű forrást egy korábban jóváhagyott, nagyobb fegyvervásárlási hitelcsomagból biztosítják. Hivatalos nyilatkozatban kért bocsánatot az anglikán egyház nevében Sarah Mullally, Canterbury érseke az érintettektől a korábbi évtizedekben elkövetett kényszer örökbefogadások miatt. Az